0: ez idegesen. Ezek azt akarják, hogy bekísérjük őket valahová? Közben többen is odaértek, míg végül azt mondja az egyik. Hülyék! Nagy gyakorlat van! Velük aztán már nem törődnek. Közben a marsal lefolyatta a gyakorlatot, leszerelték a tábort, és elvonulnak. Percival őrnagy a sátorban ült, és adjutánsával beszélgetett. Rossz kedvű volt. A hadgyakorlat sem jelentett több szerencsét számára, mint ami eddig akadályozta a pályafutását. Nem bírta úgy kitüntetni magát soha, mint a kevésbé tehetséges, de régi rutiniék. Neki igazi harc kellett volna, ahol tűzzel, lánggal, jól kiválasztott vakmerő kis csapattal, merész, modern ötletekkel bizonyíthatja rátermettségét. Kérte, hogy adjanak egy hadosztályt, bízzák meg a szenegáli lázadók ellen indítandó hadjárattal. Majd, ha ezredes lesz, és akkor is előbb a vezérkarhoz kell kerülnie. De hát semmiféle pereputja nem tud a táborszerd nagy lányaival teniszezni, és a kormányzói teákon feltűnni holmi vidám pletykákkal. Igaz, hogy írt két könyvet a modern harcászatról, amit Európa, sőt Dél-Amerika katonai körei is nagyszerűnek találtak, és átvették a módszereit. De Franciaországban csak legyintettek. Mit irkál ez az őrnagy? Tudjátok melyik? Az a hosszú sovány, aki mindig olyan ünnepélyesen és drámaian járkál. Az írni szokott. Te hitted volna? Ki volt már próféta a saját hazájában? Mohamed. De az Törökország. Európa és Dél-Amerika Percival elgondolásait meghonosította. Franciaország nem. A prófétának lehet mindenfelé hazája, de ő a saját hazájában kíván az lenni. A próféta már ilyen. Mehet Brazíliába vagy Spanyolországba, ha megértő bajtársakat keres tragédiájához.
1: Az ördög tudja, hogy van az ember vele.
0: Mégis mindig itt döngeti az előítélet ércfalát puszta kopogyájával, mivel őt nem érdekli csak ez a konok és gunyoros nép. A kedvetlen őrnagy búsan ült. Maga sem tudta, hol csinálta a hibát. Korrekt viszonyban volt feletteseivel, klubtársaival, és mégis. Miféle láthatatlan akadály áll előtte? Miért halkulnak el a nevetve beszélgetők a közeledik? Miért fogadják kissé keftelenül és már eleve kevés jó indulattal az ötleteit? Egy spáhi tiszt érkezett és jelentette. Gerson alezredes úr váratlanul rosszul lett, összvért aligán hozták idáig, tisztelettel kérünk egy gépkocsit, hogy beszállítsuk Kolombezsárba. Az őrnagy nyomban kisietett. A vidám, csinos spáhi kapitány nevetett. Kint végig hallgattam szegény Percival keserveit. Nem akartam megzavarni közben. Akarsz konyakot? Nagyon. Először látták egymást életükben, és már is megbarátkoztak. Percival puszta jelenléte ezt lehetetlenné tette volna. A cigarettám is elfogyott a mindenit, mondta a spáhi tiszt, és a másik készséggel ment a sátor hátterébe egy dobozért. Megbocsás, de egyedül hagytam a sebesültet, mondta Sába. És visszasietett Gorcsevhez. Levette a zubbonyát, és odaadta egy legénynek. Ez kiakasztotta a sátor elé tisztítani a szép, vérfoltos, alezredesi zubbonyt. Most Sába a pojáctól egy lezárt, ötpecsétes borítékot vesz át, amelyen ceruzával ez áll. Sába? Halálom esetén felbontani. De már nincs ideje. Belép az őrnagy. Milyen minőségben jártak erre az alezredessel, mielőtt megsebesült? Egy igen fontos... Sába nagyon elpirul. Nem tud szemtől szembe hazudni. Eszébe jut, hogy az aktatáskájában Hagebeck Ervin művét őrzi. Egy lényeges egészségügyi reform bevezetéséről van szó. Azt tanulmányoztuk. A háborús profilaxis terén a vörös kereszt... Letartóztatom, mondta az őrnagy. A kardját! Sába egy pillanatig döbbenten áll. Nem hallotta? Azt mondtam, hogy adja ide a kardját. Szó nélkül átadta a kardját. Az őrnagy kinéz. Mivel Sába főhadnagyi uniformisban volt, intézkedett, hogy a tábori csendőrség századosa jöjjön ide egy tiszti járőrrel. Mi van az aktatáskában? Hagebeck Ervin doktor katonai műve, amelynek tanulmányozását említettem. Lefoglalom. Az őrnagy elvette a táskát. Kicsoda a sebesült és kicsoda maga? Szökött legionáriusok vagyunk. Külön váltunk attól a nagy csoporttól, amelyet már régen köröznek. Miért jöttek maguk ketten erre? Hát annak ellenére, hogy szökevények vagyunk, lázadó arabokat tettünk ártalmatlanná, és átadtuk őket Bubalemben. Ott az orvos közölte, hogy a cimborán meghal, ha nem részesül megfelelő kezelésben. Ezért külön váltunk, míg a többiek más menetirányt választottak. Az őrnagy nézte. Maga csak azért jött erre, hogy belefusson a hatóságok sűrű hálójába? Mert ez a cimborája megsebesült, és ápolásra van szüksége? Ezért jöttem, de ez természetes, őrnagy úr. Igen. Bólogatott, és előhúzta a cigarettatárcáját. Miért szöktek meg az ilyen látszólag egyenes és derék fickók, mint maga? Mivel a tiszti bizottságok eltávozása után más eljárásra nincs lehetősége azoknak, akik igazat vallottak, mint megszökni az altiszti szigor elől, vagy belehalni a 24 órás szolgálatba, sivatagi felderítésbe, istáló és börtöntisztításba.
1: Szóval?
0: Igen, erről hallottam. Tehát maguk? Nem fejezte be, gondolkozott. Aztán kinyitotta a tárcáját, és adott egy marék cigarettát Csábának. Köszönöm, őrnagy úr. Szeretném, ha a hadbíróság betudná ítéletébe ezt a feltétlenül figyelembe vendő enyhítő körülményt, amely inkább igazi katonához, mint szökevényhez méltó. A bajtársiasságát. Gondom lesz rá, hogy ez a tette ne maradjon titokban az illetékesek előtt. Köszönöm, őrnagy úr. Mit tett ön Lármantyé ezredes úrral? Ha valamit tettünk neki, az csak tisztelgés lehetett, őrnagy úr. A nevét most hallom először. Oktatóira jellemző. Lármantyé ezredes az egyetlen katona, aki a világháború alatt Gallipolinál, francia tiszt létére egy haditénye miatt első osztályú török érdemrendet kapott. Ez van a zubbonyon itt a sátor előtt. Ez a zubbony tehát Lármantyé ezredesé. Valami hasonló kitüntetés ezt is megilleti. Annyira beteg szegény, hogy szerintem nyugodtan rátűzhetik az első osztályú félholt kitüntetést. Az őrnagy kinézett a sátor elé, hogy jön-e már a csendőrszázados. Helyette futva érkezett a telefonos tiszt. Őrnagy úr, gratulálok! A nagy gyakorlatot lefújták. Ruffmarsal személyesen érkezik, hogy kezet szorítson önnel. Boldog vagyok, hogy elsőre gratulálhatok. Mi van? Az őrnagy szédelgett, de már is jött, félig borotváltan és lihegve egy ezredes. Ember, hogy történt? Gratulálok! Nem kétséges, hogy karriert csinálsz. Vezényleted alatt, őrnagy úr, bennünket indítanak a szenegáliak ellen. Odakint zaj, trombita, zörgés. Az őrnagy áll, és nem érti, és szédül. És egyszer csak egy különösen recsegő, ilyetten felharsanó trombita fegyverbe szólít mindenkit. Három jéghideg vezényszó harsog, és termet csend. Törzskarával megjelenik az ősz marsal személyesen. Gratulálok! Önt eddig érthetetlen módon belőzték. A könyveit még ma elolvasom. Érthetetlen, hogy eddig nem olvastam. És ünnepélyesen folytatja, jól megnyomva ezt a szót. A lezvedes úr, az ön áthelyezése a velőkához befejezett tény, és megbizatása a szenegáli hadjárat vezetésére nem kétséges. Csodálatos elgondolás és páratlan teljesítmény. Tódítja az egyik tábornok, hogy a jobb szád látszólagos támadása közben előre dobott egy csapatot a sós mocsáron keresztül, és így három hadosztálynak a hátába került. Lefolyattuk a gyakorlatot. Háború esetén nem kétséges, ahogy ezt remek művében különben is írta, hogy az aránylag kis egységekkel akár egy teljes hadsereg utánpótlását megbéníthatja, ha a hátunkba kerül. Ha most háborúban, ugyan három hadosztályt megsemmisített, és a visszavonulásra kényszerítette az ellenfél csonkaszárnyát. Ez a megállapításunk hadműveletéről. Én is gratulálok. Elvonultak. Az őrnagy kettesbe maradt Csábával.
1: Érthetetlen.
0: Érthetetlen, hebegte. Örnagy úr, engedelmével rosszul emlékszik, ha nem tudja, miről van szó. Egy álcázott különítmény átvágott a sós mocsáron, hogy tartsa a sat túlsó oldalán az állást, amíg nagyobb kötelékek követik. Az Örnagy úr könyvében ez előfordul.
1: Én ezt nem írtam, hebegte az Örnagy.
0: Az a fő, hogy én olvastam, felelte Sába. Minden esetre jó lesz megírni. És mivel 150 emberem remélem megszabadult időközben, az én helyzetem pedig reménytelen, kérem elvezetésemet. Az Örnagy töprengett. Ez ugyan homályos ezzel a sós mocsáron átvágó alakulattal, tüzérségi fedezet, légvédelem és minden egyebek nélkül, kitéve az ellenfél megsemmisítő fölényének, hogy ne egy tehetséges ember, szóhoz jut most, és nem hullik annyi vér Szenegáliában, ha rábízzák. Beszéljen világosan, kiáltott Sábára. Szökevények vagyunk, vagy 200-an. Én a sebesült bajtársamat kórházba akartam juttatni, és a többi átvágott a sós mocsáron. A Monsieur le Maréchal ezeket regulális csapatnak vélte, és lefújatta a gyakorlatot. Ha Örnagy úr intézkedik, ezt a bűnt még levehetni a nyakunkról, és a gyakorlatot folytathatják. Álltak. Az Örnagy nézte az aktatáskát, a sebesült halkan nyögött, és belépett a csendőrszázados.
2: Parancsolsz, kérlek?
0: Az Örnagy egyikről a másikra nézett, és csendesen ezt mondta. Szeretném, ha intézkednél, hogy a főhadnagy úr a sebesülttel kórházi autón nyomban elinduljon Kolombesár felé. És elsietett. Sába délután elolvasta Poyatz rendelkezéseit, írásait, hogy teljesítse, amit lehet. Nyomban tevét szerzett, és eszeveszett galopban nekivágott, hogy elérje társait. Este érkezett meg. Fiúk, kezdte, most valamennyien megadjátok magatokat. Óriási zaj támadt.
2: Megőrültél, ezért jöttünk idáig.
0: Igen, igen, hallgassatok meg. A Poyatz nem volt közlegény, a titkos szolgálat embere. Most tudtam meg csak a kórházban, hogy főhadnagy.
2: Csendet kérek!
0: Az volt a megbízása, hogy összeterelje a szökevényeket egy csapatba. Bebizonyítsa, hogy jó katonák, és együtt legyenek azok, akiknek közös vallomása letörheti az altisztek önkényét. Most valamennyien megadjuk magunkat. Hadi törvényszék elé kerülünk, és úgy tudom, a szökésért, mivel feletteseink ezt előre látták, nem kapunk szigorú büntetést. De ennek a csapatnak a vallomása világosságot fog deríteni arra, hogy a tiszti küldöttségek előtt őszintén beszélő katonák ellen az altisztek hatalmaskodnak. És este a győztes csapat, amely foglyul ejtette a gyarmati hadsereget, mégiscsak megadta magát. Büntetésük enyhe volt, és azt is felfüggesztették. Mondják, hogy Gorcsev akciója a Kaszba ellen szintén nem volt egyéni. És valahogy úgy történt, hogy Sábát kiszuperálta a légió. Az Örnagy, aki időközben áttanulmányozta a jegyzőkönyveket, a vezérkara élén érdeklődéssel vizsgálta az első számú legvegyesebb brigádot, amint az hadirendben, elől a vasutasok és levélhordók, hátrában vöröskeresztesek, sebesültek tűzoltók, valamint a műszakiak a síjárőrrel felsorakozott. Az Örnagy az alakulat elé lépett. Kérem, meggyőződtem róla, hogy maguk egytől egyik derék katonák. És a maguk magatartása meg fogja akadályozni, hogy éppen az ilyen katonák a jövőben szökevények legyenek. Néhány gazember szabályzat ellenes magatartása csak az önök szökése és bukása alapján volt leleplezhető. Nem lehet tudni, hogy most még mi következett volna, mert megjelent a Kaszbában vizsgálatot folyosító ezredorvos, két ujjával megigazította a csíptetőjét, és így szólt.
1: Gebek Ervin, lépjen ki!
0: Az ezredorvos kis híján hanyatt esett, midőn igen feszesen és előirásszerűen kilépett eléje egy levélhordó.
1: Ön, kérem szépen,
0: mondta végül, és egész közelről nézte, mint valami csodabokarat.
1: Ön, kérem,
0: Levélhordó? Nem vagyok levélhordó. Ebben a jelmezben kellett szöknünk, és ezt sajnos egy postáról raboltuk el, de semmiféle kézbesítés részünkről nem történt. Ön orvos? Igenis. Hát kérem. Az ön munkáját a háborús sebészet, vörös keresztes profilaxisáról az én ajánlatomra a hadügyminisztérium elfogadta, és organizálás céljaira önt is igénybe fogjuk venni. Ez azt jelenti, hogy leszerelhet. És igen szép pénzösszeghez jut, ugyanis hallottam ezt a művét felolvasni. Pullover próféta még a sós mocsaraknál lelépett és áthajozott Európába. A pojác még sokáig feküdt élet-halál között, és amikor magához tért, megtalálta Sába levelét. Iván, Párizsba megyek. Manuel vallomását a vörös füzet végén a jegyzeteim közé írtam, megőrzöm a számodra. Sába. Gorcsevet előléptették és kitüntették, majd felgyógyulása után saját kérelmére szabadságolták, és ő a legrövidebb úton sietett Párizsba. Párizsban. Már csak egy ajánlólevél maradt a zsebemben, és tovább róttam eredménytelenül a párizsi utcákat. Megtanultam azt, hogy az ajánlólevelek tartalma fordított arányban áll azok hasznosságával. Mint ágyra járó, albérlő vagy mint megtűrt vendég igyekeztem eddig helyet szerezni ebben a minden fiatal művész titkolt vagy bevallott vágyálmait megtestesítő városban. De hát tulajdonképpen miért is utaztam én Párizsba? Talán ha tudom, hogy miféle őrületbe visz ez a vonat, leugrom róla valahol a külső pályán. Budapesten én még azt hittem, hogy azért utazom Párizsba, mert 23 éves vagyok, író, vőlegény és megszállott. Hogy miért kell ehhez Párizsba menni? Ez, remélem, végtelenül egyszerű. Szakított a mennyasszonyommal, Pataki Máriával. Illetve mennyasszonyommal, Pataki Máriával és velem szakított az élet. Valami tagadhatatlanul, elárusító nőszerű állásba lépett. Természetes, hogy a hosszú esti beszélgetéseinek befellegzett, mert Mária naponta korán kelt. Korán kelni, fél árulás. Aki korán kell, az aranyat akar lelni. Nem? Aki aranyat lelne, az gyanús, mert szívesen válna tőkepénzessé. De kire lehet az ilyesmit rábizonyítani? Ne vádaskodjunk vaktával. Annyi bizonyos, hogy egy napon Mária így szólt hozzám. Mondd, Péter, te hogy képzeled a mi dolgunkat? Azt hiszem, te jól fényképezel. Én talán egy lapnál. Ő fotóriporter, mert te nem vagy hírlapíró. Értelek, Mária, feleltem nyers, kacagás helyett, melodrámai egyszerűséggel. Mit értesz? Hát élni csak kell valamiből, lakni is kell, és enni is. Azért még lehet írni. Mit feleljek erre? Lakni is, enni is, írni is. A hölgy nem tájékozatlan annyira, hogy ezt az állítását jóhiszemű tévedésnek tekinthessem. Párizsban időző barátaim egyike, Kárpát René megírta nekem közben, hogy itt most valami van a levegőben. A csendes Mikádó hotelben lakom, írta, és komponálok. A te helyed itt van. Most itt vagyok Párizsban, és Kárpát szerint valami van a levegőben. De őt nem sikerült megtalálni. A Mikádó szálló portása kisé idegesen közölte, hogy Monsieur Kárpát már nem lakik itt. Hát hol lakik? Kérdem. Azt nem tudom, feleli, de őt is érdekelni. Mivel ez még a 20-as évek Párizsa volt, amikor a bohémok és a szállodaportások feszült viszonya természetes kapcsolatot jelentett, kissé fejbe ütött az ügy. Hová menjek? Most, amikor tevékenységemre nézve, utolsó ruhadarabjaim eladásával foglalkoztam, megláttam Bükk Ivánt, a műtörténészt. Kollégám, Ugyanabban az ifjúsági csapatban jobb szélsőt játszott, ahol én bal half voltam.
2: Halló!
0: Kiáltom vidoran.
3: Szervusz!

20 éves, de még csak kínnal borotválkozik másnaponként. Inkább presztízs parancsolja ezt, mint szükség. Mégis, mintha egy vén árkádiai szatír volna. Nekem, mutatom az áramat, már csak ez a régi zöld kabátom van eladó. Jó lesz, majd eszünk belőle, felel bólogatva. Én a molyok szövetségéhez tartozom, akik hosszú ideig képesek ruhából élni. Tehát ebédelünk? Kérdezem. Tudod jól, hogy a jobb körök délben nem ebédelnek, és én jobb szélső voltam. Mindezt egyforma blazírt orrhangján mondta, és közben mentünk. És neked van lakásod? Kérdezem. Egy 8. rész főbérleti róváhagyást még nélkülöző albérletem van, válaszolta. Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival és társaikkal lakom, a Rue Roi-Sicily 54 alatt. Megdobbant a szívem régi pesti bohém barátaim neve hallatára. Hát rájuk találtam. És be tudtok még fogadni engem néhány éjszakára, míg lakást találok? Kérdeztem. Közel harc kérdés az egész, de azt a bizonyos néhány napot elhagyhatod. Mi is így kezdtük egy évvel ezelőtt, és azóta egyre szaporodunk. Sába Pista is közöttetek van? Kérdeztem reménykedve, mert Sába a legjobb barátom volt, és eszembe jutott Balázs Anna, a menyasszonya, aki utána jött ide Párizsba, és akivel néhány napja futottam össze. Épp alig álltam a lábamon, és egy taxinak intettem, mikor valaki zokogva a nyakamba borult. Beszálltunk a kocsiba. Nyomban Sába felől kérdezősködött, nem hitte, hogy semmit nem tudok róla. Írt meg neki, hogy jöjjön haza, és bőgött. Nincs okod rá, bőgésre, mondtam, amennyire berúgott állapotomtól tellett. Egészen biztos, hogy Sába szeret. Tudtam, hogy hülyeségeket mondok, de ilyen helyzetben még az is szép tőlem. Mert ez az őrült sofőr nem látja, hogy két ház jön szembe. Micsoda karambol! Valahogy féloldalt, a 4. emeletig siklunk, és lehet, hogy abba a nagy csillagba megkapaszkodom. De most egy helyben forog a kocsi, és szerencsére az invalidusok komor épülete szabálytalanul ugyan, de előz bennünket, és így valahogy visszazökkenünk az úttestre, ahol a fékcsikorgás újra eszembe juttatja Anna hangját. Mert Anna állandóan beszélt, az sem zavarta ebben, hogy ott vagyok. Az sem, hogy hozzám beszél. De most hallom véletlenül. Az az igazság, zokogta, hogy Sába mellől mindenkit felfedeznek, ez rémes. Jó barátja egy kezdő kritikus, hogy kiemelje őt a többi közül, a legszebb jelzőit, a legkitűnőbb sorait ontotta Sába vizsga előadásáról, valahol egy kis heti lap legvégén. Másnap az ország legelső újságkoncernje leszerződtette, mint hírlapírót. Olyan szépet írt Sábáról. Sábát viszont a Kecskeméti Társulat szerződtette velem együtt. Engem Sába erőszakolt a direktorra, hogy nem szerződik nélkülem. És bőgve rám hullott. Te tudod, hogy én milyen tehetségtelen voltam. Ezt még részegen is tudtam, tehát bólintottam. A zseniális, az eljövendő nagy színész, Sába szerelmesét, Balázs Annát, mint szürke kis verebet hozta közénk. Balázs Anna színész növendék volt, de valami hetedrangú mesternél tanult. Olykor igen tehetségtelenül előadott valamit ott, ahol Sába kedvéért egy alkalmi előadáson felléphetett. Sába ilyenkor rémülten súgott neki a függöny mögül, mert ő, és ez volt életének legnagyobb teljesítménye, amit valaha nőért megtett, megtanulta a Hoplá-hó című kislágert. Sába! Csak azért, hogy Annának súghassa. Megtanulta aznap, amikor a János király vagy a Faust egy részét is meg kellett tanulnia, és egyben meggyalázni a legszentebb klasszikusait ezen slágerrel való kapcsolata révén. Sába azonban szerelmes volt. És Anna is. Az ilyesmi nem tehetség kérdése. Sába nem szerződött le Anna nélkül, viszont olyan elsőrangú drámai hőst látott benne a direktor, hogy kedvéért leszerződtette Balázs Annát. Társaságunk, amely Égen Futók néven sose alakult meg, sose működött, de állandóan együtt volt, kizárólag azon az alapon fogadta be Balázs Annát, mint a kecskeméti direktor. Sába kedvéért.

0: Csábával, Sír Lajossal, Kárpáttal, Zomborival, sőt a csúfondároskodó Bükk Ivánnal és Ribárival, aki akkor még filmrendezőnek készült, Pataki Máriával és velem. Szenvedélyes viták folytak a művészetről és egyes művekről, a művészet maradiságáról és haladásáról, és annak közben aludt Sába vállán. Ez most lassanként felrémlett józanodó fejemben, miközben Balázs Anna a szerelmes nők nemzetközi bőgésével mesélte a kecskeméti titkot.
1: Tehetek én róla, hogy közben híres újságíró lett a röppentyű? Ő volt az első, akit Sába miatt felfedeztek. A kritika tette. És röppentyűnek, mert így csúfoltuk, mióta kidobták a kávéházból, sürgős volt a hála, és ráncigált vidékre egy híres budapesti igazgatót. Az igazgató megnézte Sábát, és azt mondta az a szörnyeteg, hogy még fornia kell. Másnap játszottuk a Mimi Lovagja című operettet, ahol én, a második szublett a fináléban botrányt csinálok. Összevesztem az öltözőben Sábával, aki elrohant a kávéházba, én pedig fejembe csaptam a kalapot, és véletlenül elmázoltam a számon a rúst. De erről nem tudtam, és dühömben olyan botrányt csináltam Harlovic főhercegnek az anatóliai udvari bálon, hogy kettétölt kezemben az esernyő, és leesett a félrecsapott kalap. Ezt még dühösebben újra a fejembe csaptam, és csak az Úristen tudja, mi történt. Én csodálkoztam a legjobban a kimenetelnél, mikor olyan dübörgő taps kísért, hogy rezgett belé a színház. És véletlenül ott volt a pesti direktor, lekéste a vonatját, és bejött 10 perc múlva az öltözőmbe, hogy hajlandó vagyok-e leszerződni első rangú szerepkörre. Én zakogtam. Gombolkodási időt kértem, és rohantam a kávéházba Sábához. Nem is hallgatott meg? Hát te tudod, hogy ő milyen? Ragaszkodott ahhoz, hogy nyomban aláírja a szerződést. Sába erős. Sába akarta, hát elszerződtem világhírűnek. Sába pedig másnap búcsú nélkül a Vízkereszt előadása előtt elutazott Párizsba. Pedig nekem a Sába köl! És Anna kivette felső zsebemből a zsebkendőmet. A sajátját már telesírta. Én meg neki, jöjjön haza. Neki kellett volna lebeszélni, de ő nagy képüsködött. Jöjjön haza. Én meg neki. És úgy bőgött, mint a záporeső. Ez a jelenet elevenedett fel emlékezetemben, mikor Sábáról kérdeztem Bükk Ivánt. Sába is közöttünk volt, de már van egy fél éve, hogy hirtelen beállt az idegen légióba. De miért? Kérdeztem megdöbbenve. Egyik nap kint statisztáltunk a filmgyárban, és megjelent a főszereplő, a királyné, Balázs Anna. Ellépett az alabárdosok előtt, észrevette Sábát, a statisztát, ő a sztár, és mosolyogva megállt előtte. És Sába eldobta az alabárdot, eldobta a sisakot, elrohant a gyárból, 2 napig étlen szobjan bolyongott Párizs kültelkein. Aztán beállt a légióba. És csak azért maradt élve, mert még meg akarja mutatni. Lassan odaértünk a Rue Roi Sicily 54-hez. Felmentünk a 3. emeletre. Bükk nyitott be az ajtón, hogy aztán diadalmasan rám mutatva elordítsa magát.
2: Nézzétek, megjött Almási!
0: A kis szoba a csekély számú bútortól és rengeteg albérlőtől igen zsúfoltnak tűnt fel. Habár később megnyugtattak, hogy a lakók közül még néhányan hiányoznak. A szobában egy gázláng világított és sziszegett, mint valami dühös vipera, mert az egyik úgynevezett harisnya hiányzott róla. Kárpát zeneszerző megölelt, sírt és hisztérikusan tördelt a kezét. Kárpát sovány volt és buzgó, és vérszegénység ellen állandóan pirulákat szedett. Nyomban lesújtotta vagy lelkesítette, amit hallott. E 2 intenzív megnyilvánulás jellemezte. Kárpát, szóltam bárnom, de azt írtad, hogy itt valami van a levegőben. Kárpát lesütötte a szemét.
3: Igazat írt, sajnos,
0: szólt az ágyból Ribári, akinek saját hálóinge volt. Amióta Bükk ellopta az egyik Wolfram harisnyát, állandó gázömlés van. Mert nem vagy hazárdőr, felelte a jobb szélső műtörténész diadalmasan.
3: Nem mertél a székről a lámpatartóra függeszkedni, és átmentél a szomszédhoz egy lexikon kölcsön kérni, hogy a székre helyezd. Addig én feltornáztam magamat. Mi lett a harisnyából?
0: Tudakolta Saroltai Rezső, a szobrász.
3: Nyakkendő, felelte Bükk. Abból vettem a kék-sárgát. Ez az ifjúsági csapatom színe. Na mindegy, legyintett Ribári. 4 frankot a lexikonokért is adtak.
0: Ribári volt a legelőkelőbb lakótársaim között. Ribári István az emigráns. Különös tisztelet járt neki, mert mint a 20-as évek korszerű regényhősét csodáltatta magát Párizsban. Nem bolygatta senki a múlt fájó sebeit, és ő elzárkózott előlünk azzal a felhőszomorúsággal, ami az emigránsokat annyira jellemzi. Csak sokára tudtuk meg, hogy Ribári a hazai forgalmi bankból kényszerült emigrálni egy rovancsolás alkalmával. Ribári egyetlen ruháját, általában minden holmiát úgy tudta óvni, nyakkendőit vasalni, egy cipőit fényesíteni, sőt talpaltatni is, hogy gazdag gardrób tulajdonosának látszott a kávéházban. Különösen aktatáskája miatt, amellyel szerinte diplomáciai ügyekben járt el. Főleg ez a táska tette olyan előkelővé. Foglalkozására nézve elsősorban minden kártyajátékot kitűnően játszik. Biliárdozik, magyaráz, vitákat dönt el, és tapasztalatlan külföldieket üzleti lehetőségekről tájékoztat, és ezek később hosszú ideig mindenfelé tudakozódnak utána. De ami egészen egyéni csúcs teljesítmény volt nála, az az ugratás. Újonnan érkezőket például, akik szállást keresnek, vagy a temetőbe, vagy a vágóhídra irányítja szemrebben és nélkül. És itt volt Sír Lajos barátom, az alanyi költő, aki Virág Benedek papköltő összes költeményének legutolsó kiadásával a zsebében, egy hosszú kampós bottal, roppant kevés pénzzel és fehér neművel érkezett Párizsba, azzal a kimondott céllal, hogy az eddigi világirodalom lírai költészetének felfogását alaposan megreformálja. Zombori Salk Rudolf. Festőművész volt. De ez egyelőre csak legszűkebb környezete, és szívességből modellt álló barátnői ismerték el. Művészetének irányvonalát nemes egyszerűséggel neoromantikus expresszionizmusnak nevezte, és szintén rengeteg reformáló törekvéssel és igen szerény anyagi fedezettel érkezett Párizsba. És itt van Saroltai Rezső, a szobrász, aki egy gyárban egy Mike nevű ásványból Mária üveget vág kilóra. Ki hitte volna? Hát mi van itt a levegőben más, ami jellemző, mint az, hogy úgy nézegetik a karomra vetett zöld kabátomat, mint egy nyomban trancsírozásra kerülő lipacombot. Saroltai olyat nyel, hogy szinte csörög. Kárpát? Szóltam bátlón. Kárpát ismét lesütötte a szemét. Igaza volt, vitte Ribári az özvegy gázlángot nézve. Még nem forr, csak sziszeg és sistereg valami a levegőben állandóan. Sajnos lehet, hogy egyszer csak forni kezd, és akkor szétesik a harisnya. Mondd Kárpát, kiáltja dühösen Saroltai. Miért van az, hogy állandóan megírod mindenhova ennek a nyomorult gázcsapnak a pillanatnyi állapotát? Azt mondom neked, Almási, biztatott az áldott Bükk, hogy itt sem rosszabb, mint máshol. Az esetben a máshol nagyon rossz. Egy orvos növendék bizonyos Tulai, aki a földön aludt, de néhány letakart kötettel feje alját készített a mosdó lábánál, most kifakadt. Hát lesz itt csend, vagy nem? Én végre is kora hajnalban kosarat hordok a csarnoknál. Ha nem tetszik itt ennek az almási szürkének, menjen a Ritzbe, vagy a Claridge-be, spassz! Nem magától fogom kérdezni, felelem harciasan, hogy hová menjek. Na, jobb is. Dünnyögte, és átkarolva a köteteket, mint valami kapricot, elaludt. Mindenki röhögött az almási szürkén. Bükk Iván cigarettát pödör. És már nem érzem olyan idegnek a szobát. Kárpátnak igaza volt. Én ide tartozom. Sír Lajos tintával feketére változtatja cipőjében a spárgát, hogy távolról valóságos fűző benyomását keltse a piktúrai hatással. Zombori tanácstalanul forgatja jobb és bal felére a gallériát, de nem tudja eldönteni, hogy melyik a kevésbé piszkos rész. Arról van szó, hogy filmfelvétel van, és már előző délután a Bulvár Strasbourgon egy művész kávéházban átvettük azt a piros papírdarabkát, amely a statisztálhatunk, és így közel 80 frankot keresünk személyenként, ami elképesztő mennyiség. Ki tudja az elmondottak alapján, hogy miért írtunk Sábának? Talán mert a statisztálás jövedelme következtében vacsorázhatunk, és ez a szokatlan esemény izgatottá tett valamennyiünket. Meg kell írni Sábának a légióba, hogy itt mozog valami. Úgy van, szükségünk van rá. Nem volt egészen világos, hogy mi szükség van rá, ha már így is vagy 9-en haldoklunk az éjségtől lépten nyomon egy kis szobában. Azonban valamennyien átéreztük, hogy Sábára igenis szükségünk van. Megírtuk tehát neki is, hogy itt forr valami. Érdekes dolgokat beszélnek az újkor művészei a Dómban és a Rotondban, és ha csak teheti, jöjjön ide, mi várjuk, és ami nekünk van, az az övé is lesz. Hát, az az övé lehetett. Hogy ez milyen keveset jelentett akkoriban, azt nem kell, hogy külön elmondjam. De ez mámoros este volt. És mert pénzem is volt, örültem is ezen a napon, tehát ittam. Sorra jártam az előkelő éttermeket és mulatókat. Benéztem, kik vannak ott, és már imbolyogtam is tovább. Kissé kóvályogva indultam el, töprengve, hogy merre. És hajnalban, amikor ismét találkoztam önmagammal, a Bois de Boulogne felett valami márvány erkélyen ültem, nagy társalgásban elmerülve egy úrral. Az illető éppen mondja. Igazán örülök, hogy meghívott magához, uram, mert hajléktalanságom már csak egy borzasztóbb, a rossz társaság. Nem lesz sok baja velem, és ha örülök is, hogy inasai vannak, perzsaszőnyegei, részvényei és csempefalú fürdőszobája, nem kívánom igénybe venni mindezt. Én meghívtam volna ezt az illetőt. Lehetséges, hogy csempefalú fürdőszobám van, csak annyira berúgtam, hogy nem tudok róla. Elhatároztam, hogy megnézem ismerősömet. Úgy, ahogy sikerült is. Előre ugró fekete bajusza volt, krokodilszerű orra, szemüvege. Hajléktalanságához mérten feltűnően jól öltözött. Alsó karján esernyőcsüng. Szinte temetője makulátlan fekete nemes kalapja úgy helyezkedik el a feje közepén, hogy karimája mélyen lehajlik az arca felé, vízszínű, kimeredő, sárgás szemeire. Éppen mondja, hogy mélabúsan kiálló tekintete pajzsmirigyeivel függ össze, de 2 év előtt sérve volt, és napon sem szabad időznie. Sárga kesztyűjét időnként elsimítja ujjai felett, ha ráncot vett. Gyerekkoromban, tisztelt uram, mondja sóhajtva, mindenki azt jósolta, hogy fogtechnikus leszek, mivel nagy szónok voltam. De a sors útjai kifürkészhetetlenek. Egyszer fenn, egyszer lent. Így mégsem lettem fogtechnikus.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Tilos Rádió. Keltakarót hallgatjátok. És folytatjuk. Bohumil Hrabal Sörgyeri kapricsóját. Figyelem! Előfordulhatnak csúnya szavak. Kérjük, hogy fiatalkorú hallgatók csak felnőtt felügyelete mellett üljenek a rádióról, vagy a számítógépnél. További jó hallgatást!

0: Francin letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüsttakaróval, a bácsi ordítása felé nézett és azt mondta. Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a roletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant, a gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót. Egy munkás, egy aszaló ment föl a lépcsőn az első emeletre, vasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant, lépcsőfokonként emelkedett. Mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant, és ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki járt ott csak úgy át a botában? Kivitott lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban. Álltam az ablaknál, és mint egy vadász, úgy vártam a dámvadat, melynek ki kellett jönni elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, már pedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkora medence áll, mint egy jéghoki pálya, az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl, fickó sör. És most ott megy a lámpa, az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem, az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáter lét. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt. Láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak. Valaki a lámpával kiment a jéghombár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghombárba egy vödrös lift. Egy jéghombár, melyet felül fél méteres homok és folyami kavics réteg véd. Tavasztól őszig kövirózsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövirózsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot. Kellemes férfi hangot hallottam fentről, mintha az az égő lámpa énekelne. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, aranyos szép kis cicám már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. A kamrából felharsant Francin kiáltása. Az Istenért, Jóska, hagyd abba! Lassan kimentem a szobából. Nem is néztem meg, hogyan huny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, amely a vízbe veszett. Francin már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francin a sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ilyettembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve. Úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok, miszerint csiríz, úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francit. Megpróbáltam Francin mögé feküdni, és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mint sem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit. kézbe vettem a hajamat, bevontattam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészszurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt, mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve. Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, s a hasadó szövet gyönyörű hangja horgant végig a kamrán. Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után vette kezébe a kaptafákat, tégelyeket, faszeges dobozokat. A Pepin bácsi meg, azt hittem, erre a látványra minimum a szíve szakad meg, de Pepin lelkesen adogatott az öccse kezében minden éghetőt. Francin pedig egyre növekvő megkönnyebbüléssel szórt be mindent a sparheltba. A Schuster csiriz olyan vadul kapott lángra, hogy felemelgette a karikákat. A csövek pedig egész a kéményig szürcsölték fel a lángot, a csak nem 2 méteres lángot, mely oly hosszú, mint a hajam. Pepin bácsi legszívesebben a csíráztató szérű mögött üldögélt. Az egyik oldalról a gyümölcsöstől takarva, a másikról a kéménytől. A kéménynél különböző nagyságú tölgyfadongák leledzettek. Abból készültek a hordók a kádárműhelyben. A szükségletnek megfelelően negyedhektósok, továbbá félhektósok, hektósok és 2 hektósok, avagy duplások. Valamint nagy, 50 hektoliteres és 100 hektoliteres hordók, amilyenekben egész főzett sörök voltak letéve az erjesztő kamrákban meg a pincékben. Azok a hordók, amelyekben ért a sör közönséges sörnek vagy ászok sörnek. Pepin bácsi, ha már egyszer nem cipészkedhetett, talált itt magának egy fütyköst, és azzal járta a csiráztatókat. Parád és marsokat, szuronyrohamokat gyakorolt. Francin kérte, tartsam szemmel a bácsit, hogy ne ordítozzon annyit.
1: Jó, hogy jön, sógorasszony,
0: mondta Pepin.
1: A Francin az egy cihopata, egy idegbajos, Batista úr könyvecskéje szerint langyos vízzel kéne mosnia a nemi szervét, vagy jó levegőn tartózkodnia. De ha már itt van, akkor iskolázás lesz, avagy schulbildung, mert én nekem csupa jelesen volt kitüntetéseim, nem mind annak a hülye hanáknak, aki a szemlén kilépett, és azt mondja a von Wuherer ezredesnek: gazduram, kend itt marad a rexum linksumjaival, én meg megyek haza, én katona nem leszek. Az ezredes meg ráordított a sarzsira: miféle kolerát tartanak itten?
0: A Pepinkét.
1: Egy szart. Engem mindenki elé példaképű állítottak, és talán ismert engem a Wuherer ezredes? Hát emlékezhet több ezer fickóra? Egyszer a lányokhoz ment, 2 hülye baka megállította a kocsit, hogy beleüljenek, hát látják, hogy a von Wuherer terpeszkedik benne, a bakák szalutáltak, azt mondja szelíden a von Wuherer: hát hová, hová, kis katonák? Azok meg: szabadságolásra. Mondja a von Wuherer: ha valaki szabadságolásra megy, ahol Urlaubszeny kell, hát hol van? A bakák a zsebükbe kezdtek kotorászni, a von Wuherer meg megkérdezi az egyiktől: hogy hívják? Simsa, azt mondja. Kérdi a von Wuherer a másiktól: hát magát hogy hívják? Simsa, mondja a másik. Akkor az a baka, aki azt mondta, Simsának hívják, futásnak eredt a földeken át erre a von Wuherer vezényet, hogy Simsa, zofort idehozni a Simsát. Csak hogy a Simsa elszaladt a Simsával. A von Wuherer ezredes megfordult a kocsival, és hajtotta visszafele a csődört a kaszárnyába, és kérdezte mindjárt, melyik szakaszban van a Simsa meg a Simsa. A lajstromokban nem volt se Simsa, se Simsa. Akkor a von Wuherer ezredes, aki azt mondta, hogy az ő emlékező tehetsége olyan, mint a fényképezőgép, sorakozót csinált a kaszárnyába, és végigjárta a katonákat, mindegyiknek az álla alá nyúlt, és közelről a szemébe nézett, mintha meg akarná puszíni. 2 napig csinálta, de nem ismerte fő se azt, amíg Simsának mondta magát, se azt, amíg Simsának. Hát hogy emlékezhet egy ilyen ezredes a Pepinkére?
0: Csst! Délután ülésezik az igazgató tanács.
1: Amá igaz! De most megtanítom rá, hány alkatrésze van a stucninak.
0: Fogta a bácsi a fütyköst, amellyel gyakorolt, Óvatosan és szakértő módjára vette kézbe, mintha igazi katonai puska volna. Mutogatott, és sorban megnevezte rajta az összes alkatrészeket.
1: Szóval ez itt egy kolbensú, avagy tusaborító, és ez meg egy úgynevezett mündung, miszerint torkolat.
0: Vidék!
1: Szart! Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? A torkolat vidék az egy delta, ez meg egy mündung, avagy torkolat. Na, hát ha ezt a brrcú zupásnak mondta volna, hát az úgy behúz magának, hogy belesárgul.
0: A gyümölcsösen túlról hallatszott, amint dühösen bevágják az irodaablakát, a könyvelésből fehéringben kirohant Francin. Láttam, hogy fut a magas fűben, hogy kerüli ki a faágakat. Szép látvány volt a rohanó férfi, amint nyújtott lábbal ugrál át az akadályokon, a másik lábát csak nem vízszintesen tartva érinti a füvet, és hol az egyik, hol a másik lábával ismétli ezt az egészen gyönyörű fűcsomócskák fölött átúszó mozgást. Hogy odaért hozzánk, láttam, hogy ujjai közt egy hármas számú redisztólat szorongat. Mit műveltek már megint, ti ulánusok? Háborúsdit játszunk, feleltem. Játszatok, amit akartok, csak csöndben! A könyvelő kisasszony kirocsolt egy egész üveg tintát! Kiabált halkan Francin. Szóval, hol játszunk? Ahol akartok, bászatok föl, mit tudom én, a kéménybe, csak ne lehessen hallani a hangotokat. Az egész újságon végigöntötte a tintát. Kiabált Francin, fehér ingúja gumival volt összefogva a könyökén. Most visszafordult, de már nem futott, gázolt a magas fűben. Néztem utána, hátrafordult, belepuszítam a tenyerembe, és mint egy pihét, utána fújtam a csókot.
1: A kéményre?
0: Csodálkozott Pepin. A kéményre? Feleltem. Francin eltűnt az ágak mögött. Fehér Inge most bement az irodába.
1: Hát akkor direkción!
0: Kiáltott Pepin bácsi, s felhágott az első kampóra, majd meggondolta magát, leugrott és azt mondta.
1: Csak ön után!
0: És az, amiről első serfőzdei napom óta álmodozom, hogy legyen erőm fölmászni a sörgyár kéményére, az ott merett és emelkedett előttem. Lehajtottam a fejem, és megfogtam az első kampót. A perspektíva az égbe enyészett fölöttem az egyre kisebbedő és kisebbedő kampók mentén. A 60 méteres torony a rövidülésben egy felfelé szegezett, súlyos ágyúra hasonlított. Ami engem csábított, az a lobogó zöld trikó volt, amelyet a villámhárítóra kötött valaki, és míg odalent enyhe szellő fújdogált, a zöld trikó harsogva lobogott, és a nyitott ablakig hallottam, hogy a zöld trikó egy dörgő vaslemez hangját hallatja. És megragadtam az első kampót, az egyik kezemet szabaddá téve, kibontottam a hajamat összefogó zöld masnit, és húzózkodtam gyorsan fölfele. A lábaim, mint két összekapcsolt tengely, egy ritmusba lendültek, a kémény közepén éreztem meg az áramló levegő első ellenállását. A hajam, mint a vitorla dagadt, szinte elében vágott. Hirtelen teljes egészemben az én kibomlott hajamban találtam magam, mint a zene terjedt szét körülöttem. Többször ráterült a kampóra. Vigyáznom kellett, és lassabban dolgoznom a lábaimmal, mert belegázoltam a saját hajamba. Ha itt volna Bogya, az tartaná a hajamat. Angyallá változna, és röpködve vigyázna, nehogy a drótok meg rácsok közé kerüljön a hajam. Egy kicsit a biciklizésre hasonlított ez az én kéménymászásom. Vártam egy pillanatig, a szél mintha elhatározta volna, hogy most kiélvezi a hajamat. Felemelte, és úgy átlendítette rajtam, hogy úgy éreztem, hajamnál fogva lógok néhány kampóval feljebb odacsomózva. Aztán hirtelen elült a szél, a hajam szétbomlott, és lassan, mint a toronyóra kilazult aranymutatói, ereszkedett lefelé, mintha a fejemből széttárta, és most lassan összezárta volna a farkát egy aranypáva. Kaptam az alkalmon, és gyorsan húzózkodtam fölfelé. A lábam mozgását a kezem munkájához hangoltam, míg a kémény fetkövére nem tettem a tenyeremet. Egy pillanatig liegtem, mint a versenyúszó, ha leúszta a távot a medencében, Aztán, mintha vízből másznék ki, két kézzel fölhúzózkodtam, átvetettem lábamat a fetkövön, elkaptam a villámhárítót, és lassan, mint a szirupból húznám ki, felhúztam a másik lábamat. Összefogtam hátam mögött a hajamat, leültem, és a térdemre tettem a hajam. Hirtelen föltámadt a szél, és a hajam kisiklott a kezem közül. Ugyanúgy lobogott az én aranyhajam, mint tavaly az első tavaszi nap előtt. Lengett, lobogott, mint a moszat a sekély és sebes patakban. Félkézzel a villámhárítót fogtam, és úgy éreztem, én vagyok a vadászat istennője, Diana a dárdával. Elragadtatásomban lángolt az arcom, és éreztem, hogy ha semmi más nem csináltam volna ebben a városban, mint hogy felmásztam a kéményre. Nem volna az sok, de évekre elég lenne, talán egész életemre. Előrehajoltam, és láttam, milyen kicsiny a Pepin bácsi ott lent a mélyben. Fejből és két kézből álló angyalka csupán. Elcsodálkoztam, mert addig azt hittem, hogy a Pepin bácsinak sűrű göndörhaja van, de most láttam, hogy egy pilises fej jön hozzám felfelé, ritkás hajkoszorúval. Most a fej egészen a fetkőre feküdt, kiúzta maga alól a másik kezét, és megragadta a fetkő szélét, rám nézett, az ő arca is sugárzott a boldogságtól. Fölhúzózkodott a kéményre, és mint egy öntudatlanul csípőre tette egyik kezét, a másikat meg a szeméhez emelte.
1: A nem jó ját, sógorasszony!
0: Mondta elismerő csodálattal.
1: Itt aztán szép beobachtunk, Stelle, avagy megfigyelő állás volna.
0: Mi szerint kilátó?
1: Lófarát! A kilátó a civileknek van. A megfigyelő állás, mi szerint beobachtunk, Stelle, meg a katonaságnak. A katonaságnak, ami hadban áll, és figyeli az ellenség hadmozdulatait. Sógorasszony, amilyen intelligens szépasszony maga, ha ezt hallaná a tonzerkapitány, odarittyentene a kardjával, és ráordítana, apróra baszom a csúcsáját!
0: Pepinke! Egészítettem ki, lábat áztatva a légkútban.
1: Menj, dörgös mennykő, miért baszná nekem apróra a csúcsámat? Engem szeretett, a kardját hordtam utána.
0: Pepin bácsi fölém hajolt, és fenyegető volt az arca, mint a kővízköpője a templom tetején. Mi haszna van belőle? Legyintettem. Hát nem gyönyörű ez, Józsin bácsi? Legeltettem a szemem a dombok és kis erdők szegélyezte lankás vidéken. Néztem a városkát, és észrevettem, hogy a városunkba csak vízen át lehet bejutni. Hogy tulajdonképpen szigeten épült város. Fölötte a folyó, mely körbe került, ketté ágazott. A várfalak alatt két patak folyt. A város alatt egyesültek újra folyóvá. Hogy a városból kivezető minden utcának tulajdonképpen két hídja van. Két bűrűje. A folyón át viszont fehér kőhíd vezet. Emberek álltak rajta a korlátnak támaszkodva, és nézték a sörgyári kéményt, engem meg Pepin bácsit, a levegőben suhogó hajamat. Úgy villagott és tündöklött a napfényben, mint a pápai zászló, miközben odalett szélcsend volt. A folyón túl templom emelkedett. Arcommal egy magasságban volt az óra aranyszámlapja. A templom körül pedig koncentrált körökben vonultak az utcák és közök és épületek és parasztházak. Úgy öltötte ki minden ablak a petúniáit, szegfűit és vörös muskátliait, mint reggel a dunyhát. Az egész várost várfalak csipkéje szegélyezte. Olyan volt felülről, mint egy félbevágott kaledón. A fehér hídra felrobogott egy tűzoltó fecskendő. Csillogott a tűzoltók sisakja. A trombitás aranytrombitát tartott a kezében, és fújta, hogy tűz van, és minden tűzoltón fehér meg rozs színű egyenruha volt. A piros fecskendő átdübörgött a hídon, mint egy orkesztrion. A tűzoltók a kampókba kapaszkodva álltak a csengőbongó tűzoltó oltáron, mely most besiklott a házak meg a kertek mögé. Józsin bácsi, igaz, hogy kecskét legeltettél a fronton? Kérdeztem.
1: Ki mondta?
0: Bődült fel Pepin bácsi. Leült a fetkőre, aztán hanyat feküdt, kezét a feje alá téve. A Melihár trafikos, feleltem.
1: Hát ott lehet a háborúban egy rokkant trafikos?
0: Azt mondják, hogy Melihár a háború alatt százados volt. Hogy azt mondta tegnap a Melihár százados, csak kerüljön hozzá egzecíroztatásra a Pepin, ha ne adj Isten kitör a háború. Meséltem, Megfogtam a villámhárítót, és néztem lefelé a sörgyárra. Megint csodálkoztam rajta, hogy a sörgyár kívül van a városon. Hogy fal veszi körül, akár csak a várost a túloldalon. De a fal mentén magas jávor és kő is fáksora húzódik, és ugyancsak négyzetet alkot. Csodálkoztam, hogy olyan ez a sörgyár, mint egy kolostor, vagy valami erőd, börtön. Hogy nem csak szöges drót koronáz minden falat, hanem zöld palack cserepekkel van beszórva mind a négy falnak és minden oszlopnak a tetején a beton. És úgy csillognak felülről, mint az ametiszt meg az amoránt.
1: Hogy láthatott volna, még ha legeltettem is volna a kecskét?
0: Szólt a bácsi. Feküdt tovább és bámulta az eget, felhúzott egyik lábán átvetett másik lábbal. Szabad lábfejével rugózott a levegőben. Távcsővel, feleltem.
1: Talán kölcsön adja a császár a távcsövét egy trafikosnak?
0: Melihárnak, mint századosnak volt távcsöve. Kettő is. Mondtam, és láttam, hogy annyi az ember a hídon, mint a fecskék indulás előtt. És valaki távcsővel néz róla engem. Belemosolyogtam abba a távcsőbe. A mélységből szél támadt, és a hajam lassan szétterült, mint a structól legyező. Láttam, hogy zárulnak össze szemem előtt hajam áramlatai. Olyan dicsfény övezte egész ülő alakomat, mint az oszlopos, hétfájdalmas szűzmárját a főtéri test is oszlopon.
1: Na és ha kitörne a háború, és a Melihárhoz kerülnék, mi volna akkor?
0: Kérdezett most Pepin, és úgy láttam, egyre növekvő fáradtsággal küszködik. Azt mondta, hogy ha megint kitörne a háború, az egzecírozáson így csinálna az ujjával, né? És elkiáltaná magát. Pepin Cumir! És te repülnél hozzá kilógó nyelvvel, és alázatosan köszöntenéd, és féltérdre ereszkednél előtte. Meséltem, és odanéztem. Hát a Pepin bácsi aludt. Úgy elaludt, mintha fejbe kulintották volna. Ott feküdt a kémény fetkövén, és a kéménynek kilengése volt. Csak most vettem észre Pepin bácsi fekvő szobrán, hogy mindketten jócskán ingunk, mintha valami ágrakasztott ingán ülnénk. A feszület felől száguldottak a tűzoltók. Olyanok voltak felülről a lovak, mintha megbokrosodtak volna. A hátsó lábukat bedugták a hámba, a mellső lábaik meg közvetlenül a fejükből battantak ki, úgy, ahogy a csiga löködi ki a szarvát. Csillogott, villogott az egész tűzoltó berkli, mint egy gyermekjáték. És minden percben alkatrészeire való széteséssel és levegőbe repüléssel fenyegetett, mint az a katonai autó az Asztalos utcában, amelyben felrobbantak a gránátok. És ott állt a parancsnoki poszton a tűzoltók parancsnoka, de Giorgi úr, a sörgyár elnökségi tagja, akinek a kéményén ültem, a kéményseprőmester és tűzoltó parancsnok. Lakás helyett tűzoltó múzeuma volt. Ha bárhol bármi leégett, de Giorgi úr azt lefényképezte, de ellátta magát a tűz előtti állapotot megörökítő fényképpel is. Lakása minden falán mindig két fénykép szerepelt így. Marha a tűzvész előtt és marha a tűzvész után. Ebb a tűzvész előtt és ebb a tűzvész után. Hímnemű felnőtt egyén a tűzvész előtt és tűzvész után. Csűr a tűzvész előtt és tűzvész után. Minden tárgyat, minden állatot, minden szemét, aki csak leégett vagy megpörkölődött, mindent lefotografált, de Giorgi úr, és minden bizonnyal azért jön csak a sörgyárba, mert ha letalálnék zuhanni, lefényképezni a sörgyár gondnokni asszonyt lezuhanás előtt és lezuhanás után. És most a tűzoltó orkesztrion bekanyarodott a sörgyár kapuján, a fecskendő kerék nyikorogva eltűnt az iroda mögött. Már azt hittem, a tűzoltók lovastul felfordultak, de most diadalmasan előrobogtak és trombitáltak, és a tűzoltó fecskendő beállt szorosan a kémény alá. Azt hittem, hogy most mindjárt nekilátnak fecskendezni, olyan magasra, mint a kémény, és de Giorgi úr felkér, hogy lépjek a felszökő gejzír csúcsára, aztán lassan elzárják a csapot, és leereszkedem a vízsugárral együtt. Ám de a fecskendőből tűzoltók szaladtak ki. Letérdeltek, tisztelegtek a szekercéikkel, aztán egyszerre csak széthúztak egy ponyvát. Hat tűzoltó feszítette. Hátrahajoltak és néztek fölfelé, de a kémény kilengése úgy látszik akkora volt, hogy föl alá szaladgáltak a ponyvával, leesésem lehetőségének helyváltoztatását követve. Az elnökségi tagok pricskákon gyülekeztek. Máskor galopban szoktak gyülekezni, de ma száguldottak a pricskák az országutakon. A falvakból meg a városokból lóhalálában vágtató lovak. Az a sok bricska meg nem ám, hogy megállt volna, mint máskor az iroda előtt, nem. Mind a sörgyár udvarán röffent össze, ahol a kádárok meg az erjesztősök meg a serfőző munkások álltak, és néztek fölfelé kitekeredett nyakkal, mintha Jézus visszajövetelét várnák az egekből, vagy a Szentlélek alászállását. És most jött a feszület felől maga a sörgyár elnöke, Gruntorár doktor úr, mágnás és a régi monarchia híve. Szokása szerint a bakon ülve és szarvasbőrkesztyűs kézzel tartotta a gyeplőt. A fején egészen a homlokáig utolérhetetlen eleganciával lehúzott kalappal, foga között borostyán szipkát tartva cigarettázott, és hajtotta a fekete ményt a sörgyárba, miközben a kocsis a bűntudatos mosolyjal terpeszkedett a prüssülésen, mint egy főúr. De Georgi úr hasztalanul utasítgatta a tűzoltókat, hogy másszanak föl a kéményre. De Georgi úr végül elhatározta, hogy maga mászik föl a kéményre. És jött fölfelé a fehér egyenruhája, sűrű megállt, de aztán csak kapaszkodott tovább a kampókon, végül megjelent a lábamnál a sisakja. Józsim bácsi! Rázta meg a bácsit a lábánál, és a bácsi fölült, megdörzsölte a szemét, és aztán ilyetten felugrott, és megragadta a villámhárítót. De Georgi úr föllendült a fetkőre, lihegett, levette a sisakját, és zsebkendőjével letörölte a verejtéket. A törvény nevében, mondta, másszol le nagycsasszony, meg a sógor ura is. De Georgi úr nem szédül, mondom. Mondom, a törvény nevében másszol le, ismételte de Georgi úr. Mondom, de Georgi úr elsőnek, mondom.
1: Nem,
0: felelte de Georgi úr, és belenézett a kémény méhébe. Gyakorlatozási okokból lemászok belül a kéményben, tette hozzá. A villámhárítót fogva a kampóra léptem, megfordultam, és fellobogott a hajam. Megint feldúzzasztotta a hajamat az a mélyről jövő húzat. Utoljára tárult szét, mintha tudná. Még egyszer utoljára fellángolt az én aranysörényem a sörgyár kéménye felett. Hajammal, mint egy óriási aranymonstranciával, újból megáldottam mindazokat, akik abban a pillanatban bámultak rám. Még magát, de Georgi urat is meghatotta a látvány. Rendkívüli eseménynek vagyunk tanúi, kár, hogy nem lehetnek hölgyek a tűzoltóságnál, mondta, és kezében vitt egy trombitát. Egy olyan aprócska trombitát, mely olyan volt, mint a kalauz lyukasztója. Belefújt, de olyan bánatos volt az a trombitálás, mint mikor elbégeti magát a megkötözött gide a vágóhídi kocsin. Aztán kezet csókolt, és én ereszkedtem lefelé. Gyorsan húztam le, hogy megelőzzem a hajamat, mert félő volt, hogy rátaposok, belegabajodok és lezuhanok a mélybe. Aztán egyszerre csak megláttam magam körül a fák csúcsát. Majd, mintha az ágak közé ereszkedtem volna le, az ágak közül léptem ki, és tettem le cipellőm talpát az édes anyaföldre.
1: Gyönyörű volt,
0: mondta lelkesen Gruntorát doktor úr, de 25-öt érdemelne. A popómra, mondtam. Mi a hét szentséget keresett ott? Kérdezte a doktor. Amint mondotta, gyönyörű volt, és mivel gyönyörű volt, következésképpen veszélyes is volt, és mert veszélyes volt, úgy volt az igazi, a nekem való, mondtam. És Francin ott állt sápadtan. Mellére billent fejjel, redingotban, fehér manzsettában, kaucsuk gallérban és káposzta levél alakú nyakkendőben. A gépészek kinyitották a nagy kémény ajtót, korom hullott ki belőle. Akkora volt az a csillogó fekete barlang, mint egy lugas. Pepin bácsi leugrott az utolsó kampóról, és így szólt.
1: Újból dicső győzelmet aratott az osztrák katona, igaz?
0: De mindenki a kémény ajában lévő fekete kamrát bámulta. Ő melyik ezredben szolgált? Ki volt az ezrede Inhaberje? Kérdezte Gruntorát doktor úr.
1: Freiherr von Wucheren!
0: Szalutált Pepin bácsi. Pihenj! Kiáltotta a doktor, és hozzátette. Mihez érte a bátyja, gondnok úr? Cipész szakmája van, és sörgyárban is dolgozott 3 évig, mondta Francin.
2: Akkor gondnok úr, bátyja urát, fölvenni, elszállásolni a malátázó szolgálati szobájában. Üvöltés ellen a legjobb gyógyszer a munka, mondta Gruntorád úr.
0: A fekete barlangban megjelent egy fehér nadrágszár,
2: majdnem mennyezetén él ennek a koromrugasnak. Kampó után tapogatott, de kampó ott úgy látszik nem volt. Úgy taposott a nadrágszár, mintha biciklizett volna, de Georgi úr. A tűzoltó parancsnok helyettes vezényszót kiáltott, a tűzoltók beszaladtak a kéménybe a mentőponyvával, kifeszítették, s a parancsnok helyettes felkiabált a koromba. Ugorjon le, parancsnok, itt vagyunk a mentőponyvával! De Georgi úr eleresztette a kampókat, előbb pernye meg korom gomolygott ki a kéményből, a kémény elé gomolygott. Koromból való finom göndörkis vakontúrások. Köhögés hangzott fel, és kiszaladtak a már éjfekete tűzoltók, úgy hozva valamit mentőponyvájukban, mintha nagy csukát vagy harcsát fogtak volna. Letették a ponyvát, s a koromból meg a porból felemelkedett a tetőtől talpig fekete, de Georgi úr nevetett, fehér mosolyráncok repedeztek fekete arcára. Elővette trombitáját, megfújta, és kijelentette. Ezzel a mentő munkálatot befejezetnek nyilvánítjuk. Kilépett a korom kupacból, mindkét kezét felemelve gratulációkat erőszakolt ki, és öntudatosan és boldog peckesen járkált fel alá. És én láttam, hogy de Georgi úr nem csak néhány évig fog élni még ebből a kéménybeli leereszkedésből, hanem egész hátralévő életén át. A malátázó sarkán olyan húzat volt mindig, akkora szél, hogy csak nem előrehajolva kellett mennem ottan, vagy pedig megfordulva és beleülni az orkánba, mint egy hintaszékbe. Úgy szívta be a hajamat a széláram, mint a mohó dohányos a cigaretta füstöt. Alig tudtam átpréselni magam azon a légzátonyon. A malátagyár kapujánál meg olyan szélcsend volt, hogy térdre estem, vagy hanyat vágottam. Mégis mindig előre erültem ennek a törülközőkért folyó légpárbajnak. Egyszer ugyanis a szél kitépte a kezemből a frottírfürdő lepedőt, épp hogy csak ki tudtam nyújtani utána a kezem. A húzat meg jó humorérzékkel curükkolt egy kicsit a fürdőlepedővel, megint kinyújtottam a kezem, mikor a fürdőlepedő már-már a hajamat érte, de a szél megint egy jó darabot ugrándozott arrább azzal a jókora törülközővel. Aztán, mikor a fürdőlepedő megint leereszkedett, utána ugrottam, de a szél hosszú elnyújtott kacajjal felrepítette, mint a sárkányt az őszi égen, úgy emelkedett a frottírtörülköző, a fehér cikcakot táncoló és a szél ritmusára mozgó törülköző, és eltűnt a malátázó fölötti sötétségben. És mégis szép volt hagyni, hogy megint szájába vegyen a szélroham, hagyni, hogy mint egy borsmenta cukorkát átjárjon a szélfürdő. Aztán mire kitapogattam a kilincset, a másik oldalról egész testével az ajtónak feszült a húzat. Nekem is egész testemmel neki kellett feküdnöm az ajtónak, ám de a jó humorérzékkel rendelkező húzat hirtelen elállt, én meg bezuhantam a sötét folyosóra, térdre estem. Egyszer elhassaltam, és feldöntöttem egy aszalót. Elesett, de estében is olyan ügyesen tartotta az égő lámpát, hogy nem tört össze. Aztán kinyújtott kézzel, mint a vihar ellen, kitapogattam a gépterem ajtajának kilincsét. Olaj és kenderszag nyelt el melegen, mint egy teli kád. Becsuktam az ajtót, kitapogattam a kulcsot, és ráfordítottam. Aztán gyertyát gyújtottam. A szitáló félhomályban ezüstkört rajzolgatott az óriási vezetőkerék. Olajosan fénylettek és csillogtak a megfeszült elosztókábelek. A dinamok meg a motorok kövér afrikai állatokra hasonlítottak. Az olajozók vízilovakról bogarakat lecsipegető madarakra. Lassan levetkőztem a melegvizes csapokat forgatva közben. A melegvíz óriási katlamból folyt egy ketté fűrészelt 100 hektós hordóba. Levetkőztem és figyeltem, hogy fütyül végig a húzat a malátázó emeletein egészen a fonnyasztóig, ott meg az ablakokat csapkodja. Aztán belépek ebbe a nagy fokádba. A víz mindig olyan forró, hogy el kell fordítanom a hidegvizes csapot. Legugolok, és úgy fáj a víz forrósága, hogy vacog a fogam. Csak akkor fekszem le lassan, mikor a hideg víz összekeveredik a forróval. Egészen kinyújtózkodom. Fekszem a kettévágott hordóban, mint dobozában az iránytű. Nézek magam fölé, bámulok bele a tetőszerkezetbe, ahol eltűnik a fehér kazán, és álmodom. Álmodni kezdek,
0: Lassan szétolvadok a forró vízben. Úgy lebegek a forró vízben, mint a szappanpehely. Ellazítom minden tagomat. Kibontok minden abroszt és lepedőt, amibe bele van kötözve eddig életem. Kinyitok minden kosarat, koffert és szekrényt, ahol azok a képek vannak, amelyek régen történtek, de amelyek bármikor készek eljönni látogatóba. A szép, de szintelen képek, melyek csak ebben a fürdőben simulnak ki végleg és válnak színhelyessé. Ez az én mozim. Lehúnyt szemem vásznán mutatom be magamnak. Olyan film, melynek forgatókönyvét és rendezését az életem forgatta. Egy film, amelyben én játszom a főszerepet, én, aki idáig jutottam. Eddig a fokádig, amelyben fekszem. Szalmasárga coppos kislány vagyok. Kövekkel játszom az út közepén. Keresztbe vetett lábokkal ülök, és újra meg újra szétdobok négy kövecskét. Egyet fölveszek, feldobom, a másik hármat egy kupacba rakom, és még van időm elkapni a lepottyanó elsőt. Közeledő mennydörgés, hanyat vágódom abban a pillanatban, mikor szétdobáltam a négy kavicsot, elsötétedik az ég. Rémes pofák és csatok és gyeplők felettem. Paták ugrálnak át, patkók villognak rajtuk. Becsukom a szememet, megszáradt sárdarabok hullanak rám. Tovább vonul a mennydörgés, fölkelek, és látom a megvadult lovak húzta szekeret. Látom a kék eget, és fölém hajlik belőle rémült apám feje. Kislány vagyok, és kis kövekkel játszom a dűlő úton. Apám mindig hátra vitt inkább a ház mögé, hogy ne essék semmi bajom. Látom, hogy két katona szalad az erdő felől. Látom, hogy a réten futnak át azon az ösvényen, amelyen játszom. Úgy rohan a két katona, mint két őrült. Hanyat fekszem, nehogy elgázoljanak. Látom, hogy ugrálnak a magasba. Látom magam fölött a Jancsi szögekkel kivert cipőtalpakat. Átdübörgött rajtam a katonák árnyéka, a katonai bakancsok dobogása is távolodott a réti ösvényen. Most felültem, és látom, amint rohannak a patak felé a katonák. Megállnak ott, ahol palló helyett fatörzs van odaláncolva. A katonák magasba emelik kezüket, mint szárnyukat az ágyam feletti őrangyalok. Úgy szaladnak át a túlsó partra, és tovább. A kanyarban utoljára láttam felfelemelkedő, fényes Jancsi szemelkedő, fényes Jancsi szögeiket. Most eltűnnek az erdei kanyarban.

Hát láttam volna magam fölött az eget. Aztán ébredek, látom, hogy mi is szép a vízbefulladás, mint ha otthon lettem volna. Ugyanolyan ágyacskám volt az égben, mint az otthoni. Láttam, hogy kint van a kezem a Dunna fölött. A Dunna ugyanolyan nefelejtsekkel van telenyomtatva, mint az anyukáé. Szemközt meg ott függ egy őrangyal képe, ugyanolyan, mint az otthoni. Aztán odajött anyuka, és azt mondta, gyertek, gyerekek, kerüljetek beljebb! És szomszéd kislányok jöttek be a konyhába, és most tudtam, hogy vízbe fulladtam, mert a kislányok, akik Marzsenkának szólítottak, én pedig őket Hedvicskának, és Evicskának, és Bozsenkának, szent képeket tettek a kezem mellé a Dunnára. Annyi őrangyalkép volt mindenfelé az ágyacskámon, és azt mondta Hedvicska, anyukám mondta, hogy vízbe fulladtál, és még egy szent képet helyezett el, én meg azt mondtam, és miért adod nekem ezt a képet? Mondja a Hedvicska. Ezt szokták tenni a halott kislányok koporsójába. És sírtam, hogy hát akkor én már egészen meg vagyok halva. De aztán odajött anyuka, cukorkát hozott, és a sok szentkép láttán azt mondta. Ugyan kislányok, Marzsenka nem halott. Mihálek doktor úr az összes vizet kiöntötte belőle, és újra belelehelte az életet. A kislányoknak megnyúlt az orruk. Sajnálták, hogy nem lesz temetés, hogy nem haltam meg. Mert már látták magukat fehér függönyruhában, mirtusszal díszített, nagy, égő templomi gyertyával a kezükben, és olyan szívszorongatóan fog játszani a részfúvós zene, és a kislányok ott lesznek a halottas menetben, és be lesz bodorítva a hajuk, és sírni fognak, mert vízbe fulladtam. De most már lőttek a halottas menetnek és a sírásnak. Mindennek az a két nő személy az oka, akik ruhát jöttek öblíteni, és kihúztak, és hazavittek. Apukám akkor olyan ideges lett, az apukám úgy tudott haragudni, mint senki más. Anyuka 4 almáriumot vett évente, zsibárustól való régi szekrényeket, és ha apuka ideges lett, anyuka gyorsan a lugasba húzta apukát, kezébe nyomott egy baltát, és a papa előbb a hátát hasította szét a szekrénynek, aztán aprította, szitta a szekrény maradványt, és olyan, de olyan élvezettel szaggatta le az ajtóit, aztán oldalról ripityára törte az egész almáriumot, akár egy gyufásdobozt, és egy fél óra múlva, mire aprófává hasogatta, a mamának mindig volt begyújtani és fűteni valója. Hallottam, hogy kiabál és dühöng a papa, vízbe fulladtam, hogy mikor leszek végre jó kislány, mert más lányok nem tesznek ilyet. Úgy megijedtem, kimásztam a Dunna alól, felöltöztem és kiszaladtam az udvarra. Ott állt egy teherautó, fölhúzózkodtam rá hátul, ott állt egy hordó a kis ablaknál, bemásztam. Meleg volt a hordóban. Elaludtam. És mikor felébredtem, hallottam, hogy megy a teherautó, és hogy fölálltam, láttam a kisablakon át, hogy már esteledik. És ott van mindjárt a kisablak mellett egy úr sapkája. Oldalvást odanéztem, láttam, hogy Brabec úr az. Bedugtam a kezemet, megvakartam a Brabec urat a füle mögött, és így szóltam. Brabec úr, én vagyok az! Brabec úr meg elengedte a volánt, aztán felordított, és az autó olyan hirtelen állt meg, hogy felborult a hordó, amiben válik benne voltam. És kigurultam a padlóra, onnan le a földre, és az országútról keltem fel, és a szoknyámat porolgattam. Brabec úr meg föl alá szaladgált, és kiabált, és toporzékolt. Én meg azt mondom, Brabec úr, tényleg én vagyok az! De Brabec úr nyöszörgött, és aztán összecsuklott. Aztán, mikor megjöttek a csendőrök, betakarták a Brabec urat. De még az is kevés volt, az egyik csendőrnek majdnem mesztelenre kellett vetköznie, és feküdt a Brabec úron, és melegítette. Később mondta az őrszobán az egyik csendőr, hogy emberhalált okozhattam volna. Nekem meg eszembe jutott az apukám, és hogy megint szét fog vagdolni egy almáriumot. A csendőr leterítette egy bundát, fogott egy madzagot, és a lábamnál fogva az asztal lábához kötözött. Feküdtem és sírtam. Jancsi szöggel kivelt bakancstalpa kimbálóztak fölöttem. Egymáson átvetett lábak. Én meg a lábamnál fogva voltam az asztalhoz kötve. Aztán elaludtam. És megjelent fölöttem apuka. Két kezére támaszkodva térdelt, mintha a keze is láb volna. Elkötözött az asztaltól, és amikor kézen fogva elvonszolt, úgy oda voltak a csendőrök, hogy apukám fogta a spárgát, és a nyakamra kötötte. És én elsírtam magam, és kiabáltam.
Apuka, nem akarom, hogy föltessék akasztani, nem akarok olyan sok...

sokáig haldokolni a kötélen, ugyanis a kandúr elette apuka elől a májat, apuka fölakasztotta érte a macskát egy faágra, és a kandúr csak másnapra múlt ki. Apukám madzag végen vitt a vonathoz, és hazaérve úgy húzott maga után, mint egy borjút, és mindenkinek elmondta, hogy mivel nem vagyok jó kislány, pórázon kell vezetnie, mint egy harapós kutyust. Otthon apuka, mert anyuka, amint meglátta apukát, már nyújtotta is neki a baltát, azt vártam, levágja a fejem, ahogy a pulykának szokta. De apuka mindjárt az almáriumra vetette magát, és egyetlen csapással betörte a hátsó felét, majd egyetlen ütéssel a testét, így oldalról, úgy beszakította a szekrény maradványt, hogy egészen elfeküdt a földön, mint egy kartondoboz, ha széttapossák. Nyakig pálcban teljes egészenben szappanhabban heverek. Szappanozom magam, nem is tudva róla, hogy az idő mélyén heverő képekre gondolok. És emlékezek az állandóan visszatérő, egyre élesebben kirajzolódó, egymást kiegészítő képekre. 6 éves kislány vagyok. Hajam kibomolva, épp csak egy kicsit összefogva kék masnikkal a fejem búbján. Egész év alatt egyetlen szekrényt se vert már szét apuka miattam. Vasárnap dél van, egy terecskén sétálok, a nyitott ablakokon át függönyök lengenek, evőeszköz és tányércsörgés hangzik, ételszagot húz a légvonat. Apuka tegnap matrózruhácskát vett nekem, meg esernyőt. A díszkút előtt állok, aztán előre hajolva nézem a vízben tükröződő hajamat. Pénzdarabok csillognak a medence fenekén. Nálunk ugyanis, ha valaki pénzt dob a kútba, teljesül egy kívánsága. A biztonság kedvéért 2 20-as dobtam a díszkútba, és azt kívántam, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Soha ne szökjek el hazulról, hogy végre jó kislány legyek. Kivált, mert ilyen szép ruhát és esernyőt vett nekem apuka. Egy lendülettel fent voltam a kútkáváján, hogy jobban lássam, hogy illik rám a matróz blúz. Körülnéztem, nem jött senki, nem nézett senki az ablakból, hogy megmondjon apukának. Felugrottam a kútra, és előre hajolva megláttam azt a gyönyörű rakott szoknyát, fehér zoknit és lakcipőt. Megráztam a hajam, és ahogy megint megnéztem magam a víztükörbe, átbillentem és beleestem a medencébe. Elnyelt a víz, mint egy nagy hal, ha kishalat nyelle. Megint az alját kerestem a lakcipőmmel, de a kút mélyebb volt, mint amilyen magas én voltam. Megint felbukkantam levegőt venni, de féltem segítségért kiabálni, mert haragudott volna apuka. Nyeldestem az örök életet adó vizet, és újra fényes és édes világ vett körül, mint a mézbe esett méhecske volnék. Láttam, hogy süllyed lassan a medence aljáig a fejem. Szemem mellett láttam azt a 20 krajcárost, amit kútba dobtam, azt kívánva, hogy soha többé ne fulladjak vízbe. Oly méltóság teljesen terült szét a szoknyám. A hajam elfolyt az arcom előtt, és olyan lassan és méltóság teljesen úszott vissza megint. Aztán aludhatnékom támadt, és csak lassan mozgattam a lábam, sokkal lassabban, mint a mama a varrógépen. És utoljára láttam, hogy szállnak fel a buborékok a számból, mint a szódás vagy ásványvizes üveg lenné. De megint nem fulladtam bele a vízbe. Egy néni látott, a Kszenszkiné, aki 10 évig járt tolókocsin, és gyomorfekéje volt, az nézett ki az ablakon, épp amikor beleestem. És a pokorné fényképész úr szaladt oda egyedül, és késsel, villával a kezében, szalvétával a nyakában utánam ugrott, és kihúzott. A díszkút lépcsőjén ébredtem föl. Olyan volt, mintha esne az eső. Fogtam az esernyőt, és kinyitottam, de közben sütött a déli nap, és a déli harangszó utolsó hangjai szálltak a levegőben. Pokorné fényképész úr hajolt fölébém. Szalvétájából csepegett a víz, és kiesett belőle egy pár káposztarojt. Pokorné úr felváltva fenyegetett a villával meg a késsel, hogy ha kihűl az ebédje, vele gyűlik meg a bajom, mert egy rendes kislány, ha vízbe akar fulladni, akkor azt idejében elintézi, nem pedig pont délben, mikor az első libácska van az asztalon. Én meg körülnéztem, minden ablakban ott álltak a polgártársak, ingben mellényben, és mindnek villa volt az egyik kezében, és kés a másikban, és mind lefelé nézett, én rám, és mind savanyú képet vágott, és mutatta, hogy a legszívesebben a villájukra tűznének, és a késükkel szétvagdalnának. Aztán fölkeltem, és annyi víz budjant ki belőlem, hogy azt hittem felhőszakadás van. Meghajoltam,
Nem mintha gúnyolódni akartam volna, hanem hogy elismerem, hogy ez nem kellett volna, épp amikor először van vasárnap délben sült liba. Most a sörgyári kádban fekszem, ebben a kettészelt 100 hektós hordóban. Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába, ahol Pepin bácsi is lakik. És felhangzik a személyzeti szobából irtózatos üvöltése. Aztán az ereszkedő skála. Ahogy a víz folyik el most a leülepedett szappan maradványokkal. Valaki megy fel a szérűről a személyzeti szobába. Alig, hanem az az agyonizzadt ifjú aszaló, akinek karika van az egyik szeme körül, mintha látcsőre esett volna. Mint a postai bélyegzővel ütötték volna oda, biztos ő az. Most lassan halad felfelé a vállára vetett ingel. Egyik kezében hasas lámpát visz, mint a császár a birodalmi almát, a másik kezében bidrás lapátot, mint a császár a birodalmi jogar. Így megy fölfelé. Megáll a pihenőn, és dudorásza azt az andalító dalt. A szerelemnek vége van, picike volt, pici ám, édes arany kis cicám, már elszaladt, híre hamva sem maradt, eltűnt a nimburgi mély víz alatt. Gyorsan felöltöztem, törülközőbe csavartam a hajamat, erőteljes fújással elfújtam a gyertyát, és kimentem a sötétbe előre nyújtott kézzel. Csak a folyosó fordulójában folyt ki egy kis bágyat fény a szérű mélyéről. Sárga csíkokkal vonta be a nedves lépcsőfokok éleit. A nyírkos padlóhoz ütődő vidrás lapátok lágy, dallamos klaffogása hallatszott a szérűről. A szerte szórt árpa ritmikus súrogása. És megint az a dal, mint a dagály. A szerelemnek vége van. Álltam egy percig a félhomályban, aztán lejjebb léptem néhány lépcsőfokkal. Arcomat megpaskolta a kicsírázott árpa melege. Két hasas lámpa világította meg az árpa ágyásokat. Az árpaföld közepén háromlábú faállványokra helyezett petróleum lámpák. A derékig levetkőzött fiatal munkás apró léptekkel tipegett. Az egyik oldalon árpát vett a lapátra, aztán a másik oldalon szétterítette. Olyan barázdát hagyott maga mögött, mintha a dolgozó lapát hajótest volna, mely hullámokat kelt maga előtt, de összezáruló víztükröt hagy maga mögött. A szép ifjú asszaló egy lapát aranyárpát szórt szét minden lépésnél, és lapátról lapátra fényesedett háta az izzadságtól. A szerelemnek vége van. A férfi hang változatlanul betöltötte a szérű alacsony boltozatát, a négy fasornyi fekete vasoszlopon nyugvó boltozatot. Most, mint a mondabeli árpa királyfi, felegyenesedett a fiatal férfi. Szeme alatt megvillant a karika, mint egy szemüvegkeret. Felső testét körös körül bevonta a verejték fényes higanya. És hallottam tovább az éneket. Valaki más énekelt ezt a dumkát. Valaki, aki néhány árpafölddel odább dolgozott. Ott, ahol a háromlábú faállványon a másik hasas petróleumlámpa világított. A fiatal aszaló tenyerével megtörülte az arcát, és egész maroknyi verejtéket csapott oda. Mentem tovább, rogyadozott a lábam. Ott forgatta az árpát egy csöpnyi emberke. Leginkább egy nyugdíjas zsokéra hasonlított. Munkaruhában és svájci sapkában. Már befejezte a rakást, most fogta a lapátot, feljebb dobta a rakás széléről az árpát, aztán megint azok a gyors kis maláta aszaló lépések, szinte szaladt az emberke. Közben leszúrta a földobott árpát, és a lapát pontosan levágott szegélyt hagyott maga után. Miután a pici aszaló befejezte ezt a munkát, meghajolt, és aláírás gyanánt oda nyomtatott a sarkon két keresztbe tett lapátot. Felegyenesedett, és énekelt gyönyörűen. Picike volt, pici ám, édes arany kis cicám, már elszaladt, híre hamva sem maradt. Híróút úr volt az, a kis aszaló, aki, ha találkoztunk, restelkedve köszönt, és folyton mosolygott.
Francine azt mesélte róla, hogy fiatal korában artista volt, és ágyúból lőtték ki a búcsukban. Doppergés közepette elevenen odakötözték, kék atlasz ruhában, betették egy faágyúba, aztán az impresszárió odatette a kékesen égő gyújtózsinort, és amikor felcsapott a fülsiketítő dörrenés, láng csapott ki az ágyúcsőből, és az oldalsó kéztartásban lévő élő jirótúr, aki már el is érte a ballisztikus görbe csúcspontját, kitárta a karját, és miközben esett rá az előkészített trambulinra, mosolyt szórt, meg színes papírrózsákat, meg csókot. Leszállván felugrott, rugózott a trambulinon, és hajlongott, és fogadta a tapsokat minden búcsúban, minden őszi igazságon. Egyszer megtöltötték az ágyút a Jirótka úrral, és amikor kilőtték, és elérte a görbe csúcspontját, széttárta a karját, és fejjel lefelé estében látta, hogy már rég elkerülte a trambulint, hogy az ütés is erősebb volt az ágyútalban, mint bármikor máskor, mégis mosolygott, és mosolyt szórt, és színes papírrózsákat és csókot, és közvetlenül utána összetörte magát a kerítés mögött egy farakáson. Miután egy évre rá összefoltozták, nem akart többé mosolyt meg rózsát szórni. Kivonta magát az artista életből, mint egy érvénytelen bankjegyet. És mióta egészen talpra állt, már 8. éve a sörgyárban dolgozik, mint maláta a szaló. A szerelemnek vége van. Picike volt. Piciám.

0: Pepin bácsi már 3 hete dolgozott a kádároknál. Vidám élet folyt azóta a sörgyárban. Ha tehettem, fogtam a cefrésfödröket, és nekivágtam a sörgyár udvarnak. A serfőzőmester helyettes úr kutatóan nézett rám, kihozzon-e egy nagy üveg sört, bólintottam. És miközben cefrét szedtem a kocsiról a vödörbe, a kádárok uzsonnáztak. Pepin bácsi hanyat feküdt, üres negyedhektós hordóval a mellén. A kádárok majd megszakadtak röhögtükben. Zsíros kenyér morzsák szaladtak a torkukra. Pepin bácsi meg énekelt.
1: Do, re, mi, fa, szó, lá, ti, do!
0: Egy kádár segéd térdelt a bácsi mellett, és József úr most visszafelé a skálát, ahogy a karúzó meg a marzsálcsek gyakorolta. Pepin bácsi köhintett, és iszonyúan felvisított.
1: Do, ti, lá, szó, fa, mi, re, do!
0: Mikor a munkások kihahotázták magukat, azt mondta a kádár segéd. És most énekeljen egy magas C-t, József úr! A kádárok felálltak, Pepin bácsi felé hajoltak, az vinyogta a magas C-t, a kádárok meg torkuk szagadtából röhögtek, hanyat feküdtek a zsíros kenyereikkel, aztán felültek, és fuldokoltak a cigányútra ment morzsától. A kádár műhely falának támaszkodva röhögtek, hogy meg ne fulladjanak nevettükben. Az udvar közepén Rzsepa úr, az öreg aszaló barna sörnek való malátát pörkölt. Széken ült és forgatta tengelyén a fekete dob pörkölőt. A dob alatt kékes, rózsaszínű és piros lángokkal égett a faszén. És olyan méltóság teljesen és olyan szabályosan forgatta az öreg, deresfejű aszaló a koromtakarta gömböt, mint egy ősrégi mitosz istene a földgolyót. A kádár segéd a bácsi fölé hajolt és azt mondta, most, még utolsó légző gyakorlatgyanánt énekelje József úr a magas C-t, de befelé, de vigyázat, nehogy beleszakadjon a tréning ruhába, miszerint bele ne virágozzon a nadrágjába. Pepin bácsi mély lélegzetet vett, elfintorította az orrát, a kádárok fölé behajoltak, és a bácsi magába énekelte a magas C-t, egy olyan elnyújtott hangot, amilyet a nyikorgó ajtók hallatnak. Minden erejét beleadta abba a magas C-be. Egy percig bírta ezt a magába éneklést. Annyira kimerült tőle, hogy karját széttárva lihegett. Emelkedett, süllyedt a mellén a hordó, mint ahogy a zeneiskolában fekszenek a növendékek hanyatt a szőnyegen, és a tanár könyveket tesz a mellükre. Én csak mentem a cefrésfödrökkel. A kazánházba vezető nyitott ajtó előtt a félhomályban tündöklött a kazán alsó félköre. A rostélyon égő parás sáfrány színében fénylő hamuszekrény. Piros és lila zsarátnokok ereszkedtek alá a hamuszekrényben, és zöldeskék salak. Közvetlenül mellette a sötétben ott világított drap színével a nyitott kazán. Egy munkás összegörnyedve, mint a gyermek az anyja méhében, a vízkövet verte ki a kazánból. Két villanykörte éles fénye világította meg az ívbe görbült munkást, aki a porban dolgozott, és énekelt is hozzá. Úgy tekerték körül a villanydrótot, mint egy köldög zsinór. Valahányszor benéztem a napsütésből arra az élesen megvilágított oválisra, és arra az araszolva kalapálgató munkásra, azt hittem, hogy aki csak arra jár, elszörnyed ezen a lunetta képen. Ám meg sem állt senki, nem sajnálkozott senki. Sőt, még az sem sajnálta magát, aki 2 hétig, mint egy harkály kopogtatta összegörnyedve a salétromot. Ellenkezőleg, még dudorászott is hozzá. A kádárok már befejezték az uzsonnát, úgy álltott a műhely főnökök, mint a pásztor a juhai között. Körülötte hordók százai. Fölébe hajolt az egyiknek, fürkésző szemmel vizsgálta, majd fölegyenesedett, és kihúzott a hordó gyomrából egy összecsavart dróton égő gyertyát. Újból lehajolt egy másik hordó fölé, beleeresztette a gyertyát és gondosan figyelte, kerülhet-e sör a hordóba, vagy szurkolni kell, azaz kikátrányozni. Pepin bácsi az óriási kája mellett állt, és antracittal meg kokszal rakta. Fűtött a szurok alá. Már tompán dübörgött a kája, s a rövid görbe füstcsőből kékkel beszegett piros tűzlövelt kis isterekbe. Sziszegő zöld koronával díszített lángok, mint a forrasztó lámpa lángja, amivel fölolvasztják a befagyott könyökcsöveket, vagy leégetik a régi festést. A kocsisok nedves sörös hordókkal rakták a szekereket, hordták ki a jégbocskákat. A serfőző mester helyettes úr átadott egy pint narancsszínű sört, egy telepint lecsapódott gőzcseppet. Én meg tudtam, hogy a serfőző mester helyettes úr nem szeret. És nem egy, hanem 5 pint sört is adna, meg még többet is, csak bár meginnám és látnák a munkások, milyen részegeskedésre hajlamos felesége vannak gondnok úrnak. Csak hogy fiatal voltam, és így mindenem felülálltam. Bármit csináltam is, előbb mindig csak magamat kérdeztem, meg jól van-e úgy. És mindig bólintottam magamban. És ez az én belső bólintásom annak a tanítómnak egy intése, aki itt volt valahol bennem a szívemnél. Ez a helyeslés mindjárt a vérembe ivódott, és a kezem kinyúlt, és jót húztam belőle olyan élvezettel, hogy a hordókat felrakó kocsisoknak megállt a keze, és engem néztek. Így álltam a rámpánál a lovak mellett, Edével és Karéval, mintha megértettük volna egymást. Sörényüknek és hatalmas farkuknak is sörszíne volt. A sörgyárudvar közepén az öreg Zsepá most kihúzta a tengelyt, szakértő szemmel megnézte a pörkölt malátát, és bólintott. Meghúzta a fogantyút, és a görgőkön a parázson túlra csúsztatta a fekete gömböt. Egy kis kalapáccsal óvatosan kilazította az árat, elfordította a kallantyút, és ömlött a fekete rostélyre a forró pörkölt maláta. És szétfreccsent a maláta illata. Most már biztos kiért a térre. És a járók elők a sörgyár felé fordulnak, amelynek közepén elégedetten dünnyög az öreg aszaló, és közben fekete kaparóval kaparja a pörkölt malátát. Pepin bácsi a szurok kemencénél állt, és rám mosolygott. Bőrkötény volt rajta. Tompán dübörgött mögötte a kemence. Úgy át volt forrósodva, majd felröppent, mint valami Vernéből való fantasztikus rakéta. Olyan iszonyúan szép volt ez a Pepin bácsi mögött sziszegő láng, hogy körülnéztem, de nem csodálta senki ezt a parádét. Jött a kádárműhely főnök, és elkezdte leereszteni a pallón a Pepin bácsi lába elé a hordókat. Pepin bácsi mindegyiket megfogta, a térdére dobta, aztán ráültette a szórófejre. Megnyomott egy lábpedált, és a hordóba belefröccsent a forrásban levő szurok. Pepin bácsi leemelte a hordót, és szabad esésben elengedte, és a hordó lassan elgurult, és a töltő nyilásból kékes füst folyt ki. És kék masnit vont a hordó köré, mint amikor a rabbi a karjára csavarja a szent szíjakat. És amikor lent megállt a hordó, egy kádársegéd megfogta, vagy egy rugással beirányította, és a hordó ráült a sánc forgó tengelyére, egyik hordó másik után, most minden hordó forgott, és úgy vette körül őket a kék füst, mint az a karika, amely a szent férfiak feje körül rugózik. Néztem, és mint mindig a tűzzel végzett munkát figyelek, szomjas lettem. A szájpadlásomhoz ragadt a nyelvem, és nyál helyett csak olyan cigarettapapírok voltak a számban. Fölemeltem a pintet, és megijedtem, a pint majdnem fölrepült. Azt hittem, hogy még nehéz lesz a sörtől, de könnyű volt, mert már megittam belőle a sört. A serfőzőmester helyettes úr legugolt, kivette a kezemből a pintet, nevetett, és bement az erjesztőkamrába. Tudtam, hogy most egy nagyot csapol nekem, most aztán színültig tölti. Lehet, hogy félig ászok sört csapol a pléjedénybe. Aztán feltölti fekete gránáttal, az ilyen vágott sör, az egy olyan dicsérő morgást idéz elő az egész testben. A belga heréltek csapkodtak árpa színű farkukkal, és nyerítettek. A kocsis kijött az erjesztőkamrából, 2 pléjedény volt nála, és mind a 2 lónak adott egyet. Foguk közé vették a pléjedényt, meghúzták a kantárt, és ittak, és ahogy ittak, úgy emelték fejüket egyre magasabbra, hogy utolsó cseppjéig beléjük folyjon a sör. És mikor mind megitták, ledobták az edényt, és boldog nyerítést hallattak, és kapáltak a patájukkal, és alig látható szikrák pattogtak a patkójuk alól. A kocsis nevetett, és felém bólintott. Az a divat a Herceg Hotelban kezdődött. A katonák valami szerkentyűket hoztak, az iskolaigazgatók már reggel 6-kor összegyűjtötték a tanulói ifjúságot, és csatlakoztak az összes testületek, és az idő haladtával kíváncsiak sora kígyózott befelé a hallba. A katonák olyan kagylót tettek minden polgártárs fülére, mint amilyen a telefonon van, és korgás hangzott fel a hallgatóban, aztán fúvós zene, folyton az, hogy Colin, Colin, de egy cseppet sem volt szép az a zene, olyan volt, mint a agyonnyúzott gramofon lemezről szólna. Csak hogy azt a zenét Prágában játszották, és a levegőn át, drót nélkül úgy fűződött be a kagylófokán, mint a cérna, egészen a mi városunkig. És aki már hallotta, az mind úgy ment ki a hotel hátsó bejáratán, hogy egészen el volt kábulva attól a hallástól, attól, hogy nincs drót, ami idehozná a Kmoh Colini rezes bandáját. És mindenki haladt előre az állampolgárok sorában, abban a sorban, mely átkígyózott az egész téren, egészen a fő utcáig, el egészen a Svoboda úr pékségéig, és aki még nem hallotta a rádiót, és látta, milyen átszellemült és csodálkozó arccal jönnek ki azok, akiknek már megadatott a forradalmi találmánnyal való találkozás, az mind egyre jobban örült, ahogy haladt előre a sorban, mely kigyózott befelé a Herceg Hotelba. Herzog úr a divatcikk kereskedő, aki szeretett szórokolni, mindjárt hozatott egy staflit a tanulólánnyal, felállt a staflira, és magyarázta a polgártársaknak. Jó emberek, az, amit mindjárt hallani fogtok, olyan találmány, amelyért harcolni fog iparpártunk, hogy egy-két év múlva eljusson minden háztartásba, minden családba ez a szerkezet, a lehetőség szerint olcsón, hogy ne csupán zenét hallgathasson otthon mindenki, hanem híreket. Nem akarok elébe vágni a fejlődésnek, ám de ez a találmány azt eredményezheti, hogy nem csak Prágából hallunk majd híreket, hanem talán még Brünnből is, zenét talán még Pilsenből is, sőt, ha nem vagyok szerintelen, híreket és zenét Bécsből, harsogta Herzog úr a staflin. A stafli mellett haladt el Kordéval és segédjével Zalabá úr, aki a szenet és a fát szállította házhoz a városban, és hogy meghallotta szónokolni Herzog urat, szólt a segédjének, hogy billentse meg a kordét. Felszaladt a spriclédelen a tetejére, és Herzog urra mutatott és mennydörgött. Látjátok a kis polgárt? Csak a kóceráljára gondol. Polgártársak, ez a találmány nem csak városok között, hanem a nemzetek között is képes megteremteni a kölcsönös megértést. Mi úgy fogadjuk a rádiót, mint az egész emberiség segítőtársát. Megértést minden kontinens, minden faj, minden nemzet fiai között. Kiabálta Zalabá úr az ég felé emelve kezét. Segédje pedig a kordér útján állt, és meglátva egy eldobott csikket, nem tudta megállni, hogy oda ne szaladjon és föl ne vegye, de a kordér felbillent, és Zalabá úr a kövezetre esett, éppen csak, hogy el tudtam ugrani. Amint meghallottam a prágai rezesbanda és a Herceg Hotel beli fülem közötti megrövidített távolságot, mindjárt hazakarikáztam, levetettem a szoknyámat, az asztalra tettem, fogtam egy ollót, és térd magasságban levágtam az anyagot. Annyi maradt, hogy gondoltam magamban, a varrónőm bolerót csinál belőle. Mindjárt fogtam egy tűt, beendlíztem a szoknyát, és szinte lázasan húztam föl. Mindjárt beléptem a tükörbe, és ott láttam. 10 évet fiatalodtam attól a távolság rövidüléstől. Megfordultam, és mindjárt láttam, hogy a harisnyakötőnek sokkal magasabban kell lennie, és egészen határozottan láttam, hogy most szép csak igazán a lábam, hogy azok a szép árnyékok a térd alatti inak között, az Istennek azok a barna új lenyomatai nagy meglepetést és lelkesedést lesznek képesek kiváltani, de a polgárok nagy felháborodását is, és főleg a francinét, aki, ha meglát így, a feje bubjáig elpirul, és kijelenti, hogy egy rendes nő nem hordja így a szoknyát. Kiszaladtam az udvarra, és felugrottam a biciklire, és kimentem a sörgyárból a kereszthez. Olyan kellemes húzat lengte körül a térdemet, benyúlt a harisnyakötőmhöz. Sokkal simábban ment a pedálozás ebben a megrövidített szoknyában. Csak az zavart, hogy félkézzel kellett fognom a kormányt, mert a másikkal folyton a szoknyámat kellett lehúzigálnom, mert fölcsúszott, ahogy mozgott a térdem. Most a Horzsátevből jövő országút felől felbukkant Kropácsek úr egy indián motoron. Kropácsek, mint mindig, az oldalkocsiban ült, és fél lábbal kormányozott, és félkézzel adagolta a gázt. Szerettem nézni, mikor berúgta a motort a sörgyárban. Alig, hogy elindult, már ült is át az ülésből az oldalkocsiba, szétterpesztette a lábát, és két oldalt kirakta, mint a fürdőkádban. Úgy ment kényelmesen hazafelé. Szóval a Kropácsek úr, ahogy ránézett a kanyarban a mesztelen térdemre, elfelejtett kormányozni, és beszaladt egy cseresznyés kertbe. Ebben én jó jelet láttam, és hajtottam át a hídon, és csak a Herceg Hotelnál lassítottam. Lassan haladtam el a találmányra váró sor mellett, mely találmányról Kukka igazgató úr kijelentette. Nem tudom, de ez a szerkezet nem hozza meg a boldogságot az embereknek. És mintha senki nem örült volna annak, ami a Herceg Hotelban várt rá, az én térdemre koncentráltak, az én megrövidített szoknyámra. Senki nem nézett többé a hotel bejárata felé, utánam fordultak, Kupka igazgató úr rám mutatott az esernyőjével, és azt mondta az esperes úrnak: íme az első következmények. De az esperes úr meghajolt előttem, és azt mondta: a gömbölyű női tét a Szentlélek másik neve. Megálltam a cukrászat előtt. Mielőtt letettem volna a lábam a kövezetre, összefogtam a hajamat, hogy ne gabajodjon bele a drótokba. A falnak támasztottam a biciklit, és ahogy a járdán mentem, az volt az érzésem, hogy fürdőruhában vagyok. A cukrászatban becsomagoltattam Navrati úrral 4 krémrólót. Egyet kivettem, és előre hajoltam, nehogy a blúzomra szórodjon a leveles tészta. És amint mohona számba toltam a krémrólót, mindjárt hallottam a franci hangját, hogy egy rendes nő így nem eszik krémrólót. Navrati úr óvatosan mosolygott, mert nem volt foga. A kirakat mellett álltam, csak hadd lássák a nők a sötét boltból a sziluettemet. Navrati úr átadta a kék spárgával átkötött csomagot, fizettem, és Navrati úr kinyitotta előttem az ajtót, és megfogta a hajamat az induláshoz. Futott egy kicsit mellettem, míg el nem kapta a hajamat a légára. Teljes erőből tapostam a pedált, félkézzel kormányoztam, a másikban azt az édes csomagot tartottam, és felfelemelkedett mögöttem a hajam. Úgy, ahogy a gőzmozdony regulátorának emelkednek fel azok a szép sárga részgömbjei, ha növeli a fordulatszámot. Látszólag folyvást az út közepét néztem, de mindkét járdán láttam az emberi szemeket. Az emberi szemek minden fajtáját, a csodáló szemeket és azokat a pillantásokat, amelyeket gyűlölettel vetettek térdeimre, melyek felváltva emelkedtek föl, mint a bütykös tengely csukói. És amikor a sörgyárba értem, mindjárt az istállókhoz mentem. Szaladt elében Mucsek, a jó kiskutya, csóvált azt a hosszú farkát. És mikor lehajoltam, szemét behunyva nyalta a kezem, én pedig bementem a fészerbe a kis baltáért. Kibontottam a csomagot, és kínáltam a Mucseknak a krémrólót. Először nem hitte el, de látva, hogy nevetek, neki látott a krémrólónak. Én meg azon morfondíroztam, mennyit kéne levágnom a Mucsek farkából. Mögé állítottam egy tuskót, megfogtam a Mucsek farkát, és a tuskóra tettem. De Mucsek megfordult, erre megsimogattam, és adtam neki még egy krémrólót. Mucsek tejszínhabos pofával megnyalta a kezemet baltanyenestül, és neki látott a második krémrólónak. Én megigazítottam a hasában a Mucsek farkát, és egyetlen csapással levágtam a hosszabbik felét. Mucseknek elakadt a lélegzete, a krémroló fele benne volt, de a farkában a fájdalom alig, hanem olyan nagy volt, hogy Mucsek vomitásban tört ki, és forgolódott, és cukorhabbal teli pofával kapkodott a fark csonkja után. Folyt belőle a vér. Mucsek azt hitte, hogy valaki más volt az, nem én. Váltakozva nyaldosta a kezemet és a farok maradványt, simogattam és vigasztaltam. Mucsicsek, egy pillanat az egész, hanem aztán szép fiú leszel. Ez a divat, ennek meg kell lennie. Ide néz. Felegyenesedtem, és megmutattam neki, hogy nekem is megvan rövidítve a szoknyám. De Mucsek iszonyú sírásba fogott, és láttam, hogy keveset vágtam le abból a farkincából. Le kéne vágnom még egy darabot. De Mucsek hallani sem akart már rövidítésről. Oda tartottam a farkát a tuskóra, ígértem, hogy az összes krémrulót nekiadom, és még veszek is neki. De Mucsek kitépte magát a kezem közül, szájába vette a levágott farokmaradványt, és futott vele az irodába, és ahogy jöttek kifelé a kocsisok, beszaladt a könyvelésbe. A következő pillanatban Francin szaladt ki az irodából, egyik kezében 3-as számú redisztollal, másikban a farokdarabbal. Mucsek az utolsó lépcsőfokról ugatott a fészer és az ólak irányába, ahonnan biciklin közeledtem. És mikor az iroda elé értem, behajtott a sörgyárba Gruntorát doktor úr. Az elnök úr csődörének már le volt vágva a farka, és megnyírva a sörénye. A doktor úr leugrott a bakról, odadobta a gyeplőt a kocsisnak, a szoknyámra nézett és kijelentette: minden le lesz rövidítve, és egyelőre nem látni a folyamat végét.
2: Szóval, gondnok úr, lerövidítjük a munkaidőt, a jövő héttől felére rövidül a szombat, vagyis 12-ig tart a munka. A vendéglősök közti távolságokat úgy rövidítjük le, hogy utánok megyünk. Eladjuk a maga Orionját, és veszünk egy autót, az lerövidíti az időt, és meghosszabbítja a teret a nagyobb sörfelvásárlás számára. Iván, kiáltott Gruntorát doktor úr a kocsisra, adja ide a dobozomat, hadd kötözzük be a kutyust, hogy elálljon a vérzés. Ezen a délutánon Francin bement Prágába az Orionján. Kihasználtam az alkalmat, és munka után bementem Pepin bácsihoz a személyzeti szobába. A felgyújtott lámpa alatt Pepin bácsi éppen kezet emelt egy óriás termetű sörgyári munkásra, aki térdepelt, és így volt épp akkora, mint az álló Pepin bácsi. Ám de a bácsi fenyegető arcot vágott és üvöltött.
1: És ha nem tudok uralkodni magamon, és ha behúzok egy olyan osztravait...
2: Az óriás termetű munkás kezét összekulcsolva könyörgött.
3: József úr, ne juttassa özvegységre a feleségemet, és árvaságra a gyermekeimet!
2: A körben álló sörgyáriak csendesen nevettek. Akik nem bírták tovább, kiszaladtak a folyosóra, és ott álltak arccal a falnak fordulva, és ököllel verték a vakolatot, és hörögtek nevettükben. Mikor kifuldokolták magukat, berohantak a személyzeti szobába. Pepin bácsi terpezben állt a villanykörte alatt, és kiabált.
1: Most pedig lássuk, ki az erősebb!
2: Rávetette magát az óriás termetű munkásra, az hagyta magát. Pepin bácsi egy Nelsonnal leszorította, aztán megpróbálta két vára fektetni a munkást. De a munkás felegyenesedett, és fellökte a bácsit, és ráfeküdt. Mindenki kiabált és tapsolt körülöttük. De Pepin bácsi nyakon ragadta a munkást, az már-már hagyta magát lassan két vára fektetni, de az utolsó pillanatban feltérdelt, a bácsi most dupla Nelsonnal próbálkozott. A munkás felegyenesedett, és vitte körbe a bácsit a szobán úgy, mint egy kisgyereket. De Pepin bácsi lelkesen kiabált.
1: Én elsöprő győzelmet aratok, mint Fristenszki!
2: A munkás megint letérdelt, és bácsistul bukfencet vetett. Csak most vettem észre, hogy mindkét birkózó hosszú fehér alsónadrágban van. A bokájuk ígér, és a bokájuknál zsinórral van megkötve. Az óriás sörgyári munkás, ahogy bukfencet vetett, ráfeküdt Pepin bácsira. A fején feküdt, de a bácsi ezt kiabálta.
1: Atyafő, hiába minden, vasmarokkal fogom magát!
2: De az óriás sörgyári felegyenesedett, elkapta Pepin bácsit a bokájánál meg a nyakánál, megforgatta, aztán lerogyott vele. De Pepin bácsi üvöltött.
1: Most jól odavágtam, mint a Fristenszki a négert!
2: Aztán a munkás elgyengült, Pepin bácsi vállon ragadta, mire a munkás nem bírta tovább nevetés nélkül, és nevetett, és csorgott a könnye. A bácsi két várra fektette, a maláta mester úr pedig letérdelt és bejelentette. József úr megint öngyőzött. A birkózók fölkeltek, a bácsi meghajolt és mosolygott. Meghajolt azok előtt a tömegek előtt, amelyeket egyedül ő látott maga körül. Holnap pedig visszavágó lesz, mondta a maláta mester úr egy pléjedénybe rejtve arcát. Józsin bácsi, szóltam. Jöjjön be egy percre, és vegye kölcsön a fűrészt, jó? Pepin bácsi lihegett, bólogatott, ledobta vaságyáról a takarót, az egész fehér neműje és minden ruhája ott volt az ágy végében. Most arrább gurította a fejpárnát, amely teljesen ki volt zsírosodva a fejrésznél. A párna alatt mindenféle dobos, spulnit és meg annyi furcsa, fölösleges apróságot tartott. Megtalálta köztük a kulcsot, kinyitotta a szekrényt, és kivett belőle egy papírzsákot. Az volt ráírva, hogy Alois Schisler, kalapos és szűcs. És kivett belőle egy gyönyörű fehér tengerész sapkát, aranyzsinórokkal és aranyal odahímzett emblémával, Viribus Unitis.
1: Ezt a Schisler apó varta nekem, másnak nem csinálná meg, csak nekem!
2: Így szólt, és föltette azt a szép fehér tengerész sapkát. És úgy állt ott alsó nadrágban, háta mögött a széthányt ágy, a szétrúgdalt fehér neművel és ruhákkal az egyik végében, és a halom fölösleges furcsasággal a másik végében. Józsin bácsi, mondtam, milyen szép ágya van, varrok rá magának húzatot is, jó?
1: Várjon, ha akar!
2: Felelte a bácsi, és gyorsan felöltözött. A malátások álltak meg ültek, a padlót nézték, és nem tudták, mit mondjanak. Sőt, úgy látszott, sajnálják, hogy betolakodtam a Pepin bácsival folyó szórakozásba. Pedig az az ő szórakozásuk volt, és nekem nincs itt semmi keresnivalóm. Hogy köztem és köztük ugyanolyan különbség van, mint aközött a személyzeti szoba között, ahol 8-an laknak egy rakáson, és az én 3 szobakonyhám között, ahol Francinnal lakom, a sörgyár gondnokával, aki talán a sörgyár igazgatói székig viszi. Míg viszont ők mindig aszalók és serfőzők maradnak, a nyugdíjig, a haláluk napjáig. Pepin bácsi becsukta a szekrényt, és sugárzott a sapka felett való örömében, mert olyant csak egy tengerész kapitány visel, vagy az első tisztje. Jó estét, uraim! Mondtam, és kimentem a személyzeti szobából. Mielőtt még átvergődtünk volna a malátázó sarkánál száguldó szélviharon, gyengülni kezdett a sörgyár meg az istáló sarkain égő villanykörték fénye, mintha a húzat kifújná belőlük a villanyáramot. A bácsi sapkája úgy fény lett, mint a petróleum lámpa tejüvege. 2 kézzel kellett erősen fognia a sapkát, hogy el ne ragadja tőle a viharzás. Sőt, az volt a benyomásom, hogy Pepin bácsi már-már fölemelkedik, mint annak idején az én frottírfürdőlepedőm. És pontosan tudtam, hogy Pepin bácsi nem hagyná a sapkáját, inkább felrepülne vele cikcakban a sötétbe, a sörgyári kéményekhez és szélkakasokhoz. És amikor lámpát gyújtottam, és a bácsi kihozta a kádárműhely főnöktől a fűrészt, felfordítottam a széket, és a bácsival megrövidítettük a lábait. Nem sokkal, csak 10 centiméterrel. Mindegyik lábnál külön lemértem szabó centiméterrel. Mikor oldalára fektettük az asztalt, azt mondta Pepin bácsi.
1: Tudja mit, sógorasszony? Mit szöszmötöljön itt folyton avval a centiméterrel? Levágunk az egyik lábából, aztán azt a levágott darabot oda tesszük a következő lábához, így csak vágunk és nem mérünk.
2: Elnevettem magam. Pepin bácsi maga olyan okos, hogy rendőrnek kéne mennie. A Pepin bácsi ordításban tört ki.
1: Hagyjon békibe a rendőrséggel! Adolf bácsi csak egy hónapig volt náluk, mindjárt az elején befogták egy tahinírer üldözésére, körülvették a házat, és mikor bementek a konyhába, hát csak a vénasszony jutott, azt mondja a detektívek vezetője, hol van az örege? Ha megmondja, hogy elment fatönkökér, a vezető belerúgott a szobajtóba, hát látja a nyitott ablakon át, hogy a tahinírer rohan a domboldalon, azt vezényelt előre! Az Adolf meg elsőnek ugrott ki az ablakon, nyakig belerepült a trágyalébe, de kimászott és revolverrel lődöztek az erdőbe, és bekerítették a tahinírert, annak is volt revolvere, akkor rá akarták beszélni, hogy dobja el, mire a tahinírer is, hogyha egy lépést tesznek, öngyilkos lesz itt nekik, akkor a parancsnok 1 óra hosszat győzködte a tahinírert, hogy egy enyhítő körülmény lesz, és ő maga kezeskedik, hogy csak 1/2 évet kap, a tahinírer eldobta a revolvert, a parancsnok nagygarra a bilincsbe verte, és vitték az autóbuszhoz. Az Adolf is föl akart szállni, de azt mondták, hogy ilyen trágyalésen nem lehet. Hát gyalog ment egészen Osztrava határáig, és ott kidobták a villamosból. Hát gyalog kellett mennie hazáig, otthon meg a szállásadónője nem akarta kimosni a ruháját. Erre elvitte a tisztítóba, és kapott egy cédulát. Azt mikor 2 hét múlva érte ment a ruhának, annyi ember volt ott, meg egy csomó ismerős kisasszony, és amikor az Adolfra került a sor, a vezetőnő elvette tőle a cédulát, és mikor visszajött, vörös volt, és visszadobta Adolfnak a csomagot, és rákiabált, ha összeszarta magát, akkor mossa ki maga, és szégyenbe ment haza.
2: Beszélt a bácsi. Én mosolyogtam, és nyiszáltuk az asztallábakat. A Pepin bácsi útmutatása alapján rövidítettük meg 10 centiméterrel őket, közben Pepin bácsi beszélt.
1: Ilyen pehje volt Adolfnak. Egyszer ment a vendéglő mellett, részek fogászok voltak benne, és meghívták Adolfot, és mikor egy jót ivott, és örült, hogy megint szeretik az emberek, akkor az egyik fogász se szó, se beszéd, részegségében kihúzta a másik fogász előső fogait, és hogy az Adolf is részeg volt, hát az, akinek kihúzták az előső fogait, az meg kihúzta az Adolf összes hátulsó fogait. Még őrült szerencséje volt az Adolfnak, hogy nem miskáról rúgtak be akkor abba a vendéglőbe.
2: Az biztos kutyául fájt volna, mondtam az utolsó lábhoz illesztve a levágott darabot, és vidáman magdaltunk tovább, és Pepin bácsi mesélt.
1: De aztán gyakorlatozni vitték Adolfot, és valahol a fenébe, Túróczentmártonba volt, és ott is, mert hogy az Adolf bácsi kitanult masinista volt, hát gőzteherautót adtak neki, és az egyik ottani, egy őrmester a katonai újságot olvasta, és az állt benne a körrendeletbe, hogy Hebben hengerelni kell a kaszárnya előtt az országutat, mindjárt parancsot meg relutumot adott Adolfnak, és Adolf bácsi térkép után elindult a gőzteherautón Hebbe, ez tavasszal volt, és Adolf egész nyáron át csak Szlovákián ment át, és ősszel átlépte Morvaország határát, és egyre lassabban ment, mert vasárnaponként hazajár. És mikor egész ősszel Morvaországon ment át, titokban odaszólt a Túróczentmártoni kaszárnyába, de ott azt mondták, hogy az őrmester fölakasztotta magát, mert ágyút találtak a főtéren, és senki nem tudta, kitette oda, mire bevitték a raktárba, és ott az az ágyú létszámon felüli volt, így hát az Adolf ment keresztül a gőzteherautóval egész Csehszlovákián, tavaszon megérkezett Pilsenbe, de nem volt szene, avval a fával kellett fűtenie, amit összekódult, de sok embernek elégette a kerítését, kivált, ha messze volt az erdő, és attól volt csak nagy késése Adolf bácsinak, hogy tulajdonképpen végül csak egyetlen napot ment hetente a gőzteherautóval, mert 3 nap volt hazamenni vasárnapra Osztravába, és megint 3 napig ment vissza a gőzteherautójához, és így ért nyáron Hebbe Adolf bácsi a garnizonhoz, és ott bezárták mindkettőjüket, a gőzteherautót meg Adolfot, és mikor kiderült, miről volt szó, Adolf bácsit Kosumberg várába küldték katonai őrszemnek, és hogy nem volt hova utazni, a Kosumbergben unalmában beleszeretett egy idegen vezető lányába, aztán elvette és folyton ott állt őrt a puskájával, de 3 év múlva kiötőte, hogy alig ha nem megfeledkeztek róla, és levette az uniformist, a puskát a sarokba tette, és azóta is idegen vezető.
2: Pepin bácsi fölegyenesedett, és leesett az utolsó deszkacsonk. Fogtam a lámpát, és elvittem a kredencre, hogy lássam, milyen lesz a 10 cm-rel megrövidített asztal. És amikor felállítottuk az oldalára fektetett asztalt, elhűltem, és kiguvadt a szemem. Bementem a konyhába, 1 percre megálltam a küszöbön, és néztem a sörgyár kéményét a gyümölcsös kert fakoronáin át, és 1 perc múlva visszamentem. Pepin bácsi az ujjait babrálta. Mit lehet tenni? Nincs mit tenni, Jozsin bácsi. Hozza ide a könyvespolcról Benes Trzebinski összes műveit, jó? És felállítottam az asztalt, amelyből a sötétben levágtunk Pepin bácsival 4x10 cm, ám de azt a 10 cm-es darabot mindig ugyanahoz a lábhoz illesztettük, és 1 lábot rövidítettük meg 40 cm-rel. És Pepin bácsi kihozta az összes műveket, a hiányzó láb alá igazítottam őket, de még nem volt elég, és kiegészítettem Smilovszki Parnassziájával.

0: Mies ei suta.
1: Kertakarua.
2: Jó.
1: Kertakarua.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakarua. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: tábori oltárokat e nagy időkben egy zsidó cég szállította, Móricz Máler Bécsből, amely a legkülönbözőbb misekellékek és kegyszerek gyártásával foglalkozott, így például rózsafűzérekkel és szentképekkel is. Megfelelő fantázia nélkül nem lehetett volna megállapítani, hogy tulajdonképpen mit is ábrázoltak az oltár három részére festett képek. A galambon egészében véve semmit sem ronthatott el a festő. Odamázolt valami madarat, ami épp úgy lehetett galamb, mint fehér gyöngytyúk. Az Atyaisten viszont úgy nézett ki, mint egy vadnyugati rabló vezér, akit valami hátborzongató film mutat be a közönségnek. Ezzel szemben a fiúisten vidám fiatalember volt, csinos kis pocakkal és valami fürdőnadrágszerű ruhával. Sportember benyomását keltette, nagyjából. A keresztet olyan eleganciával tartotta a kezében, mint egy teniszütőt. Messziről azonban mindez összefolyt, és olyan volt, mintha éppen egy vonat futna be az állomásra.
1: Emiatt a csoda miatt még meggyűlhet a baja. Egy dívány tetszett vásárolni, nem egy oltárt. Ez a dolog a kincstár tulajdonát képezi. Jobb lett volna, ha nem tetszik bedőlni annak az angyalnak. Szorzsban is. Kiszántott egy ember a mezőn valami kelyhet, ami egy templomrablásból volt. És az is az Isten újját látta benne, és elvitt a plebánusokhoz, aki mindjárt a csendőrökért küldött. És ezt az embert elítélték templomrablásért.
2: Jézus Mária, tiszt urak!
1: Legjobb lesz, ha eltetszik jönni velünk a plebánushoz, hogy adja vissza nekünk a kincstári tulajdont. Egy tábori oltár az nem macska vagy fuszekle, amit oda lehet ajándékozni, akinek tetszik.
3: Dicsértessék!
4: Jó reggelt! Ez az ember behozott ide magának kollégám egy összecsukható tábori oltárt, amely a kincstár tulajdonát képezi. Egy bőrdiványban találta, amely bőrdivány...
3: Élem, egy tábori oltár nem való bőrdiványban.
4: Ez egy katonai tárgy, és még kevésbé való egy olyan sekrestyébe, ahova csupa civilek járnak. Jobb lesz, ha nem vitatkozik velem a kolléga úr. Gyerünk, Svejk, fogja!
5: Igenis.
4: Az lesz ott az az ordinári tarka. Vegye a hón alá és alá szolgálja. Sietünk! Egy tábori mise az nem vicc. Fele az ilyen csuhásokban.
6: Itt a mise, úr. Svejk!
5: Itt van, jelentem alásan.
6: Adja ide!
5: Tessék!
6: A fenébe! A minisztrásról meg megfeledkeztem. Tud maga minisztrál is, Svejk?
5: Én? Még sose próbáltam, de hát háború van, feldkurátor. És a háborúban az emberek sok mindent csinálnak, amiről nem is álmodtak. Mikor azt tetszik mondani, hogy Dominus Vobiscum, én rávágom azt a nyavajás et cum spiritu tuo-t, és majd kerülgetem a feldkurátorat, mint macska szokta a forrókását. Megmosom a kezét, és bort töltök a kancsóba.
6: Jó van, de én nekem ne adjon semmiféle vizet. Inkább töltsön mindjárt a másik kancsóba is bort. Legfőjebb fröccsöt. Aztán majd figyelmeztetem, hogy jobbra menjen, vagy balra. Ha egyet füttyentek, balra megy. Ha kettőt, jobbra.
5: Egyet, balra, kettőt, jobbra.
6: A misekönyvvel segre sokat cipekedjen. Különben is készről hely az egész. Nincs lámpaláza.
5: Én semmitől se félek, feldkurátor. Feldkurátor, a minisztráns ugyanolyan felekezetű kell legyen, mint a pap, akinek minisztrál?
6: Persze. Különben nem volna érvényes a mise.
5: Az pech, jelentem alásam, mert én felekezeten kívüli vagyok.
6: Nem baj. Húzza meg. Jól van. Érezze úgy magát, hogy visszatért az egyház kebelébe. Katonák! Máma, mi? Ti elindultok a frontra, és a többi. Most forduljatok az Úristenhez, és a többi, na persze. Nem tudjátok persze, milyen sors vár rátok, és a többi. Nem akarlak benneteket sokáig feltartani. Nem. Svejk, nem. Hanem...
1: Most akkor merre? Balra?
6: Szívünk mélyén vezessen győzelemre! Na persze! Mindenkinek a legjobbakat kívánom! Fizetni? Volt egy feketém!
7: Et cum spiritu tuo!
6: És a többi! És a többi!
8: Rosszul van? Kacz, atya! Jó magam, szívesen segítek!
6: Egyedül is elintézem, kolléga! Úgy is szabad levegőr akarok lenni, mert máma szörnyen fáj a fejem. Imához!
9: Csodálom, hogy nincs magánál a falon feszület. Hol szokott a breviáriumból imádkozni? És úgy látom, szent kép se díszíti szobája falait. Azok milyen képek?
6: Az ott, kollégám, balra a Zsuzsanna meg a vének. Alatta a meztelen nő. Régi ismerős. A breviáriumot kint tartom a konyhában. Svejk!
10: Parancs!
6: Hozza be és nyissa ki a harmadik oldalon.
10: Igenis, a harmadik oldalon.
6: Az a japános kép, amit balra tetszik látni, az egy gésa és egy öreg japán.

0: Fele jó bor, ugye?
1: Úgy látom, ön káromkodik.
0: Szokás kérdése. Néha még Isten káromláson is kapom magam. Isten fáját, hétszentségét, a Szűz Máriáját, ilyesmiket. Na, tessék, kolléga úr, hallgatom.
1: Nos.
0: Na, hallgatom. Na, egy kortyot. Na.
1: Köszönöm, egy kortyot.
0: Na, gyerünk, kettőt.
1: Isten nevében.
0: Engem érdekelnek az ellenvélemények is. Hallottam, hogy ön egyszer tévedésből sertéskotlettet evett pénteken, és kitetszett menni a klozetra, és letetszett dugni az ujját a torkán.
1: De egy kortyot még.
0: Na, jó, persze. Én is hittnék a maga helyébe. Hát én ettől nem félek, meg a pokoltól sem. Az egy jó móka lehet. Na, még egyet. Na, gyerünk.
1: Egyetlen egyet.
0: Sokkal izgalmasabb, mint a paradicsom. Higgy el! Ahol az angyaloknak repülőgép propeller van, az se.
1: Fenekükben. Micsoda szavak.
0: Hogy ne dolgozzák nagyon magukat a szárnyukkal. Schweik!
2: Igenis.
0: Töltsön egy konyakot a feldkurátúrnak. Nem érzi jól magát.
1: Nem iszom. Többet. Nem iszom. A vallásosság, barátom, a vallásosság. A vallásosság észszerű megmondásból fakad.
0: Na.
1: Már most, aki nem hisz a Szent Háromság létezésében...
0: Még egy konyakot, Schweik. És meséljen valami ájtatossat a feldkurátúrnak, hogy magához térjen.
3: Jelentem, alánság feldkurátúr. Volt egyszer Vlasinban egy esperes, aki azt olvasta Szent Ágostonnál, hogy aki hisz az antipódusokban, szóval az ellenlábasokban, akik a földgömb ellenkező részén laknak, az elkárhozik. És ekkor ez hivatta a takarítónőjét, hogy ide hallgasson. A maga fia kivándorolt Ausztráliába, ugye? Na hát, Szent Ágoston szerint nincs semmiféle Ausztrália. De a takarítónő mondta, hogy a fia küld neki pénzt, meg levelet. Az csak az ördög szemfényvesztése, mondta az esperes, és vasárnap kiprédikálta a templomba, hogy Ausztrália már pedig nem létezik.
4: Úgyhogy egyenesen a bolondok házába vitték.
1: Locsogás.
4: Még sokan odavalók volnának feldkurátúr téren.
3: Hát például a Benasovi árvaházban az árvák olyan hasmenést kaptak a lurdi víztől, hogy az csuda. És akkor...
5: Maga hallgasson már el! Egy pucer ebben ne szóljon bele!
1: Feldkurátúr, hisz maga egyáltalán az Úristenben?
5: Ha nem, akkor minek ment tábori lelkésznek?
0: Jaj, kedves kollégám, amíg az állam be nem látja, hogy a katonáknak, mielőtt kimennek a csatatérre, semmi szükségük az Isten áldására, addig ez egy jól honorált foglalkozás marad, nem kell bele megszakadni. Se feljebb való, se hadgyakorlat. Olyas valakit képviselek, aki nem is létezik.
1: Nem bírom hallgatni.
0: És magam játszom az Isten szerepét. Ha valakit nem akarok feloldozni, nem oldozom fel. Ha térden állva könyörög is. De ilyen hülye úgyse sok akad. A hét szentség itt neki.
5: Én szeretem az Úr Istent. Én nagyon szeretem őt.
0: Én...
5: Adjon már egy kis bort!
0: Kérjen az Istentől.
5: Isten egy nemes jellem. Egy emelkedett dolog. És puktum!
0: Schweik!
4: Megyek már!
0: Az a kis vörös nőkeres. Nem vagyok itthon.
6: Értettem.
3: Nincs itthon, kérem, a feldkurátúr. A kávéházban tesz...
7: Fúj! Kávéházra van pénze. Az adósságait meg nem fizeti meg. Fúj! És fúj!
3: Uram, ne köpködjön itt neked.
7: Ne köpködök! Csak azért is köpök még egyet! Fúj! Nem szégyelli magát. Egy katonai lelkész.

0: szégyen és gyalázat!
1: Ha maga egy rendes ember, akkor letesz arról, hogy idegen lépcsőházakban köpködjön és randalírozzon. Maga hülye civil!
0: Igen? Hogy nem vagyok én rendes ember? Hát akkor mi vagyok, hallja?
1: Egy szarházi. Nem tudtam, miért lóg a villamosokon az a cédula, hogy földre köpni tilos. Hát most már tudom, hogy maga miatt kívül tágasabb.
0: Ereszen el!
1: Most pedig állomárs!
0: Ereszen el!
2: Állomárs!
0: Az emberek! Mind a ketten! Amilyen a gazda, olyan a szolga!
2: Árs! Az Isten az egy napfényes tűnemény. Ezt senki nem veri ki belőle. Ezt senki. Adjál egy kis bort.
3: Mondd, hogy nem hiszel az Úristenben. Különben nem töltök neked.
2: Nem mondom ezt. És az apró szentekben is hiszek.
3: Hogy kell.
2: Meg a Szent Ludmillát is szeretem. Meg a Szent Bernátot is szeretem.
3: Ajaj.
2: Csak a Szent Szerápiót nem szeretem, mert olyan csúnya neve van.
3: Az legyen le jó.

0: Jaj.
1: Egy kis bor.
0: Akkor nem töltök, ha nem mondod, hogy nem hiszel az Úristenben.
1: De hiszek benne! Én nem tagadom meg őtet.
2: Nem kell a borod. Én is küldhetek borét, ha akarok.
1: Hiszek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenben. Hiszek.
0: Hiszek.
1: Adjatok egy belőle. Adjatok egy belőle, járja.
0: Az Isten lehet ilyenkor. Svejk! Megtesse le ezt a marhát, és adjon neki valami könyvet.
1: Értettem.
0: Ott az ágy mellett a Boccaccio Decameronja.
1: Uram?
0: Tégedet én ismerlek. A Suha Bordélyházból.
3: Uram, közlöm, hogy ön itthon volt. Láttam az ablakból, hogy ön itthon volt. Holott a maga modortalan és bugris pucerra.
0: Hát hol lettem volna, kedves uram? Hitbéli kérdésekről beszélgettem egy kedves kollégámmal. Mit csinál maga, Svejk?
4: Ide teszem ezt a köpőcsészét, feldkurátor, kérem, mert ezzel az úrral már volt differenciám a padlóra köpés miatt.
0: Hagyja minket most, Svejk!
4: Igenis.
0: Ön ugyebár azért jött, hogy pénzt kapjon a váltójára.
3: Igen. És remélem.
0: Ó, igen. Az ember gyakran kerül olyan helyzetbe, hogy semmi egyebe nem marad, csak a remény.
3: Remélem, tábori lelkész úr, hogy az összeg...
0: Hát igen, a remény. Ön szüntelenül reméli, hogy visszafizetek önnek 1200 koronát, mikor összesen a 100 van a zsebembe.
3: Ön tehát?
0: Igen, én tehát.
3: Uram, ez csalás! És felőlem ön lehet akármilyen lelkünk.
4: Feldkurátornak jelentem, hogy ez egy elpusztíthatatlan alak. Olyan, mint a libenyi bósek. Azt egy este 18-szor dobták ki az Exnerből, de mindig visszamászott. Olyan kitartó volt, hogy lehetett volna akár képviselő is belőle. Azt tetszik akarni, hogy kidobjam?
0: Hagyja csak! Készíts elő a köpenyemet! Kávéházba fogok menni.
3: Igen. Uram! Uram, ön gúnytűz belőlem! Beszéljünk nyíltan! Béke időben hagyján! De most háború van, és nekem nagyon rossz tapasztalataim vannak a tiszt urakkal.
0: Nem.
3: Tessék, kérem, tessék! Janhat a hadnagy 700 koronámmal esett el Adrinánál. Werner kapitány a saját katonáival lövette magát agyon Ravaruszkánál.
0: Legénykém.
3: Folytassam.
0: Csak, tessék nyugodtan.
3: Tessék,
0: tessék.
3: Mátyás tábori lelkész 1800 koronámmal elmegy a kolerás barakba utolsó keletet feladni. És meghal! Egy hét múlva egy járványkórházban.
0: Uram, csak a kötelességét teljesítette. Holnap én is megyek utolsó szentséget föladni, alászolgálja. Svejk.
4: Igen.
0: Ha felolvasta a noteszét, dobja ki ezt az urat.
3: Értettem. Hallatlan. Azért folyik ez a háború, hogy kipusztítsa nekem az összes adósaimat.
4: Ne féljen. Majd, ha maga is kimegy a harctérre, akkor imádkozunk magáért a feldkurátorral, hogy tépje szét az első gránát, és akkor minden meg lesz oldva, ahogy a Nuszlei próbek mondta. Most pedig kifelé.
3: Micsoda! Mi nem mozdulok innét, amíg meg nem kapom a pénzemet!
4: Dehogy nem tetszik mozdulni. Ugyanúgy tetszik mozdulni, ahogy az előbb. Csak tessék vigyázni, hogy meg ne tessék ütni magát a lépcsőházban!
0: Hát, mi újság, Svejk?
4: Semmi különös, feldkurátor. Csak az a szigorú feldkurátor. Az elment. Fölébredt és becsavarta magát abba a sárga kínai ágytakaróba. Azt mondta, hogy ő Szent Ferenc, és az álló lámpával a kezében eltávozott. Baj?
0: Nem baj. Nem az a baj, Svejk. Ma valami rendkívüli dolog történt velem. Megütöttem a bankot, és egy ász volt a kezemben. kaptam rá egy tízest, és a bankárnak alsója volt, és addig húzott rá, amíg neki is 21-je lett. És ez így ment, Schweik. Elvesztettem az összes pénzemet. Még a 100 koronát is, amit maga adott kölcsön. És a végén elvesztettem magát is. Úgyhogy maga holnaptól már nem hozzánk tartozik, hanem a Lukás főadnagy úrhoz. Szélellen nem lehet, Schweik.
4: És jó kövér volt a bank. A rossz alapjárás az nagyon bosszantó, de néha még szörnyűbb, amikor túl jól megy. A Nazderáze utcába élt egy Vejvoda nevű bádogos. Az mindig máriásozott, de egyszer belebújt az ördög, és elkezdett 21-ezni. És egyszerűen nem tudott veszíteni. Már csalt is, hogy veszítsen, de nem tudott. Csak nőtt a bank, csak nőtt, és már senkinek nem volt pénze, hogy megüsse, és megegyeztek, hogy cédulákat fognak betenni. De hiába, a Vejvoda csak nyert, csak nyert. A legjobban egy utcakövező káromkodott, aki készpénzben összesen 8 koronát tett be, és egyik cédulát írták a másik után, és Vejvoda már megkért egy kéményseprőt, hogy játszon helyette, amíg kimegy a klozetra, és ő maga szaladt el a patrulyér, és jelentette, hogy itt és itt tiltott hazárdjáték folyik. A rendőrök azt mondták, menjen előre, és amikor visszatért, azzal fogadták, hogy egy medikus elveszített 2 milliót, egy házmester 3-at, és azt is mind ő nyerte meg. És akkor berontottak a rendőrök, és a bankban több mint 500 milliárdról voltak cédulák, tiszta Monte Carlo. Az öregnek meg azt mondták, hogy mint feljelentő megkapja a lefoglalt bank 1/3-át, több mint 160 milliót, de ő beleőrült ebbe. Össze-vissza járkált Prágába, és bombabiztos páncérszekrényeket rendelt. Eltetszik tudni, képzelni? Feldkurátor. Eltetszett aludni a feldkurátor?
0: Eladtalak, kamerád. Gyalázatosan eladtalak. Átkozz el engem, üssél, tűrni fogom. Bedobtalak az oroszlán torkába. Nem bírok abba a jámbor hülye szemedbe nézni, kamerád. Nem bírok. Tépázzál meg! Tessék, üssél meg! Nem számít! Tudod, mi vagyok én? Én egy jellemtelen lator vagyok. Lator.

0: A tiszti szolgai intézmény eredete az ősidők homályába vész. Valószínűleg már makedóniai Nagy Sándornak is volt pucelje. Csodálom, hogy eddig még senki sem írta meg a történetüket. Olvashatnánk benne, hogy Almavér hercege Toledo ostroma alatt nagy éjségében só nélkül megette a tiszti szolgáját. Ő maga számol be erről az emlékirataiban, megjegyezve, hogy a szolgának lágy, porhanyós, könnyen rágható húsa volt, és az íze valamiféle átmenetet képezett a tyúk és a szanárhús között. Sosem felejtem el azt a fogságba esett tiszti szolgát, aki a többiekkel együtt ment Dubnótól egészen a Kijev melletti Darnicéig. Vele volt a saját hátizsákja, azon kívül még 5 különféle kézikoffer, 2 takaró és 1 párna, nem beszélve az egyéb csomagokról, amelyeket a fején vitt. Áj, keservesen panaszkodott, hogy a kozákok ellopták 2 kofferjét. Olyan volt, mint egy eleven szállító kocsi, és még ma sem értem, hogyan bírhatta ki mindezt, a sok száz kilométeres cipekedést, majd az utat. Egészen Taskentig. Ahol végre biztonságba helyezte csomagjait. Ledőlt rájuk. És a hadifogoly táborban belehalt a flektifuszába.
1: Lukás Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy én vagyok az a Schweik, akit a feldkurátúr elkártyázott.
2: Nos, igen. Magát Katz tábori lelkész úr ajánlotta nekem, és szeretném, ha nem hozna szégyent erre az ajánlásra.
1: Értettem.
2: Igen. Volt már 1 tucat szolgám, és 1 sem elegedett meg nálam. Tapasztalataim szerint a tiszti szolga egy alacsonyabb rendű élőlény.
1: Ezt is értettem.
2: Ezt hagyjuk. Figyelmeztetem magát, hogy én igazságos vagyok, de szigorú, és kíméletlenül megbüntetek minden gazemberséget és hazugságot. Megkövetelem, hogy szó nélkül teljesítse minden parancsomat. Ha azt mondom, ugorjon bele a tűzbe, akkor bele kell ugrania, akár tetszik, akár nem. Hová bámul?
1: Főhadnagyónak alázatosan jelentem, az ott egy harci fajta kanári.
2: A tábori lelkész úr azzal konferálta be magát, hogy maga egy nagy hülye, és azt hiszem nem tévedett.
1: Főhadnagyónak alázatosan jelentem, hogy a tábori lelkész úr tényleg nem tévedett. Amikor a tényleges időmet szolgáltam, notórius hülyeség miatt kiszuperáltak. Tőlünk az ezredből 2 embert küldtek el emiatt. Engem és még egy kapitányt, a von Kaunitz urat.
2: Nos, igen.
1: Nos, ez az úr, igen. Kérem főhadnagyúrt, tisztesség ne essék szólván.
2: Igen.
1: Folyton az orrát túrta.
2: Nos, és igen. Aztán... Nálam rendnek és tisztaságnak kell lennie, és nem szabad hazudni nekem. A hazugságot gyűlölöm és könyörtelenül büntetem. Meg vagyok értve?
1: Főhadnagyúrnak alázatosan jelentem, hogy megtetszik értve lenni. Annál nincs is rosszabb. Ha az ember belekeveredik, már is el van veszve. Perzsimov mellett volt egy Marek nevű tanító, aki a Spera erdész lánya után járt, és az erdész megüzente neki, hogy még egy randevú, és sót lő ennek a tanítónak a fenekébe. De csak randevúztak, méghozzá az erdőben. Az erdész persze rajta csípte őket, és épp emelte a puskáját, amikor a tanító elkezdte magát kimagyarázni. És annyira belegabajodott a hazugságba mindenféle bogárgyűjtésről, meg virágokról, hogy a végén ilyettében megesküdött rá, hogy csapdát akart állítani a nyulaknak. Na, erre aztán az erdész már vitte is a csendőrségre. Ha megmondta volna az igazat, csak a sót kapta volna a fenekébe. Úgyhogy főhadnagy úr, a becsületesség, az egy nagyon szép dolog. De vagy például ezeknél a gyalogló versenyeknél, ahogy szokott lenni. Mihelyest az ember svindlizik és szaladni kezd, hogy ugye tovább érjen, ahogy mondani szokták, mindjárt ki is van zárva a versenyből. Így járt egyébként nekem egy unokatestvérem.
2: Nos, akit... igen.
1: Tetszett akarni mondani valamit?
2: Nos, igen. Nálam legyen kipucolva a bakancsa, egyáltalában úgy nézzen ki, mint egy katona, ne pedig, mint valami csavargó civil. Különös, hogy maguk a puccerek nem tudják magukat katonásan tartani. Összesen 1 szolgámnak volt harcoshoz illő külseje, az is ellopta a végén a 10 egyenruhámat és eladta a zsidóvárosban.
1: Igen.
2: Érti, amit mondok?
1: Főhadnagyúrnak alázatosan jelentem, hogy nagyon is értem.
2: Továbbá, senkinek nem szabad beszélnie arról, ami itthon történik, világos?
1: Világos.
2: Hozzám hölgy vendégek járnak. Van, amelyik itt marad éjszakára is, ha reggel nem vagyok szolgálatban. Ilyenkor ágyba hozza nekünk a kávét, ha csengetek, megértette?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, megértettem.
2: Ja.
1: Mert ha mondjuk váratlanul mennék oda az ágyhoz, hát az esetleg kellemetlen lenne valamelyik hölgynek.
2: Igen?
1: Egyszer egyébként, főhadnagy úr, én is vittem fel kisasszonyt a lakásomra, és a takarítónőm épp akkor hozta ágyba nekünk a kávét, amikor hát a legjobban szórakoztunk. Úgy megijedt, hogy az egész hátamat leöntötte. Hát ha tetszik érteni, szóval én tudom, hogy mi való, ha egy hölgy alszik valahol.
2: Jól van, Schweik. A hölgyekkel szemben mindig rendkívül tapintatosan kell viselkedni. A hölgyek... Nos, a hölgyek...
1: Igen?
2: Meg vagyok értve. Nos, ma a szolgálatban vagyok, csak éjszaka jövök haza. Vigyázzon mindenre, és tegye rendbe a lakást. Itassa meg a kanárit, etesse meg az angóra macskát, de mint a szeme fényére. A legutóbbi szolgám ma ment ki a frontra a gazembersége miatt. Meg vagyok értve?
1: Meg.
2: Na, Schweik, rendben van minden?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, minden rendben van. Csak a macska viselkedett pimaszul és fölfalta a kanárit.
2: Micsoda? Hogy?
1: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, én tudtam, hogy a macskák nem szeretik a kanárikat, ezért aztán össze akartam ismertetni őket, és odadugtam a kanárit a macskának, hogy szagolgassa, és szokja meg. Mi nálunk a házban van egy kalapos, akinek majdnem sikerült bedresszírozni a macskáját, és ezt akartam én is kipróbálni. De mire észbe kaptam, ez a dög, ez a majom leharapta neki a fejét, és fucs volt az ismeretségnek. Ha még egy veréb lett volna, Oberleutnant úr, kérem, nem szólnék egy szót se. Ez egy ilyen szép kis kanári, ráadásul harci fajta.
3: Himmelhergott!
1: Én is nagyon leszittem ezt a macskát, jelentem alásan, de hát Isten őriz, hogy csináltam volna vele valamit. És vártam a főhadnagy urat, hogy tessék elhatározni, mit kapjon ezért ez a dög, ez a rühes.
2: Schweik! Maga tényleg ilyen hatökör?
1: Tényleg, Oberleutnant úr, kérem. Kiskoromtól fogva ilyen pechem van. Mindig arra törekszek, hogy megjavítsak valamit, hogy jót tegyek. És sosem jön ki belőle más, csak valami kellemetlenség nekem is, meg a társaságomnak is. Egyébként a Stupart házban évekkel ezelőtt egy macska, még egy papagájt is fölfalt, mert az a papagáj kinevette őtet, és utánozta neki a nyávogását. De a macskáknak borzasztó szívós életük van, úgyhogy ha azt tetszik parancsolni, hogy végezzem ki a főhadnagy úrét, akkor muszáj lesz, hogy az ajtó között törjem ketté, mint az a kalapos mi nálunk a házban. Bár nem is mindegy, hogy milyen az ajtó. Ennek a kalaposnak már a harmadik ajtaja vetemedett el. És a macska meg még mindig...
2: Hatakör! Magának aztán van érzéke az állatokhoz.
1: Oberleutnant úrnak jelentem. Nagyon is van. Leginkább persze a kutyákhoz. Jaj, azokat nagyon szeretem. Mert az egy nagyon jövedelmező üzlet annak, aki el tudja őket adni. Kérem, én adtam el ilyen kutyákat. Persze mindenki mindjárt pedigrét is akart. Úgyhogy muszáj volt nekem hozzá pedigréket is nyomatni. Hogy valami kors dögből, aki mondjuk a kosérzsei téglaégetőbe született, abból az Arnim von Barnheim bajor kutyatelepének a legfajtisztább nemes kutyáját csináljam. És akkor az emberek örültek, hogy egy fajtiszta kutyájuk van otthon, pedig olyan, hogy fajtiszta nincs is, főhadnagy úr, kérem. És az az eladó dolga, hogy a kutya pont úgy nézzen ki, mint ahogy azt a vevő szeretné. Hát például, ha egy tiszta őszkutyát egyéves kölyöknek tetszik akarni eladni, azt először be kell festeni előbb feketére, durranó ezüsttel. Aztán ki kell smirglizni neki a fogát, és nem árt, ha egy kis szilvóriumot is tetszik neki önteni a pofájába. Mindjárt ugrándozni fog ez a nagypapa, és olyan barátkozós lesz, mint egy részeg városi tanácsnok. Oberleutnant úrnak jelentem alásan. Eladni nagyon nehéz dolog. Egyszer, amikor én direkt állatkereskedéssel foglalkoztam, eljött hozzám egy hölgy, hogy vegyen egy papagájt, mert az övét valami kölykök széttépték, a tolla végett. És nekem semmim sem volt otthon éppen, csak egy vak buldog. És hát én 3 órán keresztül győzködtem ezt a hölgyet, mire a papagáj helyett megvette azt a vak buldogot. Mondhatom, nehezebb volt ez, mint egy diplomáciai helyzet. És amikor elment, még azt mondtam neki, na, ennek próbálják kitépni a farkát azok a kölykök. De nem találkoztam többet a hölgyel, mert ez a kutya megharapta ott neki az egész házat, és hát el kellett költözek egy kis időre Prágából.
2: Nos igen, én nagyon szeretem a kutyákat. Néhány bajtársam, aki a fronton van, kutyát tart magának, és azt írja, hogy egy ilyen hűséges, odaadó állat társaságában jól telik a háború. Maga szerint melyik a legjobb fajta?
1: A legjobb?
2: Én persze olyanra gondolok, amelyik társaságot nyújt. Egyszer volt egy szálkásszőrű pincsim, de nem tudom.
1: Én szerintem, főhadnagy úr, kérem, a szálkásszőrű pincsi. Az kedves kutya.
2: Igen.
1: Olyan csúnya, hogy az már szép, és amellett okos is. Arról én sokat tudnék mesélni.
2: Kedves Vejk, késő van. Ki kell aludnom magamat. Bocsánat, szerezzen nekem egy ilyen pincsit. Holnap szolgálatban leszek, úgyhogy lesz ideje utána járni.
1: Igen.
2: Jó éjszakát.
1: Oberlejtnant úrnak jelentem, nem kaptam semmi parancsot a macskára vonatkozólag.
3: 3 nap laktanya fogság. Atréten.
1: Női levél, Oberlejtnant úr, kérem, és az nem várhat. Nagyon egy agilis kisasszony, úgy máskülönben. Nem úgy van, azt mondom, hogy a lakásba tetszik várakozni a válaszra. Azt én nem hagyhatom, mert ez a hölgy teljesen be akar telepedni. Hozzá még 2 kofferrel jött, mint aki hazaérkezik. Egyszer nálunk a Bielcsicki cukrászhoz beengedtek egy embert, és az kirámolta neki az egész ruhásszekrényt. Úgyhogy tessék sietni, főhadnagy úr, kérem. Egy ilyen kényes ügy nem várhat.
2: Tisztára, úrinő. Uramisten, Svejk, adja már ide!
1: Tessék.
4: Lieber Heinrich, az uram üldöz engem, feltétlenül nálad kell vendégeskednem néhány napig. A legényed egy nagy barom, szerencsétlen vagyok a te kandidát. A legrosszabbkor, most, amikor pont jön a micegnél Csrebonyból. Svejk, a hölgy azt írja, hogy maga egy barom. Mit csinált vele?
1: Én semmit se csináltam vele, Oberlejtnant úr, kérem. Én nagyon is illedelmesen viselkedtem. Megmondtam neki, hogy nekem parancsom van az Oberlejtnant úrtól.
2: Jézusom! És mikor jött a hölgy?
1: Elég korán, Oberlejtnant úr, kérem. 9-kor.
2: Most dél van, Svejk.
1: Éppen ezért tessék nagyon sietni a válasszal, Oberlejtnant úr, kérem, mert az a hölgy szegény ott áll azóta az ajtó előtt.
2: Hol volt maga idáig, Svejk?
1: Jelentem, én a főhadnagy úr parancsa szerint a szálkásszőrű pincsi ügyében voltam. És alázatosan jelentem a főhadnagy úrnak, hogy nyomon vagyok, csak még harap.
2: Nem. Maga idáig várakoztatta a nagyságos asszonyt. Jézus Mária, Svejk.
1: Tényleg Jézus Mária, főhadnagy úr, mert az ilyen az nehéz eset. A Vojtek utcába 2 éve egy kárpitoshoz is beköltözött egy ilyen nagyságos asszony, és ő se tudta kitenni. Úgyhogy meg kellett mérgezze a nőt is, meg saját magát is világító gázzal. Áj, a nőkkel mindig baj van, főhadnagy úr, kérem. Na de én átlátok rajta.
2: Maga tényleg egy nagy barom, Svejk. Én most írok egy levelet, és ezt maga futó lépésben elviszi a nagyságos asszonynak.
1: Igen.
2: Megparancsolom, hogy tisztelettudóan és tapintatosan viselkedjék vele, és minden óhaja parancs legyen magának.
1: Igenis.
2: Itt van 100 korona, majd elszámol vele. Vegyen 3 üveg bort, 1 doboz Memphist, és rendelje neki ebédet. Megértette?
1: Igen.
2: Átréten, és futó lépés.
1: Igenis.
5: Az ágy alatt is nagy sajnos, asszony.
6: De brave, szoldát. Az ágy alatt is.
5: Csak nem a baldahint is levegyen.
6: Vegye csak le nekem. És a szőnyegekkel együtt porolja ki.
5: Igenis.
6: De hallani akarom a pufogást, mert különben jelenteni fogom a főhadnagy úrnak, hogy maga... Hogy is hívják?

0: férfias neve van.
1: Igen?
0: József. Finom ebédet hozott.
1: Hát...
0: Na jól van. Ne siessen annyira. Bontson ki nekem még egy üveg bort. Sovájt.
1: Parancsoljon, másos asszony. Szabad töltenem, másos asszony?
0: Tudja, hogy elfáradtam maga miatt, csúnya fiú. Úgyhogy jöjjön és segítsen nekem felhúzni az ágyat. Abban a szekrényben tartja a főhadnagy úr az ágy, nem üt?
1: Jelentem abban.
0: Szeret maga ágyazni. Szövájk.
1: Jelentem. Szeretek.
0: Én is szeretek. Magának azt parancsolta a főhadnagy úr, hogy mindenben álljon a szolgálatomra. Ugye?
1: Jelentem, igen. És hogy a nagysas asszony minden szava parancs legyen a számomra.
0: Akkor igyon velem egy kis bort.
1: Parancsára a nagysas asszonynak. Egészségünkre. A főhadnagy úr nekem a lelkembe kötötte, hogy teljesítenem kell a nagysasasszony minden kívánságát, amit csak kiolvasok a szemlélből.
0: És most mit olvas ki a szememből? József.
1: Jelentem. Azt én nem nagyon merem megmondani a nagysas asszonynak.
0: Meri? Ilyen szemérmes fiú, hogy nem meri? Akkor ne mondja. Mutassa!
1: Főhadnagy úrnak jelente Balázsan, nem tudom, hogy a Kati őnagysága szereti-e a kutyákat, de napokon belül meg lesz a szálkás szőrű, amit rendelni tetszett. Gyönyörű állat. De csak nehéz lesz megkapni.
2: Harapadög.
3: Harapadög.
2: Harapadög.
3: Harap az magával nagyon meg van elégedve, a Kati kisasszony.
1: Azért, főhadnagy úr, kérem, mert én nekem meg van parancsolva, hogy minden kívánságát, amit csak a szeméből kiolvasok...
3: Jó, vasd meg! Csak túl sok van neki!
1: Ajaj!
2: Ami azt illeti, nem bánnám, ha...
1: Alázatosan jelentem, a... jól tetszik gondolni, hogy meg kéne szabadulnom.
2: Nagyságos asszony.
1: Igen, a Kati nagyságos asszonytól.
2: Igen.
1: A legjobb lenne, ha a férje, aki keresi, mint ahogy mondani tetszett. Hát szóval, ha kapna, főhadnagy úr, egy telegramot, hogy a nejének jelenlegi címe, és itt odaírnánk a mi címünket, se szó, se beszéd. Senoriban tavaly egyébként volt egy ilyen eset egy villában, de akkor maga a nő küldte a táviratot, és az ura eljött, és mindkettejüket jó fölpofozta. De ez az úr egy tisztelt biztos nem fog merni kikezdeni. Különben is. A főhadnagy úr egyáltalában nem bűnös. Mert az az asszony a saját szakállára szökött meg. És aztán, ha leesik is egy pár...
3: Nagyon intelligens ember. Komló nagy kereskedő. Táviratozok neki.
4: Jó, okos kutya, okos kutyuska.
1: Na, maradj szépen.
4: A fenébe. Foxy, na jó, maradj.
1: Hogy hívjam? Tényleg Fox voltál? Ez a Max. Max leszel, na?
4: Tetszik neked ez a név? Max. Max bizonyul. Kell egy kis májte. Hiába vonakodsz, úgyis elvesztél.
1: Van pedig Réd is. Most írta meg a Blatnyi. Apád Anheim von Kanzberg, anyád Emma von Trautendorf, apai részről Siegfried von Busenthal családjából, ne?
4: Jó van, nyugodj meg. Hát ha úgy veszük, tulajdonképpen a katonák is minden vannak lopva hazulról. Okos kutya.
5: Parancsoljon, Wendler úr.
6: Overlandet úrnak alázatosan jelentem, itt a dög.
7: Hagyjon most minket, Schweik.
8: Nem látja, hogy vendég van?
6: Igen is, értettem. Fox, vagy Max, vagy Fox. Max, gyere.
7: Parancsoljon helyet foglalni, Wendler úr. Szivart. Kati!
0: Jézus Mária!
7: Kati!
0: Helmut!
7: Kati?
0: Helmut!
7: Hát én nem is tudom, hogy mit mondjak le. Hát.
9: Szivart!
7: Szivart?
9: Szivart!
7: Köszön! Köszön! De... Rövidesen kimegy az első vonalba, főhadnagy úr.
9: Igen, Wendler úr. Rengeteg tisztre van szükségünk el nehéz időkben.
7: Igen. A háború igen sokat ártott a gomló üzletnek.
9: Mikor érkezett, Wendler úr?
7: Ma reggel.
9: Ezért szerencse, hogy összefutottunk. Én ugyanis úgy nappal, mint éjszaka, szolgálatban vagyok. Ergo a lakás voltak éppen egész nap üres, módonban volt, tehát a nagyságos asszonynak felajánlani vendégszeretetemet, itt ugye senki nem háborgathatja prágai tartózkodása során.
7: Igen, Kati határozottan különös asszony, főadnagy úr.
9: Igen.
7: Fogadja a legőszintébb köszönetemet, mint azért, amit értettett. Hát, egyszerre csak eszébe jut, hogy Prágába utazik kúráltatni magát, se szó, se beszél. Én üzleti úton, és amikor hazamegyek, a ház üres, hallatlan. Azt hittette kis hamis, hogyha én úton vagyok, akkor te is utazhatsz. Ennyi. Arra persze nem gondoltál?
9: Bocsánat, Wendler úr, hogy az előbb a térképet nézte, hol hadi helyzetünk állását vezetem napról napra. Csodálkoznék is, ha egy ilyen intelligens úr, mint ön, nem érdeklődne intenzíven a téma iránt. Úgyhogy, ha megengedi, felhívom a figyelmét néhány érdekes körülményre. Parancsoljon ide fáradni. Nos, mint látja, a keleti beszkidek kiváló hadműveleti támpontot képeznek számukra. Egy erős átütés ezen a vonalon, és meg sem állunk Moszkváig.
7: Moszkváig?
9: Moszkváig, de ez azt hiszem világos. Wendler úr.
7: Minden világos, főhadnagy úr. Kati, te most azonnal hazajössz velem. Ötözködj! Jól mondom, főhadnagy úr.
9: Igenis, Wendler úr.
0: De jól vannak. Az okos agyú férfiak úgy bánnak az emberrel, mint egy tárgyal. Öltözködj! Hát mi vagyok én?
7: Megmondjam! Azt akarod, hogy
9: akarom mondani, Wendler úr! Majd elfeledtem ezt a vasútvonalat itten. Ha ezt, ugye, elvágjuk, mely a hídfőt, mint tudjuk, összeköti az ellenség fő védelmi vonalával, akkor a jobb szárny és a Visztula mentén felsorakozott hadsereg között, Wendler úr, megszakad minden összeköttetés.
7: Különös.
9: Valóban, bizonyos fokig egy hídfő.
7: Különös
9: ugye?
7: Egy asszony.
9: Igen.
7: Nagy úr, nem ez az első eset. Ezt megmondhatom. tavaly elutazott egy segédtanítóval. És csak Zágrábban találtam rá. Ebből az alkalomból mindjárt csináltam a zágrebi városi sörgyárral egy kötést 600 zsák komlóra.
8: Nyilván a komló üzletnek igen sokat ártott a háború, Wendler úr.
7: Sokat, főhadnagyon sokat.
0: Na tessék, felöltöztem.
7: Akkor gyerünk innen.
0: Mi lesz a kofferjaimmal, mi?
7: Majd elhozatjuk, Kati. Legfőbb ideje, hogy elinduljunk, ha még vásárolni is akarsz egyet s mást. Hisz ezért jöttél Prágába, nem igaz?
0: Férfiak, férfiak. Csupa júj és pfoly.
7: Főhadnagy úr, hát ajánlom magamat.
8: Wendler úr, részemről a szerencse. Na csak sasszonyom.
0: Strici! Pityáner kis strici!
10: Haj! Főadnagy, hozzám!
8: Ez az eső? Oberleutnant Lukas jelentkezem. Elnézést kérek, hogy nem vettem észre az ezredes urat.
0: Nem vett észre.
10: A katonának, főhadnagy úr, állandóan keresnie kell feje valóját a tömegben. És semmi másra nem szabad gondolnia, mint hogy teljesítenie kell a kötelességét. Mikor elesik a harctéren, a halála előtt is szalutálnia kell. A katona adja bele a lelkét a szalutálásba. Tudja mi az, hogy szalutálás?
8: Jelentem?
10: Nem tudja. Az alacsonyabb rendfokozatú egyének mindig kötelesek tisztelegni a magasabb rangok előtt. Ez a szabály tudtommal még ma is érvényes.
0: Tudja mi az, hogy szabály?
10: Nem tudja. Másodszor pedig, mióta szoktak a tiszturak lopott kutyákkal sétapikálni?
8: Ezt az
10: sír ellopott kutyákkal?
0: Az olyan kutya, amely más valakinek a tulajdonát képezi, lopott kutyának nevessük!
8: Ez a kutya ezred...
10: Az én tulajdonomat képezi, főadagy úr, Friedrich Krauss von Zillergut ezredes tulajdonát. Ez az én fogsom! Fogs! Komcsubi! A lopott kutyákkal való sétálgatás, főadnagy úr, nem fér össze a tiszti becsülettel, nem tudta? Nem olvasta a hirdetésemet a Bohémiában és a Tágladban, hogy elveszett a szálkás sérű pincsém? Nem, maga nem olvassa a feje valója hirdetéseit. Hihetetlenek ezek a fiatal tisztek. Az ezredes hirdet a lapotban, és a főadnagy nem olvassa.
8: Ezredes úgy,
10: erre fogsz!
0: Micsoda egy bócskanyakot?
10: Hallgatlan. Megy sétálni tovább, főadnagy úr! Abtrétni!
11: Ausztria. Az komám előbb-utóbb kampec lesz. A császár őfelsége már bele kellett, hogy hűljön ebbe. Sose volt valami okos, de ez a háború biztos beteszi neki a kaput.
10: Hülye az! Hülyébb már nem is lehet! Talán az se tudja, hogy háború van. De szégyeltél megmondani neki. Hiába van az ő aláírás azon a kiáltványon az összes nemzeteihez. Biztos, hogy tudtán kívül nyomtották ki, mert neki már semmire sem mozog az agya.
11: Ki van készülve? Kérsz a kávét, barumot?
10: Igen.
11: Mindig összecsinálja magát. És úgy kell tömjék, mint egy csecsemőt. A múltkor mesélték a kehelyben, hogy két dajkája van, és a császár őfelsége minden nap háromszor van szoptatva.
10: Bár csak ott tartanánk már, hogy jól kiporolnak bennünket.
11: Komán, ilyen hülye monarchiának nem is szabadna a világon lennie.
10: Én, ahogy kiérek a frontra, rögtön meglógok neki. Oberlajtnantúrnak a látatosan jelentem, iratokat hoztam a kazárnyából, aláírás véget.
12: Rendben, adja ide. Belépni!
10: Értettem! Mike!
11: Oberlajtnant úrnak alázatosan jelentem, hogy sajnos búcsú nélkül megtetszett válni a macskájától. Felfalta a cipőkrémet, és volt pofája megdögleni. Bedobtam a szomszédház pincéjébe. Ilyen prima angóra macskát sose tetszik többet találni.
10: Kus! Kus! Kus! Maga! Maga! Maga ellopta azt a kutyát, Schweik!
11: Én ilyenről nem tudok, jelentem alásan. És legyen szabad figyelmeztessem az Oberlajtnant urat, hogy délután eltetszett menni sétálni a Maxal, úgyhogy nem is lophattam volna el. Nekem persze mindjárt föltűnt, hogy a kutya nélkül tetszett megjönni. Ez aztán a kázus. A Spalená utcában...
10: Meg maga barom Himmler! Fogja be a száját! Micsoda magam!
3: egy rafinált gazember, vagy egy teve, egy tehetetlen dodó? Maga mindenre tud példát, de velem ne tréfáljon, hallja? Honnét hozta azt a dögöt? Hogy jutott hozzá? Tudja, hogy a Kraus ezredes úré volt? Tudja, hogy ilyen botrányt még nem látott a világ? Mondja meg az igazat, lopta, vagy nem lopta?
11: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy nem lopta.
3: Tudta, hogy lopott kutya?
11: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tudtam, hogy lopott
3: kutya. Tássák! A szűz már én nagyon lövöm magát, maga marha, maga ökök, maga piszok.
0: Ilyen hülye maga?
11: Ilyen, Oberleutnant úr, jelentem alással.
3: Miért tart a nyakamba azt a bestiát?
11: Hogy örömet szerezek a főhadnagy úrnak.
3: Jézusom! Miért büntet az Isten ezzel a marhával? Van itt hadd újság?
11: Jelentem vettem. Bohémiát is, meg Tagblattot is. És benne van, Oberleutnant úr, kérem, a hirdetés. Olyan gyönyörűen leírja az Obersztúr ezt a szálkás szőrű pincsit, hogy öröm olvasni, és még 100 korona jutalmat is ígér a megtalálónak. Pedig mindig csak 50-et szoktak. Kosírzsében volt egy Bozsetyek nevű, aki kizárólag ebből tartotta fönn magát. Egész addig, amíg azt nem mondta neki egy ilyen tulajdonos, hogy ő elvből ellene van, hogy a becsületességet jutalmazzák. Viszont neki ajándékozza a könyvét a házi és kerti virágok ápolásáról. És ez a Bozsetyek ekkor megfogta a kutyát, egyébként fekete spiccet, főhadnagy úr, kérem, és hozzávágta ehhez az úrhoz. Nem tetszik parancsolni, hogy holnap szerezek a főhadnagy úrnak egy kutyát?
0: Tudja, Svejk, hogy kedvem volna hadbíróság elé állítani magát. De felmentenék, mert ilyen kolosszális hülyét ott se láttak soha életükben. Nézzen a tükörbe. Nem lesz rosszul attól a hülye arckifejezésétől?
11: Alázatosan jelentem, hogy igen, mert ez a tükör nincsen rendesen kicsiszolva. A Stanyekféle kínai üzletben volt egy ilyen görbetükör, és ha belenézett valaki, mindjárt rókázni kellett neki. Addig, amíg a helytartó úr arra nem ment, és akkor, hát akkor le kellett venni azt a tükröt.
3: Tudja, Svejk, mi az a Mars bataljon?
11: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, az egy menetszázad.
3: Na, akkor biztos lehet benne, hogy 3 napon belül egy ilyen menetszázadba kerül velem együtt. De ne képzelje, hogy a fronton ilyen hülyeségeket művelhet, mint itt. Most már boldog?
11: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy borzasztóan boldog vagyok. Az valami csudaszép lesz, amikor mi ketten együtt elesünk a császár őfelségéért és a családjáért.
13: 2 évvel ezelőtt, főhadnagy úr, ön áthelyezését kérte a Bugyajovicei 91-es ezredbe. Tudja, hol van Bugyajovice?
3: Ezredes úrnak jelentem.
13: A Moldva partján, igen. És ott tömlik a Moldvába az Ohrze, vagy valami hasonló. A város nagy, hogy úgy mondjam, barátságos, és ha nem tévedek, rakpartja is van. Tudja, mi ez a rakpart?
3: Jelentem.
13: Az egy fal, amit a víz partján építenek. Jegyesse meg, egy fal.
3: Igenis.
13: De ez nem tartozik ide. Ott voltunk hadgyakorlaton.
3: Igenis.
13: A kutyám elrontotta önnél a gyomrát. Semmit se akar zabálni.
3: Ezredes úrnak
13: sokat
3: kellett.
13: Sokat gondolkoztam rajta, főhadnagy úr, hogy mit csináljak önnel, hogy az ilyesmi ne ismétlődhessen meg, és eszembe jutott, hogy ön egyszer kérte áthelyezését a 91-esekhez. Ott, főhadnagy úr, pillanatnyilag nagy a tiszthiány, mert a szerbek megölték az egész tisztikart. Tudja, mik azok a szerbek? Meg fogja tudni? Becsületszavamat adom önnek, hogy 3 napon belül Bugyajovicében lesz, ahol marsbataljonokat állítanak össze a szerb frontra. Nem kell megköszönnie! A hadseregnek olyan tisztekre van szüksége, akik... De ez nem tartozik ide. 10:30. Nem tartóztatom, főhadnagy úr. A tréfnyi... Hogy eltűnt?
11: Hát úgy, hogy alig, hanem ellopták, főhadnagy úr, kérem.
13: Maga vadbarom, igenis vadbarom.
3: Bocsánat, kedves uram.
13: De ilyesen kihoz a sodromból egy civil előtt? Ellopták egy kofferunkat, és ez csak így mondja, maga bitang?
11: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tényleg ellopták. Az állomáson mindig sok ilyen svindler van. Egyiknek Nyilván megtetszett az Oberleutnant úr kofferja, és kihasználta, amíg én elmentem jelenteni a főhadnagyúrnak, hogy a mi csomagjainkkal minden a legnagyobb rendben van. Ezek direkt lesik az ilyen pillanatokat. Hát 2 éve egy anyától lopták el a kislányát a pályaudvaron, gyerekkocsis túl, de a gyereket leadták a rendőrségen, hogy találták. Az újság meg azt írta, hogy az az anya milyen egy szívtelen anya, főhadnagyúr, kérem.
13: Schweig! Mag egyszer még nagyon csúnya véget fog érni. Egy hónapja van nálam, és még mindig nem tudom, hogy csak tetteti magát ilyen ökörnek, vagy pedig csak ugyanilyen ökörnek született. Bocsánat, uram. Mi volt abban a kofferban?
11: Egészébe véve semmi. Oberleutnant úr, kérem, csak a tükör a szobából, meg az előszobai vasfogas. Úgyhogy mi tulajdonképpen semmilyen veszteséget nem szenvedtünk, mert a tükör is, meg a fogas is a házi úré volt.
13: Hallgasson már, ennek az egész.
11: De ne tessék izgulni! Én bejelentettem a házi úrnak, hogy vissza fogjuk neki adni, ha megjövünk a háborúból. Az ellenséges országokban nagyon sok tükör és fogas van, úgyhogy ebbe az esetben se lehet semmilyen bajunk a házi úrral. Hát mihelyest elfoglalunk valami város, majd faszolunk.
13: Kuss! Tudja, hogy le fogom csukatni, Schweig?
11: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy ezt nem tudtam. Ezt még nem tetszett említeni.
13: Akkor most említem, és fogja be végre a pufáját.
11: Igenis. Bocsánat, tisztelt uram. Nem a Purkrádek úrnak tetszik lenni véletlenül a Szlávia bankból?
13: Hogy? Nem mondtam, hogy hallgasson.
11: Főhadnagy úrnak jelentem, alássan. A Purkrádek úr pont ilyen kopasz, mint ez a civil úr itten. És én egyszer olvastam egy újságban, hogy egy normális embernek átlag 60-70 ezer hajszál kell, hogy legyen a fején. Egy medikus meg egyszer azt mondta, hogy az ilyen kopasság sokszor valami lelki megrázkódtatástól van, ami még a gyermekágyba érte az embert.
13: Hirausz! Mars kifelé maga, disznó!
11: Igenis.
14: Főhadnagy úr, hol járt ön kadétiskolába?
15: Prágában.
14: Ön tehát kadétiskolába járt, és még azt sem tudja, hogy minden tiszt felelős az alantasáért. Az utóbbi években én ezt megfigyeltem. A tisztek úgy beszélnek az alantasaikkal, mint valami intim barátjukkal. Ez demokrácia.
11: Kérem szépen, vasutas úr, szabad leülnöm nekem is egy ilyen kalauzülésre?
16: Üljön.
11: Igazán, nagyon köszönöm. Hát, ezt én nem értem. Ott ül bent egy úr, és teljesen olyan, mint a Purkrádek úr a Szlávia bankból. Hát, olyan kopaszfejű embert maga még nem látott. Ez oda járt mi hozzánk a vendéglőbe. És egyszer, amikor az asztalra dőlve elaludt, egy jó akarója ráírt mindenféléket a koponyájára tintaceruzával. Magától értetődik, hogy mind elmentek, és csak én maradtam ott ezzel az úrral. Nem, mert mindig pechem van. És amikor felébredt, megnézte magát a tükörben, és azt hitte, hogy én csináltam. És hát ez az úr ott bent tisztára olyan, mint az az úr. Én ezt nem értem. Kérdezhetek valamit, vasutas úr?
16: Kérdezhet?
11: Én hozzám régebben el szokott járni egy nagyon derék ember, egy Hoffman nevezetű, és az mindig azt állította, hogy ezek a vészfékek soha nem érnek semmit. Szóval, hogy nem működnek, amikor meghúzzák azt a fogantyút. Ez engem soha nem érdekelt különösebben, de ha már a szemem elé került itten, hát ez a vészfék. Szeretném tudni, hogy mi is a helyzet. Hát, ha egyszer szükségem lenne rá.
16: Már hogy nem működnének? Az az ember hazudott, ha azt mondta, hogy nem működnek. A vonat mindig megáll, mert az összes vagonon keresztül össze van kötve a mozdonnyal.
11: Tényleg?
16: Ezt szerint csak meg kell húzni a fogantyút. Na, ezt hitni.
13: Fogja maga is?
11: Ha? Hát én egyedül nem merek hozzá nyúlni, de ha már így ketten fogjuk, vasutas úr...
13: Kadárból rád. Mit csinál maga?
11: Hát ez tényleg.
13: Szóval meghúzta a vészféket.
16: Mi történt itt, kalauz úr?
13: Fő kalauz úr, kérem, ez a katona meghúzta a vészféket.
11: Micsoda katona? Én csodálkozok a legjobban, hogy miért állt meg ilyen hirtelen a vonat. Megy, az egyszerre csak megáll. Hát miért húzta meg, vasutas úr?
13: Nem igaz, fő kalauz úr, ez volt.
14: Szóval maga volt.
11: Hogy én? Rosszul tetszik gondolni.
15: Hát érdekem én nekem, hogy megálljon ez a vonat? Nem érdekem, mert én kérem, a frontra megyek. Igen, is a frontra.
7: Ismerem az ilyen. Azt hiszi, mert egyenruha van rajta, mindent kimagyarázhat.
17: Ennek a szemese áll jól, fő kalauzó.
7: Maga csak hallgasson. Az a kalauz, akinek az orra előtt egy ilyen jött, mert meghúzhatja a vészféket, az nem kalauz, hanem bakter. Megértette?
15: Inkább jobb lenne, ha most már indulnánk tovább. Az nagyon nem szép dolog, kérem, amikor egy vonat késik. Még ha béke volna, csak hagyján. De háborúban mindenkinek tudni kell, hogy minden vonaton katonai személyek utaznak. Overlightnantok, tiszti szolgák, és mi? Isten tudja, hogy ki csodák. A Napóleon 5 percet késett Waterloo-nál, és fucs volt a dicsőségnek.
7: Engemet ez nem érdekel. Magának 20 korona bírságot kell fizetni. Ellenkező esetben kénytelen leszek táborban átadni az állomás főnöknek.
15: Jó, adjon át. Én szeretek művelt emberekkel beszélgetni, és nagyon fogok örvendeni, ha megismerkedhetek ezzel a tábori állomás főnökkel.
18: Leszállás! Leszállás!
19: Atya úr!
18: Indulás!
4: Ezt jól megcsináltuk. Régóta van már a vasútnál kalauz úr. Nem csodálom, hogy hallgat. Ismertem egy Mlicsek František nevű embert. Az is meghúzott egyszer egy ilyen vészféket. És úgy megijedt, hogy 2 hétre elveszítette a beszélő képességét. És csak akkor kapta vissza, amikor elment a Hosztyivárzsi Vanyek kertészhez látogatóba, és ott verekedni kezdtek, és azok eltörtek rajta egy bikacsököt.
20: Shrek! Mi történt?
15: Overlightant úrnak alázatosan jelentem, hogy rám fogták, hogy én állítottam meg a vonatot. Nagyon furcsák ezek a vasúti plombák, kérem. Az ember csak rájuk néz, aztán mindjárt 20 koronát követelnek tőle, ahogy tőlem is követelnek. Ellenkező esetben táborba le leszek szállítva, és visznek az állomás főnök
20: úrhoz. Az jó lesz! Remélem, az állomás főnök úrnak van pisztolya, és azonnal lelövi magát, mint egy rühes kutyát, mint egy... Mondja, mi az ördögnek kezdett ki azzal a kopasz úrral a fülkében? Tudja, hogy az nem más, mint generálmajor Schwarzburg?
15: Jézus Márián... Oberlajtnant úrnak alázatosan jelentem. Nem tudtam. Én is csodálkozok ezen, mert hajszára olyan, mint a Purkrábek úr a Slaviabankból. És éppen meséltem ittenek a vasutas úrnak, hogy az...
20: Csak! Életem legboldogabb pillanat lesz, amikor látom magát lemaradni a tabori állomáson, és remélem, hogy soha ebben az életben nem látom többé a maga hülye pofáját. Érti?
15: Oberlajtnant úrnak alázatosan jelentem. Értem. A vonat taborban 5 percet áll. És ha tetszik gondolni, hogy valami ennivalót tetszik rendelni, azt én még nagyon szívesen fölhozom a főhadnagy úrnak. Egyébként évekkel ezelőtt itt egy nagyon...
20: Fatbarom! Fatbarom!

0: Xenofón az ókori harcos, keresztül ment egész Kis-Ázsián, és Isten tudja, hová el nem jutott térkép nélkül. A régi gótok szintén minden topográfiai tudás nélkül hajtották végre expedícióikat. Mindig csak előre masírozni, ezt hívják anabázisnak. Utat törni, ismeretlen tájakon, ellenségek közé kerülni, akik lesik az alkalmas pillanatot, hogy kitekerjék a nyakot. Cézár légiói is térkép nélkül találtak vissza Rómába, a galliai tengertől, méghozzá más úton, mint odafelé, hogy érdekesebb legyen a kirándulás. Hát valószínűleg azóta mondják, hogy minden út Rómába vezet. Hasonlóképpen minden út Cseszke Bugyajovicébe is vezet. Miért ne?
1: Szabad leül!
2: Mi?
1: Nem tudni se!
2: Ja, persze, értem! Üljél csak le, te magyar!
1: Magyarul?
2: Dehogy én cseh vagyok, cseh kamerád! Akarsz inni egyet?
1: Nincs, nincs!
2: Pézed? Ah, ne törődj vele, hozatok én te neked! Ha vannak még jó emberek. Hé, pincér! Még egy korsóval! Látod, engem is megsegített egy úr, és kifizette helyettem a 20 korona bírságot. Meg még adott egy ötöst is vonati jegyre. Abból iszunk most, kamerád. Mert én nekem Cseszke Bugyajovicébe kell mennem az Overlightland úrhoz. De hiába mondtam ennek az állomás főnöknek, csak a 20 korona bírságot hajtogatta. Na, szervusz, te magyar!
1: Szervusz!
2: Ismertem egy ilyen állomás főnököt. Az úgy bánt az alantasaival, mint egy csintér. Legjobban egy Jungwirth nevű váltóőrt nyúzott meg. Az belezsölte magát a folyóba kétségbeesésében. Előtte viszont levelet írt az állomás főnöknek, hogy kísérteni fogja. Bizony Isten kamerát! Nem hazudok? És aztán ül az állomás főnök a távírógép mellett éjszaka, és kopogni kezd a gép. Hogy vagy te, Bitang? Jung, te Bitang? Jungwirth. És ez így ment egy hétig. Az állomás főnök teljesen

0: Hamham.
1: Nap. Isten fizesse meg a jóságodat, kamerát.
0: Na jó van. Így áll csak te magyar. Tibezzeg, nem így vendégelnétek meg minket.
2: Ír-e dokumentum?
3: Hol a dokument?
2: Én látni maga ülni, ni fáren, ülni, inni, furt inni? Kérem dokument.
0: Az nincs a puskám. Azt Lukas Oberleutnant úr elvitte magával.
2: Was ist das apuskám?
0: Apuskám az annyi, mint Herr Felwebel. Azt jelenti, hogy őrmester úrnak.
2: Aha, ja. Aki dokument nélkül, becsukni állomás parancsnokság. Kom, jönni, losz!
4: Mit csinál itt a pályaudvaron?
0: Leutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy várom a Cseszke Bugyajovi célbe menő vonatot. Hogy eljuthassak az ezredemhez, illetve Lukás főhadnagy úrhoz, akit kénytelen voltam elhagyni egy vacak vészfék miatt, amivel engem meggyanúsítottak, hogy én, holott nem én, hanem az a vasutas.
1: Mondja el röviden, ne fecsegjen mindenféle marhaságokat.
0: Értettem. Leutnant úrnak jelentem, minden a bőröndünkkel kezdődött, ami először is elveszett, aztán, hogy össze ne keverjem, egy generálmajor úr, aki egyébként teljesen kopasz
4: volt. Miért beszél ennyi hülyeséget?
0: Jelentem, hogy át lehessett tekinteni az egész helyzetet a Leutnant úrnak. Ahogy a boldogult Petrlik Schuster szokta mondani, amikor ráparancsolt a fiára, hogy vegye le a nadrágját, mielőtt porolni kezdte.
4: Micsoda?
0: Szóval én kilettem küldve a folyosóra, ahol azzal lettem vádolva, amit az előbb is mondtam. És akkor aztán lelettem szállítva, és súgy, elment a vonat. Az Oberleutnant úr, dettó.
4: Hogy?
0: És ennek már 8 órája. És én ottan nagyon is hiányozni fogok.
4: Azóta 4 vonat ment Bugyajovice felé. Miért mulasztotta el ezeket?
0: Jelentem alásom, mert miközben mindig a következő vonatot vártam, egymás után ittam a söröket.
4: Degenerált! Még be is vallja. Tudja, mi az, hogy degenerált?
0: Jelentem, mi nálunk a Bojistje és a Katerzsina utca sarkán volt egy ilyen. Az apja lengyel gróf volt, az anyja pedig egy bába asszony, és...
4: Na hát, maga vassza már. Takarodjon, azonnal vegyen magának jegyet, és utazzon el Bugyajovicébe. Ebrekn!
0: Ebrekn! Jelentem alásan, nincs pénzem, és iratok nélkül nem visznek el ingyen.
4: Akkor menjen gyalog Bugyajovicébe, és késsen el, és csukják le az ezredénél, hogy belefeketedik.
0: Értettem.
5: Hasírozik Grenevil, 100 nagy ablak is kinyíl, csillog neki a kardja. De sok szép
6: lányiratja! Jó napot, katonácska! Hová merre igyekszik?
0: Hát csak Bugyajovicében élik én a regimentemhez. Megyek a háborúba.
6: Jaj, hát akkor nem jó fele megy katonácska. Erre Vrás felé sosem jut oda. Mert ez az út egészen más fele visz, Klatoviba.
0: Én azt hiszem, nénikém, a becsületes ember onnét is eljut Bugyajovicébe.
6: Értem én, katonácska. Értem én az ilyen. Mi nálunk is volt egy ilyen csibész, bizony. Egyszer csak beállít civilbe, hogy hazaerisztették úrlabra. A községi bíró meg mindjárt szólt a csendőröknek. És vége is volt az úrlabnak rögtön. Már írt a frontról, hogy meg van sebesülve. Oda lett a fél lába. No, fogja ezt az egy koronát. Jó lesz majd az úton.
0: Jaj, nagyon
6: köszönöm. És nagyon vigyázzon a csendőrökre.
5: Elmasíroztunk, komár, sírt utánunk minden
7: hová,
5: lány.
7: Hová, édes fiam?
0: Bugyajovicébe, az ezredemhez, öreg apám.
7: Ismerem én az ügyet. Megszökik a katonaságtól, becsavarogja az egész környéket, és ott lop, ahol tud. Közben mindegyik úgy néz ki, mintha kettőik se tudna számolni.
0: Hát Isten áldja, bácsikám!
7: Isten áldja, és máskor butábbat keressen magának!
0: Isten áldja!
7: Még hogy Bugyajovicébe megy a regiment, az taborból, és előtt Horázsgyovicébe megy a zsivár. Hisz ez megkerüli az egész világot.
5: Katonának mindent lehet, minden kislány minket szeret, pénzt eleget faszolunk, nincsen gondunk és bajunk.
7: Hová, hová, cimbora?
0: Bugyajovicébe.
1: Atya Isten, hát ott mindjárt elkapnak, pláne ebben az uniformisban. Hát egy csupa rongy öltözet kell neked, meg hogy nyomaréknak tettesed magad. Aztán miért pont Bugyajovicébe?
0: Megyek az ezredemhez, komán.
1: Hát nekem aztán nem kell hozzá.

0: tudnod. Hát te azt hiszed, hogy én a putyimi csendőröknek dolgozok? Egy tonyicsek maskó a Flanderka őrmesternek? Hát mi vagyok én, az ugort Pepik?
1: Putyin.
0: Putyin. Ez itten Putyin község. És a putyimi csendőrök nem kukoricáznak.
2: Uram, teremtő. Itt valami tévedés lesz. Én már voltam erre tegnap előtt.
3: Hogy erre felé megy Putyajovicébe. Na jó, majd meglátjuk. Nagyon gyanús. Nagyon. Ugye emlékszik, tizedes, a leíratra az orosz kémekről?
0: Igen, őrmester.
3: De vannak módszereink, ugye? Mert a kriminalisztika alapja az okosság, meg a barátságos modor. Semmi üvöltözés. Megvárjuk, amíg belefullad a Flanderka-féle keresztkérdések özönébe. Na, hívja be!
4: Schweig!
1: Adjon Isten!
3: Na, hozta Isten Putyinban, kedves bajtás! Jöjjön le, szépen! Biztos elfáradt az úton.
1: Ó, köszönöm.
3: Na, hát mesélje el szépen nekünk, hogy hová igyekszik.
1: Bugyajovicébe, az ezredemhez.
3: Ó, aztán persze eltévedt a bajtás. Mert maga éppen Bugyajovice felől jön. Ott lóg maga fölött Csehország térképe. Mutassa meg neki, tizedes.
5: Nézze csak meg szépen. Tőlünk délre van Protyivin, Protyivintól délre van Hloboka, és Hlobokától délre van Bugyajovice.
3: Na, hát látja, hogy maga nem oda megy, hanem onnan jön.
1: És én mégiscsak Bugyajovicébe megyek.
3: Ó, nézze csak, barátom. Én szépen bebizonyítom magának az igazat, és a végén maga is meg fogja látni, hogy minden tagadás megnehezíti a beismerést.
1: Ez így van, nagyon is jól tetszik mondani. Minden tagadás megnehezíti a beismerést. És fordítva.
3: Bizony. Bizony. Na hát akkor. Mondja meg nekem nyíltan, hogy honnan jön.
1: Taborból jövök.
3: Taborból. És mit csinált Taborban?
1: Vártam a Bugyajovicébe menő vonatot.
3: Vártad? Hogyne? És miért nem utazott el Bugyajovicébe?
1: Mert nem volt vasúti jegyem.
3: Ennyi. És miért nem kapott, mint katona, ingyen jegyet?
1: Mert nem volt nálam semmilyen igazolvány.
3: Ez az. Látja, tizedes. Nem olyan buta, mint amilyennek tette tilányát. Kezd már szépen melegeverenni. És mit csináltunk Taborban az állomáson?
1: Beszélgettem a katonákkal.
3: Hát ez az. Hajra, tizedes. És például miről beszélgetett velük?
1: Hát például megkérdeztem tőlük, hogy melyik ezredből valók, és hová mennek.
3: Nagyszerű! És azt nem kérdezte például, hogy hány emberből áll egy ilyen ezred, és milyen a beosztás?
1: Azt nem. Hát mert azt már régen tudom fejből.
3: Fejből! Nagyszerű! Szóval maga tökéletesen informálva van a mi hadseregünk felépítéséről.
1: Hát hogyne, őrmester úr?
3: Tud oroszul?
1: Nem tudok.
3: Nem tud. Micsoda ravasz. Hallott a tizet. Még hogy nem tud. Ez egy minden állja a megkérdicó. Mindent bevallott, csak a legfontosabbat nem vallotta be. Ez valami magas rangú tiszt. Bizony. Az oroszok csak nem küldenek ide egy közönséges tizedest. Nem várom, gyújtson rá! Üljön le oda, a kája mellé.
1: Köszönöm, őrmester úr.
3: el vagyunk árasztva orosz kémekkel, tizedes. Itt van-e? A titkos lejadban. Szigorúan bizalmas. Valamennyi csendőr állomás szigorúan utasítatik az ám. Nagy számú orosz kép Csehországba is eljutott. Megállapítást nyert, hogy igen sok orosz cseh is van közöttük, akik tökéletesen bírják a cseh nyelvet, és a cseh lakosság körében hazaáruló propagandát üzednek. Érti, tizedes? Propagandát. Holnap elküldjük vízegbe a körzeti parancsnokhoz. Micsoda rabasz fickó! De hát a Flanderka féle kereszt kérdések ellen nincs orvosság. Hát van orvosság, tizedes.
6: Nincs orvosság?
3: Nincs. Ül és pipázik. Pedig tudja, hogy főbe fogják lőni. Ehhez acélidegek kellenek. Az ilyen embert tisztelni kell, míg az ellenségünk is. Pedig a biztos halálba megy. Nem tudom, hogy mi képesek lennénk ilyesmire. Talán mi megijednénk, beadnánk a derekunkat. Ehhez acélidegek kellenek. Önfeláldozás, szilárdság, lelkesedés. Ha ilyen lelkesedés volna Ausztriában... Köszönjük.
7: Őrmester úr! Őrmester úr! Szeretnék kimenni az árnyékszékre.
3: Szóval ki tetszik akarni menni?
7: Igen.
3: És nincs ebben valami hátsó gondolat?
7: Ebben igazán csak egyetlen egy nagy hátsó gondolat van, őrmester úr, kérem.
3: Hát csak ne legyen benne semmi más. Magával megyek. Látja ezt a revolvert? Ez egy nagyon jó revolver. Hét lövetű és halálosan pontos. Megjönhet a húf, tizedes! Eljön majd a budi mögé, hogy ki ne ásassa magát a pöcegödrön keresztül.

0: lesz ezután.
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: tulajdonképpen azt hiszem verset először a pincében mondtam. Ha jól emlékszem, akkor a Hadak útját Aditól, amit ott is tanultam meg, mert hát módon volt, mert egy fássúfniban voltam a Deák Ferenc utcában, mostani föld alatti építkezésének helyén állt egy ház. Dr. Babics Antal professzoréknál voltam illegalitásban, és ott egy, mondom, fáspincében tanulgattam a Vörösjelek a Hadak útján. Aztán ez a ház tönkrement, de mégis abban a pillanatban, amikor értem jött Major elvtárs egy katonai dzsippen, Buda még ostrom alatt állt, sőt, akkor mentek éppen el a Vörösmarty térről a németek, akkor valahol ott mindenki a füle alatára ezt a betanult, először elmondható verset elmondtam.
1: Budán még a németek voltak az urak. Át is lőttek néha a felszabadult Pestre, a fejünk fölött repülőgép csaták, és mi tudtuk, hogy élünk, élni akartunk, és éltetni akartunk. Éltetni akartuk a pincékben fagyoskodó, az iszonyatok emlékétől gyötört embereket, akik nem tudták, hogy hol vannak a családtagjai. De élni kellett, és így készültünk a szabadság napjára. Villanyt kaptunk a szovjet csapatoktól, igaz, hogy ez a villany csak egyetlen lámpa volt a színpadon. A régi Magyar Színház teteje lukas volt, a színpad egyik részére beesett a hó, de mi rögtönöztünk egy díszletet, talán a legmodernebb és a legszebb díszletet. Egyetlen egy hosszú, vörös vásznat feszítettünk ki a fekete színpadon, a vászon két szélén nemzeti színű kokerdával, és magára a vászonra ezt írtuk fel, fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok. És jöttek a színészek, egyik a másik után, Bobby Hilda, Várkonyi Zoltán, Pásztor János, és megérkezett Székely Mihály, egy teherautóról leszállt Sergio Faioni, megérkeztek a zenészek, Faioni dirigálta először az Internacionálét 1919 óta Magyarország. Furcsán nézhettünk ki, valamennyien soványak voltunk. Székely Mihály szakállasan érkezett, a kispesti plébános bújtatta.
0: Igen, én még arra is emlékszem, hogy miután valami egészen kopott, vagy hát nyűt ruhában volt, hogy az operaházba ment be előtte valahogy, és onnan az összedúlt, szétvert ruhatárból úgy emlékszem, hogy felvett magára egy ilyen nagy, azt hiszem, Boris Godunov köpenyét. És amikor megismételtük ezt a matinét a 25 éves évforduló alkalmából, Székely Mihály már nem lehetett ott, így hát csak egy zongora állt, egy szék, és ez a bizonyos köpeny volt rávetve.

0: és február 28-án sikerült megnyitnunk az első játszó színházat Pesten, a Nemzeti Színház Kamaraszínházát, a Népköztársaság útján, az akkori Andrássy úton. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek, természetesen délután játszottunk, kiálltunk az utcára, úgy csalogattuk be a közönséget, jöttek szakállasan, hátizsákkal, ki csónakon jött át Budáról, ki az akkor megépített úgynevezett Manci hídon, amit fából építettek a felrobbantott Margit híd helyére. És jöttek, és bejöttek így, piszkosan, sárosan, hátizsákkal a színházba, és mi Csokonai Mihály özvegy Karnyóné című darabját játszottuk. Persze az előadás előtt Ady Endre versét is elmondtam, Vitéz Mihály ébresztése, szavak, kiknek főbusza volt Vitéz, s gazdag pillangó szárnyakat adott, szavak, szárnyatok bársonyára szedegesetek violaszagot, midőn felröppentek őt dicsér.
1: Én nem is tudom, hol szavartunk mi. Kisöpertek egy helyiséget a Dohány utcában. Hol találtak meg minket? Szinte nem is tudom elgondolni. Söpörtük a Nemzeti Színház romjait, vagy éppen egy ilyen strávkocsit, amit húztunk a Rákóczitól, onnan behívtak minket. Bementünk. Összejöttek az emberek, ez alig volt újság az újságban, amiket itt látok. Hát lelehoztak egy-egy hirdetést, de az emberek annyira a saját bajukkal, a saját életükkel, megmentett életükkel voltak elfoglalva, hogy persze ez azért az élethez szervesen hozzátartozott, mint a kenyér. Például ilyen hirdetések voltak az újságban. Március 10. Halott és betegszállítást, fuvarozást kézi kocsival vállalunk. No, ehhez hozzáfűznék én valamit. A Nemzeti Színház takarítása közben a Korvin áruház alsó részében hullahekatombák álltak, és hát bizony veszélyeztették Budapest egészségi állapotát, úgyhogy ló nem volt természetesen, strávkocsival húzták ki az emberek ezeket a hullákat, akik úgy voltak rakva, mint a hasábfa. Egy ilyen fuvarral én is kimentem a kerepesi temetőbe, ahol valami olyan bizarr látvány volt az, hogy ott állt még Gömbös Gyulának a szobra, nagyobb volt, mint életnagyságú, és ilyen sárga bronzból volt, a nap rásütött, és önként az embernek az agyában az volt, hogy seregszemlét tart a népe felett. Vagy például március 13. Azt a nemes szívű urat, akinek december 24-én fehér kiskutyámat átadtam, kérem adjon hírt dr. Telekiné. Végül pedig a legtragikomikusabb, március 2. A budapesti mentők betegszállítást jelenleg csak kétkerekű tolókocsin tudnak végezni. Tegnap egy ilyen betegszállítás alkalmával ismeretlen tettes a tolókocsit ellopta. Kérik a mentők, hogy aki hordágy nélküli tolókocsit lát, azonnal adja át a legközelebbi hatósági személynek. Tehát így indult ilyen bizarrul furcsán, de mégis az élet indult. A mi munkánk ebben természetesen a színház volt. Rengeteg volt akkoriban az úgynevezett díszelőadás, de hát hogy ne lett volna díszelőadás? Elsősorban azért volt díszelőadás, mert éltünk. Azért volt díszelőadás, mert mindenki fel akart lépni. Aki életben maradt, és aki színpad után vágyott. Tehát jöttek Székely Mihály, és énekelt, és énekelt. Végre énekelhetett. És ugyanígy sokan, sokan, százan és százan előbújtak. Én komolyan mondom, nem tudom honnan. Egyszerűen nem tudom honnan. Nem volt se posta, se telefon, se semmi, és egyszer csak mindenki ott volt, ahol éppen fölléptünk, a ház tömegbizottak javára. Valami elképesztő műsorokat olvasott az ember így az újságokban. Az összetétele elképesztő. Mert ma van egy konstrukció egy műsornak, akkor nem volt csak aki élt és aki jött. Aki játszani akart, és élni természetesen. Aztán egy nagy ünnepünk volt az első szabad május elseje. Valóban meg kell mondanom, ilyen, alig lehet rá visszaemlékezni, mert olyan tajtékos nap volt. Mert én már láttam azóta sok felvonulást, én láttam hömpölygő tömegeket, de azt a spontán, váratlan, frenetikus, örjöngő emberséget az utcán én még soha nem láttam. Mi is olyanok voltunk, mint a megszállottak. Hát mi feldíszített kocsival, strávkocs, akkor már volt ló kettő, hogy honnan nem tudom, de mindesetre két lóval kivonultunk jelmezbe, karnyónét játszani a Népligetbe, onnan lerángattak a színpadról, és ilyen kisebb trambulinokra felálltunk, ki szavalt mindenki, amit bírt, amit tudott, amit lehetett már.

Gábor Andor, Ének a naphoz. 1945. május 1. Onsd május napja ránk a sugarat, minden más évnél százszor gazdagabb. Nagy éj terpett a magyar ég alatt, rabságban éltünk, s hultunk csúnya hadban. Szükségünk van rád, május drága napja, erőt ad nékünk, lángra szítsd erünk, hogy megmutassuk, most már észbe kapva, hogy küzdeni a jóért is merünk.

0: Igen, ez nagyon érdekes dolog volt, hogy is kezdődött. Hát itt még romokban volt minden akkor. És hát az utolsó közös szereplésünk Tolnai Klárival a Francia Szobalány című darabban volt a Víg Színházban. És hát ezt nagyon sokan akarták volna még egyszer látni. Ez egyébként érdekes volt, mert a háború alatt azt mondták, jaj, ha én még egyszer láthatnám magukat a Francia Szobalányban. És akkor én mindig azt válaszoltam, hogy persze annak örülne, mert akkor maga is élne, meg én is. Mondtam, háború alatt. Na, szóval, amikor vége lett, akkor összekerültünk Klárival, és jöttek, hogy hát csináljuk meg ezt a Francia Szobalányt. Akkor elmentem, valamilyen hatósághoz kellett mennem, és elkérni a Zeneakadémia kamaratermét. Hát zsúfolt ház volt. Kim voltak a plakátok, akkor már 3 vagy 4 napja. És a 3. vagy 4. előadáson történt, hogy eljött hozzánk egy Somogyi Kálmán nevű színházigazgató, és azt mondta, hogy nagyon szeretné az ő színházába játszanánk ezt a darabot tovább. Ez az ő színháza, ez a, azt hiszem, ott van most a Báb Színház. Aztán ott játszottuk úgy, hogy ő fizette az úgynevezett dologi kiadásokat, tehát plakátot, világítást, egyebeket. Hát akkor még korán délután kezdődtek az előadások napfényben. És ami ezen felül maradt, azon osztoztunk. Tehát voltak éppen egy ilyen konzorcionális társaság volt ez, senkinek se volt fix fizetése. Ennek aztán nagyon nagy sikere volt annyira, hogy utána aztán eljátszottuk a Megsértették a Minisztériumot című zenés vígjátékot, ez egy kis francia darab volt, és azt akkor Fényes Alizzal és Gót Sándorral játszottuk, megint csak ilyen alapon. Hát így kezdődött voltak éppen a mi visszatérésünk a színpadra.
1: január 18. A szovjet tájékoztató iroda jelenti. Budapesten a 2. ukrán hadseregcsoport csapatai befejezték Pest megtisztítását az ellenségtől és elérték a Duna partját. Ilyen módon csupán a város kisebbik, budai része maradt az ellenség kezén.
2: 1945. január vége, február eleje.
1: Európa jelentős része még lángokban áll, de a fasiszta fenevad már saját barlangjának határain védekezik.
2: Február 2. A szovjet csapatok Berlintől 60 kilométerre elérik az Oderát.
1: Február 8. Az angol-amerikai erők új offenzívába kezdenek Hollandiában.
2: E napokban Jaltában a szövetséges államfők Németország összeomlás utáni ellenőrzéséről és az Egyesült Nemzetek létrehozásáról tárgyalnak. Magyarországon a Dunától keletre már béke honol. Az ideiglenes nemzeti kormány Debrecenben az újjáépítés tervein dolgozik.
1: De a Dunántúlon még heves harcok folynak. Csodafegyverekben reménykedve tombol a nyilas terror. Ketté szakadt a főváros, a hidak a Dunába hultak. Pesten már elkezdődik a romeltakarítás, de Budán, a Gellért-hegyen, a Várban, a Sashegyen minden háztömbért heves harcot folytatnak a szovjet csapatok.
2: A harci zaj gyakorta elnyomja a pesti oldal újjászületésének himnuszát. A végvonaglásban harcoló német csapatok gyilkos lövedékei olykor lecsapnak a békére rácsodálkozó pesti emberek között.

0: Lukács Imre Romain Rolland halálára című versét.
1: Gépfegyverek, ágyúk, repülőgépek kattogása, vadbömbölése hull ránk, szétomlik a ház új esztendő napján, s romja alatt vigyorog véres hullám. Új esztendő, mit hoztál a világon? Meguntad-e e roppant szörnyűséget? Füst és korom szaga eléget hullám bűze fertőzi e köves vidéket. Eljött az est, lángnyaldossa a tájat, görös körül él még az őrület, s a láthatár mögött már más világot valónak kájákban a kis üzemben. Ostromlott várban élünk, s együtt érzünk az ostromlókkal, s e halvány remény dobog szívünkben, oltalmaz a pince, s szabad leszek tán holnap reggel.

0: A hosszú, sötét éjszaka után ébredeznek a hallgatásra ítélt múzsák.
1: A színészi munka újjászületésének felemelő napjaira és a január 28-án délelőtt megtartott első művész matinéra így emlékezik az egykori közreműködők közül Gobbi Hilda, Várkonyi Zoltán és Major Tamás.

Tulajdonképpen azt hiszem verset először a pincében mondtam. Ha jól emlékszem, akkor a hadakutyát Aditól, amit ott is tanultam meg, mert hát módon volt, mert egy fás sufniban voltam a Deák Ferenc utcában, mostani föld alatti építkezésének helyén állt egy ház. Dr. Babics Antal professzoréknál voltam illegalitásban, és ott egy, mondom, fás pincében tanulgattam a vörösjelek a hadakutyát. Aztán ez a ház tönkrement, de mégis abban a pillanatban, amikor értem jött major elvtárs egy katonai dzsippen Buda még ostrom alatt állt, sőt, akkor mentek éppen el a Vörösmarty térről a németek, akkor valahol ott mindenki a füle alatt ára ezt a betanult, először elmondható verset elmondta.

A felszabadulás nagyszerű pillanata engem a Víg Színházban ért. Utolsó két hónapomat, ezelőtt a nagy ünnep előtt, egy Víg Színházi pinceódúban töltöttem, és az utolsó napon már ebből az odúból távoznunk kellett, mert még mindig Keresztülkasul járkáltak a színház pincében az esesek. Lejutottam a két műszaki dolgozó barátunknak a segítségével, akiknek a nevét el kell, hogy mondjam, Sindelár színpadmester és Hricu Béla műszaki, akik ott jó néhányunkat rejtegettek, és levittek a Víg Színháznak egy olyan pince részébe, amely fölött egy vasrács volt, a Víg Színház kocsi feljárójának a vasrácsa, innen már láttuk az eget. És akkor láttam, meglepődve, hogy hányan voltak még ebben az épületben, amely közben az ott bujkálók fejére omlott egy bombázás után. Egy reggel aztán, ahol fűszőnyegekbe burkolva és királyi palástokkal takarózva feküdtünk valamennyien, megjelent az egyik műszaki, kora hajnalban azt mondta, na, itt vannak az oroszaid. Óriási boldogsággal, urrázva, éhenezve rohantunk föl a pincéből a legális óvóhelyre, ahol pattogott a tűz a kályhában, és alig értünk be, megjelent az első szovjet katona, akit életemben láthattam. Innen aztán, mert nem tudtam semmit, sem a szüleimről, sem a mennyasszonyomról, elindultam, hogy megkeressem őket. A Barát utca sarkán, amely a ellenállás időszakában híres utca volt a számunkra, hiszen ott lakott Somogyi Bogyó, ami felejthetetlen kolléganőnk, akinek a lakásán gyakorta voltak illegális találkozók, és ebben az utcában lakott a mennyasszonyom is, szemere Vera, most a feleségem. Az utca sarkon egy sovány emberbe botlottam, Major Tamás volt. Egymásra néztünk, és rögtön elkezdtünk játszani. Azt játszottuk, hogy nem történt itt semmi. Nem igaz, hogy mi már egy éve nem is láttuk egymást, azt se tudjuk, hogy él-e a másik, vagy nem. Csak annyi volt, hogy szervusz, szervusz. De hogy vagy? Jó, köszönöm. Nem jössz a pártközpontba? Kérdezte Major. Mondom, de, kérlek, gyerünk. És ebben valami olyan gyönyörű volt ezt kimondani és elmenni. Ennyi keserves hónap, év és idő után. Mint a legmagától értetődőbb dolog lett volna, elindultunk, elmentünk a köztársaság térre. Megettem életem első lópörköltjét, és azonnal elkezdődött az izgatott rohangálás. Szedjük össze a kollégákat. Ki hol lakik, hol található. Hogy tudnánk valamit csinálni, itt előadást kellene csinálni. És a nagy rohangászásban megszületett január 18-ára, ami első matinénk az akkori Magyar Színházban, amelynek a tetején beesett a hó, ahol az előadás alatt még belövést kapott a színház, hiszen Budán még harcok voltak. Ezt a matinét aztán február 24-én megismét.

örömmel láttam, hogy drága színházamnak semmi baja nincs. Hát aztán találkoztam szintén a pincében a drága kollégáimmal, Lacó Pistával, jaj, de örültünk egymásnak. Azután lassanként megnyílt a színház, nem emlékszem próbákra, hogy történt. Március 15-én azután megnyitotta a színház a kapuit a Bankban előadásával, délután 2 órakor kezdődött, 5 órakor már vége is volt. Partnereim voltak Palló Imre, Bankban, akkor tűnt fel a nagyszerű Palánkai Klára, mint Gertrudis, én voltam Melinda, Székely Mihály volt Tiborc, és Ferencsik János dirigálta az előadást. Hát a közönség, magyar közönség is volt, de hát rengeteg orosz katona volt, női katonák is voltak, és úgy emlékszem, mikor vége volt az előadásnak, egy teherautón ültek női katonák, és kiabáltak nekem, akkor hallottam ezt a szót először, Harasó, Harasó, és már sötétedett, és találkoztam Fricsai Ferivel, mondom, jaj, Ferikém, kísérj hazát, én félek hazamenni, és ő mellém szegődött, és olyan kedves volt, hogy hazakísért a sötétedő városon végig a klinikára, ahol töltöttem a napjaimat. Csak azt tudom mondani, hogy amint megnyitott az operaház, ez nekem szárnyakat adott a további szereplésekhez, elég nagy, nehéz szerepeim voltak, amit látja a naplomból, és hát igazán boldogan folytattam az éneklést tovább, amennyire bírtam. De ez a legemlékezetesebb mégis a március 15-e, mert hát, és ebben a gyönyörű magyar operával nyitott az opera, hát ezt nem lehet elfelejteni.

Én először február 23-án dirigáltam 1945-ben. Tulajdonképpen már le is maradtam, mert már előtte is muzsikáltak Pesten. Mire mi Budán kikecmeregtünk a pincékből, ami a könnyebb rész volt, ellenben amire átjutottunk Pestre, az volt a nehezebbik, mert egyszerűen se híd, se közlekedés nem volt. Most itten mindenféle vállalkozó legénykék valahol Óbuda fele különböző javakért hajlandók voltak átszállítani embereket, de ezek a különböző javak nekem nem voltak meg, mert az liszt volt, és zsír volt, és egyebek voltak, nekem se liszt, se zsír, se pét, semmi nem volt. Kimásztunk a pincéből, mint a patkányok. És valahogy mégis rákönyörögtem magam egy kis evezős csónakra az Erzsébet híd fölött, nagy könyörgésre fölvettek, azzal, hogy megírtük, hogy a csónakot visszaküldjük. Mindenfelől jöttünk össze, voltak boldog emberek, akiknek lakásuk volt, aztán voltak boldog emberek, akiket befogadtak valahova. Én az operai kisszobámba húzottam meg egy időre, csak éppen arról lehetett szó, ami a legfontosabb volt, hogy gyerünk és élünk, és muzsikálunk. Mindjárt márciusban, amikor két koncertet is dirigáltam azzal a székesfővárosi zenekarral, amely ma állami hangversenyzenekar, és amelyel ma is együtt muzsikálunk. Az egyiknek a műsorán letiltott zeneszerzők, már azelőtt letiltott zeneszerzők szerepeltek, amit ha most felolvasok, akkor mindenkinek égnek áll a haja, hogy ilyesmi megtörténhetett, hogy ezek egyáltalán akármilyen címen is le lehettek tiltva. Bach Weiner például, aztán Mendelssohn, aztán Goldmark, aztán Bartók, aztán Stravinsky. Olyan lista, amit hát az ember elmesél létező vagy nem létező unokáinak, akkor azt tátott szájjal hallgatják, és csúválják a fejeket, hogy ez itt valami nem stimmelhet, mert ez nem elhihető egész egyszerűen. Megható vagy legemlékezetesebb az első rádió adás volt, amelyen mi, mint szabadságnak a szimfonikus himnuszát, a harmadik Leonórát adtuk elő, azzal a rádiózenekarral, amely akkor állt össze, szintén a szélrózsa minden tájáról összegyűlve. Ismerősök is voltak közötte. Elég talán, ha annyit mondok, hogy a hangversenymester Tátrai Vilmos volt. És olyan izgalommal és olyan, hogy is mondjam, a gonddal és szeretettel készültünk mi erre a május 1-i harmadik Leonórára, amit nagyon nehéz elfelejteni. Ez már a diadalmas életnek volt a megnyilvánulása, a szabad életé. És ezt most már nem egy zárt terem közönségének játszottuk el, hanem az utcának, tehát a városnak hirdettük hangszórókon keresztül, és a városnak jelentettük a zene hangjaival azt, hogy az új élet megkezdődött.

Budán még a németek voltak az urak. Át is lőttek néha a felszabadult Pestre. A fejünk fölött repülőgép csaták, és mi tudtuk, hogy élünk. Élni akartunk, és éltetni akartunk. Éltetni akartunk a pincékben fagyoskodó, az iszonyatok emlékétől gyötört embereket, akik nem tudták, hogy hol vannak a családtagjaik. De élni kellett, és így készültünk a szabadság napjára. Villanyt kaptunk a szovjet csapatoktól, igaz, hogy ez a villany csak egyetlen lámpa volt a színpadon. A régi Magyar Színház teteje lukas volt, a színpad egyik részére beesett a hó, de mi rögtön ösztünk egy díszletet, talán a legmodernebb és a legszebb díszletet. Egyetlen egy hosszú, vörös vásznat feszítettünk ki a fekete színpadon, a vászon két szélén nemzeti színű kokerdával, és magára a vászonra ezt írtuk fel, fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk. És jöttek a színészek, egyik a másik után, Gobbi Hilda, Várkonyi Zoltán, Pásztor János, és megérkezett Székely Mihály, egy teherautóról leszállt Sergio Fajoni, megérkeztek a zenészek, Fajoni dirigálta az Internacionálét, furcsán nézhettünk ki, valamennyien soványak voltunk. Székely Mihály szakálasan érkezett, a kispesti plébános bújtatta.

Igen, én még arra is emlékszem, hogy miután valami egészen kopott, vagy hát nyűjt ruhában volt, hogy az operaházba ment be előtte valahogy, és onnan az összedúlt, szétvert ruhatárból úgy emlékszem, hogy felvett magára egy ilyen nagy, azt hiszem Boris Godunov köpenyét.

0: Március 17-én Ortutai Gyula és Barsi Ödön főrendező Debrecenbe utazik az ideiglenes Magyar Nemzeti Kormány székhelyére. Itt megállapodás jött létre a kormány és Puskin szovjet követ között. A Szovjetunió tekintett nélkül a fegyverszüneti szerződés korlátozó rendelkezéseire hozzájárult, hogy a műszaki előfeltételek megteremtése után a Magyar Rádió műsorszolgálata megindulhasson. Az indulás időpontja május 1-je. Tekintettel arra, hogy rádiókészülékek a hallgatóknál akkoriban még nem voltak, a műszaki osztály dolgozói utcai hangszórókat szereltek fel. Ilyen hangszórók közvetítették műsorainkat a Nemzeti Múzeum kertjében, az Erzsébet téren, a mai Engels tér, a Liszt-Ferenc téren, a Blaha-Lujza téren, a Ferenc téren és a Szent István téren. A régi bemondók közül május 1-jéig csak Skoffelza jelentkezett. Az újakat hirdetés útján toborozta a rádió. Hogy hányan jelentkeztek pontosan, azt ma már nem tudom. Van, aki 760-ra, olyan is, aki 900-ra emlékszik. Tény, hogy a rádió udvara tele volt bemondó jelöltekkel. Hetekig tartó selejtezés után heten maradtunk. Köztük én is. Műsorunk a mártír halált halt Bajcsi Zsilinszky Endre kívánságára e szavakkal kezdődött. A Magyar Rádió végre magyar. És ezt Skoffelza, az akkori rangidős bemondó mondotta el.
1: A szovjet tájékoztatási iroda éjszakai jelentése. A második és harmadik ukrán hadseregcsoport csapatai befejezték a Budapesten körül zárt ellenséges erők felszámolását, és teljesen megtisztították Magyarország fővárosát a német hódítóktól.
2: A fővárosban elhallgattak a fegyverek. Megindult és egyre pesgőbbé vált az újjáéledés.
1: Idézet az egyik legelső budapesti sajtótermék az Új Hang riport füzetéből.
2: Megnyílt az első pesti kávéház. Az emberek téli kabátban ülnek. A menü egységes. Egy pohár fekete kávé, kis üvegtányér dzsem. A New York barokk pompája, a Centrál irodalmi gőze, a Victoria üzleti zsivaja, a sok-sok pesti kávéház még a hó alatt téli álmát alussza. De a hóvirág már kidugta fejét. Még kisé zöldecske, de hírt hoz a pesti életről. Emberek, már van hóvirág! Emberek, lesz élet Pesten!
1: Február 15. A Magyar Kommunista Párt rendezésében lelkes közönség előtt adta első hangversenyét az újjászervezett Székes Fővárosi Zenekar. Beethoven, Bartók, Kodály és Csajkovszki egy-egy művének előadása mellett különös lelkesedéssel fogadott produkció volt az évek óta mellőzött Weiner Leó divertimentójának előadása.

0: Idézetek az 1945. február végén megjelent újságok hírrovataiból, művészek, írók, költők sorsáról.
1: A Latabár család épségben van. Az öreg Latyi karcsúvá fogyott. Az ifjú Kálmár ruháit elvitte a légnyomás, a téli kabátja alatt pizsamakabátot hord.
0: Várnai Zseni hírt adott magáról. Budán van, ahogy lehet, átjön Pestre.
1: Szerb Antalt és Sárközi Györgyöt elhurcolták.
0: Bulla Elma halálhíréből szó sem igaz, budai villája azonban romhalmazzá vált.
1: A második kerületi elöljáróság lakásosztályát Tapolcai Gyula vezeti. Legalább olyan tehetséges lakáshivatali főnöknek, mint színésznek.
0: Bársony Rózsi a Veselényi utcai kórházban vöröskeresztes ápolónő. Ugyanott dolgozik Dénes Oszkár és a gyógyszertárban, mint laboráns.
1: Tolnai Klári villáját bomba találat érte. Jelenleg a Sztár Filmtársaság légópincéjében lakik.
0: Hirdetések a Szabadság című napilapban 1945. február végén.
1: Dr. Janovics Jenő színigazgató és neje Pór Lili azonnal tudassák hollétüket.
0: A Beszkárt kőbányai járata a gőzmozdony hibája miatt további intézkedésig szünetel.
1: Gyújtómágnesért, varrógép szíjért, lisztet adok.
0: Dupla pelenkát, elsőrendűt adok, élelmiszerért.
1: Megrongált gyógyszertárt veszek. Címet a kiadóban.

0: Február végén újból megjelenik a Népszava. Zenekritikusa Jemnitz Sándor cikket ír, Kóborlás az Operaház tetőpárkányán címmel.
1: Benfentes vezetőm lekísért az épület hatalmas óvóhelyére, írja Jemnitz. Mintaszerű szobarend uralkodik mindenfelé. Bekukkantok a bunker díszhelyére, Kodály Zoltán függönyökkel elzárt kis oldalfülkéjébe. A mester egy rögtönzött próbateremben karszerzeményére tanítja az összeverődött kamarakórust. Szimbolikusnak érezzük ezt a képet. Kodály Zoltán nem szavakkal, hanem cselekvéssel hirdeti napjaink első parancsát, dolgoznunk kell és meg nem állni. A testi munka mellett lássunk neki a szellemi romeltakarításnak is. A pince sötétjéből az operaház padlására megyünk, ahová bombatépte réseken át besüt a ragyogó februári nap. A legnagyobb kár az épület Dalszínház utcai felén keletkezett. Keskeny deszkákon járjuk be az operaház tetőpárkányát. Megcsodálom a vasöntvények és kőfaragványok aprólékos gondosságát. Szimbólumot látunk itt is a műhelymunka következetes finomságában. Példát látunk benne, intő és serkentő példát. Fel a művészi munkára, a művészi munka legjavára.

0: Rádió Budapest 1 az 549,5 méteres hullámhosszon. Ismertetjük mai műsorunkat. Harangszó, himnusz, köszöntő 12 órakor. Dálnoki Miklós Béla, az ideiglenes nemzeti kormány miniszterelnöke beszél 12 óra 15 perckor. Hírek 12 óra 30 perckor. A munka ünnepe. A demokratikus pártok vezetőinek beszéde 12 óra 45 perckor. Bartók elmúlt időkből. Vásárhelyi Zoltán vezényli férfikar együttesét. Beethoven harmadik Leonóra nyitányát a rádió zenekar adja elő, vezényel Ferencsik János, körülbelül 13 óra 15 perckor. Mikor, mit, hol hallunk? A műsorszolgálat ismertetése 13 óra 45 perckor. Hírek 14 órakor. A Nemzeti Segély híradója és gyermekpostája 16 órakor. Hanglemez műsor 16 óra 10 perckor. Gobbi Hilda és Major Tamás verseket mond 16 óra 40 perckor. Hírek 17 órakor. A romok felett Zilahi Lajos beszél 17 óra 15 perckor. Májusfa, hangképek a szabad magyar májusról 17 óra 30 perckor. Hanglemez műsor 17 óra 45 perckor. Hírek 18 órakor. Hírek orosz nyelven 18 óra 5 perckor. Hírek angol nyelven 18 óra 10 perckor. Orosz műsor 18 óra 15 perckor. Hírek 19 órakor. Palló Imre doktor kuruc nótákat énekel, a rádiózenekart Polgár Tibor vezényli 19 óra 15 perckor. Liszt Mazeppa című szimfonikus költeménye és 12. magyar rapszódiája csendül fel 19 óra 30 perckor. A nap eseményeinek összefoglalása 20 órakor. Ez volt az első nap műsora. A következő napokban egyre több és több, szebb és szebb műsorral jelentkeztünk, és izgalmas hírekkel. Ilyen volt az európai háború végének bejelentése május 9-én, és május 10-én már a következőkkel jelentkezhettünk. Idézet. Érdeklődéssel várja Budapest egész lakossága a rendelkezést, amely az 1941 óta tartó elsötétítést megszünteti. A szövetséges államok fővárosaiban már hetekkel korábban megszűnt az elsötétítés. Most, hogy a háború Európában véget ért, remélhetjük, hogy Budapest rövidesen szintén kivilágosodik. És másnap már ezt olvashattuk. Bekapcsolták a közvilágítást Budapesten, a polgármester elrendelte, hogy ahol jó a vezeték, gyulladjanak ki a lámpák. Az elsötétítést megszüntették. A rádiókészülékek használatát a Szövetséges Ellenőrző Bizottság szabaddá tette. Az illetékes hatóságok a zár alá vett rádiókészülékeket feloldják, és a közönségnek ismét rendelkezésére bocsátják. Ezeket a híreket én az újdonsült bemondó különös lelkesedéssel olvastam. A színházak, mozik műsorának ismertetése már 1-2 percet vett igénybe. Kedvezőbbek lettek a közellátásról szóló közlemények. Az új élet kezdetének izgalmas lüktetését mi a mikrofon előtt elsőként éreztük, és bíztató hírek formájában továbbadhattuk az egész országnak.
1: Az első hangversenyemet 1945. március 17-én rendeztem a Zeneakadémián, tehát akkor, amikor az egész ország felszabadítása Pecsen fejlődött. A különböző muzsikusokból Brunovszi Károly, a Filharmonia zenekar titkára személyesen kereste fel a tagokat, akikkel a Zeneakadémia hangverseny előtt 2010-ben szerepeltek a Magyar Színházban Ferencsik János és Somogyi László vezéletével. A Zeneakadémia mennyezetén hatalmas résztát. A hallgatóság téli kabátba felgyűlt galléllal, kalapban, kesztyűben ült, a zenekar tagjai viszont, hogy eleget tegyenek az elegancia követelményeinek, kis kabátba játszottak, ami valóban komoly kockázatot jelentett, mert nagyon hideg volt. Már a hangverseny megkezdés előtti hangulat is megható volt, mert egyre másra borultak egymás nyakába azok, akik az ostromot átélték, és itt találkoztak először egymással. A hangverseny Beethoven Egmont nyitányával kezdődött. karmester és muzsikus szinte átszellemültek a boldogságtól, hogy megint hangszert lehet a kezükbe. Bach, Weiner, C-dur, tokkát és fuga következett. Aztán Mendelssohn hegedű verseny, mert Lengyel Gabriella játszott. Soha ennyi könnyes semmi ember tangverseny még nem látta. Goldmark falusi lakodalma, Bartók Parancsolat,

és február 28-án sikerült megnyitnunk az első játszó színházat Pesten, a Nemzeti Színház Kamaraszínházát, a Népköztársaság útján az akkori Andrássy úton. Az emberek nem akartak hinni a szemüknek, természetesen délután játszottunk, kiálltunk az utcára, úgy csalogattuk be a közönséget. Jöttek szakállasan, hátizsákkal, ki csónakon jött át Budáról, ki az akkor megépített úgynevezett Manci hídon, amit fából építettek a felrobbantott Margit híd helyére. És jöttek, és bejöttek így, piszkosan, sárosan, hátizsákkal a színházba, és mi, Csokonai Mihály özvegy Karnyóné színű darabját játszott. Persze, az előadás előtt Ady Endre versét is elmondtam, Vitéz Mihály ébresztése. Szavak, kiknek főbusza volt Vitéz, s gazdag pillangó szárnyakat adott. Szavak, szárnyatok bársonyára szedegesetek, viola szagot, midőn felröppentek őt.

0: Március elején a Kisgazdapárt a Zeneakadémia nagytermében megrendezte a fasiszta cenzúra által elnémított szerzők és zeneművek zenekari hangversenyét. Vezényelt Ferencsik János.
1: Én először február 23-án dirigáltam 1945-ben. Tulajdonképpen már le is maradtam, mert már előtte is muzsikáltak Pesten. Mire mi Budán kikecmeregtünk a pincékből, ami a könnyebb rész volt, ellenben amire átjutottunk Pestre, az volt a nehezebbik, mert egyszerűen se híd, se közlekedés nem volt. Most itten mindenféle vállalkozó legényként különböző javakért hajlandók voltak átszállítani embereket, de ezek a különböző javak nekem nem voltak meg, mert az liszt volt, és zsír volt, és egyebek voltak, nekem se liszt, se zsír, se pét, semmi nem volt. Kimásztunk a pincéből, mint a patkány. És valahogy mégis rákönyörögtem magam egy kis evezős csónakra az Erzsébet híd fölött, azzal, hogy megírtuk, hogy a csónakot visszaküldjük. Mindenfelől jöttünk össze. Voltak boldog emberek, akiknek lakásuk volt, aztán voltak boldog emberek, akiket befogadtak valahova. Én az operai kisszobámba húzottam meg egy időre, csak éppen arról lehetett szó, ami a legfontosabb volt, hogy élünk és muzsikálunk. Mindjárt márciusban, amikor két koncertet is dirigáltam azzal a székesfehérvárosi zenekarral, amely ma állami hangversenyzenekar, és amellyel ma is együtt muzsikálunk. Az egyiknek a műsorán azelőtt letiltott zeneszerzők szerepeltek, amit ha most felolvasok, akkor mindenkinek égnek áll a haja, hogy ilyesmi megtörténhetett, hogy ezek egyáltalán le lehettek tiltva. Weiner például, aztán Mendelssohn, aztán Goldmark, aztán Bartók, aztán Stravinsky. Olyan lista, amit az ember elmesél unokáinak, akkor azt tátott szája hallgatják, és úgy csúválják a fejüket, itt valami nem stimmelhet, mert ez nem elhihető egész egyszerűen.
2: Kedves Ivan Cserenkevics, még bizonyára jól emlékszik a kulturális élet első jeleire, az operai, a hangverseny és a színházi előadásokra, a felszabadulás utáni első napokban.
3: Bizony az ilyesmit nem felejti el az ember. Mindenek előtt a színházat kellett lábra állítani, de ezzel párhuzamosan már hangversenyeket is szerveztünk.

0: Az említett hangverseny megszervezése Kun Imre érdeme.
1: A felszabadulás utáni első hangversenyemet 1945. március 17-én rendeztem a Zeneakadémián, tehát akkor, amikor az egész ország felszabadítása Pécsen fejeződött. Brunovszi Károly, a Filharmonia zenekar titkára személyesen kereste fel a tagokat, akikkel a Zeneakadémia hangverseny előtt két ízben szerepeltek a Magyar Színházban, Ferencsik János és Somogyi László vezéletével. A Zeneakadémia mennyezetén hatalmas rés tátongott. A hallgatóság téli kabátba felgyűlt galléllal kalapban kesztyűben ült, a zenekar tagjai viszont, hogy eleget tegyenek az elegancia követelményeinek, kis kabátba játszottak, ami valóban komoly kockázatot jelentett, mert nagyon hideg volt. Már a hangverseny megkezdés előtti hangulat is megható volt, mert egyre másra borultak egymás nyakába azok, akik az ostromot átélték, és itt találkoztak először egymással. Hozzátartozik ennek a matinénak a krónikájához, hogy Ortutai Gyula írt hozzá bevezető beszédet. Az eredeti tervek szerint neki kellett volna felolvasnia, de nem tudott megérkezni a hangverseny időpontjára. Más olvasta fel a beszédét, amelyben visszahívta Bartók Bélát Magyar hazájába.

1944. szeptemberében éppen illegális rendezvúra mentem, és Budán, a Kavics utcának a lejtőjén találkoztam Illyés Gyulával. A párt megbízásából megkértem, írjon nekünk forradalmi verset, amelyet talán meg tudunk zenésíteni, hiszen abban reménykedtünk, hogy fegyveres felkerés lesz, ez még a Horthy-féle proklamáció előtt volt. Illyés Gyula rendezvút adott nekem, és egy hét múlva átnyújtotta a verset. A vers első ízben, akkor még névtelenül, a Szabad Szó 1945. május 1-jei számában jelent meg. Rendet. Rendet, rendet, rendet végre. Ki a szennyet a szemétre? Házat tája ez az ország, takarítsuk ki a mocskát. Hol a rend, hol egyre lába kél annak, mint nekünk járna? Oda minden, ide semmi? Itt kell mindent helyre tenni. Mit tirtúr az ügyeinkben? Told a tőkést félre innen. Húst a tálba, kézbe fegyvert. Földjére a szegény embert. Ócska odu maga a ház, nem menti meg a vakolás. Rakjunk újat, meglakhatót. Egy egész nemzetnek való. Rongyos ez a ruha rajtunk, ideje, hogy újat kapjunk, szabjunk, jobbat, varjunk, másat. Csináljunk egy szövőgyárat, acélgyárat, kenyérgyárat, mutassuk meg a világnak, mi lesz itt, ha kedve támad a parasztnak, a munkásnak. Sötét sarok Magyarország, elhozzuk a napot hozzád, a ragyogó rendet föléd, árva nemzet, elárvult nép. Nem lehet a lég korommal, tele romlott gondolattal, húzatot rá, tégy egy próbát, szellőztest ki Európát!

0: A hadihelyzet 1945. március elején.
1: A szovjet csapatok az Odera keleti partjánál törnek előre. Magyarországon pedig a Balatontól északkeletre és délre visszaverték az ellenség nagy gyalogos és páncélos erőkkel végrehajtott támadásait. A második bielorusz hadsereg csapatai 20 kilométernyire közelítették meg Danzigot. Az angol-amerikai csapatok Remagen közelében átkeltek a Rajnán, Köln elesett, Tetten tábornok Koblenz felé közeledik.
0: Belföldi hírek.
1: Megnyíltak az IBUSZ menetjegyirodái. Egyelőre csupán utazási felvilágosításokat adnak.
0: Nagy-Budapest területén megindult a közönséges és ajánlott levélforgalom.
1: A Hősök terére március 15-e alkalmából tervezett ünnepség, amely előreláthatóan 100 000-es tömeget vonzott volna, elmarad, mivel a Dunántúlon még heves harcok folynak. Illetékes körök nem tartják helyesnek, hogy a szabad ég alatt ilyen óriási tömeg gyűjjön össze, így kerületenként fedett helyiségekben rendezik meg az ünnepségeket.
0: 1945. március 15-e. Az Operaház megnyitja kapuit. A nagy eseményről a Népszavában Jemnitz Sándor így emlékezik meg.
1: Ezúttal kétszer is kaput nyitott az Operaház, ősszel és tavasszal. Először a Ború meg az Alkony őszével, és másodszor az újonnan ébredő remények, az újrakezdés jegyében frissen serkenő erők tavaszával. Az első félidőnek épp oly rövid, mint dicstelen története, lezárult. Megilletődve foglaljuk el régi helyünket a földszinti sorok egyik sarokülésén. A műsor Kodály Zoltán Psalmus Hungaricusával kezdődik. A szerző személyesen vezényel, és a közönség forrón ünnepli. Erkel Bánkbányának első két felvonásával végződik az emlékezetes kapunyító előadás. Nem forgatjuk a kritika hegyes tollát. Érjük be azzal, hogy az Operaház rövid heteken belül felvehette művészi munkáját. Úgy találkoztunk most vele, mint sok jó baráttal, aki megfogyva bár, de egészségesen vetődött utunkba. Itt is, ott is felharsan az öröm kiáltása. Megvagy, s ez a lényeg, a többi majd adódik. Minden közreműködő remekelt, Osváth Júlia az előadás költői Melindája egyik legszebb alakításával gyönyörködtetett minket.
2: Örömmel láttam, hogy drága színházamnak semmi baja nincs. Hát aztán találkoztam szintén a pincében a drága kollégáimmal, Lacó Pistával, jaj, de örültünk egymásnak. Március 15-én azután megnyitotta a színháza kapuit a Bánkbán előadásával, délután 2 órakor kezdődött, 5 órakor már vége is volt. Partnereim voltak Palló Imre, Bánkbán, akkor tűnt fel a nagyszerű Palánkai Klára, mint Gertrudis, én voltam Melinda, Székely Mihály volt Tiborz, és Ferencsik János dirigálta az előadást. Hát a közönség, magyar közönség is volt, de hát rengeteg orosz katona volt, női katonák is voltak, és úgy emlékszem, mikor vége volt az előadásnak, egy teherautón ültek női katonák, és kiabáltak nekem, akkor hallottam ezt a szót először, Harasó, Harasó, és már sötétedett, és találkoztam Fricsai Ferivel, mondom, jaj, Ferikém, kísérj hazát, én félek hazamenni, és ő mellém szegődött, és olyan kedves volt, hogy hazakísért a sötétedő városon végig a klinikára. Amint megnyitott az Operaház, ez nekem szárnyakat adott a további szereplésekhez, és hát igazán boldogan folytattam az éneklést tovább, amennyire bírtam. De ez a legemlékezetesebb mégis a március 15-e, mert hát, és ebben a gyönyörű magyar operával nyitott az opera, hát ezt nem lehet elfelejteni.

Figyelem! Itt a Szabad Magyar Hazó Beszéd!

0: hogy az Egyesült Államok azonnal befogad és új hazához juttat 40 ezer magyar menekültet, akiknek ide szállítása napokon belül megkezdődik az amerikai hadsereg légihídján. A menekülteknek azonban még a túlzsúfolt ausztriai táborokban azonnali segélyre, pénzre, ruhaneműre, gyógyszerre, takarókra, élelmiszerre volt szüksége. És ekkor a 22 éves Elvis Presley megkérte Ed Sullivant, hogy az egész ország tévé közönsége előtt jelentse be a kaliforniai Hollywoodban, még mielőtt megkezdik legújabb filmjének forgatását, koncertet ad a magyar menekültek megsegítésére. És szeretné emlékeztetni a nézőket, meg hallgatóságát, hogy a magyar menekültek ügyében olyan őszinte és mély érzéseket táplál, hogy kér mindenkit hozzájárulásukat a magyar menekültek rendkívüli segély alapjához már a koncert előtt kezdjék beküldeni. És aztán Sullivan bejelentette azt is, hogy Elvis egy dalt is ajánl a magyar menekülteknek, a Peace in a Valley, a Béke a Völgyben című balladát, amely a legjobban kifejezésre jutatja érzelmeit a magyar menekültek iránt. Most a Sullivan féle bevezetés következik eredeti felvételről, majd ezt követi Elvis Presley.
1: While he's out there, he's gonna do a big Hungarian relief show. But because he feels so keenly, this young man feels so keenly about Hungarian relief, he urges all of us through the country to remember that immediate aid is needed. So long before his benefit show is put on, he wants to remind you to send in your checks to your various churches, Red Cross, etc. And now he's going to sing a song. He feels that this is sort of in the mood that he'd like to create. Peace in the Valley. Here is Elvis Presley.

0: Molnár Ferenc újévi üzenete az Amerika hangja műsorában 1951-ben. Darvas Lili ajándéka.
1: Hölgyeim és uraim, az Amerika hangja, mint tavaly, az idén is megtisztelt azzal, hogy íróasztalom köré gyűjtötte íróit, mérnökeit és gépeit, hogy rövid újévi köszöntőmet önöknek továbbítsak. Mint a tavalyi köszöntő, az idei sem lesz világpolitikai szónoklat, rajtam kívül is vannak mindenféle nemzetbeli írók, akiket annyira érdekel maga a homo sapiens, az emberi lény úgy, ahogy Isten megteremtette, hogy talán helytelenül elmulasztanak regényekkel és színdarabokkal beleavatkozni a tömegek közéletének problémáiba, már csak azért is, mert manapság a világon éppen elég szakértő működik ezen a téren, ha ugyan nem sokkal több, mint kellene. Így hát megint csak beszéljünk intim hangon. Ne adjunk világtörténelmi tanulmányt, hanem magánbeszélgetést. Mégpedig egy magánbeszélgetést, amely a minap folyt le, és amelynek tárgya éppen ez a mai rövid újévi köszöntő volt. Egy kollégámat, aki nem él olyan zárkózott életet, mint mi néhányan, megkérdeztem, hogy mit gondol. Az ő véleménye szerint miről szóljon az idei újévi köszöntő, amely ilyen óriási távolságokon át repül egyik világból a másikba, óriási távolságokon át, mert ugye tudjuk, a mérföldek ezrei a világok között 1939 óta bizony milliókká növekedtek. A kollégám olyan hamar felelt a kérdésemre, hogy most már restelni kezdem, hogy kérdés nélkül nem jöttem rá a megoldásra. Ezt mondta, a köszöntő legyen egy könnyes mosoly. Ez az, hölgyeim és uraim. Ez az a minimum, a legkevesebb, amit vissza kell kapnunk a boldogabb időt elvesztett hangos nevetéseiről. És ez az a maximum, a legtöbb, ameddig manapság elmehetünk azon az úton, amely a sírástól a nevetéshez vezet. Könnyes mosoly. Tulajdonképp látni kellene ezt egy emberi arcon, nem szavakkal körülírni. De mert valóban ez az, amit Szilveszter este a tengeren túlra kell küldeni, kénytelenek vagyunk szavakkal a levegő villamos hullámaira bízni az értelmét. Mi a könnyes mosoly? A legdrágább gyémántokkal kirakott kezdete, legkezdete az emberi ajkak vidámra rajzolódásának. A mosoly az emberi arc napfelkelte, de az a mosoly, amire mi gondolunk, ma még nem ragyog a napfelkelte teljes fényével, mert esőcsöppek fárgyalozzák el. Mit jelent ebben a mai üzenetben ez a szó, hogy könny? Jelenti az emberiség közelmúltját és jelenét. Mit jelent a mosoly? Jelenti a jövő reménységének derengését, amely bármilyen halvány, de derengés. Bármennyire könnyes is ez a mosoly, még most, mégis előfutárja a mi szomorú arcunk eljövendő igazi napfelkeltének, a teljes fényben ragyogónak. Ez a néhány szilveszteresti szó, némelyek szemében a civilizált emberiségbe vetett határtalan bizalomnak fog feltűnni, vagy, hogy latinul beszéljünk, szentimentális optimizmusnak. Nem bánom, mert meg vagyok győződve, hogy éppen ez az, amit az elmúlt év komor tanulságai és az eljövendő év békés reményeket keltő ígéretei alapján ma este a hullámok hátán tengeren túlra kell küldeni. és hogy végül egy szép magyar költemény szavait idéztem. Szív küldi szívnek szívesen, amihez úgy érzem hozzá kell tenni, és ezt soha el nem felejteni, hogy ezek a szavak abból az országból indulnak el, amely itt lakó minnyájunknak önzetlenül, sőt áldozatok árán egy második új életet, szabadságot, polgárjogot és kenyeret adott és ad a világtörténelmi nagy menekülések éveiben. Reményteljes boldog új évet minnyájuknak!

0: Fejtő Ferenc beszél pályakezdéséről, a magyar kultúra iránti elköteleződéséről és emigrációja kiváltó okáról. A felvételt Fodor Ilona készítette 1976. július 16-án a Párizs melletti Nűszűrszenben.
1: Számomra a tág horizont az tulajdonképpen akkor volt, amikor a szülővárosomból Nagykanizsáról elfér Budapestre. Budapest az számomra Párizs volt. Teljesen kitágult a horizontom, és amikor az embernek az a szerencséje, hogy néhány év után belekerül mondjuk az irodalmi életnek központjába, megismerkedtem egyrészt Babits Mihállyal is, az egész Nyugatkörrel, és azután Hatvani Lajos mondjuk, aki fölfedezett, aki íróvá szentelt, az mellesleg egy nagyon mulatságos módon történt, mert ő olvasta a Nyugatban az egyik cikkemet, nem ismertem őt, akkor telefonált nekem, és szóval szeretne megismerni, és jöjjek el hozzá vacsorára, és elmentem hozzá vacsorára, és most képzelje el, egy fiatal srác, amilyen én akkor voltam, tapasztalatlan és teljesen ismeretlen, és akkor ott volt egy asztalnál, ott volt a Hevesi András, a Csészabó, az Ignótusz Pál, a József Attila, a Katona Jendő, nem is tudom, még kik voltak ottan, szóval egy nagy asztalnál, és akkor egyszerre, amikor bejött, akkor a 60 mutat be mindenkinek, mondtam, hogy Fejtő Ferenc, aki egy igazi író. Attól kezdve 60 városnál, szóval állandóan ott jártam, őt rendkívül szerettem, és szóval akkor láttam, hogy mit jelent az, hogy valaki teljesen tulajdonképpen önzetlen, csak azért, mert egy írása még tetszik valakinek, ugye akkor mindent elkövet érte, hogy azt segítse, hogy melléje álljon. Ez volt 60 számomra. De akkor bekerültem egy körbe, egy baráti körbe, hát aminél jobbat tulajdonképpen hol találhattam volna az egész világon. Kifelejtettem a Karintit és a Szomorit és a Tépernőt, akik szintén ott voltak, akik ott voltak ezen a vacsorán. Az szép szó számomra életemnek tulajdonképpen a legszebb évei volt, tehát szóval az egy olyan stimulás, olyan gyönyörű dolog volt csinálni valamit, amiben az ember hisz. Az a tény, hogy még lakást is, egyebet is nehezen változtattam az életben, azt mutatja, hogy ragaszkodom a környezetemhez, és nem vagyok egy bolygó zsidó, nem vagyok egy vándor természetű ember, ellenkezőleg már mint gyerek is rendkívül érzékeny voltam a gyökerek iránt. Meg akartam vetni a lábamat, mondjuk a magyar talajon, ha már szabad a saját fejlődésemről is beszélni, mikor egyetemi hallgató voltam Pécset, akkor a Szabó Dezsőnek a hatása alá kerültem erősen. Szabó Dezsőt aztán meg is ismertem személyesen, volt a kis vele kapcsolataim, és valahogy ami legjobban megkapott benne, az felmélet, amit később az IJ-ben fedeztem fel. Szóval láttam, hogy milyen rajongásig, talán túlzott romantikával, de milyen rajongásig szereti ő a magyar népet. Iskolatársaim, barátaim között volt sok paraszt gyerek, elég jól ismertem ezt a dunantúli parasztságot, ami tulajdonképpen nagyon a Balatonon és a Göcseiben, stb., akikkel nagyon jól éreztem magamat, és hozzájuk tartozónak éreztem magam, és tulajdonképpen ez az asszimiláció, a gyökeretverés Magyarországon, az bennem valami nagyon mély valami volt. Mikor Adinak egy verse emlékszem, hogy mennyire megkapott, amikor nem tudom, hogy szól az a vers, hogy nem tudom, ilyen sváboknak, vagy nem tudom, én nem vagyok magyar. Mélységesen magyarnak éreztem magamat, és akartam érezni magamat, és az irodalmi működésemnek az elején is tulajdonképpen a IJ-s iránti szimpátiám, és az a tény, hogy mondjuk a népies mozgalmat nem vetettem el olyan erőteljesen vagy fanatikusan, mint a Ignótusz Pál, vagy akár a József Attila is, vagy Németh Bandi, vagy a Hevesi András például, aki szintén nagyon anti-népi volt. Ez azért volt, mert éreztem, hogy itt van egy fai probléma, egy magyar nemzeti probléma, a magyar népnek a problémája, és valahogy elkötelezettnek éreztem magamat iránta, és nem véletlen, hogy tulajdonképpen a közvetlen története mi az annak, hogy ki kellett jönnöm Franciaországban. A közvetlen története az, hogy a szép szó egy irodalmi estét rendezett Makó, egy teljes paraszt töltözönség előtt, akik a gazdakörtak teljesen megtöltötték, és ezután az előadás után ott maradtunk 3 óráig beszélgetni a parasztokkal. És ez olyan mély benyomást tett rám a makói parasztoknak az okossága, bölcsessége, hogy a magyar politikát, ahogy a világpolitikát megítéltek, hogy erről egy cikket írtam a Népszavába. A makói, nem is tudom, mi volt a címe, makói parasztok. És emiatt a cikk miatt osztály elleni izgatás címén eljárást indítottak ellenem, mert a cikkben szembeállítottam a magyar népnek a józanságát és a fasizmussal szemben való teljes idegenkedését, a pesti hivatalnok réteg és a kispolgárságnak az irányvesztettségével is. És ebben láttak osztály elleni izgatás, és ezért ítéltek el megint 6 hónapi börtönre, azzal a mellékzöngével, hogy aztán a tudomásomra hozták, hogyha leülöm a büntetést, utána, mint nem kívánatos elemet, csak internálhatnak is évekre. És ez vett rá arra, hogy elmenjek be. Szóval ez nem véletlen, hogy ez a magyar parasztság mellett való kiállásként történt, és az sem véletlen, hogy Zatáronnak sok minden választott el, mondjuk a Féja Gézától ideológiailag egyébként is. Mihály Sarokról én írtam a kritikát a Szép Szóval, és egy rendkívül pozitív kritikát írtam róla, és amikor emiatt a könyv miatt szintén eljárás indított ellen, akkor tiltakoztam a Szép Szóban az eljárás ellen.

Tilos Rádió. A Kelta Karót hallottátok. És benne kultúrtörténeti szövegeket, a pontos tracklistát és a forrásokat.

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: nem félelmes, hogy az előbb Gorkit dicsérted, most Molnárt. Nem. Magyar írókkal milyen kapcsolatod van? Van-e?
1: Sajnos nincs. Sajnos a magyar darabban a Hubainak a Nérója volt talán az egyetlen, amit mondjuk a Hubai bennem gondolkodott, és nekem írta, de sajnos nincs igazán. Nem volt igazán új magyar darabban olyan szerepem és olyan sikerem, ami nem is volt talán.
0: Mondhatok valami föltételezést, utasíts vissza, ha nem igaz. Téged, bár rengeteg drámai szerepet is játszottál, alapvetően egy nagy komikus géniusznak tartanak. Géniusz, ezt olyan csúnya dolog szembe mondani, szóval egy nagy komikus természetnek tartanak, aki táncolni és énekelni tud, az nálunk mindig gyanús.
1: Sem szígy. Persze, de ez egy olyan hülyeségnek tartom, mert szerintem egy színésznek, egy igazi színésznek mindent tudni kell, mi az, hogy táncol, énekel, drámát játszik. Na, nem csak mondom, hogy aki ezt kép, hogy ez gyanús, ezt észrevettem a pályámon nagyon sokáig, hogy itt volt egy ilyen jelenség, amit úgy hívnak, hogy Márkus László, egy ilyen molett fiatalember, akit a kamaravarietébe fölép, és ugyanakkor eljátszott a Claudiust és a Revizort, és akkor elment a Zeneakadémiára, és ott hülyéskedett, és mi ez? Szóval ez összeegyeztethető. Én szerintem összeegyeztethető. Miért ne?
0: Te kit tartasz a kortársai között, vagy nem az élők között, kit tartasz igazán nagy színésznek, aki mindenkit tud? Ez egy vélemény, amire talán válaszolsz, aki olyan még talán példaképe is.
1: Hát példakép az mondjuk az...
0: Az nehéz.
1: Az nehéz. A példakép az nehéz mondani, de én nagyon sok jó színészt tartok, és nagyon szeretek színészeket. Most muszáj neveket mondani, mert akiket kiadjuk, akkor azok azt hiszik, hogy őket nem, és esetleg nem jut eszembe.
0: Van-e olyan álmod, hogy valakivel szeretnél játszani két személyes darabot? Ketten kiálltok és eljátszatok egy két
1: színésznő. Van két színésznő, akivel soha nem kerültem össze, no. És akiket nagyon szerettem volna mindig játszani, a Rutka Éva és a Törőcsik Mari. És ez soha nem jött össze, csak távolból csodáltam, és a Törőcsik nekem egy olyan élményt nyújtott ebbe, ez is furcsa, miben nyújtott egy élményt nekem? A régi nyár, egy Bradley, egy operett, egy zenés darab, bejött a színpadra, és maga volt a csoda. És az, amíg élek, nem felejtem, mert ezt megmondom őszintén, ezt nem hittem volna. És itt kezdődik nálam a színészet, és a színészet varázsa, és a hatalma, hogy valaki bejön a színpadra, nem csinál semmit, és ő van, ott van, és adja magát.
0: Azt mondtad, hogy Rutkai Évával és Törőcsik Marival még nem kerültél össze színpadon. Ennek ugye feltehetően az az oka, hogy itten meghatározott társulatokban játszunk, és te 1957 óta a Madách Színház tagja vagy. Milyen dolog az egy színházban, nem merem mondani ezt, hogy megöregedni, de egy pályát kiteljesíteni?
1: Nézd, nem tudok mondani mást, mert itt élek, ebben az országban, itt ez a színházi rendszer van. Most én ezen nem változtathatok, és hiába ugatok, vagy hiába ordítok, vagy hiába mondom, hogy ezt, akkor azt kell csinálni, el kell menni, szabadúszónak kell lenni, és vagy hívnak, vagy nem hívnak. Szóval én a Madách Színházba megkaptam mindent, amit a Madách Színház keretén belül meg lehetett kapni. Tényleg nem szólhatok semmit, úgy a rendezők részéről, igazgatóság részéről, mindig minden. Az hiányzott sokszor, és sajnos az én vendégfellépéseim, ezt így idézőjelben mondom, egyszer a József Attila Színházban, hát az penetráns volt, botrányosan sikerült, ez az Ugó Betty Özönvíz című darabja nagyon rossz előadásban, és a másik a Radnóti színpadon egy lengyel darab, ami szintén nem az előadás nem sikerült, hanem az egész olyan nem jött igazán ki a dolog. Szóval az én vendégfellépéseim nem sültek el jól. És lehet, hogy mondjuk a Víg Színházba meghívtak volna, vagy a Rutkait meghívták volna a Madásba, akkor más körülmények között jobb lett volna.
0: Kérlek szépen, de te nem csak színpadi színész vagy, mondom, a színészettel vagy szinte azonos a televíziózás hőskorában, rögtön képernyőn voltál, gondolom. A filmekkel talán nem barátkoztál meg annyira, illetve...
1: Nem én barátkoztam, ők nem barátkoztak meg velem.
0: mi lehet ennek az oka, bár ez egy buta
1: kérdés. Ezt talán meg kellene a rendezőkhez kérdezni.
0: Tudtam, hogy buta kérdés, szóval jogos.
1: Én nem tudom. De hogy ők miért nem foglalkoztattak engem, hát arról fogalmam nincs. Lehet, hogy nem voltam szimpatikus nekik, vagy az én játékstílusom, vagy azt féltek tőlem, hogy esetleg, hogy én egy ilyen túl temperamentumos, valaki vagy, aki mondjuk a filmen egy kicsit sok, vagy valami, de hát ez is rendező kérdés.
0: Jogos volt a vissza. Te egy nagy filmrajongó vagy, azt hiszem, te folyton moziba jársz, ugye?
1: Jártam, most már nem járok annyit, de viszont minden. Én egy 1932 és 1950 között én merem állítani, hogy egy lexikon vagyok, mindent tudok.
0: Mondd, miből tanul egy színész? Most már elmondtad azt, hogy a színpadon mit tanulsz. Az élet azonban nem kizárólag színpadban, nálad nagyon azonos. Mik a te tanítómestereid, hanglemezek, mozik, olvasás? Meséld el, hogy tulajdonképpen hogy élsz?
1: Én hogy élek? Én egyedül élek, és nagyon szeretek egyedül élni, és rengeteget olvasok, lemezt hallgatok, televíziót nézek, és visszatérek arra, hogy mit lehet tanulni. Ezt nem lehet tanulni. Ez mindig azt mondom, hogy főiskolában, hogy tanítják. Ezt nem lehet tanulni. A mesterségnek a fogásait, mondjuk beszélni, mozogni, ezt meg lehet tanulni, de ami innen jön, és amit az előbb a Töröcsik példával mondom, az, hogy valaki bejön a színpadra, és egyszer csak mindenki úgy odanél, azt nem lehet megtanítani. Az valakiben benne van, az az egyéniség kérdése. Ez megmagyarázhatatlan. Megmagyarázhatatlan, és titok.
0: Persze, hogy titok, de azért mondjuk embereket szoktál megfigyelni. Mégis színpadokon, akárhonnan nézzük, embereket kell ábrázolni.
1: Lehet, én tudatosan nem.
0: Tudatosan. Nyitott szemmel élsz.
1: Lehet, nem tudom. Én megkapok egy szerepet, én mindig hogy a darabot látom, a szituációt látom, és megpróbálom az írót közvetíteni. Én alázatos vagyok, még ha a darab rossz is, meg vagyok győződve, hogy rossz a darab, én addig elhizetem magamról, hogy az a darab jó, mert hazudni nem tudok. Se életben, se színpadon. Tehát kénytelen vagyok addig magamat meggyőzni, hogy ez a darab jó, amíg mondjuk elhihetően el tudom játszani.
0: Mondd, híreket szoktál nézni a televízióban?
1: Sajnos igen.
0: Ez a sajnos annyit jelent, hogy a világhelyzettel Borzalmas. Is folyton foglalkozom.
1: Igen, hát folyton bejön a lakásom.
0: Bejön a lakásom.
1: Egy színész
0: ez
1: nem
0: is
1: ér.
0: Egy tanítómester.
1: Borzalmas tanítómester, és ezért még vadabbul kell játszani, és a közönséget még vadabbul kell fölrázni és szórakoztatni. Én nekem ez az álmom, hogy az embereknek elfeledtetni ezt a szörnyűséget, amiben élünk. Ez most nem egy strucc politika, de tényleg annyi borzalom van a világban, hogy egy színésznek szerintem az a kötelessége, hogy azon fel, hát avval politizálok, hogy ebben az országban élek, és hogy ebben az országban színpadra lépek, ez már egy állásfoglalás. És, de azon felül még pluszt adok magamból, igyekszem a magam derűjéből állítólag, ami van, nem tudom, én magamat nem ismerem olyan jól, vagy nem foglalkozom annyira magammal, a magam tehetségével, a magam derűjével és a magam eszközeivel, mint esetleg más. Ez most kiderült, hogy mások foglalkoznak velem, a betegségem alatt ez fantasztikus méreteket öltött ez a szeretet és foglalkozás az én személyemmel. De hát ez nem az én dolgom, hogy én foglalkozzam vele. Én igyekszem mindig a színpadon a maximumot nyújtani, és mindig ez a cél, hogy én jól érezzem magam. És ha én jól érzem magam, hát akkor a közönség az jön utánam.
0: Laci, mégis egy hosszú pálya áll most már mögötted. Voltak keserű korszakok, keserű pillanatok, voltak megtorpanások, voltak, amikor azt mondod, hogy odavágom az egészet, nem csinálom.
1: Olyan nem,
0: szóval, olyan nem volt.
1: Olyan nem volt.
0: De volt olyan, hogy...
1: Olyan volt, de igyekszem gyorsan megrázni magamat és tovább menni. Szóval nem hagyom magam.
0: Laci, mi a színész státusza ma Magyarországon? Valamikor egy színész óriási előkelő, talán a társadalom egyik vezető személyisége volt. Hogy érzed te magad, mint színészt a társadalmon belül.
1: Én magamat vezető személyiségnek érzem. Hogy aztán mások minek tekintenek engem, azt nem tudom. Én tartom magam ehhez. Én azt tartom, hogy egy színész öltözködjön elegánsan, öltözködjön divatosan, legyen tiszta, legyen rendes, legyen művelt, legyen okos, nem árt, ha intelligens is. A többi nem az én dolgom. Ahogy a többiek, hogy, és mi, hogy mit gondolnak a színészekről, és hová helyezik, az már nem az én dolgom.
0: Az anyagi elismerése a színésznek, ahogy te látod, megfelelő, elegendő, kevés.
1: Nem szeretek erről beszélni, mert változtatni nem tudok rajta. Ha nem tetszene a dolog, és tarthatatlanak tartanám, akkor elmennék ebből az országból, de én itt élek. Tehát azt kell tudomásul vennem, ami itt van. És ezért nem szeretek zúgolódni, ezért nem hallanak engem soha panaszkodni.
0: Nagyon meglep, amit mondasz. Nálunk a panaszkodás a divat, és nem az elégedettség. A status quo-t, vagy a helyzetet borzasztó kevés ember fogadja el, és úgy fest, mintha neked minden olyan könnyű lenne. A szerepek megvalósítása könnyű, elegánsan öltözködni könnyű. Így van ez?
1: Hát azért ez nem könnyű, arról szó sincs, hogy könnyű, mert először is vett tudomásul, hogy én egyedül élek. Tehát nekem nem kell családomról gondoskodnom. Én nem azt mondtam, csak minden esetre ezt a amit látok az embereknél, az a elkeseredettség a művészeknél, és elég nagy művészeknél, és az én barátaimnál is, ez a, hogy feladnak dolgokat. Én ezt nem szeretem. Ez a pálya, ez nem arra való, hogy az ember feladja, pláne ha valaki tehetséges. Itt köröm szakadtáig kell majd

0: Mondani akarás kell. Én azt nem szeretem, amikor valaki azt mondja, nem, nem megy, nem bírom, megy, kell, kell. De nagyon nehéz, nem olyan könnyű itt, mint nyugaton, ahol mit tudom én, egy millió dollárt kap.
1: Ahol talán még nehezebb.
0: Hát mondjuk az elhelyezkedés.
1: Hányan kapnak millió dollárt? Hát igen, nem akarok elkeseríteni. Nem akarok elkeseríteni, hogy mondjuk Nyugat-Németországban az állástalan színészek száma 4000 közül van.
0: Én csak nem akarom azt, hogy a kollégáim, akik tehetségesek, hogy azok ebbe a elkeseredett testpetségbe éljenek, mert annál sokkal többet érnek.
1: Így igaz. Te egy olyan vidám aszkéta vagy, ha szabad így mondanom, ami annyit jelent, hogy tele vagy életörömmel, derűvel, akarással, és közben persze az életformád. Azért rendkívül szigorú életformád. Szoktál késni például a színházból?
0: Volt már? Lehet késni?
1: Na, én csak kérdezem, hogy lehet. Én tudom, hogy nem lehet.
0: Nem szabadna késni. Én azt soha nem felejtem el, mert a Kismanyi és a Pécsi Sanyi mellett állandó Steckenfelden, folyton mondom, a Darvas Lilia a harmadik.
1: Amikor Darvas Lilia az ugye a nagy magyar színésznő, Molnár Ferenc felesége. Reinhardtnál színésznő, később emigrációba kényszerül Amerikába.
0: És Amerikában Gertrúdot játszott a Broadway-n, ami nagy dolog, magyar színésznőként. Visszajött ide, Magyarországra, mert azt mondta, mondja Laci, normális vagyok én, pénzem van, mindenem van, és a madácsba vágy. Jó, mondta. És mert imádott itt lenni, és imádott itt játszani. Szóval ő fantasztikus volt az első próbán, amikor megérkeztünk, ezt soha nem felejtem el.
1: Ez az olimpiába.
0: Első nap. Hát én olyan izgatott voltam, hogy már alig bírtam éjszaka aludni, hogy most a Darvas Tilivel megyek egy próbára. Én nem ismertem, nem akkor még semmit, és 3-10-kor fölmentem az irodába, és a akkori titkárnőnk rettentő izgatottan szaladgált jobbra-balra, azt mondja, hogy itt van a Darvas Lili, és még senki nincs itt. Hogy senki nincs itt? Azért benn ül a tanásterembe, a olvasópróba lett volna. Hát mondja, azért bemegyek, bementem, benn ült a Lili, egy kicsit morcosan. Tűnik, 10 percet még senki nem volt ott rajtam kívül a színészek közül. És akkor az, hogy nagyon liberálisan mennek itt a dolgok, ez az Amerikában ilyen nincs, és mi. Aztán később már megszokta, hogy ha egyiket elvitték filmezni, a másikat elvitték a rádió, minden. De azt mondja, hát ilyen nincs, hát ez nem lehet. Hát azt mondja, hát mögöttem, hogyha én elkésem, vagy nem csinálom úgy, ahogy kell, hát 30 színésznő vár arra a szerepre, amit én játszok. Hát engem úgy rúgnak ki, mint a sicc, és már jön a második jelölt. Szóval ez is összefügg egy kicsit. Ebben, amit mondtam, ez a testpetség elhagyása a dolgoknak. Én tudom, hogy nem könnyű. Tényleg nem könnyű, amire úgy visszatérek az előbbi témára. De azért, ha valaki csinálja ezt a hivatást, hát akkor valamiért csinálja. Hát legyen benne öröme.
1: Laci, eddig beszéltünk színészekről, pályáról. Nem beszélünk még rendezőkről. Volt-e rendező, aki téged fanatizálni tudott? Vagy te már olyan fanatikusan érkezel, hogy téged nem kell fanatizálni?
0: Nem tudom, mit értesz pontosan ez alatt a szó alatt, hogy fanatizálni.
1: Hát aki neked egy külön lelkesedést ad, aki olyan ötleteket, eszméket, darabelemzést ad, a szerepekbe úgy irányít, hogy te magad egészen átváltozol, és még boldogabbnak érzed magad.
0: Hát ilyen extatikus mértékben ez nem volt, viszont 3 rendező van az életem, nem is dolgoztam olyan sok rendezővel, most jut eszembe, akikkel nagyon jól dolgozom, nagyon kellemesen. Az Ádám Otto, Vámos és a Lengyel Gyuri. Na mostan egy nagyon érdekes dolog volt, amikor én a Jancsóval összekerültem. Hát mindenki dermed, hogy kerülök én a Jancsóhoz? Hát meg kell mondanom, hogy életem egyik legmulatságosabb nyarát töltöttem.
1: Gyulán.
0: És az a bizalom és az a szeretet irántam, ami áradt a Jancsóból felém, az olyan erőt adott nekem, és valami olyan boldogságot, hogy én mindent megcsináltam volna.
1: Tehát tulajdonképpen neked sokat... a magányban azért nagyon nagy szükséged van arra, hogy bizzanak benned az emberek.
0: Hát azt rettenetesen félek az emberektől közben, úgy nézek ki, mintha Isten tudja, milyen magabiztos lennék, de hát úgy nem lehet én. Ha magabiztos lennék, akkor talán nem félnék annyira minden premier előtt és minden szerepemtől.
1: Hogy jut el hozzád a közönség véleménye? A Tapsban, vagy az utcán?
0: Hát az utcán...

0: Hát a tapsban az, hát az mondjuk az természetes, de hát, hát az utca, azt nem lehet elmondani.
1: Civilben, privátim is, és mik a reakciók?
0: Hát a reakciók azok általában csodálatosak, és itt kell vigyázni egy színésznek, mert hogyha a közönség megszereti, akkor a csapdába tudja ejteni, akkor minden tetszik a közönségnek. Szóval erre fiatal színész koromban már figyelmeztettek, hogyha esetleg népszerű színész leszek, vigyázzak arra, hogy azért a közönség az olyan, hogy aztán valakit szeret, mindent elfogad tőle. Hát én szerencsére azért elég jó önkontrollom van.
1: Azt mondtad, hogy a közönség talán nem tudja, hogy egy színészből sugárzó jelenlét mögött mennyi munka van. Hát mérjük le ezt a munka mennyiséget.
0: Jaj!
1: Hát például van egy szerep, megkapod a szerepet, azért ugye szereposztó artiszt hozta ki, most gondolom, most neked kell bemenni érte.
0: Nem, ki van írva.
1: Ki van
0: szereposztás, írva. És akkor kezdődik a kínlódás, amikor már ki van írva. Jézus Mária, na. Hát szóval én nekem az a módszerem, ami sajnos, talán azért, mert rossz tanuló voltam világéletemben, én megkapok egy szerepet, és rögtön megtanulom. Szituáció, gondolkodás minden nélkül. Na most ez azért gát, megmondom, mert aztán kialakul egy próbafolyamat. Én tudom a szerepet, mert nem tudok így kézbe a szereppel próbálni. Nekem a szituációra kell gondolnom, nekem a partner kell. Na de viszont hát hogy le kell a partner, hogyha én előre tudom a szerepet, hát nem tudom, hogy ő hogy fog reagálni. Itt van az én gátam mindig. És ezért a premier előtt 10 nappal mindig pánikba esem, és visszaesem a szerepbe. Akkor kezdődik a tantaluszi kínok. Szóval az valami olyan borzalmas, amikor az ember, hát én nem egyedül játszom, hát partnerek vannak, és azok élnek. És mondjuk én remek vagyok a próbákon 3 hétig. Na és egyszerre csak a partnernő mondjuk előrelép a szerepbe, mert ő később került bele ebbe azt, hogy tudja a szerepet, és később került, mert ő előbb a gondolatokat, a szituációkat, azokat fejtette, meg azok a, és azok áll, és akkor én ott maradok úgy, hogy teljesen független vagyok tőle, most akkor kell nekem hozzáidomulni, vagy, szóval ezek borzalmas dolgok, ezek. Én például tudom, hogy a Tolnai Klári például, emlékszem, hogy úgy próbált mindig, nagyon sokáig mindig a kezébe volt a szöveg. És mindig úgy csodálkoztam, és mondtam, hogy hogy meri, hogy nem tudja még a szöveget, és mindig nem, nagyon okosan próbál, mert ő mindig felméri a helyzetet. Felméri a helyzetet, a gondolatokat, a szituációkat, a partnereket, minden, és amikor már avval kész van, akkor már jóval nem is kell tanulni, mert addigra már a szituáció által a szöv, nem is lehet mást mondani. De ezek rettentőnek.
1: Mennyi idő alatt tanulsz meg egy szöveget?
0: Hát, amennyi idő alatt akarsz. Az gyorsan megy. Gyorsan megy, de nagyon nehéz. Ez is borzalmas nehéz. Képzeld meg egy 1-2-3-at megtanulni. Hát én elkezdtem, volt a premierje novemberben, én májusban kezdtem el tanulni. És borzalom. Hát nehezebb az iskola. Ezért mondom, hogy én iskolában soha nem tanultam, és akkor egész életemre arra lettem ítélve, hogy tanulhassak.
1: Amikor repertoár darabokban játszol, tehát annyit jelent a repertoár, hogy mondjuk egyszerre 5 darabban játszol, és minden este mást. Hát át kell alakulnod előtte? Vagy hogy történik ez? Ez egy misztérium, én is kíváncsi vagyok.
0: Ez én nem tudom, akkor attól függ, hogy mennyiszer megy egy darab. Mert például volt az, hogy játszottam egy időben a Nérót, a Bolondlányt, a Nagy Romulust, a Waterloo-i csatát, és a, nem emlékszem, a Lila Akácot.
1: Tehát Dürrümattól kezdve hát, szóval Lengyel Menyhértig szinte mindenki.
0: A Bolondlány az már olyan volt, hogy az szétesett. Az már akkor szétesett. Megmondom őszintén, ezt már többször le is nyilatkoztam, nem lehet 444-szer valamit eljátszani.
1: Az előbb a külföldi színészek szóba került. Tudod, hogy egy külföldi színész
0: Ezzel tudom.
1: Nem jártál sokat külföldön.
0: Láttam is előadásokat. Olyanok, mint a premier lenne.
1: Mi ennek a titka?
0: Nem tudom. Én belehalnék. Szóval én egyszerűen beleőrülök abba. Pláne, mert mondjuk egy fösvényt, vagy egy Shakespeare-t, vagy egy Molière darabot, azt mondjuk az ember mindig talál valami izgalmas az, hogy kipróbálja. De azok is tantaluszi kínok, hogy így próbálom, meg úgy próbálom, úgy, hogy ne verjem szét az előadást. Partnert ne zavarjam meg. Mert hát amivel le van fektetve, ott nem lehet már más csinálni. Csak legfeljebb én magamban, gondolataimban tudok más csinálni.
1: Laci.
0: De egy silány még, hadd fejezzek, egy silányabb darab, mondjuk egy, én nem, most ezt silány, és rosszul mondom, egy bulvár darab, amit én nagyra értékelek, azt eljátszani 444-szer vagy sokszor minden nap, úgyhogy abban valamit újat találjak, ahhoz már olyan fantáziának kell lenni, hogy abban már az ember már beleölekszik.
1: Laci, előbb szóba került, mi ugrálunk egy kicsit ebben a beszélgetésben, nem de hát muszáj ugrálnunk, mert itt gondolkodni is akarunk közben. Meg kell kérdeznem, mert mindenkit érdekel. Hogy van a színész és a pénz? Vagyis nálunk úgy tudják, hogy a színész nagyon sokat dolgozik, szalad ide-oda a szinkronból, a rádióból televízióba, televízió színpadra. Miért csinálja? Azért csinál, mert szüksége van a pénzre, azért csinál, mert szeretne mindenütt jelen lenni, azért, mert hát meg nem haragszol érte, de egy színész mindig egy kicsit gyerek marad. Közöttünk, felnőttek között.
0: Nézd, én megmondom őszintén, most én a saját személyek.
1: Hát, csak rólad van.
0: Én amikor szaladgáltam jobbra-balra, előre-hátra, én nem csak a pénzért csináltam, egyszerűen kíváncsiságból. Egyszer egy sportot üztem abban, hogy egy este 8 helyen léptem föl, abban benne volt a színház, a Kamara Varieté 3 előadása, Madár Színház 2 előadás, 3 előadása, mert pendíztem, és 2 zeneakadémia. Na azt mondtam, ez több eddig. Kipróbáltam, tudomásul vettem, összeestem, haza ment, kész, vége. Na mostan én ezt kíváncsiságból sem. Most van sajnos, akik erre rá vannak szorulva. Általában, amikor még in floribus rohangáztam egyik helyről a másikra, akkor úgy 3 héten a premierről azért leálltam. De azért az volt a font. Sajnos akkor mindig a másik itta meg a levét, a másik produkció, mert azért ott egy kicsit úgy bele csempésztem egy kis rutint és ízét, szóval tudod, ott most elárulom a közönségnek, itt leleplezem magam, de azért a színház a font, az a legfontosabb.
1: Azért milyen szerepe van az életkornak egy színész pályáján?
0: De én nem figyelek oda, nem vettem észre, és nem is érdekel. Én világéletemben karakter színész voltam, én fiatalkorban öreg szerepe, szóval ez a kor kérdés, ez nálam van, akinél nagyon sokat számít, és megtorpannak a pályán, és megállnak, és nagyon rossz periódusok vannak az életükben. Szerencsére nekem ilyen nem volt. Én nem vagyok hiú már ilyen szempontból, se korra, se küllemre.
1: Van egy félelmetes bizalma a tehetségben. Te tényleg azt képzeled, és ezt jó hiszeműen kérdezem, hogy az mindentől megment, minden keserűség.
0: A tehetség? Csaló,
1: igen.
0: Hát én szerintem igen. Előbb-utóbb igen. Hát nem lehet, nem létezik, hogy a tehetség az valakit megcsaljon, ami az övé, ez nem lehet.
1: És fordítva elképzelhető, hogy ő megcsalja a tehetségét?
0: Hát én nem tudom elképzelni, de azt talán lehet, hogy valaki visszaél vele, vagy rosszul használja föl, az nagyon szomorú, az borzasztó.
1: Te egy nagyon általános kérdés, és talán nem is biztos, hogy hozzátartozik a beszélgetésünkhöz. Milyen állapotban van a mai magyar színház szerinted? Jóba, rosszba, olyanban, amiben lennie kell, szeretnél mást?
0: Én szerintem dühös. Mindenki dühös a másikra. De nem tudom, hogy miért. Pedig ezt nem dühel kell csinálni, ezt lehet versenyezve, izgalmasan, de dühösen semmiképpen nem lehet színházad. Érted? Szóval a rossz értelembe vett dűszol a agresszivitással. Én nem tartom olyan. Én ez a színházi válság, amiről mindig beszéltek, én mindig nevettem ezen. Jó darabokat kell játszani, jó előadást, jó színészekkel, és akkor nincs színházi válság.
1: Ez megint nagyon egyszerűen hangzik, hogy a jó darab is nehezen születik.
0: Hát bizony.
1: A jó előadás is nehezen születik, még a jó színészi alakítás is nagyon nehezen
0: nagyon,
1: születik.
0: Nagyon.
1: Laci, muszáj föltennem ebben a számomra is élményszerű beszélgetésben egy kellemetlen kérdés.
0: Na.
1: Nem kevés az, hogyha valaki színész, vagy csak színész. Te mindig valamit kapsz, amit el kell játszanod.
0: Hát, hogy én Molière, meg Gorki, Csehov, Shakespeare gondolatait közvetíthetem, mert ez kevés. Én az ő gondolataikat próbálom közvetíteni a Márkus László által. Az ő gondolatain keresztül szűrve.
1: Ez nem rossz szerepoztat.
0: És ez a színész feladata. És ez már nem kevés. És nagyon nehéz. ez?
1: Mondd, ha neked korlátlan anyagi lehetőségeid lennének. Tehát korlátlan, egy open check, egy szabad check, amelyet te töltesz ki. Mit vennél magadnak rajta?
0: Egy színházat.
1: Épületet, rendezővel, mindennel berendezve?
0: Mindennel berendezve, és egy mozit is, mert azt, ott én ülnék, folyton nézném a jó filmeket, de egy színházat, és isteni dolguk lenne a színészeknek. Isteni dolguk lenne. Szóval én lehet, hogy lenne konfliktusaim, nem tudom, de én a színészekért csinálnék egy színházat. Nem a rendezőkért. Mert nem a rendezőért mennek be soha, lehet, hogy megharagszanak rám, a színészért mennek be, ha bemennek a színházba, nem a rendezőért.
1: Az első pillanatban az ember nem haragszol már, megrémül tőled, hogy valaki ennyire a színészettel azonos. Kiderül, hogy az a színész eléggé nyitott a világra. Optimista is vagy, hála Istennek, mert hiszen tele vagy hittel a tehetségben, a színészet küldetésében, a napi munkában. Ez az optimizmus sose törte meg olyasmi, hogy megbuktál. Hát az ilyen is van.
0: Hát persze, hogy van. Hát ez elkerülhetetlen egy színész életében. Hát jó is néznék ki, hogyha minden... Hát az, az egyszerűen lehetetlen. Hát az borzasztó.
1: Borzasztó?
0: Az
1: nagyon borzasztó. Fáj?
0: Több. Nem fáj. Ez egy összeomlás. Nekem volt egy... olyan, amikor azt hittem, hogy belehalok. Hát volt több, ami mondjuk nem volt sikeres, azt...
1: Mikor jöttél rá? Rögtön? Vagy utána? Vagy...
0: Ott speciál ennél a nagy összeomlásnál anyám jelzése. Anyám jelezte a főpróbán, hogy aztán nem is nézte meg az előadást sem, mert gondolta jobb a békesség. Már az ő jelzéséből látom, hogy valami nem stimmel.
1: Csúnya dolog lenne megkérdezni, melyik darab volt?
0: Szent Johanna Vázi grófja. Ilyen szereposztást még azt hiszem Magyarországon kevesen csináltak, mint a Vámos Laci ebbe az előadásba. Az Ajtai Andortól kezdve a Gregus Zoltánig, a Tordi Gézától a Garas Dezsőig, a Szénási Ernő Márkus László és a Psotta Irén, mint Szent Johanna. Hát szóval... De még mondhatnék, mert még volt a Zente, a Mensáros Laci, szóval olyan szereposztás volt, és az egész így volt kiosztva, és valami, és ettől bukott meg az egész. Szóval nem voltak összehangolva a szereplők, gondolom, hogy ettől, mert én az hát persze ezzel nem úgy próbál egy szerepet, hogy én most meg akarok bukni. Az ember mindig a legjobbat akarja. Borzalmas dolog, és az Isten mentse meg mindenkit attól, hogy ő maga érezze, hogy rossz, mert az a legrémesebb. Mert ha én mondjuk azt írják, hogy én rossz vagyok, és megbuktam, és én meg vagyok győződve, hogy én jó vagyok, akkor bosszant. De ha én tudom, hogy nem tudom megoldani a dolgot, az embertelen. Embertelen kínszenvedés, hogy nem tudtam úrrá lenni ezen a Várvi grófon. Hát mi ebben olyan nagy dolog, hogy ezt nem tudtam megoldani? A mai napig szétrobbanok a dűtől. Ezért vagyok dühös nagyon a kritikusokra, tudod, amikor olyan így írnak ember. Hát mindenki az életét teszi föl egy-egy szerepre, egy-egy produkció. Mi is. Arra az egy cikkre, ami egy napig szól, mert azóta már rájöttem, felvilágosítottak, hogy miért vagyok én az kritikát. Hát az egy napra szól, megjelenik csütörtökön, pénteken már egy új lap jelenik meg, amiben már nincs benne a kritika. Kicsit túl komolyan veszi az ember a kritikákat. Meg kell nézni, hogy ki írja, az is fontos, tudod. Van olyan, akinek a kritikára adok, van olyan, aki rólam rosszat írt éveken át, és nem tudtam rá megharagudni, mert pontosan le volt írva mindig, hogy miért nem tetszett neki az ügy. Akkor én nem haragszom. Hát Istenem, ez a vélemény.
1: Szóval, Laci, egyre jobban kiderül, hogy te rajongsz ezért a pályáért, de ez a pálya nem nagyon könnyű.
0: Ja, könnyű. Hát itt naponta sértegetik az embert 80-szor, anélkül, hogy tudná. A hiúságában, a önbizalmában, csak az ember ezt már... Hát én azt mondtam, ha én színész lehetek, akkor én mindent eltűrök. És mindent elviselek, ez történt.
2: Már kétszer bátorkodtam itt jelentkezni.
3: Igen. Kicsit a levegőre mentem. És a lányom fölszaladt az ékszereket megnézni.
2: Remélem, semmi hiány?
3: Nem, nem hiányzik semmi. Csak az életünk boldogságát vitte el. Hát kérem, nem hallanak itt bennünket?
2: A bálnak vége. És a parkban egy lélek sincs. Csend és sötétség.
3: Hát kérem. Tiszta fejjel és okosan. Először is mi a tényállás? A tényállás lányomnál flört, nálam bridge. Ön értelmetlenül néz rám. Talán nem tudja, mi az flört?
2: Már hogy ne tudnám, főméltóságú asszonyom, 4 gyermekem van.
3: Annak ahhoz semmi köze. Ön téved. Flörtnek nevezzük azt az ártatlan évődést.
2: Oh, persze, hogy ne tudom már. Flört az a szelíd, kis finom kokettéria, ártatlan kacérkodás.
3: Úgy van.
2: Persze, ezer bocsánat, én ostoba, összetévesztettem a bridge-el.
4: Ő a mesterséget hallatlanul magas színvonalon tudta. Tehát ő megcsinált minden szerepet, nem volt egy spontán színész. Egészen biztos vagyok benne, hogy ő sohasem elemzett. Ő mindig önmagát adta. Mindig önmagából alakította ki a szerepet, és sohasem a szerepekbe bújt bele. Ő pontosan ki tudta számítani, hogy annak, amit ő csinál, mi a hatása. Tehát tökéletesen ismerte a szakmát, és tökéletesen ismerte a közönséget. És ő volt az, aki a közönségnek játszott. Végül is minden színész a közönségnek játszik, de ő azt hiszem, hogy két részre osztotta az emberiséget, színészekre és közönségre, és aki nem színész, az közönség. Ő mindenkinek egyformán játszott, és mindenkinél egyforma sikert akart elérni, és ő volt az, aki ezt a sikert mindig ellenőrizte is. Márkust Molnár színésznek is neveztük, amin hát azt értettük, amit ez jelent, hogy Molnárban volt a legjobb. És ez is egy furcsa dolog, mert tulajdonképpen nem úgy volt Molnár színész, hogy mondjuk Páger Antal, aki egy teljesen természetes, hétköznapi stílust, mint hogyha a beszélgetést folytatná a színpadon, tudott létezni. Márkus soha egyetlen szerepében nem volt ilyen értelemben naturalista. Nem volt egy társalgási színész, bármennyire is sokan azt gondolják. És a Molnár darabok sem társalgási darabok, én úgy érzem ilyen értelemben, hanem egy színpadilag, vagy egy színpadra áttett társalgási darabok, ahol tulajdonképpen semmi sem úgy igaz, mint az életben, hanem poentírozva és kiélezve. És ezt Márkus fantasztikusan jól tudta csinálni, pontosan azért, mert technikából csinálta, és a hatást pontosan ki tudta számítani. Tehát például az 1-2-3 Norrison szerepében, aminek ugye az a lényege, hogy egy bankár vagy egy nagy kapitalista egy óra alatt átszerel egy sofőrt arisztokratává és intellektuellé. Tehát egy óriási, hatalmas vungból építette fel ezt a szerepet. Jóformán lélegzet nélkül vagy levegővétel nélkül kellett beszélnie percekig vagy egy fél óráig. És ez hatalmas, elsöprő tempóban és óriási nagy technikával sikerült neki.
2: Halló, kérem, kössön össze a Majestic Hotellel, Steve Miss igazgató úrral.
5: Hivatott, elnök úr.
2: Kérem, kúró kisasszony, gyors intézkedéseket. Azonnal, tehát 10 percen belül legyen itt a borbé, hátul a mellékajtó menjen át be a mosdószobába, és az első embert, aki oda belép, azonnal borotválja meg. Tovább. Azonnal autó jöjjön ide és jelentkezzék nálam az angol főszabász az Old England cégtől. Tovább. 15 perc múlva jelentkezzék nálam kolléganője Lind kisasszony. Tovább. Ön azonnal érdeklődjék és nekem rögtön jelentse az ide legközelebb eső jobbfajta férfi ruha kézáru üzletet. Tovább. Azonnal rendeljen ide egy gyönyörű virágcsokrot, csupa orhidea, kerülhet 150-be. Tovább. Azonnal kérek ezen kívül egy üveg vörösbort, mégpedig Chambertin 1924-es, nem a Ruvier félét, hanem a Rambo félét. Nem hidegen, hanem langyosan. Azonnal. Tudja, Lidia, ez volt Napoleon kedvenc bor, a Chambertin. Ezt itt a mindig a nagy csaták előtt. Ön még nem mehet, kúró kisasszony. A kapott megbízásokon kívül, e pillanattól kezdve most 3 óra, ő minden 10 percben belép ide, bárki van is itt, és jelenti nekem a pontos időt. Mit csinál a kedves mamája? Középfülgyulladása?
5: Köszönöm, jobban van. Az orvos felszúrt.
2: Lázmentes?
5: Igen.
2: Köszönöm, most mehet, kúró kisasszony.
5: Igen, is.
1: Mikor arról beszélünk, hogy Molnár egy sajátos drámaíró, sokan ezt alábecsülik, sokan fölé, akkor én azt hiszem, az ő jelentősége elsősorban abban van, hogy a színészek számára tud helyzeteket, szerepeket, dialógusokat teremteni. Ebben utolérhetetlen. És ezeket a dialógusokat el kell játszani, viselkedni kell tudni annak a kornak megfelelően, amikor a darab játszódik. A színésznek pallérozott stílusának kell lenni. Egy szóval olyan univerzális színésznek, amilyenné a Márkus Laci érett. Ezt Molnár szerepek egész során bizonyította, de talán legpompásabban az Ibolyában. Ebben a kiváló kamaradarabban, ahol Gábor Miklós és Domján Edith partnereként életem egyik legnagyobb színházi élményét nyújtotta. Vígjátékról volt szó, de ilyen felszabadultan, ilyen szélesen komédiázni és nevettetni, hogy ők tudtak, és itt Márkus Laci volt azt hiszem az elsőbség, hát erre máig is kevés példa van csak.
2: Halló? Halló, tessék, igen, én vagyok, tessék. Szerintem jónagysága van mája? Szerintem jónagysága haldok, igen? Hogy meg fog halni? Rettentően sajnálom, kezdi csókolok. Tessék, az ön módszere.
0: Hát ez szép, ez igazán
5: nagy. Ne haragudjon már, édes drága direktor.
0: Hogyan? Maga engedte azt a direktornak, és mégis az ő nyakába volni?
5: Hogyan? Hogy magát tartom a direktornak? Nem maga a direktor?
0: Nem, kedves nagyság, a direktor ott áll a maga hátra mögött.
5: A Skultéti?
0: Nem a Skultéti az édes gyermekem, hanem a direktor, akivel megbeszéltük ezt a tréfát. El akart menekülni a nők elől, hát most sikerült neki.
5: Igaz ez?
0: Igaz.
5: Hát az a jó Istennek van! Apáról eljöttem a direktor miatt, sermecem beleestem. Onnan is eljöttem a direktor miatt, itt megint beleestem. Kiugrottam belőle, most megint. Hát az a jó Isten, hogy nem szeret engem.
0: Csak ilyen nagy volt?
5: Amikor én nem akarok híres színésznő lenni.
0: Ezen a nagy bajon mi most segíteni fogunk, ha szépen letörli a könnyeit, és elmegy ajánlkozni más színházhoz. Ho-ho, csak hogyha ebben én nem megyek bele, nem jegyeztünk, mert nekem jobban van őt szerződtetni. Gyermekem, maga mától fogva ennek a szép társulatnak a tagja.
5: Ó, köszönöm, kezdj csak.
0: Most már miért sír?
5: Azért, mert most már hiába tetszik akármit mondani. Én éreztem, amikor megtetszett ölelni, hogy jó szívvel súrlódik hozzá.
0: Fiam maga olyan hevesen ostromolt. Na, ne sírjon, kedvesem, semmi oka rá. Sőt!
5: Sőt!
0: Igenis, sőt! Vagy mit tudod? Én hagyjanak engem, kérem, békén. Ugyanis mit bámulik, kérem? Egy színést akar a világon, aki undorodik az igazgatóktól, és az is. Most mit bámulik, édes fiam? Menjen szépen haza, aztán reggel jöjjön vissza, majd a titkár úr megcsinálja a szerződését.
5: Nagyon köszönöm. Addig is, édes drága, szabad megcsókolnom a kezét.
0: Azt nem fiacskám, hanem majd én a maga homlokkám. Most menjen, fiam, de mindjárt!
5: Hogy milyen pek! Alá szolgáljuk!
0: Viszontlátásra!
1: Életének egyik legnagyobb, merem azt állítani, legsúlyosabb válságát és élményét, ha ezt idézőjelben mondom, persze jelentette a filmhez való kapcsolata. A film az ő számára, akik a 30-as évek elején, tehát a hangos filmmel együtt nőttek fel, hát valami egész extra dolgot jelentett. Szóval Laci volt az, aki ismert minden budapesti mozit, és minden mozinak minden műsorát visszamenőleg 30 évre fel tudta sorolni. Milyen filmekben kik játszottak, rajongott a filmért, mozibolond volt. A magyar filmgyártás ezt az oldalát, Lacinak ezt a rajongását, filmszeretetét nem használta ki, sőt. Rimánkodott. Pont tudom pontosan rendezőkhöz, hogy szerepeket kapjon a rendezők, ezt nem tudom milyen oknál fogva, talán azt hitték, hogy a Laci rajongása az nem eléggé spontán, nem eléggé mélyről fakadó, vagy azt hitték, hogy ő nem az a színész, akire a közönség beül a mozikban, ez a 60-as évekről van szó, valami oknál fogad mellőzték. Kapott itt-ott kis szerepeket, de éppen csak, hogy feltűnhetett a mozivásznon. Ez olyan űrt, ez olyan fájdalmat okozott neki, ami ez leírhatatlan. Betege lett. Én nem azt mondom, hogy ez végső, sajnos a végső betegségének ez volt a kiváltó oka, de valósággal kedély beteggé vált egy-egy film szereposztásakor, amikor kiderült, hogy nem ő kapja meg az őt megillető főszerepet. Mert ő azt hitte, és most már utólag mondjuk meg őszintén, ez így is lett volna illendő, hogy ő olyan abszolút főszerepeket játszik, őrá olyan szerepeket írnak, amilyenek ezt az olasz, francia, amerikai filmekben szokása, hogy szeretett volna zenés szerepeket játszani, énekelni, komédiázni, de ez nem sikerült. A magyar filmgyártásnak egy olyan periódusát fogta ki, amikor még az előtte járó nemzedékek voltak a nagy sztárok, és ő neki bizony be kellett érni a másodhegedű szerepével.
4: Az ember azt gondolná, hogy nem volt Brecht színész, ugyanis sohasem szerette a didaktikus színházat, vagy nem volt egy oktató színész. De éppen azért, mert Brecht sohasem kívánt beleélést, hanem mindig játszani kellett Brechtben is, és a jó előadások azok mindig olyanok, amelyben Brecht szórakoztat is, nem csak didaktikusan oktat. Végül is remek szerepeire emlékszem Brecht darabokban, akár a Koldus operára természetesen, akár a Svejk a második világháborúban című darab egyik szerepére. A Koldus operában Tigris Brown-t játszotta, és ott se hagyta ki azokat a fantasztikus gag lehetőségeket, amikkel mindig élt, hogyha módja volt rá. Azt emlékszem, hogy amikor ez a rendőrfőnök Tigris Brown, aki hát Bicska Maxinak a fő védnöke, és tulajdonképpen azt szeretné, hogyha nem fognák el, és megmenekülne. Egy pillanatban megkapja azt a hírt, hogy Bicska Maxit elfogták, akkor egy ilyen álfelháborodással azt mondta, hogy magamon kívül vagyok. És lépett egyet jobbra, hogy valóban magán kívül legyen, nem ott, ahol az előző pillanatban állt. Tehát ő ilyen tulajdonképpen nagyon finom gegekkel élt gyakran, amik, hogyha egy olyan színész csinálja meg, akinek nincs finom technikája vagy érzéke ez a fajta trivialitáshoz, akkor nagyon bántó is tudna lenni. De ő ezt hallatlan finomsággal és eleganciával csinálta, mint legtöbb szerepét.
6: Markus Lászlóról azt hiszem egy kicsit kevesebb objektivitással tudok beszélni, vagy bármit mondani, mint más színészekről, aminek az az egyszerű oka, hogy azt hiszem, ő az egyetlen magyar színész, akihez bizonyos magán kapcsolatok is fűztek, családi jó ismerős, jó barát volt, és teljesen függetlenül a szakmai, hogy mondjam, közösségünktől ismertük egymást már korábbról, pontosabban hát ő ismert engem gyerekkorom óta. Ez némiképpen megváltoztatta hozzá a viszonyomat, ami azt hiszem, hogy kritikusként azt jelentette, hogy egy kicsit talán szigorúbb voltam vele, mint mások. Persze ebben nem lehetek biztos, de éreztem időnként magamban egy ilyen furcsa érzést, hogy nekem valahogy vigyáznom kell arra, hogy én ne legyek pozitív értelemben elfogult Laci iránt, hogy nevezem így. Ebből aztán adódtak időnként konfliktusaink. Egyik legnevezetesebb volt, amikor valamelyik alakításával kapcsolatban egyébként egy rossz magyar darab, nagyon rossz kis epizód szerepében valami olyasmit írtam róla, hogy ripacsérje, amit csinál. Ezek után 2 évig nem volt hajlandó szóba állni velem, a köszönésemet nem fogadta, még a színházban nézőtéren találkoztunk, akkor sem. Holott mondom, hát jó barátságban voltunk egyébként. Majd aztán egyszer a rá jellemző nem éppen konzekvens váltások egyikével úgy döntött, hogy akkor most feloldja a szilenciumot, és ettől kezdve aztán újra nagyon jó kapcsolatban voltunk. Na most ezt csak azért említem, mert jellemző volt, ahogy aztán később egyszer, jóval később egy beszélgetésben visszatért erre az afférre, és azt mondta, hogy nézd, neked teljesen igazad volt, én borzalmas dolgokat műveltem abban a szerepben, de én rám megy fel a függöny. És azt hiszem, ez volt az ő színészetének az igazi arszpoétikája, hogy nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy a néző unatkozzon, ha őt látja a színpadon. Most ezzel aztán azt hiszem a színház is, és tulajdonképpen a film is, a televízió is visszaért. Tehát nem okvetlenül jól használták föl Márkus László tehetségét, hanem kihasználták azt a rendkívüli népszerűséget, amit az ő személyes imázsa jelentett a néző számára. És nem elég gyakran, és nem elég következetességgel látták előtt jó szerepekkel. Gondolok itt a jó szerepek közül például olyan szerepre, mint a Tárti Forgonya, ami egy reveláció volt, legalábbis az én számomra, de azt hiszem, hogy más kritikusok, szakmabeliek, és nem utolsó sorban, hanem elsősorban a közönség számára is, ahol nem az a elsősorban magát mutogató, most hagyd mondjam így, nem pejoratív éllel, nem elsősorban magát mutogató Márkus László jelent meg a színpadon, aki önmagát játszotta, és azt akarta, hogy ő ráfigyeljenek arra, hogy ő Márkus László, hogy milyen kedves, jópofa valaki, akit szeretnek, és ez egy kölcsönös áramkörbe foglalja a nézőteret a színpaddal, hanem nagyon elmélyülten, tragikus figurát játszott Orgonból. Számomra ennek a Lengyel György rendezte Madács Kamara színházbeli előadásnak néhány évvel ezelőtt, a legnagyobb értéke az ő alakítása volt. Majd ezt követően a Fösvény cím szerepe, ugyancsak Lengyel rendezésében. Azt lehet átmondani, ő úgy tűnik, hogy Lengyel György volt az, aki a Madách Színházban a leginkább felismerte, hogy Márkus nem csak a komikus szerepkörben, a jópofa szerepkörben, az aranyos szerepkörben kell alkalmazni. És egy nagyon figyelemre méltó, ugyancsak elmélyült és tragikusan felfogott fösvényt játszott, amiről aztán sokat beszéltünk is a bemutató után már, nagyon lelkiismeretesen foglalkozott ezzel a szerepével, úgy mint az Orgonnal is, vagy például a Három nővérben, Ádám Ottó Három nővérjében, a Kuliginnel, amit mint előadást kevésbé tudtam szeretni, de az ő alakítását nagyon. Ebben tudta megmutatni, hogy ő egy nagy jellemszínész, aki nem csak arra alkalmas, hogy Márkus Lászlót mutogassa a színpadon, amire egyébként vállaltan nagy hajlandóságot mutatott, tehát ő végül is a szónak olyan értelmében örömszínész volt, nem a dilettáns értelemben, hanem abban az értelemben, hogy ő élvezettel, örömmel, habzsolva lépett színpadra. De amikor érezte, hogy egy olyan szerepet kap, amiben nem az a fontos, hogy ez a fajta közmegegyezéses figura, amit már elfogadtak tőle annyi éven át létrejöjjön, hanem létrehozzon egy drámai értéket, egy egészen más embert, mint ami ő, akkor elmélyülten és nagyon keményen tudott dolgozni, és legapróbb gesztusokig kitalálni szerepeket, és végig gondolni dolgokat, és vajudni olyan mértékben, ami a legnagyobb komikusokra jellemző egyébként, például Latabár Kálmánra, aki egy szakmai legenda ugye ilyen szempontból, hogy a legegyszerűbbnek tűnő kis vicceit, gegjeit napokon, heteken át volt képes gyakorolni, többeknek bemutatni, ellenőriztetni, stb. Tehát ez nem mond ellent, ez a kétfajta Márkus, de én tulajdonképpen ezt a kevésbé csillogó, kevésbé népszerű és talán kevésbé is elismert Márkus Lászlót szerettem igazán.
7: Márkus Laci is, mint minden művész, hallatlan érzékeny volt, és természetesen hiú. Nem is lett volna színész, hanem az. Valamikor 1968-ban a Filmszínház muzsikában írtam róla két teljes oldalt akkori szerepeiről. És ez természetesen egy sereg pozitívumot tartalmazott, sőt, szinte kizárólag jók voltak benne, egy kivételével. Azt írtam benne, hogy Gogoly revizorának, Lesztakovjaként elegánsan megbukott. Nos, Márkus Lacival azután valahányszor találkoztunk, a debreceni galagonya után mindig ez volt a másik, hogy te azt írtad, hogy megbuktam. Mondom, igen, Laci, megbuktál. Ezt nehezen hitt el, de később abban a könyvben, amelyet Harangozó Márta írt róla, ő, Laci bevallja, elmondja, hogy miért nem sikerült az Ernest akkor. Ez különös valami volt, hiszen az egész szakma, mindenki, aki színházzal foglalkozott, kíváncsian várta, mert a papírforma szerint Márkus Lacinak jó Ernest akkornak kellett volna lennie. És nem volt az. Görcsös volt, merev volt, humortalan volt, nem tudta eldönteni, hogy szatirát játszék-e, vagy komédiázzon-e. Szóval a komédiás az alapjában és minden porcikájában komédiás Márkus Laci, mint hogyha valami zubbonyba, vagy kényszer zubbonyba kényszerült volna. Persze ennek ellenére hallatlan érdekes ma már meghallgatni ezt a felvételt erről a Madách Színházbeli revizor előadásról, amelyben Pécsi Sándor játszotta a polgármestert, és Márkus Laci Hlesztakovot.
8: Alázatos tiszteletem!
9: Tiszteletem.
8: Bocsánatot kérek!
9: Kérem! Kérem, semmi.
8: Mint a város fejének kötelességem gondoskodni, hogy az átutazó idegenek és nemes urak semmiféle alkalmatlansága...
9: Kérem, mit csináljak? Én nem tehetek róla. Ha becsület szavamra ki fogom egyenlíteni, mihelyt otthonról megérkezik. A vendéglős azok a mindennek. Kérem, olyan marhahúst adott, mint a csizmatalk. És a leves, az ördög tudja, mit kogyvasztott össze. Ki kellett öntenem az ablakon, valósággal koplaltat. Na, a teáról ne is beszéljünk. Halszaga van, nem te a szaga. Hát ki vagyok én? Miféle új szokás?
8: Bocsánatot kérek, én igazán nem tehetek róla. Piacunkon mindig elsőrendű marhahúst kapni, holmogori kereskedők szállítják, csupa derék, talpig becsületes ember. El se tudom képzelni, honnan vette a vendéglős, de ha mégis így volna, engedelmével gondoskodni fogunk más szállásról.
9: Azt már nem. Nagyon jól tudom, mit ért maga más szálláson. A börtön, mi? Hogy mer ilyet? Ki kérem magamnak? Én Pétervári tisztviselő vagyok, én...
8: Szent Isten, minden tud, azok a nyavajás boltosok, azok súgtak be mindent.
9: Nem bánom, ha az egész rendőrséget kivezéli is. Nem mozdulok innen. Egyenest a miniszternek teszek panaszt. Mit képzel? Mit képzel?
8: Irgalom, kegyelem! Ne tegyen tönkre, feleségem van, apró gyermekeim, ne tegyen szerencsék lenni egy életre.
9: Elég volt. Még ilyet, semmi közöm hozzá. Tám börtönbe csukassa magam el magának. Felesége, meg gyereke van? Na, még csak azt kéne. Köszönöm szépen, ebből nem kérek.
8: Isten látja a lelkemet, tapasztalatlanságom, azok a mindennek. Vagyonom nincs. És a kincstári fizetés az még teára, cukorra sem elég. Ezt ön is beláthatja. Hát ha itt ott elfogadtam némi ajándékot, hát mi volt az semmiség? Egy kis harapni való, egy kis ruhára való. És hogy én megcsapattam azt a kofát, az altiszt özvegyét, becsület szavamra mondom, rágolom. Az ellenségeim találták ki, gazemberek, olyan nép, akiket kérem, képesek ezek az életemre törni.
9: És mi közöm nekem ehhez? Igazán nem értem, mit zagyvál össze itt nekem a gazemberekről, meg az altiszt özvegyéről. Az altiszt özvegye az más. Engem nem fog megcsapatni, annyit mondhatok. Ahhoz maga kis ember, még ilyet. Szeretném ezt látni. Ismétlem önnek, én mindent megfizetek, csak most nincs pénzem. Azért ülök itt, mert nincs egy árva kopejkám sem.
8: Tekeri a szót. Tessék, igazodjál rajta, azt se tudom, hogy fogjak neki. Ha mindegy lesz, ami lesz. Ha esetleg pénzre volna szüksége, vagy bármi másra, én készséggel állok rendelkezésére, akár most rögtön kötelességem mindenben segíteni az átutazó vendégeket.
9: Kérem, adjon kölcsön. Rögtön kifizetem a vendéglőst. 200 rubel elég lenne, de az se baj, ha kevesebb.
8: Pontosan 200 rubel, akár ne is tessék megolvasni.
9: Nagyon köszönöm. Mihelyt hazaérek, megküldöm. Az ilyen hirtelen pénzavarban, ugye? Na de ön igazán lelvű, így már egészen más.
8: Ah, Istennek elvette a pénzt.
10: Most már fog ez menni. 200 helyet, 400-at nyomtam a markába.
9: De miért áll? Foglaljon helyet, kérem.
8: Kérem, hát jó én nékem áll.
9: De csak foglaljon helyet az én kedvemért. Most látom, csak milyen derék, jó lelkű emberrel van dolgom. Bevallom az erőben, azt hittem azért jött, hogy... De foglaljon helyet.
10: Merészebbnek kell lenni. Minden áron inkognitóban akar maradni. No jó, ha majd úgy teszünk, mintha nem tudnánk, mi áradban van.
8: Hát kérem, én csak azért néztem be ide a fogadóba, hogy megtudjam, nincs-e valami panasza az átutazóknak, mert én kérem, nem olyan vagyok, mint más polgármester.
6: Egyszer egy premier után beszélgettünk, és azt mondtam neki, hogy nem voltál elég őszinte, nem adtál magadból eleget. És azt válaszolta, hogy hát fogyó eszköz a személyiség, nem lehet minden titkot kifecsegni. És elég takarékosan élt a színpadon és szerepeiben. Ami majdnem úgy hangzik, mintha azt mondanám, hogy nem volt elég őszinte. De az is őszintesség tulajdonképpen, amikor egy színész olyanná alakítja magát, ami az ő elképzelése a színházról és a színjátszásról. Tulajdonképpen ez egy pszichológiai teszt, hogy egy színész mit hisz, hogy mi az igazi ő maga, és az is egy pszichológiai teszt, hogy a társadalom erre hogy válaszol, és miben találja meg önmagát. Valamikor, amikor felkerült Debrecenből a Madách Színházhoz, akkor eljátszott egy nem nagy szerepet Bernard Shaw az Ördög cimborájában, Dajon Kristófot. És hát akkor még fiatal volt, nagyon sok volt neki még a személyiségéből, és bőségesen adakozott. Azt hiszem, soha ilyen őszinte nem volt. Arra emlékszem, hogy az ujját szopta, egy ilyen nagyra nőtt kamaszként, nyáladzott a szája, bevette a fogai közé a zsebkendőjét, és nyűgösen rágta, mint egy csecsemő, durcásan viselkedett, közben zajlott körülött a háború, a borzalmas világ, emberi sorsok omlottak össze, és miközben a mamája, aki akkor Lázár Mária volt fenségesen, a mamája nagy drámai kitörésben rótta meg, oda sem figyelve a lépcső szélén, a színpadi lépcső szélén egyensúlyozott, mint egy 3 éves gyerek. Na most ez a furcsa világtól elzárkózó infantilitás, ez a gyermeki álmokba és gyermeki kényszertevékenységekbe bezáruló felnőtt, ez tulajdonképpen az ő nagyon hódító, smokingos szerepeiben is ott zajlott, és ott démonkodott a hódító Márkus, a fölényes Márkus, és a nagyon szavakész Márkus szerepei mögött is. Ő egyre jobban eltakarta ezt a gyermekit, de azt hiszem, hogy azért szerették, mert egy kopaszodó kamaszt láttak benne.
11: Ismeri ön Anderson Antal, helybéli presbitériánus lelkész?
12: Már hogy ne ismerném.
11: Itt van.
12: Nem tudom.
11: Nem látja itt?
12: Nem.
11: Úgy tetszik, ismeri a fogot.
12: Ricsi?
11: Ez a Ricsi.
12: Az Nicsi.
11: Higgyák?
12: Ricsi! Elej tisztességesen, te bamba borjú! Hát mit tudják ők, hogy ki az a Ricsi? Hát te vagy a Ricsi, nem? Hát mit mondjak mi?
11: Hozzám beszéljen, uram! Fogolj pedig, hallgasson! Mondja meg nekünk, ki ez az ember?
12: Ricsi! A bátya! Dajon Riha!
11: Bátya!
12: Az!
11: Biztos, hogy nem Anderson!
12: Kicsoda! Én!
11: Hallgasson!
12: Ide figyelj te! Ő azt kérdi, hogy én vagyok-e Anderson lelkész. Mondd meg nekik, és ne vigyorogj, mint a majom! Hogy te Anderson lelkész?
13: Az a tiszteletes, nagyon jó ember, Ricsi meg rossz ember, rendes népek szóba se állnak vele. Ő a rossz fiú, én meg a jó fiú.
14: Van egy kedvenc novellám, Anatole France írta, és az a cím, hogy Mi asszonyunk bohóca. Ebben egy szerzetesend befogad egy bohócot, egy jokulátort, akit meghat ez az egész rend, meghat az egész életforma, és megragadja őt is a hit. Igen, ám, de ő egész életében valami máshoz szokott, a vásárterekhez szokott, nevettetni tud. De szeretne valamit Istennek felajánlani. Keresi, hogy mit tudna ő tenni, míg végül is, mikor azt hiszi, hogy senki nem látja, bemegy a templomba, és az oltár előtt néhány viccet mond, bukfencet hány, és utána azt mondja, hogy Istenem, én csak ezt tudom neked felajánlani. Két pap kilesi, és azt mondják, hogy találtunk egy embert, akinek igazi hite van. Nekem Márkus László ilyen ember volt. Pontosan tudta, hogy az oltár elé mit lehet oda tenni, és az oltáron mit lehet felajánlani. Ő a gyerekségét, a naivitását, a szó legszebb értelemben vett bohótságát, a közönségben, a megválthatóságban, meg a mosolyban való hitét szokta volt felajánlani. Amikor mindez végképp nyilvánvalóvá vált számomra, az a betegsége után vagy közben, nem tudom, hogy hogyan kellene ezt fogalmazni, amikor visszatért a színpadra a Játék a kastélyban premierjén, Márkus belépett a színpadra mosolyogva. Mosolyogva, mert tudta, hogy várják. Vártuk. Óriási taps fogadta. És ő mosolygott, és lassan a mosolyában, úgy, ahogy annak a bohócnak abban az Anatole France novellában, azt hiszem, hogy kicsordult a könnye. Nem csak neki, mindannyiunknak. Mindannyiunknak, mert visszajött megváltani minket. Meg tudta tenni egy habkönnyű darabban, ami az ő kezében ezen az estén, és azt is mondhatom, hogy végig ebben az előadás sorozatban én kb. 6-szor voltam ott a Játék a kastélyban előadásán. Nem egyszerűen az volt a tétje, hogy a két fiatal szerelmest össze lehet-e hozni, mint ahogy ez Molnár Ferencnél van. Márkus számára az volt a tét, hogy lehet az életben jót tenni. Meg lehet-e oldani az elrontott helyzeteket? Lehet-e hinni abban, hogy az életünk megjavulhat? És Márkus hitt benne. És mi lent ültünk a nézőtéren, mondhatom így, hogy hitetlenek. És ő bukfencezett az oltár előtt. És mi pontosan ugyanúgy jártunk, mint az a két pap Anatole France-nál, hogy mi is elkezdtünk hinni. Elkezdtünk hinni az ő hitében, elkezdtük azt érezni, hogy ha valakiben ekkora hit van, az nem mutatvány, az nagyon belülről jön. Úgyhogy az én számomra a Játék a kastélyban ez az nyitó mosolya és az a fantasztikus életigellése, amivel végigjátszotta ezt a szerepet, az nem Molnár Ferenc volt. Ott Márkus László állt az oltár előtt, bukfencezett, és elhitette velünk, hogy ha merünk mi is bukfencezni, ha mi is azt mutatjuk fel, ami bennünk a legjobb, amit a legjobban tudunk, akkor először megválthatjuk önmagunkat, és ha magunkat meg tudtuk váltani, akkor lehet esélyünk arra, hogy másokat is megváltsunk. Én szerintem egy színész számára ennél nagyobb szerep, és a szerepet most életszerepre értem, nem lehet. Talán nem is mindenkinek adatik meg. Neki megadatott iszonyatos körülmények között. Tehát valahonnan túlról visszajött, és hozott magával egy tudást, ami nincs meg bennünk. Talán azért, mert nem merjük a magunk poklait megjárni, vagy ha megjártuk, akkor nem merjük kimutatni.
2: Mind gondolkodol olyan nagyon mélyen?
12: Azon gondolkodom, hogy tulajdonképpen milyen nehéz egy színdarabot elkezdeni. Mindjárt a legelején, amikor a darab elkezdődik, bemutatni a szereplőket.
15: Az nehéz is lehet.
12: De még milyen nehéz. Az előadás elkezdődik, a nézőtér elcsendesedik, színészek belépnek a színpadra, és elkezdődik a kínlódás. Eltart egy örökké valóság, sőt, néha egy egész negyed óráig, amíg a közönség megtudja, hogy ki kicsoda és mit akar.
2: Ez érdekes a te agyvelő, de egy pillanatra sem tudod elfelejteni a mesterséget.
12: Azt nem is lehet.
2: Nem telik bele egy fél óra, hogy ne beszélj egy színházó, színészekről, darabról. Más is van a világon.
12: Nincs más, drámaíró vagyok, és ez nagy átok. Már Alfonso Daudet megírta az emlékirataiban, hogy amikor az apja meghalt, arra gondolt, milyen hatásos jelent volna ez a színpad.
2: Na jó, hát azért az ember mégse lett annyira rabszolgája mesterségének.
12: Aki nem ura, az rabszolgája, középút nincs. De
2: Peter, ez nem tréfa dolog egy színdarabot jól elkezdeni, gyorsan mutatni be a szereplőket. Ez egyik a legnehezebb színpad technikai problémáknak. De vegyük például a mi esetünket, mi hárman, három smokingos úr. Ha nem ennek a kastélynak ebbe a nagyúri szalonjába lépnénk be, hanem a színpadra, amikor az előadás elkezdődik. Egy csomó érdektelen dolgot kellene össze-vissza fecseknünk, amíg a közönség megtudná, hogy kik vagyunk. Hát nem lenne legegyszerűbb, ha fölállnánk és bemutatkoznánk? Bár valahogy így. Jó estét kívánok! Mi hárman vendégek vagyunk ebben a kastélyban, az ebédlőből jöttünk fel, remekül vacsoráztunk, két üveg pezsgőt ittunk. A nevem Turay Sándor, színműíró vagyok. 30 éve írok színdarabokat. Ebből élek.
14: Márkus gesztusa számomra felejthetetlen marad. Eljutott arra a végső pontra, ahova nagyon-nagyon kevesen tudnak eljutni. Én nekem az volt az érzésem Márkussal kapcsolatban mindig, hogy ő így született, ilyennek született, hogy ezt a bukfencet végre tudja hajtani, megmerje csinálni. Az már az élet fintora, hogy amikor az első bukfenceit csinálta, talán nem vettük mindig észre. Az utolsó bukfence, ami itt a Játékakastélyban premierjén és előadásorozatán történt, azt hiszem mindannyiunk számára nyilvánvalóvá tette, hogy ez az a bukfence.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Nagy László, csönd van. Csönd van. A láb se zizek szél, ha járja. Fekszik a nádas, hóba folytott cicomás ezred. Fölötte tépet, rucepihet Pétova repked, s piheg, ha ráakad egy bóbitára. Távol a bazalt hegy is süket néma, mintha csak mára hűlt volna le benne a láva, s letagadná, hogy kövein a bort danolászva itta a jó katona víg poéta. Ráfeszült hidegen a csönd a tájra. Hitetlen lélek lehet ilyen búba alélva. Vadmadár éles riogása fölveri néha, szárnyával megpofozza, de hiába. Baktat a tehervonat, tűz a csokra, mint üvegfalnak neki megy a fagynak a csöndnek, s nézd, amik pengve sisteregve ízekre törnek, tüntével fölépülnek még nagyobbra. Szoborrá alkot ez a téli szemle. Menj haza gyorsan. Hívogatnak otthoni fények. Asszonyod teste, mint a tavasz kivirul néked. Tájad lesz, tűz eged a szív szerelme. Gyönyörködj, s dalaid is megerednek. Álmodd ki szépen magadat a fagyból, a csöndből. Lásd meg, hogy lázban tündököl az izgága göncöl. Álma a hóba rekedt szekereknek.

Sétálgat a szellő. Sétálgat a szellő, szökken ágról ágra, kapaszkodik olykor gyönge napsugárba. Dudorázgat, fütyörészget, kisöpri az üres fészket, bekokkint az oduba, a fejét is bedugja, s rikkant egyet, ide mind, tavasz van már idekint, ébredj, ébredj, göndöri, kunkorodjál, kunkori, s ha alusznak, vagy nem hallják, vagy hallani nem akarják, meghúzza a mókus farkát. Ettől aztán kunkori, göndörödik, göndöri, s álmos szemét a két melső lábfejével dörzsöli. Bokor alján ibolya. Bokor alján ibolya, ágak hegyén barka, a kerítés tetején csörög egy nagy szarka. Illatos az ibolya, és a barka sejmes, a szarka meg szemtelen, szemtelen és nyelves. Csokorba az ibolyát, melléje a barkát. Hessel innen, ha tudod, hessensd el a szarkát. Tavitánc. Vízi világban vízi virágok, esti szellőre lejtik a táncot. Hajlik a nád és hajlik a káka, keringőt jár a lótusz virága. Tücskök és békák vígan zenélnek, gyűlnek a bálba kócsagok, gémek, vadmalac, vatkan, megszelídülve, röffenni sem mer parton a csűrhe. Fönn a hold egyre szebben világol, lenn a képmása, maga is táncol. Városi kánikula. Éjjel-nappal forró katlan, a hőség kibírhatatlan. Minden ház mint egy-egy kályha, s mintha lépnél eleven parázsra. Se egy szellő, se egy felhő, se nyugatról, se keletről. A nap, mintha megállt volna, az éjnek is nap a holdja. Az utak, mint sárkány nyelvek, valósággal sisteregnek, s ugranának, ha nem volna híd alattuk, a folyóba. Eljött a szüret. Eljött a szüret, itt van. Jó pohár mustot ittam, lepényt is ettem, édest, igazi túrós bélest. Kongatják, kong a donga, indulok ki a dombra. Hátamon öblös puttony, s még a napból is must folyt. Kék kikerics a határ. Kék kikerics a határ, s a mogyoró barka, akkorára nőtt akár a mókuska farka. Fényes, magas lett az ég, sugarakkal pántos, színes szappanbuborék, s fakólevél szádos. Hűs csillagok fényeit őrzi már a harmat, itt van az ősz, érkezik, s minden betakargat. Tisztás szélén mogyoró. Tisztás szélén mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban kikerics, kikerics csokor. Lemenőben van a nap, lemenőben már, le is ment már valahol, túl a hegyen jár. Elvitte a nyarat is magával a nap, őszi szellő szekerén jön az alkonya. Megborzong a mogyoró, mogyoró bokor, kalapomban kókad a kikeris csokor. Szarvas bőzül a tetőn, megremeg a völgy, ilyettében makkot ejt mellettem a tölgy. Fogom hát a botomat, és leballagok, szembe vélem jön a hold és a csillagok. Fehér havon kormos folt.

0: ezek pedig 12 személyre terítettek, és 12 szék áll az asztal körül.
1: Nincs hely! Minden hely foglalt!
0: Hát úgy látom, bőségesen van hely, hiszen 12 személyre terítettek, és csak 3-an ültek.

0: Csak az asztal körül.
1: Én Április Bolondja vagyok. Jó napot, Mabel!
0: Aliza nevem, és nem Mabel. Már többen összetévesztettek a barátnőmmel.
2: Engem bolondos kalaposnak nevez mindenki, mert remek kalapjaim vannak.
3: Borbata!
0: Leülök.
2: Senki nem kínált helyjel.
1: Vigyál egy korty bort.
0: Hiszen nincs is bor az asztalon.
1: Nincs.
0: Hát akkor miért kínáljátok? Ez nem szép.
2: Te leültél anélkül, hogy helyjel kínáltunk volna, ez sem szép.
0: Azt hittem, ti is vendégek vagytok, hiszen rengeteg teríték van az asztalon.
1: Hogy ne kelljen mosogatni.
0: Mosogatni mindenképpen kell. Otthon minden délután én mosogatom el az uzsonna edényt.
2: Igen, hosszú a hajad.
1: Le kellene vágatni.
0: Nem, nem szeretném levágatni.
2: A találós kérdéseket szereted?
0: Nagyon. És igen, ügyesen megfejtem őket.
2: Lássuk, miért olyan a holló, mint az íróasztal?
1: Halljuk a feleletet.
0: Azt hiszem, mindjárt kitalálom.
2: Várjuk a megfejtést.
1: No, mire gondolsz, kislány?
0: Ugyanarra, amire ti!
2: Akkor halljuk. Mire gondolunk?
0: Hát arra, amire én.
2: Akkor kérdezek valami könnyebbet. Mi a különbség? Látom, amit iszom, vagy azt iszom, amit látok?
1: Azt szeretem, amit kapok, vagy azt kapok, amit szeretek.
3: Mit kapok?
2: Április bolondja. Kelsd fel ezt a mormotát, kérdezzen ő is valami.
3: Alszom, amikor lélegzem. Lélegzem, amikor alszom.
0: Hát egészen összezavartok. És még arra sem adhatok feleletet, hogy miért olyan a holló, mint az íróasztal.
2: Halvány sejtelmem sincs róla.
1: Nekem se.
0: Hát nem sajnáljátok az időt ilyen ostobaságokra pazarolni?
2: Miért sajnálnánk az időt? Hiszen nem beteg.
0: Nem értem.
2: Nem érted, mert még nem beszélgettél vele. Nekem igen jó barátom.
1: Kalapos! Nézd meg, hányadika van.
2: Ide nézd, kislány! Látod ezt az órát?
0: Hogy ne látnám?
2: Akkor mondd meg Április bolondjának, hogy hányadika van.
0: Hát ahhoz nem óra kell, hanem naptár. És véletlenül tudom is, hogy hányadika van. Negyedike, ha tudni akarjátok.
1: Tévedtél.
2: Hatodika van.
1: Két teljes napot tévedtél.
2: Úgy van. Hé, Április bolondja, miért kentél vajat az órára?
3: Igen jó vaj.
0: Órákra általában nem kennek vajat. De hát bevallom, köztetek, semmi se csodálkozom.
2: A te órád nem jelzi a napokat és a hónapokat?
0: Természetesen nem. A mi óráink a perceket és az órákat jelzik.
2: Ez ostobaság.
4: A mi óráink a napokat és a hónapokat jelzik. Ma 6.

0: Julius, Julius, Augustus, ilyenkor egyél csak nem luxus.
1: Szeptember, október, november, most legyen szerelmes az ember.
0: December, január, február, a szívünk egymásra rátalál.
1: Ha március hóban jön egy kislány jóban, de április, május az isteni.
0: Mert ez a két hónap már rég arra jó, csak hogy ekkor kell el.

orfeumi elégia. Táncolt, s míg lomha csellók halkan s búsan kísérték, reszketett a szívem. Mi szép lehet, ha lágyan kádjába lép el lány reggel a langy homályban, s mélyen nyomja a vízre illatos, forró térdét. Körül zajos szatócs nép vigadt, s csámcsogva majszolt, arcukon a vasárnap kéjének zsíros fénye. Ó, olyan jó lett volna a márvány asztal szélre szorítni a fejem, s sírni egy hosszú jajszót. Ó, én finom csodákra sóvárgó árva lelkem. Hát így bújsz meg, én drágám, lomha elteltes olcsó kacajok közt, didergőn, mint nyomorú vadorzó, vak és sáros bozótban, meddő és fájó lesben. Hát ennyit állt az élet, egy-egy halk meleg szépség remek felé nagy néha a dolgok vadonában, távoli s illanó káprázat a homályban, s csak annál iszonyúbb utána a sötétség. Szánnivaló gyötrődve szólít össze az öklöm. Kétségbe esett vágyjal néztem a táncos lányra. S ő rikító szoknyáit kurjantva csapta hátra, s a füllett termen át vad taps újrázta törő.

Rímes furcsa játék. Szeszélyes bús ajándék. E rímes furcsa játék. Ó, szokom, bánj meg édes. Fogad szívedbe édes. Mert csupa szívbe velt sebb vérszínezi be verset, mint halvány őszi rózsa szirmát az őszi rozsda. De lásd, egyedem nincsen. Se birtokom, se kincsen. Nem adhatok te néked, csak így borús zenéket. Szebb volna büszke kastély termén egy fényes estély, vagy lágykeréken zajló kocsipa drága pejló, vagy elrobajló fülke ringó pamlagján dűlve elnézni, merre foszlott a sok távíró oszlop. Vagy űzni falka fürtjét, hallani kürtjét, míg elfakul porosra a frak vidám pirossa. Vagy tán az volna szebb lét, nézni istennők keblét, hol antik évek árnyán mereng sok régi márvány, vagy Svájcban lenni vendég, csodálni naplementét, vagy vinne halk fedélzet, hol a banános dél szebb. Ó, minde rím Mikába, ó, minde vágy hiába, nekünk két árva rabnak, csak sóhajok maradnak. De hallgass most a verset, e torz kedvel kevertet, zsongítson furcsa hangja, mint füstös képű banda, itt flóta, okarína, s hegedűk sok a ríma, száz hangszer, minden rím más, s vén bánatom a klímás. Izzék a dal duhajjá, csattanjon vad csuhajjá, majd halljon el soha. Árva az árva, így, sírj csak, rám hajó.

0: Fokoskatica. Volt ebben az időben Nagy Magyarország sok szép leányzó, szép akinek a neve Katica. Ez még semmi se lett volna, mert Katicában is annyi volt a szép, mint Mariskában, meg Erzsiben, meg Fanniban. A valami az volt, hogy ez a Katica nevű leányzó nem csak szép volt, de olyan okos is volt, hogy hetet-hét határon túlszaladt a híre az okosságának. Végtére Mátyás királynak is a fülébe jutott az okos Katicának a híre. Azt mondta a király: na hát, én is szeretnék beszélni ezzel a nevezetes Katicával, hozzátok felelében Budára. Hát, otthon szépen felöltöztették Katicát, feltarisználták, elindították Budavára felé, Mátyás király elé. A király addig kigondolt három kérdést, amelyekkel majd próbára teszi az okos Katicát. Mikor aztán elébe állították a piruló leányzót, azt mondta neki Mátyás: no te Katicák Katicája, nyisd ki a füledet. Adok neked három kérdést, ha azokra megfelelsz, a király is azt mondja, hogy te vagy a legokosabb leányzó az országban. Először is. Van nékem a padláson 100 esztendős kócom, mondd meg, tudsz-e abból aranyvonalat vonni? Hogy ne tudnék, nagyságos királyatyám, így felelt rá rögtön Katica, csak csináltasson az én édesapám 100 esztendő sövényéből aranyorsót hozzá. Bólintott a király, jól van. Jött a második kérdés. Másodszor azt kérdem, kedves húgám, van a padláson 100 lyukas korsóm is. Hát azokat meg tudnád de foltozni? Meg én, királyatyám, ha előbb kifordítatja azt a 100 korsót, mert azt a bolond is tudja, hogy színről nem szoktak foltozni. Még nagyobbat bólintott a király. Látom, édeslányom, hogy igen okos leány vagy. Harmadszor hát azt kérem tőled. Hozzál is, meg ne is. Itt is legyen, meg ne is. Várjon, felséged, hozom izide. Ezzel futott Katica kifelé. Csak egy kis darabig volt oda, már is jött vissza, két karjába, két szitát tartott egymáson. Amint a király elébe lépett, letette szépen a két szitát a márvány pádimentomra. Parancsodra, királyatyám! Ahogy aztán a király meg akarta nézni, mit hozott neki a leány, és felemelte a felső szitát, hopp! Elrepült a két szita közül egy hófehér galamb. Volt nincs. Édes gyermekem, azt mondta Mátyás király, most már látom, nincs te nálad okosabb Katica kereke világon. Szólt a kincstárnoknak, 100 aranyat adjanak az okos Katicának, férjhez mehessen, szerencsés asszony lehessen.
1: A kolozsvári

0: Ez a Mátyás király, aki az ő anyjának méhéből természet szerint fejedelemségre születik, mint egy nagy Sándor, mert benne valának mind a jószágok, akik a fejedelembe kívántak. Tanácsadásban mindeneket meghalad vala, birodalmának gondja viselésébe igen gyors vala. Nagy dolgoknak bátorságos megkezdője vala, munkában fáradhatatlan, elölvaló dolgoknak jól meglátója, az ellenségnek megverésében és a hadnak viselésében igen. Alatta való vitézekhez, emberekhez kegyelmes vala, uralkodásnak nem alább való kívánója vala, mint Nagy Sándor. Ha az Isten olyan hamar ki nem veszi e világból, bizony, rövid időn mind az egész világot megzendíti vala. Nem csak hadi dolgokban, hanem nemes tudományoknak követésében igen dicséretes vala, kit megbizonyít a Budán való bibliotékának csináltatása, kibe egy néhány ezer könyveket mindeszéles világról végyűjtetött vala görögül, zsidóul és dejákul megírtakat. Kinek az ő akaratja ez vala? Ha az Isten továbbá ez világon meghagyja vala, hogy oly tanúságnak helyet szerezzen itt az országban, ki minde széles világot meghaladja. Ennek felette minden erkölcsében igen ékes vala, és beszédében nyájos és trufás, kinek az ő jámbor voltát emberi nyelv meg nem mondhatja, sem eleget nem szólhat felőle. Járásában gyors vala, beszédében késedelmetlen, és tekintetében kemény, annyira, hogy valamely felé eltekintett, ottan megrettentek előtte.
1: Néhai valót

Nem minden szekulumban születik Fénix, és sok száz esztendeig kell fáradozni a természetnek, meddig oly embert formálhat, aki világ s országok megbotránkozásának gyógyítója legyen, s maga nemzetének megvilágosítója. Ilyen vala a mi jó Mátyás királyunk, aki mellé avagy igen kevés, avagy senki keresztény királyok közül, kik utána voltak, ne álljon hasonlatosságért, mert bizony megocsusodik érdeme Mátyás mellett, s elvész tündöklősége, mint a csillagoké naptámadása. Én az ő királyi erkölcseiben gyönyörködvén, a magam mulatságáért jegyzésbe venni akarom az elmélkedésre való dolgait. Az Isten Mátyás király nevének oly rettenetességet engede, hogy még a kis leánzók is közénekkel éneklik vala akkori Mahomet császárról.

0: maga példájával felserkenti az aluvókat, és felébreszti a szunnyadókat. Az éjjel alatt nevelkednek jók, és lesznek vitézek, minden nemű és rendű emberek, úgy, mint Kinizsibán, aki Molnárból lett főhadviselő ember, és sok más alacsonrendű emberekből főhadnaggyá. Ilyen vala azért a mi királyunk, kinek emlékezete örökké tiglészen a magyaroknál. Ez a vitézholló saskesejüket kergetett, és azoknál magasabban járt vitézséggel. Serénységgel, untalan szorgalmatossággal őtet senki meg nem győzte. Az, mint Karnarútics, az ő horvát pennájával igen gyönyörűségesen írja. Aki így végzi életét, annak neve fennmarad, míg a folyók kiapadnak, s a dal is elenyészik.
1: Magyarországnak fényes

ezért tehát szálljon szembe benned a lustasággal a szorgalom, a babonássággal a vallásosság, a hazugsággal az igazság, az áldáz indulattal a kegyesség, a félelemmel a remény, a gonosz rossz indulattal a legméltányosabb ítélkezés. Ne úgy értsed ezt, mintha azt állítanám, hogy a vezéreknek filozófiát vagy költészetet kell tanulniuk. De legalább azt az irodalmat kell ismerniük, amelyek a hadviselés előírásait és a történelem eseményeit adják elő. Így tudsz majd igazságosan uralkodni. Fedd hasznát a filozófiában és költészetben jártas tanácsadóidnak. Többek között melletted van dicső király egy főpap, főtisztelendő Vitéz János úr, az esztergomi egyház igen érdemes érseke, akit én már akkor, amidőn még alacsony rangban volt, nagy tudású, emelkedett szellemű férfiúnak ismerted meg. Azután a Szeráfi Pannóniai János, Pécs érdemes püspöke, akinek bölcsessége és ékes szólása a napnál világosabban és a csillagoknál ragyogóbban hatol át a legmagasztosabb tárgyakon és hinti szétfényét a legmélyebb értelműek között. Ékes szólása nem csak a latin, hanem a görög nyelvben is csodálatos. Hangja édes és csengő, mint sokszólamú hangszer zeng az okokról és az erőkről. Olyanok ők, mint a haza csillagai, Pannónia történelmének legfőbb díszei. Légy tehát üdvözz, magyarok dicső királya, ellenség legyőzője, bűnözők megbüntetője, vitézség helyre állítója, a haza ékessége. Mert te vagy egész Magyarország dicsősége. Írtam Ferrara mellett a Néma barátok kolostorában, szeptember 1-én, az úr 1467. esztendejében.

Mi, Mátyás, Isten kegyelméből Magyarország királya, szeretettel üdvözöljük Pomponio Létót. Könyvfestőnk Blandius révén, ki a napokban kéziratokkal tért haza Rómából, megkaptuk leveledet. Immáron közhelynek számít, hogy fegyverzaj közepette hallgatnak a múzsák. Mi azonban, bár szinte állandó háborúságban élünk, csekéke szabadidőnket nagy gyönyörűséggel s vigasztalódással szenteljük az irodalom élvezésére. Az utóbbi napokban többször is végigolvastuk azt a Silius Italicus kiadást, melyet kezdeményezésedre nemrégiben oly csinos külsővel nyomtattak ki Rómában. Már ifjú korunkban szerettük Siliust, most pedig, amikor magunk is hadak közt forgolódunk, még inkább kedveljük, mint hogy maga is hadakról énekel. Ennek ellenére nem tagadhatjuk, hogy szomorú a királyok sorsa, amiért háborúkat kénytelenek viselni, mert gyakorta diadalmaskodnak ugyan, de mindannyiszor emberi vérontásának árán. Mi magunk nem kívánjuk a háborút, de ránk kényszerít. Nem utasíthatjuk vissza. Ezt nemzetünk becsülete, sértett jogaink és rossz akaróink szándéka egyaránt megköveteli. Kelt Budán, az úr 1471. esztendejében, szeptember 13-án.

szentséges atyám. Győzelmemről, amelyet az isteni kegy, a nagy erejű Szabácsváron, a kereszténysége főveszedelmén, a maga és enyéim roppant erőfeszítése árán a török felett kivívnom engedett, Gábor egri püspök úr számol majd be szentségednek. Ő részt vett az eseményekben és szemtanú volt. Én csupán annyit kívánok mondani, hogy bár sok kemény erődítést megostromoltam már, egyiknek megvívása sem került annyi keserves erőfeszítésbe, akkora anyagi és emberáldozatba, mint ezé. Kelt győzelem itt a táborunkban, Szabács városa mellett az úr 1476. esztendejében, Szent Julianna szűz és vértanú napján, magyarországi uralkodásunk 18. cseh királyságunk 7. évében. Matthias, Rex Hungariae.

Ó, borzadály, ketté hasadtam. Te tréfálkoztál velem? Egyik felemmel öntudatlan öleltelek szerelmesen. A másik szemlélt, mint egy szoba. Éber szemlencsét fogva rád, sőt, azt is, mi fejemben forgott jegyeztem, mint a szeizmográf. Ez utóbbi is akaratlan volt, hidd meg, bárha tudatos. És végezetül itt maradtam tudásommal, mint túladok. Készségesen jött első kéjünk, lakály volt, régtől elnyomott. Trónunk elébe úgy idéztük, mint rabszolgát a zsarnokok. Liheget, botlott, dombról jőve, szemfénye vad volt, lépte gyors, és tudtuk, meg nem lophat tőle erőszak, végzett kor, se sors. A biztosság. Ez volt a legszebb, s a győztes, nyegle, bizalom. Még itt zihálunk egymás mellett, de testünk csupa nyugalom. Átfoglak, langyos szád nem éget, csípőcsontot hű, mint a kés. Derekadat, mint az emléket tartja a szelíd ölelés. Körben komoly gyinnek vigyáznak a sarkokban és a bútoron. Lábam hosszabb, mint egy zsiráfnyak. Árnyat legel, ha nyújtózom. A márványudvar csupa rozsda, most ugrott rá a holdvilág, s a szél felkapja, visszahozza párzásunk boldog illatát.

Az új hold görbetőre felhasítja az ég violapiros fókhasát. Esti árnyak Hárun al-Rasídja már osztogatja a sok álruhát. Kasba éled, utca tér sikátor fölött az alkony mézgás és nehéz. Az ópium barlangból füstszivárog, s csókra nyújtja a libegő kezét. A báron kövér basa sétál végig, zöld vízi hulla, szeme, mint az ón. Ott angol orvos, illatokon élít és boldogságán. Fenn a dobogón hastáncos nő, kávátlan kőkutacska a köldöke, benn árnyok ágboga, lihegve, mintha még vizet kutatna, bámul bele egy szökött katona. Dobzene árad, és fákja füst a térről, a karnyelő hasán a hold a vért. Mesemondó körül sűrű félkör, az ajkak nyílnak, Szimbád hazatért. Tuareg ül, a nagy falnak háttal, és a látványt nézi. 40 napja már, és egyszerre mindez. Dobszó, tőrök, fátylak, s fátylak mögött a női szem, bazár, résztálak, menta illat, pálmakertek, mélyzöld árnyékok és fehér falak őrült körtáncot lejtenek szemedben, míg szédít, őrjét, vonz az áradat. És hí, hazád rom, nőd, vénülő locska, munkát, hitványság, életed gyötör. Jöjj és merülj mély sikátorba, hol kéj az élet, s a halál gyönyör. Nincs rends törvénye nyüzsgő ázalakban, hazád felől nem ér be hír, se szó. Tűnj el, halj meg, s támadj fel száz alakban, van vénen is reinkarnáció. A mor kötőben vetkezd le a múltat, a morált fest le, hitvány szóbeszéd. Nevedet ejtsd el, rég és rég meguntad, dobd rá az emlékgyűrött köntösét. Eszmédet akaszd a szögre, rongyok, mit rossz boltokban aggattak rejád. Ne fordulj vissza, így légy újra boldog, mezítlen ifjan, hogy szült anyád. Csempész, tolvaj, kerítő, halárus, szeres fiút, lányt, itt meg, egyre megy. Rabolj vagy gyilkolj, fogd át halálos ölelkezéssel ezt a várhegyet. Avagy vadabb végvon, s a város úta, szerezd meg mindjárt, mit szíved kíván, lila függő ágyán az ópiumnak, zöld nyeregből az abszint lován, hogy maradj így, ne mozdulj, csak nézd el, hallgass, sosem volt madarak dalát, míg homlokos körött a csillagképek csörögnek, mint az érő tatolyát.

tűn a sátorsor olyan, amit még fel-felvillan távolan, mint alvó asszony hátán a gerinc a kedvesnek, ha reggel elruhan. A sivatag jön, félve íz veled, se fák, se fű, se füst a víz felett. Terem ez, melynek nincs oldalfala, szín, melyre nem toltak be díszletet. Nincs erkély, sor is rajta tapsolók, közjáték, skirlan, mely szemed belóg. Két görbe sík van itt, a föld és az ég, és közöttük állsz magad, a monológ. Sziklák árnyán keres ülőhelyet, s kezedbe addig hajtsd nehéz fejed, míg a gondolkodás merész kaland, s vad gyönyör lesz, unt szokás helyett. Nem tarts soká, az ész minden kirág. Ez nem érzelem, s hangulatvilág, len van, és fenn, oldalt semmi sincs. S ami oldalt van, nincs, a déli vár. Meríts hálót, az apróját erezd, de ha a nagy hal ficánkolni kezd, a létkérdést kivesd. Magasra vesd, magadra vesd, és sorra kérjed ezt. A roppant homokul csak pereg, szűk tölcsérén lecsorgunk emberek a semmibe. S ha egyszer len leszünk, a lejárt órát kifordítja meg. Hol itt az alkotó? Vagy hova le? A jócskát játsz, ide-oda meg, s azon kacag, hogy ész s tapasztalat csapdája őt nem fogja soha meg. Hol az űr, csillagködök laza kocsonyája, tejutak halmaza, kométák rőt haja, s a létcsupán egyetlen bolygó ritka bőrbaja. És ha a kény hitvány részpénzzel fizet új szolgákért, melyet szülők ölébe vet a természet, majd dolgoztat, kínozd, s ha megkapunk, elád a semminek. Ha életünk csak tud halálködőr, s kéjünkért más, egy élet kínja tör. Miért játszódunk? Miért nemzünk gyermeket? Valóban oly nagy gyönyör, a gyönyör. És ekkor, mikor az állig vasbeton városban éltünk, dolgozva mohón s öröm nélkül, nem így ítéli majd egy jobb jövendő összefoglaló? Útjuk tévút volt, s mint útjuk, olyan az életük. Vértenger, s búfolyam, kitéptük történelmük lapjait, s mindent előről kezdtünk. Újonnan. Így rázd, míg ráz a kételj méteje, kérdés csörgődet az égbe, te gyermek. Nem, te agg, mert itt az est, s fehér tarkódhoz ér a kézfeje, mi sem kerüljük el a kismetet. A síron túl nincs többé ismeret. Ez
a magány kvártéja. Ismered? Innét jöttek vad férfiak lovon, s vándorbottal kezükben istenek.

szegénye, temeti el szívem valamit. Így szólt hozzám a feleségem, és én felkeltem, mint az, hogy megbántottak, hogy végrehajtsam a halálos ítéletet. Úgyis, mint az, ki fél és tudja, hogy ő is sárból vétetett. Nagy ég, minő viháncolással köszöntöttek az egerek. Orrukkal egymás partövében szánkázgattak a meredek lépcsőcskén, hogy harapták egymást és marták a trágár kicsikét. Azt képzeltem, a régi Rómát látom, Szodomát, Ninivét. Fogtam a kalickát, kiráztam őket, majd rájuk húztam a fogantyút. Hadd vigye el gyorsan mindüket a Niagara. Nem. A habszú örvény nem bírt velük. Életéhez a 100 egérke jobban ragaszkodott, mint önön sodrához a víz. Úgy cikkáztak, mint gátugró lovak, mint fehér agarak, úgy ugrándoztak, szögdéceltek, akár a repülőhalak. Én meg a foggantyút markoltam, húztam, rángattam. Hiába. A víz nem jött. És én rámeredtem az iszonyú lubickolásra. Álltam kövülten. Míg az őrült uszoda elpihent, és amíg a víztükör alatt sorjában kinyúltam gyenge lábam. Mentem, és futottam volna, amikor észrevettem, hogy árnyékszékdeszkáján nyálas, nyomvad egérke koporog, piros szemével hálatelten figyelte arcomat, úgy ült vacogva, mint a tengerész, ki hajótörésből menekül. Nedves boldogságában hozzám imádkozott, az egerek urához, megadta néki a mindennapi kenyeret. Aki a rágcsálóknak hintát és tágos kalickát faragott, és aki ellen, ha vízbe dobja, nem érez, rózsaszín madárlábában, hogy görcsösen kapaszkodott meg a deszkában, oly szerelmes szemmel nézett arcomba, elfordultam a fal felé, majd lehúztam mind a két szemem. Így lassanként már inni kezdtem, nincs egér, képzelem, és egyszerre

Huny szemmel látni kezdtem a kis egérben magamat. Térdem megcsuklott, émelyekbe szaladni kezdtem, ingben át a konyhán, s kinn a nyírkos kertben átkaroltam egy almafát. Előttem még ott keringett az egér vörös kis szeme, és aztán lehánytam ruhámat. Én az egér.

s végül, feleletül, meg reményül, dallamkél a vonókor, széles. Hogy az élet gyötrelmes és gyönyörűséges, és hogy talán míg élünk a halálon innen, mégsem lehet elveszve minden. Dúdol a hit egy árva fuvolán. József Attila, számvetés. Ettem, ittam fekete undok mocskot és csípős trágyalevet. Ember vakmerőbb nem lehet, ám eddig sohasem voltam boldog. Ebben a megváltott világban egy pillanatom nem volt nemes, sem langyos, édes, kellemes, mint disznónak a pocsolyában. Engem sunyiságra oktat az erkölcs. Rólad is ezt hiszem. 28 éve éhezem, rajtam már csak a fegyver foghat. Ezért ülnek oly sötét dolgok, oly hatalmak a szívemen, hogy szorong lágyarcú kedvesem, ha ránézek, pedig mosolygok. Komor ég alatt üldögélek, mint hajléktalan a híd alatt. Mindentől fölmentem magamat, mert nem lesz utolsó ítélet. Bari Károly, azt hiszitek, azt hiszitek, hogy csak én ácsorgok fényért és szeretetért a város kapuja előtt. Én korbácsolom az iháló szél hátát átkaimmal, és üvöltöm az égig kivetettségem siralmait. 16 éve nem elég arra, hogy befogadjatok. Nem elég arra, hogy fejemről letépjétek a megaláztatás pókhálóit. Sokan várjuk a kapukon kívül, hogy bizalmatok részkrajcárjaival megajándékozzatok. József Attila,

két nyárfa. Én sem volnék, ha nem volnál, ha te hozzám nem hajolnál. Te sem volnál, ha nem volnék, ha én hozzád nem hajolnék. Osztódom én, osztódol te, só vagy az én kenyeremben, mosoly vagy a bajuszomon, könyv vagyok a két szemedben. Köt a véred, köt a vérem, szeretőm vagy és testvérem. Köt a vérem, köt a véred, szeretőd vagyok s testvérem. Szellőm vagy, ki megsimogatsz, viharom, ki szerte szakadsz. Szellőd vagyok, ki simogat, viharod, ki szétszaggatlak. Ha nem volnék, te sem volnál. Én sem volnék, ha nem volnál. Vagyunk ketten, két szép nyárfa, s búvunk egymás árnyékába. Kezdetben még. Kezdetben még álltam a sarat. Az voltam, akinek születtem, akivé váltam ésszel s erővel. Nem adom, mondtam. Nem is kérem, mondtad. Amire föleszméltem volna, balzsamos ujjait kiszedték zsigereim, ördöngös erőművekbe vezetted vérem, idegeimből pulóvert kötöttél születésnapomra, hogy védjen legalább a hidegtől, ha már a halál ellen neked sincs hatalma. Csak a szemem hagytad meg, hogy lássam, milyen mesterien játszol begykövekké csíszolódott csontjaimmal. Játsszál csak, mondom, dobj minél magasabbra. Négy szem közt este felé. Miként a szokásból lassan kivesző házasember nótát járják olykor az illedelmes falumbeliek, tűzzel még, de helye húja nélkül, s inkább az emlékek, mint a muzsika melegétől elelbotló hangon mondanak ezt, azt. Mondanék én is, fel-fel parázsló szemedbe nézve, mondanám, amit a kéz a vállon s a csípőn, öröktől fogva elszokott mondani, amikor csak ketten vagyunk a földön. Egyszer majd szép lesz minden. Egyszer majd szép lesz minden. A telecs az őszi félelmet hidd el, szerelmünk levetkőzik. Úgy állunk majd a fényben, mint a virágzó ágak. Büszkén viseljük szégyen nélküli koronánkat. Sötétbe sem kell térnünk. Útjaink beragyogja, hajdani szenvedésünk virrasztó telehúgya. Félvén se félve. Hány megvert sereggel futottam én már, hányszor múlt életem egy-egy paraszthajszán. Ha győztem is, a győzelmem píruszi volt csak, itt megünnepelnem, nem engedtek a holtak. Itt nem mellettem, de bennem dőltek halomra. Boldog, aki magába csak önnön halálát kordja, és annak él jámbor gondjai közt naponta gűrtől rá, félborral máskor zenével könyvel udvarolja. Aki céllal, tervel tartja magától távol, aki illendőséget termel, amikor gyászol. De meghalni minden egy halállal, tréningezni a véget, és nem tudni, mikor találhat önnön magadban téged, örök készen létben, örökkön szembenézve, és nem hajlani mégsem a kétségbeesésre. Kiállni verten az élnek, maradni hadvezérnek, tudni, félvén se félve, a végső vereséget. Palackposta Albert Camus emlékének. Ketté tört az utolsó evező is. A hullámok egyre tornyosodtak, nemhogy szűnt volna, de nőtt, s vadult a vihar,
a holdat is mindegyre elelfújta, lóbálta, veszettül, majd kivágta valahová a messzi partra, vagy talán be a reménytelenül mély óceánba. Mertük a vizet egész éjjel. Vállal és lábbal feszültünk a már-már összeroppanó bárka bordáinak. Csak reggel, mikor a kelő nap előtt, mint áhítatos mohamedán horda térden hajlongtak a fehér turbános hullámok, csak akkor éreztük, milyen hiába való harc volt. Egyetlen korty víz nélkül várni a megaláztatást. Föltápászkodtunk, körbekémleltük a derűs és üres láthatárt, s maradék erőnket összeszedve alámerültünk.

Rám sehol se vár, nincs gondom haszonra kárra, lógok, mint gyümölcs a fán. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog reám. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog reám. Nékem, bankbetétem, nincs se villám, sem Skodám. Márkám ott a kártyán, véd a Joker, jó komám. Másem, hordja zsákszám, gyűjtse pénzét, hangja mód. Oszt rám, hogyha fogytán, hű szerencsém, mind

kék az ég, enyém anyád. Nem gyűjtök családi házra, család rám sehol se vár. Nincs gondom haszonra, kárra, lógok, mint gyümölcs a fár. Csavargok, zenélek, akárhogy megélek, szerencse ragyog reám.

hol volt, hol nem volt. András falván volt egyszer egy szegény ember, egy szegény asszony. Nem volt azoknak gyermekük. Egész nap kiártak az András falvi nagy erdőbe gombát szedni. Egyszer, amint szedegették a gombát, hogy nem egy bokor alatt, megláttak egy récecskét, egy vadrécét. Felvette az asszony, nézegette, s hát el volt lőve a lába a szárnya. Na én ezt hazaviszem, mondja az asszony. Meggyógyítgatom, s legalább lesz egy réci. Hazajes vitte, egy kosárba tett szénát, szalmát, s beléültette a récecskét. Ők megint másnap újra elmentek gombát szedni. De hogy korán menjenek, nem takarított ki az asszony, nem vette meg az ágyot, nem sepregetett, nem mosogatott, úgy hagyott minden. Erre várt a récecske, kijött a kosárból, egy kecske bukát vetett, és egy olyan szép leány lett belőle, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Csak egyik lábára egy kicsit sántált, és az egyik karja el volt törve. Úgy, mint ahogy réce volt, és a szárny el volt lőve, a lába el volt lőve, hát ugyanúgy a leánképibe sántált. Kinyitotta az ablakot, kiment rajta, vizet hozott, kisepregetett, mosogatott, megvette az ágyot, és megint kecskebukát vetett, réce lett belőle, és visszajut a kasárba. Este felé, mikor hazajön a szegény ember, szegény asszony, hát lássa, uram teremtőm, ki járt? Hát valaki itt járt, mert megvan vetve az ágy, kisepregetve, elmosogatva. Hát biztos a szomszéd asszonyom volt. Tanakodtak, de nem szóltak senkinek se. Másnap reggel azért is úgy hattak mindent élét. Nem csináltak meg semmit sem. Elmentek reggel korán gombát szedni. Erre várt a sánta réce, térkű, kecskebukát vetett. Ugyanúgy elvégezte a dolgát, mint az előtt való nap. Még vacsorát is főzött. Jönnek haza az asszony és az ember. Hát a szemig száig elállt a csodálkozástól. Ki lehet az a jó tevünk? Nem tudták elgondolni. Úgy egyezkedtek alattomba, hogy másnap reggel úgy tesznek, mintha elmennének. De nem mennek el, hanem oda a színy alá elhúzódnak, s meglesik, hogy ki jár ott. Úgy es lett. Felkültek, s összeszedték magikot, mintha el akarnának menni, míg az ajtót ezt bezárták. És elhúzottak a színy alá. Egyszer csak kinyílik az ablak, és egy olyan szép leány kilépett rajta, hogy a napra lehet nézni, de arra nem. Csak egy kicsit sántított, és a karja el volt az egyik törve. A szemig száig elállt a szegény embernek, szegény asszonynak a csodálkozástól. Odafuttak az ajtóhoz, kinyitották, hogy nem ebuttál ott valahol a leján, és hát a kasár üres volt. Megfogták a kasárt, azt a fészket, és behanyították a tűzbe. Mikor a leján megfordult, vitte a vizet, hogy béviszi, meglátta ezt, hogy elégették a kasárt. Jaj, miért tették ezt velem? Én egy elátkozott leján vagyok. Récéjév varázsolt a mostoha anyám, és van nekem még 11 testvérem, azok mind vadrécék. Most hogy szabadítom meg én őket? Sírt panaszkodott a leján. Ne félj, itt jó hájad lesz, gyermekünknek fogadunk, mondták a szegény ember, szegény asszony. Mindent veszünk neked, gyermekünk úgy sincsen. Vigasztalták az öregek, de hiába vigasztalták. Olyan szomorú volt örökét a leján, hogy most mi lesz az ő testvéreivel. Történt egyszer, hogy fonogatott ott a ház alatt, és ahogy fonogatott, nagy vadréce gágogás ment el a feje felét, és az ő testvérei voltak. Gyere velünk, hugocskánk, gyere velünk, gágogták a vadrécét. Mennék én szüvesen, hanyítsatok le tollat, és mindegyik réce egy-egy tollat lehanyított, és a hugocskáik a leján beliszúrta a hajába, beliszúrta a hunya alá, s mindenféle testrészébe szúrt egy tollat, s csak kinőtt a szárnya, s megtollasodott, s a többi vadrécékvel elrepült.
Kifuttak a nagy gágogást, az öreg asszony, a szegény asszony, szegény ember. És nézik, de így már nézhették, csak a guzsajat kapták meg. A leján sehol se volt. Nagy szomorán ott maradott a szegény ember, szegény asszony. És lehet még ma esélnek, ha meg nem voltak. Itt a vége, fussábbé.

Hová repülsz? A föld nem jó neked? Öreg dajkád, rejtelmes földanyád, bár nem ringat, mint kedvenc gyermeket, azért mégiscsak tűrhető tanyád. Van mit enned? Még mire éhezel, te kapzsi? Jutott, ami juthatott. Egy darab kenyér, egy odúnyi hely, hol sebeidet babusgathatod. Mi kéne még? Nyűt, fájó homlokod, mely isten hűs térdére hajtanád? Azt hiszed, az igazság felzokog, ha lenéz, s a porban vergődni lát? Ugyan? Képzel csak, 1-2 millió méter magasból már mi is semmi vagy. Égő koponyát hitvány kis dió, kit földre ráz egy szél, s rohadni hagy. Ember vagy, punktum. Annak is szegény. Miért? Ne kérd. Igazságot kitesz. Bús életed a fáradt kis regény hadd folyjon. Egyszer majd csak vége lesz. Te fejtenéd fel ok és okozat ős szövetét a kusza fonalat. Hagyd! Lehúzna, mint úszót a moszat, s megfojtana a mélységek alatt. Jobb így, kapcsold le hiú szárnyait, maradj a földön, s békülj meg vele. Éld életed, ahogy lehet, ne szét. Volt tavasz, lesz ősze is tele. A föld színén néha ragyog a nap, örülj te is, süt kérez. Árva ő. Még egyszer majd a sok hű földdarab, lágy testvér szóval.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kell takaró, kell takaró, kell takaró.

azok a mögöknek mutatni, hogy 20 évvel ezelőtt egy kis királyi énekes kávéházba, egy olyan kis szántánba milyen dolgokkal szórakoztatták a közönséget. Sejtem azt, hogy az újabb generáció már nem is tudja, hogy mi az a szántán, ezért elsősorban ezt fogom önöknek röviden megmagyarázni. Hát kérem, régen te minden jobb volt, mint ma, könnyebb volt a megélhetés, mert kisebbek voltak az igények. Hogyne? Kisebb volt az önök igénye, kisebb volt az igazgatóság igénye, kisebb volt a mi igényünk, sőt az énekesnőké is kisebb volt. De azóta lejjben minden megváltozott. Milyen bájos dolog volt az egy olyan kis királyosai énekes kávéház, amikor a számja után a primadonna lement tányérozni. Akkor még mindenki beletelte azt a pár fillért, amit a múzsának áldozni akar. Ne menjünk messzire, nézzük a műsorokat. Régen te az ember elment egy sántánba, akkor nagy súlyt helyezett a finom sejempapírosra nyomtatott műsorlapokra. Ma már ez nem annyira fontos, mert már ma élő műsorok vannak, a kabarékban élő konferenciék szerepelnek, de azért régen te mégis jobb volt és kedélyesebb, mert tessék máma egy olyan élő konferenciéval azt csinálni, amit akkor azzal a nyomtatott műsorral lehetett. Hát ezek után Kántánnak az első humoristája, és előad körülbelül egy hasonló zsánerű kuplét. Akinek pénze van, és akinek pénze nincs. Kinek pénze van, az kaphat ágyhúzatot, kinek pénze nincs, az kaphat léghúzatot, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az költhet Malagára, kinek pénze nincs, üljön az almapára, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az vehet szörmet csipkát, kinek pénze nincs, az vegyen szivar csipkát, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az matíroztatja a bőrit, kinek pénze nincs, az eszik puszt a tőrit, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az fekhet puha ágyon, kinek pénze nincs, végezzel a promenádon, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs, kinek pénze van, az mindig kapja, csak is bakot lőhet, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs, kinek pénze van nője és lakása, kinek pénze nincs, annak van pattanása, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs, kinek pénze van, mehet a felszínházba, kinek pénze nincs, és nagyon kér, azt is beenged. Nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, annak van szeretője, kinek pénze nincs, az lője magát.

El kellett jönnie egy új kornak, amikor az emberiség egy belső munkamegosztáshoz ér. Eddig csak az egyéni munkamegosztást ismertük, de minden ember maga gondoskodott a maga életéről. Most következik egy magasabb összevonása a dolgoknak. Az állam veszi át a tőkegyűjtés és szaporítás központi munkáját, ezzel felszabadítja az emberi lelkeket és erőket, megszünteti a termelési anarchiát, s maguk egyéni életére szabadon bocsátja az embereket. Kiszámíthatatlan ennek az egy intézkedésnek a következménye. Az új világ költője ezt mondja. Fiam, ne törődj a vagyon felhalmozásra, az az állam dolga. Gyűjts szeretetet és fegyverszövetséget. Ha szeretet vesz körül, nem kell félned az élettől. Annyi ember vagy, amilyen erős szövetségnek vagy a tagja. Ha az egész emberiség veszi magára az egyének létfenntartásának köteles munkáját, akkor te kiélheted egyéniségedet. Ha művész vagy, függetlenül alkothatsz. Ha tudós vagy, nem kell a kenyérharcban elsekélyesedni. Ha munkás vagy, nem leszel a kizsákmányolás tárgya. Bármi vagy, követheted lelked belső parancsát. Légy ember. Légy tehát ember, nyílt arcú, angyali tisztaságú élet. Kiélheted azt az életformát, amit a természet rendel. Gyűjts hát igazi kincseket, akkumuláld fel magadban hivatásod legdrágább értékeit. Légy sugár, amely az emberiség örök napjaiból tisztán szökell elő. Olvassátok Adit, és égjetek vele, és égjen a véretekben az ő igéje. Tűz, vér, láz, újság, boldog változás, csupa teremtés lángol a szemekben, örök tavasz, örök forradalom, ó, ékeskedjél mindig ékesebben. Robog föl láznak ifjú serege, villogj tekintet, világbíró kardunk, künn a mezőkön harsog a tavasz, harsogó tavasz, kísérd el a harcunk.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok, és mindjárt ismerős hangok szólalnak meg. A Pontműhely előadásában Krúdi Gyula, Ady Endre éjszakáit fogjátok hallani zenei aláfestéssel. Jó hallgatást!

Kalandjaim a költővel, Gírbe-gurba, Pádimentumokon. A három hollóhoz címzett csárdából kukorékolás hallatszott, Zuboly a tudós költő kukorékolt. Hajnalodott Budapest felett 1913-ban kora tavaszon. Miért kukorékolt dr. Bányai Elemér, akit közönségesen Zuboly írói nevén szoktak szólongatni, amíg a muszka golyó leterítette őt a Kárpátokban? Zuboly azért kukorékolt, mert dühös volt a maga angyali szelítségében. Nem győzte már az asztalverdesést az elefánthangú Reinitz Bélával a mindennapi igazság keresésében. Milyen volt Ady Endre kocsmája, a három holló? Ma már a nyoma is eltűnt az Andrássy útról, mert ez a sorsa minden intézménynek, ha még egyszerű serház is, ahová a szentek és bolondok beteszik a lábukat. A három hollóhoz pedig bőven jártak az akkori pesti szentek, amikor az éjszakának amaz órái elkövetkeztek, mikor a szerkesztőségi szolgák végre seprőt vehettek a kezükbe. Kiseperték a serházzal szemben lévő pesti napló szerkesztőségéből Kéri Pál urat, akinek homlokán akkoriban még semmiféle jegy nem mutatta, hogy egykor kötél általi halálra ítélik a magyar bírák, inkább poétás hajlandóságokat sejtetett ez a fiatalember, aki mártán gyerekkorában is kopasz volt. Kegyelemben elbocsátatott a három hollóhoz a New York kávéházból a Vörös Grajna, más néven Greiner Jenő, akit azért neveznek Grajnának, mert Reiner, az operettíró akkoriban magyarosítja a nevét Rajnára, aki bár születésénél fogva egy Dalszínház utcai gazdag házi úrnak volt a fia, foglalkozására nézve pedig az akkoriban sem rosszul jövedelmező közgazdász pályán működött, csak ünnepnapokon mondotta magát egy ezüst ötkoronás tallér tulajdonosának. Költői betegség lappangott ebben a vöröses férfiúban, akármilyen ravaszkodással dörzsölgette össze kezeit az asztal alatt. Nem csodálnám, ha egyszer titkos versekre találnának, amelyeket ez a férfinak is kiváló emberpéldány a mindennapi nevén Vörös Grajna itt-ott nők emlékkönyvébe elhelyezett. Szabadságot kapott ugyanekkor kísértett járásaira Révész Béla is, aki idáig egy régi kolostor faláról hallgatózott a körülötte történő eseményekre. Olyan szórakozottan lépett be a három holló füstjébe, mint a nagyon messzi földről, valamely melódiától vízhangzó szigetről jött volna az ábrán nélküli Pestre, és ezeknek a melódiáknak a vízhangját itt keresgélte volna tovább az Andrássy úti kis serházban, ahol néha a különös idegen riadozó vadászkürtje, máskor magányos fúvalázgatása felhangzott. Ám újra meg újra nyílik a három holló ajtaja, mint ez már régi szokásuk a korcsmai ajtóknak, amelyeket konokbánattal vagy illanó örömmel olajoznak. Belépkednek más barátok és tisztelők, akik az éjszaka késő órájában sem térhetnek addig nyugovóra, amíg néhány költeménynek vagy valami hasonló haszontalanságnak az élet történetét meg nem beszélték. A púpos Löffelmann csárdás, az Andrássy út kvazimódója nem minden jó akarat nélkül figyeli a holló hátulsó szobácskájába gyülekező társaságot, habár ez a sermérő név szerint személyesen csak azokat az urakat és hölgyeket ismerte, akik a közeli Orfeum vagy a Folie Caprice lámpásai alatt találták meg élethivatásukat, és mastix, valamint rizsporszagot hoznak magukkal az ajtón át. Spitz táncos nők tervezgetik itt egy sarokban legközelebbi moszkvai utazásukat, míg a másik asztalnál olyan művésznők nevelgetik a barna söritallal keblük terjedelmességét, akik elmúlt életükbe talán már Irkutszkig is eljutottak, ilyen formán már nem akarnak messzibre utazni a Szerecsen utcánál. Más sarokban feltünedezik Patti, a pesti éjszaka bűvészmestere, akiről az a legenda járja, hogy már több mint 100 esztendős, ugyanazt a parókát is kénytelen gesztenyebarnára festeni. Amott öreg artisták sírják bele a habos kriglibe azokat a régi időket, amikor még biztosan tudták a trapézugrást és a késnyelést. Asztmatikusan, szuszogva nyomul be az ajtón a régi Andrássy út éjjeli őre, akinek minden elfogyasztott spritzerről és palackpesgőről tudomással kell bírni, hogy a megfelelő forgalmi adót egy kis baráti kölcsön alakjában kivethesse.
Diogenes Blau volt ez a kövér ember, és bár tőzsdeügynöknek született, nagyon szeretett korhelykedő fiatal költőkkel éjszakázni, és nékik elmondogatni a maga groteszk életfilozófiáját. Öreg virágárus asszonyokról, akiktől már senki sem vásárolt virágot a téli kertben, valamint azokról a szerencse fiakról, akik még mindig fiákeren robogtak végig a régi Pest legszebb útvonalán, holott neki, Diogenesnek, Európa legolcsóbb járművére a konflisra sem tellett. És ehelyen az éjszaka ínyence mindig a csapolt sör frissessége iránt érdeklődött, természetesen jó, bécsies német nyelven kérdvén löffelmant, vagy a megbízható csapost, és jó szentesi dialektusban beszólott a kis szobába a maguk rejtelmes ceremóniáit végző szentekhez és bolondokhoz: fiúk, ma nem jó a sör, inkább bort igyatok!

Mielőtt azonban bejárnánk a 6. kerület egérlesűen hunyorgató hajnali kocsmahelyeit, beszéljük el az operai szfinxzel való csatát. Ő hajnali bolyongásaiban már korábbról szemügyre vette ezeket a kőkeblű hölgyeket ott az operaház lépcsőinél, a mozdulatlan szívűeket, akik lelketlenség dolgában felülmúlnak minden cifra elszántságot, amely éjszaka az Andrássy úton koncsorog. Ő tudta, hogy ezek a kőnök fütyülnek az ő költeményeire, holott más világias látományaiban kisütötte, hogy az egyik szfinx, amelyik a Dalszínház utca felé foglalja el örök állomását, éppen Léda asszonyhoz hasonlít. Azt hiszem, hogy minden szerelmes tapasztalhatta ezt a különös érzést, amely akkor budjan fel lelkében, amikor véletlenül valaki olyannal találkozik, aki némileg hasonlatos az ő szerelméhez. Elég néha egy szó vagy egy mozdulat az alter ego részéről, hogy a szerelmes káprázatokba essen. Hát, ha valamely titkos kapcsolat fűzi őt az ismeretlen alter egóhoz. Így például azok a szerencsétlen éjjeli nők, akik az operai szfinxek előtt árulják hulladozó virágleveleiket, sohasem tudhatják, hogy miért hajol éppen az ő szegény virágszirmukért egy őgyelgű fiatalember, akit azelőtt sohasem láttak. Kinek az elképzelt alter egója ő az utca lánya? Hercegnője, aki most az udvari bálon pörgeti bokáját? Vagy pedig egy kolostori szűzé, aki e percben tán hideg kövönt érdelve imádkozik szerelme életéért? Ő a Dalszínház utcai oroszlán testű kőnőben fedezte fel Léda asszonyt, és felment hozzá a 7 lépcsőfokon, mint a buddhista a 7 rétű úton, hogy tiszteletét bemutassa a márvány szívűnek. Az ilyen tisztelgések alatt barátja mindig távolabb állott, mert ez az úriember akkortájt nem csak a kőszüzeket vetette meg, hanem a meleg húsból, forró szívből való hölgyeket is. Ugyanezért a jó barát a hajnal derengésében unottan kiáltott. Gyere már, agyibagyi, mert becsukják a borozót! Várj! Felelt a magasból a tüdőbajosok és a szerelmesek örökrekedtségével ő. Még csak egy szót mondok neki. Nyilván sugdolózott a szfinxzel, lakására hívogatta őt abban az időtájban, amikor Révisz Béla a lakótárs majd a fülére fekszik. De a szfinx nem ment el. És ő ezért nagyon megharagudott egy hajnalon. Az igaz, hogy ennek a haragosságnak az elidézéséhez része volt Rákosi Jenő úrnak, aki éppen aznap vonultatta fel 30 milliónyi magyar közvéleményét a szegény Dug-Dug bandi ellen, és része volt annak az ártalmatlannak látszó, könnyű asztali bornak, amelyet ő olyan nagyon kedvelt. De a pupos becsületes volt, nem vizezett. A szfinx makacsabb volt ezen a hajnalon, mint egyébkor. Nem adott választ a költő esdeklő szavaira. Hát, ha nem jössz, viszlek! Kiáltotta ő a magasban, és szilárdsági szilajsággal a nő oroszlán hátára vetette magát. A kőszívű megnyergelése azonban most sem sikerült. A távolabb álló jó barát csak annyit látott a lefolyó eseményekből, hogy egy szegény, kalap nélküli férfi test zuhan le a szfinx hátáról, és a gyönyörű férfi fő, amelynél szebb és finomabb nem volt Nagy Magyarországon, nagyot koppan az ölnyi mélységben az egyik lépcsőfokon. No, ennek kampec, gondolta magában a jó barát, mert az ilyen válságos pillanatokban az embernek mindig a legegyszerűbb szavak szoktak eszébe jutni. A költő egy másodpercig vagy kettőig holt mozdulatlanságban feküdt szerelme lábainál. Ó, anyomorult! Hallatszott egy fájdalmas nyögés a hajnali sötétségbe borult lépcsőkről. Ilyen hangon nem a költeményekben, hanem az életben szokás beszélni. Az oda siető jóbarátnak megint csak egy paraszti mondás jött a nyelvére. Kancarúgás, nem szégyen! Ennek a disznótoros mondásnak volt-e a hatása, vagy pedig valamely csodálatos, láthatatlan karok, talán éppen az édesanyjáé onnan a messzi Értmincentről, vigyáztak az ölnyi magasságból lezuhanó költőre? Ő nevetve talpra ugrott, megkereste elhullott fövegét, és a vitézkedő kedvel, mint legjobb napjaiban szokta, nyomult előre a közeli borozó piros köddel fénylő ajtajának. A jó barát álmélkodva utána. Ő a kocsma küszöbén megfordul és hangosan kiált. Hol maradt bolond és szent barátom Béla? De már jött is a hűséges révész, és arca még mindig krétafehér volt a kiállott ijedelemtől. A reggel halottasan józan ujjait már kopogtatásra emelte a kocsma ablakai előtt. Ő még mindig azt magyarázta az egybegyűlt társaságnak,
hogyan rúgott fel a nő oroszlán, amikor a hátára pattant. A New York kávéházból telefonon előhívott Lukács doktor rövid vizsgálódás után megállapította, hogy a költő koponyáján a legkisebb sérülés sincs, ugyanezért nem is adott hitelt az egész kalandnak.

Ezekben a kocsmás csárdás időkben volt ő a legdíszesebb karácsonyfa a magyar irodalom ligetjében. A versforrás csodálatos bőséggel bugyogott belőle. Akár a kocsma csillag állott a feje felett, akár valamelyik barátságos házban évődött. Papírost és ceruzát vett elő a holló kocsma asztalánál, hogy javítás nélkül folyamatosan leírt új versével valamely barátját megajándékozza. De megtette ugyanezt a téli kert kucséberszagú, illatszeres milliójében is. Mintha csak azt akarta volna elérni, hogy barátai soha se felejtsék el a vele töltött éjszakákat. Ajándékozott, mint egy fejedelem. Bizonyára maradtak versei különböző hölgyeknél is, amikor éppen Vénusz csillaga ragyogott az égboltozaton. Könyvei egymás után jelentek meg. A brómos üveget inkább poétás affektációból hordta a kabátja zsebében. Valójában még nem volt arra szüksége. Fület volt a pesti éjszaka a mámortól, amelyet a francia módszer szerint készített borok, Egyiptom földjéről származott mákonyos cigaretták és a művelődést irodalmat óhajtó nők okoztak. Hiszen még mindnyájan emlékezünk arra a szerencsétlen leányra. Emlékezetem szerint Puella Classicának nevezte magát, aki költőnőként mutatkozott be az egykori Helvécia kávéházban. Papírosokat és könyveket tartott a kezében, amikor a vidéki kupacek borra

megjelenik. Még boldog béke volt Magyarországon. Budapest úgy vágyódott a civilizáció, és benne a jó irodalom után, mint azok a vad néptörzsek, amelyek először kóstolják meg a messzi földről jött hajósok pálinkáját. A költő, aki kezdettől fogva valakinek érezte magát ebben a városban, olyan széles, C-mesteres léptekkel mehetett végig az Andrássy úton, mintha azt várná, hogy a paloták térnek ki majd útjából. Hiszen már Reinitz komponálásában a zenehangok is szárnyukra vették némely versét. Különösen olyankor, ha azokat a zeneszerző személyesen bömbölte el a Magyar Világ kávéház szeparéjában. Én mindig csodálkoztam az ilyen hangversenyek után, hogy nem kértek kártérítést a zongoráért. Ady Endre hozta vissza a korhelykedést az írók világába, amelyről azt hittük, hogy Lisznyay Kálmánnal végleg kiment a divatból. Tanyáját modern költő létére a főváros 6. kerületében ütötte fel. Pedig tán többre viszi valaha, kiegyezik a belvárosi kocsmákkal, és a népszavazás Révész Béla helyett a Képes Budapest szerkesztőjének, Kovács Dénesnek keresi a barátságát. Vagy elbandukol a Józsefvárosba, ahol még Pincédi, Incédi László diktálja azt az emlékezetes iramot, amely végül vadhaza fiakká teszi a sváb bormérőket, vagy a Van Petics féle városligeti vendéglő felé teszi a célt, ahol Ilyenház Aladáról elkezik esténként Feszti Árpáddal, miután egész napon át mindenféle testi táplálkozástól és italozástól tartózkodnak, hogy annál jobban essen estére a pezsgő és a vacsora. Itt tán Barta Miklós is pártfogásába vehette volna a jövevényköltőt. BM akkoriban nagyon tekintélyes ember volt Magyarországon. Vajon mire viszi ez a fiatal ember, aki se a New York karzatán, se az Abbázia közgazdasági hírlapírói között nem mutatkozik? Sőt, még a Bergerbe, a Király utca sarkára sem jár, ahol az est telepedett meg ebéd utánunkint hosszú asztalánál, ahonnan az akkori Magyarország sorsát igazgatják. Ahová féltő gonddal kíséri át a royalbeli ebédekről Bródi Sándor, Miklós Andor főszerkesztőt, miután mindhiába vette elő szakácsművészete tudományait, hogy asztaltársának a legegyszerűbb eledeleken kívül más ételek fogyasztásához is gusztus csináljon. És ahol a jelenlévő hírlapíró urak részéről minden magasröptű világszemlélet, verejtékesen facsart okoskodás, bölcskönyvek idézgetése és Charles Darwin szó szerinti ismételgetése azt a furcsaságot célozza, hogy Sebestyén igazgató igyon meg egy pohár anicettet, miután tudva levőleg a kabátját is le lehetett venni róla. Mire viszi ebben a városban a magányos fiatalember, aki látszólagosan senkinek a társaságát nem keresi, hanem a három holló lefüggönyözött szobájában verseket ír, és egyetlen látható barátja Révész Béla, aki soha se volt mondható a legagilisabb embernek. Igaz, hogy nem is telepedhetett meg más helyen, mint Budapest 6. kerületében. Ez a kerület a Király utca egyik oldalán kezdődik, és valahol a Nyugati pályaudvarnál végződik. Zengők itt az utcák. Nem csak a cigány muzsikától, amely az esti órákban pazarsággal árad ki az utcasarkok fénylő odvaiból, ahol minden este vőlegények és menyasszonyok tartják a lakodalmaikat, míg napközben facérpincérek biliárdoznak vagy kártyáznak. Zengők itt az utcák, a Selyemtől, amely az olcsó Magyar Miklós Nagymező utcai sarkon lévő üzletéből került ki és harsogó szóval beszél a vidéki kupechez, aki éppen a falusi barsánszoknyák unalmából menekedik Pestre az új női élményekért, míg bizonyos cimboráskodással susog a förényes pesti fiatalemberhez, aki a nedvetlen, lázszáraz és hideg szenvedélyességű zsúrkisasszonyok elől éppen a Mező utcában keresi azokat a lihegéseket és jajokat, kacajokat, amelyekről a költők műveiben olvasott. Zengők itt az utcák. Mert a kisvidéki pesztonkák és bodros szobaleányok még csak a tegnap folyamán lettek az utca primadonnái, és még nem felejtették el azokat a dalokat, amelyeket ártatlanságukban énekeltek. Zengők itt az utcák, mert bár a hétköznapi szerelmet pénzért árulják Vénusz szerencsétlen hölgyei az utcákban, mégis gyakran jelenik meg itt a mentőkocsi, hogy gyomormosást alkalmazzanak azokon a nőkön, akik éppen a boldogtalan szerelem borzalmai elől a méreg minden hatóságában keresnek felejtkezést. Némelyik lány körülbelül minden hónapban megmérgezi magát. Megírja ugyanazon búcsúlevelet háziasszonyához, valamint a bizonyos férfihoz,

akit halála okozójának tart. Csak éppen a férfi név változik a levélben. Olykor Bélának, máskor Ferinek hívják őt. Ó, milyen régen volt, amikor még értem is meghalni akartak a nők. Csak egy volt. Egy főherceg Sándor utcai szegény kis komorna, akinek valóban sikerült értem meghalnia. Mert a mentők állomása messzire esik a Józsefvárostól. Zengők itt az utcák, mert költő járt bennük.

0: Tessék mondani, miért?
1: Meddig?
2: Tessék mondani, merre?
3: Tessék mondani,
1: hol?
4: Minek?
0: Tessék válaszolni.
4: Tessék válaszolni.
3: Tessék válaszolni.
4: Igen, tessék válaszolni.
2: Reklám.
4: Reklám.
5: A Magyar Rádió és Televízió kereskedelmi irodájának műsora. Külön kiadás.

0: Öntsünk kristályvizet a pohárba. Szomját oltja, egészségét óvja a Margit-szigeti kristályvíz.
1: Kristályvíz.
2: Kristályvíz.
0: Margit-szigeti kristályvíz.
3: Egy pohár ital.
1: Egy különleges pohár van.
3: Különleges hangulat, harmónia.
4: Szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell. És kész.
0: A pohárparádén különleges hazai és külföldi poharakból választhat.
1: Pohárparádé.
0: Az üvegboltokban.
1: Pohárparádé.
0: Az iparcikk üzletekben.
1: Pohárparádé.
0: A centrum áruházakban.
1: Pohárparádé.
0: A szövetkezeti boltokban és áruházakban.
3: Minden italhoz megfelelő poharat.
1: Sima, csiszolt, színes, festett, mintás üvegpoharak, átlátszó és színes műanyag poharak nagy választéka a pohárparádén.
3: Most frissítse fel készletét.
1: Különleges szörpös, vizes, sörös, krémes, likőrös, konyakos, viszkis üvegpoharak, modern, ízléses formákban.
0: A pohárparádén.

0: strandolásnál, kempingtúrán, frissít, hűsít, üdít, a valódi gyümölcslé.
1: Hozza már, Lajoska!
2: Rohanok, Zsófika!
1: Helyes, Lajoska, rohanjon, és tudja, mit hozzon nekem?
2: Tudom, egy pohár hideg, valódi gyümölcslevet.

0: A borozóba egy vallásos, áhítatos erdélyi leányka került pincérlő. Aki adventben egyszerre csak azt kezdte hajtogatni, hogy ő már hajnalban abba hagyja a munkát, mert neki hajnalban misére kell menni. Bizony már nem emlékszem a nevére a szentemnek, csak annyi maradt meg az emlékezetemben róla, hogy ez a leány a vallásos szeszélyességével valóságos forradalmat idézett elő Pest akkori éjszakai világában. Jeanne d'Arc volt ez a kis hittérítő, aki mindig több és több barátnőjét vette rá, hogy hajnalban hagyják ott a korhelyeket, és menjenek vele misét hallgatni a Szent Teréz templomba. A leányoknak megtetszett az új divat. Eleinte csak ketten-hárman keltek útra a még sötét templom felé, és pedig olyan összetartozósággal, mint ahogy a leányiskolában kialakulnak a barátságok, két-három leány között. Kezdtek egyforma kalapot, egyforma magas, galléros kötény, zárt zubbonykákat viselni ezek a templomos nők. Diogenes Blau azt állította, hogy még a harisnyakötőjük is egyforma. A barátnői kör napról napra növekedett. Mindig több lány kéreckedett fel hajnalunként arra a láthatatlan fogatra, amely az áhítatba ragadta az éj szegény leányzóit. A hatodik kerületben csak hamar híre futamodott a borozóbeli hölgyek előkelő magatartásának, szegény zsidó leányok, akik odáig a Helvéciában várták, amíg háziasszonyuk Jolán asszony befejezi a mindennapi kártyázást a facér pincérekkel, kíváncsian álltak meg a templom bejáratánál. Amíg odabent a hajóban már szerzett jogoknál fogva, okupálták az első pacsort a borozóbeli hölgyek. A hír átjutott az Andrássy út túlsó oldalára is. Az Orfeumi kávéházba, ahol egy hajnalon hédi-dédi sírógörcsöt kapott, és az üzletvezető tudomására hozta, hogy neki ezentúl templomba kell járni, akármit mond is az üzleti érdek. Hédi-dédi ez időtájt az Orfeumi kávéház első konzumnőjének mondatott. Tudni illik, ő értette legjobban a módját, hogyan lehet a vendégekkel a legtöbb pezsgőt megitatni. Ma is emlékszem Mária Teréziásan megtermett alakjára, fekete serejem ruhájából domborodó kebleire, valamint a fiákernótákra, valamint a ronaker élcekre, amelyeket Bécsből magával hozott. És Hédi-dédi nem tréfált. Fejére tetett structollas nagy bársony kalapját, felvonta fehér kesztyűit, elbúcsúzott az ámuló vendégektől, és csak ugyan elment a hajnali misére. A katonás Waldmanné, az Orfeum akkori tulajdonosának a neje ugyan nyomban ki akarta dobni személyzetéből a rendboltó Hédi-dédit, de egy Bibiti Horvát nevű erzsébetvárosi káplán, aki az éjszakai hírlapírók és hölgyek barátja volt, egyházi átokkal fenyegette meg a tulajdonosnőt. Miután Hédi-dédinek sikerült a vállalkozás, másnap, amikor a közeli Teréz templomban a hajnali miséhez beharangoztak, már nem csak egyedül a bécsi leány vette a kalapját a muzsikától zengő, dallal, szerelemmel terhelt éjjeli kávéházban, hanem a téli kert második sztárja, a ma nevezetes Mágnás Elza is, akiről később az újságokban annyit olvashattunk.
1: Ha nem akartunk végleg egyedül maradni valamely sarokban, nekünk is fel kellett kerekedni Adival és Révész Bélával, hogy a hajnali misére elmenjünk. És sohasem szakadt le a csillár, amikor mi hárman a templomba beléptünk. Nyilván voltak itt nagyobb bűnösök is. Révész illedelmesen állott a templom végében, míg Adi egy oszlopnak vetette a hátát és nagy szomorúsággal nézegette az éj térdeplő leányait, akik ebben az időben már csaknem megtöltötték a templomot. Menjünk Kovácshoz, mondta suttogó hangon. A templomból a kocsmába, amint ez már évszázadok óta szokásuk az embereknek. A meghajtott nyakú lányok, akik közül a legfiatalabb is hervadó virághoz hasonlított itt az adventi szürkületben, ott maradtak minden felügyelet nélkül, senki sem akadt, aki haza kísérte volna őket. Adi a templom előtt megállott, és kimeresztett szemmel nézett bele a kis Párizst utánozó Nagymező utca hajnali hunyorgásába. Ha már benne vagyunk, hadd mondjam el, hogy mi lett a vége ennek az adventi búcsújárásnak Szent Teréz templomában. Mikor már a legkócosabb kis zsurnaliszta sem vállalkozott többé arra, hogy az éj leányait a hajnali misékre elkísérje, hivatalba lépett Diogenes Blau, akiről még néhányszor megemlékezünk mondani valóink során. Diogenes Blau, nagy sörös hasával, duzzadtan, mint falstaff és ravaszul, mint egy vén rókához illik, karjára vette a leányokat, hogy a templomba elkísérje őket. Voltak éppen minden lányba szerelmes volt ez a vén kórhely, aki az éjszakai Andrássy úton öregedett meg a legkülönösebb élmények és kalandok közepette. Ő volt az a bizonyos tiszteletre méltó öreg úr, akihez a lányok ügyes-bajos dolgaikban fordultak, de nem különben a tulajdonosok és tulajdonos nők is bevonták bizalmas üzleti ügyeik megbeszélésébe. A süket Fritz, a náci, Steiner üzletvezető úr, Keleti és mások, akiknek nevét illet ismerni mindenkinek, aki éjszaka járt az Andrássy úton, ezek a nagyhatalmú tulajok, akik fiatal nők karrierjei felett épp úgy döntöttek, mint akár a színházigazgatók primadonnáik felett, üzleti titkaikat mindig szívesen előterjesztették Diogenes Blaunak, mert bölcs és okos embernek mondották őt az éjjeli világban. A Lipót-mezei tébolydában halt meg. Diogenes bölcs tanácsaiért olcsó szívességeket vett igénybe, úgy a tulajdonosoktól, mint az éjszaka hölgyeitől. Felül volt az 50. évén, de még mindig nem mondott le a reménységről, hogy majd egy hölgy, akinek jól megy a sora, pártfogásába veszi őt. Nos, Diogenes addig kísérgette a leányokat a hajnali misére, amíg egyszer többet talált inni a kelleténél, és a templom utolsó pad sorába telepedve égtelen hortyogással zavarta meg az áhítatos csendet. A misemondó pap a sekrestyést ülte a horkoló elhallgattatására. Az álmából felriasztott D.B. meglehetős nyersen felelt a sánta sekrestyésnek, majd később, amikor az egyházi ember kitologatta a templomból az illetlen áltatoskodót, D.B. az utcán meg is ütlegelte Szent Terézia sekrestyését. A hajnali dologból természetesen botrány keletkezett, DB-t a rendőrségre idézték, és ott olyan formán védekezett, hogy a sekrestyés a hölgyekhez volt goromba, ezért lépett közbe lovagias férfiúhoz illően. A lányokat ezentúl kinézték a templomból, különben is vége felé közeledett már az advent.

szívem jég, de vérem ég. A táncom az csupa tűz, a vadzene hűz ölejjá. A számparázs, szemem varázs, ha kell

0: Sok bajt csinált ez a három holló az Adi életében. Miatta mulasztotta el a női szalonokban való sürgésforgást. De még csak az Andrássy út túlsó oldalára sem ment át, pedig ottan megtalálhatta volna az egykori Aurora társaság maradékát, és ebből a maradványból sem hiányoztak a hőkeblű honleányok. Hiszen nem mondom, hogy egy költőnek okvetlenül el kell járogatni a különböző nőegyletekbe, ha némi sikert akar elérni az életben. Habár előttünk állanak jó pénzvadászok, hogy azok a költők, akik némi gondtalanságot tudtak maguknak biztosítani az életben, így hivatalhoz vagy jó pártalóhoz is jutottak, nem maradtak el sem a nőegyleti zászló felavatási ünnepélyéről, sem a harangszentelésről. Jó szívű, terebélyes asszonyságok, kellemetes leánykák foglalnak helyet a nőegyletekben úgy a Lipótvárosban, mint a Józsefvárosban. Éhen nem pusztulhat az a költő, akinek csak odáig sikerül is eljutni, hogy titkára, írnoka, versírója legyen egy nőegyletnek. Lám az öreg Erdélyi Gyula is abban fáradozott öregségére, hogy Budán egy új nőegyletet hozzon létre, amelynek hivatalos helyisége a Vörös Békához címezett kocsma lett volna. Sajnos már későn jött rá az öreg költő az életmótoszára, csak néhány mihaszna öregasszony sikerült beugratnia az új egylet alapításába, akik már maguk is ápolásra szorultak, ahelyett, hogy a vén poéta napjait megédesítették volna. De aki idejében el tudott helyezkedni költő létére valamely nőegylet keretében, annak nem volt többet gondja arra, hogy olvasókra, hallgatókra tegyen szert, a verses könyveire volt bőven előfizető. A születési és névnapi ebédeken a meghívottak között szerepelt, sőt, bizonyosan kedvese is akadhatott valamely jobb szívű asszonyság személyében. Némelyik nőegyletnek annyi tagja van, hogy az arra való költő élete végéig el lehet látva koszttal és szerelemmel. De hát azért mégsem mondom ki egészen áperte a törvényt, hogy egy fiatal költőnek okvetlenül keresnie kell a hölgyi társaságokat, mert miből élnének akkor a kocsmárosok, ha mindenkinek szeretője volna. Ám az Andrássy út másik oldalára, a Drexler palotába mégiscsak átnézhetett volna Adi. Itt volt az a bizonyos Aurora kör, amelyet Rózsa Miklós alapított azzal a célzattal, hogy a kedves, művelt úriasszonyokat megismerteti a fővárosi író és művészvilággal. Ugye milyen nemesen hangzik ez a szándék? Hiszen utolvégre a Petőfi Társaságban és a Kisfaludi Társaságban is azért mutogatják magukat az írók és költők a felolvasó asztalnál, mert a százszor megunt tagokon kívül női hallgatóság is összegyülekezik itt. Az Aurora Társaság alapítója éppen azt célozta, hogy ebben a korban, amikor még divat volt a nőknél a kultúráért és irodalomért való rajongás, a hölgyek személyesen is megismerkedhessenek kedves íróikkal. Sohasem lehet tudni, hogy nem tesz-e frissiben szert a fiatal poéta valamely új múzsára és a szerencsés hölgy egy új lantosra, aki majd bájait költeményekben is megörökíti. Beksics Gusztávné, aki szivarozott és Bogdanovics György név alatt írta beszéljeit, Odonel grófné, Vörösné, a szép államtitkárné, Edelsheim tábornokné és más úri hölgyek áldoztak itt jelenlétükkel az irodalomért. De jöttek más úrhölgyek is, akik otthonuk mélacsendjét szívesen váltották fel egy irodalmi esté változatosságaival. Nem volt szokatlan az időben a frak, sem a hölgyeken a báli öltözék. Nyájas, kedves, bizalmas hangulat uralkodott a szeparékban. Farkas Béla, a szakállas költő szívesen átnyújtotta verseit felolvasás után a hölgyeknek. Vrabéi Armand humoreszkjei kacagtatták meg a társaságot. Zenéltek és énekeltek. Az agilis Rózsa egyszer még a bozontos hírességet, a pesti kávéházakban témfergő vidéki írót, Kálnai Lászlót is felcipelte az Aurórába. De az öreg úr nagy szakállát nem találták szalonképesnek a hölgyek, habár előadási manírja iránt elismeréssel voltak. Így fejlődött az írók társadalmi élete Pesten, Adi Endre idejében. Már csak a legelszántabbak támogatják a kávéházi pénztárakat éjféltárban, hogy a kebeles kaszírnőben néni érdeklődést keltsenek a halhatatlan, nagyszerű magyar irodalom iránt. Az írók úrinők társaságába járnak, mint valami gavallérok. Még megérjük, hogy egyik másik vőlegény lesz. És lám, Adi, az új költő, valamely olyan divatot kezd, amelyről azt hittük, hogy már csak a világtól legelmaradottabb írók kultiválják. Az éjjeli kocsmázást.
1: Éjfélkor nyitották meg a téli kertet, amikor a közönség kifelé tódult az orfeumi előadásról, a kastélyba való ajtók kitárultak, valamennyi lámpa felgyújtva, hogy az arany és piros színek szinte vakítottak, és most már a cigányzenekar vette át azt az indulót, amelyet odabent az orfeumi szalonmuzsikusok éppen befejeztek. Évekig a Hölgy zászlóalj című operettből való volt ez az induló, amelyet Rajna Ferenc, Somosi úrsógora írt. A piros szőnyegeken valóban bálias érzésekkel lépdeltek a lábak, az urak inge és cipője fény lett, a pincérek úgy hajlongtak, udvariaskodtak, mint a táncmesterek, különösen azokkal, akik már orfeumi páholyukból megrendelték a sarokasztalaikat. Igen, ezen a helyen érződött, hogy azért nyitották meg, hogy ennek a fiatal korát élő nagyvárosnak első szerelmi csalódásait elfelejtse. Bolond ember, aki itt szomorkodik, amikor az élet úgy pereg körülötte, mint akár egy karneválon. A cigányprímás arca rózsaszínűre van festve, talán az öröm miatt, hogy minden nap Freistadler Flóra barárónőnek muzsikálhat, aki éppen a minap ajándékozott egy piros kerekű fiákert annak a bérkocsisnak, akit darab ideig fuvarozta. Ezüstfejű, frakkos urak tolonganak külföldi vendégeiknek büszkén mutogatva a főváros új mulatóját. Bámészan áll egy vidéki fi, amíg egy ügyes pincér valamely asztalhoz kormányozza. A pesti széltolók ezek a mindenütt jelenlévő fiatalemberek, akiknek foglalkozását senki sem tudja, fölényeskedve unottan járatják végig tekintetüket a hölgyeken. Ásítanak, mintha csak azt mondanák,
2: mindig csak hédi-dédi Tekla, Mágnás Elza.
1: Aztán tovább mennek más mulatóhelyre, hogy megint csak az előbbi jelenetet játsszák el. Reggel tán azzal a gondolattal térnek haza, hogy milyen jól mulattak az elmúlt éjszakán. De én bevallom, hogy darabig ideig érdekeltek az orfeumi nők, habár még ezer veszedelemnek voltam kitéve a körülöttük való forgolódásban. Akkoriban még nem tűnt el Pestről az a Jolán nevű leányzó, aki egykor maga is orfeumi hölgy volt, és szenvedélyes haragjában egyszer éppen az én nyakamba akart ugrani egy Nefelejts utcai ház első emeletéről. Szerencsére a Nefelejts utca akkor még nem volt teljesen kikövezve, a heves leány egy fa mellé a puszta földre esett, és egyéb baja nem történt, mint az, hogy további életében kissé vonta az egyik lábát. A virágárussággal fel kellett hagyni, de még jó darab ideig leselkedett rám az orfeum környékén. Adi nagyokat nevetett félelmemen, amikor éjszaka az orfeum felé közeledtünk. Hol van ilyenkor Bátta a hű lovag? Kérdezte Adi csúfondárosan. Úgy tudom, hogy egy éjszaka Bátta úr egész a Dunapartig rohant a leány után, amikor a vízbe akart ugrani. Igaz, ez a szegény, jobb sorsra érdemes leány mindenféle módját megkísérelte az öngyilkosságnak, mert babonással azt hitte, hogy halála után jobban fogják őt szeretni, mint szenvedélyes életében. Féltékeny volt mindenkire, aki egyszer szóba állott vele, olyan volt, mint azok az asszonyságok, akik barátot tartanak a férjük mellett, és féltékenységükkel halálra kínozzák szegény, megcsalt urukat. De annyit még meg kell vallani a szegény leány emlékének, hogy szerelme önzetlen volt, és éppen ezért válott veszedelmessé. A fiatalabb hírlapírói kar akkoriban még gyakran kereste a nők pártfogását, és nem egyszer voltak zajos zenebonák hűtlenség miatt éjjeli kávéházakban és féltékenység miatt az utcán. A reporterek egyik dísze verést is kapott egy megtermett hölgytől a Helvécia kávéházban. De még ifjak és rugalmasak voltunk, jó ízőt nevettünk a dolgokon, és tovább mentünk. A régi leányzó nem várt vitriolos üveggel a kapu méredés alatt, szabadon, vígan benyomultunk tehát a téli kertbe.

sári, hogy a diva a hosszú szoknya lett. Pedig már egyszer ezért sári szegény tündöködött tőle. Bettes nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek ám, bár lehet, nem kislány ma már. A bácsi után nájlon harisnyában, hogyha végig tipek, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes fírtilló futlihek. Bettes nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett. De hogyha ezt felveszi, vége neki többé.

0: Teljesítsd, lótsut, liheg, vettes nősári, hogy a divat, hogy túlszakja lett. Mert hogy ezt felveszik, vége neki, többé őt a férfi nép, már ízre sem veti.
1: A Schwarz.
2: Kit?
1: A Schwarzot.
2: Ne.
1: És a Grünt?
3: Ivy, akkor már inkább a Schwarzot.

0: Az orfeumi nő és a pesgő. Boldogtalan vadházasság ez, amelyből a nő minden nap unottan ébred fel, és mégis az éj óráiban, amikor megint elkövetkezik nászának ideje, megint csak karjaiba veti magát megunt élettársának. Minden nap issza, és minden nap megörül, amikor pukkanó hangját hallja. Felvidul tőle, láttára, még akkor is, amikor az imént még boldogtalan szerelmén gondolkozott. Eljátszadozik ezüstös papírossával, holott arra a papírosra gondolt, melyen majd búcsúlevelét megírja a főkapitánysághoz címezve. Ujjai között forgatja az üvegdrótjait, holott kezei már régen azzal a ruhaszárító kötéllel szeretnének játszadozni, amely kötelet, úgy érzi, előbb-utóbb a nyakára kell hurkolni. Gyufával megfüstöli dugóját, és bajuszt rajzol az orra alá, holott nem tűri arcán a piszkot. Ez az orfeumi nő, aki a régi világban elképzelhetetlen volt selyem szárnyak nélkül. Felfigyelt akkor is, amikor a szegény költők asztalainál bontották fel a mindenható üveget. Öklelő pillantását egyfelé vetette a megtermett Hédi Dédi, akinél talán nő még nem volt büszkébb bajnoki vállaira és sok kilós kebleire. A hús bálványnője volt ez a hencegő bécsi lány, aki leginkább lókupecekkel szeretett üldögélni. Pepita nadrágos bécsi fiatalemberek keresték fel a lóversenyek idején. Csak megvető pillantása volt az éhen kórász pesti hírlapírók részére.
1: Fagyottan, unottan, hal tekintettel ajkán örökké gunyoros, elbizakodott mosollyal, mint azok a nők, akiket végül megölni szoktak a férfiak, vagy pedig magukat ölik meg értük, ült a téli kert felső végén Mágnás Elza, aki bár egy mosónőnek volt a lánya, még műveletlenségében is oly hidegnek és előkelőnek tudta magát maszkírozni, hogy a szegény érzelmes zsidólányok, akik többnyire pénztelen pincéreknek voltak a titkos szeretői, csak hamar elnevezik vala Mágnás Elzának. Már meglátogatja őt éjszakánként a gazdag bútorgyáros, aki pervers szenvedélyéről volt valaha nevezetes Pesten. Így többek között az volt a híre, hogy azokat a nőket, akik megtetszenek neki, fehér menyasszony ruhában, mirtusz koszorúval, éckoporsóba fektette, és úgy imádta őket. Mágnás Elza sokkal butább volt, mint társnői mondták, hogy ellentmondhatott volna a gazdag embernek. De hát már közelgett az az idő, amikor valóban koporsóba fog feküdni szőke tündérnek, amikor szakácsnője, Kóbori Rózsi és Nick Gusztáv, a péklegény összeállanak, hogy az úrnőt meggyilkolják. És a többiek, az orfeumi démonok, akik a legfinomabb ruhát, harisnyát igyekeznek maguknak megszerezni a férfiak könnyelműsége folytán, akik legfeljebb álmos könyvből bogarázták ki, ha valamely nevezetesebb álmuk volt, akik csak olyankor írtak, ha a vidéki fi ráíratta a nevüket a képes levelezőlapra, amelyet hencegésből a barátjának vagy a menyasszonyának küldött, akik szegények, műveletlenek, tudatlanok, érzelmetlenek voltak és csak a maguk önző bájaival törődtek, lyukas harisnyájukra gondoltak, amikor a férfiak udvarlásait hallgatták, fájlalták májukat és barátnőjük szerencséjét, ezek az áldémonok ott az orfeumi téli kertben ugyancsak felfigyeltek, amikor Adi előtt megjelent a pezsgős üveg, de különösebben nem törődtek vele, mert hiszen körülbelül tudják Adiról is, hogy ama pénztelen sajtóhoz tartozik.
2: Egyszer a szent elmélyülésben, amikor a költő valóban minden fotográfus póz nélkül, hanem ama benső vívódásokkal, gyötrelmekkel megjelölt valódi arculatával hajolna papírosai felé, a vállára tette kezét ama nagyváradi Rienci Mariska, aki az írónak ezt a magánosságát akarta felhasználni arra, hogy vele beszélhessen. Más az éjleánya éjfél előtt és más éjfél után. Különösen az ilyen sokat hányt, vetett, szenvedett és vigadott hölgy, aki dalaival és táncaival föllépett minden orfeumban, amely föllelhető volt az Adriától a Kárpátokig. Mariska vándorlásai folyamán férfias, bátor, félelem nélküli hölgy lett, aki bizony nem nagyon tisztelte a költőket az alkotás pillanataiban. Nem tehetett róla, nem volt szép lélek, csak dalcsarnoki énekesnő, aki bizonyára Adi költeményeinek se tulajdonított nagyobb jelentőséget, mint ama daloknak, amelyeket számára a Király utcában írtak egy kávéházban. Miért nem ír már egyszer nekem is valamely dalt? Kérdezte az egykor jó hangú Orfeum Csillag a nagyváradi ismerőstől. Amint mi Adit ismerjük, igen valószínűleg látszik, hogy a költő habozás nélkül megígérte a művésznőnek, hogy legközelebbi költeményét neki szánja. Miért ne? Mariska még javában divatba volt a vidéken, nem lehet ártalmas, ha a nehezen népszerűsödő Adi dalok a vándortársulat révén is terjednek. Általában Adi mindenkinek a kérését igyekezett ígérettel honorálni. Hogyne, Mariska, hogyne! Reinitz bömbölései után valóban szükség van egy női hangra is, amely dalaimat énekelje. Nagy sikereim voltak az utolsó időben Aradon, Debrecenben, a hírlapírlok asztalán elfoglaltam helyet az Orfeumban, és a fiatal költők verseiket olvasták föl nekem. Nagyváradon sokat emlegettük magát. Mondá a tolbokrétás hölgy, aki fekete bársonyaiban úgy tüzelt, mintha felejthetetlen éjszaka parazsas emléke lenne. A költőnek azonban igen sürgetősen kellett vala cikkét megírni, mert Adi Endre is gyakran szenvedett pénztelenségben. Nem kínálta meg tehát helyjel az asztalnál a művésznőt minden régi káprázatossága mellett sem. Rienci kisasszony azonban tovább folytatta az ostromot, mert nem olyan természetű volt, hogy egykönnyen megálljon az akadályok előtt. Maga engem Nagyváradon látott utoljára föllépni az Orfeumban. Azóta nagyon sokat fejlődtem, haladtam, tanultam. Mondja, nem kíváncsi erre a produkcióra, amelyel dalaimat befejezni szoktam? A rivetek költőnek felelni sem volt ideje, amikor Rienci Mariska egyetlen ugrással a biliárdasztalon termett, mint valami színpadi emelményen. A Meteorban nem szoktak az ilyen dolgok különösebb feltűnőséget kelteni. Egyébként is néptelen volt a kávéház. A művésznő meghajtotta a derekát, tenyerével a biliárdasztal közepére támaszkodott, és testét egyetlen lendülettel a levegőbe dobta. Ott állott tótágast az ámuló költő előtt. Természetesen nadrág nélkül abban az időben sem jártak a művésznők. A Meteorban nem nagy feltűnés szokott kelteni, ha egyik-másik művész vagy művésznő jó kedvében bukvencet vetett. Igen, természetes dolognak látszott, hogy a testi ügyesség papjai és papnői a színpadon kívül is gyakorolták magukat. Rienci kisasszony azonban méltóságteljes szokott lenni, nem hány cigánykereket akárkinek a kedvéért. A kávéház ajtaján éppen belépő Zuboly és KRG úr nagy elismeréssel nézték a művésznő produkcióját, Adi a megérkező vendégek tiszteletére is végképpen letette a ceruzát és zsebre gyűjte a megkezdett újságcikk papírosait. Vajon mikor folytatja? A költő így szól barátaihoz. Ez a lány megérdemli, hogy asztalunkhoz hívjuk. Minek? Nem lehet tőle beszélgetni, mormogta Zuboly. Nagyon érti a borivást, dicsérte Adi, a még mindig tótágost álló hölgyet. Zuboly, bornemi szember létére ennek a körülmények fontosabb jelentőséget nem tulajdonított. Egyébként is még dolga volt a New Yorkban, mert a Vörös Grajnával tegnap felfüggesztett egy politikai vitatkozást, amelynek győzelmes befejezéséhez egész napját megfelelő könyvek olvasgatásával töltötte, hogy végleg legázolja ellenfelét, aki bizonyára ugyancsak fegyverkezett napközben. Rövid időzés után tehát útját keresztbe vette az Erzsébet körúton. Rienci Mariska elnyerte művészete jutalmát. Letelepedhetett a költő asztalához. És a borozás megkezdődött.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Xenophón az ókori harcos, keresztül ment egész Kis-Ázsián, és Isten tudja, hová el nem jutott térkép nélkül. A régi gótok szintén minden topográfiai tudás nélkül hajtották végre expedícióikat. Mindig csak előre masírozni, ezt hívják anabázisnak. Utat törni, ismeretlen tájakon, ellenségek közé kerülni, akik lesik az alkalmas pillanatot, hogy kitekerjék a nyakat. Cézár légiói is térkép nélkül találtak vissza Rómába, a galliai tengertől, méghozzá más úton, mint odafelé, hogy érdekesebb legyen a kirándulás. Hát valószínűleg azóta mondják, hogy minden út Rómába vezet. Hasonlóképpen minden út Cseszke Bugyajovicébe is vezet. Miért ne?
1: Aztán mondja, megvannak a szülei?
2: Nincsenek!
1: Jobb is. Így legalább senki nem fogja siratni a szerencsétlent. Na és hogy érzi magát itt Csehországban?
2: Én Csehországban mindenütt jól érzem magam, őrmester úr. Közben, útközben igazán csupa jó emberekkel találkoztam.
1: Bizony, nagyon derék, kedves népamiénk. Egy kis lopás ide, verekedés oda, nagyon békés nép. Én már 15 éve itt vagyok, és ha jól számítom, minden évre egy háromnegyed gyilkosság esik.
2: Úgy tetszik gondolni, hogy be nem fejez egy gyilkosság? Kaphatnék egy darab papírt, őrmester úr?
1: Hát dehogy is, kamerád. Hanem 15 év alatt csak 11 darab gyilkosság. Hát maguknál ez biztosan másképp számolják. A vezérkarban. Tizedes, adjon be neki egy újságot.
3: Parancsára.
1: Na és mit akar csinálni abban a Bugyajovicében?
2: Szolgálatba akartam lépni a 91-eseknél.
1: Értem.
3: Megfogja.
1: És mit akart csinálni abban az ezreddel?
2: Ki akartam menni vele a frontra.
1: Aha. Ez a legjobb módszer, hogy Oroszországba kerüljön az ember. Igazán jó kis spekulátor. Látja, most megfogta. Erre nem tud mit mondani. Hallgat. Hiába vad a kacér, idegei.
2: Na. Nem voltam oda bent túl sokáig. Nem tartottam fel az őrmester urat?
1: Egy csöppet se, barátom. Öröm beszélgetni egy ilyen finom, illedelmes emberrel. Egy bátor emberrel. Most szépen bemegyünk, aztán megeszi az ebédet. Füstölt hús gombóccal és káposztával. Meg rumos teja.
2: Nagyon jó hozzám ez, őrmester úr. Én ilyen jóságos csendőr őrmestert még életemben nem láttam.
1: Látja, ilyenek vagyunk mi csehek. Szereti a rumos tejet, igaz?
2: Igen.
1: Igaz, hogy Oroszországban sok teját isznak. Ott is van rum.
2: Rum? Az mindenütt van a világon, őrmester úr, kérem.
1: Nagyon egy rafinált fiszkó maga.
4: Szép kis vércsaft. Berúgnak, mint a disznók. Ha nem lehet lelket verni beléjük. Nem szégyeli magát? Tizedes úr. Felöltözve aludni, mint az Isten barma. Na, menjen már be, és költse föl az őrmester urat. Meddig döglenek még? Takarítanom kell.
3: Jól van, ne tárgyom, meg megjárja.
4: Meg. Na maga meg fog a júr.
2: Igen is.
4: A slicét igazán begombolhatná, ha asszonyt látna. Na maga is finom kezekbe került, mondhatom. Egyik nagyobb korhely, mint a másik. Elinnák még az orrukat is a szemük közül. Nekem már harmadik éve tartoznak a takarításért. De ha szólok, Az őrmester mindig azt mondja, hallgasson, vénbanya, mert lecsukatom. Mi tudjuk, hogy a maga fia vadorzó és fát lop az urasági erdőből. Így kilódok velük már negyedik éve. Kivált az őrmester előtt vigyázzon ám.
2: Igen.
4: Mízes mázosan beszél, de közben nagy gazember. Mindenkit elkap és lecsuk, ha teheti. Hát nem ezt a szegény falu bolondját? Ezt a Pepiket is lecsukatta? 12 évre hazaárulásért. Na de... Én tudom ám miért. Mert az őrmester úr föl akarta bérelni Spiclinek a Pepiket. Mást itt nálunk erre úgyse talál, mint egy szegény bolondot. No, aztán mondta neki, hogy na Pepik, jegyezd meg magadnak, ha valaki azt mondja a császár őfelségére, hogy egy marha, meg hogy nem

0: Jól van.
1: Fürgén. Egyik lába itt, a másik meg ott.
2: Jó.
1: Gyerünk.
2: Megyek.
1: Szóval, nem szökött meg?
3: Mondom, hogy nem. Ez egy becsületes ember.
1: Spion. Nem becsületes, hanem spion.
3: Az lehet, de tegnap még máshogy beszélt az őrmester úr.
1: Talán csak nem dühöngtem, meg rundíztam tegnap. Nem emlékszem pontosan.
3: Azt majd hiszem, hogy nem.
1: Na, mondja már, mondtam valami olyant?
3: Hát, csak azt, hogy nem helyes, ha a kémeket felakasztják. Meg, hogy te aranyos szláv kölyök, aki az én kis pionom vagy nekem.
1: Ajaj.
3: De ez hagyján, mert azt is mondta neki, hogy mi csehek és oroszok mind ugyanabból a szláv vérből vagyunk, és hogy Ausztria már nem bírja sokáig, és hogy csak tagadjon nyugodtan, mert a kozákok úgyis kiszabadítják. Aztán Nyikolaj Nyikolajev is cseh király lesz. Különben is úgy is összedől az egész, és a parasztok cséphadaróval mennek majd Bécsbe, mint a huszita időkben. És hogy a Vilmos császár egy nagy állat. Na, szóval én erre jól emlékszek, mert csak egy kicsit voltam becsípve. Aztán, hogy mi volt később, nem tudom. Az biztos, hogy az öregasszony egész éjjel hordta a söröket a kandúrból, meg a kontusafkát.
1: Kontusafkát. Na de maga is mondottam ezt az tizedes, hogy ilyen Oroszország például, és úgy bőgött, mint egy bika.
3: Az lehet, de maga se kötött szalvétát a szájára. Pont mielőtt eláztam volna, akkor mondta az öreg asszonynak, hogy minden császár és király a maga zsebére csinálja a háborút. Még az olyan vén ember is, mint a Proászka, akit már ki se engednek a klozetról, mert összecsinálja az egész Schönbrunnt.
1: Hogy én ezt mondtam volna?
3: Igen, és éppen ezt, őrmester úr, mielőtt kiment okádni az udvarra. És ott azt kiabálta, hogy Pezslerka néni, dugja le az ujját a torkomat! Pezslerka néni!
2: Jézusom, már megint kezd! Jézusom, hát nem volt elég tegnap!
1: Pezslerka néni, jöjjön ide! Térdeljen le oda a feszület elé!
2: Jézusom, segíts meg!
1: Maga tegnap nagy események tanúja volt. Az a katona kint, egy orosz kém!
2: Én drágasz kocsicei Szűz Mária.
1: Csöndesen!
2: Jaj!
1: Mi ki akartunk szedni belőle valamit, és ezért igen furcsa dolgokat kellett, hogy mondjunk. Hiszen hallotta, hogy miket beszéltünk, nem?
2: Azt kérem, hallottam.
1: Na hát, ezzel csaltjuk lépre. Maga ott volt és hallott mindent. De ez egy hivatali titok, és erről maga még a halálos ágyán se beszélhet, mert akkor nem lenne szabad magát a temetőben elföldelni.
2: Jézus Mária, Szent József!
1: Ne bőgjön! Ne bőgjön! Esküdni fog a feszület előtt. Gyerünk, mondja utána. Esküszöm a mindenható Úristennek.
2: Esküszöm a mindenható Úristennek.
1: És magának is, őrmester úr.
2: És magának is, őrmester úr.
1: Hogy arról, amit itt hallottam és láttam.
2: Hogy arról, amit itt hallottam és láttam.
1: Holtom napjáig senkinek egy szót se szólok.
2: Holtom napjáig senkinek egy szót se szólok.
1: Még akkor se, ha kérdeznének.
2: Még akkor se, ha kérdeznének.
1: Isten engem úgy segéljen.
2: Isten engem úgy segéljen. Édes Jézusom, ez kocsicei Szűz Máriám. Jajaj, miért tettem én itt be a lábam?
1: Na, most pedig csókolja meg a feszületet. Egy-kettő. Na, gyerünk. Úgy, most elmehet. De rajta van magán a szemem.
2: Igen, igen.
1: Meg a fián.
2: Jaj. Na,
1: gyerünk.
2: Én megyek.
1: Tizedes.
4: Igen.
1: Hívja be a foglyot.
4: József Schweik.
5: Szép jó reggelt kívánok!
1: Hogy aludt?
5: Nyugtalanul, őrmester úr. Már nagyon el vagyok késve az én fő.

0: Hadd nagyomtól. Én azt nem gondoltam volna, hogy egy ilyen út Bugyajovicébe ilyen sok nehézséggel jár. Én majdnem úgy jártam, mint a kobiliszi Haura mészáros. Az berugott a Kontusovkától, őrmester úr, és egész éjjel járkált körbe a palacki emlékmű falánál. Tapogatta, tapogatta, de a falnak csak nem volt vége. Jött a patrulj, és ő meg megkérdezte, hogy hogyan kell Kobiliszibe menni, mert ő már 5 órája járkál valami fal mellett, és annak sosincs vége. Erre bevitték, és az meg összetörte nekik az egész fogdát.
1: Micsoda rafinált alak.
2: Tud maga fényképezni?
0: Fényképezni? Hát tudni tudok.
2: Akkor miért nem hord magánál fényképezőgépet?
0: Mert nincs gépem.
2: De ha volna, akkor fényképezne vele, mi?
0: Őrmester úr, ha a nagymamának kereke volna, tetszik tudni.
2: Jézusom, de fáj a fejem. Nehéz dolog pályaudvarokat fényképezni.
0: Azt könnyebb, mint bármi mást, őrmester úr. Mert a pályaudvar folyton egy helyben áll, az nem mozog, kérem. És az embernek nem kell rászólnia, hogy barátságos arcot kérek.
2: Barátságos arcot kérek. Na, menjen oda a kályhoz és gyújtson rá.
0: Ahogy parancsolja, őrmester úr.
2: Ne látja, tizedes?
3: Igen.
2: Írja. Kereszt kérdéseim súlya alatt bevallotta, hogy a legszívesebben pályaudvarokat fényképez.
3: Pályaudvarokat.
2: Feltehető, hogy azért nem hord magával fényképezőgépet, hogy elterelje magáról a gyanút. Ezt a saját bevallása is igazolja, miszerint, hogy igenis fényképezne, ha volna nála fényképezőgép. Pont. Na. Végeztünk is. Így kell ezt csinálni. Egy jelentésnek így kell kinézni. Na. Barátom!
4: Parancs!
2: Magát a tizedes úr bekíséri píszekbe. Szabály szerint meg kéne magát bilincselni. De én azt hiszem, maga egy rendes ember, úgyhogy nem kap bilincset. Na, és ne legyen rossz emléke rólam.
0: Hát Isten áldja, őrmester úr. Nagyon köszönöm, amit értem tett. Ha megint errefelé járnék, feltétlenül benézek az őrmester úrhoz. Feltétlenül. Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, megint itt vagyok.
5: Megint itt!
0: Megint jelentem alással.
5: Van szerencsém itt vaszolni magát Cseszke Bugyajovicében, akinek akasztófát rendelt a sors, nem fullad vízbe. Már köröző levelet adta ki magáról, és holnap regiments raportra megy. Én már nem mérgelődöm többet magával. Ha meggondolom, hogy mennyi ideig kibírtam egy ilyen hülyével, ez borzasztó. Azon csodálkozom, hogy nem lőttem főbe magát. Mi történt volna velem? Semmi. Felmentettek volna. Érti ezt?
0: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, tökéletesen értem. A piszeki König kapitány is ezt mondta, de hogy mivel degenerált vagyok, ezért a regimentemnél van a helyem. Tetszik tudni, én mint orosz kém kerültem oda. Mert a putyimi Flanderka őrmester úr...
5: Ne kezdje nekem, ne kezdje megint a marhaságait, mert nem állok jót magamért. Na de most majd megtanítják magát, kezdj bedudálni. Bizony, Schweik, magának most már, ámen, magának most szépen bezárják a fogdába, aztán az Isten legyen irgalmas magához.
6: Isten hozta, kedves bajtás, Isten hozta, épp jókor jött.
0: Hát...
6: Halálra untam magam itt egyedül, ma második napja, ha nem embernek van úgyszent igaz. Ne is kérdezz, hogy miért vagyok lecsukva.
0: Azt kérem, sose lehet tudni. Az én esetem is
6: pontos. Csekénység miatt. Mondjuk fölpofoztam a főtéren egy tűzérhadnagyot. Látott nekem háttal. Nyilván valami prostituáltat várt, én meg összekevertem egy jó ismerősömmel. Szevasz, Franci, mondtam, hát én vagyok a Marek. Leütöttem a sapkáját hátulról, viccből. Az is pont olyan makacs. Megesik az ilyesmi.
0: Ha jól sejtem, a hadnagy meghozta az őrjáratot.
6: Pontosan, kolléga, pontosan. Persze elképzelhető, hogy pár pofon is leesett, de akkor is nyilvánvaló a tévedés. Na mindegy. Aztán persze lehet, hogy azzal a Krankenbuchal is vacakolni fognak.
0: Krankenbuchal?
6: Hát a beteg nyilvántartó könyvben van. Az úgy történt, hogy mikor berukkoltam, előbb kivettem magamnak egy szobát a városban, aztán próbáltam reumát szerezni. Hiába. Kijártam a másikba fürödni télen, de semmi. Úgy megedződtem, hogy egész éjjel kibírtam a hóban fekve, s reggel olyan meleg volt a lábam, mint a papucs lett volna rajta. Aztán anginát próbáltam szerezni, az sem ment. Még egy nyavajás trippel se, pedig eljártam a Port Arthurba. Néhány kollégám már heregyulladást kapott, de semmi. Na, aztán egy globokai rokkant beinyekciózta a lábam, s mehettem a kórházba. De elrontottam azzal a nyavajás Krankenbuchkal, pedig jó ötlet volt. Szereztem egy nagy könyvet, ráírtam, hogy a 91. ezer beteg nyilvántartója, teleírtam kitalált nevekkel, betegségekkel, s minden nap kijártam vele vizit után. Csak felmutattam, s mehettem, ahová akarok. Hanyama meg, vissza a kórházba. De ez a hülye tüzérhadnagy mindent elrontott. Úgy bizony. Nem nőnek a fák az égig. Büszkeségnek gyász az ára. Addig jár a korsóak útra, amíg el nem törik. Az ember kigász akarna lenni, barátom, pedig csak egy darab szar. Istenem, a sógornőm testvére itt orvos Bugyajovi célban ilyen őrült protekcióval végig dögölhette volna a háborút, és tessék erre, gondatlanságból kitöröm a nyaka. Így van ez. Kartágóra is sor került. Ninivét romhalmazzá változtatták. Marek egy éves önkéntes sem kerülheti el a sorsát. De azért fel a fejjel. Ne higgyék, ha kiküldenek a frontra, egyszer is elsütöm nekik a puskámat. Regiments raport, kicsapni az iskolából. Éljen a császár és királyi kretenizmus. Majd bolond leszek kuksolni és vizsgázni nekik. Szarom rájuk. Faj. Nem akarja, kedves bajtárs, hogy megtanítsam a plafonra köpni?
4: De igen. Gondolja, én nagyon szívesen megtanulok a plafonra köpni.
6: Na, ide nézzem.
4: Most én?
6: Vátra! Na, vátra van, ennyi vátra van. Ó, gyönyörű! Gyönyörű volt! Visszajön, de gyönyörű volt! Na, most tapadósat fölfele. Gyönyörű! Gyönyörű! Hát én akár verset írni is megtaníthatom.
4: Igen?
6: Magányomban írtam is egy párat szeretett uralkodók dicsőségére. Egy bebörtönzött férfiú, akire a regiments raport vár, s cigarettája sincsen. A trónhoz való ragaszkodás gyönyörű példáit nyújtja. Dalaiban hódol hazájának, amelyet minden oldalról fenyeget a segre pacsi. Ave Cézár, moritur, itt a szalutant, a halottak köszöntenek császár. Maga bajtás, miért került ide?
4: Én kamerát szintén félreértésből. A regimentemet kerestem, aztán kicsit eltévedtem. Indultam táborból, aztán valahogy mindig csak nyugatra, dél helyett. És most egy ilyen eltévedés miatt regiments raportra kell menjek.
6: Akkor találkozunk a vérpadon kamerán. Schröder Robert úrunknak megint nagy öröme lesz. Azért afférok, nagyon adnak rá. Száguld az udvar, mint egy kankutya, köpködve üvölt, olyan, mint egy nyáladzó tövő. Akkor is, amikor civilben vonultam be, cilinderrel a fejemen, hát majdnem megütött a guta. Az bömbölte, hogy az egyéves önkéntes az egy fenkölt fogalom, a dicsőség embriója, és majdnem kipukkott a dűtől, mint egy disznó. Látja, kedves bajtárs, milyen nagy az Isten állatkertje. Egyáltalán a hadseregben, kedves bajtárs, minden bűzik a rothadástól, minden. Nincsenek hősök, csak vágóhidra terelt marhák vannak. A vezérkarban meg mészárosok. Éljen a hadsereg. Jó éjszaka. Alszik, bajtás?
4: Nem alszok. Gondolkodok.
6: És? Mi gondolkodik, kedves bajtás?
4: Azon a nagy ezüst vitézségi medálián gondolkozok, amit egy Mücsko nevű asztalos kapott, mert a regimentjéből ő neki tépte le elsőnek a lábát egy gránát. Kapott egy műlábat, és mindenütt dicsekedni kezdett, hogy ő az első nyomorék az ezredből a háború óta. Egyszer a vinokradi Apollóba összeveszett valami mészárosokkal, akik a végén letépték neki a műlábát, és fejbe vágták vele. De amelyik letépte, nem tudta, hogy műláb, és az ijegységtől elájult. Aztán ez a Mlicskó az őrszobán visszakapta a műlábat, de ettől fogva úgy megdühödött a nagy ezüstjére, hogy bevitte az állokházba. Erre aztán letartóztatták, és a hadirokkantak becsületbírósága arra ítélte, hogy vegyék el tőle a nagy ezüstöt. Aztán meg még a lábától is megfosztották.
6: Hogy?
4: Tá, nagyon egyszerű. Kijött egy bizottság, hogy a Mlicskó nem méltó a műláb viselésére, és mindjárt lekapcsolták neki, és elvitték. Egy ilyen medáliával mindig sok baj van.
0: Na, egy apa, amikor a fia eleste után elküldték neki a nagy ezüstöt kölcsönbe, hogy akassza ki valami vízhelyen, úgy megdühödött, mert azt hitte, hogy a hatóságok gúnyt tűznek belőle, hogy kiakasztotta a klozetban. De ez neki közös volt egy rendőrrel, aki feljelentette hazaárulásért. Így aztán szegényt még le is csukták.
7: Bizony, barátom, nekem az az érzésem, hogy mi nálunk hanyatlik a katonai szellem. Úgyhogy azt javaslom, az éj sötétjében és börtönünk csendjében énekeljük el a Jabúrek tüzérről szólókat. Az megerősíti a katonai szellemet.
0: Egyetértek.
7: De ordítanunk kell, hogy az egész Mária kaszárnyában meghallják. Három, és
8: az ágyon odamegy a

0: Mi champion, csatolti szüntetüntelen, szárnyútod a föld, csatolti szüntelen.
1: Na szóval, kirontanak a lövészárokból, puska, kézigránát, minden. El se képzelitek Szerbiában.
2: Bizony.
1: Fütyülnek a golyók. Elesik egy katona, kettő, három. Csacsak előre, előre bajtársak. Aknavetők, elesik egy, tíz, kettő. Akkor kapom a súlyos sebet, elborít kérek szépen a vér. Mit tudom, bocsánat, nem bírom tovább. Be vagyok rúgva!
3: Szájhős! Még hogy súlyos sem. Felökölte egy tehén a tábori konyhán, amikor részegen megakadt a fej.
4: Kérem, jól gondolják meg ezt. Nálunk fegyverben vannak a landverlánosok. A landveresek. Kérem, a landveresek. A boszniai vadászok, az asztrák vadászok, a magyar honvéd gyalogság, a honvéd huszárok, a többi. Értik kérem? És Belgium? Na, Belgium? A hadsereg első és második korosztálya alkotja a hadrakeltsereg. A harmadik a hadtár területen teljesít szolgálat.
5: Ezredes úr.
3: Keménynek kell lennünk, igen. A tuberkulatikusokat is ki kell küldeni a frontra.
4: Jól tesz nekik.
3: Jó, én mondom, jól tesz nekik. Jobb is, ha a betegek esnek el, és az egészségesek életben maradnak. Ki kell mennünk? Pardon.
6: Gyere, nagy úr. Csodálom, hogy Lukács főhadnagy kerül bennünket. Amióta megérkezett, még egyszer se jött el közénk.
7: Fiatal tiszt, ezredes úr, annyit mondok. Fiatal. Annyit mondok, hogy mindent mondok.
8: Verseket írdogál, ezredes úr. Alig jött meg, már is beleszeretett a Schreiter-mérnök feleségébe, akivel a színházban találkozott.
3: Állítólag nagyon jól tud kuplikat énekelni.
8: Az biztos, már a kadét iskolában is jól elszórakoztatott bennünket. És micsoda vicceket tud. Hát az valami nagyszerű. Nem tudom, miért nem jön közérni.
3: Amerika, uraim, Amerika!
8: Kérlek szépen, Amerika nem léphet be a háborúba. Azt kérlek szépen...
6: Ma már nincs meg köztünk az igazi bajtársiasság. Régebben kérlek szépen minden tiszt igyekezett hozzájárulni a kaszinóban a mulatsághoz. Emlékszem, hogy Dunkel nevű főhadnagy egyszer mesztelenre vetkőzött. Lefeküdt a padlóra, és herény farkat dugott a fenekébe. És azt játszotta, hogy ő egy tengeri sellő. Meg kellett szakadni. Freisner hadnagy remekül tudta mozgatni a fülét. Nagyszerűen utánozta a csődör nyerítést. Vagy skotai kapitány, jó? Skotai. Azaz mindig hozott nőket a kaszába. Akartuk. Három nővért. Úgy be voltak idomítva, mint a kutyák. A kapitány vezényelt nekik a karnösteri pálcájával, azok meg taktusra vetkőztek. Így, háni, És mit művelt velük a diványon, uram, mit? Én egyszer hozzatott egy kád meleg vizet, abban mi sorban megfürödtünk ezekkel a lányokkal, és ő lefényképezett bennünket!
1: Én eredetileg könyvelő
6: vagyok.
1: Pontosan tudom, hogy az angolok és az amerikaiak esküt
6: ellenség.
1: Bizony, úgyhogy Amerika...
6: Micsoda fogadásokat csináltak abban a kádban!
1: Azt akarom mondani...
6: Amikor még a kuplé énekesre jön elkezünk, még inni se tudnak a fiatal tisztek. Nincs még 12 óra, de már 5 részeg fekszik az asztal alatt. 5!
7: Új van, ezredes uram. A fiatal tisztek
2: hogy a fiatal tisztelt, aki fekszik az asztal alatt.
6: Volt, amikor két napig ültünk együtt, és minél többet ittunk, annál jól az az abbadnak lettünk. Pedig megállás nélkül töltöttük magunkba a likőröket, meg a sört, a bort. Na már, nincs meg a katonai szellem. Semmi vicc. Csak a végtelen szócsépés. Amerikáról beszélnek. Amerikáról! Hüly! Fúj!
8: Tartalékosok! Azok tudnak így fecsülni.
6: Ezeket is az ördög ültette a nyakunkba. Egy ilyen fickó tegnap mi körmölt valami bankban. Vagy cipőpasztát árult. Esetleg azt mesélte a gyerekeknek az iskolában, hogy az éjség kiűzi a farkast az erdőből. És ma már szeretné felvenni a versenyt az aktív hisztekkel. Mindenhez érteni akar, mindenbe beleüti az orrát. Az aktív tisztjeink meg, a Lukás főhadnagy meg nem hajlandó közénk fára aktív. Az ördög buzerálja meg ezt az egész bagás.
9: Hogy buzerálja meg?
6: Hazamegyek, uraim! Ez nem mulatság, ez uzsonna az angol kisasszonyoknál.
10: Önkéntes iskola! Vigyázz! Herr Obers, Marek egyéves önkéntes és Schweig infanterist regiment raportra előállítva.
11: Marek, egyéves önkéntes.
12: Tudom, az egyéves önkéntesek szemete. Mit csinál maga civilben?
11: Jelentem, klasszikus filozófiát hallgatok.
12: Te! Szóval egy részeges entellektüel. Klasszikus filozófiát hallgat a nagyságos úr. És egy ilyennel kell nekünk bemocskolnunk magunkat. A köpenye ráncai sincsenek rendben. Mintha egy ringyótól jönne. Mintha a bordélyházban henterget volna. Nézzék meg ezt az embert!
10: Önkéntes iskola! Vigyázz!
12: Elitta a maguk becsületét is. A magukét. Akiknek az a szent feladata, hogy dicsőségre vezessék csapatainkat. Mint Voltát, egyéves önkéntes. Aki 15 ellenséget ejtett fogjul egymaga. 15-öt! És éppen amikor átadta őket, darabokra szaggattatott egy gránáttól. Aztán 5 perc múlva megjött a parancs, hogy kadéttá léptették elő Voltát önkéntest. Ez várna erre az emberre is. Ragyogó jövő, kitüntetés. Beírnák a nevét az ezred aranykönyvébe. Pre! De hová vezetni a katonáit ez a boros kancsó? Kacsmából kacsmába! Felinná a legénység elől az összes romot, amit faszoltak! Fel tud hozni valamit a mentségére? Nem tud! Nézzenek rá! Civilben klasszikus filozófiát hallgat, és nem tud felhozni semmit a mentségére. Valóban. Klasszikus eset. Klasszikus filozófus, aki részegségében éjszaka leveri a tisztek fejéről a sapkát. Az ilyen fickót ki kell zárni az önkéntes iskolából. Van elég entellektüel a hadseregben úgy is. Marek, egyéves önkéntes! 21 napi elzárás, és utána a konyhára megy krumplit pucolni. És az egész önkéntes iskola 5 nap kaszárnya áristromot kap, hogy sose feledkezzenek meg egykori kollégájukról. Ez ki?
13: József Schweig, közlegény.
12: Hülye?
13: Oberst úrnak alázatosan jelentem. Hülye.
12: Adjutáns, mutassa a papírjait. Aha. Aha. Szóval ez a Lukás főhadnagy tiszti szolgája, aki elveszett táborban. Akkor ezért kérte a Lukás főhadnagy úr egy új tiszti szolga kiutalását. Nos, jól van. Azt hiszem, a tiszturaknak kötelességük, hogy maguk neveljék meg a tiszti szolgájukat. Ha Lukás főhadnagy egy ilyen notórius hülyét választott tocsernak, kínlódjon vele ő maga. Van rá elég szabad ideje. ha már sehová se jár. Van elég ideje, hogy a szolgáját bedresszírozza. Hülye állat! 3 napi elzárás, és ha túl lesz rajta, jelentkezik Lukás főadnagynál. Bevezetni!
14: A katonák vallási nevelését ápoló arisztokrata hölgyek szövetsége hisztérikus vénasszonyokból állt, és a kórházakban és a pályaudvarokon szemképeket osztogattak a katonáknak, továbbá füzeteket egy katolikus katonára, aki meghal a császár bőfelségéért. E füzeteknek színes borítólapja volt, mely a csatateret ábrázolta. A képen emberek és lovak hullái hevertek szanaszét, azon kívül felborult muníciós szekerek és ágyuk. A láthatáron egy falu ég, srapnelek robbannak, az előtérben egy haldokló katona fekszik, a lába le van tépve, egy angyal hajol fölébe, és koszorút nyújt neki, melynek szalagján a következő felirat áll. Még ma velem leszel a paradicsomban, és a haldokló átszellemültem mosolyog, mintha fagylaltal kínálnák.
15: General, vind is
16: vészt,
15: meg az egész
16: ság. Abszolút!
17: Látja, Schweig, megint mi jártunk jól. A jó katonák hátul lépkednek. A szuronnyal kísértek meg elől. Azokat bepréselik a marha vagonokba. Nekünk meg ott a jó kis fogdavagon. Ott mindig van hely.
18: Na, hogy van. Egy fogdavagon a legjobb hely a világon.
17: Így van ez, kolléga úr. Már régen tudja mindenki, hogy minket áthelyeznek Magyarországra. Maga is tudta, tizedes?
18: Nem tudta.
17: Nem? Hát pedig úgy van. Megyünk Királyhidára.
18: Milyen Királyhidára?
19: Brugba, Brukander Lejtába.
17: Aztán irány a Kárpátok. A magyarokat meg áthelyezik Bugyajovicébe. Na, abból lesz aztán a jó kisfajta keveredés. Van egy elmélet, hogy az idegen nemzet leányainak a megerőszakolása a legjobb módszer degenerálódás ellen. Hát így csinálták már a svédek és meg a spanyolok. Most a magyarok is ezt fogják csinálni. Méghozzá minden durva erőszak nélkül. Egyszerű vércsere. A magyar katona cselánnyal hál, a magyar menyecske meg cseh katonával. Aztán évszázadok múlva az antropológusok tűnődhetnek, hogyan kerültek kiugró pofacsontú emberek a Marse partjára.
19: Igen, ez a kölcsönös párosítás nagyon érdekes dolog. Prágában volt egy néger pincér, Krisztián nevű. Az apja Abeszin király volt, és a Stvanice szigeten a Vursliban mutogatta magát. Itt aztán beleszeretett egy tanítónő, aki mindenféle gyerekverseket írt pásztorokról, meg erdei patakokról a Lada című gyerekújságba. És elment el egy szállodába, és bujálkodott vele, ahogy a Szentírásban mondják, és borzasztóan meg volt lepve, amikor fehér kisfia született, és persze meg is volt nyugodva. De aztán feketülni kezdett neki a gyerek, és akkor elvitte egy klinikára, hogy bőrbajos. Vegyék le neki valahogy a színét. De azt mondták, nem lehet semmit se csinálni. Ez egy igazi szerecsen bőr. A tanítónő erre belebolondult. Irkálni kezdett az újságokba, hogy milyen ellenszer van négerségre. És aztán becsukták a Katerzsina utcai őrültek házába. Ez a kis szerecsennek kitanult a később a pincérséget, most meg táncolni jár éjszakai lokálokba. És aztán majd születnek tőle mindenféle keverékek, barnák, feketék. Na, képzelje csak el, tizedek.
18: Ha?
19: Maga elvesz egy ilyen kisasszony, teljesen fehér, és egyszerre csak négert szül magának. Ugye? És ha 9 hónappal ezelőtt elment maga nélkül a varietébe valami atlétikai versenyre, ahol egy néger is fellépett, hát akkor azt hiszem maga fejében is motoszkálni kezd valami.
17: Igen. Ez egy katonailag is nehéz kérdés. Ha ezt a néger például behívják, és mondjuk fogjul ejtik az oroszok, Ugye? Akkor ott rögtön megírják az újságok, hogy Ausztria ráfanyarodott a gyarmati katonasságára, nem? Hát de!
18: Azt beszélik Ausztriának, van valahol északon egy gyarmata, valami Ferenc József földnek hívják.
15: Maguk csak hagyják az ilyesmit. Manapság nem okos valami Ferenc József földet emlegetni. Jobban teszik, ha nem neveznek néven senkit.
18: Értette?
15: Különben is őrizetesnek tilos alakzatban beszélgetni.
17: Nézze csak meg a térképen, hogy tényleg van ilyen föld. Az egész Európát onnan látják el jéggel. Prágai hajókkal, az összes jéggel. Tudja, az milyen veszélyes? Hm? Ilyen jéghegyeket átvinni a sarkön.
18: Ajaj. Csak az a baj, hogy lassan halad a gyarmatosítás. Képzelje, tizedes, az eszkimók nem akarnak németül tanulni. Építettek nekik iskolát jégtáblákból és vasbetonból, mert az egyik nagyon jó tart. De azok a disznó eszkimók tüzet raktak. A jég meg fölolvadt, és az egész rászakadt az igazgató tanítóra. Ezért most ott is háború lesz. Látott már maga szelídített jeges medvéd, tizedes. Borzasztó vad.
17: Kegyetlen!
15: Ez hiányzott még éppen. Úgyis elég háborús találmány van már. Vegyük például a gázmaszkokat a mérges gázok ellen. Elhúzod a fejedre, és már meg is vagy mérgezve. Itt tanultuk az artiszt iskolát.
18: Ahol csak ijesztegetik magukat. Egy katona ne féljen semmitől. Még ha csata közben bele is esik a latrinába. Csak lenyalja magát, és megy vissza az útközepbe.
17: Méghozzá, pergőtűzbe, hogy mi hamarabb a paradicsomba jusson a latrinába.
15: Na most már hallgassanak el.
18: Itt most, az állomáson, az ünneplő tömeg előtt. Inkább éljenezzünk, kollega úr.
17: Úgy van, kollega úr.
18: Éljen.
17: Éljen.
18: Éljen.
17: Éljen.
18: Éljen.
17: Éljen.
15: Éljen. Éljen. Fogják be a pofájukat.
16: Nem megmondtam, hogy csak akkor kezdenek zenélni, ha jól a haját adok. Nem mondtam. Megmondtam, hogy akkor Isten megtenek. Annak megmondtam. Csinálok én rendet. Ezek még nem tudják, ki az a Laci Lapáter. Zerecs! Hát, ki az a Laci Lapáter?
15: Alázatosan jelentem.
16: Na. Maguk hova mennek most?
18: Jelentem az Oberfeld kurát úrnak, hogy a fogdabagomba. Minket Királyhidára visznek. Az Oberfeld kurát úrnak úgy tetszik. Hát tessék velünk jönni.
15: Hé!
16: Mi az, hogy hé? Megyek itt. Ki mondta, hogy nem mehet? Beszállak!
20: Raguleves vargányával, uraim, annál jobb, minél több benne a vargánya. Előbb meg kell dísztelni hagymával, azután beletenni a babérlevelet.
17: Ja, Istenem.
20: Meg a hagymát.
17: A hagymát már előbb beleméltóztatott tenni.
15: Hallgasson már, hogy beszél. Ez mégis egy Oberfeld kurát.
18: Az mindegy, tizedes úr. Akkor is igaza van neki. Minél több a hagyma, annál jobb. A Pakonyerzsicében volt egy serfőző, aki még a sörbe is hagymát tett, mert a hagymára szomjazik az ember. Kelésekre is sült hagymát szoktak rakni.
20: Minden a fűszereken múlik, és az arányokon semmit se szabad túlborsolni, de tök a bóba túlszeg fűszereknek, citromozni, túl szerencsedik az a bóba,
17: Ez ugyan nem ébred föl egy hamar. Teljesen bevarrúgva.
15: Nem mondtam, hogy hallgasson már.
17: Mindegy ennek, tizedes úr, de van ez rúgva, mint a parancsolat. Ezen már nem lehet változtatni. Ezeknek a tábori lelkészeknek olyan tehetségük van az Úristentől, hogy az orrukat elisszák a szemük közül. Én a Kacfel kurátnál szolgáltam, én ezt tudom. Ez a disznó semmi ahhoz képest, pedig az nem is volt kapitány. Az, ami elittük együtt a monstranciát, és még talán az Atyaúristent is elittük volna, ha kapunk rá kölcsönt valakitől. Hogy elnézem, ez már Brookig hortyogni fog.
15: Brookig? Talán el kéne menjek jelenteni.
17: Eszébe ne jusson! Maga itt az őrkíséret parancsnok, hát magának nem szabad eltávolodnia tőlünk. Egy tapottat sem. másrészt meg elő van írva, hogy a fogdavagomban senki illetéktelen nem tartózkodhat. Jó, ez kemény dió, tizedes úr. Kemény dió. Én nem tudom maga ebből, hogy fog kikeveredni. Legfeljebb azt csinálhatná, hogy eltünteti a kihágás a nyomait, és kidobja ezt az illetéktelen szemét a mozgó vonatból, de ez sem megy. Nem megy. Mert itt tanúk vannak, akik látták, hogy maga beengedte. Ez biztos lefokozás, káplár úr.
0: Ezt én nem engedtem be. Ez magától jött. És az nekem mégis csak feljebb való.
17: Tizedes, itt csak maga a feljebb való.
21: Még ha
17: a
21: császár őfesége akarna is bemászni ide hozzánk, még őt se szabadna magának beengednie.
0: Nagyon vagyok, ha hallgat. Maga hívta, hogy jöjjön velünk Brugba.
21: Azt én megengedhetem magamnak, káplár úr. Mert én hülye vagyok. De magától senki se várt volna ilyesmit. Egy tizedestől.
0: Most kell előlépjek, Csúszfűrernek.
17: Hát arra már keresztet vethet. Ennek nagyon lefokozás szaga van. Bár az úgyis mindegy, hogy milyen rangban esik el. Persze, lefokozottakat mindig az első vonalba küldik.
0: Harmadik éve vagyok tényleges szolgálatban.
19: Az istálát. Biztos valami zabálásról álmodik. Csak nehogy még ide csináljon magának, tizedes úr. Az én feldkurátom az ilyesmit észre se vette álmában.
17: Csodálom, hogy még nem jött az inspekció. Magának az állomáson meg kellett volna bennünket jelenteni a vonatparancsnoknál, és nem mindenféle részek, főlelkészekkel foglalkozni.
19: Úgy bizony.
0: Nem foglalkoztam.
17: Bizony, ha meggondolom, hogy senkinél se vagyunk lejelentkezve, hát felágaskodik bennem a katonai vér. Olyanok vagyunk, mint a
21: cigány.
17: Mint a cigány.
21: Vagy a csavar.
17: Úgy van.
21: Nekem ez úgy jön elő, mintha félnénk az Isten világától, és sehol sem mernénk jelentkezni, hogy le ne csukjanak.
17: Azon kívül a fogdavagó sincs teljesen rendben. Nem, kollega? Ezt magának ellenőriznie kellett volna. Egy 1879. november 21-i rendelet alapján a fogdavagon tráccsal kell ellátni. Nem, mondjuk, ez itt rendben van. Azon kívül minden fogdavagonban klozetnek kell lenni, vagy legalább egy fedett edénynek a letartóztatottak és a kísérő őrszemélyzet számára.
21: Úgyhogy,
17: ha nincsen klozet, ugye, ez nem is fogdavagon, hanem egy külön kupé. Mert hogy fedett edény az sincsen.
0: Most mit izélnek?
17: Nincs.
0: Kicsinálhatnak az ajtó.
21: Az tilos. Letartóztatott nem mehet az ajtóhoz.
17: Megjegyzem, ivóvíz sincsen. Apropó, tudja, hogy melyik állomáson fognak menázsit osztani? Nem tudja. Tudtam, hogy nem tudja, mert nem érdeklődött.
21: Látja, káplár úr, a letartóztatottak szállítása egyáltalán nem tréfa dolog. Bizony.
17: Ugyan.
21: Mi rólunk gondoskodni kell, nem úgy, mint holmi egyszerű katonákról.
17: Ugyan.
21: A lecsukott ember olyan, mint a pólyás gyerek, ahogy egy csavargó ismerősöm mondta. Azt ott gondozni kell. Egyébként 11 órakor legyen szíves szólni nekem?
0: Úgyhogy. Egy mit nem szólni.
21: Úgyhogy engem a regiments raporton 3 napra ítéltek, és az 11-kor letelik. Attól fogva én nekem itt nincs elmi keresni való.
0: Nem áll, szórakozik. Én erről nem kaptam semmiféle papírt.
17: Ha elment volna a vonatparancsnokságra, kapatolna. Ő, aki ehelyett részek főlelkészeket szobáztat, nem?
0: Szobáztat!
17: Ez egy nehéz helyzet, káplár úr. Nagyon nehéz. Egyrészt itt illetéktelen, ugye nem tartózkodhat. Másrészt senki se hagyhatja el a fogdavagon. Én nem tudom, mit fog maga csinálni fél óra múlva, ha ennek a Schweiknek letelik a büntetése.
21: Bizony. Én fél óra múlva a marhavagomba tartozom.
0: Ha magának nem sürgős, azt hiszem, itt mégis kényelmesebb, mint a marhavagomban. Azt hiszem.
17: Bizony, tizedes úr, látja? Az Oberfeld kurátor is azt álmodja, hogy maga benne van a szószban.
21: De ne féljen. Én tudok bánni az ilyennel.
20: Vazalékom az a Szent János mustár maga. Szent Tamá, fokadj ma, Szent Ágaston, Majorán

0: Na látják, hogy az ajtó is van olyan jó, mint a kübbi.
1: Önkéntes úr, nekem közben még valami az eszembe jutott a gyarmati eszkimókról. Hát, hogy mi lesz, ha átjátszák az oroszok kezére a harci pingvineket?
0: Olyanok nincsenek.
2: Na-na, tizedes, na-na. Nem ismeri véletlenül az Állatok Világa című folyóiratot?
0: Az járt az én falumban a kocsmárosnak. Mert ő szerette a svájci kecskéket, és mind megdöglött neki. És az ebben a lapban kért tanácsot.
2: No, én szerkesztője voltam annak a lapnak. Hogyan? Nagyon egyszerű. Baráti szeretetből egy régi cimborám, bizonyos Hayek iránt. Aki becsületesen szerkesztette ezt a lapot, amíg bele nem szeretett a tulajdonosnak a lányába. És a Fuchs úr erre fölmondott neki, azzal a feltétellel, hogy keres maga helyett egy rendes szerkesztőt. Ez lettem én. A Fuchs úr megkérdezte, van-e fogalmam az állatokról, és nagyon meg volt elégedve a válaszommal, miszerint én mindig igen nagyra becsültem az állatokat. A féle átmenetet láttam bennük az ember felé, és mindig respektáltam a vágyaikat. Hogy például? Fájdalommentesen öljék meg őket, mielőtt megenni. Az jó, mondta a Fuchs úr, de hogy értek-e a baromfi tenyésztéshez? A házinyulakhoz, a kutyákhoz, a méhészethez? Tudok-e szakcikkeket fordítani külföldi közlönyökből? Kiismerem-e magam a Brémben, s tudnék-e vele együtt vezércikket írni? Különös tekintettel a nemzeti és katolikus ünnepekre. Hogy ne, mondtam én. Már régóta töröm a fejem, Fuchs úr, hogyan lehetne átszervezni egy ilyen folyóiratot, és hogy például új robotokra van szükség a példányszám fellendítéséhez. Vidám állatcsarok meg, állatok az állatokról. A politikai helyzet óvatos figyelembevételével. Az a fontos, hogy az olvasó lélegzethez se jusson két állat között. Na, a Fuchs úr itt félbeszakított, hogy ez neki tökéletesen elég. És ha ennek csak a felét megvalósítom, nekem ajándékoz egy aranyérmes Wyandotte jópárt.
0: Az vagy micsoda?
2: Ez az tizedes. Ezt kérdezték az én áldásos működésem alatt az olvasók is, hogy az meg micsoda. Mert állítom, hogy nem jutottak lélegzethez. Szép lassan elkezdtem kitalálni különféle állatokat, mert hogy az olvasót fel kell rázni valami újdonsággal. A kénhasú bálna, mely bálnasavat fecskendez, csak az első lépés volt. Aztán jött az agyafurt bubu, az erszényesek rendjéből, az édeshúsú ökör, az izlandi denevér és a házi macska, mely a Kilimandzsáró hegy tetején lakik, ingerlő szarvas pacsuha néve. El se hiszik, hogy a nagy brém mennyi kiegészítésre szorul. Hallott már maga, tizedes, a kúmérnök bolhájáról, amelyet borostyánban fedeztem fel, és teljesen vak volt, mert a prehisztorikus vakondon élősködött, aki szintén vak volt, mert az ükanya a föld alatti vakgőtével párosodott, és ez a gőte a posztonyai cseppkő barlangban tanyázott, mely egész a balti tengerig ért akkoriban. Na, hát ebből egész kis sajtópolémia lett. A klerikális lapok mellém álltak, hogy amit Isten cselekszik, azt jól cselekszik, a liberálisok meg az állatok világa ellen fordultak, és az előfizetők elkezdtek nyugtalankodni. Lehet, hogy bizonyos cikkei miatt is, melyek következtében egy méhész szabályosan megütött a guta, és bizonyos helyeken meg, hogy úgy mondjam, felütötte fejét a baromfipest is. Aztán ebben a Fuchs úr szépen lassan felevonandul. Önök is mondta minden ezt maguknak. Ja, igen. Hát azért, mert a fák nem nőnek az égig. És az ember bizony néha követel hibákat.
1: Oh. Jaj, de szépen csinálta, tizedes úr. Erőjt eszembe, Bolyistél lakott egy pince lakásban a Mahácsek nevű utca seprőn. Ő mindig az ablakra fújta az orrát, és olyan ügyesen szétkente, hogy egy kép lett belőle, amin Libuse ősanyánk látszott, mint tengeri sellő, ahogy megjósolja Prága dicsőségét. Igaz, egy ilyen képért egyszer akkora állami ösztöndíjat kapott a feleségétől, hogy olyan lett a pofája, mint egy zsák. De azért nem hagyta abba, és folyton tökéletesítette magát. Ez volt neki az egyetlen szórakozása.
0: A hülye.
1: Egy Mesztek nevű ember pedig fölfedezett egy tengeri sellőt, és azt mutogatta a Vinohradin a Havlicek úton egy spanyol fal mögött. Volt rajta egy luk, csak 16 éven felülieknek. Ott be lehetett nézni, és a kanapén egy zsiskovi nő hentergett. A lába valami zöld hálóba volt csavarva, zöldre volt festve a haja, meg uszonya volt papundekliből. És a nagy fenekére rá volt neki írva, hogy a viszontlátásra. De a mellé az nem ért semmit. Lelógott neki egész a köldökéig. Aztán, amikor a mesztek bezárta a boltot, és azt mondta, Sellőkém hazamehet, akkor a nő átöltözött, és este 10-kor már lehetett látni a tábori utcán, hogy feltűnés nélkül leszólít minden urat. Hogy szép fiú, gyere velem biciklizni. Hát persze, hogy nem volt a Sellőnek bárcája, és hamar elkapták. A mesztek meg becsukhatta a boltot.
3: Ez a mavai pofába mi vagyunk itt. Köszönök, úgy vagyok. Egy önbélégű, hagyd ma szószorra. Kigyalmatod az egyáltalán.
0: Hey, vizsázzanak már. Óbrászárkulátúr. No, azért magunk is segítettének egy kicsit.
1: Hagyja csak ott, ahol van egy ilyen Oberfeldkurát, mindenhol tud aludni. Hát még kificamítja neki valamiért, aztán maga kerül bajba.
0: Húgja be a száját és ne pofázol. Minden pucán csak pofázik. Olyanok, mint a poloska.
1: Bizony, tizedes úr. Maga pedig az atyaisten.
2: Sőt, maga a fájdalmas szűzanya.
0: Kikérek magamnak mindenféle megjegyzést és sértegetést. Megértett, őtétes?
2: Hogy vagyom, mennyi? Maga nem tett semmi. Nem tett arról, hogy a természet az élőlényeknek igen sok fajtáját tökéletesen megfosztotta az intelligenciát.
1: Nem bizony.
2: Nem lett volna jobb, ha maga egy másfajta emlősnek születik? És nem kell viselni ezt a hülye nevet, hogy ember és káplár. Ha oda vannak magának még egy olyan kis piszkot, és a zupás nevezetű élőlénynél léptetik elő, akkor sem mondhatjuk el magáról, hogy most már rendben van. Ha levágják a csillagjait, akkor maga egy nulla. Aki teljesen érdektelenül agyonlőnek minden lövészárokba, minden fronton. És ha végső nyugovóra helyezik azokat a kulturálisan elsatnyult csontjait, az egész Európában. Senki se fog sírni maga után.
0: Lecsukhatom?
2: Hát nyilván azzal a váddal, hogy én gyaláztam magát. De hát a maga szellemi kincses háza képtelen bármiféle sértés befogadására. Egyáltalán fogadok, hogy semmire sem emlékszik az egész beszélgetésünkből. Nem igaz? Na. Azon kívül kérdezzem meg bárkit, hogy mondtam-e én magára valami sértő.
1: Hát én a magam részéről tanúsíthatom, hogy semmi sértő itt nem hangzott el. Csak épp a tizedes úr folyton sértve érzi magát. Ha mi például itten az orángutánokról diskurálnánk, és éppen azt fejtegetnénk, hogy az orángután füle úgy be van nőve szőrrel, mint... Na jó, hát például a tizedes úré, abból maga biztosan azt gondolná, hogy mi itten magát orángutánnak néztük, és úgy elkezdene ordítozni, mint egy orángután. Pedig a harag az rossz tanácsadó, tizedes úr. Szerintem az orángután szó nem büntetendő még a hadseregben sem. Vagy igen? Akkor meg nem lehet érte megharagudni miatta. Ha például magának azt mondanánk, hogy pézsmapocok, azért be akarhatna minket csukatni?
2: Ne, jókor tetszik kiabálni, tizedes úr. Hogy mikor jön az inspekció?
3: Mit üvölt, mit üvölt, mint egy orángután? Állatkerthez? Melyikük a parancsnok?
0: Alázatosan jelentem, én.
3: Maga? Akkor ne üvöltsön, hanem jelentsen!
0: Vonatparancsnok úrnak alázatosan jelentem, a létszám 2 letartóztatott, 1 fő őrkíséret parancsnok.
3: És az ott kicsora?
0: Lajtan úrnak alázatosan jelentem,
3: Mit izérget? Mit izérget itt mindenki? Mindenki izérget? Ez egy kupleráj! Tiszta káosz! Hol 2 tábori konyhával van több, hol 2 kadéttal kevesebb. Az ördög buzerálja meg ezt az egész vonatot. Szóval, kit visz maga ebben a vagonban?
1: Lajtnant úrnak alázatosan jelentjük. Ez az úr, aki hasonfekve alszik, valami részeg Oberfeld kurátúr. Oda jött hozzánk és bemászott nekünk a vagonba. És mert feljebb valónk, hát nem dobhattuk ki innét, hogy ne legyen függelem sértés belőle. Biztosan összetévesztette a stábvagont a fogdával.
3: Mi? Főlelkész? Itt semmiféle főlelkész nem szerepel, akinek brugba kell utaznia. Tizeles, fordítsa a hátára. Hadd látom, ki ez?
4: Szervusz, Freddy. Was gibt's Neues?
5: Mi van vacsorára?
6: Jézus Mária, ez Lacina. Maga tizedes, ezért raportra fog menni, megértette?
1: Lajtnant úrnak alázatosan jelentem, nekem csak 11-ig kell lecsukva lennem, mert lejárt a határidőm, és én a marhavagomba tartozok. Pontosabban nekem a Lukás Oberlajtnant úr mellett a helyem.
3: Mi a neve?
1: József Schweik, jelentem alásan.
3: Szóval maga az a híres Schweik.
1: Igen.
3: Valóban, 11-kor kellett volna szabadulnia, de a Lukás főhadnagyúr külön megkért, hogy Bruckig ne engedjen ki magát. Legalább nem követel az úton semmi gazemberséget. Itt marad!
1: Értettem.
0: Na látja, Schweik. Hiába fordult a magasabb hatóságokhoz, szart se ért vele. Akarnám, befűthetnék mindkettejüknek.
2: Tizedes úr, ha valaki szarral dobálódzik, azt én többé-kevésbé meggyőző érvelésnek tartom. De nem egy intelligens ember részéről. Annak nem volna szabad ilyen szavakat használnia.
1: És mi az, hogy mindkettőnknek befűthetne? Miért nem tette meg az előbb, amikor alkalma volt rá?
2: Miért nem? Hát a lelki érzékenysége és a nagy lelki finomsága miatt. Nem igaz, tizedes?
0: Elegem van ebből. Mindkettőnket fegyházba küldetem.
2: És milyen okból, galambom?
0: Ez az én dolgom.
2: Még hogy a maga dolga. Én inkább azt mondanám, hogy magára rendkívüli hatást gyakorolt az a megjegyzés, hogy raportra fog menni. És ezért üvöltözik mi ránk. Persze, egyáltalán nem szolgálati út.
0: Disznók! Galamba disznók!
1: Szerintem az ilyen disznózásra nagyon rá tud fizetni az ember a hadseregben. Egyszer én panaszt tettem, és addig jártam raportról raportra, amíg a Schreiter őrmester úrnak bocsánatot kellett kérnie tőlem egy hasonlóan sértő kifejezésért. Na, ez a Schreiter, ez bocsánatot is kért, és aztán utánam futott az udvaron, és megígérte, hogy a helyőrségi fogházba juttak.
2: És?
1: Hát, végül sikerült is neki. Hiába vigyáztam. Mert az őrségen a raktár falára valaki fölírta, hogy a zupás Schreiter egy nagy marha. Ott nagyon sok ilyen fölírás volt, és én is fölírtam valahogyan a nevemet unalmamba. Hát pechemre pont ez alá a bizonyos fölirat alá. És egy szerencsétlen véletlen folytán ez fölött volt egy másik fölírás, hogy nem megyünk mi a háborúba, mind az egész le van szarva. És ezt is mind rám akarták fogni. Bécsből hozottak írás szakértőt. Le kellett írnom vagy 15-ször ezelőtt az írás szakértő előtt azokat a mondatokat, meg mindenféle szavakat S betűvel. Szerb, szőr, szikra, szopornica. Mert a hadbíróságot főleg a szar érdekelte. És az az ember megállapította, hogy nem az én kezemtől származnak, kivéve az aláírás. Na de hát azt én egy pillanatig se tagadtam. És akkor 6 hétre elítéltek azzal, hogy amíg a nevemet írtam, nem őrizhettem a raktárt.
0: Na ugye, hogy meg lett büntetve. Maga egy közönséges bűnöző. Én nem 6 hétre, hanem 6 évre csuktam volna be magát.
2: Ne legyen olyan kegyetlen, tizedes. Inkább gondoljon arra, hogy raportra fog menni. Tűnődjön el azon, hogy milyenek egy tizedes utolsó órái. Tartson penitenciát, ez nagyon jó tud állni magának. Egy ilyen magába szállás. Ha elnézem, ahogyan bámulja az ablakon át a zengő erdőke és az illatos hegyeke, tizedes úr, maga engem határozottan a Dante alakjára emlékeztet.
1: Igen.
2: Ugye, kollega, nem? Ugyanaz az átszellemült arc, ugyanaz a fél profil, ahogyan dülleszti a szemét a tájra és a tavaszra gondol. Mikor a kopár téreken tarka mezei virágok szőnyege terül el.
1: És ezt a szőnyeget patakocska szeli keresztül, és a tizedes úr megnyál azzal a ceruzáját, leül egy fatönkre, és valami versikét ír az Ifjú Olvasó című újságnak.
2: Én egész biztos vagyok, hogy láttam már a maga fejét megmintázva valami szoborkiállításon. Nem ült maga véletlenül modellt a Sturza szobrásznak?
0: Nem ültem. Semmiféle szaros szobrásznak nem ültem. Meg vagyok értve? Hanem ide figyeljenek. Mondok én maguknak valamit. Ezekkel a nagy intelligenciákkal én szétnyomhatnám magukat, mint egy poloskát. Én már készítettem ki különbet is, mint maguk. Igazi szerkesztőt. Egy őrvezető koromban. 20 feküdjöt csináltattam vele a pocsolyában. Erre azt mondta, hogy maga őrvezető úr a hadsereg szégyene. Mert nem tiszteli bennem az embert. Na én azt aztán tiszteltem neki, ne féljenek. Napokig henteregtettem ott a sárban. Álltam fölötte és azt kérdeztem. Na szerkesztünk. Mi a nagyobb? A hadsereg szégyene vagy az az ember, aki magában van? Mert mindig csak az emberre jött. Én megfeleltem neki. Na hát mondom. Ha mindig az emberről meg a sárról jár a szája, hát jusson eszébe, hogy az embert is sárból teremtették, és biztos, hogy úgy kellett neki. Ezeket aztán megírta az újságoknak. És akkor láda vizitet csináltak nála, és micsoda könyveket találtak ott. Mind a leszerelésről szólt, meg a nemzetközi békéről. De a puskáját, azt nem tudta megpucolni. Olyan rozsdás puska nincs is, mint amilyen ennek volt. És a kabátját, olyan vörösek voltak a gombjai, mint az ézsau haja. Hiába hozott Prágából mindenféle pasztákat a gombpucoláshoz. Őt szalutált, mint egy majom. Na és azok a fordulások, úristen! Mikor masíroztunk és járni tanult, tap-tap-tap, mint a kárga birka. De pofázni azt tudott. Aztán azokért a könyvekért le is csukták. Nem én lettem lecsukva, hanem ő. Világos.
1: Ugyanilyen szekírozásokért évekkel ezelőtt a 35-ösöknél valami Konyicsek nevű katona leszúrta a káplárját. Benne volt a kurírban. A káplár 30 szúrt sebet kapott, és ezekből több mint egy tucat halálos volt. Aztán ez a Konyicsek ráült a halott káplárra, és agyonszúrta magát is. És akkor nem volt kit lecsukni, tizedes úr. De nem ám.
4: A szentség, hol vagyok?
0: Tábori főlelkész úrnak alázatosan jelentem, a fogdavagomban tetszik lenni.
4: Fogdavagom? És ha szabad kérdeznem, kinek a parancsára lettem még ide a fogdavagomban?
0: Alázatosan jelentem, parancs nélkül.
4: Nem értem. Valamit én itt nem értek. Tulajdonképpen hova megyünk?
0: Brugba, jelentem adáson.
4: És minek megyünk mi abba a Brugba?
0: Alázatosan jelentem, oda helyezték az egész 91-es regimentet.
4: Oda helyezték már abba. Akkor se értem. Önkéntes úr, maga intelligens embernek látszik, el tudná nekem magyarázni őszintén, hogyan kerültem én ide? De ne hallgasson el semmit.
7: Kész örömmel. Reggel, amikor beszálltunk a vagomba, egyszerűen csatlakozott hozzánk az Oberfeld kurátúr, mert ködös volt a feje.
4: Ködös?
7: Ködös. Bemászott hozzánk ebbe a vagomba, és kész. Lefeküdt nekünk a padra, és ez a svejk itten a feje alá rakta a köpenyét. Az előző állomáson, mikor a vonatot ellenőrizték, beírták az Oberfeld kurátúrat a tisztek jegyzékébe, és ezért ez a mi jóságos káplárunk raportra fog menni.
4: Na jó. Majd a következő állomáson átmegyek a stábvagomba. Nem tudja, volt már ebédosztás?
0: Ebéd csak bégyben lesz, Oberfeld kurátúr, kérem.
4: Szóval maga a fejem alá tette a köpenyét.
1: Igen.
4: Szívből köszönöm. Na, tessék, kamerát, gyújts rá.
1: Ó, köszönöm. Egyébként nekem ezért nem jár semmilyen köszönet. Tüzet is tetszik tudni adni?
4: Na, várj.
1: Én csak úgy cselekedtem, ahogy minden katonának cselekednie kell, ha látja, hogy a feljebb valója ki van készülve. Nekem a feltkurátokkal nagy tapasztalatom van. Mondhatom, vidám és jó szívű népség.
4: Úgy van. Mi vagy te civilben, tizedes?
0: Jelentem alás a marhapásztor.
4: Na te marhapásztor, ne félj semmit, ha raportra mész én miattam. Majd én kihúzlak a bajból. Nekem nagyon sok ismerősöm van. Te neked önkéntes, ha akarod, hozatok csokoládét. Na? Rumot, jó, hozassak nektek rumot?
7: Hát,
4: téged meg tizedes akarod, áthelyeztetlek a 7. lovassági hadosztály fényképés csoportjába. Jó van? Nem akarom, hogy

0: Hát amit az Isten intéz, az jól van intézve. És a konyha, az fontos dolog, az nagyon fontos dolog. Rendes ember ott is karrier csinálhat. Épp a konyhára kéne küldeni az intelligens embereket. A kombináció miatt. Mert nem az a lényeg, hogy hogyan főznek, hanem hogy milyen szeretettel állítják össze azt az ételt. Intelligencia nélkül az nem megy. A konyha. Tegnap ettem egy vesét a la Madeira. Hát mondom, aki ezt csinálta, az intelligens ember kellett, hogy legyen. És igazán volt, mert van ott egy skucsei tanító, azt csinálta. De a múltkor a 64-eseknél ugyanez a vese, na hát, az pocsék volt. Kapaszkodjanak meg, köményt raktak bele. És mi volt civilben a szakács, aki készítette? Marhapásztor. Na. Ha legalább egy kis rum volna. Egy kis rum.
1: Esetleg megkínálhatom az Oberfeld kurátorat, ha meg nem sértem.
0: Hát egyáltalán nem vagyok megsértve. Arra iszom, hogy szerencsés legyen az utazásunknak. Jó rumod van, fiam? Látom rajtad, nincs ellenedre, hogy ezt a két vezeklő bűnöst is megkínáljuk belőle. Húzzátok meg, ahol.
2: A parancs az parancs.
3: Parancs az parancs.
0: Jó. Jó.
3: Az üres üveget megtetszik tartani az Oberfeld kurátúrnak? Vagy visszaadjam a tizedes úrnak?
0: Azt te csak tartsd magadnál, fiam. A legközelebbi állomáson elmész a tisztikonyára, és telitölteted nekem. És hozol mindjárt ebédet is. De mondd meg, hogy dupla porciót adjanak, mert a Lacina Oberfeld kurátnak lesz. Meg faszolsz nekem egy üveg bort is. Na, várjál csak. Nincsen most nálam apró. Tizedes, adjon nekem kölcsön egy forintot.
1: Igenis.
0: Na, ezt fogja maga. Ez a magáé, hogy is hívják?
3: Schweig.
0: Jó van, Schweig. Ezt a forintot az útért kapja. Tizedes, adjon még egy forintot, jó van. Schweig. Ez is a magáé lesz, ha mindent rendesen elintézett nekem. Na várjam, ha gombóc lesz, ne a tetejéről vegyem, mert arra mindig ráfizet az ember. Nem igaz? Tizedes.
1: Lentem. Na, ez is aztán jó kis alak. Szegény káplától kölcsön kérni egy forintot borravalóra.
4: Tessék, fogja itt a forint. Én nem akarok a maga kontójára meggazdagodni. És ha majd megkapom, hát azt a másikat is visszaadom magának, hogy ne bőrüljön. Inkább örülhetne, ha a katonai főjebb valója pénzt kér magától kölcsön a cehre. Maga borzasztóan önző. Itt csak két nyavajás forintról van szó, és én nagyon szeretném látni, hogy mit csinálna maga, ha az életét is fel kellene áldoznia a fejjebb valójáért. Amikor ő sebesülten feküdne ott az ellenséges vonalban, és magának a hátán kéne elcipelnie őtet, miközben a túloldalról mindenfélével lőnek magára.
1: Maga ott összecsinálná magát, maga kutyamosó.
2: Ott mindenki összecsinálja magát. Bugyejovicében mesélte egy bajtárs, hogy ő háromszor egymás után csinálta magát

0: össze. Először, amikor kimásztak a dekkunkból, másodszor a drótakadályok előtt, és harmadszor, amikor az oroszok elkezdtek üvölteni a szolonyrohammal, hogy hurrá! Élő és halott mindössze csinálja magát. A roham után lábbal lefelé lógott ott a dekkunk tetején egy katona. Annak ketté volt hasítva a feje. És az utolsó pillanatban úgy összecsinálta magát, hogy az egész kifolyt neki a csizmájára, és bele a dekkunkba, a vérével együtt. És a koponyájának a másik fele a velővel, az is ott volt alatta. Az ember észre se veszi, és már is megvan.
1: Néha meg egy ilyen roham már egyszerűen rosszul lesz az ember. Például megundorodik valamitől. Prágában mesélte a pohozseleci kilátókocsmába egy lábadozó, aki Przemyslből jött vissza, hogy éppen szuronyroham volt, és ő vele egyszer csak szembe került egy orosz, marha nagy ember, mindegy hely, és az rárontott a szuronyával, és egy jó nagy csepp lógott az orrán. Ahogy ő meglátta ezt a csepptaknyot, mindjárt rosszul lett, és el kellett menni a segélyhelyre, ahol azt mondták, hogy meg van fertőzve kolerával. És elküldték a pesti kolerás barakba, ahol aztán tényleg meg is kapta a kolerát.
0: Közönséges baka volt, vagy pedig káplár?
1: Káplár volt.
2: Az megtörténhetett volna minden önkéntessel is.
1: Na tessék, már is Bécsbe vagyunk. No, csupa szöges drót, meg fedezék. Hát itt a bécsiek, ha kirándulnak, könnyen eltéphetik a nadrágjukat. Bécs az egy nagyon fontos város, hogy nem mondjak mást. Mennyi vadállat van abban a Schönbrunni menazsériában? Én, amikor évekkel ezelőtt Bécsben voltam, legjobban a majmokat szerettem volna megnézni. De ha valami személyiség kijön a császári várból, akkor senkit se engednek oda a kordonon keresztül.
2: Aztán volt a várban is?
1: Nem voltam, de hallottam valakitől, hogy ez egy nagyon szép hely. Főleg a várőrség. Azt mondják, mindegyiknek 2 méter magasnak kell lennie, és utána kap egy trafikot. És hercegnő annyi van ott, mint a személy. Na, de én most már nem érek rá magával diskurálni. Nekem el kell mennem ennek a disznónak az edényéért. És ugye, ez most már a maga érteke is tizedes úr, hogy szerencsével járja. Nem?
3: Svej!
4: Parancs, főhadnagy úr!
3: Látom, szépen vételezett.
5: Meg itt már egy fél órája várok a Kirchner főadnagy tiszti szolgájára. De ez a Kirchner úgy látszik, hogy csak ígérte, hogy nekem is hozott a pucceljével ebédet. Kinek viszi ezt a sok mindent, Svej?
4: A főhadnagy úrnak jelentem alásan. Csak nem tudom, hogy hol van a főhadnagy úr kupéja. És azt se tudom, hogy a vonatparancsnok úrnak nem volna egy kifogása ellene, hogy a főhadnagy úrral menjek. Ez a vonatparancsnok egy disznó. Igazán disznó főhadnagy úr, kérem? Amikor inspekción volt a vonatban, én mindjárt jelentettem neki, hogy már 11 óra van, és én leültem az egész büntetést azért a kis tévedésért. Tetszik tudni, na hát, én ezt jelentettem, és hogy akkor már az Oberleutnant úrhoz tartozom. De ő nagyon durván elbánt mi délünk, mert azt hazudta, hogy meg lett neki mondva, hogy engemet ne engedjen ki Brookig, hogy legalább útközben ne csináljak a főhadnagy úrnak botrányt. Mintha én bármikor is csináltam volna a főhadnagy úrnak valami botrányt.
5: Istenem, Svejk!
4: Én biztos, hogy sose csináltam a főhadnagy úrnak semmi botrányt. Ha történt valami, az véletlen volt. Kizárólag az Isten rendelése, ahogy az öreg Banyicek mondta, amikor leülte a 36. büntetését. Én semmit se csináltam szándékosan az Oberleutnant úrnak. Én mindig valami ügyes és jó dolgot akartam csinálni, és én nem tehetek róla, ha egyikünknek se lett belőle semmi haszna, hanem kizárólag fájdalom és szenvedés.
5: Na, jöjjön, Svejk, és ne sírjon annyit. Majd én mindent elintézek, hogy megint velem lehessen.
4: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy nem sírok. Nekem csak egyszerűen megfájdult a szívem, hogy mi ketten vagyunk a legszerencsétlenebb emberek ebben a háborúban, és az egész világon, és egyikünk se tehet róla. Borzasztó sors ez, ha meggondolom, hogy én egész életemben olyan gondos voltam.
5: Nyugodjon már meg, Svejk!
4: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy ha ez nem lenne függelemsértés, akkor most azt mondanám, hogy én egyáltalában nem tudok megnyugodni. De így, Így azt kell mondanom, hogy Oberleutnant úr parancsára már tökéletesen nyugodt vagyok.
5: Hát akkor ez az én magonom. Másszon be, Schweik.
4: Oberleutnant úrnak alázatosan jelentem, hogy már mászok.
6: A Bruck fölötti magaslatokon a császári és királyi húskonzervgyár fényei látszottak, éjjel-nappal folyt itt a munka. Különféle hulladékokat dolgoztak fel, s ha a katonatábor fasorai felé fújt a szél, vele jött a leveskonzervbe főtt rothadó inak, paták, karmok és csontok bűze is. Lent a völgyben világosan látni lehetett a kukorica kalászhoz címzett bordélyház vörös lámpáját, mely igen nevezetes hely volt az 1908-as hadgyakorlatok idején, még István főherceg is megtisztelte látogatásával, s most is tiszti társaság gyűlt össze benne minden nap. A színházban valami operettet játszottak, melynek a főszerepeit molett zsidó színésznők alakították, akiknek az volt a roppant előnyük, hogy tánc közben magasba rúgták a lábukat, és nem viseltek se trikót, se bugyit, s a tisztorakra gyakorlandó nagyobb vonzerő kedvéért alul leborotválták magukat, mint a tatárnők, amit persze a karzat egyáltalán nem élvezhetett, viszont annál inkább a földszinten helyet foglaló tüzértisztek, akik egy gyönyörű látványhoz magukkal hozták a színházba tüzérségi kukkereiket.
7: Parancsoljon a tinta, toll, levél, papír, főhadnagy úr. És itt a konyakocska, amit rendelni tetszett. A lányokat mikor küldhette?
5: Lelépni, hagyom békén.
7: Igen, igen.
5: Nagyságos asszonyom. Tegnap este magam is láttam a városi színházban azt a darabot, amely kegyedet annyira felháborította. Micsoda, micsoda ennivaló bestia. Nem is tudom, mit keres azzal a borotvált páliánnal. Az egész első felvonás alatt figyelemmel kísértem önt és férje urát, és mint észrevettem, férje ura a legnagyobb érdeklődéssel szemlélte a színpadon lejátszódó trágárságot, mely kegyedből, nagyságos asszonyom, visszatetszést váltott ki. Mivel az nem művészet volt, hanem undorító kísérlet az ember intimebb érzéseinek megnyerésére. Ez az... Micsoda melle van a bestiának? Micsoda melle? Csak rajtam, katonásan. Bocsássa meg nekem. Hogy ismeretlenül is őszinte vagyok kegyedhez. Sok asszonyt láttam már életemben, de egyik se tett rám olyan hatást, mint kegyed, kinek gondolkodásmódja is világszemlélete tökéletesen megegyezik az enyémmel. Meg vagyok győződve, hogy a kegyed férje ura csak a saját rút önzésének enged, mikor ilyen alantas előadásra viszik egyenetlen. Semmiképpen sem óhajtok betolakodni az ön magánéletébe, de arra vágyom, hogy négy szem közt beszélgessek kegyeddel. Tisztam nézetről. Az itteni szállodákban nem lehet. Kénytelen leszek elcipelni Bécsbe. Na, mindegy. Ezért bátorkodom, nagyságos asszonyom, mert találkát kérni kegyettől, hogy tisztességes formák között közelebbről megismerkedhessünk, amit kegyed bizonyára nem fog megtagadni attól, akire a legközelebbi jövőben a háború gyötrelmes tapasztalatai várnak.
8: Bocsánat.
5: Mi van?
8: Meg nem sírtam, főhadnagy úr. Van itt egy egész prima román nő. Az mindent megcsinál a főhadnagy úrnak, amit csak akar.
5: Köszönöm, zavarja el, és hozzon még egy üveg konyakot.
8: Igen, is fél.
5: A háború gyötrelmes tapasztalatai várnak. Igen. És aki a kegyet szíves meghívása esetén a csaták forgatagában a leggyönyörűbb emléket őrzi majd a ma lélekről, mely őt épp úgy megértette, mint ő a ma lelket. A kegyed válasza útmutatás lesz számomra, és életem döntő pillanatát fogja jelenteni.
9: Egészségedre, vagyicska! Vagyicska, vagyicska! Ezt se gondoltam volna, hogy én itten pont te vele találkozok.
10: Egészségedre, Péter! Aztán te hová igyekszel tulajdonképpen?
9: Az titok! Na de téged mi régi bajtársamat beavatlak. Tudod, melyik a Soproni utca 16?
10: Pont azt ne tudná az öreg vagyicska. Ez itt, mindjárt a sarkon túl.
9: Na, oda kell nekem elvinnem egy diszkrét levelet az én Lukás főhadnagyomtól. De ez egy borzasztóan diszkrét dolog ám. Nőnek lesz a Kákonyini őnagyságának.
10: Menj már. Hát azok magyarok.
9: Na és a magyarok? Az nem magyar, hanem egy kapitális nő.
10: Akkor is magyar? Te még nem ismered a magyarokat, pajtás.
9: Eredj már, vagy
10: ne, de ne félj. Majd én szépen eljövök veled. Nehogy valami bajod es. Egy ilyen kákanyék. Fúj!
9: Nem, azt nem lehet. Ezt nekem egyes egyedül kell elintéznem.
10: Mondom, hogy nem ismered a magyarokat.
11: De igen. Mit verekedtem én már ezekkel?
9: Csináljál meg engem is, Fogyicska. Köszönöm.
10: Például, bemegyünk valami kocsmába itt a közelbe, ott meg valami honvéd géppuskás osztagulat.
9: Aha.
10: Járják a csárdásukat, és bömbölnek, hogy uram, uram, bíró, uram. Lányok a faluba. Na, mi leülünk? Kirak.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

California to ask for your help.

0: Szervusztok, kedves Tilos Rádió hallgatók, Végső Zoltán, Túró Rudi vagyok, ez a Nápolyi Szext című műsor, ami egyébként egy zenei műsor, de ma tematikus hírnapot tartunk abból az alkalomból, hogy a közösségi rádióknak is hírszolgáltatásba kell fogni ezen túl. Úgyhogy hívtam vendéget hozzánk, Széki Jánost, az Élet és Irodalom szerkesztőjét, publicistát és műfordítót, amit azért is mondok el, mert hát szerintem a legjobb Bach Bibliát te fordítottad, János, magyarra, ugye? A Christoph Wolff.
1: Nem csak az én érdemem.
0: Hát igen, de hogy a legrészletesebb magyarul megjelent Bach könyvről van szó, amiről ma egyáltalán nem fogunk beszélni, ezt csak elmondtam, mert egyébként egy zenei műsor vagyunk, de a hírről fogunk beszélni. Hát külön gondolatokkal nem is készültem, hanem egyből ott kezdeném, hogy te Nick nevet váltottál a Facebookon, mint az itt ott a sajtóban megjelent nevet vetted föl, hogyha jól mondtam ezt a hosszú és kacifántos, némileg ironikusan megválasztott nevet. Hát miért bújtál-e mögé, az alter ego mögé?
1: Nem bújtam, hanem kissé dühös lettem. Az történt, hogy az ÉS-ben és a Paraméter SK nevű dunaszerdahelyi székhelyű hírportálon kielemeztem az MTV híradójának néhány, egészen pontosan 6 hazugságát vagy csúsztatását a sok közül. És akkor úgy vártam, hogy ebből miért nincsen hír, miért abból, hogy X fölkent politológus milyen marhasságokat beszél olyasmiről, amihez nem ért. És akkor telt az idő, majd az egyik kitűnő hírportálon végre észrevették, hogy ezeket írtam, és egy bizonyos okból a nevemet azt nem írták le, hanem úgy konferálták be a forrást hivatkozással, hogy mint az itt-ott a sajtóban megjelent zárójel és Paraméter SK. És gondoltam, hogy ezek szerint engem így hívnak, mint forrást, és felvettem a nevet arra 2 hónapra, amíg nevet lehet változtatni a Facebookon.
0: Pedig ugye a hírközlésnél nagyon fontos lenne a forrás megjelölés, és ezt nem kapjuk meg sokszor.
1: Hát ez az internetnek az átka, vagy ahogy egyik kitűnő kollégám szokta mondani, az internet az a világ vége. Tudni illik, ez olyan, mint egy óriási visszhangkamra, amiben mindent bele lehet tölteni, tehát valódi hírt, álhírt, provokációt, akármit, és ez úgy elkezd keringeni, meg mozgolódni, meg osztódni, meg terjedni, meg az egyik hivatkozás a másik hivatkozásra hivatkozik, és a végén teljesen elválaszthatatlan, hogy mi valódi információ az úgynevezett valóságról, és mi olyasmi, amit valakik bedugtak valamilyen résen, és az aztán mint tény terjed el a virtuális világban.
0: Hát éppen ez az, amiért arra gondoltam, hogy téged hívnálak el ma vendégnek, hogy a valóság és a tény. Tehát úgy veszem észre, hogy nagyon sok helyre oda teszed a kérdőjelet, és nagyon sok hírként terjedő információról már így zsebből megállapított, hogy az tulajdonképpen nem is lehet úgy, ahogy azt közzé teszik. Tehát, hogy mit tudnál tanácsolni a hírfogyasztónak, hogy hogyan kell rutinosan elkezdeni a hírt fogyasztani?
1: Hát ezzel még nem gondolkoztam, hogy a hírfogyasztónak hogyan kellene profilnak lenni.
0: Itt a kérdés az akar lenni, hogy te hogyan kezdesz hozzá, és hogy hogyan látod meg a hírnek a valódiságát, vagy a kamuszagát az egésznek.
1: Hát az egyik, hogy az ember sokat olvassa a híreket, vagy álhíreket, amik gyakran megkülönböztethetetlenek, akkor előbb-utóbb felfedez olyan mintázatokat, amikből lehet következtetni arra, hogy ez nem igazán a valóságot fedi, hanem valamilyen célja van a bedobásának és terjesztésének. Erről majd később beszélek majd. A másik, az egy ilyen, hogy mondjam, ha már zenei rádióban vagyunk, hallás kérdése. Tehát van, meg ilyen ránézése lehet látni, tehát ahogy az ember látja, hogy az ember hallja, hogy egy akkord az diszonáns, vagy nem. Ugyanúgy egy hírről lehet látni, hogy van-e benne valami, ami lukas, vagy pedig éppen ellenkezőleg, gyakran az a gyanús, ami olyan túl szép, vagy túl borzasztó, vagy túl kereken borzasztó.
0: De ez ugye csak a te szemszögedből kerek vagy nem kerek, mert pont az a mai mondjuk így kornak a dilemmája, hogy a másik oldal mindig tud mondani valamilyen nekünk kifacsartnak tűnő ellenérvet, tud mondani valamilyen féle fajta igazolást, és akkor mégiscsak mondjuk aki demokratikusan gondolkodik, azt elkezdik zavarba hozni.
1: Itt most nem erre gondoltam, azon most közben a hátsó agyammal gondolkozom valami példán, hogy na mondok egy példát, hogy igazából nem hír, de mutatja, hogy mennyire devalválódik a hír fogalma, hogy egy-két éve volt egy ilyen dühöngés roham a Facebookon, amikor valaki lefotózott egy oldalt a Grimmnek a német, és a címe nem a mesék, hanem a német mondák, vagy nem tudom mi volt a címe, volt egy ilyen rémtörténet a sírból felnyúló rossz gyerekről, meg mi, és akkor bedobták, hogy ilyenekkel traktálják ezek a mi fiatalságunkat, meg a gyerekeket ilyennel akarják keresztényi gondolkodásra nevelni, és ez úgy elterjedt, mint tény, hogy hát ezekről minden szörnyűséget föl lehet tételezni, akkor ez nyilván így is van, hogy valamilyen ilyen újmódi tankönyvből vették, aztán valaki elég gyorsan észrevette, hogy ez a azt hiszem a Kaligram kiadónál megjelent Grimm gyűjteményből egy oldal, és egy teljesen klasszikus ódon német rémmese.
0: Igen. Hát meg ugye volt az is, amikor a nem tudom melyik szigeteken megvert fiatalasszony, és akkor időközben meg bebizonyosodott róla, hogy mégsem egészen úgy tiszta a történet, ahogy ő tálalja, tehát volt olyan újságíró, aki utána ment ennek a történetnek, megnézte a visszájáról, de azért ehhez valamilyen érzék kell, nem? Tehát, hogy azt kérdezném, hogy te mióta csinálod tulajdonképpen ezt? Én azt hallottam például, hogy a 80-as években zenei újságíró is voltál, nem tudom, hogy ez igaz-e.
1: Tény.
0: És hogy mikor váltottál át hírelemzésre, publicisztikára, talán régen úgy mondták azt a fajta újságírót, aki te vagy, hogy megfigyelő, ugye?
1: Hát nekem én ott békésen eléldegéltem, és hogy mondjam, hogy ilyen angolos fölénnyel néztem a politikát, egészen pontosan megmondom, hogy mikor, 2005 elejéig, amikor az ilyen hosszabb kirándulások után visszamentem az éshez, és akkor csöppentem bele, hogy egészen közelről láttam, talán még valaki emlékszik rá a Tokaj ügynek a kibontakozását.
0: Sárazsadány,
1: igen. Mit tudom én, milyen KFT.
0: Nem nyerjük a legtöbbet,
1: stb. És viszonylag közelről láttam, hogy ez hogyan zajlik. Ez egy nagy politikai játszma volt, és rendkívül sokat tanultam belőle, hogy mennyire nem veszik észre akár még politikusok is, hivatásos politikusok is, vagy mennyire nem akarják észrevenni a tényeket, mennyire nincs olyan fix nézőpontjuk, értékrendszerük, ahonnan nézve meg lehetne állapítani az, hogy valami botrányos-e vagy sem. Azt is láttam, hogy mennyire kidolgozott és bejáratott módszerekkel távolítják el a nagy közönséget a valóságos tényektől, hogy ez rettentően nehéz ez ellen bármit fölvetni, az ember előbb-utóbb beleütközik valamilyen jogi vagy értetlenségi falba, és hát most írtam egy könyvet, és annak az elején ezt úgy elmondom, amit tehát akkor tapasztaltam, és ez már a híreknek a témájához tartozik, hogy a magyar politikai elit, amit én politikai kasztnak nevezek különböző okokból, az egyrészt magát hülyíti, másrészt a nagy közönséget hülyíti, és ez nagyon módszeresen történik, tehát a magyar politikai közösség részben saját magát, részben a magából delegált politikai kaszt által módszeresen távolodik, el van távolítva, távol van tartva a valóságtól. Tehát pontosabban a valóságról való beszéd és a valóság között van egy módszeres, rendszeres távolság.
0: És ezzel
1: egy magyar jellegzetesség.
0: Azt mondod, hogy ez az izoláció eredményezi azt, hogy nekünk úgy tűnik, mintha nem is érzékelnék azt, hogy hol vannak a morális határok?
1: Igen, szóval a morális határok, akár a tények, gondolati alapok hiányoznak. Tehát az ember úgy nagyon hajlamos úgy kiábrándultnak lenni, de alapvetően felkent profiknak hiányoznak a műszereik a tisztánlátáshoz. Nem csak morális, ez kognitív is.
0: Széki János a vendégünk, Magyar Hírnap, ez a neve, ez a címe a tematikus napnak, amit ma itt a Tilos Rádión tartunk, és János az imént említett könyvében, aminek Bárányvakság a címe, felvet egy nagyon érdekes modellt, méghozzá ez a vasháromszögnek az elmélete. Múltkor mondtad, hogy nézzem már meg, mert valamit nem értettem az egyik posztodban, és hát valóban úgy tűnik, hogy a közelmúltnak a vizsgálata, ami mondjuk így a rendszerváltozásig, vagy rendszerváltoztatásig, nem tudom melyik a helyes terminológia, te rendszerváltozást írsz.
1: Nem, én átmenetet mondok.
0: Idézőjelben rendszerváltozás, ezt megnéztem, és utána magyarázott, hogy ez tulajdonképpen egy átmenet, és ez egy speciálisan magyar fogalom, sehol nem használják a rendszerváltozás szót. Tehát, hogy egészen a közelmúltnak a vizsgálata, vagy tehát, hogy mondjuk visszatekintve a rendszerváltozásig következtetéseket vonsz le a mára vonatkozóan, és ebből épített föl valahogy ezt a vasháromszög elméletet. Kicsit mesélnél erről?
1: Hát a vasháromszög az csak az egyik.
0: Egyik vetülete, de egy nagyon érdekes.
1: Hát a 89-es átmenetnek a lényegét, vagy valóságos lefolyását vizsgálva, ott is azért, ha emlékszünk, akkor elég nagy távolságról, a valóságról való beszéd és a valóság között tulajdonképpen nagyon kevesen értették, hogy valójában mi is történik most éppen. Általában, hogy nagyon lelkesedtünk és beleképzeltünk különböző dolgokat, meg hogy legyőzzük a zsarnokságot, meg mi. Közben egyre újabb fogalmak és tények jöttek be, amikről nem lehetett tudni, hogy honnan jönnek meg egyre újabb emberek. A vasháromszög, tehát vasháromszög az a politológiai szakirodalomban egy elég bevett kifejezés, sok mindenre mondják. Én ebben az esetben a késő kádári gazdasági elit, tehát ilyen technokraták csúcsáról beszélek, a másik csúcs az a az a kommunista állambiztonsági szervezetnek a krémje.
0: És ugye technokraták alatt azokat a szakembereket érted, akik tulajdonképpen nem feltétlenül szakemberek, csak teszik a dolgukat.
1: Nem, gazdaság, mondhatnék a gazdasági embereket is, csak itt tulajdonképpen lényegtelen, hogy ők éppen akkor üzletemberek voltak-e, vagy pedig valamilyen állami vállalatban jeleskedtek, vagy benn voltak a minisztériumban, akik gazdasággal foglalkoztak privilegizált helyzetben. Van a kommunista állambiztonsági szervezet, ami Magyarországon különösen erős volt, és a veteránjai egyed ilyen erősek máig, és a harmadik pedig a nacionalista propagandistáknak a csoportja, ez a háromszög, amiből az utóbbit időnként meg kell magyarázni, hogy miért van, de hogyha valaki viszonylag felnőtt fejjel élte át a rendszerváltást, akkor nagyon pontosan emlékszik, hogy a sajtó szabaddá válása, amit úgy éltünk meg, hogy a sajtó szabaddá válása, az mennyire manipulált volt, és mennyire ezzel a két csoporttal, illetve egészen pontosan annak az állambiztonsági ágával összefonódó, már akkor nyíltan nacionalista propaganda szakemberek, média szereplők vezényelték le. Hogy neveket is lehet mondani, mert van, aki...
0: Hát konkrétan van, a nemzeti vonalnál Posgait említed.
1: Nem, én kifejezetten médiabeli emberekről beszélek, hogy akkor ugye a nagy szenzáció, amikor az egyik nagy szenzáció, most nem megyek bele nagyon a részletekben, az egyik nagy szenzáció akkor az volt, hogy van a vasárnapi újság, és abban mennyi mindent kimondanak, és milyen érdekes. Most a vasárnapi újság az kifejezetten nem foglalkozott, vagy minimális mértékben foglalkozott azzal, ami a korszak magyar politizáló embereit a legjobban foglalkoztat, tehát kifejezetten a szabad választások és a párt alakulás és a gazdasági válság kérdése, hanem egy ilyen nacionalista tematika felé vitte el, mondom, a leghallgatottabb politikai rádióműsorban a valóságról való beszédet. Na most a vasárnapi újság főszerkesztője az Győri Béla volt, akiről hát nem titok, ez le van írva, remélhetőleg nem minősül semmiféle vádnak.
0: Hát ez, mint ahogy az itt ott a sajtóban megjelent.
1: Mint az itt ott, hát nem csak a sajtóban, hanem tudományos publikációkban is. Igen. Ő a legmagasabb rangú hálózati személy volt, titkos munkatárs például, de hát voltak mások
0: is. És a Reform újságot is említed?
1: Ő is, hát az nem volt annyi, az inkább ez a posgai szárnyhoz állt közel, és de hát annak a főszerkesztő is szintén ugyanilyen rangban szolgált.
0: És mi az, amit még a vasáromszög mellett említettenél? Mi az a tényező, ami miatt Magyarország oda jutott, ahol most tartunk? Mitől vagyunk ilyenek, és hogy hogyan jellemeznéd röviden, hogy egyáltalán milyenek vagyunk?
1: Röviden. Hát először is van ez a módszeres távolság, amit a politikai kaszt fenntart a valóságról való beszéd és a valóság között. Kasztnak azért nevezem, mert képletesen szólva nem lehetett fölemelkedni belé, hanem csak belé lehetett születni. Rendkívül jellemző, és ez megint csak egy egyedi vonás Magyarországon a teljes posztkommunista térséghez képest, hogy 2009-ben, tehát a harmadik köztársaság végnapjaiban 5 olyan párt volt csak a parlamentben, amelyik már 1990-ben az első szabad választás után is benne volt. Egyetlen új párt nem volt benne. Az összes többi országban pártok alakultak, bomolottak, politikai karandorok feltűntek, eltűntek, győztek, karrieristák, új politikusok jelentkeztek. Magyarországon önmagát reprodukálta, fenntartotta a külvilággal szemben, majdnem teljesen érintetlen.
0: Ez egy kicsit ilyen arisztokratikus módon működik ezek hát szerint, nem?
1: Igen, szóval gyakorlatilag én úgy jellemeztem, hogy van egy ilyen nagy lapos tetejű hegy, annak a tetején van két vár, annak a katonái lövöldöző,

0: kizárólagos, azért Obama ilyen értelemben a semmiből jött.
1: Ja, tehát azt mondod, hogy nálunk a kizárólagosság,
0: hát,
1: ami...
0: Hát nem, itt nem, nem dinasztiákról beszélek, bár most már azt is fel lehet fedezni, hanem mondom, az az elit, amelyik 89-ben elitté nyilvánította magát, az gyakorlatilag egyben maradt, nem lehetett kívülről betörni 2009-ig, tehát a Jobbik volt, a Jobbik és az LMP megjelenésig, nem lehetett kívülről betörni ebbe az elitbe, fenntartotta magát a belharcaival együtt, nem családok, nem dinasztiák, nem örökösödési alapon, hanem úgy, hogy ha nem voltál ott 89-ben, akkor ne is álmodj róla, hogy bekerülsz.
1: Szerinted mi van akkor, hogyha megtesszük ezeket a megfigyeléseket? Tehát, hogy milyen visszhangja van annak, hogy a Paraméteren megírtad ezt a 20-30-on részes cikksorozatot, aztán könyvben kibővítve is megjelentetted? Nem egy értelmiségi játék ez? Hiszen ugye említetted, hogy a rendszerváltoztatásnál sem volt mindenkinek fontos az, hogy ezeket az apró részleteket egymás mellé tegye, és kialakuljon a képet. Nem igaz, hogy senkinek nem volt fontos, hanem mondjuk nem ez lett az elterjedt közvélekedés.
0: Hát én nagyon reménykedem benne, hogy nem maradt csak egy ilyen otthon ülő értelmiséginek a játéka. Végül is mondom, hogy abból semmi baj nem származhat, hogyha az ember a valóságot próbálja felmutatni azzal szemben, amit masszívan propagálnak és terjesztenek és elemeznek valóság címén.
1: Nekem még azt tanították történelem órán, hogy a történelem az csak a múltról szól, a hírek az meg ugye az a jelenkornak a történelme, vagy valamilyen egészen ilyen zagyban narratíva volt az, amit 80-as évek közepén kisiskolásként a fejünkbe vertek, és ehhez képest én azt látom bizonyos cikkeidben, hogy te előveszel nagyon régi, vagy legalábbis a közelmúltnál kicsit régebben történt eseményeket, és azokat aprólékosan megpróbálod összegerebézni és kialakítani egy olyan képet, ami cáfolja azt, ami ma a közvélekedés. Itt konkrétan például a demográfiáról írt cikkedre is gondolok, de az nekem egy nagyon érdekes cikk volt, amikor egy ilyen évet húztál, és megnézted, hogy melyik időszakokban miért születhetett több gyerek, és valamilyen egészen másképp rajzolódott ki abból, mint ami ma a demográfiai, mondjuk így kánon, vagy amit ismerünk, hogy miért csökken Magyarországnak a népessége.
0: Hát igen, ezt kifejezetten élvezem. A Magyarország népessége azért csökken, mert Magyarország is részes az úgynevezett népesedési ciklusnak, ami elkerülhetetlenül a születések számának csökkenését jelenti az egész világon, függetlenül attól, hogy egyes országokban még mindig 3-4 gyerek a norma, de ugyanazokban az országokban régebben 7-8 gyerek volt, és ez így szépen megy mindenütt az egész világon lefelé. Ez összefügg az életszínvonal növekedéssel és az orvosi ellátás javulásával, valamint a naturális gazdaságnak, a naturális gazdálkodásnak a visszaszorulásával. Magyarul, hogy a régen ugye mind a családok 90%-a maga termelte meg a kajáját, és hát kellett a gyerek, hogy dolgozzon. Most meg nem kell.
1: És ha jól emlékszem, az első fellendülés időszakát azt egy politikai helyzethez kötötted.
0: Igen, szóval
1: méghozzá a megbocsátás időszakához, ha jól emlékszem.
0: Igen,
1: ugye
0: szóval
1: valahogy a Ratkótól kezdted ezt el.
0: Mindig azt mondják, hogy a Ratkó gyerekeknek, szóval az abortusz szigorítás miatt volt, és aztán az abortusz tilalomnak a megszüntetése miatt zuhant a termékenység. De nem egészen így volt, mert már akkor megnőtt a Ratkó-féle rendelet az 1953 elején született. És

0: nem mutat a tehát a, hogy mondjam, a hatása az nem mutatható ki egy ideig, a születések száma az leginkább, tehát addig is nagyon sok születés volt, és a születések száma leginkább 54-ben ugrott meg. És ugye akkor volt a Nagy Imre féle új szakasz, akkor emberek megint elkezdtek optimisták lenni, hogy érdemes gyereket a világra hozni, meg mi. És az abortusz, már az abortusz tilalom feloldása előtt elkezdett csökkenni a hát akkor még a terhességek száma, amiből gyerek lett. Tehát amikor ilyen precízen lehet látni a görbét, hogy amikor Rákosi visszaszorította Nagy Imrét, akkor elkezdtek csökkenni a születések. Igen. Mely a nagyon sokan születtek. Rendben van, én elfogadom, hogy a különféle népesedés politikai intézkedések az Érett Kádár korszakban azok javítottak valamit a helyzeten, de mégiscsak ugye mikor született nagyon sok gyerek az új gazdasági mechanizmus idején, ami életszínvonal meg viszonylagos hétköznapi szabadság szempontjából egy fénykor volt. Másik pedig 1990-ben.
1: Hát meg a 74-75, én csak hazabeszélek emiatt, ezt az olajválság utáni konjunktúrán.
0: Hát azok volt, akkor volt Magyarországon, tehát a Magyarországon a legmagasabb az életszínvonal.
1: Igen.
0: Nagyon sokáig. Tehát ez a 70-es évek közepén, más kérdés, hogy eladósodással vagy anélkül, de 79-ig folyamatosan nőtt az életszínvonal, akkor volt a, nagyon sokáig akkor olyan magas volt, hogy nem tudták utolérni. És akkor elég sok gyerek született.
1: Igen, és ezzel kvázi kimutattad azt, hogy a demokrácia meg a szabadságérzet az egy nagyon fontos demográfia indukáló.
0: Optimizmus, az nem árt, igen.
1: Igen. Sajnos be kell fejeznünk, ma csak fél órát kaptunk. János, köszönöm szépen, hogy szívesen eljöttél. Még egyszer azért elmondanám, hogy ajánljuk mindenek előtt a Bárányvakság című könyvet, ahol hát ennél jóval részletesebben sok fejezeten keresztül ki van fejtve, hogy Magyarország hogyan jutott oda, ahova jutott.
0: És szedem szét a tévhiteket.
1: Igen, és hát hogyha jól értelmezem, akkor te a történelemben is találsz még friss híreket.
0: Hát igen.
1: Úgyhogy ez volt a Nápolyi Szext a Tilos Rádióban, Magyar Hírnap. Nem sokára a rádió is minden órában elkezd híreket sugározni. Nem tudom, hogy mit fogtok megtudni a Tilos Rádió híreiből, de megpróbálunk nagyon jó hírszolgáltatást, alternatív hírszolgáltatást nyújtani. Köszönjük szépen a figyelmet, szervusztok!

0: Ez igazi?
1: Ez igazi, és neked van, Balázs.
0: Aj, de édesen kaptam.
1: Szervusztok, drága Tilos Rádió hallgatók. Én Szabi vagyok a Pult innenső oldaláról.
2: Csabi erről az oldalról, és kettőnk között pedig...
0: Balázs, sziasztok.
2: Hát úgy volt már, hogy a Balázs többször lesz a műsorunk vendége, így volt is, sőt úgy volt, hogy műsorkészítőtársunk is lesz, volt is, de most valami egész más miatt van itt. Most mezei vendégként fog nekünk beszélni egy kicsit, remélem, hogy miután eltettétek a telefonjaitokat, egymás szemében nézve fogunk őszintén arról beszélgetni,
0: hogy... Megintem a Facebookon, hogy hallgassanak minket a hallgatók.
1: Nem ilyen egyszerű ez a kérdés, Csabi, mert hogy amióta, nem tudom, pár hete lett egy ilyen modern telefonom, azóta egy régi álmomat beteljesítettem, hogy nem nyomtatott papírt hozok magammal, és ezzel is pusztítom a fákat, majd kitalak egy más módszert, Csabi, nyugodj meg, hogy legyen globális felmelegedés, hanem a telefonba írom bele, és onnan olvasom fel azokat a kis
2: témat. Igen, hogyha hallgatók nem tudnák, törekvésünk arra szolgál, hogy a híreket még alternatívabban megoldhassuk, tehát a műsorok által készített saját hírek utána a napi rotációba belekerülhessenek, és erre volt már egy kitűnő kísérlet a harmadik utas, hát IT fanatikus műsorkészítő társának, ugye?
1: Így van, de a műsor nem erről szól, hanem igazándiból valami olyasmi lenne a téma, hogy mit tanulhatunk mi Amerikától, illetve mit tanulhatunk mi általában külföldről, ugyanis az az elméletem, hogy be kéne áramoltatni egy pár jó dolgot a világ más szegleteiből. Nem tudom, például amikor most Amerikában jártunk, akkor az egyik ilyen dolog volt az, hogy minden busz elején legyen kerékpárszállító.
0: Igen.
1: És pont így, az elején legyen, tehát hogy lássa a buszvezető, amikor fölteszem vagy leveszem, és ingyenesen használható legyen.
0: Igen.
1: Ezt nem tudom, hogy Amerikán kívül bárhol máshogy csinálják-e, ez azonnal.
2: Jó, hát Amerikában rengeteg nagy találmányt szeretnénk, hogyha honosítanának. Nekem a bőséges reggeli, ami elérhető, és $8 kerül, szerintem az is kitűnő lenne.
1: A szalonás rántottál,
2: az az, az, az,
1: szirupos palacsint.
0: Igen. Igen, egy kis waffellal.
2: Igen. De te már jó sok óta laksz Amerikában, sőt, azt hiszem két laki vagy hogy is van ez nálad?
0: Leginkább ilyen, azt szoktam mondani, igen, most az elmúlt 5 évben inkább kint, és most ez egy nagyon izgalmas szakasz jön, hogy most akkor kis bébivel most ez hogy alakul majd, hogy akkor is tudjuk ezt az ide-oda utazgatást csinálni, vagy azért az túlzás lenne, szóval ez most a következő egy évnek lesz a műsora, hogy ez hogy alakul. Egyelőre azt gondoljuk, hogy ugyanazt fogjuk csinálni, csak úgy, hogy visszük a palomát magunkkal.
2: Hát azért ezek a óceán átrepülések egy darabig viccesek, aztán utána már nem lesz annyira vicces.
0: Nem, már régen vicces.
2: Már nem vicces. Voltak fél éves a lányod?
0: 8 hónapos.
2: 8 hónapos.
0: Igen, és egy angyal. Majdnem bejöttek integetni, de helyett elmentek egy ringató nevű dologra, amit ő imád, és nagyon éli. Ilyen gyerekes zenés program, és... gyakorlatilag ott tartok, hogy lehet, hogy veszek egy gitárt, és előveszem a 30 éves gitártudásomat, mert hogy annyira rá van kattanva ott a gitárra, hogy úgy tűnik, hogy ez teljesen az a hangszerez.
2: De akkor kezdjük ezzel a gyerekek foglalkoztatása Amerikában. Biztos találkoztál lehetőségekkel, az ottani ringatókkal. Kijutottál oda már a gyerekeddel?
0: Nem, ez az első útunk.
2: Már most mentek
0: együtt, aha, október végén, és be fogok számolni arról, hogy ez hogy működik. Hát az látszik, hogy Amerika az ős hazája a helikopter parentingnek, ugye? Tehát amikor a szülők helikopterszerűen lebegve a gyerek fölött annak minden lépését árgus szemekkel figyelik. Épp tegnap volt egy jó cikk a HVG-n ennek a dolognak a hatásairól.
2: Ja, a kinderarchi.
0: Igen, a kinderarchi, így van. Tehát hogy ennek az a veszélye, hogy másképp éli meg a világot az a gyermek, mint mondjuk mi vagy a szüleink élték meg. Szóval nagyon érdekes, hogy leng az inga gyereknevelés ügyben. De én azért jöttem igazából, meghallgassam a Szabinak a road trip sztoriát. Hogy de
2: az két hetem volt, vissza az kell hallgatni.
1: Az már legkésőbb.
0: A fenébe.
1: Tehát, hogy pont az volt, hogy az egyik adás, amikor bejöttünk Laurával és meséltünk Amerikáról, az számunkra a legérdektelenebb részről szólt, vagy látáspontról szólt, hogy mi történt velünk Amerikában.
0: Azt, de azt meg tudom hallgatni az archívumból, igen, ezt meg is fogom. Hogy a legközelebb, amikor találkozunk, akkor ahol tudjunk beszélgetni.
1: De az, hogy egy csomó nagyon izgalmas lehetőséggel találkoztunk, és hogy ezeket az izgalmas lehetőségeket szeretnénk. Hát az Csabinak volt izgalmas, nekem kevésbé.
2: Nekem nagyon, én nagyon szeretek enni, nem tudom.
0: És nekem a reggeli a kedvenc foglalatosságom az összes evés közül, tehát egy rendes reggeli szerintem az nagyon jól beindítja.
2: Amúgy gyerekkel együtt igazán izgalmas ez a dolog, mert akkor ugye aztán tényleg a karácsony asztal minden percet ki lehet élvezni a rohangálással és a bőségességgel együtt. De most például a gyerekem az ott tart, hogy ő most 2 volt nemrég, hogy fel kell éjszaka, és akkor kakaó, sajt, virsli. És simán
1: ez
2: hajnali 4.
1: Ezt megcsinálja magának, ugye?
2: Nem, sajnos, ezt nekünk kell prezentálni ezt a dolgot. De a reggelizés az tényleg egy nagyon fontos része ennek a dolognak szerintem is. Úgyhogy ne hagyjuk ki a kajálást, mert Amerikából, amit tanulhatunk, azok a mérhetetlen adagok és a borzasztó sok szemét.
1: Hát ez a...
2: Ami a kajából keletkezik, a túlfogyasztás.
0: Hogy breakfast all day, tehát ez nem csak sima reggeli, hanem az, hogy ezeken a helyeken, hogy a rendesenken ki van írva, hogy egész nap a reggelit fogyasztod.
2: Ugyanezt kapod végig.
0: Igen, megkapod a reggelit.
1: Meg a másik, amit tanultam kint, az a heart attack on a plate. Az adag nagyságáról, tehát infarktus a tányér fölött. Ez jól hangzik, ez annyira jól hangzik, mint az all you can eat, de valójában ez egy nagyon, nagyon veszélyes trend.
0: Hát főleg ugye az, amikor észreveszed, hogy mennyire, tehát hogy mondjam, Amerikában, ami nagyon hiányzik nekem továbbra is 5 év után is, azok az igazi ízek. Tehát egyszerűen az alapanyagok, amiből ezeket a kajákat csinálják, azok gyári alapanyagok. Tehát mondjuk a Whole Foods-ban, ami ugye egy ilyen az organikus dolgoknak a mekkája és medinája egy személyben, ott sem találsz tulajdonképpen igazi paradicsomot, kivéve mondjuk szeptembert, amikor valahogy akkor tudják szüretelni a nem tudom melyik moneymaker típusú paradicsomot, amit amúgy nagyapám is termelt 40 évvel ezelőtt, de még mondom, a legorganikusabb helyen sem olyanok a zöldségek, mint amikor itt egyszerűen lemész a piacra is.
1: Farmers Market?
0: Farmers Market még azt tartja magát, de ugye ott viszont olyan árakat fizetsz már, amit ugye itthon könnyen megfizetsz, hál' Istennek, kint viszont azért ugye, tehát mondjuk egy farmer's marketból megfőzni egy ebédet, ugye akkor már majdnem ott vagy, hogy elmehetsz egy szuper étterembe. Tehát egyszerűen hiányoznak az ízek, akárhányszor jövünk haza, mindig újra felfedezzük egyszerűen a tojásnak más az íze, a zöldségeknek, paradicsomnak, paprikának, hát nincs is igazi. Tehát egyszerűen ez jó ilyen szempontból, már önmagában ezért nagyon szuper mindig hazajönni.
1: Aha, tehát mi ezt tanítjuk meg majd Amerikának.
0: Igen, pontosan.
1: De egyébként azon gondolkoztam, hogy az, hogy hiányzik csirke, az íz, az azt jelenti, hogy hiányzik a tápanyag, meg mikroelem tartalma is.
0: Meg már, hogy a csirkének ugye halszaga és hal aromája van, mert ugye darált halakkal etetik a csirkéket a gyárakban, tehát úgy, ahogy van mindenestül, megdarálják a halakat szemmel.
1: Halat töltött csirke.
0: Igen, ha tulajdonképpen halat töltött csirkét kapsz. Tehát azt csináljuk, hogy Magyarországon eszünk csirkét, Amerikában eszünk marhát például. Ott viszont vannak rendes marafarmok, ahol nem fejik a teheneket, hanem
2: húsra dolgoztatják.
0: Húsra, igen. Tehát innentől kezdve viszont Magyarországon nem lett, ugye most már azért szerencsé az elmúlt 3-4 évben egyre inkább igen, de nagyon sokáig nem lehetett igazából, nem volt érdemes igazából sztéket vagy ilyesmit tenni, mert hogy öreg és kiteljeltetett marhákból jöttek a sztéket.
2: És mi a helyzet a mesterséges adalékanyagokkal, vagy amit Ázsiában használnak, mindenre egy jó kis kanál GMO-t rászornak.
0: Igen. Hát ugye mi szerencsénkre ezt nem annyira érezzük, vagy látjuk, mert hogy ez erre nagyon érzékenyek Kaliforniában, meg Észak-Kaliforniában különösen, tehát mi azt látjuk, hogy azokban az éttermekben, ahol mi eszünk, ott mindig ki van írva, és komolyan van véve az, hogy ezek nem, és nyilván az olyan boltokba vásárolunk, ahol szintén nem, hogyha meg mondjuk a Safeway-be vásárolunk, akkor pedig ott is van egy organikus szekció.
2: Az a Tesco, nem?
0: az körülbelül a, hát nem Ocean. Tesco, mert Ocean. Inkább, tehát ahogy mondjam, Spar. Inkább, aha.
2: Tehát egyen válogatottam.
0: Igen, tehát a Tesco az inkább...
2: Ja, mert a Walmart lenne.
0: A Walmart az a Tesco, igen.
2: Hát sajnos én még nem jártam arra, úgyhogy nekem csak az a legendásom, hogy az, hogyha valamit szeretnék venni, és a Szabi ebben meg is erősített, hogy ott a spájzok és a hűtőszekrények tulajdonképpen egy hosszabb hónapos atomtámadás utáni ellátásra vannak berendezkedve, mindenből a 100-as pakot veszik meg, és még 20-at legalább kapnak hozzá ajándékba, és ugye ebből is ered egyrészt ez a túlfogyasztás, hogy sosem tudják ezeket elfogyasztani, és hát bizony lejár a szavatosság, mennek a sehova, a kukába, és a hűtőnek mindig teli kell lenni, a spájzban mindig mindenből 500-nak kell lenni, hogy nehogy elfogjon. Ez nem tudom, hogy titeket mennyire érintett meg, vagy rendes magyar spájzot tartotok, és hetente vásároltok. Vagy.
0: Igazándiból igen, tehát nem volt lehetőségünk arra, hogy itten kiépítsünk éves rezervöket, vagy nem ebben utazunk, igen.
1: Hát az egyik érdekes jelenség az volt, hogy átszeltük Amerikát, hogy mindenki, akivel találkoztunk, de tényleg mindenki azt mondta, hogy ő túlfogyaszt. Túlvásárolja magát, és az élelmiszerek esetében érdekes módon mindenki ugyanazt a számot mondta, hogy 80%-át dobja ki az élelmiszernek, amit megvett. És ez teljesen reális is volt, hogy láttuk a hűtőszekrények nagyságát, meg a benne lévő termékeket. Tehát nem lehet azt elfogyasztani annyi idő alatt.
0: Hát nekem a nevelésem ezt tiltja, tehát én nem tudom, én nekem nagyon nehéz kidobnom élelmiszert, tehát ez nem vagyok egy jó amerikai ilyen szempontból. Én már érzem előre, hogy hazudni fogok az állampolgársági vizsgán, amikor megkérdezik jövőre, hogy rendes amerikaiként kidobnám a 80%-át a frigider.
2: Mert most készülsz esetleg 2-3-1-es állampolgára?
0: Igen, jövőre ez.
2: Leváltod a magyart?
0: Vagy nem, hát én 2-es. És hát aztán... EU-amerikai. Aztán irány Costa Rica.
2: Ezt nagyon sokan mondják, főleg akik már megjárták Amerikát, hogy nem rossz, meg vannak lehetőségek, de ha élni akarsz, azért inkább menjél egyen lejjebb.
0: Hát Costa Rica az ugye rendszeresen az élen végez a legboldogabb országok. Élhetőség, svájci várató élettartam van 40-es években, amikor egy miniszterelnök azt gondolta, hogy diktátor lesz, akkor inkább a hadsereget is megszüntették, azóta azt beteszik oktatásba és egészségügybe, tehát, hogy...
1: Hol lehet jegyet foglalni?
2: Tényleg, erről teljesen nem maradtunk, de amúgy már jártál arra?
0: Na, nagyon sokat, elmúlt 10 évben majdnem minden évben voltam.
2: Tehát, ha már Amerikában vész, mész Costa Ricában.
0: Igen, abszolút. Tehát, hogy nagyon szuper, egy 4 milliós ország, ahol gyakorlatilag nincsenek igazi pártpolitikák, mert hogy mindenkinek az unokatestvére. Ez az én személyes megfigyelésem.
2: A Svájcban, meg Izlandon is ez van.
0: Igen, tehát, hogy gyakorlatilag az elmúlt 5 miniszterelnökből 3 börtönben volt, és nem azért, mert hogy csak Costa Ricában utána, mert lopnak, hanem hogy ott börtönbe csukják őket, de nem hosszan, tehát akkor 3 év bőri, akkor bemegy a prime minister, és aztán kijön, érted? Tehát, hogy egyszerűen komolyan veszik azt, hogy ezt nem kell csinálni, és nincsenek szekértávolok, ami mögé be lehet bújni.
2: És vajon miért nem tudunk mi Costa Ricáról?
0: Túl nagyok, ja, azt nem tudom, mert sokkal nem tudnak róla, de mi azért, de szerintem 10 millió az túl sok. Tehát ez jó méret az olyan 4 millió, ahol ez a típusú dolog, ez még nehéz.
1: Van ez a trend, hogy fogyasszuk az ország
0: létszámát. Lasszon elérjük a...
1: Gondolom, ez a cél, hogy egy olyan rendszer legyen, mint Costa Rica.
2: Costa Ricáról miért nem tudunk? Ez volt az előző kérdésem, mert közép-amerikai országot azért van egy csomó más, inkább problémás vidék, és Costa Rica így, mint a béke szigete, ugye most kiderült, hogy a legjobb természeti öröksége is Costa Ricának van elképesztő.
0: Hát ott van elképesztő, olyan ilyen mérsékelt égővi esőerdők vannak. Tehát ilyen kontinentális éghajlatú esőerdők vannak ilyen 2-3 ezer méter magasan. Mi most ott beszállunk egy ilyen hippie community építésbe, egy ilyen esőerdő mellett. Úgy hívják az esőerdőt, hogy az unokák esőerdője, tehát ami mindig is a következő generációknak a megmaradt ilyen természeti kincs, és arra ráállítólag az egész telek, ahol most beszállunk egy ilyen superfood farming és egyéb ügyekben. Szóval ez komoly a kosztarikai dolog.
2: Ez nem rossz, és akkor mint amerikaiak számára ilyen kis elmenekülési lehetőség van, vagy ez még Amerikában sem ennyire nyilvánvaló?
0: Amerikában most elég népszerű ez. Hát főleg
2: már most tényleg részen. A te Kaliforniai, San Francisco élményeidről beszélünk, ahol egy kicsit így más van. A mentalitás.
0: Ott lejárnak Costa Ricában ilyen retreatekre, ilyen elvonulásokra. Tehát az ilyen szempontból nagyon megy Costa Rica, mert egyszerűen egy békés hely a Közép-Amerikában, ami nincs nagyon sok, tehát és nem egy kerítésekkel elkerített hely, hanem egyszerűen egy olyan hely, ahol senki nem, tehát se nem utálják a külföldieket, se nem mondjuk felnéznek a külföldiekre, hanem egyszerűen egy ilyen békés egymás mellett élés van a külföldiekkel, mindenki tudja, hogy ez így nagyon jó, örülnek, hogy jönnek hozzájuk a turisták, és költik a pénzüket, de nem a lehúzás megy.
2: Tehát igen, Ázsiában, merre jártunk, ott élő ATM automatának tekintik igen, a turistákat, igen, és tulajdonképpen bármi, ami van, persze, és már...
1: Igen. Ismered a skintex szót?
2: Skintex?
1: Nem, skintex. Tehát, hogy a bőrszín alapján fizet skintex többet.
2: A bőrszín adó, igen. Hát reméljük, szóval ez itt nem fog így megvalósulni. De menjünk csak vissza még Costa Rica és Amerika kapcsolatára, hogy te hogy keveredtél oda először, és egy-két Costa Rica-ra ment, azt hiszem Costa Rica még nem volt a műsorunkban, ugye? Pedig már sokfelé jártunk.
0: Én bármilyen sztorizok Costa Rica-ra.
2: Nem kell, csak egy párat, hogy így a kedvünket meghozd.
0: Én a jélen találkoztam a kosztarikai pénzügyminiszterrel, aki
1: éppen kijött a börtönből.
0: Aki ő volt az, aki nem volt soha börtönbe, sőt, az volt, hogy felkérte az győztes ellenzéki párt, hogy maradjon pénzügyminiszter helyettesnek. Tehát ez se egy szokásos eseménysorozat. Aztán később elmesélte, hogy ez túl unalmas lett volna, így aztán egy pár hónap után lemondott, mert csak ottan ő gyelgett, és nem kell semmi munkát végezni, és egy dolgos ember, és nem szeret csak úgy lenni egy pozícióban azért, hogy kap egy fizetést, meg autót, meg minden. És akkor inkább lemondott, és elment dolgozni vissza a bankszektorba, de egy zseniális figura, és azóta is nagyon jóban vagyunk itt családilag, mondom, nagyon sokat voltunk náluk, és ő elég sokat mesél arról, hogy milyen ez az ország. Milyen vallásos, tehát ez egy érdekes dolog, ahogy azt látni, hogy például egyik legfontosabb ilyen társadalmi verseny az a betlehemi szcéna mérete, kivilágítottsága és különböző tartozékai a karácsonyi időszakban, hogy ez mondjuk egy komplett szobát foglal el a házban, vagy esetleg kín van az udvaron, megfelelően fedett módon, nyilván kis Jézus behelyezésével szenteste magasságában a megfelelő jászolba. Tehát, hogy egyszerűen őket nagyon megérintette ez a mém komplex, és láthatólag itt mindenki ebbe utazik, de ezt is olyan édesen csinálják.
2: De ez tehát, elég tehát, békésnek tűnik.
0: Igen, tehát nem, ebből sem, tehát ez olyan természetes, hogy egyszerűen, tehát ott szerintem az a típusú, tehát amit én szívesen látok, vallásosság van, amikor egyszerűen komolyan veszik, hogy aha, akkor van ez a 10 parancsolat, emlékeztek, akkor azt szerint kéne élni, és akkor
2: ez van?
0: Abszolút, tehát hogy ez a megélik a hitet, ami a jó része nekem mondjuk egy ilyen...
2: Ez azért nagy dráma, hogy mondtad mém komplexeknél, mert itt Magyarországon is hivatkoznak a 10 parancsolatra sokat, de azért, hogyha kikérdeznénk, nem biztos, hogy mindenki végig tudná mondani.
0: Így van. Így van, meg hát a ne lopj meg ezek a problémákkal, ugye a gyűlöletkeltés, meg innen.
1: Igen,
0: ugye...
1: Ez meg az is benne van, hogy mit jelent az? Mit jelent az, hogy ne ölj például?
2: Hát mi mindent jelenthet, igen. Hát mert ugye a dráma a mémekben a szociokulturális beágyazottsága, hogy az most éppen az utóbbi 30 évben hogyan lett előadva. És hogyha nekünk ez jutott, hát akkor bizony ez jutott. És akkor mondjuk filozófusnak, vagy vallástörténésznek kell lenni, hogy egy kicsit megkapargassam, hogy ez hogy volt eredetileg, hogy van más országokban, hogy kéne legyen ennek, vagy egy elvonult szerzetesnek, hogy azt mondjam, hogy hagyjátok.
0: Igen.
2: Úgyhogy ebből a szempontból ez a vallásos, de ez egy izgalmas dolog a 21. századra, ami amikor már többször meghaladtuk a vallásosság szemléletét, az intézményeket, felülírtuk, utána újra visszavettük őket, utána igen, még több pénzt kaptak, még több hatalmat. Hát ugye
0: igen, most na, ez mind nem történt meg Costa Ricában. Tehát ott egyszerűen úgy működik a történet, hogy azt látod, hogy templom, iskola, focipálya. Tehát ez a kis háromszögük, ami, és ebből épül föl, ebből épülnek föl a kis ilyen falu központok. Tehát ugye a nagyvárosok is ilyen falu központokból állnak, meg a kisebb városok is, és akkor ezek ilyen kerületalkotó kis izék, amik körül vannak. Mindenki focizik, imádják a focit, tehát a teljes foci őrület van, nemzeti hős volt a kosztarikai válogatott ugye a VB-n újra, és erős vallásosság, mindenki a templomban van vasárnap, és mondom, iskolában, tehát gyakorlatilag nincs szemét például az utcán. És ugye kérdezem a David barátomat, hogy miért nincs szemét? Hát mert oktatás van, érted? Intelligens emberek nem szemetelnek, miért szemetelnének? Tehát úgy vagy, hogy ugyanolyan, hogy mondjam, mondjuk este felé azért lepukkantnak tűnő mondjuk fővárosban, mint hogyha mondjuk lennél, nem tudom, Panama City-ben, vagy mondjuk annak a régebbi részeiben, vagy Nicaraguában, de nippen nincs szemét, sehol. És
2: közbiztonság bűnözés?
0: Tehát az van, hogy a fővárost érdemes elkerülni, de nem azért, mert szerintem nagy bűnözés lenne, hanem azért, mert nem szép. Tehát, hogy nem. Tehát egy igazi ilyen megnőtt, organikusan megnőtt, nem szép hely. És mindenhol óriási kerítések vannak, és egyetlen egy ilyen erőszakos mozdulatot se láttam az elmúlt 10 évben, és mindig megkérdezem a helyektől, hogy miért vannak ezek kerítések? Hát a nicaraguak. Tehát, hogy az van, hogy bejön 1 millió nicaraguai vendégmunkás, hogy leszüretelje a kávét. És konkrétan ugye a 4 milliós ország bejön közel 1 millió szezonra, és aztán hazamegy, és ez a válasz át a Costa Ricában, hogy a nikoszok ellen vannak a kerítések. Nem tudom, mondom, tehát nem hallottunk betörésről, nincsenek sztorik erről, hogy mi történt volna, lehet, hogy pont a kerítések miatt, én nem tudom, de a megélésünk az, tehát semmilyen, egy olyanról hallottam, hogy turisták kocsiját egy óvatlan pillanatban csomagtartóilag kipakolták. Mondom, ez tavaly előtt volt egy ilyen sztori, de mondom, 10 év alatt az egyetlen olyan, tehát amúgy minden szuperül működik, vannak még olyan, tehát vannak ilyen nagyon amerikai részek, ahol tehát mondjuk egy egész öblöt megcsináltak, tudod, ilyen $300 szobaárú hotelekkel, meg $500-osokkal, de vannak még ezek a kis ilyen, hát van a teljesen érintetlen, tehát van, amikor effektíve elmész egy ilyen érintetlen öbölbe, és akkor ott el vagy egyedül, mondjuk, vagy a kedveseddel, meg vannak ezek az ilyen, mit tudom én, a kedvenc helyünk egy Playa Samara nevű hely, oda szoktunk járni, ahol mondjuk lakunk egy derék holland fickónak, aki ott él már 20 éve a kis magán bungalóiban, és a legjobb olasz kajákat esszük a helyi oda vándorolt olasz konyhán a tengerparton esténként. Tehát olyan olasz kajákat, Kaliforniában nem volt ilyen olasz.
2: Pláne olasz.
0: Igen, tehát zseniál. És meg ugye ott fogják nyilván a halászok a jó kis tenger herkentjüket, és akkor azokat ott megeszegetjük a naplemente után, ami amúgy 6-kor ugye így bekötkezik, hogy tuk, így világos, sötét.
2: És akkor ott korán kell a napulni.
0: És mondjam, hogy hát 6-tól 6-ig van, igen, tehát 6-kor így fel kell, és 6-kor így lemegy.
2: Tehát amúgy Tél-Ázsiában is valami ilyesmi volt, nem tudom, hogy függenek ezek össze.
0: Hát egyenlítő
1: közeliség.
2: A kérdés az az, hogy ilyen expatok miből élnek? Oké, olasz kajáda, bungaló.
0: A cím.hu
2: hát de az egyértelmű, az alkimista hipnotizőr. Hát kérlek szépen, a híred megelőzés követ téged egyfolytában.
0: Cink már rég nincsen, de ez a cink, ez valószínűleg örökké.
2: Szerintem ez sokat dobott. Mennyit fizettél a Szilinek ezért?
0: Ja, ennek olyan szép története van ennek a cikknek. Na mindegy. De hogy, ja, hogy mindenkinek javaslom, hogy Costa Rica, hogy nem menjen a fővárosban, nézzen működő vulkánt, tehát mondjuk képzeljétek el, mondjuk egy ilyen termálvízbe ücsörögve, mondjuk egy valami finom chilei bort iszogatva, mert ugye az chilei bor mindenhol van, mert annyira dotálják, hogy nagyon finom borokat lehet 1 euróért kapni itthon. és mondjuk egy jacuzziba ülsz, és nézed, ahogy jön ki a láva az Arenal vulkánból, tehát az egy spirituális élmény, tehát az olyan, hogy így hogy elgondolkodsz, hogy mi is ülünk, érted? Tehát ülsz a vulkáni vízben, és nézed, ahogy jön ki a piros cucc izéből, és úgy ülsz egy órát, és úgy kontemplálod a mondjuk a föld, mint bolygó, a föld kéreg vastagsága, miért gondoljuk azt, hogy bármi állandó, amikor igen, tehát hogy az egy nagyon komoly élmény volt.
2: Az a szegény hallgatókat nektek... már összespiritualizáltad, ne felejtsd el elmondani azt a sztorit, mert most a hallgatók már tükön ülnek, hogy ez az őrületes mém és legenda gyártás, ennek még története is van, ez nem csak úgy csöppent.
1: Megvan nektek egyébként az az arány, hogy körülbelül milyen a földnek a szilárd kérge a földhöz képest?
0: 1%.
2: Vékony bőrréteg.
1: Kb. Olyan, mint az almának a héja az almához képest.
0: Ne. Hát ez, ennek a megélése az ott Costa Rican nagyon első kézből. És zseniális ilyen, az egész Arenal környékén zseniális fürdőket építettek ki ebből a vulkáni termálvízből. Tehát úgy hűtik mondjuk, képzeljétek el mondjuk egy olyan rudasfürdőt, ami egy őserdőben van, és ugye felviszik a vizet a tetejére mondjuk egy, mondjuk mit tudom én, a szintkülönbség lehet mondjuk, mit tudom én, 6-7 méter, és akkor ott, ha oda fölmész, akkor ott a legmelegebb, és akkor lecsorgatják, érted? És akkor a csorgással mondjuk vesz egy pár fokot, akkor a következő az a kevésbé meleg medence, akkor megint lecsorgatják, érted? És akkor van mondjuk 4-5 medence egymás alatt, és akkor az alsóban már ott már rendeled.
2: 23 ott
0: fokos. Már, igen, és ott már a pinyakoládákat rendeled, és akkor ott ücsöröksz az izével a hihetetlen, és közben egy esőerdőben vagy, érted? Tehát, hogy az tehát
1: annyira nagyon, zseniális. Nagyon-nagyon izgalmas, amiket mesélsz, egy kicsit attól tartok, hogy már az emberek csomag
0: már hallod, már hallod a bőröndőt.
1: Már én is csomagolom, de közben rájöttem, hogy
0: de, én... mi megyünk, mi bevállaltuk megint, tehát megyünk, fogjuk palomát, feltesszük a hónom alá, és megyünk.
2: De a kérdésem az arra vonatkozott, hogy az életvitelszerű kosztarikaiasság megvalósításához szerinted mi kell? Hát mert általában az egyenlítő környéki országokban inkább szegénység és inkább munkanélküliség van, bár alacsonyak a költségek, de azért, hogyha te ott pénzt szeretnél szerezni, akkor egy kicsit ezt mondom.
0: Tehát az van, hogy addig dolgoztak az oktatáson, amíg valamikor a 2000-es évek elején megérkezett az Intel, neki rengeteg adókedvezményt adtak, mert tudták, hogy az első fecske az minden, tehát hogy innentől kezdve, és akkor onnantól kezdve jöttek a következők. Tehát ugyanott vannak a shared service centerek, egymás mellett a kicsit a repülőtér az egy ilyen, mondjuk egy ilyen szentendrei távolságban van a várostól, és akkor ott a repülőtér környékén kiépült abban a megyében egy ilyen komplett, ilyen IT és shared service beszállító központ. Tudtam, a munkanélküliség rendkívül alacsony. Hát és olyan mondom, tehát ugye nem hiába hívják a Közép-Amerika Svájcának, mert egyszerűen mondjuk a város mellett mondjuk nem egy Mártonhegy van, hanem egy vulkáni hegy, tehát ott fel tudsz mászni mondjuk 2000 méterre, és tehenek legelnek a hihetetlen zöld. Tehát ugye eleve olyan zöld van, ami itt nincsen. Tehát hogy leszállsz a repülőről, és rögtön a színek már teljesen. Tehát a piros meg a zöld, az ilyen ázsiai vonalú piros-zöld, ugye az egyenlítő közelség miatt. És akkor ebbe a zöldbe mondjuk ott 1000 méteren a tehenek ott legelnek, és akkor ott azt mondod, hogy akkor ide akarsz költözni most. Tehát ezt a kaibát itt megveszed, sajtot fogsz termelni, hihetetlen finom sajtjaik vannak emiatt. Ugye az egész sajtkultúra, kávékultúra nagyon megy. Kosztarikai kávé egyik legfinomabb kávé, amit ott onnan jön, voltunk ilyen kávé manufaktúrában, ahol ugyanezt az ilyen gravitációs kávé, tehát hogy úgy van megcsinálva az egész a hegyoldalban, hogy megy le ugye az elejétől a végig, és a végén már megvan a pörkölt kávészem, tehát zseniális
1: magától.
0: Az is. Magától. Úgy magától, hogy vinni nem
1: a
0: kell.
1: Vulkán.
0: Vinni nem kell, igen, tehát vinni nem kell, viszi a víz, ami jön le, meg viszi a gravitáció. Tehát ezeket mind exportálják, és a barátomnak, ők azt hiszem, hogy hatan vannak tesók, és ott az idősebb tesó, beházasodott az elnöknek a családjába, akinek Nobel-díja is van, mert kibékítette a nikaraguai harcoló feleket, az Arias, és így aztán mondom, tehát elnöki családi kapcsolataink vannak. Tehát, hogy, és mondom, tehát az, hogy azt mondják neked, így a szemedben néznek, és azt mondják, hogy a mi házunk a te háza. És ezt egy percig se gondolj. Igen. Tehát ez olyan, hogy tudod, hogy te azt mondod, hogy figyelj, most kéne egy szoba, akkor mondják, hogy akkor el kettő közül választhatsz, ez ennek jobb a kilátás.
1: Az olyan megható volt, emellett egy olyat hallottam egy mexikóitól, hogy az én házamban mindig lesz neked függőágy. Ugyanígy az öribari, vagy valami ilyesminek a kifejezése.
0: Igen, szóval tényleg, tehát gyakorlatilag van egy kosztarikai családunk. Zenéljünk, igen.
1: Zenéljünk
0: ami jó kosztarikai zenén.
2: Most találtam MC Kekeltől a Párciú című nótát, egy mostani júniusban tették fel ezt a számot, de már 46 milliós megtekintésnél na, tart, szuper. Egy kosztarikai ember, és ez ott a harmadik utolsó vendégünk Szegfi Balázs, és vissza fogunk jönni azzal, hogy hogyan is lett, nem belőled lett mém, hanem, na mindegy, majd elmondod.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Ahogy egy kedves hallgató írja a cseten, olyan jó itt Magyar Honban, kosztarikás jacuzziban pinyakoládázást meg társait hallgatni, aztán lemegyek kefirért és kifliért!
2: Azt mondja a hallgató, hogy szerinte egy csóró hely. Én azt mondom, hogyha kiveszi a budapesti agglomerációt a magyar egyfőre jutó GDP-ből, akkor szerintem nem vagyunk messze Kosztarikán.
1: Hát meg az a kérdés, hogy
3: csak ez a jó kedv, fontos... ugye az általános jólét, hogy is mondják ezt, a, van ennek valami neve?
2: A... Ők úgy jelenti, hogy Pura Vida. Tehát a Pura Vida, az a, ugye a Pure Life, az náluk az elköszönés, a találkozás, az oké, okay, a rendben, a bármi. Tehát ez a kultúra, Pura Vida. Bármi történik, Pura Vida. Ez nagyjából nekem úgy összefoglalta a kosztarikai.
3: És Amerikában hogy hívják ezt a dolgot?
2: Amerikában az, hogy I'm fine, ugye úgy hívják, ha bármi van, I'm fine. Tehát ott gyakorlatilag ugye az I'm fine-nak a kultúrája van, ami hát sajnos nem annyira mindig nagyon...
3: De nem az, hogy ez egy ilyen képmutatós ügy, egy ilyen kis távolságtartva beszélős?
1: Ugyanezt mondjuk mi is, ugyanezt használjuk mi is.
3: Hogy vagy jól?
1: Nem jó. Nem jó. Képzeld el, annyira szeretem, amikor a világ kis elemei maguktól összeállnak valami nagyobb képé.
2: Tegnap
1: néztünk egy dokumentumfilmet, a Milliómos leszel vagy hajléktalan címmel, amit Barta Máté csinált kint leginkább San Franciscóban.
2: Nem az, amelyik online van?
1: De online van.
2: És egész jó lesz.
1: És a film egy adott pontján beintegetsz te.
2: Igen, a László bárban.
1: A László bárban, és meg is kell kérdezni, a László bárt rólad nevezték el?
2: Persze, abszolút. Nem, ez egy trükk volt, használtam az időgépet, oké, tehát ez nem érvényes, hogy visszamentem az időbe, igen, hogy mire odajövök, addigra
1: így legyen. Azt nem használjuk, Balázs.
2: Igen, tudom, ezzel elkövettem a Star Trek törvények iránti.
1: Az a lényeg, hogy a nagypapáddal ne találkozz. De ott két dologról volt szó, egyfelől bemutattak téged, mint a Neumann Society alapítóját, másfelől meg beugrott nekem az a nagyszerű kis mondat, amit többször hallottam Amerikában, hogy amerikai mondta nekem, hogy a magyarok azok olyanok, mint a zsidók, miszerint a lélekszámhoz képest a társadalmi vagy a világi vagy a hatásuk a világra sokkal nagyobb, mint amit elképzelnénk.
2: Aha. Hát főleg a magyar zsidó. Igen, a hétem az uniója az a most powerful, igen, abszolút. Tehát magyarok mindenhol vannak, tehát az teljesen egy egyértelmű dolog, tehát ilyen magyar sztorikkal, meg ilyen, tehát tényleg bárkivel beszélsz, annak van egy nagymamája, akinek volt egy magyar szerelme, esetleg a nagymama az onnan jött, a nagymama már itt született, de a dédmama onnan jött, tehát mintegy tényleg az van, hogy nagyon kevés beszélgetés sem volt, ahol nem rezonálta valamilyen módon a magyar vonal. Ha csak úgy, hogy bűvös kocka, vagy
1: Houdini, vagy Bela Lugosi.
3: És ez a San Franciscói Neumann közösség, az ugye magyarokra épít, ha jól tudom.
2: Igen, ott csináltunk egy Neumann Society nevű dolgot a Tiles Gyuri barátommal.
3: Ő mivel foglalkozik?
2: Ő sokáig volt... egy olyan szervezetnél, amelyik arra a szép ötletre épült, hogy adjunk oda szoftvereket civil szervezeteknek a világon, ezzel óriási adókedvezményeket csinálva az amúgy szegény szoftvercégeknek. Tehát, hogy zseniális ötlet
1: volt. Ez a win-win szituáció?
2: Ez az iszonyúan win-win, ami konkrétan hippik találták ki a 80-as években, tehát konkrétan ez egy 30 éves történet, ahol tényleg arról volt szó, hogy kuncsorogtak szoftverek, hogy elküldjék azokat szerte a világon, gondoljatok tényleg ilyen Microsoft meg egyéb ügyekre. Majd rájött a Microsoft, hogy ja, hát ő a leírhatja a rendes bolti árát az ő szoftvereinek az adójából, hogyha odaadja nekik. És azt mondták, hogy hát mennyit kértek? És akkor onnantól kezdve, tehát a biot elkezdett bejönni, basszus, millió dollár számra az adomány, mert hogy mindig évvégén megnézték, hogy ugye mennyi az, ami nekik jó adó szempontból, és betoltak néhány millió dollár értékű szoftvert. Tehát ugye a TechSoup nevű vállalkozás az ilyen szempontból egy komoly, komoly cégé nőtte ki magát, több száz országban van kapcsolatuk, terítik a szoftvereket, tényleg NGO-knak a rengeteg, szóval egy nagyon komoly cég lett, és akkor itt dolgozott sokáig, és most meg egy Binnovative nevű magyar gyökerű startupnak az egyik munkatársa, akik ilyen kreatív együttműködési támogató szoftvert csinálnak, és általában elég jó. Én nem használtam még, csak láttam, de nagyon kíváncsi vagyok a következő Neumann konferencián.
3: Na igen, és még ez lenne a kérdés, hogy hát ugye a Neumann konferenciát azért osztod össze, hogy a San Francisco, Silicon Valley-beli magyarságot, startuposokat egy kicsit összeterelt, magyarságtudat erősítés, gondolom.
2: Hát inkább az, hogy tehát mondjam, azért azt képzeljétek el, amikor mondjuk összegyűlik a egy ilyen San Francisco-i öböl kilátással, vitorlásokkal minden, összegyűlik mondjuk 150 ilyen magyar és hungarofil, és jól érzik magukat. Tehát, hogy nem tudom, 150 boldog magyar, hát tudok képzelni egy hát helyen.
3: Ezek szerint a kulcs az, hogy nem Magyarországon.
2: Nem Magyarországon, nem magyarul beszélve, mert ugye rengeteg külföldivel. Egyszerűen annyira szuper volt az első Neumannos találkozó, hogy teljesen zseniális volt.
3: És volt egyetértés abban, hogy miért is jöttetek össze? Azon túl, hogy egy hatalmas mosoly legyen mindenki.
2: Sőt, az amerikai módon csináltuk, tehát megkértük, hogy meséljék el, hogy miért jöttek el, és ilyen workshopokat csináltunk délután, ami arról szól, hogy miket csináljon a Neumann Society, tehát hogy ebből lettek a programjai.
3: Egy kicsit, hogyha erről is beszélni, mert a hallgatók azért ritkán járnak arra.
1: Sőt, engem a személyes is érdekel, hogy miért jöttek el.
3: Igen.
1: Ami publikus ebből persze.
2: Miért jöttek oda?
1: Igen.
2: Hát azért, mert azt látták, hogy de jó, végre van egy olyan közösségépítés, ami se nem vallási, se nem kulináris alapú. Tehát iszonyú jók a kolbászfesztiválok, meg az ökumenikus, meg katolikus, meg református bulik, de ugye egy Google-ös programozónak ezek nem rezonálnak. De hogyha az van, hogy össze lehet jönni azokkal, akik a különböző tech cégeknél dolgoznak, és amúgy magyarok, meg startupoknál, meg ilyeneknél, akkor az nagyon izgalmas volt, és az tetszett. És egy csomó ember pedig dolgozik magyarokkal, meg üzletel, meg barátkozik, meg minden, és akkor ők is jöttek. Tehát kb. A harmada az nem magyar volt, hanem ilyen magyar barát, és kb. 100 volt, aki effektíve vagy kint született magyar volt, akinek ugye ez egy jó élmény, hogy találkozni egy csomó hazaival, vagy pedig ilyen frissebb.
3: És mi volt az arány, így a Magyarországon született magyarok versus ezek, akiket elsoroltál?
2: Az egy jó kérdés, ezt annó megnéztük, de most
3: hát
2: már
3: te biztos, hogy ott voltál.
2: Igen. Nem, hát szerintem most sacra azt mondanám, hogy a többségben voltak a mostani, az újabbak.
3: Mármint a?
2: Akik nem ott születtek, hanem most.
3: Tehát a kivándorló népség.
2: Hát mindenki kivándorló, csak mikor, ugye? Az Amerikában mindig az a kérdés, hogy mindenki bevándorló volt. Hát, hogy nem, hogy útlevéllel vagy útlevél nélkül jöttek.
3: Még a
2: belegondoltuk, ugye ez a migráns kérdésnek is egy jó, ez klasszikus de megközelítése, hogy oké, de most akkor útlevél vagy útlevél nélkül.
1: Hát az is kérdés ebben, hogy hány évet nézünk. Mert azért azt se lehet mondani, hogy a magyarok, bár van ilyen trend is, amelyik azt mondja, hogy a magyarok 60 ezer éve egyszer csak itt teremtek a Kárpát-medencében, de azért lehet tudni, hogy voltak mozgások erre arra a világ
2: Igen.
1: történelemben.
2: Igen.
1: Na, szóval ez szuper, de én azt érzem, hogy megint arról kezdünk el beszélni, hogy milyen izgalmas dolgok történnek a világ más részein, és nekem pont ez a nehézség. Az a problémám, hogy látom ezeket a jelenségeket, látom ezeknek a jelenségeknek a pozitív hozadékát, és egyszerűen nem tudom, hogy hogyan lehetne ezeket meghonosítani itt Magyarországon, hiszen valami miatt azért mi nagyon szeretünk itt élni.
3: Mert szeretnénk.
1: Szeretnénk.
2: Jó lenne itt élni.
3: Szeretnénk jól élni itt. Igen.
2: Jó lenne itt.
3: Jó kedvűen, egymásra mosolyogva, örülni a pillanatnak, Igen. hogy együtt lehetünk.
2: Hát nem, a mosolygás kultúrája, ami ugye nekem annyira otthonos Kaliforniában, San Franciscóban, mindig le kell, hogy szokjak Magyarországon, mert egyszerűen úgy néznek rám, mint hogyha hülye lennék. Mint hogyha
3: na jó, de túltolják azért, nem? Egy kicsit Amerikában ezt a hát minden oké, hát minden szupi-szuper.
2: De ugye tudják azt, hogy ugye az egész neurológiai bekötésünk az működik fordítva is. Tehát nem úgy, nem csak az működik, hogyha boldog vagy mosolyogsz, hanem az is működik, hogyha mosolyogsz, akkor boldog leszel.
1: Tehát hogyha a kutya farkát csóválod, akkor örömet gerjesztesz benne.
2: Igen. Tehát, hogy ez tény. Ez így persze. Megy. Tehát, hogy effektíve jobb, ilyen szempontból egy jobb, boldogabb élet tehát ad az, hogyha nem az a búskomorság valami itthon. Tehát nem is, nehéz ezt észrevenni különben, hogyha valaki itt él, de nekem mindig akárcsor jövök vissza, elképesztő kontraszt.
1: Nekem az egyik nagy élményem volt Amerikában, hogy persze volt a fejemben valamilyen fajta prekoncepció erről a keep smiling kultúráról, és ehhez képest, amikor azzal szembesültem, hogy az emberek folyamatosan pozitív dolgokat mondanak nekem, arról, hogy mit csinálok, arról, hogy mit mondok, amikor túltettem magamat azon az első hullámon, hogy mi, hogyan, akkor utána elkezdtem nagyon élvezni, és azt éreztem meg, hogy ha valójában én akarok valamit, és abba én beleölök energiát, mennyire támogat ez a közeg.
2: Abszolút.
1: Mennyire támogat, és most is van olyan barátom, aki egy évvel ezelőtt, amikor koncertezni mentem ki, akkor hallott játszani, és azóta nyomon követ engem, és azóta meglátogat engem, és elhalmoz ajándékokkal, kedvességgel, egyszerűen azért, mert neki az alapkultúrának része ez a fajta visszajelzés.
3: De azért ez egy kicsit csapda is, tehát ahogy a műsor elején beszéltünk erről a...
1: De hol csapda, Csabi?
3: Hát szerintem ott, hogy amikor úgy csatolsz vissza pozitívan valamit, hogy nem vagy meggyőzve annak a pozitív voltáról.
1: Hanem pusztán a személyhez... Most magyarként értelmezel valamit.
3: Hát miért? Milyenként értelmezek valamit?
1: A magyar koncepcióval értelmezett, hogy egy, akar tőlem valamit,
2: így van.
1: Kettő, hazudik. Miért hazudik?
3: Nem ezt feltételeztem, hogy hazudik, meg nem azt, hogy akar valamit, hanem akkor is pozitívan jelzek vissza, fogalmam sincs az egészről.
1: Biztos benne van ez. Biztos benne van ez, de még azt mondom, hogy globálisan voltak furcsa élményeim a pozitív visszajelzéssel.
3: Tehát, ahogy arról szó volt, a pozitív visszajelzés pozitív dolgokat szül, csak engem ez a kontroll nélküliség, ami érdekel benne. Tehát, hogy ha mindenre pozitívan reagálunk, akkor egy pozitív világba fogunk élni, ugye ez a hirdetmény ennek a dolognak. És ehhez képest én mondom, hogy én szeretem azt is, hogyha tudom, hogy miért zajlik ez a dolog. És akkor ebbe azért számít az, hogy most mi is ez, aminek
2: igen, mert örülök. A hátsó szándékot keresed. Aztán.
3: Semmi hátsó szándék, szeretem a dolgot megérteni, amivel foglalkozunk. Most az, hogy örülünk egy sikernek.
2: Ez nem egy rendes posztmodern hozzáállás, káosz.
3: Hát én elég old school vagyok ebből a szempontból.
2: Az iskoládat már tényleg értelme? Mióta volt értelme a dolgoknak?
3: Hát kemény szavak ezek. Mondjuk Amerikában igen, könnyen megy ez így, mert ott azért, hogy mondjam, elég szélsőséges az intelligenciának az elterjedése is, és a felhasználása is, és ennek a honorálása is. Tehát nem kell feltétlenül okosnak és mindentudónak lenned ahhoz, hogy bizony eléred ezeket a magas tudással és kapcsolatokkal rendelkező pozíciókat, de ez is egy izgalmas része Amerikának, amit itt Magyarországon már úgy látszik, hogy ez meg kezd kimenni. Szóval nekünk egy ilyen kis dráma az, hogy mi még tanultunk, nem is tudom, nem is mondom el, miket tanultunk, mert nagyon rég volt. Felejtsük.
1: Na, tanulás jut eszembe, hogy szintén meghonosítanám Magyarországon azt, hogy legyenek tanulókörök. Tehát ne kelljen kötelezően iskolába járatni a gyereket, hanem nyugodtan legyen minél jobban támogatott otthontanulás, meg tanuló körül.
2: Nem kell kötelezően iskolába járni egyébként Magyarországon. Óvodába kötelező, iskolában nem.
1: Nincsen már ez, hogy 14 éves korig iskolába kell?
2: Nincs. Óvodába kötelező. Tehát óvoda kötelező, de iskolán kötelező.
3: De akkor még angolul se kell beszélni ezek szerint, mert hogy az óvodai kommunikáció az nem biztos, hogy az angol nyelvet feltétlenül.
2: Nem, itthon mondom.
3: Ja, itthon.
2: Kín izgalmas, tehát nekünk egy nagyon izgalmas kérdés, hogy például Paloma, hogy ő milyen, tehát hogy amerikai legyen-e, tehát azt látjuk, hogy nem szeretnénk, hogy amerikai gyerek legyen, mert hogy mi sem lettünk amerikaiak, és az, hogy mi toljuk otthon az anti-amerikai mémeket, és közben pedig be kell illeszkedni egy amerikai mém környezetbe, az nem egy jó setup, tehát az nem egy jó indítás. Kicsit olyan, mint amikor apám a demokratikus ellenzékből tolta otthon a mémeket, és én meg már nem kirúgattam magam az iskolába, amikor elkezdtem ezekről beszélni. Tehát hogy nem akarnám ezt újra termelni, ezt a kettős mém kultúrán.
3: Hát, hogy meg kell alapozni szépen, hogy ez tudható legyen, hogy hol, mikor.
2: Hát igen, igen. Akkor én is megtanultam 86-ba, tehát hogy ott merre van az előre. De például lehet, hogy Kosztarikában leszünk egy ilyen hippi kommunálba, érted? Tehát még az is lehet.
3: Hát annak lenne értelme, azt szerintem sokan támogatnák, mert a kivonulás ebből a kusza és uralhatatlan, átláthatatlan társadalomból, az mint alternatíva már nagyon-nagyon felmerült. Tehát Amerikában végtelen hagyománya van az 50-es, sőt, hát már Thoreau-nak az elvonulásától szerintem számolják ezt az elvonulósdit. És hát már ez a akár hanyadik poszt-hippizmus él.
2: És annyira él, hogy azt képzeljétek el, csak azért tudom, mert pont most beszéltem a barátommal, aki ennek a főszervezője hosszan tegnap előtt, hogy tesz, hogy úgy képzelik, hogy gyakorlatilag alkotnak egy blueprintet, egy rendes tervet arra, hogy ezt hogyan kell csinálni, tehát hogyan lehet, tehát tulajdonképpen egy ilyen igazi 21. századi részben kivonulós történet, ahol ki van találva az, hogy miből él a közösség, hogy ilyen superfood, nagyon menő superfoodokat fogunk termelni, tehát amiket lehet csinálni mondjuk kakaóbabból, meg egyéb ügyekből. Már a dolog úgy kezdődik, hogy bevezetnek egy szuper vastag internetet, az első beruházás a community-nak az az, hogy jobb interneted legyen, mint a San Francisco-i lakásodban, és utána pedig ezt open source-á teszik, tehát azt mondják, hogy az elmúlt 5 évben mi ezt csináltuk, csináljátok ezt meg bárhol, mert hogy nagyjából ezeket a hibákat követtük el, meg ezek működtek jól, meg ilyen anyagokat használtunk a környezetbarát ilyen ház építéshez, valami a legújabb anyag, most felfedtem a nevét, persze az valamilyen földből döngött tégla, azt ismeritek? Ez zseniálisan néz ki, amiket ebből tudnak csinálni.
3: De nem vályog,
2: hanem mondom, ilyen magas struktúrákat építenek belőle, zseniális. Tehát, hogy ezt ők oda akarják adni a közösségeknek, hogy nézzétek meg, mi erre jutottunk, Brave Earth, az a neve a közösségnek, aminek a tagjai leszünk, és az a cél, hogy ezt a típusú ilyen off the grid, de azért úgy off the grid, hogy mondjuk folyamatos előadás sorozatok, ilyen retreatek vannak ott, tehát oda lehet jönni, tanulni arról, hogy milyen alternatívái vannak a rendszernek, tehát hogy elismerve azt, hogy a rendszernek mindig is a tagja, vagy része leszel, de ugyanakkor megnézed, hogy mennyi az, amiből ki tudod vonni magadat tudatosan.
1: Elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol föl kell tennem azt a kérdést, hogy milyen nehézség beilleszkedni egy ennyire más világba. Arra gondolok, hogy én nagyon örülök mindig, amikor hazajövök Magyarországra, hogyha kinézek a villamos ablakán, akkor látom, hogy ő egy kamukoldus, látom, hogy ő egy ellenőr, látom, hogy ő egy tébláboló turista, spontán beléd futok Balé, vagy beléd Csabi az utcán. Ezek, bármennyire boldog életet élek a világ akármelyik más táján, ezek nem fognak így megtörténni, mert nincsen az X évtized beágyazódás, amivel kialakulhat ez az érzelmi kapcsolati rendszer.
2: Igen.
1: És ez nekem nagyon problematikus. Tehát, hogy abszolút megértem az elvándorló fiataljainkat, öregeinket, és azt látom, hogy borzasztóan nehéz ez nekik.
2: Igen. Én azért szoktam azt mondani, hogy én nem gondolom, hogy mondjuk 40 év fölött az ember kivándorolna saját jó szándékkal, saját jó szántából.
3: Ezzel már túl vagyunk sajnos, az a baj,

0: atlanti repülőúton, tehát akkor azzal kezi csókolom. Tehát ennek is vannak nyilván ilyen fenntarthatósági problémái, nyilván az ember megválogatja, hogy mivel rongálja a környezetét.
1: Meg akárhogy is ez, amit mondott a Szabi, az otthonosság érzése, illetve annak a hiánya, az megint csak szociokulturális adalék, tehát te mennyire tudsz abban az adott környezetben, ahova éppen elkerülsz, feloldódni, a nyelvükön és a kultúrájukon keresztül elkezdeni meglátni annak a sajátságait. És ez az, amiben például nagyon sok magyar ember ugye nem teszi meg a lépést, mert fél kilépni, vagy a munkai környezetén túl nem tud lépni, és ez is egyfajta probléma, hogy akárhogy is vannak barátságos magyarok, de általában külföldön még kerülik is egymást a magyarok. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek, de biztos láttatok ilyet, hogy ha találkozol egy magyarral, az tök jó, de kettővel már nem fogsz, mert akkor valahogy ők elkerülik egymást, és igen, 15 éve már találkoztak, és az elég is volt.
0: Tehát erről sztorikat tudok mesélni, ahogy tőlem kérdezik, hogy ez hogy van. Tehát nézzétek meg, ott vannak a csehek, ott vannak az izlandiak, ott vannak a amióta meglátták egymást, nem lehet levakarni őket egymásról. A magyarok, tehát egyik ott van, a másik ott van, a harmadik ott van, és nem képesek. Ez tényleg van.
2: De ez nem lehet, hogy ez megint ez a negatív alapkommunikáció.
0: De, turáni álltok, de abszolút.
1: Így van, Siriuson is külön helyeken voltunk. És az
2: Jó, én például azért nem emlékszem erre, nem pontosan.
0: A Sirius különböző holdjai.
2: Igen, de az is van, tudjátok, hogy azért Amerikát alapvetően olyan emberek rakták össze, akik elég vállalkozókedvűek voltak, hogy az akkor nagyon veszélyes óceánt átszeljék, és elmenjenek lelövöldözni azt a
1: mindig. A király kegyelméért, a király kedvéért, és az ő gazdagodásáért. Most, hogy megjelent a cikk, hogy második Leopold belga uralkodó, hogyan sajátította ki Kongót, és hogy ezt mennyire nem tudjuk, hogy ő volt a korai Hitler, és hogy milliókat ölt le, és csonkított meg. Attól, hogy tudjuk, ugye, attól nekünk ez nem lesz.
0: Belgák a legkeményebben tolták. Ők találták ki a hutukat, meg a tusikat, a szvágot. Igen, tehát az nem két külön nép, hanem a belgákkal rájöttek, hogy adott meg és uralkodnál nincs jobb, és elkezdtek osztogatni random személyigazolványokat. Egyiknek volt egyes, másiknak volt kettes.
1: És aki egyes volt, az utálta a kettest, vagy ha nem, akkor csak választásuk idén elkezdték összehergelni őket. Tehát ez elképesztő. És ugye, ami a hírnek a másik fele, hogy Belgiumban van az egyik legsokszínűbb közösség, ami létezik.
0: Igen, tehát gyűlölik egymást otthon is, tehát azt tudod, hogy egyszerűen nincs belga kormány. Tehát ugye a valonok utálják
1: a flamandokat.
0: Mindenből kettő van.
1: Tehát és a belgák hova álljanak.
0: Tehát a liberális pártban van egy flamand, meg egy van, szóval nagyon komoly. Ja, azt írja valaki, ha a barna cukor, hogy splendid isolation, de nekem pont az izgalmas ebben, hogy nem ez a cél, hogy splendid isolation, hanem az, hogy élünk egy olyan rendszerben, ami szerintem nagyon emberellenes. Tehát az egész ipari társadalom, azt nem hiába hívják ipari társadalomnak, és nem mondjuk humanista társadalomnak, mert hogy ez nem a humanoidoknak a jólétére van optimalizálva. Tehát szerintem a kapitalizmus nagyjából ugye abból nőtt nagyra, hogy a humán és a környezeti externáliákat nem áraszták be. Tehát nem egyszerűen az emberi és a természeti kizsákmányolás ment. És ettől nőtt nagyra maga ez a rendszer, és ugye kezdünk rájönni mind a kettőnek a problémáira, és arra, hogy ezen kell majd változtatni, és valószínűleg ez lesz a vége is ennek a nagyon jól működő, profitábilis rendszernek. Közben ugye bejött az információ technológia, ami egy ilyen szép csavart fog erre az egészet tenni, tehát lehet, hogy ez tényleg megmenti, vagy új fázisba tolja ezt az egész rendszer. De a lényeg az, hogy vegyük észre, hogy az emberek azért nincsenek jól, mert ez nem egy olyan hely, ez a világ ma, ez a kapitalista világ, ami arra van kitalálva, hogy az emberek jól legyenek. Tehát, hogy nem jó nekünk nukleáris családokban, mert hogy egy falu kell, hogy egy gyereket fölneveljen, vagy egy törzs. Nem jó nekünk bezárva a kis dobozainkba, nem jó nekünk elszakítva lenni a természettől, nem jó nekünk egy csomó dolog ebben a mai világban. Tehát mindenkinek üzenem, minden hallgatók üzenem, aki úgy ébred, hogy nincsen nagyon jól, hogy ő jól van, tehát nem ő vele van a baj, hanem a világgal. Tehát ilyen szempontból, amit megpróbálunk, próbál mondjuk egy ilyen közösség csinálni, az pont az, hogy megnézi, hogy hogyan lehet direkt nem izolációra, hanem a rendszer részeként tételezve önmagát, hogyan lehet

0: visszahozni, megteremteni, újrateremteni azokat a részeket, ami működővé, jóvá, emberbaráttá tesz mondjuk egy életet.
1: Mindenképpen ezzel folytassuk, addig muzsikálunk egy kicsit, ez itt a harmadik utas a Tilos Rádió folyamában, a vendégünk dr. Karafiát Balázs.

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Vendégünk pedig Karafiát Balázs, és beszélgetünk erről, arról, ki tudja miről.
2: Hát most éppen arról beszélgetnek a csetelők itt a tilos.hu csetfalán, pedig be is lehetne telefonálni ugye a 2153773-ra, de egyrészt arról beszélgetnek, hogy a belgák nem is utálják egymást, úgy. Másik oldalról pedig azt mondják, vagyis azt kérdezik, hogy mi a helyzet az érzelmi vámpirokkal, akik ugye túlmosolyognak mindenkit, és a mosolyukkal próbálnak energiát kicsalni belőlünk. Tehát, hogy az előző témakör, és ugye ne felejtsük el, hogy még van egy mémed, amiről be kell számolni, ami önmagadról szól.
1: Egyébként én találkoztam egy olyan emberrel, aki nagyon túltolta ezt a pozitív visszajelzést, és ez egyszerűen nem volt, hogy egy bizonyos távolságot tartottam tőle. Ugyanúgy, mint attól is távolságot tartottak.
3: Borzalmas arcok vannak Amerikában, az igazi felszínes szar.
2: Erre próbáltam egy kicsit.
3: Hogyne, tehát ne vicceljetek, hát az egész kultúra az ugye pénzközpontú, ugye a rengeteg érték összejön, és az rengeteg értéknek ugye a közös értékmérője, a legkisebb közös többszöröse az a dollár. És innentől kezdve csak az számít, hogy mennyi dollárod van, és a dollárod fogja, dollárai száma fogja visszamenőlegesen indokolni azt, hogy mit csinálsz. Tehát mindenkinek az az első kérdése, vagy egy német srác annyira fel volt ezen háborodva, hogy írt egy New Yorki dating kódexet, meg lehet találni az interneten, és ott elmondja, hogy amit ő megélt New Yorkban, az hogy hogyan működik a dating, a randizás, és rendesen megvan az, hogy mondjuk az első randi neked nyilvánosságra kell hoznod a anyagi körülményeidet.
1: Velem megtörtént ez. Jó, nem randin, hanem amikor leesett az a nagyon nagy hó 2 évvel ezelőtt januárban.
3: Ja, igen, akkor elakadtam a reptér felé.
1: Akkor elakadtam a reptér felé, és ezért bepecóztam egy barátom barátjához, aki egy nagyszerű írónő és ügyvédnő, és Manhattan közepében egy nagyobb háznak a 39. emeletén van saját lakása a Central Park mellett. És azzal viccelődtek ezek a lányok, hogy hát természetesen majd le kell vele feküdnöm, tehát valahogy vissza kell fizetnem ezt a jóságot, hogy nála alhatok. És amikor megérkeztem hozzá, akkor kb. Az első 5 percben túlestünk azon, hogy mennyit keresek, és valójában mi a célom, hogy mennyit keresek. És én mondtam, hogy tökéletesen elégedett vagyok azzal a pénzzel, amit keresek, én nem akarok többet keresni, a kevesebben sincsen baj, de hogy így én nagyon boldog életet élek. Láttam a szemében, ahogy kialszik a fény, és tökéletesen elvesztette az érdeklődést irányomban.
2: Nem vagy motivált, hogy mi is ez?
3: Nem, az ő világában
1: dollár.
3: Igen, az ő világában ez nem értelmezhető. Igen, abszolút. Nagyon, nagyon izgalmas.
2: De te nagyon sok ilyen emberrel találkozol, akik ráadásul pénzben fürdenek, abból igen. Élnek, hogy a pénzről beszélnek, a pénzt pénzét eszik.
3: Én tovább is mentem a keleti parton, vagy a keleti partról, mert egyszerűen nem volt nekem ott jó, tehát a lelkemnek ez nem volt jó. Ugye mindig érdemes megnézni az eredetet, ugye New Yorkot 2 dolog tette nagyjá, a színház és a rabszolgatartók pénzének a forgatása a bankokban. Tehát és ma is ez van, tehát színház van, és abból lett ugye a Wall Street. Tehát, és ezért mentem tovább a nyugati partra, ahol legalább egy olyan illúziód megvan, hogy az embereket érdekli az ötleted. Tehát míg a keleti parton csak az érdekel, hogy mennyi pénzed van, a nyugati parton ott van egy ilyen fétise a kreativitásnak, meg az ötleteknek. A második kérdés akkor is nyilván az, hogy ebből hogy lesz pénz, és mi. De ott legalább a kicsit van egy olyan érzésed, hogy a pénz mondjuk az értékmérője az ötletet hasznosságának, vagy kreatív voltának, vagy ilyesmi. Tehát ott van legalább egy illúziód, megtarthatod arról, hogy fontos a gondolatod, meg az ötleted, és az biztos, hogy például az a kultúra, hogy rangrejtve járnak az emberek a szilíciumvölgybe, az zseniális. Tehát, hogy egyszer nem tudhatod egyik szakadt farmeros, konkrétan az egyik ilyen multimilliómos, több százmilliómos fickón, akivel dolgoztam, annak effektíve, tudjátok, ez az agyonmosottan lukas pólója volt. Egy. Én csak abban láttam, tudom, amiknek így a varrás mentén elkezd kilukadni. És soha nem mondtad volna meg róla, hogy ő most adta el a Solar cégét 500 millió dollárért. bemész egy izébe, partiba, és azt mondod, hogy kivel akarok beszélgetni, és ha van egy embered, aki valakit ismer, vagy ismeri azokat, akik ismerik a másikat, kiderül, hogy mondjuk hát az az emberrel érdemes beszélgetni, mert mondjuk ő a legnagyobb tudóra mondjuk a Szilíciumvölgyben a rakéta meghajtásnak dolgozik ide-oda, de már mit tudom én, már eljött az Elon Musk-tól, mert hogy az már unalmas, mert őt már a következő generáció érdekli, akkor azzal beszélhetsz, mert ő nem tudom, ezt és ezt a robotot találta ki, aki nem tudom, forgatja inkább a naperőműveket, ahelyett, hogy azok maguk forgatnának. Tehát gyakorlatilag egy ilyen tök átlagos ilyen partin, ahol Magyarországon arról lenne szó, hogy a migránsok, meg a foci, meg a nem tudom mi, ott elképesztő beszélgetéseket folytathatsz olyan emberekkel, aki ránéz és azt mondhat, hogy ez valami tehát ez egy tarisznyás bölcsésznek az informatikus megfelelője, és közben pedig érted, tehát olyan mém viharba kerülhetsz, hogy utána Google-ezzel érted 2 hétig, hogy rájöjjön, hogy mi történt. Tehát, hogy ez elképesztő, akinek kedve van ilyen lifelong learning-et csinálni, erre a Szilíciumvölgy a zseniális.
2: És ott vannak ilyen képzési lehetőségek is, tehát maga beavatása a kortárs tudományba? Vagy...
3: Folyamatosan, tehát mindenkinek, ez a mániája mindenkinek, hogy hogyan tegyék elérhetővé a tudományukat. Tehát ha akarsz, akkor minden nap másik helyre mész.
2: Van egy biciklid,
3: meg van egy viszonylag élhető ugye buszok, villamosok és metrók által jó kezelhető távolságok, és innentől kezdve te a Stanford és a Berkeley között ingázol a különböző nyílt napokon, meetupokon, community buildingen, előadásokon, ingyenes előadás, $5 előadás, tehát hogy ugyanúgy rájöttem arra, hogy New Yorkban meg lehetne abból élni, hogy énekre jársz, mármint hogy kajáilag, tehát hogy folyamatosan, tehát hogy ott rájöttem arra, hogy annyi könyvbemutató, vernisszázs izé van, hogy ha akarsz, akkor gyakorlatilag fel tudsz építeni egy életet úgy, hogy élsz egy haverodnál, és könyvbemutatókon és vernisszázsokon eszel délben és borozol este. Tehát gyakorlatilag ez gond nélkül.
1: Van ilyen életmód Budapesten is. Én magam is egy rövid ideig éltem ezt.
2: Megnyitok, rengetegen, igen.
3: Igen, tehát gyakorlatilag szerintem meg lehet élni. Tehát úgy megetett, hogy étkezni, abszolút. Tehát ingyenes, tehát az ingyenes étkezést megteremthető New Yorkban is teljes mértékben. Ugyanez San Franciscóban megteremthető ez a diéta az agyadnak. Tehát, hogy tényleg... Tehát minden nap van lehetnek olyan élményeid, hogy megnyílik egy új univerzum, hogy na hát erről még így soha nem gondolkodtam. És nekem, mint ilyen learning junkie-nak, ez tényleg egy paradicsom. Tehát, hogy ilyen szempontból egy nagyon, tehát San Francisco az zseniális olyan szempontból, hogy nagyon sok minden van. Tehát van kultúra, nyilván az a színházi kultúra nincs, amit én nagyon szeretek, tehát az New York, de van független film és dokumentumfilm kultúra abszolút, van ez a jövőbelátós tech kultúra, tehát ez a Long Now Foundation, hogyha ezt ismeritek, meg ez a környéki csapat zseniális, van ilyen politikai beszélgetések, és hát rengeteg technológiai meetup, AI, a legkülönbözőbb súlyosságok. Tehát szoktam járni például, ami engem szokott érdekelni, a Quantified Self meetupokra, ami ugye egy pici mozgalom volt 3-4 éve, és ma több száz ember méri magát a legkülönbözőbb módokon, tehát ott ezek az órák, hányat lép, milyen a pulzusa, hogyan tudja elérni az optimális humán eredményeket.
2: És van ennek valami kézzelfoghatósága, mert ugye...
3: Rengeteg, persze, az amerikai bringa csapat az elhatározta, hogy ő semmit nem fog doppingolni, hanem csak ilyen quantified self alapon megy, és elképesztő eredményeket érnek el azáltal,
2: hogy tudják, hogy
3: mikor kell aludni, mikor kell és mit enni, hogyan működik, tehát hogy gyakorlatilag az, hogy komolyan veszik azt, hogy megadják a szervezetnek azt, ami kell, ebből nagyon komoly eredményeket érnek el. Tehát, hogy ugye a VB nyertes német csapat már az előző VB-n 4 éve úgy volt bedrótozva, hogy mindent tudtak a kispadon, azt, hogy a játékos hány lépést tett, futva, gyalogolva, mikor elérte már a píkjét, vagy nem, és úgy nyerték meg a VB-t, hogy egyszerűen a játékosokat a gép lehívta a pályára.
2: Hát akkor ez már a Big Data Science-ben
3: abszolút, tehát a német csapat a Big Data-val nyert 4 éve.
2: Ez már kemény dolog, mert itt ugye visszacsatolunk ez az egész IT-hez, hogy az emberi teljesítmény számosításával kontrollálhatóvá válik ez a dolog, és hogyha megvan az ember, aki megmondja, hogy mi a jó neki, vagy hogyan lehet ezt fejleszteni, akkor innen már csak egy lépés az, hogy hát tömegek legyenek így befolyásolva, és ugye ez a csel, hogy ez jó-e nekünk.
1: Hát nekem a régi álmom ugye az intelligens ingecske, amelyik méri a testemnek a vitamin, mikroelem tartalmát, megmondja, hogy mikor, mennyit, hogyan kell innom, mikor kell aludnom, és mennyit, hogy mennyi fehérhidrátot fogyasszak.
3: Abszolút.
1: Ez nagyon praktikus. Most is ezt csinálom a magam egyszerű módján, ugye, hogy figyelek a dolgokra, és megpróbálom optimalizálni, sőt, szerintem mindenki ezt csinálja a világon.
3: Így van, és a figyelésre segít ez tulajdonképpen, érted? Tehát amint valamit így tudsz mérni, azonnantól kezdve fejleszthető, és össze tudod kötni testi érzésekkel, érted? Amikor ebben nem volt, most szomjas vagyok, érted? Egy csomó ember annyira nem figyel oda, hogy észre se veszi, hogy folyamatosan dehidrált állapotban van. Például.
1: Ami például nem jó az agynak.
3: Így van.
2: Semminek se jó, hát a testünk több mint 70% vízből áll, és ezt mindig elfelejtjük, főleg amikor sok sört iszunk, egyre kevésbé iszunk vizet, és pedig kéne minden pohár sört után egy kis vizet is.
3: Így van, így van.
1: Mondjuk a dolog árnyoldalához hozzátartozik, hogy Kaliforniában, amit most mondjuk azt mondom, hogy San Franciscótól San Joséig terjedő szakaszon, úgy tudom, hogy az amerikai viszonylatban a legmagasabb a válások és öngyilkosságok száma, mert van ez az up or out elv, hogy mindig többet teljesíts, többet keres, ami hát leginkább mesterséges szerekkel felturbozva tartható fenn egy darabig.
3: Igen.
1: Tehát ott nagyon nagy a gyógyszerhasználat, amfetamin használat, igen, bár mondjuk pont ebben a milliárdos leszel, vagy hajléktalan dokumentumfilmben, ott azt mondták, hogy egy átlag San Franciscói az füvet szív, Toyota Prius-szal jár, ha nem azzal megy, akkor biciklizik, egészségtudatos és környezettudatos.
3: Igen.
1: Tehát érdekes ez a kettőség.
3: Abszolút jelen van.
2: Ez egy Kalifornia nagyon nagy országrész.
3: Bizony, hát.
2: És ebből San Francisco az ezerszeresen kiemelkedik.
3: Igen. És nyilván teljesen más Dél-Kalifornia, mint Észak-Kalifornia, tehát az messziről megmondott, hogy
2: valaki. Pont Kaliforniában van most egy illető, aki egy börtönből csinál kender telepet, tehát kender gyáratok, egy megszűnt börtönből csinál, csak azért, hogy a körforgás ne szűnjön meg.
3: De
1: szerinted nem fog összeomlani ez a rendszer? Ez a túltermelő, túlfogyasztó rendszer?
3: Én azt gondolom, nem biztos, hogy megússzuk forradalom nélkül, tehát ez nagyon, én alapvetően evolúció párti vagyok, tehát nem hiszek abban, hogy a világforradalom az segítene minket, de van, abszolút van egy olyan vonal szerintem itt, hogy ezt nem fogjuk megúszni, tehát hogy nagyon más világ lesz itt viszonylag hamar.
1: Ugyanerről gondolkozunk itt mi Magyarországon, hogy hogyan lehet ezt a rendszert, ezt a bebetonozott rendszert megváltoztatni, igen, mert nem nagyon látszik most a lehetőség.
2: Se fék, se ellensúly, ugye? Vagy hát legalábbis ami van, az nem a mi kezünkben van, vagy nem elérhető, illetve
3: igen.
2: Nem megszólítható.
3: Igen. Igen, tehát ez ilyen szempontból kicsit ebben én most már olyan nyugodalmasabb állásponton vagyok, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt, tehát azt gondolom, hogy egyszerűen bizonyos dolgokon keresztül kell mennünk, óriási tanítómester, mondjuk a mostani miniszterelnök abban, hogy az inga hova lenghet ki, és...
2: Ez most melyik ország, amiről beszél?
3: Mondjuk Magyarországon, és nagyon sokat, hogy mondjam, tehát egy ilyen teher alatt nőhet egy demokrácia pálma, hogyha az ember jól megtanulja, hogy mit nem akar. Tehát...
2: Ez nagyon pozitív, amit mondtál, de ezrek és ezrek hördültek fel most a rádiókészülők előtt, hogy bölcsvezérünk teher alatt növeszti a demokrácia pálmáját.
3: Ja nem, azt mondtam, hogy, tehát, hogy mondjam.
2: Egy tehát, lehetséges én emberről beszélek.
3: Ja nem, pont az ellenkezőt mondom, azt mondom, hogy minden élmény tanít, vagy arra tanít, hogy hogyan, vagy arra, hogy hogyan ne csináljad, érted?
1: Minden vagy el, vagy megerősítés.
3: Igen.
2: És itt egy telefonáló 2153, szia hallgató, mondjad.
4: Ja. Mélységesen egyetértenék, ha nem érezném azt, hogy a többség azért egyetért ezzel, ami itt folyik. Tehát nem úgy élik meg, hogy változtatni rossz, hanem tehát igenis, hogy a kétharmad ott van, basszus.
2: Igen, a többség szereti Bölcs vezérünket.
4: Igen.
3: Minek a többsége?
1: Minek a többsége? Ez egy érdekes kérdés.
4: Magyarország lakosságának, állampolgárainak, polgárnak.
3: Ez
1: nem olyan egyértelmű. Igen. Nem olyan egyértelmű.
2: Hát azért...
4: De miből derül ki az ellenkezője?
3: Hát mondjuk ebből a népszavazási dologból.
4: Hát ez... Én is amellett lennék, de...
1: Ismered azt a történetet, nem, hogy Orbán Viktor sört rendel. Kér egy korsó sört, kap 2 decit, és azt mondja, hogy de hát ez csak fele annak, amit szerettem volna. Igen, de ennek 98% a sör.
4: Szaggat, nem hallom, háló.
3: Oké, halljó.
2: Szóval itt a kérdés felmerül, ugye jövőkutatásról beszélünk. Egyrészt azt mondják, hogy ha lenne változás, mondjuk kormányváltás, és ezek után ugyanott folytatnánk, ahol eddig, akkor ugyanúgy nem történne változás, sőt, lehet, hogy még rosszabb szituációba kerülnénk. És ez a csapdája ennek, ami most van, ugye nincs alternatív, nincs ellenzék, ami felé lehetne menni. Mondják egyrészt, hogy milyen jó lesz majd, hogyha a kétfarkú kutyapárt kerül kormányra, akkor szakértői kormányt fog létrehozni szakértőkből, és kizárja az eddigi csókosokat, talpasokat és táskahordozókat. Én is olvasnám ezt a könyvet tovább, úgyhogy majd küldjétek el a második részét is.
1: De van-e vajon olyan jövőkép, amiben a lehető legjobban beleszólhatok én, mint választópolgár, vagy honpolgár társ az ország, vagy legalábbis a szűkebb, tágabb lakhelyemnek a döntéseibe?
3: Van, én csináltam egy ilyen rendszert, amit lehetne szerintem üzemeltetni. Tehát én arra gondoltam, hogy családokból és törzsekből kéne alulról építkezve felépítenünk egy olyan típusú rendszert, ami arról szól, hogy a fölfelé rétegződően képviseleti módon menne a történet, ahol mondjuk egy ilyen családméretű, mondjuk egy ilyen 15 fős képződményt képviselne egy családfő, a családfő része lenne egy törzsnek, ahol csak családfők vannak, abból lenne egy ilyen 150 fős közössége ezeknek a családfőknek, akkor annak lenne egy képviselője, egy ilyen törzsfőnek, az megint része lenne egy ilyen családméretű klánszervezetnek.
1: Ez a 150, ez honnan jött?
3: Az a törzsi szám, tehát 120-150-ben voltunk, ez egy Robin Dunbar nevű kutatóhoz kötődő. És akkor ezek a 15-150-es dolgok azok váltogatnák egymást egy ilyen rendszerben, ahol az egész rendszeren végigfutna mondjuk radikálisabb esetben fél évente, vagy évente, két évente egy választást megerősíteni azokat az embereket, hogy még mindig akarom-e, hogy ő képviseljen minket.
1: Volt itt bent többször adásban egy nagyszerű magyar etológus, aki azt mondta, hogy ez az a szám, amilyen közösségben kéne élnünk.
3: Igen.
1: Azért kérdeztem vissza.
3: Abszolút, ezért az a szám. Közösségben. Ezért az a szám, igen. Abszolút. Abszolút, tehát ezt Csányi nagyon gyakran emlegeti. Tehát szerintem valami ilyesmi, és az izgalmas az, hogy most már egyre inkább meg lesz rá a technológia. Tehát egyre inkább birtokában vagyunk annak a technológiai háttérnek, hogy el tudjunk kezdeni ténylegesen ilyen típusú irányítás támogató rendszereket globális méretekben is végig gondolni és megalkotni. Tehát szerintem egy izgalmas ilyen szempontból a technológiai világ szempontjából nézve nagyon izgalmas lesz a következő 50 év, hogy milyen új irányítási rendszereket tud az emberiség magáévá tenni, mert jelen pillanatban ugye ezek a technológiai rendszerek csak támogatják a régi rossz rendszereket, tehát ugye a Magyarországon az, hogy 10 millió ember hogyan szavaz, ez egy adatbázisban egy ilyen pici sarokban elférő kis gépen ez kiszámolható, és innentől kezdve követhető, tehát nyilván azért kellenek ilyen hadgyakorlatok, mint a vasárnapi, hogy ugye ez végigfut egy ilyen rendszeren, egy ilyen sorozat, és akkor még pontosabban tudják, hogy hova érdemes az erőforrásokat allokálni. Amerikában ezt az Obamáék fejlesztették tökélyre 8 évvel ezelőtt, és látszik, hogy Amerika méretben is működött egy ilyen. Tehát tudták úgy koncentrálni az erőforrásaikat, hogy pontosan azokat meg tudták célozni, akik megmozdíthatóak.
1: A 8 évvel ezelőtti választásról beszélsz?
3: Igen, tehát ott volt egy, arról sokat lehet olvasni ilyen különböző metodológiai cikkekben, hogy csinálták meg azt, hogy el tudták érni a magukat függetlennek vagy undecidednak, tehát még nem eldöntött módon szavazónak tartó emberek barátait, hogy ők velük beszéljenek. Tehát ez volt a titka a történetnek, így tudták gyakorlatilag a Obama győzelmét.
1: Mindenki hozom még egy embert?
3: Igen, ennek a szofisztikált és iszonyúan célzott változata.
1: Meg tudom, hogy a színesbőrű lakosság leszavazási aránya is sokkal magasabb volt, mint a korábbi választások idején.
3: Persze, hiszen ugye ott ugye ez egy nagyon régi trend Amerikában a 60-as évek óta, hogy próbálják kizárni a színesbőrű lakosságot a választásból, tehát ne legyenek illúzióink, amikor itt kopaszok állnak a választás irodában fizikailag. Amerikában törvényeket hoznak a helyi republikánusok államszinten, hogy hogyan, mit tudom én, egy előre meg nem nevezett választások előtt 2 hónappal lévő napon egy kicsi, ám de sötét és eldugott helyiségben kell megjelenni a jogosítványod mellett még egy másik identifikáló dokumentummal, ami nincs senkinek, és akkor lehet szavazni. Tehát gyakorlatilag kitalálnak olyan törvényeket, hogy hogyan lehet a nem nagyon érdeklődő lakosságot kizárni a szavazásba.
1: Ez nagyon jó. Emlékszem, amikor elpusztították a Földet a Galaxis Utikalóz Stoposoknak című dokumentumregényben, akkor az volt, hogy de hát 20 éve ki van állítva a dokumentum.
3: Az Alfa Centaurira.
1: Mindössze 10 fényévre lévő hivatalban, ha valakit ennyire nem érdekelnek a lokális hírek,
3: akkor mire számít, igen. Így van, hát körülbelül ez.
2: Arról keveset beszéltünk, hogy az információs társadalom korában az információ, ami az egyik métej lehet. Tehát ha túl sokat tudunk valamiről, akkor az keserűségbe, apátiába dönthet bennünket, illetve mihez kezdjünk az információkkal, amiről eddig mit sem tudtunk. Nem tudom, hogy ennek van-e már tudománya a túlinformáltság kezelésének, de ez szerintem manapság egy igazán különös dolog, amikor még a nagymamám is olyan helyekről szerzi olyan információit, aminek már a verifikálás is probléma.
1: Hogy Tinder? Mire gondoltam? Szerzi a nagymama az e-bot.
2: Szóval te volt!
1: Jóra húztam a nagyit, szeretetből.
2: Kedves tőle, azóta is imádok.
3: Mindenre fel, nagyi. De jó.
2: Szóval hogyan lehet ezt kontrollálni még akár?
3: Minden kontroll csak illúziókával, hát ez a neved is mutatja, most tényleg ilyen kérdéseket nem
2: de most van egy 2 éves gyerekem, akinek próbálok egy utat mutatni, hogy amit én nem tapasztalhattam meg, hogy beleszületek egy információs társadalomba, és magam bőrén kell kitalálni ezeket az utakat, tehát talán a gyerekemnek már lesz ilyen tantárgya, aminek az a neve, hogy
3: információk kezelése.
1: Vagy demokrácia.
3: Verifikálás. Igen. Izgalmas, ez szuper izgalmas dolog, és nekem én nagyon nem szeretnék mondjuk a 7-8 éves gyermekkel bíró barátaim helyébe lenni, akik mesélik ezeket a sztorikat, hogy hogyan működik a cyberbullying, érted, a 7 éves gyerekek között, hogy felteszik valakinek a képét a Facebookra, odaírják, hogy hülye, és akkor azt kell lájkolni, és mindenkinek szólnak, hogy lájkoljátok azt a képet, hogy Jancsi hülye, és akkor innentől kezdve, ami korábban ugye egy osztályteremben működött, az most működik az internet nyilvánossága előtt, és Jancsik a kurva szarul érzi magát emiatt. Tehát, hogy van egy iszonyú sötét oldal ennek a történetnek, az önmagam utogatása, a tények helyett a tényekről alkotott percepciónak a fontossága és előtérbe kerülése, tehát nekem ilyenkor az egyetlen válaszom tényleg a kosztarikai őserdő, tehát hogy...
2: Akkor visszajövünk egy kis zene után a kosztarikai őserdőből.
1: Korofia,

0: Ön a Tilos Rádió harmadik utas című szemléletmagazinját hallgatja.
1: Igen, és hatalmas öröm, hogy itt van velünk Karafiát, Balázs, Szabi, Csabi, és hát Amerikából eljutottunk oda, hogy mihez kezdjünk akkor, hogyha az állam kezd el olyan pecsétes papírokat küldeni nekünk, vagy már azt sem küldi, hogy hát egyszerűen az életünket teszi egy új vágányra, és ez ellen mit lehet tenni.
2: Na, ez de szépen mondtad.
1: Hát igen,
3: hát, figyelj,
1: a gyertósításról beszéltek.
2: Egy új
1: mi, sorry.
2: Basszus.
1: De...
2: ez a nem mindegy.
1: Igen, tehát
2: ez a... vágányra kezdül az életünk pályaudvaron. Közben csinálok egy tipus.
3: Egyébként a CIA-mon is sem mert volna szerintem korábban olyan eszközökről, amivel persze. Ilyen szinten nyomon lehet követni a hétköznapi ember életét, mint például a Facebook vagy a Google.
2: Persze.
3: De tehát szerintem...
2: abszolút, meg a kamerák. Hát nézzetek meg a Matt Damon-nek a legújabb filmjét, ez a micsoda, a Bourne-ban, azt hiszem, most már a negyedik film. Ott van egy kis van egy kis bemutató arról, hogy hogy működnek ezek a technológiánk. Nyilván kicsit el van túlozva, de nem nagyon.
1: Hát ott a Snowden-es sztori, ott azért... igen. Elvileg nincs eltúlozva semmi, ott keményen beírják a keresőbe, és a magánlevelezés legutolsó szögletéig mindent kiadnak.
3: Tudom, hogy minden az Egyesült Államokban forgalmazott telefonkészüléken van egy pici app,
1: hátsó,
3: ami az összes billentyű lenyomást azt jegyzeteli. Tehát mindent, amit írok üzenetben, saját jegyzetben, miket hallgatók.
1: De hát ennek a párja, ami egy éve vagy két éve jött ki, az, hogy a legtöbb nyomtató kábelében van egy olyan dolog, hogyha felcsatlakozik az internetre, akkor bizonyos ilyen megfigyelő cégeknek elküldi a listát, amit nyomtattál. Tehát a kábel be van beleépítve.
3: Ez annyira megnyugtató, tehát ez azt jelenti, hogy például nálam nagyon sokszor megkapták a különböző rága leírásokat, tála leírásokat, és akkor ezzel, mint egy növelem a közérdeklődését az indiai klasszikus zene irányában.
1: Hát igen, Snowden is ezen szenvedett, hogy ő csak egy ilyen csoportosító programot szeretett volna csinálni, és valami egész mást hoztak ki belőle a munkatársai, hogyha lehet ezt mondani munkatársaknak. Igen. Mindegy, nem is erről beszélünk most. Nem, tök másról. A vendégünk egy olyan önmegvalósító dologba vesz részt, ami túlmutat a nullákon és az egyeseken, és konkrétan a nulláról, önmagáról szól, az ember önmaga felfedezéséről, nem lépünk túl az egyről.
2: A nulláról, az egyről szól, legyen az egyről, kávat.
1: A megvalósított önmagunkról beszél?
2: Igen, legyen az.
1: Hát
2: legyen
1: akkor
2: az.
1: A hallgatóknak is egy pár szóban, mert olyan dologgal foglalkozol, ami egyrészt távoli a valóságtól, másrészt viszont mi közelebbi annál, mint saját fejlettségünk, vagy fejlesztésünk.
2: Igen. Tegnap volt pont csináltam egy workshopot egy 25 emberrel, és ott arról beszéltem, hogy magunk vagyunk a felelősség a saját valóságunkért, és azzal illusztráltam ezt, hogy nem lehet mást tenni úgysem. Tehát az, amit mi mondjuk látunk a világból, az körülbelül úgy épül föl, hogy van egy valóság és a tények, amit még senki nem látott. Akkor utána van egy szelektált valóság, ami a te valóságod. Utána ezt a szelektált valóságot te interpretálod, utána ezt az interpretációból levonsz konzekvenciákat, utána ezekből a konzekvenciákból építesz hitrendszereket, és aztán pedig a hitrendszerekre építesz akciókat, amik nyilván teljesen függetlenek és a valóságra támaszkodnak szerinted. Tehát, hogy olyan mértékben csináljuk úgy is a saját valóságunkat, hogy akkor azt javasoltam az egybegyűlteknek, hogy akkor már csináljuk tudatosan. Tehát, hogyha így működik ugyan a valóságunk megélése, akkor viszont miért ne vállaljunk felelősséget ezért a valóságépítési folyamatért, hiszen might as well, tehát akkor már miért ne csináljuk okosan, és akkor elmondtam ennek az eszközeit. A kedvenc példám az az szokott lenni, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt, hogyha bejöttünk egy ilyen helységbe, akkor borzalmas bűz volt, mert egyszerűen a higiénia nem volt semmilyen módon része a kultúrának. Az elmúlt 100 évben egyszerűen olyan elképesztő kulturális változás állt be a civilizációban, civilizációban, hogy ciki lenne, hogyha most mind a ketten itt fintorognátok, mert én mondjuk egy pár hete nem mosakodtam volna.
3: De az, hogy bűz volt akkor, az csak, hogyha most időutazóként visszamennénk, akkor tűnt volna föl.
2: Persze, hát ez tök természetes volt. Így van, abszolút időutazóknak lenne csak ilyen szempontból baja. Persze, abszolút. Na most innentől kezdve viszont ugye azt látjuk, hogy ugyanez a higiénia nem köszöntött be a mentál higiénia területén, tehát hogy nem tartjuk karban a saját fejünkben lévő dolgokat. Miközben ugyanúgy, ahogy vágjuk, mossuk mondjuk a fejünk külső oldalán növő dolgokat, ugyanúgy dolgozhatnánk a fejünk belső oldalán lévő dolgokkal is. Tehát tulajdonképpen ennek a módszereit részleteztem ott ebben a kis előadásban, amiről lesz amúgy videó hamarosan. Közzétesszük.
1: Mi a címe kb., vagy hogyan lehet erre rákeresni?
3: Hát figyelj, azt mondom, hogy szerintem osszuk meg majd a harmadik utas oldalán, és akkor meglátjuk.
1: Csak ugye viszonyításként, mert most annyi kulcsot mondtál el hirtelen, hogy így azért nehezebb megtalálni.
2: Igen, felébredt vezetőknek szoktam ezeket hívni, és archetípusok a vezetésben, meg ilyen talányos neveket adtam ezeknek, de leginkább az éber élet az, amit én ilyen mémként igyekszem tolni. És az Éber Élet Jegyzetek című kis blogomban irogatok erről, mely szerint szuper egyszerű eszközei vannak annak, hogy az ember egyszerűen karban tartsa mondjuk a tudatalattiát, és a tudatalattián keresztül a kapcsolatát mondjuk a kollektív tudattalannal, és hogy biztos vagyok benne, hogy mondjuk egy pár száz év inkvizíció előtt ez egy mindenki által űzött mesterség volt. Tehát, hogy ne felejtsük el, hogy elektromosság előtt nem tudtunk más csinálni, mint beszélgetni, és elképzeltetni egymással dolgokat, meg magunknak elképzelni dolgokat a tűz körül, vagy a szoba melegében. Tehát ilyen szempontból az elképesztő nekem, aki most leginkább ilyen transzsal foglalkozom, mindenféle transzokkal, hogy mennyire egyszerű transzban lenni, transzba kerülni, és hogy nem az a kérdés, hogy kerülsz transzba, hanem az, hogy nem kerülsz transzba. Tehát hogy tudsz kikerülni mondjuk a politika által csinált transzból, hogy tudsz kikerülni az embertársaid által csinált transzból, hogy tudsz kikerülni a magad által csinált transzból. Az sokkal fontosabb és nehezebb kérdés, mint az, hogy tudsz belekerülni. Tehát igazándiból ez a mostanában, ami engem igazán érdekel, hogy hogyan tudjuk ezt a típusú munkát elérhetővé tenni a tömegeknek, mert ez az egyetlen ellenszere szerintem az ilyen Putyin, Trump, Orbán, vagy akár a másik oldalon Clinton, Gyurcsány típusú nekifutásoknak, nem? Hogyha te magad tisztában vagy azzal, hogy hogyan nem tudják a te gombjaidat nyomkodni. Ugye Orbán nem csinált mást, meg ez a csapat, mint pár milliárd forintért nyomkodta a gombjainkat, felépítve ugye egy nem létező ellenség képét, ugye még erősebb, amit egyik hallgató is idézte az Új Péternek a mai cikkét, érdemes olvasni a 444-en, ugye, hogy minél messzebb van az ellenség, annál könnyebb felépíteni. És ezzel foglalkozva valahogy egy kicsit aztán megértettem azt, hogy hogy működött a náci propaganda gépezet is, hogy megéreztem azt, hogy mi van, amikor mondjuk akkor még ugye kellett egy stadion, ahol ezeket tudják csinálni, hogy az érzelmeket felkorbácsolva meg tudják csinálni azt, hogy az összes pozitívat behozzák magukra, és közben az összes negatívat viszont azt valahova irányítani kell. Érted? Tehát, hogy a felkorbácsolás utáni szétválasztás csak az ellenségkép megnevezésével tud történni, mert akkor tud minden letisztult pozitív bennmaradni. Tehát akkor lehet a vezért imádni, hogyha van kit utálni, mert különben basszus, nekem kénytelen vagyok a felkorbácsolt érzelmeimet itt belül megoldani. Tehát ez a működési mód valahogy így lejött nekem, hogy basszus, ez mindig így fog működni, mert ezt tudja megtartani az üstben az imádatot. A feltétel nélküli szeretet, a végiggondolás nélküli szeretet, az, hogy mindig van egy cső, amin kimegy egy általuk irányítható módon, közben itt magyarázom a Tilos Rádió hallgatók, nem tévénézők, valamitten képileg is megfogalmazni ezt a elméletemet, de szóval...
3: Ez 1984-ben ott volt a gyűlölet órája, azt hiszem úgy hívták, amikor a gyűlölt vezérképét vetítették ki, és meg lehetett dobálni bakancsal, meg lehetett húrogni, utána jött a saját vezérünk képe, amikor fölállva lehetett sírva örülni, hogy ilyen fantasztikus vezetők
2: van. Újra kell olvasnom, most a Szép új világot olvastam újra, hát az is hátborzongató, 21-ből vagy mikor, tehát zseniális.
3: De az meg van, hogy az 1984-et elrettentésül írták, és nem tanácsadói kézében.
2: Valahogy ez nem jött át, igen, úgy látszik.
1: De ez hát a fajta öntudatra nevelés, amit te mondasz, ezt korábban is felvetettük, amikor a gyerekeknek, illetve egyáltalán mindenkinek az információ áradattal szembeni tevékenységében egyfajta kritikára nevelés, vagy odafigyelés.
2: Igen. Ez része volt a Jobbik tradíciónak a 20. században, tehát mindig megvolt ez a tradíció, de úgy tűnik, hogy jelen pillanatban ez most... Hát, vagy vesztésre áll, vagy visszahúzódott, vagy legalábbis újraértelmezés előtt áll, pontosan az átlátok említett, hogy mondjam, információfogyasztás, kritikai információfogyasztás tantárgy hiánya, vagy várható bevezetése kapcsán, igen.
3: De az nem probléma, hogy információfogyasztásban is érzelmeket követünk, tehát az, hogyha én azt mondom, hogy nem tudom, intellektuálisan közelítem meg a kérdést, akkor pont ellene dolgozok a saját belső triggereimnek, miszerint én a macskás videókra szeretek kattintani, mert azok mennyire cukik, és bennem az érzés lesz, hogy
2: De ezzel kapcsolatban pont te olvastam egy tök jó kis cikket, egy rövid cikket, ami arról szólt, hogy a mindless facebookozást is lehet mindful módon csinálni. Tehát érezd meg azt az egeret az ujjad alatt. A kattintást figyeld meg. Olvasd el a cikket, és hagyd, hogy hasson rád. Örömet okoz-e? Ha nem, azonnal csukd be. Ha igen, választ egy hasonlót. Nézd meg, hogy gördül lefelé az egér. Tehát, hogy igenis lehet. Tehát, hogy ha már úgy döntesz, hogy most 10 percet rászánsz, érted arra, hogy örömet okozol magadnak a macskás videókkal, akkor ez nagyon fontos, hogy ezt mindful módon csináld. Tehát tudatosan akkor most az örömszerzésre fordíts az időt. És akkor hát, hogy csak 5 perc elég lesz például, érted? Mert ha hatékonytalanul csinálod a buta a facebookozást, akkor lehet, hogy az akkor több időt fogsz lehet tölteni.
3: Hát nekem annyira kezelhetetlen volt ez az egész rendszer, hogy egyébként pont a te tanácsodra fölraktam a Kill Facebook
2: igen,
3: appot,
2: igen.
3: És ezért nincs
2: igen, newsfeed. Ugyanez van, ugyanez nincs newsfeed, nekem
3: tehát valakire, hogyha akarok, Csabi, hogyha érdekel, hogy mit csinálsz, akkor rád nézek, de amúgy nincsen ez, hogy az emberek folyamatosan
2: igen.
3: Nyomják.
2: A newsfeed eradicator, igen, című Chrome applikációt javaslom mindenkinek.
1: Na, ez nagyon jól hangzik, azért most már gyakorlati tanácsok idejében vagyunk, így az utolsó 10 percben, különböző programajánló, jövőkép, bemutató.
3: Mondom, hogy miről nem esett szó, egy pár dolog, amit szerettem volna, hogyha meghonosítunk, és itt rögtön adásban ki is találjuk, hogy hogyan lehet megcsinálni. Az egyik az, hogy Bogotában egy időben bevezették, hogy nem volt köztéri reklám. Nem volt poszter.
1: Az Buenos Airesben van.
3: Nem volt óriás plakát. Szintén itt kitalálták, hogy inkább a közösségi közlekedésre helyezik a hangsúlyt, és azokat az utakat, amit korábban autóknak építettek, azt elkezdték befüvesíteni, és egy-egy sávot hagytak meg a busznak, volt még bicikli. Ezt is jó lenne, hogyha behoznánk az országba, de hogyha konkrétan Amerikára próbálok meg visszaemlékezni, akkor amiket nagyon szeretnék csinálni, az ugye az egyik az, hogy a busz órába legyen ilyen kerékpártároló, a másik,
2: Nagy reggeli, igen. Mosolygás az utcán,
3: szuper jó. Szeretném, hogyha piros lámpánál lehetne jobbra kanyarodni, hogyha forgalmat nem zavarom.
2: Abszolút. Én egyszer meg is jelentem Magyarországon, és amikor a Rákóczi úton mentem, akkor jöttem rá, hogy ezt itt ne csináld, Balázs. Ezt itt semmiképpen ne csináld.
3: Összekeverted az országokat?
2: Igen, amikor a Síp utcára simán bekanyarodtam.
3: Aztán a közlekedésben még nagyon tetszett az, hogy az egyenrangú utak kereszteződésénél nem egyszerűen jogkész szabály oda. Van, hanem mind a négy befutó útnál van egy elsőbségadás kötelező tábla.
2: Így van, és aki nagyon, előbb ért oda, igen, az megy utána.
3: Ami nagyon csökkenti a baleseteket, hiszen mindenképpen meg kell állnod, tehát nem mész
2: egy ilyen kereszteződésen lendületből. Igen, tehát ez a four-way stop, igen, az nagyon fontos, és nagyon fontos az, hogy bevállalják azt, hogy igen, ezt forgalomlassítás miatt csináljuk. Tehát nem azért, mert hülyék vagyunk, hanem azért, mert azt akarjuk, hogy álljál meg. Érted? Tehát, hogy ez baromi jól működik, nyilván autósként baromi idegesítő, tehát pont azt nem, tehát ugye a zöld hullámnak a poláris ellentétjéről beszélünk, borzalmas idegesítő autósként, gyorsít, megáll, viszont egyszerűen nem is tudsz felgyorsulni annyira. Én azt gondolom, ugye, hogy a Burning Man-en érvényes 15 km per órás sebességet kéne az autósoknak kötelezően előírni a városokban.
3: Ez gyönyörű. Annál még én is néha gyorsabban
2: pontosan, futok. Annál gyorsabban biciklizel, tehát a bringások gyorsabbak az autóknál, amúgy az, ráadásul azt hiszem, hogy hazudok, mert szerintem 5 mérföld. Igen, tehát olyan 7,5-8 km per óra. Tehát gyakorlatilag egy kicsit gyorsabban mennek az autók a gyalogosoknál. Tehát tulajdonképpen futó ember sebessége mennek az autók. És szerintem amúgy én akárcsak az autókra nézek, mindig arra gondolok, hogy itten csináltunk egy félelemben tartási eszközt az embereknek. Tehát, hogy emberek beleülnek ilyen ilyen harci eszközökbe, és azokkal így egymásnak és másik embereknek mennek állandóan.
3: Érted? Meg erre épül az egész városunk. Tehát nem arra, hogy itt mi szeretnénk jól érezni magunkat,
2: hanem az autók.
3: A drága kis autónak legyen hol pihennie, sétálgathasson erre.
2: És nagyon szép látni azt a budai környéken, ahol én felnőttem, hogy az autók lehetetlené teszik az autók haladását. Igen. Tehát ugye, hogy ezek az utcák nem az autóforgalomnak itt állva, messze nem a parkolóautó egyik sáv, másik sáv parkolóautó, ez majdnem sehol, és innentől kezdve egyszerűen nem tudnak haladni az autósok szerencsére a többi autós miatt. Tehát gyakorlatilag olyan természetes forgalomlassítás van érvényben mondjuk azon a környéken, mert egyszerűen nem lehet menni.
3: Aminek a problémátok az, hogyha közelben lakom például, és hosszú időn keresztül az álló autók csak pöfögnek, mert annak sincsen kultúrája, hogy ilyen esetben mondjuk leállítsák a motort.
1: Hát mert várják, hogy menjenek.
2: Igen, de jönnek az elektromos autók, ugye egész pontosan visszajönnek az elektromos autók, ugye, mert azt mindenki tudja, hogy először az autók elektromosok voltak, mielőtt benzinesek lettek volna, mert hiszen akkor mindenki azt mondta logikusan, hülyék vagytok, egy 30%-os hatékonyságú benzinmotor, egy szuper elektromos. Hát ez szóba se jött. Tehát a kapitalizmus versenyében nem lehet 30%-os hatékonyságú motorokkal nyerni, de igen, lehet nyerni, mert kiderült, hogy ingyen a cucc a földbe. Igen. Tehát innentől kezdve ugye visszatérünk az elektromos autókhoz, és akkor már ez működhet, hogy akkor már nagyon kevésre vagyunk attól, hogy az föltenni valamilyen izére, ami úgy húzza, érted, és akkor már úgy kötött pályás közlekedésre.
3: De klasszikus ugye, hogy van ez a viszonylag fordítható rendszer, hogy az olajból, ebből a véges mennyiségű anyagból elhasználunk nagyon-nagyon sokat azért, hogy a testünket egy tonnás eszközökben tologassuk.
2: 30%-os
3: hatékonysággal, illetve ahhoz, hogy ez megtörténhessen, ahhoz az olajnak egy másik részével beborítjuk a földet, hogy ne legyen ez a felesleges hülyeség, ez a por, meg...
2: Igen. Én konkrétan növény. Emlékszem arra, amikor ezt a 30%-os hatékonyságot az úgy leesett nekem valamikor 10 éves koromban, és így többször visszakérdeztem, hogy biztos valaki van itt félreértett, hogy mi nem tudtam elhinni, hogy ez így működik.
3: Szuper, véget ért az adásunk. Köszönöm szépen, Balázs, hogy itt voltál.
2: Hadd mondjam el a kedvence, ismertek az a That Awkward Moment típusú mémeket, hogy az a kínos pillanat, amikor, és a egyik kedvencem ebből az a kínos pillanat, amikor rájössz arra, hogy a műanyag dinoszauruszok azok igazi dinoszauruszokból vannak.
1: Kemény. Még a hétvégére egy rövid programajánló. A ritkán hallható Qualitons együttes lép fel az Aquarium Klubba szombaton, és vasárnap pedig délután 3-tól hanglemez bőrze lesz a Műsziben. Én ezeket szeretném nektek ajánlani, illetve...
3: A Qualitons, ha jól emlékszem, a Red Hot Chili Peppers kedvenc zenekara.
1: Így van. És még október 12-én Krisztóf Penderecki is fel fog lépni a Műpába. Ez a három, ami engem biztos, hogy érdekel. Remélem a hallgatókat is fogja. Köszönjük szépen Balázsnak, hogy itt volt vendégben. Ez volt a harmadik
3: utas.
1: Facebookon kövessétek a csoportunkat, már majdnem megvan az 1000 rajongója a harmadik utas Facebook csoportnak. 1000 után, ugye, mi jöhet más?
3: 1001.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

hajod, havazod, szél fújt, de az ó divatú tömzsi mély kaptár a kertben, hogy kamasz kezemmel zsupjára vertem, működött, mint egy modern dinamó. Ujjam emlékszik rá, most, hogy hófehér haj szeles telében küzdő szívemet tapintja, mert fáj, milyen üzenet zsibong abban is, milyen konok mély raj. Nehéz meghalni, így egy télre is bár. Hány zsong bennünk rég tetszhalod gyönyör, hány kín, mely elfeledten is gyötör. Oda a nyár, de lám, holtában is jár. Oda az élet, s mi lettem, ami voltam? Munkám, mit sóváron egy életen behortam, az bár nélkülem tovább él, s élted fagyban, szélben, hóban. Non omnis moriar. Akad majd ifjú kéz, mely megütögeti letolván havát, szavaim mély álomra gyűlt hadát, s füleli, felel neke bár zümmögéssel. Ó, ha tudhatnám bár magam, mit válaszolnak, mi bennem, mint benned is, több, nagyobb annál, mi múló létemmel vagyok. Fogadj be, kast!

szembenbe a gumba. Majd ha kifárad az éj, hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent békekorát nem cugarítja gyilok, majd ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd ha a világosság terjed ki keletre, nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az észt, majd ha tanácsot tart a föld népsége magával, és eget ostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság! S a régvárt követék végre leküldi az ég, az lesz csak méltó diadal számodra, nevedhez méltó emlékjel, akkoronád a világ. Thank you.

a Gutenberg albumba. Majd, ha kifárad az éj, s hazug álmok papjai szűnnek, s a kitörő napfény nem terem áltudományt, majd, ha kihull a kard az erőszak durva kezéből, s a szent béke korát nem cudarítja gyilok, majd, ha baromból s ördögből a népzsaroló dús s a nyomorú pornép emberiségre javul, majd, ha világosság terjed ki keletre nyugatról, és áldozni tudó szív nemesíti az ész. Majd, ha tanácsot tart a föld népsége magával, és egetostromló hangokon összekiált, s a zajból egy szó válik ki dörögve, igazság, s e rég várt követét végre leküldi az ég. Az lesz csak méltó diadal számára. Nevedhez méltó emlékjel, akkoron áld a világ.

Gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komorbetűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért, Elon, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért, Elon? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva elapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik. A csillagászat egy vakkoldus asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazudtság mindenütt. Az írt betüket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnap világa mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők mind e többi ronykereskedővel, ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, ne! Ne! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják a dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken, a nyers fajokba tisztább érzeményt s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pólis kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad.
Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Hová lépsz most? Gondold meg, ó pirulj! Az emberiségnek elhányt rongyain, komor betűkkel, mint a téli ég, leírva áll a rettentő tanúság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen, legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember mindenki. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyolája. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák, és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kereng. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mind. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya. Könyvtára nevet. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúf háládattal, kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők, minde többi rongykereskedővel ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem! Nem! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheték. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét szíjjal mostan. És mégis fáradozni kell.
Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb korbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs. És nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világ? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia, lelkünk a szárny, amely ég felé vizen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozunk, s hitvány madárgyanán posvány iszapját szopva élnek. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll, ha azt kivívtuk a mély csüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt.

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudós? Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért, te lom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért, el lom, szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit? Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának bongyoláján. És itt a törvény véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkait, de akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengő. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vak koldús asszony candráj méri a világot. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnép gyávák föntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál barzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszül kebele, dögvét sóhajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának. A bölcsek és a költők műveit, mint a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téve, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád virág. Népboldogító eszmét vértanúi, őt minden többi rongykereskedővel, ez unt fejek sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, őt mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágya üszkén elhamvadjanak. Nem. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiait a süllyedéstől meg nem menthetik, hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ős jogai e névhez ember advát örökül. Kivéve, aki feketén született, mert az baromnak tartják-e dicsőt, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd feltűzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos millió, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért függetni nem szabad.
Rakjuk le hangya forgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. Ha összehordtunk minden kis követ, építjük egy újabb korbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevít. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sor, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemes betért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk érvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt.

hová lépsz most, gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanúság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutnak üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudná élt napjai. Miért, lom, hogy mint juh a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét. Miért, lom, szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva a lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépett szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Nem itt a gépek, számít titkai, de akik a ruhát elszabdaták, hogy majd belőle csínos könyv legyen, számok kívül maradt. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvénynyomorban, vég nélkül kerengő. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik, a csillagászat egy vakkoldús asszony condráin méri a világokat. Világ és vakság könyv lett a rabnő gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszélik benne naptörténetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő bűnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képek károztak el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment. Hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvész sohajtson a hír nemzetére. Tehát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő? Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy téved sújtott embertársinak irányt adjon, erő, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ, népboldogító eszmék véltal. Ők mindet többi rongykereskedővel, ez unt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók, a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem. Amit mondtam fájdalom, hogy annyi elszánt lelke fáradalom, oly fényes elmék, a sár fiait a süllyedést meg nem emelni. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve, aki feketén született, mert az baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét
szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni. Egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, gyümölcsözőbb eszméket oltani. Hogy végre egymás szívben átkarolják, uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak, számos millió. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangya szorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. S ha összehortunk minden kiskövet, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a mennyajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben. Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, és meg nem körülnek én fiam. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszel, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madár gyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet. Mondhatjuk, térvén őseink porához. Köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Tilos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És a műsor elejében Gutenberg születésnapja kapcsán szimbolikusan Vörös Marti verziókat játszottunk a Gutenberg albumba, és a gondolatok a könyvtárban volt, most pedig utazunk tovább.

Írónak lenni nem foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyomnak, hogy mit felejtettem el fölírni. És aztán egy dolgon esetleg 2-3 napig gyötre jöttem pokolian, úgyhogy egész belebetegedtem. Folyton ezen törtem a fejem, hogy mi az. Egyébként is ezekből a jegyzetekből lettek életem legszebbjei a versek. Vannak művészek, akik a valóságot figyelik, és vannak, akik a belső tükröt figyelik. Hogy vetül vissza belül a külvilág. Én a belső szemlélők közé tartozom. Móri Zsigmond az ember elment, megnézte a lovat és leírta. Mert nem rosszul, hanem remekül. Tehetség dolga. Ha nagyon tehetséges, hogy csinált, amit akar, abból is kijöhet valami. Az összes iskolák alkalmasak arra, hogy belőle lehessen valami, mint író. Nagyon kevés a tehetsége világon. Vagyis nem úgy van az, hogy kérem, most volt egy óriási tehetség, és 5 perc múlva megint lesz. Nagyon ökonomikus a természet ebben. Évszázadonként csak nagyon kevés zsenit és tehetséget hoz létre. És protuberanciában teremt, vagyis lángözönök útján. Kivetít 5-6 nagy tehetséget, aztán utánuk 30-40-50 év szünet következik. Arany János és Petri után ugye az epigonok szünetje következett, csupa gyenge fickó. Szóval nem úgy van az, hogy aztán az irodalom permanens, vagyis csupa zseni állandóan rendelkezésre áll. És azoknak csak tanácskör, és akkor zsenik lesznek, szó sincs róla. Nem lesznek zsenik, mert zseniket vagy nagy tehetségeket ritkán termel a természet. Én most már nem igen tudok olvasni a szemeim miatt sem. Azelőtt, ha jó sort olvastam valakitől, fiatal embertől, akkor írtam neki. Azért, hogy ne érezze magát olyan elhagyatottnak, mint mi voltunk annak idején, mert kutya se törődött velünk, a már hírneves írók figyelemre sem éltettek. Hát gondoltam, ne legyen ez. Ezért, ha a fiatal ember valami szépet csinált, akkor én írtam neki. Ma már ezt nem tudom tenni, mert nem látok, el is vagyok foglalva, hiszen nagyon soha ennyit még nem dolgoztam életemben, mint most. A regényemet 10 óra napi munkával, 7 éven keresztül, a vasárnapokat is beleértve, 40 000 oldal vázlatkézirattal, amiből 6 hétig fűtöttem a 60 literes fürdőkájámat, abból fürdöttem 6 hétig a 40 000 oldal kéziratból. Most a világ legszebb sirató dalát, Némia átveszük vizsgálatban.

Nem könnyű és nem is hálás feladat, mert egyhamar önhitnek tarthatna a hallgató. Ezen azonban nem tudok segíteni, mert 70 éves koromban nem kívánok ebben a legfontosabb ügyemben szerénykedni. Ma már ugyanis tudom, hogy mik ezek a versek, sokáig nem tudtam, mint hogy igazi értékük felől a külvilágból nem érkezett sok bíztatás hozzám ifjú koromban. Ezen felül mindenféle gyenge legényeket tettek elém, és az ilyesmi elsorvasztja az önérzetet. De ma már, oly gyakori tehetségtelen állapotomban csodálkozva tekintem ezt a fiatalembert, aki 21-22 éves korában ezeket a verseket írta. Nem tudom, hogy írta, hogyan írhatta. Az én életem ugyanis a líra dolgában feloszlik tehetséges és tehetségtelen periódusokra. A fiatalkor után volt ugyan még egy-két termékeny periódusom is, de képtelen időszakom annál több. Épp ezért, mikor felszólítottak, hogy ezt vagy azt a nagyságot versben ünnepeljen, kénytelen voltam a következőket felelni. Én nem vagyok versíró, én költő voltam, de az sem mindig, csak is akkor, mikor voltam. Sok mindent tudnék erről mondani, de helyszűke miatt nem tehetem. Itt áll csak ennyit erről, hogy Mekali szavai úgy látszik testet öltöttek bennem, ő a líráról így nyilatkozott. Szép verset már sokat írtak ezen a világon, de olyat, amelyet alkotásnak lehet nevezni, csak keveset. És az én szervezetem, lelkem úgy látszik, azt követelte tőlem, hogy amit csinálok, alkotást legyen. És ez csak akkor következett be nálam, ha nem az akaratom vezérelt ebben, hanem egész szervezet. Vagy 45 év előtt ez az apró hirdetés jelent meg a Pesti Hírlap házasság rovatában. Szenvedélymentes fiatalember nősülni óhajt. Ez a pár szó nagy derültséget keltett nem csak bennem, hanem összes nőismerőseim körében is. Még a fiatal lányok is harsányan kacagtak, annyira nyilvánvaló volt ez szöveg nevetségessége. Meg is kérdeztem az egyik kislánytól, vajon tudja-e, hogy mind nevet? Egész okosan és nyitkívülen felelt. És ha nem szerelemről van is szó, hanem közönséges lapos házasságról, akkor is milyen együttélés az, amelyben egy csipetnyi szenvedés is. És igaza volt, hát mikor szerelemről van szó. Magam is így gondoltam együtt, hogy minél nagyobb szenvedély fűt ki, annál nagyszerű. Ennél fogva a szenvedély olyan dolog, amelyre még szükség is lehet az ember életben. De várjunk csak, előbb talán tisztáznunk kellene, hogy mi is az a szenvedély, hogy mit is nevezzünk annak. Sajnos ezt nem tudjuk megtenni, mi nem tudjuk pontosan, mit nevezzünk annak. De baj is az. Azért mégis mindenki tisztában van vele, hogy mit értek ezen a szón, és senki se fogja összetéveszteni a szenvedélyt mondjuk egy almafával. Addig a megállapodásig tehát eljutottunk, hogy szenvedélyeire néha nagy szüksége van az emberi lénynek. De ugyanakkor itt mondom, felmerül a másik nagy kérdés is, hogy miért is üldözték akkor, hogy nagyon a világ legkülönbözőbb népeinek filozófusai a szenvedélyt. A görög és főként római sztoikusok például megvetették, az emberi méltósághoz méltatlannak találták, alacsony rendűnek, sőt megalázónak. Úgy beszéltek róla, mint ami az értelem mérge, de nem csak a szenvedély, hanem még az érzelem is. Még a szánalmat sem engedélyezték embertársainak, mert mindez megalázza a fenséges és büszke értelmet. Igaz ez? Meg kell vallanunk, hogy bizony mindez így igaz. És ami még csodálatosabb, egymástól végtelen távolságban élő kultúráknak bölcselői, mintha csak megegyeztek volna az efféle görög bölcselettel, merőben ugyanilyen tanokat hirdettek. Például Buddha és a buddhisták ugyan más indokolással,
de szintén nagyon lebeszélték híveiket, hogy érzelemmel vagy indulattal ne kapcsolódjanak emberekhez és dolgokhoz. De a kínai bölcselkedők szintén, de a katolikus egyházatjáról nem is szólva, vagy a Calvin követőiről. Csodálatos ez az összhang, ismétlen, mintha összebeszéltek, vagy előre megegyeztek volna valamiben. Mi volt az oka ennek? Nyilván az értelemnek, a rációnak túlbecsülése, és mi eredménye volt ennek az életszemléletnek? Minden további okoskodás helyett mondjunk csak annyit. Ugyanolyan eredménye volt, mint ami mindig előáll, valánszor az ember elhatározza, hogy elvek szerint fog élni. Az érzelmektől való tartózkodás szélsőséges eseteiben, a mesterkértség, tudálkodság, valamint a lelki magatartás melegségének hiánya mindenkor feltűnő ellentétben állt mindazzal, amit az emberi lélek szerencsés vagy természetes harmóniájának szoktunk érezni és nevezni. De fejlesztjük talán tovább a fent idézett nősülni vágyó fiatalember képét szándékain túl. Mert hiszen ő nyilván csak azt akarta mondani szegény, hogy nem szokott se inni, se kártyázni, esetleg dohányozni sem, továbbá, hogy a lóversenyt se szereti. De mi fogjuk szaván, mentesítjük őt az összes emberi szenvedélyektől, és vizsgáljuk meg, hogy hogy is néz ki az ilyen ember. Egy képzelethez bevezetőül arra mégis emlékeztetni kell a hallgatóinkat, hogy vannak emberi tulajdonságok, amelyek alapfokukban érik el legfelső fokot, akkor teljesednek ki igazán. Például a jó embernél jobb nem létezik, mert aki jobb, az már kevésbé jó. Hasonlóképpen a nemesnél nincsen nemesebb, az igazságos embernél nincs igazságosabb. Ha a jelzőket fokozzuk, csak rontunk rajta. Ezzel szemben viszont vannak érzelmeinkről szóló megnyilvánulásaink, amelyek úgy látszik csak túlzásaikban érvényesek. Ezen azt kell érteni, hogy a világért sem szabad például az értelem bírálatának kitenni őket. Az idézett szenvedély nélküli fiatalember például ilyesmit mondan a mamájának annak születésnapján. Mamám maga tudja, hogy én magát szeretem, de nem annyira, hogy magamról megfeledkezzem és ne járjak örömök után. Vagy a szerelmének azt mondaná, kisasszony, a bal kezemet szívesen odaadom önért, de a jobb kezemet ezt már nem tehetem. Nem nevetséges az ilyen fickó? Miféle ember az ilyen? Egy szóval vannak dolgok, amelyek csak a szenvedély túlértékelésében igazak. Kisasszony, imádom önt, vagy meghalok önért, ez túlzásában igazak, mint minden más az értelem által mérlegett nyilatkozat. Már most az indulatról is kellene itt most szólni. Ez oly fogalmat fejez ki, amelyre ismereteim szerint csak a magyar nyelvben van kifejezés, más nyelvekben alig. Mi az indulat? Semmi esetre sem azonos a szenvedéllyel, bár a két dolog egymásra kétségtelenül közeli rokonságban van. Azt lehet mondani, hogy a szenvedély nagyon gyakran az indulatosság képét veszi fel, és ez az indulatosság, mint esztétikai könyvemben megírtam, véleményem szerint sok mindenek létrehozója az emberi életben, legfőképpen pedig a művészetek egyik legfőbb faktora, és különösen a líra és drámai művészeti. Ha tehát szót fogadunk a sztoikusoknak, és igyekszünk szenvedélyeinket elhallgattatni magunkban, akkor ez nagy kárára lesz művészetünknek is. De ugyanez a valóságban is elég erős nyomokat hagynak. Én például egyes eszük szerint élő nagyon okos embereket is nem csak szárazoknak, éltető, nedű, nélkül valóknak szoktam jellemezni, hanem még azt is szoktam mondani róluk, hogy olyan emberek, akikben egy szemernyi művészet sincs.
Hát most tessék elképzelni egy olyan világot, amelyben mindenki ilyen. El kellene menekülni az ilyen világból. Nem is szólva a szenvedélynek arról a tulajdonságáról, hogy tüze szenvedélyt kelt. De minek szaporítsuk a szót? Elég lesz végezetül azt mondani róla, hogy mint minden adomány az embernek, úgy ez is áldása és átka egyszerre. Tisztába kell jönni azzal, hogy nem lehetünk meg nélküle, viszont ha józan ész helyébe mindenkor a szenvedély lépne, az megint csak elviselhetetlen volna, éppen olyan, mintha örök forróságra volna károsztatva az ember.

én vacogok már. Én vacogok már minden ormon. Riadalmasan szép a sorsom. Szebb, mint a tiétek pingált akolban, alomban. Rossz álom, február 17. Város, ahol annyi a lángész. Négy kézláb ingó rossz kanok, dicsőségüket csikorogva eszik a véres korpát, női kiskövön kecelnek, pántlik a kalap, fejnél magasabban a far, spucér, szakadéka nyüvesen vigyorog, s kivívja szűz arcom ájulatát. Szememre kiáld egy zöld levelet, kis pajzsot akár a baba tenyér. Volt egykor zöld, a moha volt utolsó, minden gyökérlábú elmenekült. Kőből és korpából csak a kiutat áhítom, de kőfal kelet és nyugat, dél pedig árvíz, daganat a csönk. Éjszakra látló, vasbordás magas, duruzsol éles plézsalukon át. Lépcsők neked a rések, s meg lehet úgy meggyalulnak, torzsát sem marad. Milliméterenként vagyok boldogabb, vagyok rojtosabb is, mit hagytam el. Frontális feszületté átfordulva alá tekintek, ó, mennyi zsizsit! De itt, a tűnődés mögött muzsika, mi lenne a tűz? S már fújják is a rések, elérte a láng a képzelet. Engem is, engem is. Nagy udvarú ünnep vagyok.

0: Azt, hogy gördög vagyok, ki tudod-e mondani?
1: Nem szoktam kimondani. Hivatalos papírokra szoktam ráírni a foglalkozás rubrikába, hogy író.
0: Nehéz is ezt mondani. Van egy másik ilyen sokat emlegetett és majdnem nevetséges szava a pályádnak. Ez, hogy ihlet. Mi az ihlet?
1: Igen, szoktak bennünket csúfolni. Ihlet, ezzel a szóval ihletett költő. Most van ihletve. Én ritkán használom. Az ihletet alkalmas lelki állapotnak tartom a versírásra, és az a tapasztalatom, hogy verset is csak jó kedvel, meg erővel tudok írni, olyankor is, amikor esetleg keserű, szomorú verset írok.
0: Például a játékra, a jó kedvben írásról beszélsz, a játékra van-e erőd, képességed, vagy úgy érzed, hogy csak a sorskérdésekkel foglalkozhat-e egy költő?
1: Az igazi költő nem csak azzal foglalkozik. Játékosan is lehet egyébként sorskérdésekkel foglalkozni. Én örököltem játékosságot, humorérzéket. Sajnos nem tudtam eléggé kihasználni ezt. Most, hogy bölcsebb lettem, tudok mulatni magamon, és másokon is. Így is tudok játszani, de magában a versben, a játékot, a vers felépítésében is tudom alkalmazni.
0: Hogyan építed a verset? Hogyan írsz?
1: Én sokszor egy szóból is tudok verset írni. Köréje rántok sok mindent. Köréje tudok rántani. Van Kosztolányinak egy mondata, melyek a legszebb magyar szók. Ilyeneket mondott, hogy vér, gyöngy, kard, szív. Én minden szóból tudnék külön verset írni. Tehát mondom, szóból is lehet. De lehet egy-egy sorból. Egy-egy emlékezetes sorból, amit hordozunk magunkban sokáig, és nem lesz versé. Egyszer csak megérjük azt, hogy a vers építkezik. Például a Kiviszi át a szerelmet című versemet 1954-ben próbáltam megírni, nem sikerült. Én csak később, talán 3 év múlva volt olyan, hogy versnek nevezhettem, de később még ezen is javítottam. Van úgy, hogy azonnal megírok egy verset. Főleg fiatal költők koromban történt így. Nem igen javítottam rajtuk, mert azt gondoltam, ez a szűz test, ehhez már nem lehet hozzányúlni. Ezt úgy gondoltam. Később megtudtam, hogy Vörös Márt is javított a legnagyobb verseim, és milyen jó. Például egyszer a cenzúra kedvéért a Vén cigányon javított, mert nem lehetett ezt a sort megjelentetni, hogy például a Krisztus megfordul a koporsójában. Erre azt írt a Vörös Márt, Isten sírja reszket a szentünkben.
0: Ezt a Kiviszi át a szerelmet című versedet tudod kívülről?
1: Létem, ha végleg lemerült, kiimád tücsök

0: lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhantú mezővé a szikla csípőket kiöleli sírva. Ki becéz falban megerett hajakat, verőereket, s dult hiteknek kicsoda állít, káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejűt, s kiviszi át, fogában tartva a szerelmet, a túlsó partra.
1: Kik hatottak rád? Költőkre gondolok, akiktől a legerősebb hatásokat kaptad költészetedre.
0: Fiatal koromból említem József Attilát, tulajdonképpen az ő versei olvasásakor határoztam el magamat, hogy komolyan foglalkozom a verssel. Aztán jött Csokonai Vitéz Mihály a 48-as időkben. Később Ady Endre, és mikor a Taboló és a Mértékes verset próbáltam párosítani, akkor Bezsenyi Dániel, főleg Vörös Marti Mihály. Aztán a külföldiek, hiszen kezdtem már fordítani őket. Whitman, Apollinaire, Bloch, de említettem a Bibliát is, és mellette Majakovszkit, Jeszenyit. Mostanában figyelemmel kísérem a világköltészetet jobban, és ezeket olvasom. Én tanulok mindenkitől, tudok tanulni még ellentétes irányzattól is. Én szeretem a bátor írókat, a bátor költőket, és sokszor vagyok olyan helyzetben, hogy szükségem van a bátorításra. Ezért az őseimet, ezért olvasom.
1: Szoktál-e álmodni? És ha álmodsz, miket?
0: Különféle különös dolgot álmodok, hiszen az álom maga is különösség. Vannak szép álmaim, csúnya álmaim, rossz álmaim. Például sokszor álmodok nagy, zúgó, piszkos vízzel, hogy zúg el alattam, és csak egy kis ágacskába tudok kapaszkodni. Álmodok szépeket is. 10 évvel ezelőtt azt álmodtam, hogy egy nagy dombról, csupa bársonyos dombról, barátommal, egy szobrásszal, Vig Tamással csúszkálunk befele, seggen. Többször megismételtük, és nagyon vidámak voltunk. A legjobb álmaim azok, amikor a repülésről álmodok. Már gyerekkoromban is sokat repültem. Mostanában is repülök sokat. Különös módon nem úgy, ahogy általában a többi ember, hogy úszva repül. Én állok a földön, a könyökemet oldalra szorítom, öklömet jól szorítom, erősen bezárom, sóhajtok, erőt veszek és szállok fölfelé, függőlegesen. Nagyon magasra szoktam szállni, ilyenkor látom az egész földet talán. Sok mindent látok. És úgy ereszkedek lefelé, hogy elereztem az erőt, és újra leszállok a földre.
1: Varázsolás, babonák, boszorkányok volt ez az iszkázi levegőben?
0: Igen. A mesét mi is úgy fogtuk föl, mint valóságot, és éppen ezért is féltünk. Különösen este, vagy éjjel. Ha nálunk zúgott a kémény, a szélsőházban laktunk, akkor mindjárt az ördögökre gondoltam. Boszorkány hírében állt a faluban egy-két ember, asszony. Ezekre is félelemmel néztem. Féltem a gyerek evő disznóktól. Aztán a haláltól. Apám, ha este, késő este elküldött a mezőre, mert ott felejtettem mondjuk a kaszát, akkor féltem elmenni haza, jövet is nagyon féltem, hát ha találkozok ilyen mese alakkal, esetleg egy másik kaszással, a halál. A halál gondolatát nagyon korán éreztem. 6 éves lehettem, mikor egy vasárnap délután elaludtam a réten a marhák mellett őrizés közben, egy kis dombocskán, amit apám kis bőrcnek, vagyis bércnek nevezett, és alkonyatkor ébredtem föl. És most már tudom, hogy az alkonyati ébredés nagyon szomorú. Hát én nagyon szomorú lettem, és hirtelen arra gondoltam, hogy nekem meg kell halnom. Annyira sírtam, bőgtem, ordítottam. Kikelve teljesen magamból, hogy még az állatok is csak bámultak rám. Ilyen érzésem aztán nem is volt később, ilyen hatalmas érzésem. A haláltól ugyan mindig féltem, de ilyen rettenetes indulatot, sírás, zokogás nem váltott ki belőle, azóta se.
1: Nehéz elképzelni rólad, hogy később sírtál-e?
0: Nagyon ritkán sírtam. Még akkor se sírtam, ha apám megvert. Jól esett volna, de nem sírtam. Sőt, bocsánatot se kértem. Szeptemberében sírtam nagyot, mert elkéstem a vonatot, amelyik Pestre vitt volna fölvételizni a főiskolára. És nem sírtam apám halálakor se, pedig nagyon nehezemre esett. Lementem a műhelybe, dolgoztam. Viszont barátom Kondor Bél, amikor meghalt, akkor hasra fekve nagyon zokogtam. Megemlíthetem az én kiüzetésemet a paradicsomból. Nem nagy koromban történt, hanem kicsi koromban, talán 5 éves lehettem. Egy kis pajtásnőmmel azt játszottuk, azt csináltuk, amit látunk a madaraktól, a földön járó állatoktól, és hát megleptek bennünket, és el is felejtettem volna, ha nem csúfolnak a lánytestvéreim azzal, hogy a kű között, ezt kiabálták rám, és mikor sírtam, akkor még inkább csúfoltak, hogy rő-rő, hegede, macskaléka, fekete. De később is rám olvasták ezt a úgynevezett vétket, holott én nem tartom annak. Nagyon szomorú lélekkel éltem sokáig, és hát gondoltam is ilyesmire, amit ott cselekedtem, nem mertem megcsinálni. Ez volt az éden elvesztése. Sőt, mondhatnám, hogy gyerekkor elvesztése is. Na, ekkor megtörtént. A normák, az erkölcsi normák nagyon kemények voltak nálunk.
1: Ki szabta?
0: Természetesen a családfő szabta, de ezek a normák betartandók voltak a közösségben is, a faluban is. Hiszen minden együtt volt, az egy egység volt, a munka, az etika, a játék, szórakozás, egyéb egy nagy egységet alkotott. Ha valaki védkezett valamiben, az nyilvánosan védkezett, mert mindenki tudott róla, és elítéltetett. Ez a rend, ez a régi erkölcsi rend, ez fölbomlott már. Nagy zavarodás támadt, később, most talán helyreáll majd egy más minőségi formában. Tehát itt nálunk az erkölcs volt a legfontosabb, és a munka. A munka az apám, anyám részéről mutatkozott meg, azok voltak a legközelebb hozzám, és tőlük tanultam meg a munka becsületét, és a tisztességesen elvégzett munkának a becsületét. Azóta, ha valami jó megcsinálódott, valaki jó megcsinálta, én azt nagyon tisztelem, akár művészetben látok ilyet, akár a mesteremberek munkái közt ilyesmit.
1: Istennel meddig voltál függő viszonyban? Hány éves korodig?
0: Nehéz volna megmondanom. Istennel függő viszonyban voltam, pörlekedő viszonyban voltam sokáig. Otthon kezdődött. Én például nagyon haragudtam akkor, ha nem esett eső, amikor kellett volna. Vagy ha nagyon sokat esett már és rohadott minden, akkor is nagyon haragudtam. És ezt az ő számlájára írtam akkor. Anyám is segített ebben. A sok szenvedés, az örök gyötrelem, siránkozás nagyon megviselt engem is. Mármint az anyámé. Én nem szerettem hallgatni, ha sír valaki. Különösen a nő sír, akkor elfog a dűroham. Annyira nem szeretem, annyira bánt a sírás. Mondom, hogy anyám is sokszor kifakadt. Ha van Isten, ezt nem engedhetném meg. Viszont ha valami jó sikerült, akkor mondjuk, hogy van Isten.
1: De azért apád akarata tovább a fejed fölött volt.
0: Apám akarata nagyon sokáig irányított bennünket. Ő elég idős volt már akkor, mikor én Pesten tanultam, és hát a reményei természetesen nem váltak be, és hát ő elaggott, anyám felülkerekedett már akkor rajta, föl tudta emelni apámat, mondjuk ívott egy kicsit, és betette az ágyba, akkor már nem volt diktatúra.
1: Amikor megszülettél, azt gondolta apád, hogy te leszel az örököse. Mégis tanítatott előtted. Nem tudom, hogy volt-e a családban tanult ember, iskolázott ember.
0: Nem volt. Apám nem tanítatott volna, még akkor sem, amikor már látta, hogy az én lábam nem gyógyul meg. Anyám akarta, hogy én tanuljak, sőt az egész család és a gyerekek tanuljanak tovább, mert mondta már, hogy a bank kezében volt mindenünk, és anyám azt mondta, hogy ha mindenünk a banké, a gyerekek ne legyenek a banké, a jövőjük ne legyen azé.
1: Pestre jöttél azzal az elhatározással, hogy te költő leszel. Hogyan lesz az ember költő?
0: Pestre nem azzal az elhatározással jöttem, hogy költő leszek, hanem hogy művész leszek, festő, illetve grafikus. De akkor már írtam verseket. Verseket írtam kíváncsiságból. Meg kell jegyeznem ehhez, hogy a verset egy magyar sláger szövegen tanulmányoztam először. Mégpedig hogy? Romániából átszökött egy unokabátyám, aki egy magyar sláger szöveget énekelt románul. magyarul így hangzik, hogy leszek a cselédje, lehozom a csillagoté. Ő románul szokta ezt énekelni, engem izgatott nagyon, hogy hogy lehet a verset lefordítani. 10 éves voltam akkor. Leírtam a román szöveget, a magyar szöveget is egymás mellé, és próbáltam egyeztetni. Arra voltam kíváncsi, hogy a betűk száma egyezik-e. Persze, hogy nem egyezett, mert nem tudtam még a szótagról, hogy az a döntő a verselésben. Tehát az első műfordítási kísérletem is tulajdonképpen ez volt. Tehát mondtam, hogy a kíváncsiság tett költővé, vagy izgatott, és adott impulzusokat arra, hogy verseket írjak. Kíváncsiságból, ahogy más mesterségeket is kíváncsiságból próbáltam elsajátítani. Akár az Ács munkát, a Bognár munkát, a cipészséget. Valamikor megírtam, hogy 45-ben az öcsémnek új cipőt csináltam. Viselte egész téren át. Felső részt is én szabtam. Aztán bádogos munkát is otthon tanultam meg, mert hát tiszteljük, sokszor elromlott, elégett a sütő. Rossz anyagból készült. Anyámnak olyan sütőt csináltam a tűzhelyébe, hogy most már minden elégett, de a sütő az maradt. De máshol is a kíváncsiság indított. Nem volt bennem semmi hősi elszántság, hogy olyan költő leszek Petőfi, aki a népért elesik a csatatéren. Nem voltak ilyen szándékaim. Később voltak nagy kollektív érzéseim,

0: ezután.
1: Kert akarul.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akarul.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akarul. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmet.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlatos tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek ne ölj? Mert aki öl, méltó arra, hogy ítélkezzenek felette. Hát én ismertem egy embert, akinek a hallása teljesen elment. Nem hallotta meg, mikor mondták ne ölj. Tán csak azért, mert épp az MP3 lejátszó szólt a fülében. Nem hallotta meg, mikor mondták ne ölj. Fogott egy lapátot, kiment a kertjébe, ölt. Vissza a kis házba. Felhangosítani zene dobozát, és elkezdett táncolni. És a zene vicces volt. De lehet, hogy mégse. Tán csak a tánc vált viccessé a zene ütemére. Viccesek lettek a vállak, a lábak, a haja feje tetején, meg a két szeme. Megviccesedett. A tánc teljesen magával ragadta, és érezte, megnyílik valami alatta. Egy ismeretlen új világba sodródik, ahol csak a tánc, csak a tánc, csak a mozgás. És a tánc annyira magával ragadta, hogy úgy döntött, örökre ebben az országban maradna. Olyan erős volt a sodrása, hogy úgy döntött, most már egyetlen percig sem lesz meg tánc nélkül. Tánc nélkül, tánc nélkül nem. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik, jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos, a tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Ez a táncoló ember tök rendben volt, csak a hallásával akadt picike gond. Akkor is csak táncolt, amikor már minden más volt, amikor a barátai, balhés alakok, mint ő maga, autóval részegen érkeztek hozzá haza. Meg se hallotta, hogy rányítják az ajtót, és azt sem hallotta a tánctól, hogy az egyikük üvöltve rászól. Szanyok cenzúra, ez durva! Mi a fasz csináltál, cenzúra? Te cenzúra, cenzúra, cenzúra! Megölted a feleséged. Fel se fogtad? Nem is érted? Tudod, hol van? Feldaraboltad. Szanyok, hallasz, te balfasz? Mi az Isten műveltél? Megörült és szétestél? Cenzúra, ez hard. Valami megszállt? Vagy elgurult a gyógyszered, Szanyok? Minden jó veled? Mi van? De Szanyokkal különben minden jó volt, csak nem hallotta a fülhallgatótól, hogy a barátja ordít mögötte. Ekkor a barát négyszer arcon ütötte, kétszer hasba, egyszer mellkasba, mindannyiszor erőből. A táncosok a mellkasában nem kezdték előről. Hirtelen megálltak. Szanyok a földre zuhant, szemei bezártak. Csak ajka maradt nyitva még, ahogy próbáltak kapkodni az oxigént. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik, jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos, a tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Ez a szanyok csak kiterült a padlóra, oxigén után kapkodva. De egy kis idő után érezte, a táncosok újra megérkeztek. Újra áramlik az oxigén. A barátai, ugyanolyan balhés alakok, mint ő, nem tudták, mi a teendő. Ekkor Szanyok megkérdezte, hogy mégis mi a faszt akarnak. És akkor az, aki megütötte, a barátja, ismét föltette a kérdést a lapáttal feldarabolt feleségére vonatkozólag, és akkor Szanyok a szavakat felfogta. Felfogta, mit is kérdeznek tőle, és felfogta, hogyan is értik azt, és a következőképpen válaszolt. Mi az oka, hogy a feleségét feldarabolta a veteményesben a kerti lapáttal? Beleszeretett egy másik nőbe. Az ő feleségének a haja fekete, de akibe beleszeretett, annak vörös a haja, talán ez hiba, talán ez rossz igény, de a tömzsiújú nőben már nem volt több oxigén, és nem is lehetett, de abban, akit szeretek, a vörös hajú, szép szemű, csinos, de férfias keresztnevű Szásában van. És amikor ráébredt, hogy a felesége nem oxigén, de Szása az, akkor ráébredt, hogy oxigén nélkül élni nem szabad, nem lehet. Fogott egy lapátot, és a kertbe ment, és a felesége mellkasában táncolók lábait levágta. Elsőre lehet furcsának tűnő, de minden emberben táncol két tüdő. Minden emberben két táncos lakik, jobb és bal, jobb és bal. A tüdők táncolnak, két tüdő táncos, a tüdőknek táncolni azért tanácsos, mert így kap az ember oxigént. Ha akad egy lapátunk, hogy mellkasba vágjunk valakit a tüdő tájékán, vége lesz a táncnak, a tüdők leállnak, megszűnik az oxigén áramlás. Igaz, hogy minden nőben lakik két táncos, és igaz, hogy minden nő fogyaszt oxigén, de belélegezni nem minden nő tanácsos, mert nem igaz, hogy minden nő oxigén. Ne ölj! Az ember emberiségnek ez mondatott meg. De ha nem biztosítatott elegendő oxigén, akkor mindig jön majd egy vidéki szanyok, egy porfészekből, ami elhagyatott, és megtesz a táncosokért minden megtehetőt, hogy lélegezni tudjon, hogy vehessen levegőt. Fog majd egy lapátot, és megöli vele a nem oxigén feleségét, hogy a tüdők végre fellélegezzenek. Mert amikor megmondatott, hogy ne ölj, a fülében épp fülhallgató vala, és a táncosok a mellkasában elsodorták egy idegen ország egy új világ partjaira, ahol csak ez a két dolog van. Tánc és oxigén. Aki pedig azt mondja neki ostoba, megérdemli, hogy a nagy tanács elé kerüljön. Aki pedig azt mondja bolond, méltó a gyehenna tüzére. Hallottátok, hogy megmondatott ne paráználkodj. Az, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, szívében már paráznaságot követel vele. Képzeljétek, milyen hatalmas szív kell egy férfinak, hogy beleférjen az összes nő, akit kíván. Ez már nem is szív, hanem egy hatalmas francia ágy, ondófoltos lepedővel. Szóval, az ismerősöm, szanyok a vidéki porfészekből, megkívánta az ő szívében Szását a nagyvárosból, amikor meglátta őt egy írószobrának mellvédjén, ahogy barátaival éppen füvezett. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva azaz, ne kívánj, a te szív, ebben.
1: Aki pedig gárjad a lakbel, nézzed meg!
0: Annak szívére lakat van zárva.
1: Aki pedig gárjad a lakbel, nézzed meg!
0: Az nem őt kívánja megtölteni, hanem saját magát vágyik kiűr. Es itt eni. Amikor a haverom szanyok, tudjátok, az, akinek az oxigéntáncosok voltak a mellkasában, meglátta a vöröshajú Szását, akkor olyan erősen megkívánta őt a szívében, hogy olyan lett az ő szíve, mint az a bizonyos fehér ágy, azzal a különbséggel, hogy ennek lepedőjén folt nem esett még. És amikor megpillantotta a mellvéden mezitláb mászkáló Szását, akkor oxigénmérgezést kapott az ő szívében, aki azokkal szokott megtörténni, akik már nagyon ki vannak éhezve. Az oxigénrel. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva azaz, ne kívánj, a te szív, ebben.
1: Aki pedig gerjedelemmel néz egy nőre, annak
0: szívére lakat van zárva.
1: Aki pedig gerjedelemmel néz egy nőre,
0: az nem őt kívánja megtölteni, hanem saját magát vágyik kiűr. Es itt eni. Oxigénre azok lesznek kiéhezve, akik sok-sok éve olyan levegőt lélegeznek, amiben kevés az oxigén. Akik olyan nőket lélegeztek, akiket babaszapan illat helyett izzadságszak bélyegez meg. Mert ha nem is fürödhetsz drága parfümökbe, azért futhatná babaszappanra, picike csalán samponra, ha nincs pénzed drága ruhára, varja virágból kendőt. Ha csak újságokból követed a divatot, nem tudod a divat pusztán eszköz, hogy kimutathasd, ami odabent van a világodat, a belsőt. De ha nem tudod ezt, hát nincs ez a parfüm, nincs ez a szappan, nincs ez a kendő, nincs ami levegőt frissítsen, és a szeretett férfiban csak felmerül az oxigénéség, majd feltétlenül. Szása pedig maga volt az oxigén. Lemvászon ruhában. Picike üvegcserepekkel a táskáján, és a szeme izzó zöld. De ami igazán fontos, az az, hogy Szásának a haja vöröses. És drága a napszemüvege is. Amikor meglátsz egy ilyen lányt, érteni kezded, mi is az az oxigén. Na, ha ez a lány melléd áll, szétárad a babaszappan szag, belekeveredik a csalán sampon. Szóval, megmondatott, ne tekints, kívánkozva azaz, ne kívánj, a te szív, ebben. Ezért tehát, ha a jobb szemed vízbűnre, vájt ki és dobd el magadtól, Mert jobb neked, ha egyvészel a tagjaid közül, mint sem az egész tested vettetik a gyehennára. Ha pedig a jobb kezed visz bűnre, vágd le és dobd el magadtól, pontosan ugyanezen okból és ezokból. Pontosan ezokból kifolyólag, amikor Szanyok a vidéki porfészekből megértette, hogy kíván, kozva, nemcsú, pán gerjedelemmel tud a feleségére tekinteni, megragadta a lapátot és megütötte őt. Először a mellét, hogy a tüdeje abba hagyja a táncot. Másodjára a lapát szélével felhasította a szemét, harmadjára pedig levágta a kezét, mert jobb, ha egyvészel a tagjait közül, mint sem az egész. Egyébként már nem túlságosan szép teste vettetik a gyehenna tüzére.
2: Hallottátok, hogy megmondatott? Ne esküdjetek.
3: Se az égre, mert az az Isten királyi széke. Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya. Se Jeruzsálemre, mert az a nagy király városa. Szóval, én nem tudom, hogy ki ma a király Jeruzsálemben, sőt, úgy tűnik, hogy nincs is ott olyan ember, aki minden kézben tartana. Csak azt tudom, hogy biztos nem fogok arra a városra esküdni, ahol az utcákon és tereken perzselő nap az embereken, és ők úgy robbannak szét, mint a görög dinnyék. Viszont egy ismerősöm, a vöröshajú és szép szemű, de férfias keresztnevű Sasha, a maga rövidke élete során már kétszer esküdött az égre és egyszer a földre. Először akkor esküdött, amikor egy fiú a nyílt utcán megcsókolta őt. Nem az arcán, nem a száján, nem a homloka, nem a füle volt, nem a nyaka, nem a hasa, de nem is a válla. Nem a mell, nem a hát, de nem is a lába. Nem a csípőjén, nem a fenekén, hanem megcsókolta a nyílt utcán, nappal. Fényes nappal. Akkor megesküdött az égre, hogy a fű sem hatott még úgy a testére, olyan varázslatosan, mint ez a vérlázító. Csók másodszor akkor esküdött az égre, mikor az ő szemre való barna hajú férje otthonukba érve végre megkérdezte.
4: Igaz, hogy megcsarsz valami vidékit a hóval?
3: Mire ő azt mondta, esküszöm az égre, hogy nem.
4: Oké.
3: A földre pedig már akkor esküdött, mikor kihányta a vodkás pelmenyit, amit életében először annak a férfinak a barátai adtak neki, akivel megcsalta a férjét, és akkor megesküdött a lehányt földre, hogy soha nem fogja többé szívében megkívánni ezt a halálos orosz ételt, amelyben egyetlen oxigén részecske sincsen csak. Hány inger? Hány inger? Hány inger és nagy hatalmi pátosz. Szóval, inkább szívjatok füvet, szedjetek almát, igyatok céklalevet, mint hogy a tévé előtt fetrengve részegen esküdözzetek az égre, a földre és Jeruzsálemre. Mert már megint egy tévéreklámmal próbáltak szugerálni, hogy vásárold meg a terméket, ami feljogosíthat az életre. Ahhoz, hogy jogunk legyen élni, lélegezni kell, és elég pénzünk is kell, hogy legyen a lélegzéshez szükséges levegőt megvásárolni, de soha nem szabad rászokni, mert akkor se pénz, se orvosság, de még a halál sem tudja elverni az egyszer már megízlelt szépség és szabadság utáni ésséget. Szóval, az ismerősöm Sasha a nagyvárosból csak kétszer esküdött az égre és egyszer a földre, de a szerelemre többször is esküdött. Mert nagy szíve volt, nagyon nagy szíve, olyan, mint egy kétszemélyes ágy. Színes, európai levegővel, mindenféle gyümölcslevekkel leöntve. És minden éjszakán eltöltötte a szerelem. Kivéve persze a férjével elköltött éjszakákat. Hozzá csak véletlenül ment. És minden alkalommal, amikor egyedül maradt egy férfival, aki a szerelemről beszélt neki, a fejében megszülettek ugyanazok a szavak, csak hogy Sasha a nagyvárosból soha nem mondta őket ki, csak jelezte. itt a mosolyával, a fejével, meg a szemével, mert ez a szása mindig olyan volt, mint a régi szerelmes filmekben a színésznek, mert csak az ilyen férfi, meg csak az ilyen nő közt áramlik szabadon a levegő. Mert csak az ilyen férfi, meg csak az ilyen nő közt áramlik szabadon a levegő. Ha esküszünk a szerelemre és nem szeretünk, akkor az lószar és nem oxigénfilm. Ha szeretünk és nem esküszünk, akkor az olyan, mint a keletnémet P-cenzúra.
4: Pornó.
3: Oh, ha pedig csak egy embert szeretsz, de különböző férfiakkal találkozgatsz, akkor az meg olyan, mint egy régi szovjet film, végtelen mezőket váltó nyírfa rengeteggel. Szóval, ahhoz, hogy jogunk legyen élni, lélegeznünk kell, és elég pénzünk is kell, hogy legyen. A lélegzéshez szükséges levegőt megvásárolni. De soha nem szabad rászokni. Mert akkor se pénz, se orvosság, de még a halál sem tudja elverni az egyszer már megízlelt szépség és szabadság utáni éhséget. Szóval, inkább szívjatok füvet, szedjetek almát, igyatok céklalevet, mint hogy a tévé előtt fetrengve. Részegen esküdözzetek az égre, a földre és Jeruzsálemre, hogy a szívetek csak egy emberé. Mert ha a szívetek egy valakié, de a testetek valaki másé, akkor hogyan fogtok esküdni? Nem lesz se Isten királyi széke, se az ő lábainak zsámolya, sőt, Jeruzsálem sem, ahol az emberek megőrülnek a butaságtól. Csak egyedül a szerelmetekre esküdhettek. Ellenben a ti beszédetekben az igen, legyen igen. A nem, pedig nem. Mert ami túlmegy ezen, az a gonosztól van.

0: Tilos Rádió. A kert a karót halljátok, abban pedig most ismeretlen hangokat, nem sokára kiderül, hogy kik azok, és vannak hallható hangok és halhatatlan hangok. A műsorstában ez az Ateszon és rajtam kívül a zenét Salman Ádám biztosítja most, és meg pedig azért, mert a darab, amit hallotok, egy másik halhatatlan hang Szilágyi Bálint rendezésében kerül bemutatásra a Kortárs Dráma Fesztiválon. Ez a rész egy kis programajánló, és akiket hallotok, Márkus Sándor.
1: Sziasztok!
0: És Eke Angéla.
2: Hello!
1: És a Bálnák.
0: Igen, a megjelenés sorrendjében. És mi ez az egész? Valaki kezdje elmondani. Hát Ádám azért van itt, mert mi csináljuk hozzá a zenét. És Bálint, mondj egy pár szót.
3: Sziasztok! Iván Viripájev orosz írónak, kortárs orosz írónak az Oxigén című darabja kerül bemutatásra jövő hét pénteken az Ankert szórakozóhelyen. Ez egy rap darab, vagy valamilyen zenés darab, 10 trackből áll, és az az alapötlete, hogy a hegyi beszédnek a bizonyos idézeteit vagy részeit átírja, vagy átülteti a mai világunkra, és kettő fiú meg egy lány, önjelölt messiások, vagy de közben a mai fiatalok, hát ezt teszik a saját gondolataikat hozzáadják, vagy saját értelmezésüket nagyon szórakoztatóan és tanulságosan.
0: Bocsánat, még egy nem látható, vagy nem hallható hang, Horváth Kristóf, azaz színész Bobot nem emelgettük, de az ő átiratában halljátok most is a darabot.
3: Így van.
0: És most a Bálnáknál járunk, a darabban is elő fognak kerülni.
1: Igen.
0: Hát hogy kerültünk oda?
1: Úgy kerültünk oda, hogy én csinálom a látványtervét az előadásnak, és az volt a koncepcióm, hogy mivel a darab címe az, hogy Oxigén, és két szereplő Oxigént keres, de nem feltétlenül az O2-t, hanem az Oxigénhez társítottak egy másik jelentést, ami kicsit ilyen életigenlés, és a díszlet 80%-a felfújható tárgyakból épül föl. És egyébként nekem, ami először beugrott erről az egész darabról, mikor megpróbáltam összerakni a látványt, az a Bálnák voltak, akik nem tudom, nekem megtestesítették az Oxigénnel való létezést.
0: Felfújható.
1: Igen, és egyébként a darabban lesz két felfújható Bálna.
0: Tehát nem egy hagyományos, ugye alapból koncertszínháznak nevezitek, lehet Parti Kémia Színház, vagy nem
1: Parti
0: tudom.
1: Kémia Színház, igen,
0: és hát ugye nem egy szokványos, tehát nem el fogjátok játszani, amit mind hallunk, nem lesz, nem folyik majd a vér, hanem titeket ugye még a Nylon Groupból lehet ismerni, és hát lesznek itt bábok, meg...
1: Hát lesz most, itt lesz minden. Mi alapvetően színészként dolgozunk, ugye diploma után megcsináltuk a Nylon Groupot, ami egy ilyen kortárs bábszínházi formáció, és hát ebben a munkában igazából az érdekes, hogy most ez sokkal stilizáltabb, mint például egy ilyen közszínházi előadás, és megpróbáljuk használni ezeket a tárgyakat valahogy kicsit így bábosabban, amiatt azt kell érteni, hogy tulajdonképpen ilyen képeket komponálni és elmesélni egy történetet. Nem olyan bábozást kell ez alatt érteni, mint amit általában az emberek gondolnak, hanem inkább csak így játék a tárgyakkal, amik egy ilyen összképhez hozzárakódnak. Ez nem tudom, mennyire volt értett.
2: Meg abból a szempontból mindenféleképpen tanulságos dolog, hogy a nylon és a szöveg az nagyon jól megfér egymás mellett, mert eddig nonverbális előadásaink voltak, amik inkább ilyen vizuális színháznak lehetne még jobban nevezni, és azáltal, hogy a Bálint ebbe így berántott minket, ezáltal szerintem nekünk is most már egyre világosabb az, hogy még több terület felé el tud menni, és csatlakozni tud. Az egész egy ilyen összművészeti agyverésben.
4: És nekünk is azért tetszik, mert én is szeretem itt az irodalmi lépegetőt, meg a kertakarót, mert ugye a szöveg, meg a zene, mind a kettő, tehát egy-egy ilyen dimenzió, és akkor most belehozzátok a mozgást. Tehát mi is úgy érezzük, hogy egy újabb dimenzió kerül bele, ugye, jelenléten.
1: Igen.
4: Igen, és lemarad a jövő héten, pénteken vagy szombaton, majd még lesz egy-két előadás.
2: Igen, és külön érdekes, hogy szombaton este 10-kor fogunk játszani. Nem ez az annyira érdekes, hanem az, hogy angol felirattal látható az előadás, tehát hogyha vannak külföldi haverok itt, akkor azokat el lehet hozni.
4: És arra gondoltunk, hogy mutatunk nektek még egy pár részt. Aztán majd még visszajövünk.
1: És beszélhet a Kinga a zenéről például.
4: Ugye az általában két csöndben van.
2: Ádám főz, zenét főz.
1: Igen, főz, igen.
4: Akkor belecsapunk.
2: Négyesbe?
1: Négyesbe.
2: Mehet Ádám?
1: Elbúcsúztunk a Bálnáktól.
2: És a Bálnát azt benn hagyjuk. Nekem amúgy tetszik. Hallottátok, hogy megmondatott? Ne állj ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd feléje a másik orcádat is. Aki pedig törvénykezni akar veled, és elperelni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. A szóban forgó lánynak törvénykezni se kellett. Levetette ruháját, ha a férfi, aki neki tetszett. A moszkvai runkólát kifizette, s felajánlotta az ágyát. A tölgyfából faragott.

0: de amikor egyik a sok férfi közül megütötte jobb orcáját, a lehető legkategorikusabban elutasította a bal fele odafordítását. Sőt, kinyitotta a konyhafiókot kések után kutakodva, s a megfelelő eszközzel újra a hálóba szaladt oda, ahol őt megütötték, s megpróbálta a kést beleszúrni a gyűlölt férfias arcba. A férfi viszont elkapta kezét, benne a késsel, majd fogta magát és újra csak úgy megütötte a szóban forgó ideges lányt, hogy orrából a vér megerett, mint tavaszi pataknak a friss vize. Tavaszi patak csak télvíz idején, tavaszi patak csak vérvörösen.
1: Pont télen volt. Télen történt, hogy a szebb puhovi vonatot éppen elérték. S hallgatták, hogy a vagonokon átmászkáló sok lükeárus kínálgatja a portékáját. Elutaztak szebb puhovik.
2: Szása, meg Szása, Szása, szülővárosába,
1: hol az emberek gyakran fényes nappal részegedesnek kelnek az utcán kapuhajlakban fecskendőkkel töfni.

0: táncot lejteni abban a picike szobában, ahol ez a férfi is táncolt, azután, hogy a kerti lapáttal feldarabolta a feleségét a kis veteményes kertben. Elutaztak hóembert építeni abból a hóból, amelyik alá ez a férfi a holt feleségét végül elásta.
1: Szása, meg Szása, Szása szülővárosába.
0: Ugyanis a férfi barátai nem mondták el a rendőrségen, mit tett régi barátjuk. Senki se tudta. Még az a Szása nevű lány sem sejtette, aki miatt mind ezt megtette. Az ex-feleség, az a fekete hajú, 2 méter mélységben aludt el a kis veteményes kertjében, és nem volt már szüksége olyan dolgokra, mint az oxigén.
2: Amikor valaki arculott téged jobb felől, ne fordítsd feléje a másik orcádat is, hanem viselkedj úgy, hogy megüsse a bal feledet is.
3: És amikor el akarják perelni az ingedet, viselkedj úgy, hogy 18 év letöltendőt kapj vagyon elkobzással.
2: Ha pedig szeretnétek megtudni, mi az a moszkvai rum, sétáljatok be bármelyik olyan kisboltba, ahol töményet is árulnak, és keresétek a konyakos polcot.
3: És amelyik üvegen az első szó az, hogy Moszkva, bizony mondom nektek, az lesz a helyi rumkóla.
2: Azért, hogy megüssenek a bal orcádon is.
3: És azért, hogy 18 év letöltendőt kapj. Vagyon elkobzással!
2: És amikor Szása, a lány, a Szerpohovi perronra kilépett egy pillantás alatt, mindent megértett. Megértette, hogy miféle helyre keveredett. Igen, ez most egy próba, de nem baj, ez egy próba.
3: De mi, itt nem ilyen zene van, vagy mi?
2: Nem, itt nem ez a zene van, hanem
3: de akkor
2: egy
3: mi?
2: Másik.
4: Ugyanis a track 3-30-ban egy

0: Sása, a lány a Szerpuhovi perronra kilépett. Egy pillantás alatt mindent megértett. Megértette, hogy miféle helyre keveredett, de azért megépítette a hóembereket, az MP3-mal éneklésbe majdnem belereked, mert ez az egész annyit még ért neki, hogy színlelje azt, hogy élvezi.
1: És amikor Sása a fiú Szerpuhovból megérkezett a fővárosba Moszkvába, és látta, hogy csak a sok sznob várja, nem kellett sok idő ahhoz, hogy átlássa, ezek fuldokolnak az affektálásba, s hogy se lapát, se gödör nincs elegendő a férfiaknak, s nőknek az ózonjuk alatti oxigéntelenségben vergődőknek.
0: Be sem tűz majd igazán igényesnek. Miért nem kedve néznek rá, hogy fekete cipőben pagyolodzok, és részed lány? S volt előtt bandázó fiúk. Valamelyike is csak néha, de tényleg néha. Néz ki úgy, mintha lenne élet célja.
1: Ja. És amikor a lány a forradalmi filmdíszlet kinézetű városon átsétált Amsterdamból hozott lembászon ruhájában, még a kutyák is elszégyelték magukat vidéki szőrük miatt. Mert mutassatok csak egy-egy kutyát, ti moszkvai és szerbóvi szemetes kukák, és már is egyértelmű, tiszta, hogy a moszkvai bolhák családfája az életművész Giljarovszki kutyájának véri cívókra vezethetők vissza. Még a szerpuhovi bolhák egyeneságú leszármazottjai azoknak, akik Szergyók a nagyapa korcs szukájára hatottak, akinek a bőrét lenyúzta, és a bolhákkal együtt megette Szergyók a papó, mert hitte, hogy a tuberkulózisa így módon gyógyítható.
0: Ha pedig azt a kérdést tesszük fel, azt próbáljuk meg kideríteni, kinek jó Oroszországban élni, akkor először eszünkbe kell, hogy jusson, hogy éppen Moszkva alatt állította meg a fasiszta ellenséget.
1: A szibériai hadosztály 1941-ben.
0: Ha pedig azt a kérdést tesszük fel, azt próbáljuk meg kideríteni, ők vagy mások, akkor először döntsünk a legfőbb város Jeruzsálem kérdésében, és utána menjünk bele a részletekbe szépen.
1: Most Balett. Kinga, emelj fel egy szíves.

0: 你突然的胆子吗？那原版是不是还是把胆子吗？
1: Mert egy zsidó fog egy tankot, és át kell vele folyon ott, ahol
2: Anno.
1: Keresztelő Szent János.
2: Keresztel.
1: Akkor egy nem túl babonás ember is.
2: Remekhez.
1: És az épp úgy igaz, mint
2: az, hogy
1: az eső előtt a fecskék alacsonyan repülnek.
2: Ez pedig pont olyan igaz, mint
1: az, hogy
2: a vidéki ember lelkének főismérve a kisebb rendőségi komplexus.
1: Basszus.
2: Mert a moszkvai bolhák nem hagyják őket békén a származásukkal, és egy láthatatlan kéz betűri a pulóverüket a nadrágjukba.
1: Mert egy zsidó fog egy tankot, és át kell vele folyon ott, ahol Keresztelő Szent János. Akkor egy nem túl babonás ember is, és ez épp úgy igaz, mint eső előtt a fecskék
3: alacsonyan repülnek.
0: Elmehet ez a te szásed a picsába, ez az én meglátásom, elmehet.
2: Inkább a te szásed menjen a picsába. Én meg azt mondom erre te neked.
1: És amikor el akarják perelni az ingedet, viselkedj úgy, hogy 18 évre töltendőt kap vagyonelkobzással. És amelyik üvegen az első szó az, hogy Moszkva, bizony mondom nektek, az lesz a helyi runkónak.
2: Azért, hogy megüssenek a balorcádon is.
1: És azért, hogy 18 évre töltendőt kapj
2: vagyonelkobzással. Most élő próbát hallhat mindenki.

0: ein Seebachutz hatte, der Menschen hatte, der Kinder und ein Jahrchen. No, come, that is the answer I'm going to say, but it's too much, it's too much, and it's too much. Tak już mi zostało. No, nem boj, ale stanie. Pana taka, ja pana taka. To ją, nem boj, too much, it's too much, that is the answer. Hát meg egy kicsit erősebben sűt, szóval nem annyira feketeink, a világosabb, de a fehér színek, hát nem tartozik, hanem inkább a sárga színek. No, azt mondja, nem baj. Ám meg azt mondja, lesznek a sárga bűrjek. Hát így ebből lesznek a kínaiak, ebből a sárga. Na jó, van, gyújt a harmadikat. Hát, na most, hogy ez hogyan sikerül? No, ennek meg a fehér színek. Ezek a fehér színek. Ezért a fekete négereknek tisztusolunk azokat, igen, meg sikerült. Na, amikor tisztusolunk, teremtette Ádámot meg az Évát, hát ugye gyúrta azokat is, oldalbordalt mindent, elkészített, hát készen lett az Ádám, hát félre szárni. Na most akkor gyúrta az Évát. Hát mikor az Évát gyúrja, oldalbordalinkat készíti, oda megy egy kutya. Egyet elhívj belőle. Hát most minek minek? Hát semmi. Az asszonynak ölik, hogyha egyáltalán sem lesz. Azért fölényesebbek a férfiak, mert azok ebordával tegváldok vannak.
1: Ezelőtt az ember kopac volt, úgy akarta, hogy hát látta, hogy másnak ugye nagyon szép haja van, hát, hogy neki is legyen hajas. Azt mondja Jézus neki, hát nyújt bele a sárgos kendél fejedét. Na hát be is kenni a fejét, s lett szép haja. Aztán a gondolt, hát beikelni a hónyóját, és hát ott is lett egy kicsi haj, megint elől is bekem, és oda is. Bajszat is ügyesen csinált, hát az a szép is. Elérnék is a feleségem, és így lássa, hogy hát milyen szép haja van, hát ő is, ha ügyesen békeni, akkor egy szép haja lett. Na hát gondolja, a hónyolá is egy kicsit teszem, de az ember a mellyre is, de ő már nem teszem a mellyre. Hát, hát úgy akkor mesztelenül jártak, s a légyre a szállott elől. S ő hamar a légyhez hozzá csapjon kezics, azóta lett a bot is.
2: Ádám s Éva, mikor a paradicsom kárpa voltak, mindig veszekedtek, hogy melyik veti meg az ágy. Egyszer azt mondja, Ádám, néma játékot fogadtak a tűz mellett, hogy melyik veti, amelyik megszólal hamarabb, azt fogja örök időn keresztül vetni az ágyat. Tűz mellett ültek, csóré jártak a paradicsomkárba. Tűz mellett, ahogy a melegségtől az Ádámai áboskodik ember. Egy kicsi macskai, és a macska hezzavállott az első lábával. És azt mondta Éva, kácnyemet az az enyém. Azt mondta Ádám, ha a tiéd, akkor tudd meg, hogy az ágyvetés is a tiéd. Míg egy ember és egy asszon lesz a földön, örökkéig a fehér nép lesz az ágyvetés. Így veti a fehér nép azután, fehér nép veti azután az ágyvetés.
0: Elment Éva locsolgatni a lovasokat, nézegetni a falkot. Én nagy kíjó, meg ott leselkedik. Ember volt a kíjó bőrbe, bújva. Paradicsomban, adóvántó. Akkor a kíjó oda amigatta Évót, hogy menjen oda. Ezt a szép almát neked adom, ha ide gyűjt. Enim ez az egész, akkor még nem volt gyerek. Volt gyerek. No, aztán annyira jó vagyott a kíjóval, hogy azt annyi gyereke szaporodott neki, közben azt ezt meg is megtudta Ádám, Ádámtól, ami szakadt, az mind szép volt, amit még az ördög csinált, a kíjó, az mind csúnya volt. Azt akkor hittem on elé az Úristen, hogy hívja elé a gyerekei, az igaz gyerekei. Az igazakot elé hívta, de a lopottakot nem, azt nem merte, azokat elgyúgta. Ott most is azért verte meg a népet az Úristen, mert az autók megfogta a népet az Éva autka. Hogy ott a lopottakot elgyúgják, az igazakot teszik elé. Akkor azt azok okosabbak voltak, akkor azok iskolába is járhattak. Azok a kitagadott gyerekek, meg ebből voltak azok a csángók, ezek úton járó, ezekből lettek a szegény emberek. Most ezek tanultak lopni az uraktól.
3: Ugye megszakaszodott a bűn a földön, akkor égbe kiáltott Istenhez a bűn. És akkor azt mondta Isten, hogy bánom, hogy az ember teremtettem. Mert kicsi kora óta a szíve gonosz. És akkor volt egy igaz ember, Noé, akit szeretett Isten, mert Isten félővé. És akkor azt mondta neki, abban közölte, hogy elvesztem a földet, mert megbántam, hogy teremtettem embert a földön. Mert gonoszak az emberek. Akkor óriások voltak, nagy emberek. És akkor azt mondta, hogy csinálj glórefából bárkát. És abból úgy csinálj bárkát, hogy a minden részben, minden állatban hív és kettő legyen. És akkor te és a te családod bementek a bárkába. De 120 évig készült a bárka. Addig Isten várt az emberi megtérésre. És akkor ugye az alatt, a 120 év alatt nem tértek meg az emberek. Mert azt mondták, hogy mit csinálsz, Noé? Azt mondja, glórefából csinálok bárkát, mert özönvíz jön a földre, Isten elpusztítja a földet, térjetek meg. És akkor az emberek nem hittek, hanem azt mondták, hogy no, nem hordott még ilyen bolondot a föld, mint te vagy. Azt mondja, 3 évig esne az eső, akkor is azt mondja, keves volna, mert a kútak is kiapadtak volna szárazságot. Már akkor a Jóisten megmutatta a büntetését a földön, hogy szárazságos. De csak készült a bárka, csak nem tértek meg az emberek. És ez a Noé, ez Isten félő. Ez félte az Isten. És ennek a menyei és ennek a fiai bementek a bárkába. Amikor elközelgetett a 120 év, akkor mindenből bement az állat, és akkor bement a Noénak a felesége, bement a gyermeke és a felesége. És akkor Isten bezárt az ajtót. Úgyhogy megeredtek el egek csatornái, és esett az eső. És akkor ez a bárka csak ment szépen a vízen. De abba a bárkában nem mehetett be senki, mert annak az ajtaját Isten zárta be, és azt még Noé sem nyithatta ki. Csak akkor, amikor már a vizek fölszállottak. Most akkor megállt a 40 napra az bárka. Már Ararát tetején. És akkor kibocsájtotta Noé a galambot, hogy a földön van-e még víz. És akkor volt víz, még a galamb visszatért. Akkor az ablakon mevette a galambot. És akkor megint kibocsátotta Noé a galambot, akkor már száraz, már gajat vitt neki, zöldelő gaj. És akkor, még akkor mindig élni. Visszajött a galamb. Na, mikor már harmadszorra kibocsátotta, akkor már nem ment vissza a galamb. Akkor már tudta Noé, hogy na most már Isten kinyitja az ajtót, és akkor megszűnt az. Az eső. És akkor az első dolga volt, mikor a Noé kigyűjt a bárkából, Istennek épített egy oltárt. És akkor azon az oltáron hálával áldozott az Istennek. És Isten megsegítette Noét, és akkor azok töltötték be annak a családja a földet újra. Minden állatnak a Noé nevezte el. Például azt mondják a légyre is, hogy mikor már bement a légy, már a Noé a bárkába, a legyek is bementek, hát azokat ki akarta zavarni, mert azokat nem szerette, hogy annyi légy bemenni. És akkor azt mondta, hogy no te légy, és itt maradt légy.
4: Isten vagy a bárkából, készen, hány lélek? Megmondtam, csak 8 lélek lehet benne. Ami gonosz és irigy, azokat elvesztem, mint a többi népeket. Sepert ki a bárkát mindenféle gonoszságtól. Akkor vette észre Noé, hogy még egy zsoltáriró, egy szent van benne, akit én, mint barátomnak akartam fogadni, hogy a bárkának egy csücskéjébe elhelyezni. Megmondtam neked, hogy nem lehet, itten csak Jószlélek, tehát ezt ki kell innen takarítani. Vette, és Dávid kiszaladt a bárka tetejére, az már az Ararát hegyén volt akkor és oly magasra, hogy a holdat érintette, és beugrott a holdba a hegedűjével együtt. Mert Dávid zsoltáríró volt, és nagyon szerette a zenét, ezért Dávid azt mondta, hogy hamarébb leszek az égbe, mint uram te. Tehát a népmese ezt tartja máma is, hogy Dávid a holdba van, és mikor megtelik a hold, akkor szépen, mint művész alak, ottan hegedűget.
5: Mikor ezt a Bolélium tornyot építették valamit, ugye ima annyira felmentek, volt, hogy ima közeledtek az Istenhez, az égbe. Annyira felmentek, hogy ima az Isten nem tudta, mit csináljon velük, meg kellett valahogy állítsa. Úgyhogy akkor csinált ennyi
6: nyelvet,
7: hogy egyik így beszél.

0: Ne adjátok azt, ami szent az ebeknek, se gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé. Mert ha ma kezet adtok a disznónak, ha megrázzátok a koca lábat, elhiszitek holnapra, hogy minden embernek kizárólag a saját hazáját kell megvédenie. Hazugság. Hisz a haza nem más, mint egy gyöngycsort viselő zsíros disznó, mit a szüleid pénzén vettek, kik megdöglöttek erőfeszítéseik által, amikor a cseh kristály tálaló szekrényt próbálták átrángatni a más világra.
1: Ezzel még egyet is értek. A haza a teve, aminek, mint tudjuk, mégis könnyebb a tűfokán átkelni, mint az ember szüleinek átrángatni a tálaló szekrényt a más világra.
0: Csak ugyan jobb a teve, bár meg kell védjem a disznót. Bármilyen undorító is nem tehet erről, disznónak született. Ám a tevék teljes felelősséggel viselik a teveség tudatát.
1: Teljes nonsens az, amit mondtál.
0: Ugyanez a nonsens, amit arról az emberről mondtál, aki az allergének dúsmezején megfulladt. Aki soha nem is ismertél, de beszéltél róla.
1: Hajszál pontosan olyan ez, mint az a lány a mesétben, aki pszichotróp tablettáit bevevé, romantikus halált halt a világ legkisebb nem létező ördögi óriás kerekében.
0: A lányjal kapcsolatos kérdésben egyet is értek, de abban nem, hogy az ördögi óriás kerék nem létezik. Ott van a parkban, a parkban van. Abban a parkban, ahol a kultúrát pihenéstől bevidámodhat az ember. Az a park ott van a város ott van az ország ott van a földön. A föld meg a zsíros disznó, a fején a gyöngycsor csillog. Az a gyöngycsor pedig maga az ördögi óriás kerék. Te meg csak pöröksz és forogsz. És pöröksz és forogsz a disznó körül, igaz gyöngykabinokban.
1: A gyöngy pedig az oxigén. Pöröksz és forogsz. És pöröksz és forogsz. Pöröksz és forogsz és lélegzel!
0: Forogsz a gyöngy óriás keréken és kiabálsz, ahogy csak tudsz. Egy céllal kiabálsz, hogy a lehető legkerekebbre kitátsad a szájad.
1: Hazudozol és kitalálsz mindenfélét. Átvered önmagadat, csak hogy a lomhatüdőknek fájjon!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Enélkül a kapcsolat nélkül értelmét veszti minden.
0: Angéla?
1: Sándor?
0: A gondolat veszti értelmét, ha hangosan kimondod azt, amit igazából mondani akarsz.
1: A gondolat veszti értelmét, ha leírod betűkkel azt, amit igazán le akartál írni.
0: A gondolat értelmetlen, ha akárhogyan is, de értékeled az eseményeket.
1: Értelmet keresni a gondolatban pedig egyszerűen műveletlen és kulturálatlan dolog.
0: Valamennyi kultúra értelmetlen.
1: Mint ahogy valamennyi művészet is.
0: És aki ezt nem érti, az közönséges ember.
1: Vagy üzletember.
0: Vagy a kettő együtt. Valamennyi kultúra értelmetlen.
1: Mint ahogy valamennyi művészet is.
0: És aki ezt nem érti, az közönséges ember.
1: Vagy üzletember.
0: Vagy a kettő, együtt. A teve meg a disznó abban más, hogy a teve púpjaiban szentelt víz van. A disznó beleibe meg csak sima moslék.
1: Akkor miért van az, hogy az állatkertben, amikor a teve beleköpött a pofádba, arcod az undortól eltorzult? De amikor a barátaiddal soslikot sütöttetek Climes városában, akkor a disznóhús ízétől felragyogott a te orcád.
0: Azért, mert amikor nyárson sült disznót ettem, akkor a sivatag híres hajójára gondoltam. És amikor a sivatag hajója beleköpött a pofámba, az első gondolatom az volt, hogy a disznószót kimondjam.
1: Akkor mi a különbség a teve és a disznó nyakán lévő gyöngysor között?
0: Van olyan ember, akit szeretsz?
1: Van, de mi között hozzá?
0: És régóta szereted?
1: Igen.
0: És engem is úgy szeretsz, ahogy azt az ember?
1: Nem. És tudom, hogy most azt fogod kérdezni. Le tudtam volna feküdni veled. A válaszom nem.
0: Júj.
1: Nem tudtam volna, de nem azért, mert nem lettem volna rá képes, hanem mert fel sem merült bennem. Te a saját életedet éled, én pedig az enyémet. Ezeken a határokon belül a mi útjaink nem keresztezhetik egymást.
0: Nem akartalak a szexről kérdezni. Ez a része az életednek egyszerűen nem érdekel. Csak azt akartam mondani, hogy nem szeretsz engem. Mégis kész vagy kitárni nekem a szíved. Azzal, akit szeretsz, alig ha fogsz ilyen témákról beszélni. Én is ugyanezt csinálom. Disznóhúst eszem, mert azt szeretem, de istenítelni a tevét fogom, mert ő a nagy lelkűség szimbóluma.
2: cirkusz.
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van.
0: És csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek.
3: Haza!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Megyek!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Az!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Dvarba!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Ott!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. Vár!
0: Csak a gyöngynek van értelme, a gyöngyön kívül nincs értelme semminek. Rám!
1: A gyöngy és a disznó közötti kapcsolatnak van. A kisbalta.
0: Hazamegyek.
1: Az udvarba.
0: És ott.
1: Vár rám.
0: A kisbalta.
1: Hazamegyek. Az udvarba.
0: És ott. Vár rám a kisbalta. Hazamegyek. Az udvarba.
1: És ott. Vár rám a kisbalta.

0: Szabolcska Mihály a mi falunkból. A mi falunkból jött az üzenet. Áll még a gólya Eszterák felett. Nő még a fű a zöld domboldalon, és bent az udvaron. Kertünkben még virul a sok virág, és még rügyeznek tavasszal a fák, és egyre folyik a mezőn a munka a mi falunkba. A mi falunkba akácfák alatt fehérre meszelt házak állanak, és este felé, ha a nap lehull, bealkonyul. A mi falunkban nyáron nő a zav, és éjszaka van, ha nem süt a nap. Forgácsot vág ki fából a gyalu. Csodálatos, csodálatos falu. Szabolcska Mihály, egyszerűség. Nem hivalgó cifrapáva, nem modern az én szívem. Egyszerűség lakik benne, mosolyogva, szeliden. Egyszerű, de tiszta nóták, amiket én dalolok, mert a szívem súgja őket. Nem is olyan nagy dolog. Úgy csicsereg az én szívem, egyszerűen, szabadon, mint a pintyőke madárka, fönt a lombos ágakon. Ami a szívemen fekszik, azt dalolom, semmi mást. Legelő kicsiny birkáktól tanultam a versírást. Egyszerű és tiszta nóta, gólyafészek, háztető, nincsen benne semmi, ám de az legalább érthető. A jóisten egyszerűnek alkotta az eszemet. Nincsen abban nagy modernség, csak szelítség, szeretet. Kicsi kunyhó, szerető szív, messze égbolt, tiszta kék, fulladjon meg Ady Endre lehetőleg máma még!
1: Szomori Dezső, a rossz vonaglás. Akkor egyedül, mint egy kacéran és engesztelő burjánzásokkal haladtam az epedő és napfényes utcán, és minden. Holmi merev és harsány cselédek vonalzása, Istenem, már-már enyhén rajongó képzeteit meresztették udvariatlan és nyakas párzások. Egyébként akkor éreztem holmi enyhe és titkos döbbenettel, kutatóan és megértve, ó, a rossz vonaglást. És bizonyos hősi robajok hidegen, spajzán gúnnyal már-már figyelmeztettek félős és üdvös csatákra. És így megnyúlva, mint angol vázák, s némi sietséget negélyezve szimatoltam akkor végzetes tájak felé, s komoran megértve szemlélvén belső tusakvások zaját, elértem végre egy utca szögletébe a tömör és célzatos boltíveket, holmi felcsillanó reménnyel s néma vágyakozással. De lanyha és tátogó körkörök helyett merett ajtók kapaszkodtak elém, mint egy busongva stiltó. S rettentő életérzés bujkált inkább züllett csontjaim közt, mint sötét és komor rongyok holland apácák ágyában. Ím a békéltető agnő, ami zajtalan részvéttel nézett rám, s szörnyű kerúgnak tessék várni, szólott biztatva s reméltetően az agnő, holmi koró metszetek rajzoltál. Ám tompa heroikus torlódások zsibbadtak, s bőszpattanások, s álmatagos esdeklőn tobzódtak előkelő szemeim a zárak, ó, a zárak fölött hóvájgón, s képtelen epekedések nyújtóztak, s növekvő buzdulások. De majd duhaj tömörülés, pompás és vad akaratot váltott, s percek után némi lendüléssel, a rossz vonaglás okozta lendüléssel, szokatlan energiák ágaskodtak felbújt életemben, s zokogva enyhém, ám bizonyos haraggal rugdalvás közeledtem a csodálkozós ilyet ajtó irányában, elmosódva. Pofája! Pofája Isten itt! Tömören s fellengzőn. Pofája! Pofája Isten itt!
2: Hát még meddig tart magának?
1: S a kvóztve ábrándos utánérzése mellett némi célszerűség halvány érzésével folytattam talpan bársonyos, ruganyos zenéjét egy torpan és rikoltó orgonajánál. E percben gyötrődő sebes virágnak tűnhettem végés rozsdás lepények fenekén. Lábvíz. Tessék várni, hangzott pörgőncs, belülről s ismételten, s visongos, ájúdozó képzeletem várakozásával ismét az Agnő felé fordultam, ki biztatva, mint egy közelgő megváltásom jelezve, enyhe és zörgő papírlemezek vígaszát nyújtottak felé. Ám szétdúlt révedező szemeim, holmi feslecs nyirkos madarak gyanánt kóvályogva hirtelenül ráhervadtak a betűk tömegére, s gyötrelmesen szorongva kerestem haj, felettető szórakozást és mindent. A rossz vonagzás az állott némi címzés módjára a papírlap szélén, melyen egy novella nemes és előkelők körvonalai terpeszkedtek, a véletlen sajátos spajzán képzeteit nyitogatva. Ó, mereven és félre szegetten olvasni kezdtem, de annyit már nem bírt el gyötrött s kihasznált lelkületem. Hirtelenül tompa borongások zajlottak, és mint régi és szemérmes csipkék susogása, érzelmesen s megadón bánattal lágyult el a tornyosuló dacon. Holmi hegyke és szükségszerű dudorok tolakodtak, s forma szépség. És ekkor minden részvétem ábrándozva, és inkább ábrándosan fordult az Agnő felé, ki nem sejtve mit sem abból, mi lelkemben, zajongva végre ment, sajgó csodálkozással figyelte, mint sülyezti vissza kezeim, finom és díszes hajója, mint írherceg hajója, mint írhercegnő, a remegő tízfilléres, sanda és szurkos pénzdarab.

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Makár Viki, a titokzatos macska.
2: Makár Viki titokzatos és halk talp álnevű ő, mert ő a mester bűnöző, a nagy törvényszegő. A Scotland Yardot jégre viszi, s a repülőosztagot, mert hogyha a bűn helyére érnek, Makár Viki nincsen ott. Makár Viki, nem érti őt a ráció. Mit néki az emberi törvény, vagy épp a gravitáció? Levitációs gyakorlatát csak nézik a bölcs fakírok, mert hogyha bűn helyére érsz, Makár Viki nincsen ott. A pincét felkutathatod, vagy a padlást járhatod, de mondom én, Makár Viki nincsen ott. Makár Viki gyömbérszínű és karcsú végtelenül. Megismernéd, ha látnád, mert két szeme mélyen ül, arcát töprengés szántja fel, és homloka boltozatos. Bajusza kissé elhanyagolt, és szűk bundája poros. Feje lassan jobbra-balra ing, míg kígyó mód halad, s ha azt hiszed, hogy szundikál, hát éber, mint a nap. Makár Viki nem érti őt a ráció, mert macskabőrben ördögő. A bűnben végső stáció. A mellékutcán nézheted, a téren láthatod, de hogyha a bűntényt fölfedezik, Makár Viki nincsen ott. Úgy szemre tisztességes ő, bár kártyában csaló, s a Yardon róla mancslenyomat egy sem található. S ha a kamra üres, vagy az ékszer a ládikában nincs itt, ha a tejből egy-két korty maradt, vagy megmarták a pincsit, ha betörték ónkeretestül a melegházablakot, jaj, éppen az csodálatos, hogy Makár Viki nincsen ott. És ha fent a külügyben holmi rajz vagy főirat elveszett, és az admiralitás se talál bizalmas terveket, lehet, hogy látnak a lépcsőn néhány papírdarabot, de nyomozni mégis hasztalan, Makár Viki nincsen ott! S ha a kémszolgálat végül is kijelenti morcosan,
3: Makár Viki volt ez, senki más,
2: ő két mérföldre van, s nyújtózva találod biztosan, mancsát nyalogatva, merengve, vagy elmerülve hosszú, mély osztási műveletekbe. Makár Viki, nem érti őt a ráció. Nem volt még macska kétesebb, se édesebben ámító. Alibije van dugazban öt, s mind pompásan koholt, mert bármikor történt a bűn, Makár Viki ott se volt. És száll a hír, hogy a macskák, kik ismert bűnözők, kormos karmút említeni, vagy csontika őrülőt, csupán a macska ügynökei, ki a hálót összevonja, s tevékenységüket ő vezeti. A bűn Napóleonja. Csülkecsámpás, a vasúti macska.
4: Izgalomtól sisterek forr, 23:11-kor a sinek között a hangulat. Ennye, hol jár Csülkecsámpás? Ide gyertya, ide lámpás! Nélküle nem indul a vonat. És fut, masinista, hordár, állomás főnök botorkál, fűtő, váltó őr kutatja már. Hol van Csámpás? Ennye, Csámpás! Ilyen fontos nincsen ám más, mert az éjjé gyors miatta áll. 23:17 már, láb az indító helyén áll, minden utas őrült nyugtalan, s feltűnik most Csülkecsámpás. Kényesen helyére csámpáz, szundikált a podgyász kocsiban.

0: jelzi vidáman, tiszta az út. Éjszaka mélyén, északi tájra, éjjeli gyorsan fut, tova fut. Tudja józa, tudja részeg, hogy a hálókocsi részleg gondja, csámpás vállain pihen. Gépészre és kalauzra gondja van, s nyakát behúzza, még a fűtő is, ha megjelen. Folyosókon, bélkikoson, párnáson és papadoson minden egyes utast megfigyel. Ez a gondos munka rával, szigorú őrjáratával a bajt csírájában folytja el. Rád néz, s bár szemed serebben, tudja jól, mi jár eszedben, s annyi szent, hogy nincs ínyére épp, hogyha lárma zúg, morajlik, így hát hangos szó se hallik, merre csámpás óvakodol a lép. Orra alá ne törsolgassok, ő nem a féle nyámnyil a lény. Baj sosem éri az éjjeli gyorsot, hogyha a csámpás áll a helyén. Ó, mi áldott, drága érzet, ha megleheted kicsi fészked, és az ajtón ott ragyog neve. Fülkét csinos és lakályos, tiszta paplan, tiszta vánkos, nem látsz padlóján egy porszemet. Ég többféle lámpa ottan, ez fénylőn, az tompítottan, itt egy gomb, nyomd meg, s szellő legyez. Ott egy kagyló, furcsa jószág, hogy majd benne mossa dorcád, s ablak csukni, ott van egy retesz. Kalóz tekint be éppen, s kérdi meghajolva szépen,
1: reggel kávét tóhajt, vagy teát?
0: Hanem csámpás áll mögötte. Ővé volt egy kedves ötlet, csámpás visel gondot itt reált. És ha kinyúlsz a friss pohárba, és ha a paplan álmod igény, jó ugye várnod, jöjjön az álom, tudva az éjjel nem lesz egész. Nincs vele gondod, drága barátom, mert ez a csámpás kincseket ér. Már éjfélre jár az óra, s ő még friss, mert hébe korba felhörpint egy jó erős teát, esetleg egy csöpnyi rummal. Többet nem időz bizonnyal, csak bolhászkodik, és már megy tovább. Te aludtál, mint a bunda, ám megérkezvén Devonba, ő az állomáson örködött, te hortyogtál, mint a medve, így befutva Halihebbe, nem láthatta tisztelegni őt, de láttad elérve Kentbe, hogy a rendőrt odaintve jelentette.
2: Csend és rend van itt.
0: És mikor hajnalra végre megérkezte Galógétbe, csülke csámpás ott áll, s lesegít. Búcsúra lendül kunkori farka, mintha kiáltana. Jól utazott? Szálljon akármikor éjjeli gyorsra, bízhat, a csámpást meglelni ott.

0: De ez az átkozott csekk még el kell itt küldened. Igen, igen. Vivien. De mit írjak neki? Csak nem lehetek veled tapintatlan végre, és a mennyasszonyom, éves Vivien, iszonyúan sajnálom, de nem tettem más ki, Tony. Vele most a címet, Miss Hopklát. Készen vagyok, és most. Miért? Miért már megint? Macska? Nyomorult bestia? Na nézd, az kis bizonyítványa, majd elfelejtettem megírni. Mi ez megint? Ki vagy az Isten szerelmére? Faun. Mi? Faun. Hogy írják azt? Mi? Írják? Nem tudsz írni, olvasni? Nem. Hála legyen Pánnak. Hála legyen kinek? Pánnak. Nemem hatalmas nagy urának. Pánnak. De én befoglak csukatni kihágásért, mit csináltam? Én csak elaludtam itt a gerániumok közt. Te csavargó, te szemtelen naplopó, te dologtalan csirkefogó. Dologtalan, ebbe igazad van. Furcsa is volna, hogyha munkára fognának egy faont. Jóságos Isten, hiszen te csak nem egészen pucér vagy, hát persze. Hát hová tetted a ruhádat? Ruhámat soha életemben nem is volt. Legfeljebb néha nap egy leopárd bőröm. Az igyen el az ördög, mesztelenül a gerániumok között. Gyere le, tüstén! Vedd fel ezt itt, csak nem járkálhatsz a házamban, mint egy Ádám.
1: Ugye ezt nevezitek ti kabát?
0: Na kérlek, kérlek, csak folytasd. Tudod, ez egy kincső. Itt arra van, hogy az emberek a karját feledzia, ugye? Én már láttam emberformájú lényeket ilyen bejárkálni. Most jó van. Csak fejezd, fejezd. Időtlen idők óta vágytam már utána, hogy bejussak egy házba. Ez azt jelenti, hogy te betörő vagy.
1: Micsoda?
0: Csak egy lépést és lövök? Mondd! Ez az, amit ti pisztolyra kerestek. Még soha életemben nem volt ilyesmi a kezem. Ugyanaz egy percre.
1: Lövök?
0: De rajta, a golyó nem tesz kárt bennem. Egyenesen átmegy a testem. Eddig folytatod ezt a komédiát?
1: Micsoda komédiát?
0: Vagy valami Isten kutya, micsodának mondod magad azt? Ha te nem hiszel, egy félisten szavára. Félisten? Most már beléd látok. Fogadni mernék, hogy valami kis fűzfa poéta vagy, aki ihletet keres ebben a kalandban. Valami zsurnalista, aki jól ismert csapló szerint dolgozik. Talán egy oxfordi doktor?
1: Oxford?
0: Mi az? Kedves barátom, gondosabban kellett volna tanulmányozni a klasszikusokat. A faunnak kecskelába van és hosszú szarv.
1: Téved, de a szatírokról beszél. Én faun vagyok.
0: Te tanítasz mitológiára? Megállj, megmutatom neked az Encyclopédia Britannica.
1: Encyclopédia Britannica?

És bennem minden férfi és nő. Színház az egész világ, és színész bennem minden férfi és nő. Fellép, s lelép, s mindenkit sok szerep vár életében, melynek hét felvonása a hétkor. Első a kisded, aki dajkája karján öklendezik és sír. Aztán jön a pityergő, hajnalarcú táskás nebuló. Csigamódra és kelletlen mászik iszkolába. Mint a kemence, sóhajt a szerelmes, és búzsdald zeng kedvese szemöldökéről. Jön a párduc szakállú katona. Cifraszitkok, kényes becsület és robbanó dű. A buborék hírért ágyuk torkába bú. És jön a bíró, kappanon hízott kerek potroh, és szigorú szem, és jól ápolt szakál, bölcseket mond, modern közhelyeket, s így játsz a szerepét. A hatodik kor papucsos és cingár figura lesz, orrán ókula, az övében erszény, aszott combjain tágan lötyög a jól vasalt dendinadrág, férfi hangja gyerekessé kezd visszavékonyodni, sípol, fütyül. A végső jelenet, melye furcsa s gazdag mesét lezárja, megint gyermekség, teljes feledés, vak, süket, buta, megsemmis.

i villők, almon, berken, nádon éren, ti, kik fenyéren nyomtalan szökelve a tengerárt apályba űzitek, s dagálykor visszafuttok, újnyi bábák, kik holdas réten, zöld, fanyar köröcskét tiportok, melyre birka nem harap, ti, kik bolond gombát dugtok föl éjjel, s viháncoltok, ha est harang borong, bármi parányik vagytok, véletek a déli napot, vak homályba vontam. Szelet kavartam, s bőgő háborút a zöld tenger s a kéklő bolt között. Szilai dörgésnek lángot adtam, és Zeusz kövét Zeusz tölgyébe vágtam. Hegyet rengettem, cédrust és fenyőt tövestől téptem. Sírokat nyitottam, táltos szavamra volt lelkek hada, riadva rajzba. S minde vadvarást most elvetett. Még egyszer és utolszor idézem a magasságok zenét. Zenj égi dalban, öltsd be lelküket, s aztán vége. Pálcám eltöröm, jó öllre ásom el a föld alá, mélyebbre, mint a mérő,

nincs több csodám. Saját erőm maradt csupán, s az oly csekély való igaz, csak tőletek jöhet vigasz. Ne hagyjatok rabsorban itt, e vad szigeten voltom itt, ki könyörültem másokon, hadd lássam újra városom. A tapsoló kegyes kezek oldozzák meg bilincsemet, s a szívből szálló sóhajon repüljön célba jó hajó. S a cél a tetszés. Nincs nekem többé varázsom, szellemem. Kétségbe esve pusztulok, ha nem buzok fohászotok, s nem bírja rá a szent eget, hogy oldozzon föl engemet. Ha vártok bűnbocsánatot,

kísért egy gyanánt, tébolyt keresve, s szájadon kigyúltan égett a szesz, mint baljós lila láng. Vásod köpeny a válladon, s mi néztünk, halántékod megeste koradér. De homlokodon láthatatlanul nyílt a mágus kincs, a bánat és babér. Ganges sem oly szent, mint a Dunatája, hol él a régi, fáradt hősi faj, s csodát teremt, és megrepet szívéből még-még kiszakad egy-egy ősi jaj. Áldott legyen az, aki átkozott itt, s gúny és tövis nő a bora felett. Amerre jártak ők, ott a titok volt, és a kelet, a százszor szent kelet. A nagyvárosban éltem, hol a bőrzék déltájt, mikor magasba hág a nap, üvöltenek, és mint megannyi torz kép az emberarcok görcsbe ránganak. Középkorban fényén egy régi délnek szólt a harang, letérdelt a paraszt. Ők így imádkoznak, kik mostan élnek, csak pénzt kiáltva és mohó palaszt. Ilyet számukkal Istenről vitáznak, az új Istenről adnak, egyre vesznek. Hódolnak az aranynak és a láznak, magasba szállanak, s a mélybe vesznek. Kezük, mint azoké, kik vízbe buknak, és a tengerben egymást folytogatják. Kéken sötétlik erre homlokuknak, nem ismeri itt a fiú az atyát. Mit tudják ők, hogy hol van ama méhes, amelyre most a déli csönd alászáll? Mind telhetetlen, részeg, beteg, éhes, a pénzura, a csíszár és a császár. Jaj, nem lehet azt soha kőre róni, mit szenvedünk, kik építjük ma nyúlánk, egekbe vágyó óriási gúlánk, bár meg se látják ekkor fáraói. Én is szolgálok, mint a többi árva, a láznak és aranynak, kósza lélek. Irgalmat esdek, a karom kitárva, és alázatos vagyok, mivel hogy élek. 32 éve járok hőbe, hóba, és az életemnek kedve már hunyóba. Szeretnék el kivándorolni innen, hogy még lehetne az életbe hinnem. Egy asszonya, egy két éves gyerekkel mennék az országúton, vándorekben, el innen, el messze, édes álom, és élni kissé, nem így eltiportan. Két kedvesem elül egy kis szamáron, és én kampusbottal lenn az útiportban.

0: tegyek? Tán pár fogót keressek valahol, hogy kamsi szájjal rátapadva jól, mint élő fához a kúszó növény, nap-nap után zsírját kiszívjam én, s ne önerőmből menjek föl, de gazság segítsen, s kapaszkodó ravasság! Nem! Köszönöm! Vagy a piacra álljak, s a bankároknak verset dedikáljak, mint annyi más. Ugrándozzak vígan miniszterek előszobáiban, nevettetvén ő excellenciáját, amíg fanyar mosolyra vonja száját. Talán beteggé dőzsüljem magam, pókoljak, míg megfájdul a nyakam és piszkos lesz a térdem. Szép szemet vágván örökké a gerincemet újítson folyvás. Simogass a kecskét a jobb kezemmel, s káposzta fejecskét öntözzek a balommal. Köszönöm. Dicsérjek mást, mert bőven visszajut a másra szólt hízelgés. Legyek gőkkel tele, egy icipici körnek apró nagy embere, ha nincs elölhely, surranjak be hátul. Hajózzam a ritornel tengerén, s kapjon szelet vitorlám a szerény ájúdozó a hölgyek sóhajától. Ne! Köszönöm! Könyvárus fizessen, hogy verskötetgém kinyomatni tessen. Nem, köszönöm! Avagy tán holmi vad korhely, puták közt kisivatjuk a csapszékben tartják, én legyek a pápa, nem, köszönöm! Egyetlen gyönge kápa szonettel menjek tányérozni hív. Talentumot ne lássak soha másban, csak a hülyékben. Égjek forró lázban, hogy rólam X vagy Y mit ír. Számítsak, éljek, kunyaráljak, sírjak, s ahelyett, hogy egy jó verset írjak, menjek vizitbe vélán, hogy egy pár ostoba esetleg rám szavazzon. Nem, nem, nem, nem! Soha. Más kell nekem. A hegyhölgy, a vadon, hol bolyongok vígan szabadon. Édes magány, ahol kedvemre élek. Dolgatom, ábrándozom, nem élek. Helyembe vágva tolnas süvegem, kalandozom, ha úgy tetszik nekem. Egy semmiségért véres harcra szállok, verekszem érte, vagy verset csinálok. Fantáziám a holdban egyet fordul, és könyvet írok róla semmi másért, csak a bolondos, kedves utazásért. Azt írom csak, ami szívemből csordul, és így szólok magamhoz. Légy szerint, elégedjél meg a gyümölcsel, ával, magad ültette rózsa illatával, mely ott lebeg kis kertecskét. S ha van nagy ritkán diadalban részem, azt én vívtam ki, az enyém egészen. Cézárnak abból mit sem adok át, és büszkén hordom tettem tudatát. Egy szóval, csúszó inta szerepet nem vállalok halálomig. Lehet, tölgy nem vagyok, nincs bükk természetem. Te egyedül növök, ha már magasnak.
1: Virágon, megmondtam.

0: 14 évig fontos volt. Ma később. Először történt.
1: Ó, bolondolok, szörnyen bolond, dühömben tombolok. Föltartóztattak át és enyészet. Egy cudar, egy kellemetlen fráter, egy kullancs, aki nem bocsát el, ha egyszer a nyakunkra jött.
0: De ön lerázta végig.
1: Azt mondtam neki, bocsásson meg, rossz pillanatba jön. Ma szombat van, s engem vár valaki, akit föl kell keresnem. Érti? Kell. Mert ezt az utat nem mulasztom el. Egy óra múlva nézzem újra fel.
0: Azt az embert én megváratom, mert estig innen nem megy el, tudom.
1: Korábban kell távoznom, azt hiszem.
0: Márka nővér, meg te látod? Nem trépál velem?
1: Hogyne, szívesen. Márka nővér, közelem. Tehát ez szép szem nem néz rám soha. Mindig lesütve.
2: Én... Szent atyám.
1: Semmi. Tegnap nem böjtöltem ám.
2: Tudom, tudom. Azért oly halom. Étkezünk be most felfárad ön. Kap egy tányér meleg levest. No, jön.
1: Megyek. Megyek. Ha oly hosszúra nyúlna életem, mint ez a hímzés.
0: Jó, gúnyolja csak.
1: A levelek.
0: Mi rendre hullanak. Szőkeségük mi velem.
1: Hullásuk mennyi bájjal van teli. A végső utat, mik alá lepeg, minden levél mi szépen teszi meg. Ám bár a sárra mind rettegve néz, bukásuk bájos, mint egy röpülés. Mi
0: lagos, ön?
1: Csöppet sem, rokon.
0: Ne keseregjünk hervatlombokon, újságra vágyom. Kérek krónikát.
1: Elmondok minden szép sorjába hát. Szombaton, most éppen egy hete, 8-szor evett szőlőízt a király. Gyomrát a lekvár megfeküdte, de rohant az orvos, látta, hogy mi fáj, s a felségsértő láz nyakára hágott pár érvágással. Szép volt a tusa, s most rendben van magasztos pulzusa. Vasárnap 800 tündöklő világot fehér viaszból számlálhattak össze királynénk bálján. Ugyanakkor messze hős osztrák János hír szerint szaladt a franciáktól. Néhány perc alatt 4 gaz boszorkányt felkötöttek, s Madame Datis kutyája e mesés remek kis jószág Langy Kristért kapott.
0: Elég Cyrano. Kérek más lapot.
1: Hétfőn nincs semmi. Szerető cserél hű Ligdamir. Fontainebleau-ban él kedden az udvar. Szerdán így beszélik, Fies grófnak szép monglád mondja, nem? Csütörtökön Mancini asszony félig már francia királyné. Pénteken monglád azt mondja grófjának, igen. Szombaton, vagyis ma.
0: Kedves ég, elájult, ó, Cyrano.
1: Mi az? Mi baj? Semmi.
0: De...
1: Adjuk el. A sóhaj fölösleges.
0: De...
1: Kisebb, régi. Még Arrasnál kaptam. Semmisége.
0: Szegény barátom.
1: Elmúlik. Már vége.
0: Van nekem is fölszakadó sebem.
2: folyvás csajog. Itt hordom keblemen. Hozzá simul elsárgult levelére, melyen még látszik kedves könnye vére.
1: Azt mondta egyszer, hogy a kis levélkét majd ide adja. Így volt, nem tagadja?
2: Óhagyatán?
1: Igen. Ma.
2: Íme.
1: Hagyja, hogy kivegyem a drága levelet.
2: Olvassa el.
1: Roxán, Isten veled, én meghalok.
2: Felhangol.
1: Drága hívem, meg, tán ma még. Ó, tele van a szívem ki nem mondott rajongó szerelemmel, és meghalok. Nem nézem ittas szemmel többé soha.
2: Így olvassa le mindjárt először.
1: Nem csókolja meg sóvár szemem, mely könnyel van tele mozgásod báját. Ó, e búz szemek látják a múlcs a távolság ködében, mint simítottad homlokodra szépen formás kezed. Ha, fölkiáltanék.
2: Hát így olvassa.
1: Fölkiáltok.
2: Így olvassa.
1: Így. Áldjon, te édes! Virágom, kincsem! Szerelmem, szép virágom! Szívem veled van, szívem rád talál, még akkor is, ha eltép a halál. A földön és a túlvilág körén tiéd örökké, mert ez szenvedély.
2: Hogy olvashat, mégis leszállt az ég? 14 évig így játszott a hát víg szerepét a tréfás jóbarát.
1: Roxán, nem.
2: Ön volt.
1: Nem.
2: Meg kellett
1: nem.
2: Volna rögtön sejtenem, mikor nevem kimondta.
1: Ó, de lássa.
2: Ön volt.
1: Nem, Roxán.
2: Nemes csalása, világos immár. Minden levelet ön írt.
1: Nem.
2: Minden édes, drága szó, mely azt vallotta hévvel, hogy szeret
1: nem,
2: öné
1: esküszöm.
2: Volt.
1: Nem, esküszöm.
2: Ön volt.
1: Nem.
2: Az ében suttogó hang ön volt.
1: Nem, Roxán.
2: A lelkét másnak adta.
1: Nem. Én nem szeretem.
2: Szeretett.
1: Csak ő, csak Krisztián.
2: Ön szeretett.
1: Nem, nem.
2: Tagadásban nincsen már erő.
1: Nem, én nem szerettem. Én, édes szerelmem.
2: Egymásba olvad. Élő és halott. 14 évig miért is hallgatott, ha egyedül ön érd a levél? Ön sírta rá egy könnyet.
1: De a vér, Krisztián.
2: Hát akkor miért szakítja meg ezt szent csöndet ma?
1: Miért?
3: Tudtam, hogy ide tér. Valóban itt van.
1: Patvarba, hát.
3: Hím asszonyom meggyilkolta magát azzal, hogy fölkel.
2: Irgalmas ég, tehát kivéntett törni gyengeség.
1: Hadd végezzem a heti krónikát. Ma szombaton Cyrano úr kimúlt, mert egy hasább fa a fejére.
2: Mit mond? Cyrano, a kendő a fejé.
1: Elesni a dicsőség mezején szívemben méltó ellenfél vasával. Erről beszéltem ábrándoztam. De hát halálom életemre rával. A sors nagy kópé, egy lakály keze orgyilkos módon dönt a sírban le. Jó. A szerencse mindétig került, még a halálom, az sem sikerült.
4: Jó uram.
1: Ne sírj úgy, cimbora. Mi vagy most? Hogy megy életed sora?
4: Moliernél lámpagyújtó lettem.
1: Molière.
4: De holnap otthagyom. Igen, igen, dühös vagyok nagyon. Tegnap Scapent játszották, és észrevettem, hogy öntől vett át egy nagy jelenés.
3: Hát, szórul, szórul. Aha.
4: Azt a csodarészt, a gáját.
3: Molière kivette a darabot.
1: Jól cselekedte. Azt hiszem, hogy volt is szép hatás.
4: De még milyen? Zúgott a kacagát.
1: A földön én ilyen sorsot találtam. Örökké súgtam, s mindig hátul álltam. Emlékszik még, mikor a ház elébe állt Krisztián, s csókot kért magától szerelmes? Én földi pályám képe. Még lennmaradtam a sötétben hátul, mások kúsztak föl. A gyönyör, az élet, a hírhő csókja mindig mások élet. De most, hogy vár az éjek éje rám, megnyugszom benne. Szép volt Krisztián, s lángész Molière. Mi cseng a mot? Kis harag. Hadd menjenek imára.
0: Nem,
1: míg oda járna én, elköltözném. Most többé nem talál. Kívántam végül egy kis dallamot, megkaptam azt is. Ennyi kellett éppen.
0: Szeretlek! Élj!
1: Ne. Mert csak a mesébe hat e kiáltás. Ott tesz oly csodát, hogy Rút királyfit széppé alkotát. De látnád, rajtam nem segít e szó.
0: Én okoztam bal sorsát.
1: Ön ellenkezőleg. Gyöngéd nőiség rám nem mosolygott soha. A saját anyám Rútnak talált. Nem néztek soha rám szelíd nővérek, és nem adott az ég hugot nekem. Majd attól féltem én, hogy lány szemekből gúny villog felém. De kárpótlásul a barátság bája vigasztalt hosszan. És ezt ön adta. Ön. Sivár pályámon egy asszony ruhája suhant át. És ezt önnek köszönöm.
5: Másik barátod ott ragyog.
1: Látom.
0: Egyet szerettem, kétszer vettem el.
1: Megyek a holdba. Jó löpré barátom, s a fölszálláshoz immár gép se kell.
0: Mit mond?
1: Igen, azonnal szállok, e szép opálban gyógyulást találok, s nagy lelkeket.
5: Tudom, hogy benne lesz Galilei, s a nyája Szokrátész.
3: Hallatlan, dühhetetlen, gazság, így hajon egy nagy költő, egy igaz csodálatos szív, nincs többé gazság.
1: Löpré, ne dörmög!
3: Kedves barát!
1: A gaszkonyi legények ott, a gáton. Vonzás, erő, ott az anyag mögött.
3: Tudás a lázban.
1: Mi forog a pályán, Kopernik? Mi az ördögöt akart hát ott a gáj?
6: Filozófus, plantverő, fizikában nagy erő, írt sok rímes holmit ő, hírneves harckeverő, légiutas, vakmerő, s ám bátor a szíve hő, bal sors hűzött szerető. Itt nyugszik most csendesen, Cyrano Savinie, minden volt, és semmi sem.
1: Nem itt soha. Nem kell karszék. Senki. csak e fa.
5: A kesztyűm, órom, márvány csizma van a lábamon már. Érzem, hogy suhan. De hogyha jön, megállok véle szemben kemény derékkal, karddal a kezemben.
7: Cyrano.
0: Cyrano.
5: Hé, mi az? A rabra sántíc, tömte orrug az. Mit mondottok? Minden hiába? Jó, én ezt tudom. De verekedni kell még akkor is, ha nem bíztat siker. Sőt, ez dicsőbb, mert hősökhöz való. Kik jönnek ott? Hé, egész sereg! Sok ős ellenség rátok is verek. Te vagy hazugság! Nesze hát! Na jelted, kardom fejetekre vág! Előítélek! Alkú! Gyálhasság! Csináljak vásárt, paktáljak. Soha. Ó, butaság! Te is jössz, hogy vélem utolszor vív. Tudom, a győzelem tiétek lesz, alávaló jószágok, de mindegy, mindegy! Vágok! Vágok! Vágok! Kitéptétek kezemből a babért, a rózsát, mindent, ami kincset ért. Vigyétek hát! De ha valami maradt, mit irítség, csúf, rossz akarat nem vehetett el, és ezt ma este még, ha majd előttem föltárul az ég, s jó Istenemhez felszállok a mennybe, magammal tisztán, tündöklően viszem be, mert foltja nem volt egy parányi sem. Ez gazok!
0: Ez?
5: A becsület.

0: most mindjárt 6 óra. Hova megy?
1: Sehova. Mindig félsz, hogy megugra.
0: Na, miért ugranál meg, amikor 16 000 korona van nála?
1: Na hát.
0: Na hát. Szépen várni kell, amíg jön. Aztán szépen megkérdezett tőle.
1: Jó estét kívánok. Kérem szépen, hány óra?
0: Ez az. Aztán majd megmondja, hogy hány óra.
1: Te. Hát, ha nem jön.
0: Muszáj neki, hát minden szombaton fizeti a munkásokat, éppen ma ne jön. Mit nézel mi?
1: Azt nézem, hogy ennek a sínnek sehol sincs vége. A vonatot is mindig nézem. Mikor úgy este ott lenn állok, erre jön, aztán leköp. Aztán megy tovább én meg, itt maradok leköpve. De a szememet azt elhúzza. Úgy utána kell nézni, amíg csak látom.
0: Urak ülnek benne.
1: Újságot olvasnak.
0: Szivároznak.
1: Merre szíják.
0: Gyön.
1: Nem gyön.
0: Van kártyán?
1: Van. Nesze itt van.
0: Aztán van-e pénzed? Ha?
1: 11 krajcár.
0: 21-es lesz.
1: Az. Na, hoppa bank.
0: Disznót kaptál te.
1: Blatt. Blatt. Fucs.
0: Ide a pénzt.
1: Ha? Hát most.
0: Most? Most nincs tovább, nincs több pénzed.
1: Nincs.
0: Hát akkor nincs tovább. Vagy ha akarod.
1: Mit?
0: Becsület szóra.
1: Hozomra?
0: Na ne, nem hozomra, ne. Hát majd lefogom.
1: Lefogod miből?
0: Hát majd a pénzből, vagy ha te nyersz, te fogod le. Aki nyer, az veszi el tőle a pénzt.
1: És az fizeti ki a másik?
0: Az.
1: Jó. Na, hát akkor mennyi a bank?
0: Hát, ha van nála 16 000, ebből 8 000 az enyém, már 8 000 a bank.
1: Jó.
0: Aki szerencsésebb, annak több lesz.
1: Osztok. Na. Hát, 100 korona. Jó? Blatt. Hagyj még egyet. Presto.
2: Dolan Bridge was the last army.
0: 21.
1: Dupla vagy semmi.
0: Dupla vagy semmi.
1: Blatt. Blatt.
0: Presto. 21. Itt van. Keverek.
1: Te. Nem. Nem csalsz te.
0: Én. Hát úgy nézek én ki. Na, itt a lapod.
1: 1000.
0: Korona.
1: Korona. Blatt. Blatt.
0: Fucs. Kapok 1200-at.
1: 1200. Jó. Na, dupla vagy semmi. Blatt. Blatt. Blatt.
0: Na, mutasd. 10, 14, 23. Kapok 2400-at.
1: Hát most?
0: Na, ez itt van a piros ász. Duplázhatod.
1: Jó. Még.
0: Presto. Jól megnézd, ám.
1: Jó.
0: Te. 19.
1: Nyert. Te. Picsú. Még egyszer.
3: Még csak egyszer adj egy ászt. A zöld ászt ad ide. Ficsúr, ad ide a zöld ászt, dupla vagy semmi.
0: Azt nem lehet.
3: Miért?
0: Mert elveszted, azt már nem tudod kifizetni. Az már összesen 9600 és neked csak 8000 koronád van.
3: Hát akkor, te tudod, ez disznóság.
0: Csak 3200-at tehet.
3: Jó, 3200. Blatt. Blatt. Pesto.
0: Én is ászra megyek, de ezt most már kigusztálom. Gyere, pici.
3: 21! Na, elég kész.
1: Hát, most ha... Tudod, most mindent, mindent elvesztettem, most megmondom.
3: Te egy utolsó. Te egy utolsó.
0: Hallgass, te. Psst, te. Jöjjön. Jön a Lincmann. Menj, szólíts meg. Na, erígy. Ott ezek melletted.
1: Jó. Jó estét kívánok. Kérem, szépen. Hány óra?
3: Ez anyám, a gyomrom, jaj! Elszenem!
1: Elszenem, én nem akart!
3: Hagyd magad! Itt vagyok!
4: Ha megmozdulsz, keresztül lőlek!
3: Vigyázz, ennek revolvere van!
4: Hány óra, fia? 5 perc múlva fél hét. Szép két madár, úgy éjek, neked valamivel kisebb szerencséd van, mint a Rothschildnak. No. Te meg, te sunyi képű, ha csak a szemeddel pislogsz, keresztül vagy lőve kétszer egymás után. Nézheted a csövet, fiam, van benne magva?
3: Ereszen el, én nem csináltam semmit.
4: Hát ez meg mi a kezedben? Ja, úgy tudom már, kés. Te tudod, hogy nekem van a zsebemben egy alma, azt meg akartad hámozni. Most már tudom. Bocsánatot kérek a tévedésre.
1: Kérem, én nem csináltam
4: azt
1: semmit.
4: Azt is tudom, fiam. Hát nem tudom, hogy csak... hány óra. 5 perc múlva fél hét.
3: Hagyjon minket, méltóságos urán, nem bántottuk.
4: Először is, fiam, nem vagyok méltóságos úr, másodszor is, ezért a pénzért már kegyelmes urat is mondhattál volna, és harmadszor beízelegni most igazán nem fogod magad nálam.
1: De én csak nem csináltam semmit, kérem.
4: Nézd csak hátra egy kicsit, fiam, csak bár. Nézd hátra, de nehogy próbálj elszaladni, mert akkor lelőlek. Kik jönnek ott olyan gyorsan?
1: Rendőrök.
4: Hányan vannak azok a rendőrök?
1: Ketten.
4: És min ülnek a rendőrök?
1: Lovakon.
4: És mi tud jobban szaladni, egy ló vagy egy ember?
1: Egy ló.
3: És mit akar ezzel a lóval?
4: Az, hogy most már hiába is szaladnál. Még én ilyen pettyes két raplógyúkost nem láttam. Becsület Tamara, mondom, ennél nagyobb pettyet nem is lehet elképzelni. Direkt nálam volt a Browning. És ha nincs nálam a Browning, jöhettetek volna négyen is a Lincmann bácsi ellen. És ha még ez volna az egész, nem is néztétek marhák, hogy honnan jöttem. Hát honnan jöttem? Már visszajöttem a gyárból, mikor odamentem, 16.400 korona volt nálam, most nincs nálam egy vasár.
3: Álljatok rendesen!
4: Hé, rendőrök, jöjjenek már, mert ez itt nagyon mozog. Nem húzgass a kezedet, mert
3: Pucaj,
4: nem hallják, ez a súlyikép elszökött. A másik, te hibnás, meg nem mozdulj, te keresztül lőlek.
5: Megálljuk! Mi történt?
4: Egy már meglépett. Na öregem, kérem szépen, hány óra, mi? 10 esztendő, de börtön. Vigyázzon, biztos úr, kés van nála. Én meg megyek a másik.
1: Én titeket itt hagynak mostan. Julika. Kirebogor. Celle, Júlia. Mindenes cseléd.
4: Eltűnt a csirkefogó. Mi történt?
5: Összeesett.
4: Megszúrta magát?
5: Meg az alaposan.
4: Én megyek, telefonozok a mentőknek.
5: A Heisler fűszereshez menjen, onnan telefonáljon a gyárba. Ott is van orvos.
1: De Mihály, kivegyem a melléből a kést.
6: Ne vedd ki te, mert akkor elfolyik a vére.
1: De Mihály, sok itt a szúnyog.
6: Igen.
1: Nincs egy szivarod?
6: Nincs.
1: Hát, ahogy mondom, Mihály, ebben az új fizetési rendezéssel úgy vagyunk, hogy a régi skála szerint én most már sokkal előbbre tartanék. De hát emelték a fizetést, és így most nekem kevesebb van, mint volt. De hát én hogy magyarázzam meg a miniszternek? Kínlódok tovább. De glődök, kínlódok, szomorkodok.
6: Ajjaj.
1: Bizony, bizony.

0: Már hozzák. A bőrgyárból kértek meg két munkást. Azok hozzák tagacson.
1: És orvos?
0: A rendőr telefonált a központra. Mindjárt kijön a rendőrorvos.
1: Még talán életben maradt szegény.
0: Nagyon megszúrta magát, de azért még él, mert lélegzik. Jaj. Még beszélni is tud, csak nagyon csöndesen. Sokáig feküdt úgy eszmélete nélkül, de a tagacson magához jött.
1: Na, ereszék be őket, szegény Júli, szól.

0: Mostani fiam, már csak hogy éppen meg akarom mondani, mint ahogy a vendéglőm, mikor vége van a vacsorának, aztán ahogy azt mondja az ember, hogy fizetni, cálni, hogy mi volt. Be lesz mondva az egész, hát rád ütöttem, mert nem azért, mert dühös voltam, hanem mert én nem tudom nézni, hogy sírnak, hogy bőgsz, aztán mert én miattam bőgsz, meg én csak azt tudom, ami a mestersége. És én nem vagyok házmester, én nem vagyok házmester, és nem megyek vissza fogdosni a lányokat, én köpök rájuk, tudod?
1: Igen.
0: Na, meg hogy a Hozlinger, hát ő is tudja, hát jöjjön ki a hintásné a Hozlingerrel, ugyanazokat a vicceket mondja, amiket én találtam. És tőle is fölveszik. Hát úgy is jó. És hogy én nem tudtam rád keresni. Se lakás, se ebédé. Én tudom, hogy te azt nem érted, mert én tényleg egy disznó vagyok. De nem vagyok házmester. És gondoltam, lehetne Amerikában. Tudod? Hát, hogy én nem akarok én bocsánatot kérni, eszem ágába sincs. Ha akarod, csak mondd a gyereknek. Gyereknek mondd, hogy gazember voltam. Csak mond, ha van hozzá pofátok, csak mondjátok. Én megpróbáltam. Gondoltam, lehetne Amerikában. Se őz is semmi közöd. Nem akarok én bocsánatot kérni. Nem. Most már tőlem jöhet a rendőrség. És ha gyerek fiú lesz, akkor vagy ha lány lesz, akkor talán én még máma este látom az Istent. Hát én majd szólok. Julikám, jó? Csak oda ereszenek hozzá, hogy ne úgy, mint itt Pesten, hogy már lenn a portásnál megakad az ember. És ha jön az esztergályos, hát csak menj férjez hozzá. Ha van pofád, csak menj hozzá. Mondd csak a gyereknek, hogy ő az apja. Elhiszi, ha elhiszi. Tudod?
1: Igen.
0: No. Hát aztán. Most. Fogd meg a kezemet.
1: Hiszen mindig fogom.
0: Hát, szorítsd meg jobb. Hát most mondja neked a Lilium. Szerbusz. Mondd, te is szép.
2: Jó estét!

0: Igen, kérem, nagyságos doktor úr.
1: Gyertyát kérek. Köszönöm. Igen. Van itt tinta és tollt?
0: Igen, kérem, nagyságos doktor.
1: Hát szegény asszony, a maga ura meghalt. Vegye kérem tudomásul. A jó Isten majd megsegíti. Itt hagyom ezt az írást. Ezt át kell adni azoknak, akik jönnek a királyi törvényszéki orvostanintézetből. Most mindjárt intézkedem, hogy elszállítsák. Isten megáldja, asszonyom.
0: Kezét csokkolom.
2: Hát, Julikám, Isten nyugosztalja most már boldogult uradat, de neked, ha sértésnek nem veszed Marikától, neked bizony így jobb. Ugye, Holunder néni?
3: Neki is jobb szegénynek, magának is jobb.
2: Fiatal vagy, majd jön valami derék ember. Igazam van?
4: Igaza van neki.
2: Te mondd, Juli, hogy igazam van.
0: Igazad van, Marikám, te nagyon jó vagy.
3: Itt van az a derék ember, az az esztergályos. Most már megmondhatom, minden nap üzent valamit. Egyszer ezt, egyszer azt, kérdezett magára.
2: És özvegy ember, két gyereke is van.
3: Neki is jobb szegénynek, magának is jobb, mert ez rossz ember volt.
2: Bizony nem volt jó ember, ugye, Hugo?
4: Nem, asszonyság, itt mondom, hogy nem volt jó ember. Egy asszonyt nem ütnek.
2: Igazam van? Na te mondd, Julikám, hogy igazam van.
0: Igazad van, Marikám.
4: Visszakapta, kérem, a szabadságát. Hány éves?
0: 18.
4: Mi az? Gyerekkor. Igazam van?
0: Igaza van, Hugo. Maga nagyon jó.
3: Ez egy szerencse, nem?
0: Igen.
2: Esztendőre nem is fogsz rá emlékezni, ugye?
0: Igazad van, Marika.
2: Nagyon nagy szerencse ez neked, Juli. Én mondom, hogy nagy szerencse.
0: Ne sírj, Marika.
4: És ha valami kell, hát itt vagyunk. Most elmegyünk, de holnap reggel megint visszajövünk. Gyere, Mari. Isten áldja meg.
0: Isten áldja meg.
3: Csinálok egy kis fekete kávét magának. Aztán majd jöjjön át a házba, a fiam addig itt marad.
5: Jó napot! Nem tetszik rossz néven venni, ha megnézem?
0: Magánál szolgált puskázni?
5: Most már megbékélhet velem, asszonság.
0: Nem haragudtam az asszonságra.
5: Mégis, békéljen meg velem.
0: Nem békélek meg.
5: Hát én megbékélek magával, asszonság.
0: Mindenki szidja szegényt.
5: Csak mi ketten, nem? Maga sem mondja, hogy rossz volt.
0: De én azt mondom, megbocsátom magának, asszonság.
5: Engem is megütött.
0: Nem bánom. Elfelejtettem. Azt megteheti most kár.
5: Valamivel segíthettem.
0: Nem köl.
5: Tartozom neki, 2 korona hátralék.
0: Adta volna meg neki.
5: Hát csak mert úgy gondoltam, hogy amiért szegény meghalt, hát asszonság azért még hozzája tartozik.
0: Nem tartozik hozzája.
5: Hát jó, kérem, jó. Ne vegye tolakodásnak, csak azért maradtam itt, mert csak mi ketten vagyunk a világon, akik szeretjük. Hát tartsunk egymással.
0: Nem tartok az asszonysággal.
5: Akkor nem szerette úgy, mint én.
0: Nem.
5: Én jobban szerettem.
0: Na.
5: Isten áldja meg.
0: Isten áldja. Te csak most aludjál itt. Nekik semmi közük hozzá. Ennek sincs semmi köze. A többinek sincs semmi köze hozzá. Még neked sem mondtam meg soha.

0: de csak azzal a feltétellel, hogy egyszer még visszafizetheted.
1: Meddig akarsz még így állöltözetben, kétfogatún, néger szolgával? Ügyes vagy kétségtelen, de túlságosan fakta. Kicsoda a fiú?
0: Tavaly szökött át Kanadába. De meghallotta, hogy a volt gazdája a dühében megkorbácsolta szegény öreg édesanyját, és most visszajött, hogy ha lehet, őt is magával vigye.
1: Oh.
0: Közben engem elvezett Ohio-ba a Quaker barátaihoz, azok segítették őt is.
1: Esküszöm, megfagy bennem a vér, ha jól végig gondolom.
0: Az én vérem is megfagyott hosszú éveken át, de aztán egyszerre felforrt. És most itt vagyok. És fényes nappal fogok utazni, mert én most már szabad ember vagyok.
1: Vigyázz, vigyázz, George! Még elfoghatnak.
0: Ha azt hallaná, hogy elfogtak, biztos lehet benne, hogy szabad vagyok, mert már nem élek, és a sírban minden ember szabad és egyenlő.
1: Ne beszélj így, fiam!
0: Egy szívességre mégis megkérlek.
1: Tessék!
0: Tudom, hogy rendkívül nagy veszélyben vagyok, és senki sincs az ég világon, akinek fájna, ha meghalok. Elkaparnak majd mindegy kutyát, és másnap már senki se gondol rám. Csak szegény feleségem. Üzennék neki, ha el tud jutni Kanadába, menjen oda és maradjon ott. Akármilyen kedves volt is az úrnője, ne térjen vissza hozzá. A rabszolgaságból csak nyomorúság fakad.
1: Átadom az üzenetet. De bízom benne, hogy te is átjutsz Kanadába.
0: Én is bízom benne.
1: Bátor ember vagy. Fel a fejjel, fiam!

0: Papa, tudod, hogy egy rabszolgakereskedő is van a hajón? És négereket szállít, hogy eladja őket.
1: Igen.
0: És meg is vannak bilincselve. Nagyon nehéz bilincsel. Alig bírtam egyet is megemelni.
1: Szerencsétlenek, a gyapot ültetvényekre kerülnek.
0: Az egyik kosárkákat tud csinálni cseresznyemagból, és ugráló emberkéket bodzabélből, és sipokat is tud, meg mindenféle furcsa arcot dióhéjból.
1: Szeretnéd, ha neked adná, mit csinált?
0: Hát, csak ha szívesen adná.
2: Tessék, kisasszonka. Begyőrna. Hiszen a kisasszonkának farigcsáltam.
0: Igazán?
2: Igazán. Hogy hívják a kisasszonkát?
0: Evelyn St. Clairnek. De a papa és mindenki csak Évának hív. És neked mi a neved?
2: Az én nevem Tamás. És a kisgyerekek Tamás bátyának hívtak odahaza Kentuckyban.
0: Akkor én is Tamás bátyának foglak hívni, jó?
2: Jó, kisasszonkám.
0: Tudod, azért, mert szeretlek. És hova utazol Tamás bátya? Ültetvényre?
2: Hát nem tudom, Éva kisasszony.
0: Nem tudod?
2: Nem. El fognak adni valakinek, de... mert nem tudom, hogy kinek.
0: Az én apukám megvehetne.
2: Igen.
0: És ha megvesz, nagyon jó dolgod lesz ám. Meg is kérem rá, hogy vegyem meg.
1: Még csak azt szeretném tudni, kedves barátom, mit hústál, ahogy Kentuckyban mondják ez a nagyszerűség? Hm? Mit kér érte? Mennyit akar kicsalni belőle? Na, csak bátran.
3: Hát ha azt mondom, hogy 1300 dollár, éppen nem fizetek rá becsület szavam.
1: Szegény barátom, gondolom, de azért adja ilyen olcsón, mert szívességet akar tenni neki.
3: Uram! Hát csak azért, mert a kisasszonyka úgy belebolondult.
1: Hogyne, ez kétségkívül nagy hatással lehet a maga jó szívűségére.
3: Na.
0: Papa,
3: ja, tessék csak megnézni, milyen nagyszerű példány. Széles mellű, erős, mint egy ló. Tehát tessék megnézni a fejét. A magas homlokát az ilyen niggernek. Esze is van, mindenre alkalmas. Ez a fickó egyedül igazgatta a gazdája farmját.
1: Baj, nagyon nagy baj. Hát az ilyen eszes fickó mindig megszöknek. Néhány száz dollárt le kell számítania az eszemért.
3: Réfálni tetsz.
1: Dehogy.
0: Papa, vedd meg nekem, kérlek. Akármibe kerül, van neked pénzed, tudom.
1: De mit akarsz vele csinálni, cicuskám? Kereplőnek használnád, intalónak, vagy minek?
0: Boldoggá akarom tenni.
1: Na, jó. No, fogja öregem, számolját a pénzt. Rendben?
3: Köszönöm, uram. Rendben van.
1: No, gyerünk. Nézd meg, Tamás. Hogy tetszik az új gazdád?
2: Áldja meg az Isten, uram.
1: Úgy legyen. Tudsz lovakat hajtani, Tamás?
2: Mindig lovakkal dolgoztam. Selvi úr nagy Isten volt.
1: Hát akkor megteszlek kocsisnak. Teltével, ha megígéred, hetenként csak egyszer rúgt.
2: Uram.
1: De kivéve én... persze a rendkívüli eseteket.
2: Én sosem hiszem.
1: Jó, ezt már sokszor hallottam. Majd meglátjuk. Elhiszem, a csupa jó szándék vagy.
2: Azon.
0: És nálunk jó dolgod lesz, Tamás bátya. A papa mindenkihez nagyon jó, csak mindenkit kicsúfol.
1: De hát a papa hálásan köszöni, hogy ilyen szépen bemutat.
4: Atya úristen, már meg is állt a hajó. Hol az apád? Hol van az apád?
0: Nézd, Ophelia néni, az a mi utcánk, és ott a házunk.
1: Remélem, Ophelia, mindennel készen vagy.
4: Én igen, de te, Augustin.
1: Sose félts engem. Na, végre szétoszlott a tömeg, legalább nem taposnak agyon bennünket. Ophelia, tedd le azt a bőröndöt, légy szíves, legalább egy kicsit alkalmazkodj a délhez. Itt nem cipelheted a cókmókodat, még cserédnek néznek.
0: Hol van Tamás bátyja?
1: Már innül a bakon, kis cicám. Anyádnak akarom felajánlani Kocsisnak a helyet, a részeges fickó helyett, aki felborította a kocsit.
0: Tamás bátyja sohasem fog berúgni, az biztos.
4: Ez mi, Augustin?
1: Olyan kocsist vettem neked, amilyet mindig szerettél volna. Esküszöm, hogy egy temetkezési vállalkozó sem feketébb és komorabb nála. Úgy fogja hajtani a intódat, ha akarod, mint egy halottas kocsit.
4: Úgy is tudom, hogy mindig részeg lesz.
1: Nem, garantálta, józan és jámbor.
4: Mint egy bölény, olyan.
1: Ugyan, Mary, légy már egy kicsit jobbkedvű.
4: Nagyon tapintatlan vagy, Augustin. Tudhatnád, hogy egész nap migrénnel feküdtem.
5: Ó, gyakran van migrénye, Méri.
4: Valóságos mártírja vagyok.

0: Üljetek az asztalunkhoz, fele barátai.
1: Már is tálalok.
2: Engedje meg, hogy segítsek, Rachel anyám.
1: Segíthetnél, mi nálunk itthon vagy. De a mai nap a ti ünnepetek, a tied, meg a férjedé, meg a kisfiadé.
3: Ó, ha tudnád, milyen nagyszerű érzés, hogy a jó voltukból a magaménak mondhatom a feleségemet, a gyermekemet. Gazdagnak és erősnek érzem magam, pedig a két kezünkön kívül egyedünk sincs. Még otthonom se, ahol lehajthatnám a fejem. De csak ne üldözzenek.
2: Még nem múlt el a veszély fölöttünk. Nem vagyunk még Kanadában.
3: Igaz, de mintha már is szippantottam volna a szabad levegőből, és erős lettem tőle.
2: Mit csinálunk, George?
3: Én tudom, hogy mit csinálok. Azért vannak nálam a pisztolyok.
4: Bárcsak ne kerülne arra sor.
3: Nem akarom, hogy bárki bajba kerüljön velem vagy miattam. Nem kívánok én egyebet ettől az országtól, mint hogy hagyjon békén elmenni. De ha a fiamat és a feleségemet el akarják venni, akkor az utolsó leheletemig harcolni fogok. Maguk ezért elítélnek?
4: Nincs az a halandó, aki ezért elítélhetne, George. Aki húsból, vérből van, megérti.
3: Nem lenne jobb azonnal elindulni?
5: Fel a fejjel, George barátom. Nem te vagy az első szökevény, akit kihúztam a csálából. Michael, a fiam, majd követ bennünket a lován, úgy egy-két mérföld távolságból, és ha üldöznek, jelt ad.

0: ez után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

Halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba. Idegen lesz majd és hideg minden akár e Bécsi utca. Elgurulsz, mint egy villamos után, felgördül a vágány, felgördül a vágány, felgördül a vágány.

halottaknak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden akár e Bécsi utca, elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány, kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostól rendiek fehérre meszelt templomába, hallgattam a rekviemet, mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Bora ecet, könnye, torma, gyertyáját is csak forma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virágban, mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Mondják, hogy ítéletidő tombolt, összeért a temetős a mennyben, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyártószárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik, és a sírok is, mint a leláncolt párkák, táncoló farukat fölle földobálták, volt minden egérjük burgulázó korsó, hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerbe ki az óceánra, Dunából tengerbe ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböt, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A Gnädige Frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajolt földig a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megtörülgette a homlokát, és nekivágott gyalog. Dunából, tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum, neutrum. Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade, egyébként Kolozsvárot, a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó Dr. Schuller-Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazók, Le Grand Voyageur állítása szerint, a legisten háta mögötti, Le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, hely regő rejtem. Fekete templomban fekete imád, hely regő rejtem. Fehér templomokban fekete imád, hely regő rejtem. Fekete templomban fehér imádságot, hely regő rejtem. Azt is megadhatja az a nagy Úristen. Gágogó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérű udvarról, alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben tovaívelő lépek egére. Szállj le, világ, állj meg, világ, sohasem érünk, sohasem. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostól rendjét, fehére meszert templomába hallgattam a rekviemet, Dies Irae, Dies Illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljön, lobot vett égen a felhő, lábon lángol minden erdő. Tüzetünk már sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, csak a bíró késedted. Bűn, bűn alul új bűn fedni, nem tudhatjuk vajon meddig tartani, ítélet nélkül s mi bűnhöttünk, azt is végül nem dolják vissza. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Lám a kétség belénk dobja, hihetünk-e vajon abban, mi sem marad megtonságban. 1944. június 2-án Nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
kettő, négy, hat, nyolc éves korukban ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptári hajítása. Ez az ő békeverse. Poklot miatt kirezkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vége, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolája, s a tekintet semmiben ér. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely mindnyájunkra annyi bajt. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt után el nem esnék, mielőtt után el nem esnék. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, szálvirágom néked nyújtom, menj be spokolva szószóló, rég érettünk közben járunk. Küküllő angara, Maros Mississippi. Küküllő angara, Maros Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szólódik, folyton porlódik, él pedig folyton porlódik Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse hagy. Ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis fohász, gyermeki hangon gyügyöget, dicsértessék a te neve. Aj, miféle népek volnánk, szégyentől miért ég az orcánk, mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek. Vén zsidók ószövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, abdobot, frakkot, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép Steyer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingersztas és harkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, Machnist mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer két felet, az Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik Tiefengráb utcán, Wasfreingedig, Tiefengráb utcán, áll. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitéz kíván, szép voltát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósa, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az Ágoston rendje, fehérre meszert templomába hallgattam a requiemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térte pertünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásbós, hogy őrizne meg a kaszást. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bujdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott, megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnal csillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén. Félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszanyhelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútba s harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe, a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, mi kértem a mérnök urat, adna egy fogatot. Arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen eszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. Meglátjuk úgy dél felé. Héte-hé, héte-hé, suhintotta felém a szót úgy dél felé, hogy suhant volna válaszul a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénám. Héte-hé. Csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon ítéletnapig. És már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földi galázat édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akire a földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél, adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáig megfogadnál. Rikító, részpetúniák, szírmaink, gyémánt, harmad, fürdőző, pufók, angyalok, tomporára, rápalla, karnagy, mise és mese csörgedez, elpilláltak a szokrán, és földön túli éden nyugalnak balzsamazán. Párátó, glóriás, puliszka, óriás, susog a tej, csobog a tej, a bársonyos az éves. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell, az este okosséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazakok, messzi beszéde halszik, kérőző, kedves bivajokra gondol a tej, meghalszik. Mi este a pálya, föreg rá, de dinkoló, de mátká múlni, te vagy a láng, a szótalan, az áldott anyaméhen túli, világ végét érintő angyalok szárnyaitól szokták kigyúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja század se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halál. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkaníren sárfellóra, felejtett hamar minden öröm. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakart a vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs a feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránccal fülnek kisím, boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes gömbölyű óceán. Ahogy a harangok, a harangszót, felejtem hamar minden örömet. Bort ide, angyalkák, az ajtó melébe. Világból válni akarok, szabadok közé száll. Utána már semmi sem következik. Csak a lebegés, olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a félsz, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a föltámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

Malarmi, sóhaj. A lelkem homlokot felé, hol álmodik ó halk nővér. Az ősz vörös folttal teli, és angyali szemet kóbor ege felé fut. Mint mélabús kertben, híven fehér szökőkút játéka, csillogón sóhajt a kék fele. A kék fele, mikor október fújja be, s medencékben lesi örök ellangadását, s hagyja a hold vizen a lombat haldoklását. A kósza szélben, mely hűvös redőt hasít, bomba a sárga nap, hosszú sugar.

meg akarjátok ölni a pacsirkát, harsány dalost, mert pirkadástalan. Hisz könnyüket már a mezők kísérták, s a nap kél már a hantaló. És mit bántjátok a szomorú hattyút, ki fölriadt a fekete tavon, s énekbe kezd, mely oly édes búsan szól, hogy kélyesen borzong a fájdalom. És mit akartok a fáradt dalostól, ki búsrobotban vigaszt énekel, és áhítattal az ünnepre gondol, mely jönni fog még, ó, mert jönni.

a haláltáncban ladott. Ott ült a császár. Dúshajában 7 csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták. Barna köldökén a göncöl forgott, vállabaján lámpásnak állt a holdkorong. De a bogóc sírt trónja alján. Mit sírsz, zsivalt Reá? Alond, nincs szív, mit kardom átne járna. Enyém a föld! S hogy este lett, egy csontváz tántorgott eléje, s elfújta, mint a porszemet. Kényurként éltünk mindahányan, s az évek szálltak szét a percet. Véret kiadtott harmatával, irgalmazték Jézus herceg. Gót ablakában sírt az orvos. Megtárod merre nő, mely minden kíra ír, s amelytől felépült minden szenvedélye. S az ajtó nyírt, keszeg magiszter táncolta végig a szobát, kezében mély ólom kehelyből kínálva a színtelen borát. Vigyázz, nedd fűst a mámba, s nincs semmi eggel nem takar. Így áll testvére mély pohárból, csupán az első korty anyar. Gondtárok voltak meg a hányat, az évek szálltak mint a percek. Véred kiadott harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. A kút kávánál állt a gyermek, szakadt gyolcsingecskében, s rőt topámban, s néztelen a vízben képét, mely játszni jelít. Ha jössz, a hold leánytól este a cukrot süveg szám kapott, s minden pirosló reggelente békákon ürálunk vakon. Jövök már, jövök, szól. S a kútvíz nyálas sikrót dagasztott zöld hasán, míg a halál vihogva vitte anyjához a vörös topát. Balgán játszottunk mindahányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véred kiontott harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. Repett tükrénél ült a céda, hajamnak árja még veres. Miért, hogy már a régi léhaseregből senki sem keres? Ölem még izzó, csókra éhes, mellem rózsája még kemény, s a ablakon röhögve lépett be az utolsó vőlegény. Hopsára, hopsára, gyerünk a táncra! Ma, hold szerelmei torán, hadd üljön nászlapmát a lárba, ágyékot Hermann bíborán. Bujján fedrejtünk, mint a hányat, s az évek szálltak, mint a percek. Véred kiadott harmatával, irgalmaznék, Jézus herceg. Éjfél borult a háztetőkre, kuvik hang szólt a berken át, midőn a bankár útnak indult elásni véres aranyát. Az út kereszten vasdoronggal 7 ördög várta, s a halál. S mikor kardot rántott, a csontvász fülébe súgta. Lásd, szamár, pénzsákodat hiába védel, meghalsz, s a kincset elviszel, s a kincs helyett elássak téged, akit nem ás ki senki sem. Pufárok voltunk mind a hányan, s az évek szálltak, a percek. Véred kiontott harmatával, irgalmaznék Jézus herceg. Aranypárnáim ült a dáma, s üvöltve sírt. Nem ég, nem ég! De ő már átkarolt a drága csípői karcsú gótívét. Engedj csak még egy lanyha csókot, még egy gyöngyel kivart ruhát, még egy szerelmes léha bókot, még egy gyötrelmes éjszakát. De ő
Rút foltot festve mellén, mely mint a ráksebb egyre nőtt. Fehér testét nyakába vette, és vitte őt. Tunyán henyéltünk, mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véred kiontott harmatával irgalmaznék, Jézus herceg. Tüzénél állt az alkimista, s óráját nézte, mely lejárt. Isten vagy ördög, egy napot még, amíg megoldom a talányt, a nagy talányt, amelyhez izzó görebjeimnek ezre vitt. Csak egy napot még, mert megfejtem, holnap est velik. Nem fejtem, szólt a hang. Nem fejted! S vállára tette jéghideg kezét, míg felrobbant a lombik. Aludni még most, mint a többiek. A titkot űztük mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiantott harmatával, irgalmaznék, Jézus herceg. Pestis csengőkkel jött a dögvész, s a Reimszi Szentegyház előtt húsvét vasárnapján derékon kapta a hájas püspököt. Néked szereztem ezt a nótát, gyerünk, nagy úr, csengőm csörög, légy pápa vagy próféta, rózsás hajnal ködökbe öltözött, légy szent püspök vagy rúteretnek, kiég a mágia kormaim, misészhetsz len, én fennnevetlek a dómok csonkatornyaim. Álszentek voltunk, mint a hányan, s az évek szállt. Véred kiontott harmatával, irgalmaznék, Jézus herceg. A vén paraszt már tudta, s várta a alkonytájt kinn az udvaron. Görnyed testünknek nincsen ára, és meghalunk, mint a baron. Kaszás testvér, sovány a földünk. Könyörgöm, egyet tégy nekem. Ha vinned kell, szórd szét rágyának-e testem kinn a réteken. Őrhábul intott, s vitte lassan, s úgy szórta szét. Magvető keze a búzát, vacsot az őszi szél. A földbe térünk öldalányan, s az évek szállnak, mint a percek. Véred kiontott harmatával, irgalmat nélkül, Jézus herceg.

halotti beszél. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk. Por és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib darab, szilánk, avitt kacat. A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat. Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek toldit olvasod, és azt feleli, oké. A pap már spanyolul morogja koporsónk felett, a halál gyötrelmei körül vettek engem. Az ohiói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan, és lehull nevedről az ékezet. A tirréni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Krúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők, mély szellem hangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon. Még felkiáltasz, nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet. És fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen. Halottért sírni kár. A konzul gumidrág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja a sok okmány és pecsét. Havi ezret kap és kocsit. A misztressz és a bébi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év költészet és zene? Aranyszava, Ripli színe, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szív. Maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú üzenetet. Te hallgass. És figyelj. Tudjad? Már él a kis sakál, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál. Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed élsz? Valahol? És ha máshol nem is testvéreid szívében élsz? Nem. Rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvért testvér elad, egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakad, egy másik nyög, nehogy ki távol sír e nemzeten, még egy hörög, megútálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling. És ne kérjed senkitől, miért, vagy rosszabb volt, amit ezek. Magyar voltál, ezért. És észt voltál, litván, román. Most hallgass, és fizess. Elmúltak az asztékok is, majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet. A radioaktív hamu mindent betemet. Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztály idegen. Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrd, hogy az Isten tűri ezt, s a vattajtékos ég nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet. Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet. Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat. Ne mukkanj, amikor a bossz megszámolja fogad.
szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeit, egy hajfürtöt, fényképet, költeményt. Mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk. Látjátok veleim szentekkel, mik vagyunk? Íme, bor és hamu vagyunk.

Hadd lábából tettem, te Isten, ügye feledet, engedet, engedet, ügyet, és evékhoz tínyed gyimistűn, és az gyimilcsben halál. És az gyimilcsnek új keserű vula vize, hogy turkukat migész okoztja vola. Nümhéon mugánek, gye ment ű folyának haláló evék. Orogu vég Isten, és vetevé űd ez munkás világ belé, és leűn halálnek, és pukulnek féze, és ment ün gemének. Kik ozuk, mi ű vagyunk, hogy esti ű látjatok szüntjük hem. És ha es nüm így ember munkotja ez vermüt, és ha ment oszhoz járó vagyunk. Vimádjuk, Uromk, Isten kegyilmét ez lélikért, hogy jorgosson ű neki, és kegyidjen, és bulsássá ment ű bűnén. És vimádjuk Szent Akszin Máriát, és boldog Mihály Archangyel, és ment angyelkut, hogy vimádjonok érette. És vimádjuk Szent Péter Urat, kinek odut hotolm, ódonia, és ketnie, hogy ódja ment ű bűnén. És vimádjuk ment szentüküt, hogy legyenek neki segély, Uromk színe elejük. Hogy Isten így imádságuk miá bulsássa ügyünkbe. És szabadukha őt ürdünk ildetűtű, és pukul kínzotuját ű. És vezesse őt paradisum nyugulvát. És adjunk neki műnyi uruszák belé utat, és ment jó bentézze. És kiássátok Uromkhoz hármú, kényjelen is. Szerelmes bráti, imádjunk ezt szegény ember lényért, kit Úr ez napun, ez homus világ timnücébe leül mente, kinek ez napun testét tümetjük, hogy Úr őt kegyilméhel Ábrám, Izsák, Jákob kebelében helhezjél, hogy bírságnak jutva ment ő szentjé estenüttei közikünk, jó felejünk nyugtatniát ünkezjél, estében. Amádetre,

0: elmondani azt a Raúl Vasóimát? Hol tetszett ez hallani?
1: Márnyén. Igen. 7 éves korom.
0: Hogy hívták a nénit, aki mondta?
1: Galusi Ferenc.
0: Milyen korú asszony volt? Mikor
1: körülbelül 70 éves.
0: És mire gyógyította?
1: A torkomra.
0: Mit csinálhatsz?
1: Nyomkodta a torkomat, és közben mondta azt a mondókat. Ezek ilyen püspök elment szántani, béka ekéjével, gyík üstökével, higyó ostorával, addig szántotta a földet, hogy az oszlop bomlott, úgy oszlódjon, bomlódjon a te torok fájásod.

0: Nem, semmi. Nem, csak ezt háromszor mondtál, és közben nyomogatta a torkomat.
1: Hogy volt ezzel a nasztalédivel?
2: Hát nem szerette édesanyám az ilyesmit, mert az nem volt ilyen fokonás természet. Imádkozni szeretett, de ilyesmit nem. És mindig úgy titokba csinálta a nasztalédi, mert nekem sokat fájt a torkom. És aztán közben én megtanultam, azt édesanyám úgy jött rá, hogy a babámról én is olvastam. És akkor többet nem engedett a Nata nénire rászólt, hogy ilyen butaságot ne csináljon. És többet nem engedett rá, hogyha fajt a turkom hozzájuk.
1: Na, és elmutatod a
2: kutáját? Igen, hogy az Ezekiás püspök az a torokfájosoknak a patronája. És hát ez a kígyó, meg a mit tudom én mi, ahogyan a földet szántja, hát a föld hámlik, hát hogyha ő ezt ráolvassa az én torkomra, akkor arról is az a fájás lemegy.
3: Boldogságos szép Szűz Mária megfereszti az jadat szent fiát. Jordán vízi a bétakara, a fehér fety alatt belindul a Názáret városba Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni. Tessa találkozik három zsidólyával, kitakarolt, megnezik, elari, ízik, minnyel fittyen. Tessa találkozik Szent Ilona asszonyval, azt kérdi Szent Ilona asszony. Mi sírsz, mit keseresz, boldogsága szép Szűz Mária? Hogy ne sírjak, hogy ne keseregjek? Elindultam Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni. Tessa találkozom három zsidólyával, Szent fiamat, kitekarak, megnézik, hela a régizék, minnyel fittyen. Ne sír, ne kesereg, boldogsága, szép Szűz Mária, menjünk el, törjünk három magyar ruhákat, égessünk belőle a kilencenet, anyjuk bő vízbe, mossuk meg vele, ugyan tisztán maradjon, mint a Krisztus Urunk adta az anyja mélybe, az anyja szült erre a világra. Hát erre engemet egy öreg asszony tanított meg, mindig mentünk vízvettetni. Az én fejem is mindig fajt, akkor egy gyerekeiért, akkor így én azt megtanítottam magamat, azt mondtam, hogy tanítsam meg, hogy ne kelljen menjek máshoz. Akkor én ezt megtanultam, és én magamnak is vettem vizet, akkor vettem egy gyereknek is, de mindig használt.
4: Elindul a nagy sátán, 77 fiával, 77 leányával, 77 unokájával. Menjen be ennek a Katinak a fején, menjen ki a talpán, csontja bontját, hányja piros víri, tígy a szényi kírvasztán. Tér meg te nagy sátán. 77 fiadval, 77 leányával, 77 unokádval. Ne menj be ennek a Katinak a fején, ne menj ki talpán, hanem menj el a kősziklába. Kősziklába vannak tündéljányok, tündéljányoknak menj be fejéken, menj ki talpikon. Csontja bontját, hányat piros vérit, így ad színit, hírvasz. Tisztán hadd ezt a Katit, mint az anyja szült a világra, boldogsága Szűz Mária. Tudja, mikor olyan nagyon-nagyon betegek voltak, hogy megijedtek a gyerekek, és betegek voltak.

0: figyelni. Jézus nem született még. Akkor is voltak angyaluk, az Atya Istenok, gyerek Istenok volt, aki teremtett a világot. Na, akkor is voltak ott angyalok vele. Elég, hogy azok utolyan annyira elbízták magukat, hogy azok az angyalok még az Istennek is parancsolni kellett. És akkor az Isten megharagott rájuk, hát, hogy ilyen szentelenek lettek. Utána voltak, akik lent síránkoztak, hogy Istenem, mégis milyen jó, aki mennybe van az Isten mellett. Hát azt mondták ezek az angyalok, hogy mi nem voltatok tűkés olyan jók, mint mű, mert ide juttatok volna tűkés. És akkor az Isten mind ledobált őket, mindegyiket. Azokból lettek az ördögök. Csak felszedte, akik síránkoztak, bántak a bűneiket, megbántak a bűneiket, azok ott felvettek. És abból lettek szentek. Ezek még leanyigáltak, mind nem maradott belőlük egy se, hát pokolban mind az ördögök. Ezekből lettek az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinált a markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből került ez a nagy főd, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal, és ezek tartják a földet a vízbe, mert vízen nálunk. Aztán, hogy igaz-e, vagy nem igaz, azt nem tudom, de így mesélték az öregek. Ez a négy hal, mikor cserélkeztek, hogy megváltották a helyet, hogy egyik a másik sarkára ment, a másik sarkára ment, akkor mozdult meg a főd, azt mondták, földingás nálunk. Tovább még mondták azt is, hogy hát Ádám volt az első ember, és abból származott a nép. Aztán tovább mondták, hogy majomból is, még állatból is, és az állatok és emberekből vannak. Csak nem tudnak beszélni az állatok, de mindent értnek úgy, mint mikor az ember beszél egy másik emberrel. Úgy értnek ők és az állatok egymással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt. Mert akkor szomorkodik a jószág.

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki, és a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Ugyan ki harcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilaznak minket. Ki véd meg bennünket?
2: Az Úristen,
1: felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a Vörös-tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a Vörös-tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is utánuk nyomultak, de a nehéz harci szekerek beleragadtak a tengerfenék iszapjába, és egyre nehezebben bírták azokat előre vonzolni. Amikor Izrael fiai közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton, Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje fölött. A nép megdöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hóreb-hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta. Letáboroztak a pusztában, szemközt a szent sziklákkal, Mózes pedig felment a hegyre, és ott szólt hozzá az Isten.
3: Ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok a parancsolataimat, úgy szövetséget kötök veletek.
1: Amikor eljött az ideje, hogy az Isten megjelenjék a hegyen, Mózes odavezette a népet a szent sziklákhoz. Arra virrat Izrael, hogy dörög az ég, villámlik, sűrű felhő támad, és a felhő hatalmas kürtzengés közepette leereszkedik a hegyre.
3: Mózes, te jöjj hozzá! Jöjj hozzám, hogy megkap a törvénykő tábláját.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolt, ahová a vezérük elment, és vártak. És telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda vezett, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett vele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Istent. Ami aranyuk csak volt, oda hordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az Istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek, ez a mi Istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút. Énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házában. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed iziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer iziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felneveld, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. Mert hat napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A hetediken pedig megnyugodik. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened te neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a két kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyból. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelt a két kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
3: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik,
1: szólt Isten Mózeshez.
3: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaimba.
1: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
2: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból. Vajon azt akarnád-e, hogy a népek ne vessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, ugyan? Vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Könyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk!
1: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
3: Írj új kőtáblákat! Siess! Vár a bolyongás 40 esztendeje.
2: 40 év. Neked semmi. De nekünk az egész életünk.
1: Isten akkor szétcsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével, 40 év elteltével, 40 év elteltével, 40 év.
1: Úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével, 40 év elteltével, 40 éve.
3: Aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbók halnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.
2: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
3: Senki, Mózes, senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
1: Uram, akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott.
3: Eredj, fiam, indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hol, vagy mint a nap.
2: 40 éven át világítani fog.
1: Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta.
3: Nem 40, hanem 400 és 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön, és amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok, nincs, ami erejét megtörje, fényét elhomályosítsa.
1: Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgött tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevében szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőle minden nyugtalanság,

dombtetőn a sátorsor olyan, amint még fel-felvillan távolan, mint alvó asszony hátán a gerinc a kedvesnek, ha reggel elruhan. A sivatag jön, félve ízleled, se fák, se fű, se füst a víz felett. Terem ez, melynek nincs oldalfala, szín, melyre nem toltak be díszletet. Itt nincs erkély, sor is rajta tapsolók, közjáték, skirland, mely szemed belóg. Két görbe sík van itt, a föld és az ég. És közöttük állsz magad, a monoló. Sziklák árnyán keres ülőhelyet, s kezedbe addig hajtsd nehéz fejed, míg a gondolkodás merész kaland, s vad gyönyör lesz, unt szokás helyett. Nem tart soká, az ész mindent kirág, s nem érzelem, s hangulatvilág, len van, és fenn, oldalt semmi sincs. S ami oldalt van, nincs, a délbáb. Meríts hálót, az apróját erezd, de ha a nagy hal fitánkolni kezd, a létkérdést kivesd, magasra vesd, magadra vesd, és sorra kérjed ezt. A roppant homokóra csak pereg, szűk tölcsérén lecsorgunk emberek a semmibe, s ha egyszer len leszünk, a lejárt órát kifordítja meg. Hol itt az alkotó? Hogy hova lett? A jócskát játszik, ide-oda megy, s azon kacag, hogy ész s tapasztalat csapdája őt nem fogja soha meg. Hogy hol az űr, csillagködök laza kocsonyája, tejutak halmaza, kométák rőt haja, s a létcsupán egyetlen bolygó ritka bőrbaja. És ha a kény hitvány részpénzzel fizet új szolgákért, melyet szülőnk ölébe vet a természet, majd dolgoztat, kínoz, s ha megkopunk, elád a semminek. Ha életünk csak rút halál gödör, s kéjünkért más, egy élet kínja tör. Miért játszódunk? Miért nemzünk gyermeke? Valóban oly nagy gyönyör, a gyönyör. És ekkor, mikor az állig vasbeton városban éltünk, dolgozva mohón s öröm nélkül, nem így ítéli majd egy jobb jövendő összefoglalón? Útjuk tévút volt, s mint útjuk, olyan az életük. Vértenger, s búfolyam. Kitéptük történelmük lapjait, s mindent előről kezdtünk. Újonnan. Így rázd, míg ráz a kételj méteje, kérdés csörgődve az ég felett, egy gyermek. Nem. Te agg, mert itt az est, s fehér tarkódhoz ér a kézfeje, mi sem kerüljük el a kismetet. A síron túl nincs többé ismeret. Ez
a magány kvártéja. Ismered? Innét jöttek vad férfiak lovon, s vándorbottal kezükben istenek.

úgy, mint az őrült szerető szeret, vizes fejjel, beomló ég alatt taposni őszi pasor avarán. A földön úgy szerettem járni én, hogy mint utas idegen városokban, ki első este sétaútra megy. Ide-oda fut. Nézd, nem tud betelni. Megizzad, boldog révületben érzi, hogy álmainak városába ér. Hol minden új, a kirakatok fénye, a kávéházi italok színe, sok sétáló, mintha ünnep lenne. A szabadság van, kakuk fűszaga, s vágyik maradni már ott mind örökre, mint ő. Úgy voltam a világgal én. Én tudtam itt minden meg sosem érő, páratlan, ritka és múló fenomén. Ha lepke száll, azt mondtam, jól megnézed, először és utolszor látod ezt. A jó baráttal borosztom, oly szívvel és szóval láttam, mintha reggeli, meg kéne halnunk. Mindezt azért, mert folyton féltem a reggeltől, melyen nem lesz barát, se bor, se égetés. Érez így más is, de agyába gyűri. Ám én a homlokomban voltam ezt. Súgójukából tudatom csak egyre fenyegetődött. Szikla, itt a nem lét vasfogói között, a lét csodája, hogy vagyok. A pusztulás fogatlan állat ínyén, még felvillanó Szent János bogár. Az ellentétek izzó sistergése, és az elmúlás örökös, csontig vájú tudata. Ezek adtak életemnek íz, szín, gyönyör, varázs, és glóriás. Ezek tették bolondá, mámorossá. Ezek bűvöltek kacsalábon forgó kastélyt a puszta létből én elé. Ittosan, a föld egyszeri borától, reáfonójába. Úgy öleltem át minden fogalmat, tárgyot és szemét, mint részegek a lámpa oszlopok. Így lett a világon szép. A csillagé goblejnekkel tapétás múzeum. A lét három dimenziója körben. Élmény bálákkal telt raktár, ahol órám számlapja 12 személyes terített asztal, s másodperceim nehéz mész cseppek csöppenései. Így lettem én a föld szerelmese, a nagy rajongó, felhők Rómeója, holt városok alatt a trubadur, ó, csipkedészek faragója rímben, éjféli fürdés pogány ünnepének mezítlen papja. Mi időm lejár. Eltűntem én, a múló fenomén, a fenomének örök tengerében.

hallgass önöknek néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyarul. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorútakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egem, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gyégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon. Nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom. S nem győz le ellenség, rangomra törvén, sem haditörvén. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes ígékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó tüzes betont utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek. Ősszók, a szemhatáról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhúlt katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszó, sok-sok illanó fodor. S hangsúly, te vívám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkép. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatok. S ti mellé rendelt kurta bondatok, mint paprika, ha fűzére vereslő lóg az ére, vereslő lóg az ére, vereslő lóg az ére. Ragok, szegények, szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok most. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangzó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés. Kaján, törvénykönyvé, verbőci, gyúr, talán. Mi vagy? Füllett ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szebb utakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s
ti elsikkadt, felőrölt alanyok, megölt vagy messze bújtosó fiak, hajnócik, dózsák, meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal? Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlunk a szél cibáltan, megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő, és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz, és egy vagy velünk, és forró, mint forrógó szellemünk. Nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

4. A katarszisz szót, mint terminus technikust poétikájában először Arisztotelész használta. A költői műfajok elemzése közben azt állítja, hogy a hallgatót a tragédia eseménye megrázza, és benne valami különös zökkenő történik. Valami értelemben lesz részes, amely úgymond katartikus. Katarzis megtisztulást jelent. Az ember eredeti tisztátalanságát részben vagy egészben leveti, értelme megvilágosodik, betegsége meggyógyul, bűneit jóvá teszi. Nem külön-külön, hanem egyszerre. A korrupció nem többféle esemény és folyamat, hanem egyetlen megzavarodás, egyetlen létszint süllyedés. Nem bűn és betegség és értelmi elhomályosodás, hanem az emberi egzisztencia centrális és totális megromlása. A katarzis sem külön gyógyulás, nem értelmi megvilágosodás, nem morális javulás, hanem az emberi létszint pillanatnyi fölemelkedése. Hová? Abba az állapotba, aminek a részese az ember a korrupció előtt volt. A kezdeti trauma rövid időre beheged. Csak éppen annyira, amennyi idő alatt az ember az eredeti létről tudomást szerez. Ez az az állapot, amit Böhme Urstadtnak, Génon Eta Primordialnak, Szabó Lajos alapállásnak nevezett el. Amennyire vissza tudunk menni, a szót Orpheus hasonló értelemben használta, legalábbis Katarmoi, Tisztulások című műve alapján ilyesmire következtethetünk. A mű elveszett. Később Empedoklész hasonló címmel költeményt ír, és ennek töredékei fennmaradtak. A lélek ős állapota, mondja, az a bizonyos alapállás. Az ember a szeretet világlénye körül vele boldog egységben kering. Amíg beszennyeződik, az egységből kiszédül és lezuhan. 10 000 életet kell a Földön végigélnie, amíg meg tud tisztulni és a boldog keringésbe vissza tud térni. Empedoklész a megtisztulás saját személyében éli. A katarmoi szerint a 10 000 után ő az utolsó testetöltés, aki önmagán a tisztátalanság végső nyomait is eltüntette, és amikor az Etna kráterébe veti magát, visszatér az egybe. Indiában azt mondanák, hogy a nirvánába. Katarzissal gyógyítottak epidaurosban. Mint ahogy a bűnt és az aluszékony értelmet különböző beavatásokban és a beavatások egy változatában, a tragikus színházakban vetették le. A beteg testet Asklépiosz kígyói és a szakrális alvás tette ismét normálissá. Ez is az élet bűnétől való megtisztulás egy neme. A valláshoz semmiféle szálak nem fűzi. A katarzis következménye a tudatszerkezet megváltozása. Nincs szó ceremóniáról és gyónásról, misztikáról és papokról. Rejtett és nyugvó erők ébrednek fel, és az embert, ha elég érett, áthatják. Hogy a megtisztulás gondolata milyen időben merült fel, nem tudjuk. Tény, hogy nincsen olyan ősi, sőt primitív nép, amely ne ismerte volna. Nietzsche feltételezi, hogy a tragédia katartikus hatása a zenével függ össze. Minden esetre a zenének van ilyen tisztító hatása, ha nem is több, mint a szónak, vagy a festménynek, a szobornak, a táncnak, vagy az épületnek. A katarzis megtisztulás olyan értelemben, aki a művészet alkotásait megérti, úgy tapasztalja, hogy azokban a létezés eredeti tisztasága realizálódik. Túl a libidón, túl a mániákos démoni körön érintést nyer abból a világból, amelyet Empedoklész leírt, és amelyről az őskori szentkönyvek beszélnek. Az őskori művészet, a kínai, a hindu, az ősgörög, az egyiptomi, az európaihoz képest hieratikus, szent. Ez azt jelenti, hogy Európában csupán néhány elszigetelt művész van, és művészetük elszigetelt teljesítmény, mint Sophocles, Dante, Rembrandt, Michelangelo, Shakespeare, Beethoven. Ott pedig népek élnek ebben a művészetben sok századig. Mert az őskori emberiségnek szent könyve volt, az európainak csupán irodalma van. Az őskorban tudás volt, Európában csak stílus volt.
A kettő között a görögség áll, amelynek sem tudása, sem irodalma, hanem mítosza. A görög az utolsó hieratikus művészet, és a történet minél jobban előre halad, a hieratikus jelleg a bizánciban, a románban, a gótikában egyre fogy, végül elvész, csak stílus marad, és megint stílus. Az őskori művészetek mindegyikében van valami végleges és visszavonhatatlan. Ez az, ami a szent könyvek tartalma, az abszolút értelem. Mi ez az abszolút értelem? A megtisztult létben való megnyugvás. Mint egy maja, vagy egyiptomi épület. Nincs rajta mit változtat. Nincs egyéni önkénynek helye. Nincs életéség, nincs mánia, vagy sokkal inkább mindez kiegyensúlyozva, tudatosan és éberen ott van, mert mindennek ott kell lennie, de természetesen helyén és szublimáltan. Európában Szofoklész az a művész, akinél a katarzis az első pillanatban felismerhető, aki az élettényét nem nézi sem pesszimizmussal, sem optimizmussal, mint később tették, melankóliával vagy eufóriával. Szofoklésznél az élet tragikus realitás. Az ember a korrupcióba születik, és megtisztulásért küzd, még a legjobb esetben is sajátságos eredménytelenséggel, mert a végpont mindig tragikus. A győzelem a bukásban. Az ember dicsősége, ha ezt az életet feladja. Ez a tragikum értelme. Átlépés a megtisztulásba. Valószínűleg ez volt Orfeusz tanítása. Optimizmus és pesszimizmus az életen belül marad, ezért nem végső magatartás. Ez az Oidipusz, az Antigóné, az Aias tanúsága. Tisztátalanságba születtünk. A kezdetek kezdetén az ember az elszenvedett létszint süllyedés következtében korruptá vált. Ez elől a tény elől nem lehet kitérni. Aki elhallgatja pseudo-egzisztens, meghamisított és elhazudott életet él. Az egzisztenciának gyökérig ható megrázkódtatásra van szüksége, katarzisra, hogy a tiszta létezést önmagában helyre tudja állítani, ha csak egy pillanatra is. Az alapállás nem a múltban volt az idő kezdetén. Ez a felfogás csupán mítosz lenne, amit Csuance is elvett. Alapállás mindig és mindenkiben állandóan jelen van, és mindenki elérhet. Ezért alapállás. A művészet tulajdonképpen és természete szerint az alapállás realizálása. Számba veszi az életerőket, a libidót, a mániákus démoni hatalmakat, amelyek a korrupció eltorzulásának következményei és úgynevezett végleges megoldásukat kínálnak, mindez fölemeli és átvilágítja és megtisztítja és az alapállásba visszahelyezi. Ebben a megromlott életben tökéletesen élni lehetetlen. Ez az élet alapjában tragikus. És az ember azzal szemben minél magasabb igény támaszt, annál tragikusabb, mert itt meg kell bukni életéségnek, gyönyörnek, kéjeknek, örömöknek, elégedettségnek, nyugalomnak, békének. Meg kell bukni minden mániának. El kell dobni, és az eredetit kell helyreállítani. A katartikus művészetből semminek sem szabad hiányoznia. Van olyan, mint az Oidipusz, amely az embert egész mélységében áthatja. Vagy olyan, mint Shakespeare műve, amely extenzíven az emberi lét és a sors sokszerűségére terjed ki, és a világot horizontálisan nyitja meg. Shakespeare-nél minden rongált emberi jellem ellenpontjával együtt áll fenn, mint Beethoven zenéjében. Az egymást kiegészítő feszültségek a hiányokat eltüntetik, az egészet összeforrasztják, és a létezést ismét egészé teszik abban, amiről Herakleitész azt mondja, hogy az ellentétekben a legszebb összhang. A katarzis a legritkább esetben sima lefolyású és zajtalan folyamat. Rembrandt úgy látszik, mintha ezzel a tudással született volna. Danténál úgy látszik, mint a békés vasárnap délutáni séta lenne az Infernótól a paradicsomig. Viszont az út sehol sem viharosan, mint Michelangelónál, akinél a megtisztulás, az ifjúkori hellenizmust leszámítva, az egész életre kiterjedő bőszült küzdelem, amíg a Sixtus kápolna prófétáihoz és Szibilláihoz és a Piétához megérkezik.
Csak Beethoven zenéje mérhető hozzá, az utolsó szonáták és kvartettek, amelyek semmit abból az aranykorból, amelybe áttörnek, nem árulnak el. De a mű már csak is ebből az életből érthető. Csak a katarzison túlról. Sophocles, Dante, Rembrandt, Shakespeare, Michelangelo, Beethoven. A katartikusok nem a vallásra hivatkoznak. A vallás kevés. Nem tanítanak, nem üdvöt hirdetnek. Az üdv kevés. Az alapállás nem vallás. Azt, amit az ember évezredek óta magába rejt, mint az ősállapot romjait, megnyitják. A korrupciót átvilágítják, és az eredeti lét helyreállítását lehetővé teszik. Az alapállás mélyebben van, mint bármiféle vallás. A vallás történeti és kollektív jelenség. Sok ember számára készült, és mindig változik. Kollektív katarzis pedig nincs. Egyetlen egy lenne, amit 2000 évvel az első hirdetés után Gandhi mondott, az ahimsa. Minden nemű földi hatalom, vagyis szervezett zsarnoksággal szemben tanúsított erőszak nélküli ellenállás. De még ez sem katartikus. Úgy látszik, valamely létkérdés minél nagyobb, az ember annál inkább egyedül marad. A korrupcióban pedig az ember senkire és semmire nem számíthat, sem tanácsra, sem törvényre, sem tanításra, sem előírásra, sem papra. A jóvátételt mindenkinek önmagának kell végrehajtania. Rouault mesterművei közül az ember bármelyiket nézze is, az Écuyert, a Sárát, az Aranyszigetek királyát, a Krisztus fejeket, vagy az Arlekineket, a vallásos és a katartikus művészet között levő különbséget világosan észlelni lehet. Nem mintha itt mérhető eltérésekről lenne szó. A művészetben semmi sem mérhető, ez benne a nagyszerű. Itt minden egy. A szemnek, a szívnek, a szellemnek. Rouault vallásos ember. Soiré azt írja, minden ember közt, akit csak ismerek, ön az, aki a legkevésbé pogány. Milyen különös. Két mű, Rembrandt természeti képe, rajz vagy metszet, és Rouault bibliai tájai közül egy. Rembrandt képei minden nemű leszűkülésen túl vannak, sem tárgyban, sem gondolatban nincsenek függő viszonyban tanítással, vagy tétellel, vagy mítosszal. Felébredt természet. Nem vallásos táj, mint a bibliai, vagy esetleg Corot-é, vagy Constable-é, vagy Rösdél-é. Amikor Rouault kifogásol és bírál és gúnyol a hazugok és a buták, mint a Père Ubu-ban, a legmagasabb elv a vallás marad. Nem kifejezhető mozzanat abban, ahogy fölfelé néz. Rouault nem katartikus művész. A vallásos művészet más terminológiában ért, és ez a terminológia számára a legmagasabb. Ami ennél több, azt nem tudja megnevezni. Ez csupán a szomjúság a megváltásra, ami az emberben a pokolban is megmarad. Mozart csak Giottóval hasonlítható össze. Közelében André Chénier és Delaunay. Legfeljebb Piero della Francesca és Wordsworth. Az épületek közül több, mert az építészetben a követelmény az ártatlanságra és a világos értelemre csak nem magától értetődik. Az egyetlen androgün művészet az építészet. Még a modern építészet is. Európában kevés a tiszta kép, mondja Frank Marc. Épület több van. Wright zarándokok kápolnája és a St. Louis-i légikikötő vagy Reidi elemi iskolája. Igazán csak egy-két mozzanat, ami a perui napkaputól, szilusztáni tornyaitól elválasztja. A zenében ez Mozart. A fényben kezdődik, és a fényért, hogy a belső és a külső fény találkozzék. Heidegger Mozartot Isten lantjának nevezi. Giotto állandó és egyetlen tárgya a tisztaság. De sem Mozart, sem Giotto, sem Chénier, sem Delaunay művében a démonnak nyoma nincs. És emiatt a realitás benne nem teljes értékű. Mint hogy Dostojevszkijben a démoni mágia teng túl a libidó rovására.
Ezért az utóbbi látszik oly reálisnak, és a katartikus ember, Miskin, Aljósa nem is él igazán. Aki a korrupcióban elmerült, az Dante paradicsomát unalmasnak tartja. Az a Mozart zenét is unja és hunyorga. Az Giottót félkegyelműnek tartja és infantilisnek. Mert bennük nincs trükk és szemfényvesztés. Ezek a mindenkori dörzsöltek. Senki sincs távolabb a megtisztulástól, mint az ajakbiggyeztő, akiből az angyal hiányzik. És ez a földön a legsajnálatosabb lény, aki tisztátalan, mert angyalt fest, és az angyalban nem hisz. A művészet mindig szemben áll a földi valósággal, és a magasabbat követeli, mondja Marró. De a hazug művészet bemocskol. Puccini nem zene. Liszt. Ezek nem értenek, sőt, ezeknek tilos érte. Csak az érdekli őket, amiért fizetnek. Akik krákoknak. Sárga rózsa a napfelkeltében, világos kék ég alatt, ez a szomorú vidámság, amely mélyebben van, semhogy a könnyek elérhetnék. Ez a hímnő világosság, ami Piero della Francesca arcain ragyog, mint a hold, és minden arcit ebben néz. Ebbe az új és magasabb világosságba bámul, csodálatosan elveszítve érzékét minden sötét és vörös iránt, és fátyol és méreg iránt. Itt nincs démon, és a katarzis útja könnyebb és kevésbé igaz. Itt eredetileg minden tiszta volt és lesz, ezért kevesebb, mint a valódi ember, és több, mint a szeráf. Semmi mocsok. Adorno mondja, hogy van művészet, amit ha lát vagy hall, az egész ember butább lesz és rosszabb. Mint a mozi. Mozart és Giotto csak azt rázza meg, aki már csak nem szomjan vész. És csak az ártatlan élet segíthet rajta, és tisztaság, csak az angyala fénytől fehéren. Mozart és Giotto ezért kevesebb, mint Rembrandt és Shakespeare, mert itt az emberből az erőfeszítés, a vörös láng hiányzik. Itt éppen az a könnyű, ami a legnehezebb. Mintha a merő libidó közvetlen kapcsolatot vehetne fel a szellem tisztaságával. A közép hiányzik. Ilyesmi nincs. Mégis van. Van, mint abszurdum. Ez az abszurdum. Mozart zenéje. Az arkangyalok együgyűsége. Kierkegaard és Nietzsche éppen arra tanított meg, hogy a sötétséget önmagunkban miképpen tudjuk legyőzni. És pedig az egyetlen hiteles nyelven azon, amelyik a műveletet önmagában viszi végbe. Ehhez a példához a modern korban semmi egyéb nem hasonlítható. Aki erről nem tud, vagy aki ezt rosszul tudja, vagy tagadja, nem számít. Minden esetre különös, hogy programot adtak, és ha most, csak nem 100 év táblatából nézzük, az egész modern művészet azt valósítja meg, amit ők ketten követeltek. Persze nem csak művészetet. Az ember legyen a mű, és a mű az ember teljessége. A kettő között való eltérés tilos, mert hamisítás. A tényleges valóságot feltárni, akármilyen lesújtó, vagy akkor még inkább. Mert tiszta helyzet és tudás csak az átvilágításon múlhat. Transzparens egzisztencia és univerzális orientáció. Egy. Wagner a komédiás, mondja Nietzsche, aki ez csak egy lépés a csepürágó Stravinsky és a többi modern. És min múlik a mű nagysága? Hogy az ember a katarzist ténylegesen akarja, vagy csak pojátsza. Az egyetlen teendő az átvilágítás. Kierkegaard és Nietzsche, amennyire tudták, saját lényükön végigvitték. Amit rajtuk kívül mondtak, az rögeszmének látszik, de nem csak látszik, hanem az is. Be nem fejezett és végig nem gondolt rögtönzés. Az élet döntő aktusa az elhatározott lépés a katarzis felé. Az igazságnak nincs ellentéte, mondja Braque. Életét nem meri odaadni a véletlennek, az alaptalannak, a semminek. Álkatarzist csinál, ami nem egyéb, mint rettegés a katarzistól. Ez Goethe esete, mint archetipusé, és előtte és utána sok ezer művészé, és egész életrend és technika és tudomány. A tudománynak nincs katarzisa, ezért amit mond,
jelentéktelen marad. Tudományosnak lenni annyi, mint a megtisztulásról módszeresen lemondani. Ez a szemethunyás a létezés döntő ténye előtt. Ha ezt elhallgatom, egész életemet a másodrendűségre építem fel. Goethe és a sok ezer művész a megtisztulás lépését ismeri, de nem meri megtenni. Nem éppen svihágságból. Fél, hogy önmagát fel kell adnia. Oda kell adni a tejszínt, a bifszteket és a szoknyát. Holott még a libidót sem kell, csak átvilágítani. Viszont amikor az neki olyan drága, különösen a füllet hússzag és a zsíros kéj. Ez a ragadó szenny, ami lehúzza és alattomosan befonja, a szirén, amit Nietzsche annyira gyűrölt és amit nem győzött magától elég távol tartani. Nietzsche vad katarzis szenvedélyében, akinél a megtisztulás démoni rögeszmévé lett, végül őrületté és elmebajjá, amiben oly rokon Van Goghal. Ó, igen. A merő életet a világon a legtisztábbnak tartani. Ebbe tényleg meg lehet hitvanni. Goethe sokat tudott. Azt is tudta, hogy mi a katarzis. És komédiázott, és érzelgett, és remek költeményeket írt, ha nem is olyan szépeket, mint Swinburne. Azt azért nem tudta, hogy a legyőzött szenny aranyjá változik, és a legyőzött gyávaság hősiességgé, és a legyőzött bűn tisztasággá, mint a béka királyfivá. Goethe még azt is tudta, hogy szégyen teljesen él. Ilyen képességekkel, ilyen alacsonyan. De azt sem merte bevallani, holott oly ragyogóan tudott vallani, és nincs ember, aki szebben és magasrendűbben és előkelőbben és bölcsebben nem hazudott, hanem az igazságot elhallgatta, ami több, mint a hazugság. És nem volt becstelen, de sohasem mondta ki azt, amit kellett volna, legfeljebb egy kis falssal énekelt. Mozart pontos ellentéte. Goethe minden hangja egy kicsit hasadt, nem attól, hogy sokat mondott, mint Schumann, hanem hogy óvatos volt, és kevesebb. Nincs szükség semmiféle mesterkedésre, csak ha már a megrázkódtatás megtörtént. El kell indulni. Van, aki dühötten rohan, mint Jackson Pollock. Föllázadt önmaga ellen, és eszét vesztette. A mániákat senki. Még Nietzsche sem verte annyira szét, mint Pollock. Az egyetlen démon nevében. Nem féltette önmagát, kis énjét és a libidó kellemességeit. Goethe gyanakodott, hogy csak élet van, aztán jön a feloszlás. Megtisztulás. Minek? A katarzistól való félelem berekedt, és a Mendelssohn zenét szopogatta.

5. Az újabb lélektani vizsgálatok döntő szakaszba léptek, amikor észrevették, hogy az emberi psziché mérhetetlenül nagyobb része nem a nappali tudat befolyása alatt áll. Amint mondják, az ember tudatos élete a nem tudatoshoz úgy viszonylik, mint a tojás héja az egész tojáshoz. Az erők, amelyek a lélekben megnyilatkoznak, részben tudatalattiak, részben tudatfölöttiek, amelyek a maguk egészében pedig az álomban jelentkeznek. Extatikus állapotokról most ne legyen szó. Az álomelemzés minden esetre a modern lélektan stabil kiinduló része. A psziché természetére vonatkozólag tudásunk most kezd reális lenni, és több oldalról megállapítást nyert, hogy ez a tudás rendkívüli rokonságban áll azzal a tudással, amelyet számunkra az őskori szentkönyvek és művek őriztek meg. A tudás egyáltalán nem egyezik az európai emberével, mert középpontjában nem az ébrenlét, sőt, egyáltalában nem a biológiai élet áll. Az álom a konvencionális élet-halál ellentéttel egyáltalán nem törődik. Jung ezt a tényt csodálkozva állapítja meg, hogy a lélek az élet végét, amit a tudat oly fontosnak tart, nem tekinti különösebben jelentősnek. Csupán küszöb átlépés. Egyike a többinek. A lélek számára komolyan veendő átlépések közül a legfontosabb az, amit az imént katarzisnak neveztünk. A halál a katarzisnak elhatározó lépése, de csak ha az ember azt olyan küszöb átlépésnek fogja fel, amelyet a régiek beavatásnak neveztek. Ez, ahogy a héberek mondták, a teshuvah. Görögül metanoia, latinul konverzió. A psziché számára különösen pozitív értéke csak annak van, ami katartikus. Sem hosszú élet, sem javak, sem örömök, sem érzéki gyönyörök, sem földi dicsőség. Mintha a lélek a kezdeti korrupció emlékét mint sebet őrizné, és tevékenysége az lenne, hogy a traumát meggyógyítsa. Vagyis a beszennyeződéssel szemben állást foglaljon, és a korrupcióból élete folyamán mit tud ledolgozni. Mit tud homályos értelmi éberségéből helyreállítani, abból a bűnbeesésből, amiről Pascal beszél, mit tud jóvá tenni, és beteg testiségéből mit tud meggyógyítani. A művészet életéség, vagyis libidó, vagy még inkább annak fokozása, és a művészet démonikus mániák szövevénye, vagyis küzdelem a sárkánnyal. Végül a művészet katartikus, vagyis a korrupció jóvátétele. Mindhárom együtt és ugyanakkor és egy időben. A vallás nem tesz jóvá semmit. Nem old fel a filozófia sem. Nem old fel a tudomány sem. Vallás és filozófia kivételes esetben katartikus lehet. A tudománynak semmiféle katartikus jellege nincs. Az úgynevezett élet a létezés folyamatában nem is a legfontosabb állapot. Az élet csupán a lélek egyik sajátos stádiuma, mint a nappali ébrenlét. Az őskori és a keleti művek ezzel tisztában vannak. A valóságos helyzethez az, amit a hinduizmus vagy Empedoklész tanít, sokkal közelebb áll, mint a modern, amely a test elmúlásával a lélek megsemmisülését és a létezés feloszlását hirdeti. Az őskorban tudták, hogy a lét az élet végével nem bomlik fel, és ezért a kérdés nem a halál. Ahogy Indiában mondják, nem a meghalás a nehéz, hanem az emberi lét színvonalát elérni. Azt a szintet, ahonnan a megtisztuláshoz vezető út már egyenes. Nem létemet féltem, mert azt nem veszthetem el, hanem az emberi magot, amit elveszthetek. A veszély, ami a pszichét fenyegeti, nem a halál, hanem az emberi egzisztencia elvesztése, vagyis a visszakorcsosulás. Az emberi az az egyetlen földi egzisztencia, ahonnan, mint Empedoklész mondja, az egység boldog keringésébe vissza lehet lépni. A lezuhanás és a bemocskolódás után, és a tízezernyi élet killódása után, a pszichét pedig csak ez az egy érdekli, a szenny fokozatos levetése.
a katarzis. Ez az a feladat, amelyről Baudelaire azt mondja, hogy több, mint amennyit az ember teljesíteni tud. Rouault azt írja, minden percben dolgoznom kell, nemhogy valami tökéleteset csináljak, amit a bolondok megcsodálnak, hanem hogy igazabbat tegyek, és igazabb legyek. A művészet az emberi létezésnek az a területe, ahol az ember igazat csinál azáltal, hogy igazabbá lesz, és igazabb lesz azáltal, hogy igazabbat csinál. Mert a műben az ember csak akkor válik igazabbá, ha lényében igazabbá tud lenni. Ha a kölcsönhatás nincs meg, az egész élet és mű hamisítás és trükk, linkség és vihágság. Az embernek és a műnek egy anyagból kell lennie. De egzisztencia és tudás is összefügg. Magától értetődik, hogy az ember minél igazabb, tudása is annál hitelesebb, lénye is annál igazabb. Egyébként a tudás szó csak nem rossz. Nem fix bázisról van szó, hanem érzékenységről és éberségről. Univerzális orientáció. Az univerzális orientáció a transzparens egzisztencia feltétele. Mert a világ egésze csak az átvilágított emberi lény számára nyílik meg. E törvény alól kivétel nincs. Valódi éberségben csak átvilágított ember. Átvilágítottságban csak valódi éberség részesülhet. Végeredményben a művészet nem egyéb, mint sajátos, minden bizonnyal a legmagasabb emberi élettechnika, amely festői, faragott, épített, nyelvi, zenei művek készítése által olyan létfeladatokat tud megoldani, amelyek mindenféle más módon megoldhatatlanok. És olyan létfokozatokat tud megvalósítani, amelyek mindenféle más módon megvalósíthatatlanok, és létének így más úton meg nem szerezhető súlyt és értéket és fontosságot képes adni. Ezért akar Cézanne festés közben meghalni. A művészetet az ember egyszerre csinálja és éli, mert azt csinálja, amit él, és azt éli, amit csinál. Ez az egyetlen mérték, amellyel jó és rossz művészetet egymástól meg lehet különböztetni. A művészet a legmagasabb emberi élettechnika, amely a legmagasabb rendű életet valósítja meg, a katarzist. Ha a mű nem katartikus, nem számít. A művészet karakterisztikuma minden időben ez volt. Ausztráliai petroglifák és Navajo bőrmunkák és faragványok, az atlanti kövek, Stonehenge és West Kennet, Japán kert vagy Hampton Court, a Palazzo Ducale Mantovában, a Rameshwaram vagy Minakshi templom, Hokusai vagy Novalis, Ahanta fal festménye, Brahms F-dur szonátája, egy Schumer szobrocska, perui textília, Koro víd avréje, vagy egy Biza miniatűr, vagy Mirko Basaldella vasrácsa a Vatikánban, a Hollyhock House, vagy a Trois Frères barlang, T.S. Eliot, vagy egy Puntőr, Masaccio, vagy Kréta, Tolstoy, vagy Gottfried Benn, vagy Mark Tobey, Turner, vagy Shelley. A művész minden időben olyan élettechnikát gyakorol, amellyel a korrupt realitást helyreállítja azzal, hogy normálisan kíván élni, és olyan műveket készít, amelyek az eredeti realitásban való életet lehetővé teszik. Az elmúlt század elején a művészi és a korrupt realitás között hirtelen megnőtt feszültségben élt Hölderlin, Schumann, Baudelaire, aztán Van Gogh, Gogol, Nietzsche. A művész számára a korrupt realitás elviselhetetlenné vált. Ezeknek a művészeknek tudva levőleg elméjük megbomlott abban a történeti atmoszférában, amely, mint Ezra Pound mondja, olyan, mint a rothadó fogaktól bűzös száj lehelete. A múlt században ezt a realitást visszavonhatatlanul diszkreditálták. Egyre több elszánt és bőszült roham a pénzgazdálkodás, a társadalmi igazságtalanság, a politikai és a hivatali erőszak és hazudozás, ezen felül a hamis életdicsőítés ellen. A művészet a korrupt realitást végképp megtagadta és attól elszakadt. Csak egy lépés maradt még teljesületlen.
miképpen lehet az eredeti realitást az emberi élet középpontjába helyezni és azt megvalósítani. Ez a pont a mai napig negatív. Bale azt írja, a diadalmas új művészet kérdésszerű eszköz maradt. A gondolat, hogy a művészet, amely elementáris voltával, erejével és eredetiségével új és magasabb világ felé vezet, csalókának bizonyult. A művészet az eredeti realitás manifestációja volt, az is maradt, de semmi több. Mondrian kétségtelenül a legjellegzetesebb művész azok között, akiket modernnek neveznek. Sokkal inkább, mint Klee, aki csak nem teljesen az esztétikus körén belül kísérletezik, vagy akár Vieira da Silva, aki egyetlen túlperspektívából képeit a légifelvétel látványából csinálja. Biztos, hogy Van Gogh annyira megcsodált görbe vonala Mondriánnál kiegyenesedik. Az a vonal, amely Wolfsnál ismét meggörb. Mondrian vonalát csak az érti, aki tudja, hogy ilyen egyenest egyenes vonalzóval nem is lehet húzni. Minden egyenesnél egyenesebb. Minden korrupt egyenesnél reálisabb egyenes. Mondriánnál ez a vonal a katarzis. Csak éppen mindig mánia és démoni marad, elszánt és teoretikus következetességében. Soha nem éri el az igazi katarzist. Mindig marad benne valami doktriner és rögeszme. Valami abból a vörös fából, amelyet pályája elején festett. Van Gogh óta ez a kép, Pollockot kivéve, a modern festészetben a dühöngő őrült. Ez a tiltakozás a korrupt realitás ellen létezésben és művészetben. Ez Hölderlin és Schumann, Baudelaire és Gogol és Van Gogh és Nietzsche. Lázadás a megromlott realitás ellen, letargia és örjöngés. Eredmény a teljes dezorientáció. Valaki haját tépi. A jelentés felől nincs kétség. Hiroshige Sasa, vagy esője a festmény legközelebbi rokona. De a japán művésznek a démoni megszállottságot sikerült átvilágítania. Mondrian haját tépő fája az őrjöngésben marad. Ez az, ami egyenesen képein is látható, amelyek kék-sárga-pirosak szigorú derékszögekben. Képek, mint Guillén mondaná, a geometriátor részek. Mint a haját tépő fa indulatai a végsőkig lefolytva. Emberevő frankban. Lehetséges, hogy Mondrianban a katarzis lehetősége fel sem merült, csak mint artisztikus mutatvány. Ezért jellegzetesen modern, saját mániáján nem lát keresztül. Az újabb zenében Brahms óta az inspiráló nem is maga a muzsika, sokkal inkább az elméleti tudás. A művész a katarzist, miután a zenében nem tudja realizálni, a teóriában keresi. Brahmsnak, aki csak a zenét hallja, csak a felét érti. A másik, nagyobbik fele az elmélet. Sehol sem inkább, mint a variációkban. Ez a jelenség egyébként a festészetben és a költészetben is szemmel látható. Az analitikus kubizmusban, Malevichnél, Kandinskynál, a szürrealistáknál, még Mark Tobeinál is. A költészetben Mallarmé összes tanítványánál, Balerinél, Guillénnél, vagy Ungarettinél. Arnold Schönberg zenéje a teoretikusan képzetlen számára kakofónia és nonsens. Annyira, hogy Adorno megjegyzése indokolt. Schönberg műve tele van egy lehetséges zene fragmentumaival. Ami a költőkre, festőkre és olyan szobrászokra is vonatkozik, mint Pevsner, Naum Gabó, Noguchi, Brancusi és a többi. A zene teóriája viszont annak, aki tudja, miről van szó, tökéletes intellektuális kielégítést nyújt. Kandinsky Schönberg zenéjét merő agyzenének nevezi pozitív értelemben. Schönberg az elméletben művészetfilozófiát csinál. A többi között egyik állandó téma a forma meghatározása. A forma nem tárgy. A tárgyak a realitásnak nem fix pont. A formának két gyújtópontja van, ezért az mondható, hogy a végtelen befogása a végesbe. A végtelen megfogva és bezárva. És ha a végtelen belőle hiányzik, csupán tárgy. A megfoghatatlan a megfoghatóban. A láthatatlan a láthatóban. Ha csupán tárgy,
nem is reális, csupán realisztikus. Vagyis banális és korrupt. A tárgy nem forma, hanem antiforma. A tárgynak a művész ad formát azáltal, hogy a határoltba beleteszi a határtalan. Tárgya a tudománynak van, formája a művészetnek. A valóságnak csak a formában van illata. Tárgyak nincsenek, csak általunk léteznek, mondja Braque. Juan Gris a formát idée première-ek nevezi, ami annyit jelent, mint primordiális gondolat. A forma az, ami megmarad és visszatér. A végtelenség befogása a végesbe. A végtelen testetöltése. Mindig komplex, vagy legalábbis kettő. Mindig feszültség és ellentét, ahogy Lupascu Karel Appel képeit magyarázza. Mindig a kettő között a harmadik matéria, a konfliktus, a dráma, a szembenállás. Persze, hogyan történik a végtelenség befogása? A következőképpen. Az ember, mivel mást nem tehet, egyrészt kiemel és azt megismétli. Kétszer ugyanaz, ami persze már azáltal, hogy kettő egymástól különbözik. Ha nem szakítom meg, végtelen marad. Azáltal, hogy kettő lesz, keletkezik a ritmus. Színben, hangban, nyelvben, háromdimenzióban, táncban egymástól különbözni kezd, vagyis egymáshoz hasonlít. A kitépett elem, amit megismételnek, zökkenő és duplaság. Az ütem. Schönberg megkísérli, hogy a zenéből a végest kihagyja, és csak a végtelent teszi kottába. A formát felbontja, és ez a zenei újítása, ami egyidős a festői, a szobrászati, az építészeti és nyelvi forma felbontása. A ritmus, mint a forma alapja, egyetlen művészetből sem hiányozhat. Itt van mindjárt a tumultus és az oszlop konfliktusa. A hindu és a mexikói templomok falai tele vannak ilyen tumultusokkal, mint amilyen az olimpiai Zeus templom, vagy a Parthenon, vagy az Aigina timpanonja. Nyüzsgéssel, harcokkal, mint Tintoretto képei, Pizánó nagy reliefjei, Michelangelo utolsó ítélete, Bosch és Bruegel művei, a sziénai és orvietói székesegyház üvegablakai és domborművei szemben az oszlopemberrel. Elsősorban a delfói kocsi hajtó, Dürer négy apostola, vagy Brancusi végtelen oszlopa, a Reims-i, a bambergi katedrálisok oszlopszobrai, a Saint-Chapelle, a bizánci mozaikok. A sok és az egy szembenállása és feszültsége, a végtelen és a véges. A kettő együtt, az oszlop beleállítva a tumultusba, mint Rembrandt három keresztje. A modern művészet csupán a majdnem katarzishoz érkezett el. A végső lépés megtételének szükségessége, mint követelés a levegőben van. Senki sem hajtotta végre. Az akadály nem a pojáccák és a sarlatánok roppant tömege és sikere. Még az sem, amiről Mathieu beszél, hogy például a festészet a műteremből és a kiállításból átkerült a galériák üzleti atmoszférájába, de már ott is letűnőben van, és a döntő szó a nemzetközi vásáré kezd lenni. Az akadály elsősorban az, amire a karakterisztikus példa Strindberg. Strindberg mindinkább a modern művész archetípusa kezd lenni. Ha nem is tudta éberen, de biztos volt abban, hogy a transzparens egzisztencia az univerzális orientáció nélkül elérhetetlen. Erről tanúskodik élete második felében írt Kék könyve. Az egész világ és minden tudás felé ki akar nyílni. Ez az univerzális tájékozódás, ami Valerit is megfogta, és mintának Leonardo da Vincit tartotta. Az átvilágított emberi lény és az egyetemes tájékozódás összefüggése. Csak ez magasrendű és biztos, és a diszkreditált, korrupt történelmi valóságból csak ez vezet feljebb. És ez a lépés csak a végleges leszámolás, vagyis a katarzis révén érhető el. A Hölderlin, Schumann, Gogol, Baudelaire, Van Gogh, Nietzsche vonal befejező pontján Strindberg áll. Addig a küszöbig érkezett el, amelyen az elődök elméje megbomlott, mert zátonyra jutott. Önéletrajzában az Inferno korszak tanúskodik erről. Tudjuk, hogy elméje az elhomályosuláshoz milyen közel állt. Úgy látszik, a modern korban a katarzis elől mindenki elbújik valahová.
esetleg az utópiába, akár a semmibe, egzisztencializmus. Sokan a vallásba. Strindberg is ezt tette, mint Rouault. Ez a majdnem katarzis. Az utolsó pillanatban, hogy önmagát megmentse, megreked és megáll, és a konvencionális megoldásban megalkuszik. Ez az álkatarzis. A döntő katartikus lépést nem hajtotta végre. A tanulság a következő. A művészet kizárólagos tevékenysége a valóságról való magasabb tudás birtokában a valóság megváltoztatása. A művész az egyetlen ember, aki a korrupt valóság természetét felismeri, és helyébe a primordiális valóságot teszi. Mi ez a magasabb tudás? Honnan kapja? A görögök szerint a múzsáktól. A görögök mindenből mitológiát csinálnak. A múzsák azok, akik a tiszta és elsődleges valóságról való tapasztalatot nyújtják. A művészet nem a valóság, természet utánzása. A művészet nem kifejezés, pszichológia, modernizmus, hanem az eredeti valóság helyreállítása, amelynek feltétele, hogy a művész önmaga is az eredetit, az alapállást életében megvalósítsa. A művészet szüntelen küzdelem a látvány ellen, mondja Sherpan. A művészet a magasabb tudást, az embernek önmaga átvilágítását, felemelését és megtisztulását hozza. Ha nem, csupán mánia vagy a libidó kielégítése, és nem ér semmit. A múzsai egzisztencia számára nincs más feladat, mint hogy a korrupt valóságot megváltoztassa, és az eredetit helyreállítsa.

0: Én nem tudom pontosan, hogy mikor kezdtek irodalmi ambícióim ébredezni, mert apámnak az volt a kívánsága, amit teljesítettem is, hogy fia többre vigyen, mint ő, és szerezzem meg a gyógyszerészi oklevélen kívül a vegyészmérnöki oklevelet is. Úgyhogy én, de ma is megvan mind a két oklevelem. De hát közben azért mégiscsak megtörtént bennem ez a vágy a kifejezésre, hogy író lehessek, ami nagyon gyatrán indult, hogy őszinte legyek.
1: Bocsánat, hogy elébe vagy közbe vágok. Mégiscsak hogyan bontakozott ki ez a hajlam? A családi háza, az odajáró vendégek, mert föltételezem, hogy azért otthon semmi. Volt nagy élet, nem?
0: Otthon nagyon nagy élet volt, de ennek az életnek sem művészethez, se irodalomhoz közel nem volt. Volt egy könyves szekrény, ilyen üveges könyvszekrény, abba a klasszikus regénytár és még néhány szépen bekötött kötet. Apám még nagy házat vitte, ahol hát az akkori világ előkelőségei, tábornokok és püspökök és hasonló előkelőségek, mindennapos vendégek voltak, 20-25 személyes vacsorák voltak. Én meg aztán, amikor hát részben az egyetemi barátaim révén, részben aztán, amikor már elkezdtem irogatni, bennem van egy ilyen furcsa kétarcúság, ami tulajdonképpen az egész életemen végig megy. Ez a kétarcú élet, ez egy kettős látást is okozott. Gondolom, ez persze most vagyok csak ilyen okos, visszamenőleg, akkor én ezt mit tudtam. Nekem ezek barátaim lettek, befogadtak, és csak olyan furcsa volt, hogy otthon nagy vacsorák, és itt, ha megvoltunk valahova hívva, ha valakinek otthona volt, felesége volt, egyáltalán a vendéget tudott hívni, és behozták a szendvicseket, akkor lehetett látni, hogy a parizer hajszál vékonyra van váltva. Hát persze, hogy okozott konfliktust. Persze, hogy ez valamit bennem megindított valamit a világról már akkor megkérdőjelezett, és az nyilván ez a kettős látás, ez a dolgoknak, ez a kétfelől való örökös megközelítése, ez talán már itt kezdődött, bár biztos csak nyomokban.
1: A családjával nem szakított?
0: Soha. Hát nem lehet egy szerető szülővel szakítani, azért megosztak.
1: A pályaválasztásig jutottunk el, édesapja azt akarta, hogy ön is gyógyszerész, illetőleg még több mérnök legyen, el is végezte.
0: El.
1: És aztán?
0: Aztán már nem folytattam, aztán abba hagytam. Hogy mondjam csak, de nekem ez nem volt teher vagy szenvedés, mert végül is a természettudományos gondolkodást sajátítottam el. Ez az én ma is még kicsit különleges helyzetem a magyar irodalomban, ahová a legtöbben az irodalom felől jönnek. Illetve nagyon sok felől jönnek, mert hiszen hányan törtek föl paraszti sorból, munkás sorból, minden felől. Én a természettudományok felől jöttem, én ezt a gondolkodást sajátítottam el, és én ezt nagyon szerettem. Hogy egy nagyon egyszerűen mondjam el magának, a kémia, ahol le van írva egy képlet, hogyha kénsavat összeöntök bárium kloriddal, akkor bárium szulfát képződik. És azt abban a pillanatban egy kis kémcsőben beleöntöm, és ott a fehér csapaték, a bárium szulfát. Na most ez a csodálatos egyezése az elméletnek és a gyakorlatnak, a gondolatnak és a gondolat megvalósulásának. Szóval a világnak egyszerű és világos kifejezése, ez engem elragadott, ez nekem borzasztóan tetszett. Amit most mondtam, az a legelemi példája ennek. De az egész kémia, fölegészen a szerves kémiáig egy ilyen tiszta, világos képlet, az a tiszta világosság, amit tulajdonképpen egész életemben kerestem, szerettem, az értelem, mindennek a legegyszerűbb és a legvilágosabb megfogalmazása.
1: Tud-e a nyelv, a magyar nyelv ennek a kémiai precizitásnak eleget tenni?
0: Hát a magyar nyelvet azt a világ egyik csodájának tartom. Az valami egészen különleges szerencsém, hogy magyarul írhatok. Nézze, ez nincs minden hátrány nélkül. Mondjuk, hogy a magyar nyelvben mi csak egy múltidőt használunk. A magyar nyelvben nincsenek nemek. A magyar nyelvben nincsenek tájszólások. Élő nagy tájsz, mint tudom én más gazda, nagyobb népeknél. Szóval ilyen szempontból szegényebbek vagyunk. A magyar nyelv azzal is együtt jár, hogy például, hogy egy kicsit el vagyunk temetve. Már értem ez alatt azt, hogy nem tudom én, most már igazán nem magamról beszélek, hanem a költészetünkről, amely a világ egyik legnagyobb költészete. És amely csak a miénk marad, nem fogjuk tudni soha igazán átadni senkinek. Olyanok vagyunk, mintha valakinek, hogy hívják ezt a világ legnagyobb gyémántját, a Kohinoor. Mintha valakinek meglenne a Kohinoor gyémántja a zsebében, de mihelyt előveszi, nincs a kezébe semmi. Nem tudjuk megmutatni. Mi állandóan a világgal szeretnénk közölni, hogy itt vagyunk, ezek vagyunk, ilyenek vagyunk, és épp amiben a legnagyobbak vagyunk, a költészetünket, azt nem tudjuk közölni.
1: Ön azt többször is megírta, és el is mondta, azt hiszem nyilatkozatban is, hogy az írói munkásságára kiható egyetlen a háború volt.
0: Csak ugyan nekem a háború volt életem legeslegnagyobb élménye, a sorsdöntő élmény. Bármilyen furcsán hangzik, ott lettem emberré. Mi voltam én? Hát egy elkényeztetett, többé-kevésbé, de inkább kevésbé művelt fiatalember, aki megírt két vagy három vagy négy novellát. Megjelent egy vékony kis kötetecskéje. És egyszer csak nem szabad.
1: Micsoda?

0: az egy olyan közönös tényé vált, mint az, hogy most egy gyufát sercentünk el, és az leég. Ennyit ért egy emberi élet. De nem ez volt az, ami nekem a nagy élmény volt. Nekem az a nagy élményem volt, hogy én egyszerre bekerültem egy sokadalomba. Hogy pontos legyek, én egy fél évig voltam a fronton, a Donnál, és aztán 4,5 évig voltam szovjet hadifogságban. Ami azt jelenti, hogy én 5 évig tulajdonképpen egy percig sem voltam egyedül. Én mindig sokat magammal voltam. A fogságban, egy barakban, ha nem tévedek, 800-an voltunk, ezek ilyen két sor pricsek, félig földbeásott, hosszú barakok. Még most is látom rajta, hogy majdnem összemosódnak a tájjal. Itt 800 ember volt körülbelül egy barakban, és egy ilyen nagyobb táborban, ahol én például 3 évet töltöttem, ott 30 000 ember. Ebbe voltak magyarok, 3-4 000, olaszok, románok, franciák, francia önkéntesek a két légióból. Én egyszer csak belekerültem egy tömegbe, és ennek a tömegnek olyan picike porszeme lettem, hogy már a nevemet se tudta senki. És ott veszekedtem velük, ott nevettem velük, koplaltam velük sokszor, mert voltak nehéz idők is. Tehát részese lettem egyszer egy nagy közösségnek, ami csak nekem volt valami iszonyatosan új, mert én csak ugyan egy elkényeztetett létből léptem át ide, nekem saját szobám volt, mi egy 6 szobás villalakásban laktunk minden kényelemmel, és most itt voltam. És a sorsom egy lett ezekkel az emberekkel, a bajtársaimmal. Ezekkel dolgoztam, ezekkel reménykedtem a hazajövetelben, tehát tökéletesen egyé váltam velük, itt nem volt rang, itt nem volt ilyen, itt nem volt gazdag, itt nem volt szegény, itt volt 600 gram, 60 deka kenyér naponta, reggel egy leves, délben egy kása, vacsorára egy kása. Egyforma lettem a világgal. Vállalnom kellett valahogy, nem, nehogy azt higgyek, itt vagy én valamiféle szándékról vagy valami, de belekerültem egy sors közösségbe, ami engem tökéletesen átformált. Az egész a látásmódomat, hát amit én éltem, az természetesen valamiféle arisztokratizmusra, valamiféle kiváltságra nevelt. Én már azóta semmiféle írói kiváltságról hallani sem bírok. Én olyan ember vagyok, mint a többi, nem bírom magam másnak érezni. Nekem más a mesterségem, más az anyag, amivel dolgozom, de ugyanolyan embernek érzem magamat, egy hivatalnoknak, akinek az a feladata, hogy írjon. Egy embernek, aki a sorsa a többiekével van összekötve, én azok nélkül lélegzeni nem tudok, nekem nem lehet egy, hogy ma nincs többé külön utam a világban, nekem már csak egy utam van. Ezt onnan hoztam haza.
1: Én hallottam egy rádióműsort hónapokkal ezelőtt, ahol 4 nagyon okos ember, és az irodalomban nálam sokszorosan jártasabb ember beszélgetett örkényről. És ebben elhangzott egy olyan megállapítás, hogy a jelenlegi, a 60-as évek irodalmának egyik kiugró nagy meglepetéseként könyvelték el a munkásságodat. És megállapították, hogy e sikeres korszak előtt 2 válságos periódus lehet észlelni. Az egyik az 56 és 60 közé esik. A másik pedig, amit ők úgy apostrofáltak, hogy a dogmatizmus évei. Na most hát akkor itt az alkalom, hogy megkérdezzem, hogy valóban, ha ez így van, egyrészt így van-e, másrészt, ha ez így van, akkor hogyan függött össze, hogyan mutatkozott ez meg az író életének fejleményeivel?
0: Nem egészen értem a kérdést. Most mondjam el, hogy a dogmatizmus évei alatt én hogy írtam, mint írtam, miért írtam?
1: Jó, megpróbálom egyszerűsíteni.
0: Nem szeretném, azért mondom. Hát kommentárom, annyi kommentárom van, hogy azt, amit leírtam, azt én mindig elhittem. Abban én mélyen hittem, amit leírtam. Nem szégyellem ma sem, nem tagadom meg egyetlen soromat sem. Az, hogy én néha olyat is írtam, ami nem volt igaz, azt én sose tudtam, mert akkor nem írtam volna le. Tehát ez egy olyan, hogy mondjam, mit mondjak, lelkesedésemben lementem az épülő Dunaújvárosba, ahol mégiscsak épült valami, ami engem

0: meg is lett, van is egy város, dolgozik is egy gyár, élnek is emberek. Szóval ebben a nagy teremtési lázban nem vettem észre azt, amit pedig egy írónak észre kellett volna vennie. És amit ma már hát minek részletezni, mert eleget beszéltünk róla, ami aztán végül is 56-hoz elvezetett. 56 őszén az akkori Írószövetség elnökségének tagja voltam, és szívvel, lélekkel részt vettem azokban az eseményekben, tele lelkesedéssel, azért, mert valami újat akartam. Azóta már nagyon sokat írtunk és beszéltünk erről. Én magam is nagyon sokat írtam erről az élményemről, de azért azt hiszem, hogy a szenvedély nélküli tárgyilagos ítélet az még a jövőre vár. Minden esetre nekem az a felejthetetlen élményem, alapvető élményem maradt meg erről az időről, hogy bár el tudom képzelni, és bizonyára voltak olyanok, akik ide vissza akarták hozni a régi világot, a tőkés társadalmi rendet. Sem én magam, sem az én barátaim, sem azok, akikkel én akkoriban találkoztam, ilyesmit nem akartunk. Amit mi akartunk, az volt, hogy azt, ami már elviselhetetlenül rossz volt, felcseréljük valamire, ami jó. Persze ehhez az is hozzátartozik, hogy november 4-én, amikor ez a történelmi fejezet lezárult, akkor én azt hittem, hogy visszajön, ami volt. Hogy bárkinek a nevén ide egy új Rákosi fog jönni. Részt vettem, meg is hirdettem, részt is vettem, amit akkor írósztrájknak hívtunk. Ebben meg kell mondanom, hogy tévedtem. De ez nagyon soká tartott, nagyon sok mindennek kellett történnie. Körülöttem ebben az országban, és bennem, amíg idáig eljutottam, hogy ide nem a sztalinizmus jött vissza, ide nem a személyi kultusz jött vissza, ide nem a Rákosi korszak jött vissza. Ezt nem lehet tagadni, ezt én nekem becsületesen meg kell mondanom. És, na de hát akkor mondom, hát engem 5 évre az írástól eltiltottak.
1: A publikálástól
0: pontosan, igen. De úgy, hogy se könyvet, se fordítást, se korrektúrát. És akkor én 5 évig egy gyárban, akkor vettem elő az egy vegyészmérnöki oklevelemet, és kimentem egy gyárba dolgozni, mint mérnök, 1600 forintos, nagyon szerény, kezdő mérnök voltam, ennyi járt. 1600 forintos fizetéssel 5 évig egy gyárba dolgoztam. Na hát ez volt, ez se ártott.
1: Szóval az a bizonyos katarzis, amit mindezek az időszakok nyomán bekövetkezett, ez tükröződik-e abban a nagyszerű, hadd mondjam nyugodtan így, hiszen ők is így fogalmazták, akkor én aztán igazán megtéltem, nagyszerű produkcióiban, alkotásaiban?
0: Hát ez ebből nőtt ki, ebből a sok mindenből, amit majd összehordtam, valahogy ebből ez lett, hogy az író azt sose tudja, hogy amit ír, az mit ér. Nem tudom, hogy ezt érte, de nem tudja.
1: Én értem, csak
0: nem tudja. Csak az író legfeljebb azt tudja megállapítani, hogy azt, amit leírt, az az ő képességeinek milyen mértékű megvalósítása. Tehát azt, hogy amit most csináltam, az a tőlem telhető maximum. Az, hogy ez a maximum most már mit ér, azt az belehelyezve egy irodalomba, egy nemzet életébe, a világ fejlődésébe, ugye, mert az író mindig mindent akar, meg akar, de azt már az írónak tulajdonképpen nem tudja. Persze ezt a kritikusok szeretik eldönteni.
1: Hát akkor de az előbbi kérdésem is megfelelően közhelyízű volt, hogy még inkább közhelyszerű teszek föl, de őszintén szóval ezt sugallja az, amit most mondtál. Mi tehát ebben a felfogásban, ebben a meggyőződésben a legnagyobb vágyat? Egy író, akinek az elmúlt másfél évtizede pályája eddigi csúcsait hozta sorozatosan, Milyen vágyai vannak? Akár magánemberi, akár alkotói, vagy gondolom ez a kettő igencsak azonos.
0: Hát, hogyha ezt úgy kérdezed, hogy mi a legszebb, ami egy íróval történhetik, akkor elmondom. Franciaországban Vercors nevű íróval én barátságba kerültem, ő fordította le a Macskajáték című darabomat franciára. És ebből az alkalomból emiatt kétszer meghívott. Párizstól 80 kilométerre laknak egy szélmalomban. Ami persze, amikor én oda kerültem, már egy luxus szélmalom volt. Vercors, hát hadd mondjam meg mindjárt, hogy itt nehogy, hogy megnyerjem az összes szíveket. Vercorsnak az édesapja magyar volt.
1: Igen,
0: magyar származás. Ő nem tud egy szót sem magyarul, Párizsban született, francia író lett belőle. És ebben a szélmalomban ma már egy minden luxussal és szépséggel és kényelemmel berendezett gyönyörű otthon, az ő nyári rezidenciája. Itt voltam kint kétszer. És most is találkoztam vele Brüsszelben a darab bemutatóján. De hát most mertem csak először megkérdezni tőle, hogy a róla szóló legenda igaz-e. Azt mondta, igaz. Erre kértem, hogy mondja el. Vercors, mint a legtöbb francia író, részt vett az ellenállási mozgalomban Franciaország megszállási ideje alatt a németek elleni harcban, és először a francia alpesetben, hegyekben harcolt, és aztán elbújt álnében egy romos szélmalomban. Ez a szélmalom. És itt írt. Itt írta meg azt a regényét, amely magyarul is megjelent, és nagy sikere volt, a Tengercsend. Hát ezt megírta, és akkor ezt odaadta barátainak, aztán úgy mentek, sokszorosították talán ilyen, hogy hívják azt hektográf, vagy minek hívják azt a hektográfáltak. Van egy ilyen sokszorosító. Az illegalitásban ez egy terjedt egy kicsit, tehát meddig meg már egy ilyen regény illegalitásban. És akkor elmondta, hogy egy nap a malomban ült, és meghallotta, hogy egy bombázó raj közeledik. Ez nekik akkor Franciaországban a reményt jelentette, az angol meg amerikai bombázók, amik elhúztak fölöttük és lőttük a németek állásait. És persze kiment és reménykedve fölnézett az égre, és csak ugyan egy raj liberátor, ezek voltak az angol bombázók, egy raj liberátor ment el a feje fölött az égen, és nézett rá itt, és örült, és egyszer csak azt látja, hogy kinyílik a gépek alja, és valami bogyogni kezd. És nem bombák voltak, hanem valami furcsa, lassan lefele ereszkedő, libegő furcsaság, ilyen fehér villanások, és egyszer csak az egyik leesett a kertje végébe, oda ment, fölvette, és a tenger csöndjét tartotta a kezében, amit De Gaulle-ék Londonban kinyomadtak, bombázókra raktak, és Franciaországban ledobtak. Hát az, hogy egy író a németek megszállta, a gestapó gyötörte, megalázott nemzetéért tehet valamit, és az ilyen kézzel foghatóvá válik, hogy azt ott tarthatja a kezében, azt hiszem ez a legtöbb, amit egy író magának megálmodhatik. Én a rózsakiállítást azért írtam, mert úgy éreztem, érdekes, hogy ami nem szokásom, ideges lettem. És érdekes, hogy ettől a kérdéstől még ki sem mondtam a szót, mindjárt idegesek leszünk.

El szeretném mondani az én egyperces novelláimról, hogy milyen természetű írások, mi az érdekességük, a céljuk, és így tovább. Hát először is, mint a nevük is mutatja, rövidek. Fél percig, egy percig, vagy valamivel tovább tartanak. És, minthogy ilyen rövidek, nem nagyon fáradtságos az elkészítésük. Talán az lesz a legjobb, ha megmutatom, hogyan lehet egyperces novellákat írni. Nem olyan nagy mesterség, minden írni, olvasni tudó, jó ízlésű ember elsajátíthatja, és egy kis gyakorlat után, ha van egy lukas fél órája, leül és megír egy pár egyperces novellát. Hát akkor lássunk hozzá. Adjunk neki címet. Mi legyen a címe? Legyen a címe egyperces novella. A többi már megy, mint a karikacsapás. Most beszéljük meg a témát, amiről a novella szól. Én azt javasolom, hogy ne sokat vacakoljunk témakereséssel. Egy perces novellát mindenről lehet írni. Arról, ami otthon van, a legelső dologról, ami a kezünkbe akad, a legelső dologról, ami eszünkbe jut. Mert, mint csöppen a tenger, mindenben, amit gondolunk, érzünk, benne van a mi egész életünk. Én ezt évek óta így csinálom, és nálam nagyon jól bevált. A többi már gyerekjáték. Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy rövidek legyünk. Ez se nehéz dolog. Mindig arra gondoljunk, hogy amit mi tudunk, azt tudják mások is, amire mi rájöttünk, arra rá tud jönni akárki más. Tehát nem kell sokat beszélni. A művészet úgyis mindig kivonatol, mindig sűrít. Mondjuk, hogy valaki húslevesre vágyik, akkor nem a kész levest veszi meg a boltban, hanem elmegy és vesz egy kicsi kockát, azt hazaviszi, megfőzi sűrű vagy híg levesre a gusztusa szerint. Az író is mindent, amit megélt, amit gondolt, ilyen kicsi kockákba sűríti. Hiszen az olvasónak is van esze, neki is van képzelete, mely mindjárt, amikor az író elhallgatott, működni kezd. Tehát jegyezzük meg, hogy kerülni kell a bőbeszédűséget. Kérem, ha önök is elkezdenek majd egyperces novellákat írni, tartsák ezt szem előtt. Én mindig abból indulok ki, hogy mi, akik egy országban élünk és egy évszázadban élünk, mi nekünk nagyjából hasonlítanak az emlékeink és hasonlítanak az álmaink is. Mindig ezt a közöset kerestem, a lényegeset, az emlékezetest. Néha elég egy szó, egyetlen egy szónak is olyan hatása lehet, mint amikor este gombnyomásra egész utcasorokon kigyulladnak a villanyok. Néha arra gondolok, hogy talán nem is igazi novellák ezek. Talán inkább azt kellene mondani, hogy csak jeleket adok. De a jeladáshoz két személy kell. Az egyik, aki adja, a másik, aki fölfogja. És most arra kérem önöket, hogy nyissák meg előttük a képzeletüket.

0: Nemrég jelent meg magyarul Jules Renard napja. Ez a nagyszerű. És ez tele van nem csak egy perces, hanem fél perces, öt soros vagy öt szavas novellákkal. Hát hamarjában egy jut eszembe. Egy nyúl vacka tele van félelemmel, még ha távol van is a nyúl. Ennyi a novella. Persze ez így első hallásra nem érthető. Ez tulajdonképpen nem is hallgatásra, hanem olvasásra van. Ahhoz, hogy megértsük, kell egy kis csönd, egy kis pihenés, egy kis visszagondolás. Az, hogy a nyúl vacka tele van félelemmel, szép, de tulajdonképpen nem is igaz, illetve első hallásra nem fogadjuk el igaznak. De ha utána gondolunk, és szabadjára engedjük a képzeletünket, akkor fölrémül bennünk valami, egy emlék, például egy szoba emléke, egy olyan szoba emléke, ahol nagyon egyedül voltunk és féltünk, annyira féltünk, hogy a félelem bevette magát a szobánkba, bútorainkba, könyveinkbe, és távollétünkben is ott maradt. És amikor idáig jutottunk, eljutottunk e mondat megértéséig. A kimondatlanságnak, az elhallgatásnak, annak van valamilyen képzeletindító hatása az olvasóra, és persze az íróra is. Gondoljunk csak arra, ha egy szokványos mondatból a mindennapi beszélgetésben véletlenül kimarad egy szó, azon is meghökkenünk, megáll rajta a szemünk, elgondolkozunk, mi történt, miért maradt az ki. És ha nem szavak maradnak ki, hanem jelzések, szokványos utalások, leírások, részletezések, ha tehát egy csomó olyan dolog, amit eddig az író végzett el, most ráhárul az olvasóra, akkor valami feszültség keletkezik, ugyanaz a feszültség, ami bennem is megvan írás közben, és létrejön egy izgalmi állapot. Olyanféle dolog ez, mintha egy elektromos kisülés jönne létre az író és olvasó között. Amit az író nem mond el, azt végül is az olvasó képzelete egészíti ki, és ez végül is olyanná válik, mint egy közös játék, egy újfajta társasjáték író és olvasó között, amelyben persze sohasem párhuzamosak az érzések, mert hiszen mindnyájunk más élményeket hozunk magunkkal, és egy-egy szó, egy gondolat mást indít el bennünk.
1: Mert voltak éppen minden művészi alkotásnak sok értelme van. És minél többféleképpen értelmezhető, minél egyéniben tudjuk magunknak megmagyarázni azt, amit láttunk vagy olvastunk, annál jobb. Csak egy kicsit lazítani kell magunkon. Nem szabad mindent olyan véresen komolyan venni. A világon csak egyetlen egyértelmű dolog van, az a telefonkönyv. Minden más, amit az ember leír, már több értelmű. Még az is, ami nagyon egyértelmű akar lenni, mondjuk a büntető törvénykönyv. Még az is nagyon sokszor, nagyon sokféleképpen értelmezhető, hiszen akik megélték ezeket az időket, nagyon jól emlékeznek, hogy hogy lehetett a törvényt kicsavarni, hogy lehetett ártatlan embereket halálra ítélni, mindezt a büntetőkörvény paragrafusaira hivatkozva. Pedig a BTK, a büntetőtörvénykönyv az nem művészeti alkotás. A művészi alkotás viszont éppen megkívánja, hogy minden ember a maga szemszögéből, a maga tapasztalatai birtokában, a maga érdeklődési köréből közelítsen hozzá.
2: Kettős öröm.

Én néha azt hiszem, hogy a művészetek is, még az ősemberi világban, valamilyen groteszk módon születtek meg először. Azt hiszem, hogy az első groteszk mozdulata az emberiségnek az volt, amikor valaki elhúzta a száját, vagy behunyta a szemét, megpróbált valakit utánozni. Talán éppen a törzsfőt, valami vezetőt, valami hatalmasabb egyént, valami erős embert, csúfát tenni, kinevettetni. És amikor ezzel sikere volt, akkor elkezdte utánozni, még jobban kicsúfolni. És így alakult ki a világon az első bohóc tréfa. Na most a bohóckodás, amit én különben a legnagyobb és legnemesebb művészetek egyikének vallok, a bohóckodás végig kísérte az embert a kezdő művészetek korától egészen a mai napig. A bohóc mindig az a művész, aki valamilyen ellentétet mutat be. Ez benne a groteszk. Bejön lomposan, nagy csónak cipőben, pepita nadrágban, fehérre meszelt arccal, maga az elesettség, a nyomorúság. De ott áll mindig valamilyen erős ember, lehetőleg frakban, akivel a bohóc kikezd. A bohóc megpróbálja kicsúfolni. Megpróbál egy vödör vizet ráönteni, csak mi derül ki, hogy a bohóc vödöre üres, abból nem jön víz, viszont az erős ember fölkap egy vödöröt, nyakon önti a bohócot, aki vizes lesz, és mi nevetünk. Ennek a századnak legnagyobb művésze, akit ismerünk, Chaplin, akit maguk is ismernek, tulajdonképpen bohóc volt, ugyanebben a csónakcipőben, legfeljebb nem pepita nadrágban, hanem egy elszegélyedett, középosztályú ember bukdácsolása volt a modern technika világában. A groteszk tehát mindig ellentétek egymás mellé állítása. Olyan dolgok közelítése, amelyek látszólag távol vannak, de csak látszólag. A groteszk egyszerre a sírás és nevetés például. Ezek mi bennünk voltak éppen rendkívül közel állna, csak egy szivárvány hártya választja el a kettőt. Hányszor láttuk vagy éreztük azt, hogy emberek rettenetes fájdalmukban, már kimondhatatlan, elviselhetetlen gyászukban hirtelen elkezdenek görcsösen nevetni. Vagy éreztük azt, hogy egy temetésen a szertartásosság láttán hirtelen elfogy minket egy nevetési vágy. Tehát ahogy a sírás és a nevetés vannak ilyen közel egymáshoz, úgy az összes ellentétpárok a világban, az erő és a gyöngeség, a hatalom és a kiszolgáltatottság, ezek mind közel vannak, egymást föltételezik, egymással bármikor szembeállíthatók. A groteszk a látszólag össze nem tartozó dolgok szembeállítása, az olyan egymástól távol fekvő dolgok közelítése, amelyek voltak éppen nagyon.

Tudnivaló, közlekedési korlátozások a február 1-i eseményeken. Mint ismeretes, holnap után, február 1-én, egy keddi napon, délután 3:46-kor vége lesz a világnak. Mindjárt utána az utolsó ítélet következik. A fővárosi tanács illetékes ügyosztálya felkéri a lakosságot, hogy kerülje a pánikot. Másfelől viszont türelmetlenkedni is fölösleges, mert kivétel nélkül minden sorra. Nagyobb méretű közlekedési korlátozásokra nem lesz szükség, de az alagutat az esetleges beomlás veszélye miatt délután 3-kor lezárják. Ettől kezdve a 4-es, 5-ös és 56-os autóbusz a Lánchíd helyett az Erzsébet hídon közlekedik. A vasutak, hajók, autóbuszok menetrendszerűen járnak, sőt, a Vigadó térről egy sétahajó különjárat is indul, mely elegendő számú jelentkező esetén fellobogózott ravatalként úszik lefelé a vaskapú festői vidéke és a Fekete-tenger felé. Mindazokkal, akik életük meghosszabbítását akarják kérvényezni, már is közöljük, hogy kívánságuk nem teljesíthető. Még terhes anyák és újszülöttek sem képeznek kivételt, pedig néhányan jogosan panaszkodnak amiatt, hogy épp holnap után 3:46-kor jönnek a világra, és ennek folytán roppant rövid életűek lesznek. Másfelől viszont különleges szerencse éri mindazokon, akik ebben az időpontban amúgy is elhaláloztak volna. Ezek most jót röhögnek.

0: lesz után.
1: Kert akaró.
2: Jó.
1: Kert akaró.
0: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tivoson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
0: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

Apapám keveset keresett, sulimért eleget fizetett, hát korán dolgoztam én. Volt valaha a burzsli körül egy dohányka volt, benne egy öreg bácsi, akinek dohánya volt.

harsogva, harcolva hívtam a vevőket én. Cigarett, cigarett, hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett!

0: tájba jár.
1: Tanulás, szaladás, rohanás, de mivel nem akad soha más, maradt a foglalkozás. Egyszer egy fura éjszaka, jaj, mit álmodtam én, vizsga volt és a bölcs tanári kar bámult felém. A szívem dobogott hevesen, no szóval

Zenebona hív ide, oda, hol járok én, száz csuda-csoda furcsa palota bámul felém. Motoros robogón gyerekül, repülők sora körbe röpül a régi Wurzli helyén. Ott, hol az öreg Helfgott fotója következett, villan a neon fényképészeti szövetkezet. De egy régi trafik van amott,

hiszen füstölve olcsóbb az élet. Cigarett, cigarett, aki rágyújt, az nem kér ebédet. Cigarett, cigarett, én már lassan egy fél éve égek, míg a füst

a házhoz szerencsét hoz. Akár jól megy, akár nem, az ember ne vessen, másképp nem ér az élet, ha batkát sem.

akár nyárban, akár tél, ne sírjál, ne vessél, egy kis jókedv a házhoz, szerencsét hoz.

har valt av den gersult. Ett kommer dirre rival. Är hon i Osvall och följt. Genuából, Hajdanában, indult Kolumbus Amerikába. Benszülöttek, félbe jöttek, piros tojással.

0: Inkább. Na hát! Mert, hölgyeim és uraim, megmondom őszintén úgy, ahogy van, Amerika fel van fedezve. Nem merném ilyen határozottan állítani, ha nem élne odakint egy nagybácsim, akinek havonta 20 pengőt küldök. Amerika egy világrész, mely már évek óta mozdulatlanul fekszik sré vis-a-vis Európával, egy nagy tócsa vízben, és ezért nevezik nedves Amerikának. Lakossága egy része iparból és kereskedelemből, elenyésző része pedig bankrablásból él. Az elenyésző rész él jobban. Amerika legkedélyesebb része Texas, ahol az emberek célbalövéssel és ebből eredő korai temetkezéssel foglalkoznak. A texasiak átlagos életkora 21-22 év. Hát beszélik ugyan, hogy egyszer élt ott egy körülbelül 25 éves matuzsálevés, tehát ez nem hiteles. Inkább a nép száján énekelt ballada. Mikor Columbus anno decumal, az akkor még ismeretlen Amerika partján kikötött, a parton benszülöttek fogadták akkfőnökükkel az élén. Maguk vadak, kérdezte Columbus. Azok vonánk instálom, mondta az akkfőnök. Aztán maguk emberevők? Hát én nem instálom, mert én Atter szónám Karlsbádi kúrán vagyok. Hanem a kis unokám, az a göndörhajú fekete, a nagyon szereti. Fölöstökömre megetik egy misszionárus. Sokat mondok, ha egy kis kocsonya marad estére. Ha fene győzi ezt a kölyköt misszionárussal. Vagy gyere ide kis szolgám, most csinálj egy pukkedlit a bácsinak. Ne harap mindig belém, ebatt a kölyke, már alig van valami a nagypapából. Apropó, ha meg nem sírtem, kit tisztöljünk az úrban? Én Columbus Kristóf vagyok. Instálom a tojásos. Igen. Nálok, hogy gyerekek, jó nézünk ki. Fő vagyunk fedezve.
1: Hókusz-pókusz és Columbus, így fedezve.

0: pulfont.
1: Nem, érdekel, mert pénzre szükség nincs, nem kell. Ha dohányom van, az ahogy jön, úgy elrohan, és rém humoros, hogy mindig más a vagyonos. Nekem nincs egy huncut garasom, megszoktam már, hogy nincs. A vízállás, hogy alacsony, nálam pénznek még nyoma sincs. Bizony nem sok vizet zavarok, mert bor az italom. És azért lopom a napot, mert éjjel nappalom. És sosem volt, hogy sehogy ne lett volna, mert akad éve hova egy jó barát. Ma nincs egy huncut garasom, és azt sem mondom, jaj. A fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj. Én bizony nem törődöm mással, csak az itallal. Engem kiskoromban mindig arra tanítottak, hogy óvakodjam az erős italoktól. Azóta nem is iszom vizet, mert a víz az a legerősebb ital, kérem, az egész világon. A víz az malmokat hajt, nagy hajókat cipel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról sosem hallottam. Sokan azt kérdezik, hogy nem bánt-e a lelkiismeret, hogy folyton iszom. Hát ezért úgy áll a dolog, hogy nekem kétféle lelkiismeretem van. Az egyik az mondja, négy áll, te mafla, négy áll, legyen eszed, négy áll. A másik meg biztat, hogy az mondja, így áll, csak te múlja, így áll. Aztán, amíg ezek ketten vitatkoznak, én már be is rúgtam. A múltkor egy öreg úr megkérdezte, hogy mit eszem, hogy olyan sokat tudok inni. Hát megmondtam, hogy sós percet. Van a kocsmában egy automata, abban fölül bedobunk 20 fillért, és alul kiadja a sós percet. Igen okos masina, nagy esze van. Azt mondja az öreg, ne beszéljek bolondokat, hogy lenne a masinának esze? Hát mondom, kell, hogy legyen, mert hiába dobok én magába felül 20 fillért. Alul csak nem adja ki a sós percet, mafla népség. Azt is szokták kérdezni, hogy mi a foglalkozásom, hogy nem dolgozom, csak folyton iszok. Hát mondom, országalkotó találmányom van, abból telik. Azt mondják, micsoda? Mondom, kreáltam egy új madárfajt, postagalamb és papagáj keverék. És az mire jó, kérdezik? Mondom, élő szóval adja át az üzenetet. És ebből telik nekem italozásra? Meg aztán mondom, kabinos vagyok egy reumafürdőben. Aztán jó az a víz a reumának? Hát mondom, hát hogy ne volna jó, hát én is attól kaptam. Ma nincs egy húcsúz garasom, és azt sem mondom, jaj, a fejemet megvakarom, s azt mondom, annyi baj.

0: Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy díjmentesen bemutatkozzam. Jó házból való állás nélküli spanyol bikaviador vagyok. Minden e szakmába vágó munkát jutányosan vállalom. Bátorságom a legfényesebb igényeket is kielégíti. Bármilyen veszélyes dologra vállalkozom. Elsejei, házbérfizetések és egyéb zajos családi jelenetekhez levelezőlaphívásra házhoz jövök. Végrehajtókkal való személyes tárgyalásoknál 5% felár.
1: Stram, spanyol vagyok, azt mondják szemem úgy ragyog, én olcsón adok, spanyol leckét is ha kell. Szívem egy kazán, Barcelona az én hazám, és a nagyapám a viaszkot találta fel. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lebúj volt mindig az anyám, ott a főpincér az édes anyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. Ha az egyik lerát a gin a nő, a másik egy késránt elő, és lő!
0: Ez így van sajnos nálunk. A spanyolok nem szívbajos családból származnak. Legutóbb azonban egy határozottan kellemetlen afferom volt. Ezt tessék meghallgatni. Mit sem sejtve állok az aréna kellős közepén, egy piros rongyot rázva. Már majdnem teljesen ki volt rázva a rongy, amikor egyszerre rám eresztenek egy bikát. Én nem tudom, hogy vagyok vele, igazán rövidlátó vagyok, de tudja, a csuda, ha egy bika nekem jön, azt én rögtön meglátom. A bika meglát engem, én meglátom a bikát. Hát azt nem tudom, hogy ő meg volt-e ijedve. Én nagyon. Egyet bőgött és felém rohant. Én legalább hármat bőgtem, azt hiszem két nagyot és egy kicsit. És ugyancsak rohantam hátrafelé. Ha bárki azt merné állítani, hogy én a bika felé rohantam, azt bíróság elé állítom. Nem mintha ez rám nézve megbecstelenítő volna, de ha én egyszer azt állítom, hogy én nem bántok egy bikát, abban ne kételkedjen senki. Tettyemre én nem voltam tréningben, a bika igen, és úgy belém döfött, hogy két hónapig csak állni tudtam. Sőt, még ma sem igazi ülés az, amit csinálok. Hála Istennek, hogy túl vagyok rajta. Barcelonában áll egy kis ház, és a sarkán egy kis kávéház. Az a lebúj volt mindig az anyám, ott a főpintér az édes anyám. Minden asztalnál folyik a bor, van ott matróz és torreador. Ha az egyikre rád a csin a nő, a másik egy kézben elő, és lő!

hirtelen a Niagara vízesés. Ennek a nagy dobés a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Láncsodás, folyam a Mississippi.

0: Személyesen.
1: Maga azzal vádolja a Makra Gergőt, hogy az ő kutyája megharapta magát.
0: Megám kérem, úgy megharapott, hogy 5 napig csak állva tudtam ülni.
1: Na mesélj el, hogy történt a harapás.
0: Hát kérem, ez a ronda fráter...
1: Na. Válogassa meg a szavait.
0: Ez már a válogatottak közül való.
1: Szólítsa nevén a vádlottat.
0: Igenis. Szóval ez a ronda fráter Makra Gergő...
1: Ha még egyszer azt mondja, hogy ronda fráter, akkor 20 pengőre büntetem.
0: Tessék 10-ért megszámítani, nincs több pénz nálam.
1: Elég, folytassa.
0: Legyen 12, de többet egy vasat se adok.
1: Aja, ne alkudozzon itt velem. Hogy harapta meg a kutya?
0: Így. Ham.
1: Mondja el, hogy történt.
0: Igen. Hát, kigyüttem a kocsmávú.
1: Részeg volt?
0: Kicsit. Pedig mindig mondom, hogy négy áll pista. De hát beszélhetek én magamnak a mindenit az atos büszke fejemnek.
1: Nem tudja, hogy az alkohol az méreg? Minden pohár ital egy szeg a koporsójához.
0: Az lehet. De én akkor is hiszem, ha olyan lesz a koporsóm a sok szektűr, mint egy sindisznó. De azért vigyázok, mert én csak az A betűvel kezdődő italokat iszom. Azok nem ártanak.
1: Amik A-val kezdődnek? Mik azok?
0: A bor, a sör, a pálinka.
1: De hiszen a pálinka az erő.
0: A fenét, a víz erős. Mert a víz az malmokat hajt, hajókat szepel a hátán. Ilyesmit én a pálinkáról még sose hallottam.
1: Nagyon csavaros az eszejárása. És mondja csak, maguk folyton csak isznak ott a kocsmában.
0: Iszunk és játszunk. Van ott egy automata játék. Fránya, egy masina, nagy esze van.
1: Hogyan mit beszél? Az automattának nincs esze.
0: Kell, hogy legyen, mert hiába dobok én felül a bíró úrba 20 fillért. Alul csak nem adja ki a golyókat.
1: Na most már eleget szemtelenkedek. Kér kártérítést a harapásért?
0: De kérek ám. Én is, meg a kocsmáros is.
1: Kocsmáros?
0: Az ám, mert én minden nap megiszom ott, vagy 2 litert ott a harapás miatt 2 napig nem mehettem a kocsmába. Ezt a 4 litert meg kell fizetni a makrának.
1: Ilyen követelést a bíróság nem ítélhetne.
0: Ha lehet. Mi nem is erőszakoljunk, de hogyha nem fizet, akkor nagyon verjük.
1: Tudja, hogy ezért lecsukathatnám?
0: Miért? Mert ez a rand... Tessék elfogadni 12 pengőt, fizetek még 1 liter kazart is.
1: Fogjad a száját! Magának nincs kutyája?
0: De van. Igen, rendes állat. Az bosszant, hogy ha meglát, akkor rögtön elkezd a parkával kopogni a földön.
1: Mert örül.
0: Na és ha örül? Hát muszáj azt egy kutyának lekopogni.
1: Nem lehet magával boldogulni. Majd a Makra Gergő elmondja az esetet.
0: Mondj elő, ronda fráter.
1: Hallja, ezért.
0: Tudom, itt van 12 pengő, aztán 8-at meg tessem felírni.
1: Makra Gergőt fogom kihallgatni. Amíg a lemezt megfordítják, a tárgyalást elfüggesztem. Folytatjuk a tárgyalást. Makra Gergő, elismeri, hogy az a kutya, amelyik Kovász Istvánt megharapta, a magáé volt?
2: Elismerem, kérem, a lássam. Büszke vagyok rá, mert olyan okos kutya nincs még egy a faluban. Mert az csak olyan ételt eszik, amit már megrágtak.
1: Igazán? És ki szokta megrágni?
2: Micsoda, ő maga. Elő megrágja, aztán megeszik.
1: Tényleg okos lehet. Hogy hívják?
2: Makra Gergő Istálom.
1: Nem magát, a kutyának mi a neve?
2: Lekvár.
1: Lekvár. És milyen fajta?
2: Ribizli.
1: Ribizli a kutya?
2: Dehogy, Lekvár. Mert Ribizli Lekvár főztünk, mikor a kutya hozzánk kerül. Ott azért így hívjuk.
1: Értem. Hát mondja el, hogy történt az eset.
2: Hát az úgy volt, kérem a lász, hogy a Kovász Tomci gyűjt haza a kocsmából.
1: Ungel, a kocsmából hazafelé menve, ő melyik oldalon lakik?
2: Melyik én az ide, jobb oldalon.
1: És ő melyik oldalon ment?
2: Mind a kettőn. De még úgy is kesken volt még az utca. Aztán gyűjt a kutya és ugatott.
1: Igen, tovább.
2: Igen.
1: Mi az, hogy igen?
2: Tovább ugatott.
1: És a Kovász?
2: Ő nem ugatott. Csuklott istáló. Ezért haragudott a kutya, mert utálja a réteg embereket.
1: Szóval a kutya akkor megharapta.
2: Kit?
1: A Kovász István.
2: Akkor még nem, csak 1 hét múlva.
1: Akkor azt mondja el, mi történt 1 hét múlva?
2: Hát, az úgy történt, kérem, hogy a Kovász Tomci gyűjt haza a kocsmából.
1: Akkor is a kocsmából jön?
2: Ha mindig a kocsmából jön, a frász öregje fejét. Akár mellék irányba megy gyűn, ő mindig a kocsmából gyűn. Pedig nem bírja az italt, látszik, hogy nem volt katona.
1: Maga volt katona?
2: Én sem voltam, de én bírom az italt.
1: Szóval Kovászt a kutya akkor megharapta.
2: Igen.
1: Na, hála Istennek.
2: Én is ezt mondtam, mikor megharapta.
1: Úgy látszik, maga haragszik a Kovászra.
2: Hát ő is haragszik én rá, mert azt mondja, hogy a csirkémet mindig bent találja a káposztájában.
1: Igaza van, ha fordítva lenne, akkor maga is haragudna.
2: Én nem bánnám, ha a káposztáját bent találnám az én csirkéimbe. Pedig én inkább lehetnék haragos, kérem, mert én egy beteg ember vagyok, kérem.
1: Mi baja van?
2: Mi bajom van? Apró fekete fontok vannak a gyomromban.
1: Apró fekete fontok? Mitől van?
2: Én nem tudom, kérem. lehetséges ott attól, hogy mákus tésztát tettem ebédre.
1: Na, elég volt a társalgásból. Kihirdetem az ítéletet.
2: Igen.
1: A járásbíróság a tárgyalás adatai alapján és Makra Gergő beismerése folytán bizonyítottnak látja, hogy Makra kutyája Kovászt megharapta, és ezért a vádlottat két napi elzárásra ítéli. Megértette Makra Gergő?
2: Meg. Mikor köle jön a büntetés?
1: Most azonnal.
2: Hát az bajos lesz, mert a vádlott nincs jelen. De tessék, vád, irögbeszéd idehozom.
1: Mi a szobámé?
2: Hát hozom a vádlottat, a kutyát. Mert ő harapta, még nem én.

Éter, éter. Ha már beszélgetni kezdjük így az ételen át, gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsántani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. Michelson 1881-ben egy eleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontos